0: írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A tárcavezető felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott víz mennyiségét, így a duzzasztott folyómedrekben, csatornákban és tározókban a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. A vízügyi szakemberek az elmúlt napokban megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Híreink végén egy sporthír. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falkó Szombathelyen a férfi kosárlabda NB1 döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szél nagy területen megélénkül. Hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 3 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. 2 óra múlt 3 perccel.
1: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
2: A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Vendégünk Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója. A Ser nevelőtől a sörgyárig, a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát ma Süveges Gergő szerkesztette. Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója a stúdióban. Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok!
2: Legújabb bemutatójuk a Kazanyi Állami Cirkusszal közös produkció a Mirázs. A kazanyi cirkuszművészekkel már korábban is együttműködtek bizonyos produkciók kapcsán, de úgy tudom, hogy ez az első teljes estét betöltő közös produkciójuk. Mi volt az apropója, hogy még szorosabbra fűzzék a kapcsolatot velük?
3: A Fővárosi Nagy Cirkusz Európa vezető intézménye. A világ nagy cirkuszai, vezető artisták keresik a kegyét a Fővárosi Nagy Cirkusznak, hogy itt felléphessenek. Ez egy nagyon komoly rangot jelent a világban itt megjelenni. Európa kapuja Magyarország a cirkuszművészet számára. Én naponta kapom a megkereséseket, naponta bombáznak engem különböző ajánlatokkal jeles cirkuszok, és így kaptam a hírt a kazanyi bemutatóról már akközben, miközben készült a produkció. Küldték a jelmezterveket, küldték a táncos jeleneteket, és ajánlották, hogy Péter, ez majd egy olyan produkció lesz, amelyik a budapesti közönség számára izgalmas lehet.
2: Picit mutassuk be őket. Ez a Tatárföldi Cirkuszművészeti Központ milyen helyet foglal el a cirkuszművészetben?
3: Hát azért ezek világszámok. Ez egy nagyon komoly cirkusz, nagyon komoly anyagi lehetőségekkel, gigantikus pénzzel, egy magyarországnyi és egy Budapest fővárosnyi várost és országot képzeljünk el, ahol nagyon komolyan veszik a cirkuszművészetet, ahol nagyon sokan járnak cirkuszban, és ahol nagy kegynek és nagy kiemeltségnek számít, ha egy operaénekes, ha egy zenész, ha egy énekes egy produkcióba felléphet, és ennek a Mirás című produkciónak a jelmezvilága, ennek a díszletvilága olyan gazdag, olyan, hogy meséljek el egy történetet a hallgatóknak, a tárgyalások során egyszer csak elém raktak egy papírt, hogy $1,5 millió értékű jelmezről írjak alá biztosítási kötelezettséget, hogy majd 6 hónap múlva ezek a jelmezek ugyanígy fognak visszamenni az ő országukba, és először azt hittem elírták a számot, mert soha életemben a Fővárosi Nagycirkuszban $1,5 millió értékű jelmezre nem gondolkodtunk, és amikor tételesen átnéztem ezeket a jelmezeket, és maszkokat, és fejfedőket, és díszeket, akkor láttam, hogy valóban, tehát egy rendkívül gazdag kiállítású produkcióról van szó.
4: És nem túl nagy kockázat ez?
3: Hát rögtön átalakítottuk a Fővárosi Nagycirkusznak a jelmeztárát, hozzáépítettünk plusz még egy kis fülkét, és meg kellett szervezni, hogy ezeknek a maszkoknak, ezeknek a fejfedőknek a tárolása, az hogy fog alakulni. Fel kellett vennünk 2 plusz embert, aki öltözteti és segíti az artistákat, tehát hogy ennek a produkciónak a kivitelezéséhez, ennek a működtetéséhez a Fővárosi Nagycirkusznak bizony jelentős változtatásokat és lépéseket kellett tenni.
4: Azt mondta, hogy ők voltak a kezdeményezők, akkor ezek szerint ők állították össze az teljes műsort is, vagy a Fővárosi Nagy Cirkusz még hozzátette a sajátját?
3: Itt adaptációról van szó, hiszen az a produkció, amely ott kint Kazányba egybe ment, az úgy, ahogy van, nem tud megjelenni a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Mondjuk izgalmas példát, majmok nem jelennek meg a Fővárosi Nagy Cirkusz színpadán, medvéket nem engedünk behozni, mert az európai állatvédelmi gondolkodásmódunk az más, mint a Kelet-Európában vagy a Közép-Ázsiában lévő gondolkodásmód az állatokkal való együttműködésről.
4: Ezután meg pláne nem fognak, ugye? Az új kormány döntése értelmében nem is lehetne.
3: Úgy tűnik, hogy az új kormány nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és megerősíti azt, amit már egyébként a magyar állatvédők és a magyar cirkuszművészek régen megvalósítottak. Már kiszorultak azok az állatszámok a cirkuszból, amely valamilyen módon nem az állat-ember harmóniáját mutatták. Szóval egy csomó olyan számot ott kellett hagyni, nem kellett elhozni, nem tudtunk elhozni, ezeket pótolni kellett más műsorszámokkal. A saját balettünk, a saját zenekarunk vette át ennek a produkciónak a zenei, illetve a táncművészeti részét. Tehát sok munka volt ezzel, mire ez aztán megjelent a Fővárosi Nagycirkusz manézsában. Egy példát például hagy emeljek ki, egy gyönyörű példát. Magyar artista mindig van a magyar műsorszámokban. Hanusz István, egy fiatal zsonglőrt kértünk föl, hogy dolgozzon ebbe a produkcióba, de nem akár, hogy egy orosz és egy ukrán artista művészel együtt. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 3 zsonglőr, egy orosz, egy ukrán és egy magyar egymás vállát tartva, egymás segítve van jelen a manésba, üzenve ebben a világnak, amit mi gondolunk cirkuszművészek a 13 méteres körön belül bőrszínre, vallásra, országból való hovatartozásra függetlenül tiszteljük egymást és egymás mellett vagyunk. A béke szigete a 13 méteres porond.
4: Na de hogy milyen előadás a Mirázs, arról is beszéljünk. A magyar és közép-ázsiai őstörténetet idézi fel, mondák, legendák alapján készült.
3: A dramaturgunkkal és azokkal az alkotótársakkal, akikkel a Fővárosi Nagycirkuszban együtt dolgozunk már 12 éve, alaposan elemeztük az egyes országoknak a mondavilágát, és arra jöttünk rá, hogy nagyon komoly hasonlóságok vannak az egyes népeknek a mondai elemeibe, a jó, a gonosz, a boszorkánya, az intrika, a szerelem, szinte mindenhol hasonló módon jelenik meg. Itt találtunk egy csomó olyan párhuzamot, amely a közép-ázsiai mondavilágban megjelenik, és a magyar mondavilággal, a magyar mesevilággal is valamilyen módon párhuzamba hozható, de talán a legfontosabb általában a meséknek a szükségessége. Arra hívjuk föl a figyelmét a nézőinknek, hogy kapcsolják ki a telefont, kapcsolják ki a televíziót este, és vegyenek elő egy könyvet, és meséljenek a gyerekeiknek, fontosak ezek a mesefigurák, vagy fejből meséljenek a szó, a kimondott szónak a hatása lefekvés előtt, az milyen fontos a gyerekeinknek, és ezek a mesefigurák most itt megjelennek, ezek a mondavilág elemek itt most megjelennek, lesz miről mesélni este otthon anyának, a gyerek felé, hogyha megnézték ezt a produkciót.
4: Azt olvasom, hogy Arany János Rege a Csodaszarvasról című elbeszélő költeménye az egyik vázza a műsornak.
3: Ahogy a Rege a Csodaszarvasból elemeit is föl elevenítjük és megjelennek, úgy hasonló módon a közép-ázsiai mondákból is megjelennek figurák, de ezek a figurák nagyon hasonlóak egymáshoz, szinte elkülöníthetetlenek, hogy most ez egy magyar mondából vagy egy közép-ázsiai mondából született meg, de például a fehér ló fia történetből képzeljünk el egy álomszép fehér lovat, aki megjelenik a manésbe, de mielőtt megjelenne, előtte a táncosok behoznak egy gyönyörű repülő báblovat. És ahogy ez a repülő bábló találkozik a fehér paripával, az valami olyan csoda a próba folyamatok során, amikor ezzel a rendkívül okos lóval megismertettük a mi báblovunkat, és találkoztak először, és megmutattuk neki, hogy ettől nem félni kell, ez barát. És a táncosok, amikor körbe táncolták ezt a lovat, ez olyan érdekes pillanatok, fölraktuk az internetre, egyébként érdemes a cirkuszrajongóknak utána nézni és megnézni ezt az előkészületi pillanatot.
4: Lesznek azért klasszikus cirkuszi műsorszámok, nyilván akrobatika, lovas számok, légtornászok, kik még?
3: Hát a cirkuszművészet, a klasszikus cirkuszművészetnek az fő eleme az a cirkuszi attrakció. Akkor, amikor az előbb a három artistáról beszéltem, ők zsonglőrök. Zsonglőrök, akik labdával dobnak, 7 labdát dobnak fel a levegőbe, párhuzamosan, egyszerre hárman csinálják ugyanazt, amit különben egy artistától szoktuk meg, majd fölhúzzuk a levegőbe egy plexi platformon az egyik artistát, és ott is megcsinálja ugyanezt a trükköt. De látható lovas akrobata szám, látható levegő akrobata szám, látható rolla-bolla az egyensúlyozó szám, ahol egy magas asztal tetején az artista művész 8 lépcsőből álló, ide-oda billegő, egyensúlyozó lapokon hajtja végre a mutatványát. De soha ne felejtsük el, hogy míg az internetről, míg a laptopunkon, míg a telefonunkon a virtuális valóság jelenik meg, itt a való valóság jelenik meg, itt minden, amit látunk, az emberi kitartással, az emberi egymásra figyeléssel megvalósult csoda. Itt nem lehet egy gomnyomással új életet kérni, itt valóban fölteszi az életét rizikóra az artista akkor, amikor elugrik az egyik oldalon, és pontosan tudja, hogy őt a másik oldalon el fogják kapni.
4: Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója volt a vendégünk, a Mirás című produkcióról beszélgettünk, köszönjük, hogy eljött.
3: Én köszönöm a meghívást, várjuk Önöket a cirkuszban.

0: A történelmi kitekintés mellett a magyar sörkultúrát is bemutatja az zalaegerszegi Göcsei Múzeum legújabb időszaki kiállítása. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Dréher Sör Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum közös tárlata átfogó képet ad a sör népszerűségéről, a hozzá kapcsolódó kulturális szokásokról. Varga Tünde a kiállítás egyik kurátorával, Velle Varga Orsolyával, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgató helyettesével beszélgetett.
1: Megtudhat mindent a látogató a sörről, ha ezt megnézi?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. A kurátorok igazából igyekeztek nagyon nagy merítést mutatni mind a történeti háttérről, tehát a sörnek a kialakulásáról, a főzési technikákról, mind pedig a kultúrtörténeti vonatkozásokról.
1: Kiállítás elején a sörfőzés történetéről tudunk meg részleteket, ismétli a történelme magát, mert manapság is divat otthon sört főzni. De tulajdonképpen hogy kezdődött?
2: Már az ókori Mezopotámiára vagy Egyiptomban is talált olyan edénymaradványokat, aminek az elemzése arra utalt, hogy ebben valamilyen sörhöz hasonló ital lehetett. Nyilván pontosan, mivel leírások nincsenek, nem tudjuk, de valószínűleg, mivel nem volt annyira jó minőségű a víz, hogy könnyen iható legyen, ezért folyamodtak mindenféle erjesztési járásokhoz, amivel ihatóvá tettek mindenféle italokat, de valóban a ma is ismert sör az a kolostorokban, a középkorban terjed el. Igazából ott fejlesztik tökére ezeket a recepteket. Nyilván ez manapság szintén kuriózumnak számít, és a nagyon színvonalas, nagyon jó minőségű söröket készítenek manapság is a kolostorokban.
1: Hamar elterjedt a sör? És milyen társadalmi rétegben?
2: Egy ilyen hullámzó mozgást mutat igazából, mert hogy a borral azért nagyon nagy versenyben volt a sör. Ugye alapvetően a Kárpát-medencének az egész hőmérséklete és a természeti adottságai az a bornak nagyon-nagyon kedveznek, de azért az adatok azt mutatják, hogy a sör is folyamatosan ott volt mellette, hol helyet cseréltek, és a sör került előtérbe, hol a bor vette vissza az irányítást ezen a területen. Ami végérvényesen megszilárdítja a sörnek az útját, vagy a népszerűségét, az a filoxéria járvány, ami megtizedelte tulajdonképpen a szülőültetvényeket. Ezáltal a bornak az ára egyrészt megugrott, a minősége pedig romlott, nagyon elterjedté vált a sör is. Az, hogy milyen társadalmi osztályok fogyasztották, az is nagyon változó. Ugye tudjuk Ambrinus királyt, akit a sör királyaként is számon tartunk, ugye ez egy magas társadalmi osztályra utat, de ugyanúgy látunk kocsmai jeleneteket a korabeli ábrázolásokon, ahol szintén fogyasztottak sört. Tehát, hogy ez is egy valójában eléggé változó tendenciát mutat.
1: Nálunk mikor van a sör aranykora? Ha lehet ilyet mondani?
2: A századfordulón, 19.-20. századfordulóján ott nagyot változik a történet, mert ott már igazából beszélhetünk az iparosodott sörtermelésről, ami ugye azt is lehetővé tette, hogy nagy mennyiségben változatlan minőségű italt állítsanak elő, és ez nyilván hozzátett ahhoz, hogy élesebb körben elterjedjen, valamint a reklámozásnak, a reklámnak a történetével is összefügg ez egy kicsit, mert hogy például pont a kőbányai sörgyár nagyon nagy hangsúlyt fektetett a reklámra, ezeknek a színvonalas kivitelére. Rendesen látványosságnak számított az időszakban azok a lovaskocsik, amelyek ugye a sörös hordókkal járták Budapestet, és a különböző vendéglátóhelyekre eljuttatták ezt az italt. Egy-két vendéglátóhelyről, például a Mátyás pincéről is tudjuk, hogy exkluzív szerződéseket kötöttek külföldi sörgyárakkal, amit csak náluk lehetett beszerezni. Nyilván minden, ami limitált, minden, amiből kevés van, az különleges, az már egy nagyon vágyott dolog.
1: Az a földrajzi adottságtól függ, hogy mondjuk egy Németországban a sör mennyire nemzeti ital lett, és Magyarországon nem?
2: Nem teljesen van összefüggés, az biztos, hogy nagyon sok víz szükséges a sörnek az előállításához, és eznek minél tisztább formája, tehát csak simán a folyók nem elegendőek. Ehhez nyilván az eljárás folyamányaként a szükséges vizet azt lehet a folyókból használni, de alapvetően a furt kutakból vagy az ásott kutakból használt víz az, amit az előállításra vagy alapanyagként fel tudnak használni. Ez inkább egy ilyen kultúrtörténeti sajátosság.
1: Kiállításon körbesétálva mit láthatunk még pontosan? Ugye az elején mondtam, hogy a történetét ismerhetjük meg, aztán
2: a sör alapanyagait is megismerhetjük, a kádármesterséget is bemutathatjuk, mert hogy a hordóknak a lét az elválaszthatatlan részét képezi az egész sörtörténettől. Egy ilyen esettanulmányt egyébként egy Kunszent Márton Éser nevelőház is bemutatásra kerül, ami szintén nagyon érdekes. Ez zárja le igazából a kisüzemi sörfőzidéknek a világát. Utána már az iparosodás következik, ahol Kőbányának a sörbirodalma kerül bemutatásra, de ugyanúgy a soproni, a pécsi és a nagykanizsai sörgyárak is bemutatásra kerülnek. Végezetül pedig nyilván az államosított gyárakat és azokat a fogyasztási szokásokat is bemutatjuk, és egy pici kitekintést engedünk a rendszerváltás utáni tendenciákra, a kisüzemi sörfőzdékre, a kézműves sörökre.
1: Kultúrtörténeti szempontból hol helyezhetjük el a sört? Hát ugye látunk életképeket.
2: Ez is egy nagyon komplex kérdés, ez feltett szándéka volt a kurátoroknak, hogy kontextusba helyezzék sörnek a fogyasztását, hogy ez valahogy úgy kerüljön bele ezekbe az időszakokba, hogy a látogató azt is el tudja képzelni, ahogyan történt ezeknek az italoknak a fogyasztása, hogy nem csak a terített asztal, de a későbbi talpon álló is bemutatásra kerül a kiállításban. Tehát mi adalékokat hozzáadunk ehhez az egész történethez, de az a látogató feladata, hogy a saját emlékeivel és a saját benyomásaival az itt megszerzett információkat összeházasítsa, és akkor a saját maga hozzáállását és a saját maga történetét kialakítsa erről.
0: A sörkészítés és fogyasztás történetét bemutató kiállítás a zalaegerszegi Göcsei Múzeumban látható.

0: Varázslatos élőlényekről szól, és környezetünk védelmére hívja fel a figyelmet a Szegedi Kövér Béla Bábszínház Bolyongók című előadása, amelyben ágról szakadt Tóbiás és Fajáró családja történetét ismerjük meg. Presics Tamás bábművésszel beszélgetett Beslin Anita.
1: A rendezőnknek, Somogyi Tamásnak volt a regény élménye, az ágról szakadt Tóbiás regény, és akkor jött benne az a gondolat, hogy milyen jó lenne színpadra adaptálni, és akkor ő gondolkodott a dramaturgiai megoldásokon, és Veres András volt a konzulense, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Sokkal-sokkal tömörebben, mint a regényben van, hiszen ez egy nagyon nagy terjedelmű regény, és nagyon-nagyon szövevényes a cselekmény szála, úgyhogy azt hiszem, hogy sikerült egy ilyen nagyon kompakt, nagyon kerek és leegyszerűsített, de izgalmas váltakozó, hangulatú villámjelenetekkel, mint egy jó animációs film, amit tud adni dramaturgiailag, van egy ilyen érzése az egész dolognak, tehát friss, fiatalos és közben az egésznek a koncepciója, mondani valója, az pedig gyönyörűen világít.
2: Na hát akkor beszéljünk erről a mondani valóról.
1: Hát lényegében ez egy gyönyörű parabolája a társadalmunknak, ugye ezek a kicsi kis lények, milliméter nagyságúak, nekik a föld bolygó az a fa, ahol játszódik a történet. Ez már egy allegorikus lehetőség a mi társadalmunkra, civilizációnkra átvetítve, és ezek a gyönyörű párhuzamok nem direkt kimondva, hanem a szituációkból adódóan láthatja a közönség, hogy magunkra ismerünk ugyanazokat a hibákat követik el, mint mi a társadalomban, és ettől függetlenül pedig van egy nagyon szép cselekmény szála, és azt hiszem, hogy a felnőttek számára is nagyon sok elgondolkodtató jelenet lesz, és olyan szituáció, amit mindannyian mi felnőttek is megéltünk gyermekeinkkel, a társadalommal, a kisebb pátriánkban. Tehát sok olyan dolog lesz, amivel a felnőtteknek is ajánljuk, a gyerekeknek pedig egy nagyon pörgős, nagyon színes és élvezetes előadás.
2: Bábtechnikai szempontból milyen módszereket alkalmaznak?
1: Lényegében hagyományos asztali bábok vannak, minimális mozgással, hiszen itt a leveleken való ugrások határozzák meg a technikáját, tehát nem annyira ízeltek ezek a végtagok, tehát nem a realizmus a lényeges dolog, hanem amit képviselnek, és ebben a világban, ahogy ők mozognak, egy picit más, mint az emberi mozgás és az emberi életritmus, és ez a fa struktúrához igazodik maga a mozgatása, a technikája, viszont az arcok, a színek és ezek a geometriai formáknak nagy jelentősége van.
2: Zeneileg?
1: Alkalmazott zene, Pilári Áron zenéje lesz végig, egy betétdal van benne, azon kívül pedig atmoszférát, hangulatot ad és erősítő drámai pillanatokat. Tehát ez kifejezetten hozzásimul a színdarabhoz, azt szolgálja, nem önálló dalok összeállítása, ez nem egy dalcsokor lesz, hanem hogy kifejezetten a színpadi szituációkat erősítő alkalmazott zene.

Skandináv kultúrával telik meg Budapest 9. kerülete május 21-én csütörtökön este a Skandináv Ház Alapítvány jóvoltából. A Skandináv kultúra éjszakáján este 7 és 11 óra között 4 helyszínen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítő az északi nyelvekből és a skandináv folklór ihlette workshopok is várják mindazokat, akik szeretnének betekintést nyerni a skandináv országok gazdag kultúrájába, a krimiken innen és túl is.

Most érkezett a hír, hogy 64 éves korában meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. 1961-ben született Ajkán, tagja volt az Arvisura Színházi Társaságnak, majd 1997-től 2001-ig a Bárka Színház, később a Kréta körművésze volt. 2009-ben hozták létre a Nézőművészeti Kft-t Mucsi Zoltánnal, Katona Lászlóval, Kovács Krisztiánnal és Gyulai Eszter dramaturggal. Ma este 9 órakor virrasztást tartanak Scherer Péter tiszteletére a budapesti B32 galériában.

0: A műsorvezető Nádási Anikó.
1: Árva fiú, egy elfelejtett dal, egyszer véget ér, azért vannak a jó barátok. Dalok, amelyeket generációk ismernek és szeretnek a mai napig. Május 21-én pedig Zene nélkül mit érek én címmel Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert lesz Szekszárdon, amelyen ezek a dalok is megszólalnak majd. Az élőzenekaros koncerten Szulák Andrea és Kocsis Dénes lép fel. Ezt a Raszközi Kinga, Szulák Andrea, Máté Péter díjas énekesnőt kérdezte.
2: A koncert nagyon érdekes, egy igazi fülhajtás két fantasztikus előadó művész előtt, Máté Péterre és Cserháti Zsuzsára fogunk emlékezni. Zsuzsához amúgy is személyes kapcsolat fűz, nagyon jó kapcsolatunk volt, együtt dolgoztunk néhány évig, mielőtt elutazott Debrecenbe dolgozni, és nagyon jó barátságot kötöttünk, sok-sok fontos gondolata van a mai napig a fejemben, amiért nagyon hálás vagyok neki, és hát természetesen olyan örökség, amit a fiatalok is nagy szeretettel vesznek elő, és dolgozzák újra és újra át. Máté Péter pedig azt hiszem, hogy egy igazi nemzeti ikon, illetve Esnagy István szövegei mindig hordoznak olyan mondani valót, amit érdemes újra gondolni és újra felhasználni. Egy nagyon tehetséges fiatal művész kollégám jön velem, úgy hívják, hogy Kocsis Dénes. Egész fiatal kora óta ismerjük egymást, amikor az Opera Színházba oda került, és azóta figyelgetem óvó szeretettel az ő pályafutását. Most már ő egy nagyon határozottan körvonalazható előadó művész, aki sikert sikerre halmoz különböző musical színpadokon, és mint önálló koncert művész is megállja a helyét. Most ebben a leosztásban úgy döntöttük, hogy Dénes fogja énekelni Péter dalait, én pedig Zsuzsa dalait, de az köztudomású, hogy nekem Máté Péterhez is van egy tisztelgő albumom, amit előszeretettel adok elő nagyon-nagyon sok helyen, és nagyon sok évtizede, de most úgy döntöttünk, hogy a fiú dalokat, a lány dalokat fogja énekelni, de azért természetesen lesznek duetteink is, és olyan közös pillanatok, amik hát reményeim szerint maradandóvá teszik ezt a koncertet.
3: Van kedvenc dala, amit a legjobban vár ilyenkor, hogy elénekelhessen, vagy esetleg amitől egy picit jobban tart?
2: Őszinte leszek, már semmitől nem tartok, mert ez lassan az 50, nem tudom, hanyadik koncertünk itt Szekszárdon, és én nekem ez végtelenül megnyugtató, hogy egy olyan rendkívül jó zenekarra, mint a Gonda Music Band vesz körül bennünket. Ez egy olyan biztonságérzet, egy olyan megnyugvás, hogy gyakorlatilag egy fél pillantásból már értjük egymást, és bizonyos zenei kalandokat, improvizációkat, kísérleteket bátran tudunk a színpadon alkalmazni. Tehát ez nem egy ilyen merev, kőbevésett, szigorú koncert, hanem egy igazi örömzene. Az én egyik kedvencem az a Boldogság, és én Zsuzsa annak idején ezzel a dallal indult egy fesztiválon, amikor mindenki azt gondolta, hogy azt ő elengedett kézzel meg fogja nyerni. Sajnos nem nyerte meg, de a dal még a fesztivált is túlélte, és én nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sok szeretettel várok mindenkit, aki szereti Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalait, illetve aki kedveli Szulát, Andreát és Kocsis Dénest. Azt megígérhetem, hogy nem fognak kielégületlenül távozni. Egy nagyon szép, izgalmas, színes, érzékeny koncertet fognak tőlünk kapni. Jöjjenek, legyünk minél többen!

Kalendárium hangzott el a Kossuth Rádióban. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Süveges Gergő volt. A műsor felelős szerkesztője Babucs Kriszta. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.

0: tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
1: Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre. Az orvosok időhiány miatt, a nővérek pénzhiányában nem tudnak egészségesen élni. Részben ezért az átlagosnál is rosszabb a fizikai és mentális állapotuk. Derül ki egy kutatásból. Bár a gyermekkori daganatos betegségek gyógyításában kiemelkedő eredményeket ért el az orvostudomány, mégis ritkán, de előfordulhat, hogy egy-egy kisbeteget nem sikerül megmenteni. Egységes rendszerű palliatív hospice-ellátást alakított ki a Semmelweis Egyetem a gyógyíthatatlan, előre haladott stádiumú gyermekbetegek, valamint családtagjai komplex támogatására. Ezekről a témákról hallhatnak ma. Következzenek a részletek. A Magyarországon ismert hantavírusok elsősorban rákcsálók vizeletével terjednek, és legtöbbször csak könnyű megbetegedést okoznak. A jelenlegi holland zászló alatt hajózó óceánjáron történt fertőzés hátterében viszont a Dél-Amerikában honos Andes vírus áll, az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Nem kell világjárványra számítani. Dr. Nagy Anna az NNGK virális zoonózisok nemzeti referencia laboratóriumának biológusa. Kezdjük azzal, hogy mi ez a zoonózis.
2: Zoonózisok olyan kórokozók, amelyek állatokról tudnak emberre átterjedni. Vannak olyan zoonózisok, amelyek például rákcsálókról terjednek át emberre, vannak rovarcsípéssel, például szúnyogcsípéssel, kullancsípéssel terjedő zoonózisok, de említhetném akár például a veszettség vírusát is, ami egy nagyon klasszikus zoonózis, ugye harapással, karmolással terjed át az emberre. A hantavírusok is zoonózisok. Különböző hantavírusokat ismerünk, egy elég népes csoport egyébként, sokfélék, és ugye a földrajzi elterjedésük is eltérő, amiben hasonlítanak egymásra, hogy a rákcsálók hosszú ideig tudják hordozni a vírust, és bennük kellő mértékben fel is tud szaporodni. És például, amikor a rákcsáló a székletével, vizeletével, vagy a nyálával üríti a vírust, akkor ugye a környezet úgy mondjuk, hogy kontaminálódhat.
1: Mármint megfertőződhet.
2: Igen, így van, tehát a felületekre rákerülhet ezáltal a vírus, és például mondjuk ezek a beszáradt ürülék, vizelet porral felverődve egy aeroszol formájában, hogyha belélegezzük, akkor tudunk megfertőződni a leggyakrabban hantavírusokkal.
1: És ez történhetett az óceánjáró hajón, és lehet-e már tudni, hogy mi történt?
2: Alapvetően még zajlik a járványügyi nyomozás, de azt feltételezzük, hogy az első beteg valószínűleg a dél-amerikai útja során a környezetből, tehát rákcsáló kontaktus révén fertőződhetett, és a hajón pedig valószínűleg már emberről emberre történő terjedés alakulhatott ki. Ugye itt az Andes vírust azonosították, mint kóroki tényezőt, és ez az egyetlen olyan hantavírus, amelyről ismert, hogy képes emberről emberre terjedni, de azért itt az átvitelhez egy szoros és hosszabb ideig tartó kontaktus szükséges.
1: Hát erre ugye egy hajó kiválóan alkalmas.
2: Igen, ugye zárt térben szoros kontaktus, hosszú ideig tartó kontaktus az könnyűszerrel meg tud valósulni, igen.
1: És lehet tudni, hogy ki és hogyan hozta be?
2: Ugye van egy index eset, aki egy házaspárnak a férfi tagja.
1: Sajnos
2: mind a ketten el is hunytak a fertőzés következtében. Őket azonosították, mint első eseteket.
1: Ez a hantavírus Dél-Amerikában honos.
2: Igen,
1: és így
2: van.
1: Nem szokott járványokat okozni?
2: De szokott megbetegedéseket okozni, tehát ennek a vírusnak az előfordulása abban a földrajzi régióban ismert.
1: Előfordulás vagy járvány?
2: Inkább előfordulás, tehát inkább sporadikus tehát szorványos esetek jellemzőek.
1: Tehát akkor ez nem olyan nagyon erősen fertőző betegség?
2: Nem, abszolút nem. Egy-egy olyan esetet ír le a szakirodalom, ahol többen fertőződtek, és szóba került az emberről emberre történő terjedés. Ez egy 2018-as eset volt, ahol körülbelül 30-an fertőződtek. Tehát az is egy kisebb klaszternek tekinthető, nagyon nagy mértékű járványokat ez a vírus nem okozott még.
1: Beszéljünk egy picit magáról a betegségről, tehát mi történik, ha valaki megfertőződik ezzel a vírussal? Mennyi esélye van egyáltalán annak, hogy életben marad?
2: Az Andes vírusnál is feltehetően vannak enyhe tünetes, vagy akár tünetmentes fertőzések, ez a legtöbb vírusfertőzésre igaz egyébként. Ugye ennél a vírusnál, tehát az újvilági hantavírusoknál úgynevezett kardiopulmonáris szindrómáról beszélhetünk, tehát a tüdőérintettséggel járó megbetegedést okoznak ezek az újvilági hantavírusok. Akár 4-6 hét is lehet a lappangási idő. A bevezető tünetek viszonylag jellegtelenek, tehát eléggé általános tünetekről beszélhetünk, úgy mint például izomizületi fájdalom, fáradékony beszámoltak gastrointestinális panaszokról, tehát emésztő szervi panaszokról, hányás, hányinger, hasmenés is előfordulhat, hasi fájdalom, és később jelentkeznek a specifikusabb tünetek. Sajnos az a tapasztalat, hogy ezeknek a betegeknek az állapota igen gyorsan romlik, tehát egy súlyos légzési elégtelenség, tüdőödéma lép fel, illetve keringési elégtelenség alakulhat ki, és ebben a fázisban sajnos elég magas a halálozás, tehát egy olyan körülbelül 30%. Nem feltétlenül jutnak el ide a fertőzöttek, most is tudunk olyan esetekről, akik jelenleg is ugye igazoltan fertőzöttek, de stabil az állapotuk szerencsére.
1: Ön szerint kell Magyarországon tartanunk ettől a vírustól?
2: Nem, tehát annak a valószínűsége, hogy Magyarországon Andes vírus járvány alakuljon ki, gyakorlatilag nincs relevanciája vagy valószínűsége, semmi kép sincsen ok a pánikra.
1: Ugye tudjuk, vagy most már mindenki tudja valószínűleg az események után, hogy Magyarországon is létezik hantavírus. Ez egy milyen vírus, és hol található, és mit okoz?
2: Igen, így van, Magyarországon is vannak hantavírusok, ők az úgynevezett óvilági hantavírusok, és elsősorban inkább veseérintettséggel járó megbetegedést okoznak, vesekárosodást, ugye a súlyosabb esetekben a betegek kórházi ellátásra szorulnak, vesepótló kezelésre.
1: Amikor elmúlik a vírus hatása, akkor rendbe jön a veséjük, vagy végleges károsodás várható?
2: Helyreáll a vesefunkció, hosszabb időt vesz igénybe, de alapvetően ki lehet gyógyulni ezekből a betegségekből, igen. Egyébként azért a megbetegedések előfordulása elég ritka, olyan körülbelül 5-10 esetet szoktunk diagnosztizálni laboratóriumilag évente, ezek ugye a legsúlyosabb esetek, amik a látókörünkbe kerülnek.
1: De a jéghegy csúcsa.
2: Igen, a jéghegy csúcsa.
1: És mennyi lehet alatta?
2: Erre nincs rálátásunk, de biztos, hogy vannak tünetmentes vagy nagyon enyhe tünetes fertőzések. Át lehet esni egy vírusfertőzésen úgy is, hogy nem szerzünk róla tudomást, mert gyakorlatilag tünetmentesen vagy csak nagyon jellegtelen enyhe tünetekkel átesünk a fertőzésen.
1: Még tavaly készült egy országos kutatás az egészségügyi dolgozók mentális és fizikai állapotáról. Ezt ismerteti dr. Rákosi Vokó Zsuzsa, az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program vezetője. Annyira nagy tömegről van szó, olyan különböző földrajzi elhelyezkedésről, hogy lehet ezt egyáltalán így vizsgálni?
3: Lehet vizsgálni. A tavalyi évben végeztük el egy országos reprezentatív kutatás közel 5000 kórház dolgozó részvételével. Ilyen típusú adatok Magyarországra vonatkozóan még nem álltak a rendelkezésünkre. Külföldi szakirodalomból tudjuk, hogy alapvetően a kórházi dolgozók is úgy általánosságban az egészségügyi dolgozók egészsége, főleg a lelki egészsége, ez jóval rosszabb állapotban van az átlag populációhoz képest. Egyrészről egy elég megterhelő munkarendben dolgoznak, 12 óra, 24 óra, tehát tehát nagyon sok az éjszakázás, nagyon sok az ügyelet, vagy ha csak a műtéti szakmákat nézzük, nem ritka, hogy több órát, akár 10 órát is áll valaki a műtőbe, vagy a betegszállítóknak a betegek mozgatásával járó traumái, vagy hogyha valaki intenzíven dolgozik, sürgősségén dolgozik. Tehát azért az őt érő stressz az jóval nagyobb, mint mondjuk egy átlagembert ér az utcán.
1: Mi derült ki a hazai vizsgálatokból, hogyha mondjuk csoportokra bontja, tehát mondjuk a nővérek, belgyógyászok?
3: Orvosok, illetve szakdolgozók szintjén vizsgáltuk első körben, és hát az derült ki, hogyha a szubjektív, tehát a vélt egészségképet nézzük, hogy a szakdolgozók csupán 13%-a gondolja úgy, hogy az ő egészsége nagyon jó. Míg mondjuk az orvosoknál ez az érték 27%, ami azért még mindig nem egy ilyen egetverően
1: sok,
3: és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mi húzódik annak hátterébe, hogy nem érzi magát egészségesnek. A szakdolgozók jó részt azt nevezték meg indokként, hogy nincs elegendő pénzük az egészségük javítására, illetve valamilyen krónikus betegségben szenvednek, míg az orvosoknál a legnagyobb hátráltató faktor az az időhiány volt, ami miatt ők nem tudnak az egészségükkel megfelelően foglalkozni.
1: Lehet tudni, hogy a nem egészségügyi dolgozók, tehát az átlag populáció mennyire érzi magát egészségesnek? Össze tudjuk ezt hasonlítani?
3: Az átlag populációnál 60% az, aki úgy gondolja, hogy jó vagy nagyon jó az ő egészségi állapota.
1: Hát ez óriási különbség.
3: Igen. És az is izgalmas, vizsgáltuk azt, hogy az ő saját véleményük szerint ők mennyit tehetnek az egészségükért, és itt is nagy differencia volt az orvosok és a szakdolgozók között, míg az orvosok jóval tudatosabban, gyakorlatilag több mint felük nyilatkozta azt, hogy ők nagyon sokat tehetnek a saját egészségük érdekében, a szakdolgozók csupán 34%-kal vélekedik így. És hogyha konkrétan a meglévő betegségeket nézzük, a szakdolgozók 57%-a rendelkezik valamilyen krónikus betegséggel, és több mint egyharmadukat ez korlátozza a mindennapi munkavégzésben.
1: És milyen krónikus betegségekre kell gondolni? Cukorbetegség, magas vérnyomás, vagy mozgásszervi?
3: Így van, mindegyik. Szívérendszeri betegség. És azért, hogyha belegondolnak, az egyébként is megterheli egészségügyi munkát úgy végezni, hogy az embernek van valamilyen krónikus betegsége, ami miatt azért korlátozottságot él meg, az egy nagyon nehéz érzés. És ugye ezeknek a krónikus betegségeknek a kialakulásában számos életmódbéli tényező szerepet játszik, és általában azért ez egy hosszabb idő, amíg kifejlődik az egyénbe. És azért azt várnánk, mivel az egészségügyi dolgozóknak megvan a megfelelő tudásuk arról, hogy hogyan kellene egészségesen élni, és az embernek van egy ilyen prekoncepciója, hogy akkor ők így is élnek.
1: Igen.
3: És hogyha megnézzük például akár a naponta a friss gyümölcs vagy zöldség fogyasztást, hát nagyon kevés százalékuk az, aki eléri a naponta többszöri, legalább 4-5-szöri zöldség és gyümölcs fogyasztási mennyiséget, vagy ha azt nézzük, hogy a WHO ajánlásába szereplő fizikai testmozgás ajánlási perceket, tehát a szakdolgozók 44%-a éri el.
1: És az orvosok közül?
3: Az orvosok közül 54%, aki mondjuk hetente többször legalább 30 perc közepes intenzitású testmozgást végez, és nyilván ennek azért megvannak a következményei, hogyha valaki nem táplálkozik megfelelően, nem tud sportolni, azért az előbb-utóbb túlsúlyhoz, elhízáshoz vezethet, és a szakdolgozók körében 30% elhízott, míg mondjuk az orvosoknál ez 18%.
1: Ez a 30% a magyar átlaghoz képest nekem nem tűnik olyan soknak. Én úgy tudom, hogy az átlag populációban talán valami 70%, valami ilyesmi adatra emlékszem.
3: A túlsúlyos és elhízottak, az több mint 60%, hogyha összeadjuk, akkor itt is a túlsúlyos az 32%, a szakdolgozóknál elhízott 30%, szóval
1: kijön az átlag.
3: Az
1: orvosoknál nem jön ki?
3: Ott egy kicsit kevesebb, ott 50% a túlsúlyos és elhízottaknak az aránya. Nehéz számok ezek, de hogyha belegondolunk egy orvos-beteg találkozásába, a beteg számára az orvos az mindig egy hiteles forrása az egészséggel kapcsolatos információnak. És az nagyon fontos lenne, hogy egy személyes példamutatással járjanak elő az egészségügyi dolgozók.
1: Nézzük a mentális egészséget.
3: A mentális egészség állapotával kapcsolatos adatok azok elég lehangolóak. A dolgozók 58%-a küzd valamilyen depresszív tünetekkel, és ami még inkább ront a helyzeten, hogy 9%-uk nem tesz semmit a mentális jólétéért, és 28%-uk ritkábban, mint hetente tesz bármi olyat, ami lelkileg töltené.
1: És mi az, amire gondolhatunk ilyenkor?
3: Egyrészt a mozgás az egy nagyon jó dolog, nem csak a fizikai egészség, hanem a mentális egészség szempontjából is, de bármi olyan szakember segítsége, vagy önfejlesztő technikák, stresszkezelő technikáknak az alkalmazása, az nagyon-nagyon fontos lenne, vagy bármi olyan, amit segít abba, hogy valaki jobban érezze magát. Valakinek ez egy séta az erdőbe, vagy séta a parkba, vagy a macska kutyával, pontosan kutyával, vagy macskával való időtöltés. Tehát az azért egyénileg az ember saját magát ismerve tudja, hogy mi az, ami számára fontos, és a mentális állapotát tudja vele javítani.
1: De nem lehet, hogy a válaszolók nem gondoltak mindenre, amire ön gondolt? Tehát mondjuk azért cicája, kutyája rengeteg embernek van, lehet, hogy ő is hazamegy, simogatja, sétáltatja, és ez segít neki, de eszébe se jutott ezt válaszolni.
3: Az az igazság, hogyha ezt rendszeresen tennék, akkor nem ilyen lenne a depresszív tüneteket mutatók aránya. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. Ha nagyon durván mondanám, akkor az egészségügyi dolgozók, vagy hát a kórházi dolgozók közel 2/3 nincs jól.
1: És ez nemzetközi összehasonlításban milyen? Tehát ez külföldön is ugyanilyen rossz ez az adat?
3: Abszolút, abszolút.
1: Tehát ez magával a munkával függ össze, függetlenül attól, hogy hogyan keres valaki, milyen anyagi helyzetben van.
3: Pontosan, tehát hogy hiába kereshetnek mondjuk jobban az orvosok, hogyha nincs megfelelő idejük saját magukra.
1: Nagyon lehangoló most ez a beszélgetés, tudunk valami pozitívumot is mondani? Tehát mi a megoldás?
3: Persze, hogy tudunk, nem akarom ennyire depresszív módon zárni a beszélgetést. Szóval az Országos Kórházi Egészségfejlesztési Program pont ezekre a problémákra igyekszik reflektálni. Olyan programokat kínálnak a dolgozóknak a kórházon belül, ami segítséget jelenthet számos kórháznak. Van együttműködése fitness termekkel, és a dolgozóik számára kedvezményes bérletet biztosítanak, de nem csak fitness terembe, uszodába, kerékpárbérlésre.
1: De ha az időhiány a probléma, akkor hiába olcsóbb a bérlet.
3: Igen, ez is egy pont. A szakdolgozók, ők meg tudnák oldani. Az orvosok azok, akik főleg időhiányra panaszkodnak. Viszont egy másik kutatásunk azt mutatja, hogy amíg a szakdolgozók nagy örömmel vesznek részt a kórházon belül is sportolási aktivitásokba, az orvosoknak viszont nagyobb segítség, hogyha külső helyszínen tudnak kedvezményesen sportolni, hiszen az ő időbeosztásukhoz az a fajta ilyen rugalmasság és nem kötött óra, egy időpontban megtartott kötött óra, az mondjuk jóval nagyobb segítség. Számos kórházban segítettük az egészséges dolgozói menza és büfé kialakítását, ajánlásokat fogalmaztunk meg a kórházak számára, hogy mi az, amit még tudnak ezen túltenni annak érdekében, hogy mondjuk az ügyeletben dolgozó kollégák is egészséges ételhez jussanak, és ne a csoki és kávé automatán éljenek az ügyeletben. Vannak olyan jó automaták, amiből akár zöldséget, gyümölcsöt, smoothie-kat tudnak vásárolni. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a kórházak itt az elmúlt 3 évben közösségi programok szervezésére, akár közösségi sportnapok, családi napok, közös kirándulások, biciklitúrák, közös evezés, tehát megmozgatva egy kicsit azokat a kollégákat is, akik mondjuk még soha nem sportoltak életükben. Most már 26 kórházzal dolgozik a program, egy kis kreatív gondolkodással, nagyon sokat lehet elérni. Például a Ceglédi kórháznál a lépcső futóverseny, ami elképesztően sikeres, és most már a harmadik éve rágják az egészségfejlesztési iroda munkatársainak a fülét, hogy

0: Ez például a műtétről és a sugárkezelésről. Ugyanakkor az aktív kezelés mellett a betegeknek és a szüleiknek is nagyon nagy igények van az egyéb támogató kezelésekre, és ez foglalja össze a palliatív ellátás, ez az aktív ellátás alatt történik, és ennek egy speciális szegmense az életvégi ellátás, ez pedig a hospice ellátás. Ezt néha össze szokták keverni, akár még a szakemberek is, vagy nem szakemberek, de ez nagyon fontos hangsúlyozni, maga a palliatív ellátás, az az aktív ellátással párhuzamosan történik, és mind a betegek részére, mind a családjuk számára nyitott. Akkor nézzük meg konkrétan, ez mit jelent. A diagnózis közlés az első nagy krízis, amikor a beteg megtudja, hogy a félfels mögött agydaganat áll, a nyirokcsomó duzzanat mögött akár leukémia áll, és így tovább. Ezzel párhuzamosan akkor nem csak az orvos, a szaknövér van ott, hanem ott van a gyermek onkopszichológus, illetve ott van a játszházi foglalkoztató, akár lelki segítő szakember, illetve ott van a palliatív team tagja. Mi a szerepe a palliatív tagjának? Elmondjuk, hogy a gyógyszeres, az onkológiai kezelést a gyermek onkológussal tudja megbeszélni a szülő, ugyanakkor a fájdalomcsillapítás speciális formáját, vagy egy olyan a krízis helyzetet, amikor a szülő nem tud dolgozni az aktív ellátás alatt, ezt hogy tudja megoldani, ebbe a palliatív szakember tud segíteni.
1: És hogyan tud segíteni?
0: Hadd beszélek először a fájdalomcsillapításra. A fájdalomcsillapítás persze a szakorvosok és az onkológusok is tudják a fájdalomcsillapítás alapjait, és el tudják látni a beteget, tehát félretés ne essék. Ugyanakkor a onkológiai beteg fájdalomcsillapítása, ez olyan speciális személyre szabott tudást igényel, amit az aktív betegellátás mellett szinte nincs is rá idő mennyiségében foglalkozni, és ezt biztosítják a szakemberek.
1: Vannak országok, ahol ez egy külön szakvizsga.
0: Igen, Magyarországon ez még nem, de a palliációban járt a szakember képzés, az már folyik Magyarországon is, és ez egy kiemelt fontosságú szerepe a fájdalomcsillapítás, de nem csak a fájdalomcsillapításra szorítkozik a palliatív team. Mondjuk egy másik példát, például meg kell szervezni, hogy a gyermek milyen foglalkozásokban, milyen terápiákban vesz részt az aktív kezelés mellett, ezt is részben ez a csapat szervezi meg. Például tegnap hívtam a palliatív csapatát, a hagyományos fájdalomcsillapítás nem volt elégség, és meg kell beszélni, hogy mit alkalmazunk, vagy mi az a forma, amit otthon tud alkalmazni a szülő, és ők oktatják a szülőket, mégis magát a gyermeket is.
1: Megkérdezhetem, hogy mi volt az a speciális eset, amiről úgy érezte, hogy ön is hát segítségre szorul, illetve segítséget hív?
0: Igen, ebben az esetben egy egész szomorú történet. Tegnap a legutolsó MR vizsgálattal kapcsolatban kellett közölni a szülővel, vagy elmondani a szülőnek, hogy az aktív ellátásba ki kell vonjuk a gyereket, hiszen aktív kezelés alatt nőtt a betegsége, és már nincsen olyan új terápiás lehetőség, amivel meg tudnánk hosszabbítani az életet. Ugyanakkor viszont az élet minőségre, az élet minőség jobb átétele tudunk törekedni. A szülő ezt megértette, az elfogadás persze egy hosszú folyamat, de már ekkor a beszélgetéskor ott volt a palliációban járt a szakember. Ugyanakkor végigbeszéltük, hogy mik azok a tünetei, amit a szülőnek is észre kell tudni vennie, és hogyan kell csillapítani a fájdalmat. Megbeszéltük azt, hogy mik azok az élményterápiák, amihez hozzá tud jutni a gyermek az ő esetében. Például legfontosabb, hogy még a testvérével tudjon találkozni, azt megbeszéltük, hogy azért, mert ő beteg, ettől még nem kell eltítani a testvérektől, nyugodtan játszhatnak együtt, végigbeszéltük, hogy mik azok a játékformák, amit ő el tud végezni, és mi a fizikai terhelés, amit el tud tűrni a gyermek, és a legfontosabb, megtanítjuk a szülőt, hogy mik azok a tünetek, amit észre kell venni, amikor már fárad a gyermek. Túl a klasszikus tünetek, amit minden édesanyja és édesapa is ismer.
1: Tragikus történet.
0: Ez sajnos egy szomorú, de nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy maga a palliatív ellátásnak a hospice ellátás csak egy kis része, csak most mert pont ez történt tegnap, ez volt egy konkrét történet a hallgatók számára.
1: Nem kizárólag onkológiai betegek vehetnek részt ebben a programban, hanem nagyon sérült gyermekek is.
0: Én nem is inkább a sérült szót használnám, hanem a krónikusan gondozott gyerekeket. A gyermekek egy nagyon kis része sajnos krónikusan beteg. Ilyenek például az anyagcserebetegségek, ilyen a cukorbetegség és számos más az autoimmunbetegségek. Ezeknek a gyermekeknek is nyitott ez a palliatív ellátás. Meg kell tanítani először a családot, aztán meg a gyermeket, hogy lehet úgy élni, és hogy lehet úgy kamaszkor, és hogy lehet úgy szerelmet találni, felnőni, sportolni, hogy a betegség ne zavarja őt.
1: Felmerül a kérdés egy palliatív, illetve hospice ellátásnál, hogy ez hol történik.
0: Ezt kevesen szokták így átgondolni, de gondoljuk egy pillanatra, akkor majd a konkrét példán, bemegyünk a Tűzoltó utcába, ott folyik az aktív onkológia kezelés, és akkor el kell mennem a családok mellett, akivel még tegnap együtt kezelték a gyerekemet, de most például az én gyerekem már nem fog meggyógyulni. Ez egy olyan trauma, mint a gyermek a szülő számára is, ami folyamatosan emlékezteti őket a kudarcra. Éppen ezért abba az intézmény, de egy dedikált ambulancián, egy külön ambulancián foglalkozunk a palliatív ellátásban van gyerekekkel, külön onkopszichológus foglalkozik velük, hiszen nekik más a problémájuk. A hospice ellátásban van gyerekeknek meg egész más a fókusz, hiszen az első csoportnál, az aktív kezelteknél tényleg Egy közös cél van, meggyógyulni. Hosszú a folyamat, nem biztos, hogy minden hallgató tudja, 1,5-2 év az aktív gyógyítási folyamat, és az aktív gyógyítási folyamat végül után 5 évvel fogjuk kimondani, hogy meggyógyult a gyerek. Ez talán meglepő lesz, ma Magyarországon 10-ből 9 gyerek meggyógyul, egész pontosan a statisztikai szám 80,2%-ot jelent, ami elképzelhetetlen magas szám. Ha egy időskori tüdőgyulladás szövődményre gondolunk, ott nagyobb eséllyel

0: vesztjük el a beteget, egy időskori beteget, mint ma, ahogy meg tudjunk gyújtani egy leukémiás gyermeket. Ez óriási. Ez körülbelül 50 év aktív munkának köszönhetően, két generáció, orvos generáció a munkának köszönhetően, ma nagyon nagy eséllyel, aki bejön a Tűzoltó utcába, a gyermeket gyógyultan megy haza. Ez egy óriási fejlődés.
1: A mai felfedező ezzel véget ért. Az adás elkészítésében Bicsák Eszter felelős szerkesztő segített. Köszönöm a figyelmet, Veres Ágnest hallották. Műsorunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
2: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Iránnak korlátozott idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy megállapodást kössön az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak hétvégén dönt a további lépésekről, de hozzátette, hogy az amerikai haderő készenlétben áll. Trump ismét megerősítette, nem fogja megengedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök ezt videóüzenetben jelentette be. Mint mondta, májusban Ukrajna javára változás történt a hadihelyzetben, különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. Zelenszkij beszélt az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságáról, valamint Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási törekvéséről is. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. Az egész kontinensre kiterjedő vészhelyzetet hirdetett ki az Afrikai Járványügyi Központ a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő Ebola járvány miatt. A rendkívüli intézkedés célja az afrikai országok járványügyi fellépésének összehangolása, megerősítése. Kínában már 18-an meghaltak az ország déli és középső térségeit sújtó heves esőzések és áradások következtében. A villámárvizek, földcsuszamlások és áradások miatt iskolákat és üzleteket zártak be, akadozik a közlekedés és több helyen áramkimaradás is volt. Több térségben lakosok ezreit telepítették ki. Híreink végén egy sporthír, bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. Végül az időjárásról, túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél nagy területen megélénkül, hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 4 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 3 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: A mai napon magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések kezdődtek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Ezt Orbán Anita külügyminiszter azt követően jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel, aki azt mondta, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is. Annak érdekében, hogy helyreállítsuk a bizalmat és a jó szomszédi kapcsolatokat országaink között. Arra a kérdésre, hogy milyen irányba változhat a két ország kapcsolata, és mely kérdések szerepelhetnek a napirenden, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Csókolom, Edith, jó napot kívánok.
2: És köszöntöm a hallgatókat, én is, én Dávid Edith vagyok. Magyar Péter egy Facebook bejegyzésben arról tájékoztatott, hogy a magyar kormány technikai szintű egyeztetést kezdett Ukrajnával, és hogy tárgyalások fókuszában a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak törvényi garantálása volt. Emellett ugye Magyar Péter azt is mondta, hogy mindenről telefonon tájékoztatta António Costát, az Európai Tanács elnökét, aki határozottan üzent Zelenszkijnek, hiszen tegnap világossá tette, hogy minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Egy fontos kérdés, hol volt eddig Costa elnök úr?
3: A kérdés nagyon jó, de talán még izgalmasabb, hogy miért most? Hiszen azt mondta az új magyar kormány, Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter asszony, hogy amennyiben jogi garanciákat ad az ukrán politikai vezetés, az ukrajnai külügy vagy az elnöki hivatal, akkor Magyarország nem vétózza meg Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és nem sokára Európai Uniós csúcs lesz, ami után majd egyébként lesz júliusban egy NATO csúcs, de az Európai Uniós csatlakozás szempontjából az EU csúcs most a mérvadó. Az idő sürget, Antonio Costának is, és Ursula von der Leyennek is.
2: Nagyon jó, hogy ezt mondja, mert Orbán Viktor korábban is arra hivatkozott, hogy azért is nem támogatja Ukrajna csatlakozását, mert a kisebbségi jogok helyzete, ameddig ezt nem kezelik Ukrajnában, ezt nem teheti lehetővé. De hát nem csak ezen a szemüvegen keresztül nézte akkor a magyar miniszterelnök az ukrán csatlakozási helyzetet, hanem ugye azt is mondta, hogy az ország felvétele az Európai Unióba is behozná a háborút, és gazdaságilag is hátrányos lenne. Én nem hallottam azt sem Magyar Pétertől, sem Orbán Anitától, hogy az ukrajnai egyeztetések kapcsán például a békéről egyeztettek.
3: Kedves Edith, több mint kétszer annyit költ Ukrajna. A mai napon sajnos holnap után, de tegnap is a háborús kiadásaira, mint akár a tavalyi évben bármikor, tehát a tavalyi év akár azonos időszakában is, közel 200 milliárd forintot költ katonai kiadásra és a háborúra, magyarul Ukrajna. Ennek nagyon nagy része külföldi támogatás vagy külföldi hitel. A hitelt még mindig nem tudjuk, hogy miből fogják kifizetni. Azt már szerencsém volt ebben a műsorban is többször elmondani, hogy Oroszország biztos nem fog helytállni Ukrajna helyett. Tehát vagy az Európai Uniónak a tagállamai, most például a héten és a jövő hét elején az IMF-fel fog tárgyalni Ukrajna egy 8 milliárd dolláros hitel ügyében. Ugye többször beszéltünk a 90 milliárd euró értékű hitelfelvételről, amihez Magyarország egyelőre nem csatlakozott. Tehát természetesen a legfontosabb számunkra a honfitársaink, a kárpátaljai magyaroknak a mindennapi életük, azt a jognak a visszaszerzés, ami már korábban megillette őket. Tehát, ahogy Szijjártó Péter korábban mondta több ukrán külügyminiszternek, semmivel nem kérünk többet, mint ami 2015 előtt megvolt. Tehát itt nem csak Zelenszkij nem tartotta be az ígéreteit, és több ukrán külügyminiszter, hanem már Poroshenko sem, de nyugodtan hivatkozhatunk az előző ukrán külügyminiszternek az ígéretére, nem messze Ungvártól, a Verhovina hotelben tárgyaltak Szijjártó Péterrel, amikor mindent megígértek, még ott volt az akkori kabinet főnöke is Zelenszkij elnöknek, aki most éppen Bilincsben várja a tárgyalását, Jermákról beszélek, amikor megígérték, hogy a magyarok különleges elbírálásban fognak részesülni, akkor sem véletlenül, akkor is egy Európai Uniós támogatás volt a tét, és az Európai Uniós csatlakozás volt a tét, amikor Verhovinában, Kárpátalján, Ukrajnában Szijjártó Péter ígéretet kapott arra, hogy kétoldalú munkabizottságokat fognak létrehozni, hogy orvosolják a kárpátaljai magyaroknak bármilyen jogorvoslati kérdéseit.
2: Több mint 10 év telt el 2015 óta, és nem sikerült a magyar kisebbségnek a jogain változtatni. De egy valamit itt azért nem felejthetünk el, amikor arról beszélünk, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ebben mennyire játszott szerepet az, hogy az ott élő oroszok kisebbségi jogait is két lábbal tiporták, sőt, fegyverekkel tiporták.
3: Ez volt az egyik oka a háborúnak, hiszen nem csak a lehetséges NATO csatlakozás és Oroszországnak a biztonságpolitikai inger küszöbe és komfortzónája, hanem egyértelműen Kelet-Ukrajnában, ebben a négy tartományban, megyében, ahol azóta a leghevesebb harcok dúlnak, tényleg fegyverrel is támadták az ott élő orosz ajkú és orosz nyelvű és származású kisebbséget, amit szintén a mai napig nem tudott megoldani kormány Ukrajna nem csak a magyar kisebbségek helyzetét, vagy a ruszin, vagy a lengyel, vagy akár a szlovák, és legkevésbé az orosz kisebbségek helyzetét nem tudták megoldani. Minket a magyar kisebbség érdekel Kárpátalján, én nagyon örülnék neki, hogyha valóban jogi garanciát kapnánk, nem tudom, hogy milyen jogi garanciát tud adni Ukrajna, amit korábban nem adott meg, amitől majd Beregszásztól Ungváron és Munkácson keresztül honfitársainknak valóban egy megérdemelt jobb élet jár. Itt beszélhetünk arról, hogy lesz-e mondjuk augusztus végén, szeptember elején himnusz egy magyar nyelvű általános iskolában, vagy akár az állami közhivatalokban használhatják a magyar nyelvet. Az optimizmusra ad okot, amit a külügyminiszter asszony mondott, hogy bevonja majd a kárpátaljai magyarokat ezekbe a tárgyalásokba. Ők egyelőre erről nem tudnak, de reméljük, hogy majd őket is értesítik.
2: Ez nagyon jó, hogy ezt felhozta. Egyrészt előfordulhat az, hogy mondjuk 16 év után most António Costának, az Európai Tanács elnökének a határozott üzenetét meghallják, már csak azért is, mert Ukrajna is ehhez a klubhoz szeretne tartozni, és ez, amit mondott, ez nagyon fontos, mert ugye Orbán Anita is azt mondta, hogy kijelölték a tárgyaló delegációkat szakmai alapon, és hogy ebbe beszeretnék vonni az ott élő magyar kisebbségeket. Akkor hogy lehet az, hogy Brenzovics László nem tud erről az egyeztetésről, és azért a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség az, amelyik a legnagyobb Ukrajnában.
3: Személyesen ismerem a szövetséget, a korábbi elnök is a jó barátom, és többször tartottam nekik képzéseket a kárpátaljai magyar fiataloknak, így ismerem magát, ezt a legnagyobb szervezetet, reméljük, hogy majd tényleg bevonják őket, hiszen nagyon hasznos megjegyzéseik, nagyon hasznos tapasztalataik lehetnének, és javaslataik a jövőre vonatkozóan, hogy milyen jogok illették meg eddig a magyar közösséget, és mit várnak el majd az ukrán kormánytól. Az is felháborító, hogy azt mondja az ukrán külügyminiszter, hogy hajlandóak együtt működni, most már nem Kulebáról beszélek, ugye a jelenlegi ukrán külügyminiszterről, Szibiháról, aki azt mondta tegnap, hogy hajlandóak az új magyar kormánnyal együtt működni. Hát csókolom, egy szomszédos Európai Uniós NATO tagállammal eddig miért nem volt hajlandó együtt működni, és most vajon miért hajlandó? Mindig ez az izgalmas. Mit kell vajon nekünk adni ezért, hogy hajlandó legyen? És akkor itt jön megint ugye az alapkérdésünk, hogy Magyarország vállalja, hogy csatlakozza az Európai Uniós csatlakozást, támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, viszont ahogy erre szerkesztőasszony kiválóan rámutatott, a koppenhágai kritériumokból az egyik cikke a nemzetiségeknek és a nemzetiségi jogoknak a tiszteletben tartása, hol lesz a versenyképes gazdaság, hol lesz majd a jogállam, hol lesz a korrupció, a híres oligarchia, Arhák Ukrajnában, ezeket a problémákat tényleg beimportáljuk, behozzuk a saját európai családunkba. Bármilyen konfliktusunk is van az Európai Unióval, ez tényleg ez egy másik kultúra.
2: Mit értenek az alatt Ukrajnából, amikor azt mondják, hogy jó szomszédi viszonyt szeretnének ápolni Magyarországgal? És ezt kérdezem azért, mert amikor kitört a háború, Magyarország kormánya volt az első, aki humanitárius segítséget nyújtott, aki a határon fogadta a menekülteket, aki minden nyáron ukrajnai gyermekeket táboroztat.
3: Nem csak magyarokat, kárpátaljaiakat, ukránokat.
2: Ukrán nyelvű iskolát működtet a magyar kormány. Tehát, hogyha ezt megnézzük, ha nem ez a jóbaráti viszony, akkor mi?
3: Egyébként sokkal jobb is lehet, főleg az elmúlt fél évben, főleg az április 12-i országos választást megelőzően, a parlamenti választást megelőzően érezhető feszültség volt. Nem mondom, hogy a két ország között, nem mondom, hogy az ukrán és a magyar emberek között, hanem a két kormány között, tehát Zelenszky és az Orbán kormány között évek óta komoly feszültség van, nem csak a NATO csatlakozás miatt, nem csak az Európai Uniós csatlakozás miatt, hanem a magyar érdek egyszerűen soha nem esett egybe az ukrán érdekkel.
2: Azért érdemes arról is beszélni, amit az ukrán külügyminiszter is mondott, ön is célzott erre, hogy Orbán Anitával tárgyaltak arról is, hogy hogyan lehet mi hamarabb Ukrajna az Európai Uniónak a tagja. És azt is megerősítette, hogy országa készen áll a tárgyalási klaszterek mielőbbi megnyitására. De Eddig Ukrajnából is úgy gondolták, hogy ennek az egésznek egyetlen egy féke van, azt pedig úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Még Orbán Anita is célzott arra, hogy Magyarország a bot azok között, a bizonyos küllők között.
3: És most már mi küllő leszünk, azt mondta, küllők.
2: Mi küllők leszünk, de hát minthogyha az Európai Unióban egyre több botot látnánk.
3: Ráadásul nem kicsi botot, hiszen mondjuk a német kancellár vagy a francia elnök is elmondta, még a jereváni csúcson is, ahol ott voltak az ukrán politikusok és nagyon sok NATO tagállam, az Európai Unió vezető tagállamai Jerevánban részt vettek a konferencián, ahol Merz is elmondta, és Emmanuel Macron is, Friedrich Merz is, német kancellár és Macron francia elnök is, hogy nem hisznek a gyorsított eljárásában az Európai Uniónak, miközben von der Leyen két éve ezzel riogat minket aztán főleg, és az uniós biztos is, a csatlakozásért felelős uniós biztos is jelezte, hogy több mint 1000 kollégája dolgozik ezen éjjel-nappal, hogy a 2026 év végén már lezárják a tárgyalásokat, hogy 27-ben valamilyen módon csatlakozhasson. Ezt így ebben a formában Németország és Franciaország nem fogja támogatni, ezt el is mondták nyilvánosan, le is írták, hogy szavazati joggal nem rendelkezhetne Ukrajna, hanem egyfajta ilyen kereskedelmi, gazdasági övezet szerűen, mondjuk úgy, hogy mondjuk egy szabadkereskedelmi megállapodás keretében, és egyéb engedmények keretében csatlakozhatna, ami szintén egyébként óriási veszélyt jelentene, nem csak a hazai gazdáknak, a franciáknak, hanem az Európai Unió gazdaságának a versenyképességére.
2: De hát azt ne felejtsük el, hogy ezzel kapcsolatban a több sebességes Európa gondolatával kapcsolatban Zelenszkij már felemelte a hangját. Azt mondta, hogy ő azzal lenne elégedett, és valóban az ukrán választóknak, az ukrán népnek csak az lehet az elfogadható, hogyha teljes jogú tagja lesz Ukrajna az Európai Uniónak, amitől nem zárkózott el a magyar miniszterelnök sem, sőt nem zárkózik el Magyarország sem, csak teljesíteni kell azokat a feltételeket, és itt nem csak a háború lezárására gondolunk, hanem a gazdasági feltételekre is. Na és az is azért mai hír, hogy 4,5 millió munkavállalóra lenne szükség Ukrajnában. Akkor milyen az a gazdaság, amellyel Ukrajna csatlakozni szeretne most az Európai Unióhoz?
3: Ukrajna egy borzalmas háborút vív Oroszországgal, hagyjuk az előzményeket, a történelmet, ez tény. Nem drukkolunk senkinek, a békének drukkolunk, a tűzszünetnek, és tényleg, hogy legyen egy egészséges társadalom, amelyik el tudja látni magát, mert elképesztő, hogy megint jelezte az ukrán politikai vezetés, hogy két éven belül 95 milliárdra, nem erre a 90 milliárdra, amiről már beszélünk 2025 december óta, egy újabb 90 milliárdos nemzetközi segélycsomagra lesz szüksége ahhoz, hogy a gazdaságot, a közszolgáltatásokat és a háborút folytatni tudja. Tehát egy ilyen országnak sajnos egyelőre semmi keresnivalója az Európai Uniónak, meg kell erősödni a társadalomnak, következő 10 évben munkaképes 4,5 millió munkavállalóra van szükség, ez nem orosz hír, ez nem Európai Uniós hír, ezt az ukrán miniszter mondta, amire szerkesztő asszony utalt, a 4,5 millió munkavállaló, amit nem külföldi munkavállalókból szeretnének feltölteni, tehát nem vendégmunkásokból, migránsokból, hanem ukránokból. Egyelőre ez még lehetetlen. Hogyha nem lennének a fronton harcolók, akkor is lehetetlen. Jelenleg a 4,5 millió új munkavállaló bevonása az ukrán gazdaságba, a napi munkába.
2: És még egy nagyon fontos kérdés, hogyha itt visszagondolunk arra, hogy milyen területeken indítanak most tárgyalást, ebben én nem láttam a kényszer sorozások kapcsán egyetlen tárgypontot sem. Az nem jelenti azt, hogy nincs, de tudjuk azt, hogy a kényszer sorozásokban azért kárpátaljai magyarok is életüket vesztették. Na, a jelenlegi kormányzatnak ezzel kapcsolatban mi a tárgyaló pozíciója?
3: Erről sajnos semmit nem tudunk, de hát nem csak erről, hogy hogyan szüntetnék meg a korrupciót, éppen az a Jermák, az elnöki hivatal vezetője van őrizetben, aki eddig miniszterelnökökkel és elnökökkel is tárgyalt. Jermák volt a fő tárgyalója Volodymyr Zelenszkijnek, sőt még színész korában a producere, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a barátja és a jobb keze, és közel 1 milliárd forintos díjat kell most kifizetni azért, állítólag a barátainak, mert hogy neki nincsen, hogy szabadlábon védekezhessen. A jogi szaknyelv úgy hívja, hogy óvadék, tehát 970 millió forint értékű hrivnyát kell éppen kifizetni. A gazdaság nem transzparens. Ukrajna nem független. Ezek tények. Szerintem a háború előtt se volt, de a háború óta biztos, hogy nem. Szükség lenne egy tartós békére, egy teljesen új társadalmi struktúrára, lehet, hogy egy új politikai vezetésre, ezt döntsék el az ukrán szavazópolgárok, és utána pedig minden egyes fejezetnek meg kell felelni, csak közben ott van még azért Törökországot, lehet, hogy már elengedtük, de azért ott van a Nyugat-Balkán, nem egy, nem kettő, nem három ország várja az Európai Uniós csatlakozását, például a déli szomszédunk Szerbia is.
2: És hát csak nem tudunk elmenni szó nélkül amellett, és mondhatjuk azt, hogy bízunk benne, hogy az új kormány sem háborúval riogat, hanem arról a valós háborús helyzetről, veszélyről beszél, ami itt van a szomszédunkban, pláne akkor, amikor Orbán Anita a Kárpátalját ért támadás után berendelte az orosz nagykövetet. Mi áll e mögött?
3: Természetesen az új kormány kiáll a kárpátaljai magyarokért, ez természetes és nagyon helyes. Itt megint az, hogy mi ennek az ára, mit kell ezért tenni. Az Európai Uniós csatlakozásnak a támogatását nagyon szigorúan kell venni, hiszen valóban nincsen gyorsított eljárás, minden egyes feltételnek meg kell felelni. És mi a garancia ahhoz, hogyha támogatjuk, akkor majd António Costa vagy Ursula von der Leyen, vagy bárki ki fog állni a kárpátaljai magyaroknak az érdekeiért, ahogy eddig sem álltak ki.
2: És hogyha már itt Szijjártó Pétert említette, valóban ő nem kérette be az orosz nagykövetet, viszont telefonon egyeztetett az orosz külügyminiszterrel számtalanszor, hogyha azt a magyarok érdekei, a kárpátaljai magyarok érdekei úgy kívántak.
3: Ez egy nagyon érdekes jelenségnek tűnt, főleg a választások előtti utolsó 48-72 órában, majd az Európai Bizottság érdekes módon a választások után, de ne legyen összeesküvés elméletünk, nyilvánosságra hozta a jelentést, miszerint semmiféle biztonsági veszélyt nem jelentettek ezek a telefonbeszélgetések. Előtte mindenki kifejezte óriási aggodalmát és az Európai Unió szuverenitását, miszerint Szergej Lavrov és Szijjártó Péter telefonon beszéltek, ez sajnos a külügyminisztereknek, vagy hál' Istennek is, ez foglalkozási kötelezettségük. De az biztos, hogy az Európai Uniónak és az Európai Bizottság vizsgálatát biztos, hogy nem tudta befolyásolni Szijjártó Péter, de szerencsére ezt is elfelejthetjük, ennek a kockázatát és veszélyét, hiszen az EU Bizottság vizsgálata állapította meg.
2: Mi az, amit látunk most? Ugye szakértői szinten elindultak az egyeztetések, viszont Orbán Anita az éppen úton van, sőt, talán meg is érkezett Lengyelországban.
3: Az nagyon fontos, hogy a lengyel-magyar barátságnak legyen politikai hozadéka is, hiszen az elmúlt években, főleg ugye a Tusk kormánnyal nem volt felhőtlen a magyar politikai és diplomáciai kapcsolat. Olyannyira nem, hogy amikor Magyarország átadta Lengyelországnak a soros elnöki feladatokat, akkor pont a magyar nagykövetet, a varsói magyar nagykövetet nem hívták meg erre a ceremóniára, ez is nagyon beszédes, de úgy tudom egyébként, hogy az új külügyminiszterasszony már haza is hivatta a varsói magyar nagykövetet.
2: Mi állhat e mögött?
3: Egy új politika, új külpolitika, ne felejtsük el, hogy a Donald Tusknak a pártja az Európai Néppárt tagja, sőt Donald Tusk maga az Európai Tanács korábbi elnöke volt, teljesen más kapcsolata van a brüsszeli elittel, a brüsszeli politikai elittel, mint ami volt Szijjártó Péternek, Orbán Viktor miniszterelnöknek, és Magyar Péternek és Orbán Anitának is kiváló kapcsolata van, nem csak Manfred Weberrel, vagy nem is kiváló, de biztos, hogy jobb Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével és Ursula von der Leyennel. Remélhetőleg ennek köszönhetően megkapjuk végre azt a pár ezer milliárd forintot, ami járt eddig is a magyaroknak.
2: De továbbra is az a kérdés, hogy a kárpátaljai magyarságnak, a magyaroknak a helyzetén hogyan tud a jelenlegi kormány változtatni.
3: Hát, hogyha visszatérünk a műsornak a legelső mondataihoz, akkor én csak az ukrán külügyminiszter tudom idézni, hogyha Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, itt most megint elkezdhetjük azt, hogy ez egyetlen egy pont ügye a kárpátaljai honfitársú, mi lesz a gazdasággal, a korrupcióval, a jogállammal, a médiaszabadsággal, függetlenséggel, erre nem kaptunk választ ebben a diskurzusban, akkor is milyen jogi garanciákat kaphatunk, hogyan hogyan lehet majd számon kérni. Én nem látom azt, én mindig optimista vagyok, különben nem beszélhetnék Edittel hétről hétre, de nem látom, hogy Antonio Costa felemeli a hangját, és kiárja majd a magyar érdekérvényesítés Kárpát-alján, vagy Ursula von der Leyen, vagy akár Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai fő tárgyalója, fő képviselője.
2: Mi az, amit ki tud járni akár Kaja Kallas akkor, amikor az
3: de eddig folyamatosan jogsértés volt Kárpátalján, nem csak Kárpátalján, de minket most ez érdekel. Tehát minden nemzetiségi csoporttal, nyelvvel szemben. Jelenleg is van egy olyan nyelvtörvény életben, hatályban, ami nem képviseli a magyar jogokat természetesen Ukrajnában és Kárpátalján. Nagyon reméljük, hogy olyan garanciákat tudnak biztosítani, amit majd be is tartanak.
2: Kaja Kallas. Ugye itt beszéltünk arról, hogy ahhoz, hogy Ukrajna csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz, a legfontosabb az, hogy Oroszország és Ukrajna között béke legyen. Most, mint hogyha azt látnánk, hogy az Európai Unió részt szeretne venni ennek a konfliktusnak a lezárásában. Legalábbis erre lehet következtetni akkor, amikor Vlagyimir Putyin ugye azt mondja, hogy ő Kaja Kallast nem tartja megfelelő tárgyalónak az Európai Unió részéről.
3: Ez nem meglepő, hiszen a 2024-es megválasztása óta Kaja Kallas folyamatosan csak diktátorozta az orosz elnököt, és csak agresszorként említette, ráadásul valószínű, hogy alkalmatlan is lenne, hogy tárgyaljon Oroszországgal. Angela Merkelnek szerintem most is igaza van, azt mondta, hogy nem szabad lebecsülni Putyint, az Orosz Föderáció elnökét, megfelelő szemét kell vállalni, ő szerinte olyan szemét, akinek van most is politikai tisztség az Európai Unióban, különben nagyon nehéz lenne egy Európai Unión tisztségen kívül tárgyalni akár Mario Draghinak, a korábbi olasz miniszterelnöknek, vagy neki, mint volt német kancellárnak, de biztos, hogy olyan tárgyalót kell találni, aki azért élvezi Kijev és Moszkva bizalmát is, nem lesz könnyű.
2: Hát nem lesz könnyű olyannyira, hogy felsejlik rögtön az a kérdés, hogy az Európai Unión belül ki lehet erre alkalmas vagy megfelelő személy.
3: A jelenlegi politikai struktúrában én nem nagyon látok, ugye beszéltek még korábban a finn elnökről, szintén nem elfogult, tehát egy olyan személyt kellene, az Európai Unión kívül tudok ilyet mondani, tehát mondjuk Erdogan Törökország elnöke, nagyon jó lenne mondjuk az indiai külügyminiszter, aki szintén nem lenne elfogult, vagy biztos, hogy nem annyira, tehát kellene találni egy olyan semleges közvetítőt, amilyen például az Amerikai Egyesült Államok volt. Ezt mondta például Merkel kancellár is tegnap, hogy az elfogadhatatlan, hogy csak Amerika tárgyal közvetlenül Oroszországgal, és egyébként egy időben Ukrajnával is, az Európai Unió pedig nem tárgyal Oroszországgal. Hála Istennek most már arról beszélünk, már a műsorban is arról beszélünk, hogy azt mondják az európai vezetők, nem véletlen, mert kétszer annyiba kerül az olaj, és tényleg borzalmas állapotban van az uniónak a gazdasága, és mondjuk Pekingben egy hét alatt látogat Donald Trump és Vlagyimir Putyin, amit tévén néznek az európai vezetők, meg az újságokból, vagy lehető legjobb esetben esetleg a kínai újságokból is értesülnek, mert a nagyköveteik folyamatosan jelentek, de nem ülnek ott az asztalnál.
2: De ez nagyon fontos kérdés, mert az, hogy Kínának lehet-e most szerepe ezek után abban, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezáruljon, az egy nagyon jó kérdés, de ha már itt Erdogan török elnök nevét említette, képes lenne Erdogan azt az Európai Uniót elfogulatlanul képviselni, aki nem engedi be abba a bizonyos klubba úgy, hogy most egy olyan konfliktus lezárásáért tenne érdemi lépéseket, akit viszont gyorsított eljárással akar az Európai Unió a keblére ölelni.
3: Nem, viszont azt se felejtsük el, hogy a NATO-ban nagyon fontos, és nem csak a júliusi ankarai csúcs miatt, de az Európai Unió tagállama, ugye NATO tagállamok is, tehát nagyon sok átfedés van, kivéve persze az Amerikai Egyesült Államokat, ugye Kanadát, Törökországot, tehát vannak nem Európai Uniós NATO tagállamok, de nagyon nagy az átfedés. Tehát, és azt is láttuk, hogy Törökország akár a gabona szállítások ügyében, akár több jelentős fogoly cserében is kiemelkedő szerepet játszott.
2: És akkor térjünk rá kicsit Kínára, ha már fölhozta itt azt, hogy a kínai elnök és
3: sejtettem,
2: amerikai elnök.
3: Sejtettem, hogy nem állunk meg Kárpátalján.
2: Amerikai elnök találkozott. Ugye most arra készülünk, hogy Vlagyimir Putyin lesz az, aki Kínába fog látogatni.
3: Így van, erre utaltam az előbb, hogy ezeket a világbajnokságnak, a politikai, diplomáciai világbajnokságnak a legfontosabb meccseit, ha nem is döntőit, Európa TV-n nézi.
2: De hát azért a kínai elnök az orosz-ukrán konfliktus kapcsán csak odaszúrt Putyinnak.
3: Ezt nem tudjuk, hogy odaszúrt volna, ez egy Financial Times brit forrás, mondtak ők már sok mindent, de nekem azzal sincs bajom, hogyha odaszúrt, de nehezen tudom elképzelni, hogy jelenleg Xi Jinping és Putyinnak a stratégia együttműködésébe ez beleférne, és abba a nagyon higgadt diplomáciába, amit az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt években Xi Jinping neve is fémjelzett, hogy odaszúrna Putyinnak, az biztos, hogy Kínának a legfontosabb jelenleg táj. Tehát, hogyha Amerikával a Tajvan kérdésében úgy állapodunk meg, hogy én egyébként tárgyalok Putyinnal, hogy üljetek le akár a Donbassról, bármiről Zelenszkijjel vagy Trumppal, én azt is elhiszem. Tehát az a szép a diplomáciában, nem csak az Európai Unión belül, a nemzetközi kapcsolatokban, és szinte senkinek nincsenek azonos érdekei. Nézzük meg, hogy hol vannak közös céljaink, nézzük meg, hogy ki az ellenfelem, ki a barátom, milyen koalíciót köthetek azért, hogy a saját nemzetemnek az érdekét képviseljem, jelesül Xi Jinpingnek a legfontosabb, az egy Kína elmélet külpolitikában, gazdaságban nem fog lemondani Tajvanról. És hogyha mondjuk nem kap 11 milliárd dollár értékű fegyvert Amerikától Tajvan, akkor még ez a mondat is belefér, hogyha ezzel asztalhoz fogja ültetni, hogyha ezt Trump kérte tőle, azért cserébe, hogy Tajvan függetlensége nem lehet téma, hiszen ezt Trump mondta visszafelé, az Air Force One-on Washington felé, hogy nem támogatja, még a sziget nevét sem mondta ki, hogy Tajvan, nem támogatja a sziget függetlenségét.
2: De hát a diplomácia lényegét mondta ki, egy tárgyalóasztalhoz kell ülni, és meg kell találni azokat a bizonyos közös pontokat, hát bízunk benne, hogy az orosz
3: ukrán... Különben csak az étlapon vannak.
2: Bízunk benne, hogy az orosz-ukrán konfliktus kapcsán is meglesznek ezek a közös pontok. Nagyon szépen köszönöm kis Rajmundnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió Kékesen, FM 95,5. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Bak Anita.

0: Rákosliget 1896-ban alakult. 1950-ben csatolták Budapesthez, ma a 17. kerületként tartjuk számon. Több iskola működött itt, ezeket 1978-ra vonták össze. Akkor Hősök Terei Általános Iskola volt az intézmény neve, jelenleg viszont Gregor József operaénekes nevét viseli, aki itt született, itt tanult, és az iskolában 1956 óta jelentős énekzenei tagozat is működik. Ezt az iskolát járjuk ma be. Jó napot kívánok! Két vendéglátónkkal az udvaron álltunk meg, egyelőre árnyékban. Molnár Anna igazgatónőnek köszönjük, hogy jöhettünk, és velünk tart nem csak ma, hanem a következő részben is Debnár László helytörténész. Jó napot kívánok mindkettőjüknek! László már mutatott egy teremre arra felé, hogy ide járt iskolába, első osztályba.
1: Igen, első osztályba ide jártam, sőt, még másodikban is, és harmadikban is.
0: Aztán mi történt? Elköltöztek?
1: Elköltöztünk, úgyhogy akkor ez abba maradt.
0: Anna is ide kötődik? Milyen régen kötődik ide?
2: 2015-ben jöttem ide.
0: Igazgatónő nem helybéli.
2: Nem, én Gyütbent vagyok.
0: 11 év után is?
2: Ezt akartam mondani, és amiért nagyon örülök, hogy most már úgy érzem, hogy megtaláltam a helyem, és ez nem egy éve van, hogy megtaláltam a helyem. 15-ben még igen Gyütbent voltam, de utána már olyan közösségbe kerültem itt az iskolában, a szülők közösségébe, hogy minden dologban támogatnak, segítenek.
1: Tanítottam is itt.
0: László tanított is itt?
1: Igen.
0: Mit?
1: Igen, informatikát.
0: Hogyan alakult ennek a területnek az oktatási rendszere? Mert tudjuk, hogy magát a kerületet, de a területnek a története, hogy mikor, hova tartozott, az maga is kalandos, és így aztán az oktatási rendszere is igencsak kalandos ennek a résznek. Ez egy szép nagy iskola, különböző időszakban épült részekkel, intézményrészekkel be fogjuk járni az egészet, de előbb gondoljuk végig, mondjuk legalább az elmúlt 100 évet, hogy
1: többet egy kicsit.
0: Kicsit többet is javasolja László, hogy mi történt ezen a környéken, oktatás terén?
1: 1899-ben kell először is vissza lépnünk. Itt kialakul ez a munkás otthon szövetkezet. Elkezdik építeni Rákosligetet. Fak Károly lovag vállalkozása volt. Az egész történet rögtön az elején már úgy is hirdették meg az épülő telepről, hogy itt bizony lesz óvoda, lesz iskola, könyvtár.
0: Így lesz vonzó egy terület.
1: 1899 őszén már a központi oktatási rendszerben az Óberle János igazgatót és feleségét ide helyezik, mert azt kell erről az épületről tudni, hogy a Hősök Terei iskola akkor nem csak iskola volt, ez óvoda is volt. Tehát egyszerre jött létre itt óvoda és iskola. Nem sikerült túlságosan nagyra, ebből kifolyólag aztán voltak ilyen terem problémák már abban az időszakban is.
0: Kicsi volt az épület.
1: Kicsi volt az épület, igen, kevés tanterem épült. Hát az udvaron állunk most jelen pillanatban, de ha kimennénk a Hősök terére és szembefordulnánk az iskolával, akkor ott volt valamikor a főbejárat.
0: Budapest 17. kerületében járunk, ez egy másik Hősök tere.
1: Igen. 1901-ben kapnak egy állami támogatást, és 1902-re el is készül az iskola. De hogy az iskolarendszer egy kicsit visszakanyarodjunk, az ide betköltöző embereknek, ugye hát akkor tudni kell az, hogy ugye volt az elemi oktatás, ami 6 év volt, és volt ugye 4 év a polgári oktatás. Tehát az polgári iskolát is valamilyen úton módon meg kellett volna szervezni. Ez egy kicsit később, 9 évet kell várni még, amíg a polgári iskola is itt létrejön. Addig elemi iskola volt, utána később létrejön a polgári iskola. Ezzel párhuzamosan már a kezdetektől egy tanonciskolát is szerettek volna létrehozni, egy női tanonciskolát szerettek.
0: Ki a tanonc?
1: Ezek a szakmunkások tulajdonképpen, úgy kell azt elképzelni jelen pillanatban.
0: Külön lányiskola, külön fiúiskola, ez még az az időszak.
1: Igen, régen külön voltak a lányok és külön a fiúk. Ez egészen sokáig megmaradt itt, de erre majd kicsit később visszatérek erre a történetre. A tanonciskolán kívül ugye itt működtek zeneiskolák.
0: Már akkor több mint 100 éve?
1: Igen, magánzeneiskolák voltak. Ugye itt három részből áll ez az iskola, azt tudni kell. Tehát a régi épület elkészül 1902, egy Baumgartner nevezetű építész tervezte. Ő volt a kornak az iskola építésze, jó sokáig.
0: Nem csak itt, hanem sok más iskolát is tervezett.
1: Így van, igen, Budapesten is. Aztán ugye 1994-ben történt egy bővítés, egy tornaterem és két tanteremmel bővült az iskola, mert hogy a gyermeklétszám növekedett. Ezt követően még ez is kevés volt. 2004-re elkészül az új szárny, a harmadik rész, ott már 24 tantermes és iskolával bővül a Hősök Terei Általános Iskola. Tornatermet is kapott, egy hatalmas nagy tornatermet, az itt dolgozott egy kolléga, Szújvári László, aki elkötelezett falmászó volt, úgyhogy itt hatalmas versenyek is zajlottak. Épült itt egy Budapesten talán a legnagyobb mászófalat, itt építették.
0: Javaslom, hogy induljunk el akkor lassan, és igazgatónőt kérem meg, hogy mint vendéglátó haladjon elől, én meg majd követem. Milyen helyes, hogy nyilakkal felrajzolták, jobb kész szabály van a folyosókon.
2: Sokan vagyunk, nagyon nagy a tömeg az iskolában, a
0: diákjuk van.
2: És ahhoz, hogy balesetmentes legyen, ezért van. 720 főre kaptuk meg a létszámemelési kérelmet, ugyanis folyamatosan bővülünk. Sajnos nem tudok annyit.
0: Ilyen irízése méltó problémái vannak, igazgatónő. Hát a gyermekszám Magyarországon általában csökkenni szokott, és iskola bezárásokról szoktunk hallani.
2: És nagyon sokan jelentkeztek, most volt az első osztályos beiratkozás, nagyon sokan jelentkeztek.
0: Három osztályt indítanak?
2: És csak három osztályt tudok most indítani. Az idei első folyamon 4 osztály van, de nincs tantermem. Tudnék most is jövőre.
0: A gyerek lenne, gyerek jelentkező lenne, csak nincs tanterem.
2: Nincs tanterem, és sajnos 28-30 fős osztálylétszámok lesznek jövőre első osztályban. Volna egy tantermem, akkor 4 osztályt tudnék indítani, és még ideálisabb lenne a gyerekek számára a tanulási környezet. Ez egy jobbféle probléma. Itt a felső tagozat lakik, különben ebben a régi épületben. Bocsánat, hogy azt mondom, hogy lakik, de az életünk itt zajlik. Nem csak 6-7 órát vannak a gyerekek, hanem rengeteg délutáni elfoglaltságuk van. Tehát itt 4 óráig állandóan gyerekek, gyerekzsivaj van, és nem csak alsó tagozatban, mert a napközi, hanem felsőben is, mert annyi plusz szakkör van, ugye kiváló
0: házon belül.
2: Igen, kiváló akreditált tehetségpontként. Nagyon sok plusz olyan foglalkozást adunk a gyerekeknek, ami itt tartja őket. És ez a lényeg különben szerintem, hogy egy helyen vannak a gyerekek, egy helyen kapják meg mindazt, amit tudunk nekik a képességeik fejlesztése érdekében nyújtani, és itt nem csak ilyen tanórai szakkörökre kell gondolni, hanem olyan kutatásokra, például itt volt az űrhajózás, akkor volt egy ilyen szakkörünk, hogy az űrkutatás, és nagyon sok gyerek járt, mert izgalmas, megcsinálták, például nyertünk pályázatot, és megcsinálták azokat a kísérleteket itt a Földön.
0: Amit kapott Tibor az űrben?
2: Fönt az űrben, igen.
1: Nagyon érdekes, de itt élt Rákos Liges, az a Horváth Tibor nevű villamosmérnök, aki részt vett Holdradar kísérletben, ami ugye a Tungsramnál zajlott. Ő épített föl itt Rákos Ligeten egy űrrakéta megfigyelő állomást, és ezzel indult el tulajdonképpen a magyar űrkutatás.
0: Elsétáltunk egy hatalmas pinceajtó mellett, ezt nem lehetett nem észrevenni. A régi épület miatt van ekkora pince vagy pinceajtó? Mi volt ennek a története? Mit szolgál ez a pince?
1: Az első világháború egyik negatív eredménye a sebesültek. Ezt átalakítják kórházzá.
0: Iskolából kórház.
1: Iskolából kórház lesz. Ez így működik. Sőt, a második világháborúban is kórházként üzemel ez az épület. 1950-ben pedig, amikor ugye állam átveszi az iskolát, itt az alsó részen, ebben a pince részben egy kórházat rendeztek be a polgárvédelem, ami ugye nem működő kórház volt, de bármelyik pillanatban élesíteni lehetett. Magyarul ez az iskola egy kicsit még kórház is volt.
0: Menjünk, keressük az ötös tantermet, ugye? Az következik. És akit az ötös teremben meg fogunk tanálni, Dávid Krisztina, aki énekzene tanár, és a Jubiláte nagy kórus próbája zajlik. Jó napot kívánok mindenkinek! Miben zavarunk?
3: Éppen egy 7. Z osztályos énekórában.
0: Z, mint zene?
3: Z, mint zenei, így van, zenetagozatos osztályom ül velem szemben, ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az osztályfőnökük is vagyok.
0: Mit jelent az, ha valaki zene is?
3: Leginkább azt jelenti nálunk az iskolában, hogy minden nap találkozik zenével, minden nap lehetősége van valamilyen formában énekelni, vagy kapcsolatba kerülni a muzsikával. Hetente 4 darab énekóránk van, illetve ehhez kapcsolódik az iskolában működő zeneis kórus, a Jubiláta nagy kórus a felső tagozaton, a kicsinyek kórusa az alsó tagozaton, nekik minden héten 2 darab kórus próbával még megörvendeztetjük őket. Ez alatt igyekszünk kiegészíteni az órákon tanult zenei ismereteiket egy kis közös énekléssel is.
0: A rádióban gyakran mutatunk zenei részleteket. A Jubiláta nagykórus a Bartók rádióban is énekelt, egy 2020-as felvételt tudunk mutatni.

0: másik felvételt is mutathatnánk, amit akár a rádiók is gyakrabban játszanak valószínűleg. A Bagosi jégféle Visszajövök, méghozzá a Kapu Tibor űrhajóssal kiegészült verziót. Az iskola diákjai abban is énekelnek. Nagyon sokan mosolyognak. Nagyon sokan az arcuk elé teszik a kezüket. Mit jelent ez vajon? Segítsen, tanárnő.
1: Ez egy nagyon különleges felkérés volt az iskola felé, és az volt benne még az érdekes, hogy ezt igazából nyáron énekeltük föl, amikor már a gyerekek nagy része nyaralni volt, és a leglelkesebb itthon tartózkodó körülbelül 30-40 ember rááldozta még a nyári szünetének az első napjait arra, hogy itt összeüljünk, és egy nagyon jó kis produkció született ebből, és szerintem egy szép emlék, hogy ebben is részt vehettünk.
0: Van, aki részt vett ebben? Jelentkezik? Három, ó, szép, jó, hát az osztály is képviseltette akkor már.
1: Van, így van.
0: Mi lesz belőletek, srácok? Lesztek zenészek? Nem?
1: De.
0: Ez egy jó hobbi? Akkor igen, erre bólogat mindenki.
1: Igazából az énekzene tagozatnak nem az az elsődleges célja, hogy zenészeket neveljünk ki, hanem inkább zeneértő, zene szerető embereket szeretnénk nevelni magunk közül, illetve én azt gondolom, hogy a zenének itt nálunk a közösség összetartó erejében van a legnagyobb energiája, hiszen együtt énekelni, együtt létrehozni valamilyen értéket és azt megélni közösen az sokkal nagyobb élmény, mint most, bocsánat, hogy ezt mondom, 8 órákat gyakorolni mondjuk egyedül egy zongora mellett. Van ilyen tanulónk is egyébként, tehát hogy azért az idei 8. évfolyamból többen jelentkeztek konzervatóriumba, és föl is vették őket. Tehát, hogy vannak a kimenőnk között, akik zenei pályát választanak, vagy művészeti irányba mennek tovább, akár ilyen színművészeti, zenés, színházi irányzatba, de én azt gondolom, hogy itt az éneklés szeretete az, ami összetartja a zeneiseket leginkább.
0: Úgy emlékszem, hogy beszéltünk róla, hogy esetleg valaki szívesen mesélne nekem, nem tudom, hogy jól emlékszem-e. Szervusz, Luca! Leülhetünk? Eminensek az első padba. Luca, te idevalósi vagy?
2: Pár utcányira lakok.
0: Emlékszem, hogy miért ezt az iskolát választottátok annak idején? Azért, mert közel van, és nagyon egyértelmű volt, hogy azért, mert egy jó iskolának tartották a szüleid?
2: Nem, igazából én már kiskorom óta énekeltem sokat, és vonzott ez az egész zenei dolog, és azért anyáik idehoztak.
0: A döntésben te is szerepet játszottál.
2: Igen.
0: Családból járt ide valaki? Nagypapák, nagynénik?
2: Ez ugye régebben, még egy lányiskola volt csak ott lent, és hogy a nagymamám ide járt, igen.
0: Jövőre ballagás?
2: Hát igen, elég gyorsan eljöttem úgy.
0: Tényleg?
2: Igen, igen.
0: Ami gyorsan telik, arra azt szokták mondani az életben, hogy akkor az jó, mert tartalmasan telik.
2: Igen, szerintem jó ide járni meg minden.
0: Hogy néz ki egy tanév a ti szempontotokból? Van sok-sok fellépésetek. El tudnád mesélni, hogy mik a fontosabbak? Ha mondjuk így szeptembertől, az év elejétől elkezdünk gondolkozni azon, hogy a zeneiseknek milyen nagyobb alkalmai vannak az év folyamán.
2: Ami általában mindig fix, az a karácsonyi és az évvégi hangverseny, de szoktak ugye meghívásos fellépéseink is lenni.
0: És akkor ezeken a hangversenyeken nem az osztály lép föl, hanem a kórus lép föl, vagy az egész iskola összes zene is diákja föllép?
2: A karácsonyin az elsősök nyitják mindig ilyen betlehemes játékkal, és aztán a kicsinyek kórusa is énekel, a nagyok is, népdaléneklési versenyek is szoktak lenni, még azokra is szoktunk járni.
0: Hangszere mindannyiótoknak van?
2: Nem, azért nem játszik mindenki hangszeren, de a túlnyomó többség játszott, vagy játszik még mindig.
0: Te?
2: Én régebben citeráztam, de most már.
0: Akkor te a népzenei vonalat megpróbáltad bejárni.
2: Igen, igen, én szeretek nagyon néptalt énekelni.
0: És a citerád az otthon akkor van?
2: Igen.
0: És pihen?
2: Igen, van.
0: Most már.
2: De néha még előveszem és játszok rajta.
0: Mi lesz jövőre? Céljaidra vagyok kíváncsi. Te szándékaid világosak már? Ugye jövőre 8. leszel, körülbelül egy szűk év múlva meg kell mondani nagyjából, hogy melyik iskolába szeretnél tovább tanulni.
2: Elég könnyű, mert én élsportoló vagyok, és én abban az irányba megyek tovább.
0: Ez a zenei osztályban élsportoló vagy?
2: Igen.
0: Sportosztály nincs?
2: Nincs, nincs. Sok dolgot kipróbáltam, de végül a kézilabdánál maradtam, és most a Ferencvárosba játszom.
0: Azt mondod, világos, hogy hova fogsz menni tovább, de az mi? Az mit jelent, hova fogsz?
2: Egy sportgimnáziumba szeretnék tovább menni.
0: Amely majd összeegyeztethető lesz, igen, szépen a sportolással.
2: Igen, igen.
0: Hát akkor sok sikert kívánunk, akár zenei, akár sporttéren, bármelyik legyen is az életedben éppen olyan fontos, és köszönjük, hogy zavarhattunk. Sziasztok! Köszönjük.
3: You have Tibor Kapu there on the left-hand side.
4: Dragon, SpaceX, go for launch. T-minus 3, 2, 1, ignition.
3: Three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, A4.
5: 2+30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon.

0: mennénk fel oda, a Gordos Júli első osztályban tanító néni, ő az, aki a kicsinyek kórusát vezeti, ő is egy szívvel, lélekkel tiszta gregoros pedagógus, úgy, ahogy Dávid Kriszti is itt tanult, a testvérei is itt tanultak, és a Dávid Kriszti is, és a testvérei is itt tanítanak. Mondhatnám az, hogy egy igazi családias jellegű hangulatú ez az egész iskola, és akkor most felmennénk Júlihoz, mert ő is, és a testvére is itt tanít, és ide jártak.
1: Kiszállunk a liftből, az első emeleten igazgatónővel és Debner László helytörténésszel.

0: mert már nagyon régen volt, valóban. Igen.
1: Itt volt elsős és nyolcadikos.
0: A nyolcadikig énekzene tagozaton, így van.
1: Aki Z-osztályos, az ugye ügyesen énekel. De hogy derül ez ki? A szülők azt mondják, hogy van egy kislányom, kisfiam, ügyesen énekel, szeretném, ha Z-osztályos lenne, vagy van meghallgatás?
0: Tulajdonképpen így indul az egész. Vannak szülők, nagyon sokan, akik egyrészt úgy gondolják, hogy a gyermekük esetleg énekel olyan szépen, hogy egy énekzene tagozatos osztályban megállná a helyét, meg bírná. Inkább akkor úgy fogalmazok, hogy bírná, mert azért ezt...
1: Mit kell bírni ezen?
0: Ki vannak szolgáltatva annak, hogy minden nap van egy énekórájuk, és az
1: énekelni jó, nem?
0: Természetesen jó, de azért az... De azért természetesen előfordul, hogy azért nem mindenkinek van olyan affinitása, hogy ezt olyan motivációval csinálja. Azzal együtt, hogy szerintem én mindent elkövetek, hogy szeretve legyen az énekóra itt. Tehát nem szoktam azt tapasztalni, hogy ne szeretnék, de igen. Tehát ott indul el, hogy a szülők ide hozzák a gyermekeiket azért, mert úgy gondolják, hogy szívesen énekelne a gyerekük. De a másik fele az az, hogy itt van egy zenei meghallgatás, nagycsoportos óvodások a beiskolázás időszakában eljönnek szépen. Jó sokan szoktak jönni. És meghallgatom őket, igen, és bizonyos életkoruknak megfelelő módokon felmérem, hogy tényleg olyan-e a zenei készségük, hogy Z-osztályba fölvegyük őket.
1: Túljelentkezés van? Jól értem?
0: Van,
1: aki nem kerül be.
0: Van, aki nem kerül be.
1: Ön is felvételizett már? Önnek is volt meghallgatás a gyerekkorában?
0: Annak idején? Hogyne, természetesen. Konkrétan emlékszem, hogy milyen dalt énekeltem az zenei.
1: Milyen dalt énekelt?
0: Amalomnak nincsen köve, mégis Lisztet jár, azt a népdalt énekeltem.
1: Izgult, tanárnő?
0: Nem. Gyerekekben szerintem a szülők erősítik föl. Ha van valamilyen izgalom, stressz bennük, az a szülőkből rájuk vetülő érzület. Kimerem jelenteni, tehát egy óvodásnál még ez nincs jelen, beléjük lehet oltani. De én nagyon igyekszem ilyeneket nem beléjük oltani egyébként, még alsó tagozatban sem.
1: A füzetekből azt sejtem, hogy most zenei órát tart.
0: Éppen énekóra van, igen. Éppen, most éppen véletlenül verstanulásban vagyunk, mert közeledik az évzáró koncertünk, és hát az elsős műsort csináljuk most. Nagy szomorúságukra, mert már írunk a füzetbe egyébként, és nagyon szeretik ezt csinálni, írni a füzetbe, zeneírás-olvasás, meg alapozásában vagyunk.
1: Kicsinye kórusa. Mindenki, aki felvételt nyer ebbe az iskolába, tagja a Kicsinye kórusának?
0: Második évfolyamtól állnak be a kórusba, mert elsőben még felkészítem őket arra. Két területen fut a képzés. Először is ugye zeneileg nevelem őket folyamatosan. Rengeteg dalt tanulnak, folyamatosan van egy zenei ismeretanyag, amit át kell adni. De mindez más. Másodiktól arra alapozódik, hogy ők kórusban énekelnek. Hát ez a Kodály koncepció, ugye?
1: A másodikosok a harmadikosokkal, a negyedikesekkel, ugye? És aztán ötödiktől van a másik kórus.
0: Ötödiktől van a jubiláte, nagy kórus, a felső tagozat kórusa. Idén 81 fő van. A második, harmadik, negyedik év folyamon. Igen.
1: Ez egy szép nagy kórus szép lesz a végén.
0: Állítólag szép csengő hangjuk van. Ezt most megerősítették szakmai berkekben.
1: Állítólag akarom is mondani, hogy az év kórusa lettek.
0: Így van, így van. Nagy büszkeség. Nagyon
1: gratulálunk hozzá, szeretettel.
0: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon örülünk neki. Én személy szerint is nagyon örülök neki. Rengeteget dolgoznak a gyerekek azért, hogy ilyen szinten tudjanak énekelni. Arra vagyok legbüszkébb, hogy ők ezt értően képesek előadni.
1: Hamarosan ki fognak csengetni, és szeretném, hogyha rendesen be tudná fejezni az óráját, úgyhogy ezért elköszönünk.

a Gregor Józsefről elnevezett általános iskolában jártunk ma. Csak egy rövid időre búcsúzunk el az intézménytől, még folytatjuk a bejárást. A felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk van Csók György. Adásunkat 60 napon keresztül újra meghallgathatják a mediaclick.hu segítségével. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett nevében is, Bakanitát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra van, rövid híreink következnek, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videó üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály a jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 között nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és beadást is el lehet intézni, személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az eshia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlatot már csak nem 200 000-en látták. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát középpontba állító kiállításon több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozott. A közönség. Híreink végén egy sporthír. 6-4-7-6-ra kikapott piros zsombor Portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, csak kevés felhő lesz az égen. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szél nagy területen megélénkül. Hajnalban 5-12, napközben 20-25 fok valószínű. A következő napokban tovább melegszik az idő. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb 5 órakor hallhatnak itt a Kossuth Rádióban, 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában ezen a héten egy kiváló zenepedagógusra, furuja művészre, Béres Jánosra emlékezünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből válogatunk. Falusi vonós bandák muzsikálnak. A műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallják. Béres János 1930-ban született a Borsod megyei Gagybátorban. Gyermekéveit olyan közösségben töltötte, ahol még éltek a népi hagyományok. Közvetlenül szüleitől tanulta a népdalokat, a meséket, a néptáncot és a kézművességet. Édesapja olyan szépen énekelt, hogy még az operaházba is meghívást kapott, s csak azért nem lett társulati tag, mert nem akart elszakadni az otthoniaktól. Egyik fivére viszont ismert énekművész lett. Másik bátyja azonban nem tudta kiteljesíteni tehetségét, mert miután megkapta kántor tanítói oklevelét, behívták a hadseregbe. A Brjánszki erdőben esett el. Nővérei is sokat daloltak otthon, de leginkább édesanyja hatott a fiúra. A környék összes népdalát, nótáját ismerte és fújta, élő néprajzi lexikon volt. Béres János már gyermekkorában megtanult játszani a saját maga készítette furuján, amellyel 18 évesen országos zenei versenyt is nyert. Az Erkel Ferenc Konzervatórium oboa magánének szakát 1955-ben végezte el, majd 1960-ban a Szegedi Pedagógiai Főiskola énekzene szakán szerzett diplomát. 1951-ben lett hivatásos művész a Magyar Állami Népi Együttesben, előbb mint táncos, majd furujával szólista. Harmadik kísérleti furujáját is ekkor készítette el, méghozzá egy függönypálca bő másfél arasznyi darabjából. A különös ötlet valójában Bartók gyűjtéseinek feljegyzéseiből jött. Ezekben azt olvasta, hogy az Olt völgyében részcsőből csinálják a furuját. Saját hangszerének elkészítését szerencsésen időzítette, ugyanis felröppent a hír a népi együttes termeiben: jön Kodály! Valóban jött, méghozzá, hogy megnézze, hogy állnak a Kállai kettős próbái, és ezzel persze a frászt hozta mindenkire. A szemle után azonnal megtalálta Bérest, meglátta nála a részfuruját. Hát, ezzel verekedni is jól lehetne. Ki csinálta? Én, csak úgy magamtól. Játsszon valamit. Béres játszott. Kitől tanult maga? Csak úgy magamtól. És mit játszott most? Ami eszembe jutott, csak úgy magamtól. Kodály végezetül megkérdezte, hogy tudna-e másokat is tanítani. Béres János így indíthatta el a magyarországi furuja oktatást a maga készítette hangszerekkel és saját tantervekkel. A furuja oktatáshoz 12 tankönyvet írt, amelyből a három kötetes furuja iskola 1965 óta több százezer példányban jelent meg, sőt más nyelvekre is lefordították.

Béres János 1975-ben megalapította az ország első népi hangszeres zeneiskoláját, az Óbudai Népzeneiskolát. Az iskola fénykorában 400-an tanultak a Nagyszombat utcai épületben. Ez az iskola volt a magyarországi hangszeres népzeneoktatás bölcsője. Az 1960-ban alapított népi kamara zenekara kísérte a Magyar Televízió röpülypáva versenyét és az országos filharmónia hangverseny sorozatait. A Béres kamara zenekar 35 évig működött. A Magyar Rádió munkatársaként 1951 és 2005 között a rádió vidéki népzenei felvételeinek egyik elindítója, valamint 9 országos népzenei fesztivál szervezője volt. Több mint 5000 alkalommal lépett színpadra Fúriával, főként Magyarországon, de adott hangversenyt Európa majdnem mindegyik országában. Különlegesnek hatott mindenhol, mert különböző létszámú és összetételű zenekarokat karmester nélkül vezetett Fúriával. A Fúria és tágabb értelemben a fúvós társadalom, illetve az oktatás számára Béres János etalon. A mai napig az általa írt kottákat használják, és pedagógiai módszerei alapján tanítják a Fúriát az alap- és középfokú szakiskolákban. Sokoldalú munkásságáért számos kitüntetést kapott, többek között a Magyar Rádió és Televízió 8 alkalommal jutalmazta nívódíjjal, 1971-ben folklór nagydíjat kapott, 2000-ben ezüsttól kitüntetést, 2006-ban a Magyar Művészet Oktatásért díjat kapta. Életműve elismeréséül 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel, 2014-ben pedig Kossuth díjjal ismerték el munkásságát.

kedves hallgatóink, műsorunkban Béres Jánosra emlékeztünk. Zenei összeállításunkban az utolsó óra gyűjtés sorozat felvételeiből hallhattak válogatást falusi vonós bandák előadásában. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
2: Megtartották a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóját. Elballagtak a bánáti diákok. Akreditálták a táncművészeti szakot Kolozsvárott. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. 31. alkalommal rendezték meg a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóját a felvidéki Rozsnyón. A szakmai konferencia kiemelt témája volt a szlovák kormány által bevezetett a magyar tannyelvű oktatási intézményeket is érintő tantervi reform, amelybe a következő tanévtől minden iskolának be kell kapcsolódnia. A rendezvény gálaestjén átadták a pedagógus kitüntetéseket, köztük a legmagasabb elismerést, a felvidéki magyar pedagógus díjat is. Gallai Nagy Emese összeállítása.
3: Az oktatás az a híd, amelyen identitásunkat átkísérjük a holnapba.
4: Hangsúlyozta a szlovákiai magyar pedagógusok szövetségének elnöke az országos találkozó megnyitóján Rozsnyón. A felvidéki magyar pedagógusok legjelentősebb szakmai rendezvényén Fekete Irén kiemelte, a szlovákiai magyar pedagógusok egyszerre a múlt értékeinek makacsőrzői és a jövő emberének bátor formálói. Különleges küldetésük van, mivel egyszerre kell embereket formálniuk és életben tartani egy közösséget.
5: Az idén is próbáltuk úgy összeállítani a programot, hogy benne legyen a demográfiai, a társadalmi, az oktatáspolitikai változás, illetve a mesterséges intelligencia, ami ugye megjelent, és a technikai fejlődés, valamint a tartalmi reformra is kitértünk. Itt a konferencián én úgy gondolom, hogy mi nem a problémákról beszéltünk, hanem inkább a jó megoldásokról beszéltünk, a jó gyakorlatokról, a közösségépítésről, az egymás segítéséről. És én hiszem azt, hogy a szlovákiai magyar pedagógusokban van annyi szakmai muníció, tartás és elhivatottság, hogy meg tudjuk lépni a változásokat.
4: Petőc Kálmán, a Szlovák Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Inkluzív Oktatás Főosztályának főosztályvezetője a találkozón rámutatott, hogy Szlovákiában három nagy oktatási reform zajlik párhuzamosan.
6: Ugye egyik a kurikulális reform, a másik a inkluzív reform, és a harmadik pedig a iskolahálózat optimalizációnak a reformja. Ezt a hármat viszont valamilyen módon össze kell hangolni, mert nincs összehangolva, akkor ebből bajok származhatnak, és viszont, hogy összehangoljuk, ez egy közös feladat. Ezt nem tudja megcsinálni három ember a minisztériumban, segítséggel se, ez az önök segítsége is szükségeltetik.
4: Az identitás, oktatás, jövő hármas jelszó égisze alatt megvalósuló találkozó szakmai konferenciájának kiemelt témája volt a tantervi reform. Tóth Gábor, az Országos Közoktatási és Ifjúsági Intézet munkatársa előadásában kiemelte, a tantervi reform lényege, hogy az iskolák megtalálják az új egyensúlyt az ismeretátadás és az aktivizáló módszerek között, arra a feltérképezett közegre reagálva, amelyben élnek és dolgoznak. A változás értelmében bizonyos határokat betartva az oktatás tempója, témája és módszerei egy-egy iskola diákjainak igényeihez igazíthatók.
7: Van ugye egy állami oktatási program, ez 2023-ban került ki, most kapott egy ilyen nagyobb revíziót, és ez az állami oktatási program az alapiskolákon már nem határozza meg évről évre azt, hogy a gyerekeknek mit kell elérniük, hanem megvan adva az első ciklus végére, vagyis harmadik évfolyam végére, második ciklus végére, ötödik évfolyam végére, és végül a kilencedik évfolyam végére, és az, hogy ezeknek a mérföldkövek közötti időszakban az iskolák hogyan próbálnak dolgozni és fejleszteni a gyerekeket, ott már elég nagy az iskolák szabad. Ez alatt a három év alatt, amióta az első fecskék elkezdték csinálni a tantervi reformot az iskoláikban, kiment annyi információ a terepre, hogy megmerem kockáztatni, hogy úgy készületlenül nem ér senki. Különböző fázisokban vannak az iskolák, tehát az az első három szlovákiai magyar iskola, aki vállalta, hogy az első hullámban belekezd, már tulajdonképpen a második ciklust fogják megnyitni ősztől a negyedikeseikkel, és akkor van a nagy többség, aki pedig az elsősökkel indít szeptembertől.
4: A rendezvény gála estjén átadták a szlovákiai magyar pedagógusok legrangosabb elismerését, a felvidéki magyar pedagógus díjat. A kitüntetést Bolla Károly, a Nógrádi kisváros Fülek Mocsári Lajos alapiskolájának egykori igazgatója, nyugalmazott pedagógusa kapta.
8: 40 éves pálya áll mögöttem, és nagyon sok mindent csináltam. De nem emlékszem arra, hogy valamikor valami nagyot akartam volna alkotni, amiért majd kitüntetés jár. Tehát egyszerűen én úgy érzem, hogy végeztem a dolgom, végeztem a kötelességem, amit a sors rám rólt, és annak is hálás vagyok, hogy ezt csinálhattam egész életemben.
4: Az ígéretes fiatal pedagógus díjat a 35 év alatti lelkes és motivált pedagógusok vehették át. Köztük Nagy Benjamin, biológia informatika testnevelés szakos tanár, aki 6 éve tanít a több mint 10 000 többségében magyar lakosú, a Csallóköz legnagyobb települései közé tartozó Gútán, a Korvin Mátyás alapiskolában. Őt halljuk.
9: Édesapám, édesanyám is pedagógusként tevékenykedik, és hát a stafétafonot pedig én vittem, úgymond tovább. Egy olyan légkör próbálok megteremteni, ahol a diákok jól érzik magukat, ahol örömmel jönnek be órára, és hogyha egyszer majd 20 év múlva visszagondolnak rám, akkor egy pozitív tanítóbácsival emlékednek. Egy óriási motiváció, hogy van értelme csinálni, hogy elismerik az ember munkáját, és tényleg ez a pedagógiai szakma csodás út, úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy próbálják ki ezt a utat, és váljanak pedagógusra.
4: A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége további 5 kategóriában díjazta az arra érdemes pedagógusokat.
10: Minden évben a végzős diákok számára megszervezzük a ballagási szertartást, így idén is. A két kollégium, tehát a Szatmári Karolina lánykollégium és az Emmaus kollégium együtt itt a Székesegyházban a püspökatya vezetésével rendhagyó ballagási szentmisét tart, ahol részt vesznek a ballagó diákok a többi tanuló jelenlétében, és együtt kérjük Isten áldását azokra a fiúkra, illetve lányokra, akik idén fejezik a középiskolát. A szentmise keretében imádkozunk a ballagó a lányokért, fiúkért, és ezt követően pedig szertartás következik, külön a lánykollégiumban és külön a fiúkollégiumban. Ott átadjuk a fiúknak, mi az Emmaus kollégiumban, de úgy szintén a lánykollégiumban is ez történik, a ballagási táskákat és a tartalmat is, amit útravalónak készítettünk.
11: Ballagás zajlik a nagybecskereki Szatmári Karolin a lánykollégiumban, Karl Jenő igazgató.
12: Ilyenkor ballagáskor mindig vegyesek az érzelmek bennünk. Egyrészt boldogok vagyunk, mert hát ezek a lányok, akik most egy hatalmas lépést tesznek az életbe. Mondhatjuk, hogy elértek egy sikert, és egy oklevéllel lépnek ki a nagybetűs életbe, és én biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz ez a nagy lépésük. Ennek mindenféleképp örülünk. A másik rész viszont kicsit szomorúak is vagyunk, mert búcsúzunk, és hát minden búcsúban van egy kis fájdalom. Ezek a lányok, akik most elmennek, egy különösen jó generáció volt. Nehéz most búcsút inteni nekük, viszont ott van az, amit az előbb említettem, az az öröm, hogy csak sikerük lesz az életben, amiről szinte biztos vagyok. Hát akik egyetemre indulnak tovább, azoknak sok sikert kívánok a fölvételihez, akik viszont munkába állni szeretnének, hát azoknak meg sikeres életpályát kívánok.
11: Az egyik anyukát is szeretném megkérdezni, hogy most milyen pillanatokat élnek át, Nikolics Eleonóra.
13: Nekünk ez nagyon megható pillanat, ugye, és nagyon örülünk, hogy idáig eljutottunk, hogy most az első lányunk valag a kollégiumból, és fejezi a középiskolát, viszont ha Isten is úgy akarja, őszre visszatérünk, mivel a fiam indul, úgyhogy őt az Emmaus kollégiumba fogjuk, mivel ugye kisfiú, és reméljük, hogy tovább fog bennünk élni, és bennük ez a lelki táplálék, amit itten kapnak.
11: A ballagó lányok most vonulnak nem sokára be a templomba. Ti hogyan élitek meg ezeket a pillanatokat? Már nagyon kevés maradt az év végéig.
14: Szemerédi Orsó vagyok, Kisoroszról.
15: Én meg Pap Le a Székelykevéről.
14: Nagyon izgulunk, sokat készültünk erre az alkalomra. Szerintem mindenki nevében beszélhetek, hogy nagyon vártuk ezt a pillanatot, és kíváncsiak vagyunk, hogy ezután milyen utakra visz minket az élet.
15: Nekem ez egy nagyon különleges érzés, és egyrészt nagyon szomorú, és hogy mégiscsak itt voltunk 4 évig, és most el kell búcsúzni valamilyen féleképpen. Egy második otthonunk lett, többet voltunk itt, mint otthon, és nagyon hozzászoktunk a környezethez, a szobatársakhoz, hogy állandóan van valaki körülöttünk, és nagyon furcsa lesz, hogy most el kell mennünk innen, és nagyon-nagyon szép emlékeket szereztünk itt.
11: milyen lesz a jövő?
14: Tervezek egyetemre menni tovább. Nagyon várom már ezeket az éveket is, következő éveket, hogy mit fog hozni nekünk a jövő, és én továbbra is kollégista leszek, tehát az egyetemi éveim alatt is kollégiumban leszek, és remélem, hogy azt is ilyen hasonlóképpen élhetem meg, élménydússan, jó barátokkal.
15: Én is Újvidéken tervezek tovább tanulni, legvalószínűbb, ha minden jól megy, akkor pszichológiára menjek tovább, és én is kollégista leszek. Tényleg jó benyomást adott ez a kollégium élet, én nagyon-nagyon szerettem itt élni, és továbbra is szeretnék kollégiumba és egy közösségbe élni.
11: Kocsicska Gergő az egyik fiú, aki kiröppen majd innen a kollégiumból. Neked milyen volt ez a 4 év?
16: Egy felejthetetlen élmény volt. Nagyon sok mindent megtanultunk, és nagyon sok élményt átéltünk itt a kollégiumban. Rengeteg felejthetetlen pillanatunk volt. Voltak kirándulások, különböző nagyobb események, mint például a pápa látogató. El tudtunk menni, ami egy nagyon szép élmény volt, mivel nem minden ember tud akármikor egy pápa látogatást végbevinni a hétköznapi napjaiban. Nagyon sok különféle foglalkozás volt, kvízesték a lány kollégiummal, voltak zene és mulatós esték, de ami csak a kollégiumot illeti, támaszkodhattunk a nevelőkre, valamint rengeteg lehetőség volt a szórakozásra is a tanulás mellett, mint például a biliárd esték, vagy foci bajnokságok, lépcsős koncertek, valamint hogyha egyéb problémai volt, akármilyen tantárgyból szívesen tudtuk a nevelők is tanítani és segíteni abból az adott tantárgyból.
11: Tehát akkor meleg szívvel tudod ajánlani a jövendőbeli generációknak, hogy itt aztán jó közösség alakul ki évről évre.
16: Így van, minden évben a kollégisták felé is van a szabályzat inkább elhajlítva, mivel sokkal, de sokkal enyhébbek és inkább aktívabbak a programok, hogy minél többet a kollégisták a szabadidőben azzal foglalkozhassanak, mivel ők szeretnének.
11: Te mire jártál, és hogyan lépsz a jövőbe?
16: A Nikola Tesla középiskolába jártam, és hogyha sikeresen lerakom az érettségét, valamint sikeresen fel tudok csatlakozni a főiskolázók közé, akkor Szabadkára mennék tovább az IT szakirányba.
17: Romániában az akkreditációs folyamat nem csak egy hosszú és bonyolult, hanem ezen kívül egy nagyon komoly felmérést is magába foglaló folyamat. Röviden ez úgy néz ki, hogy az ember, mikor egy új szakot indít, akkor kap egy ideiglenes működési engedélyt, majd 3 végzős évfolyam után kérvényezheti az adott szaknak a végleges akkreditációját. Ez sikerült 2025. decemberében abszolválnunk, 3 sikeresen levizsgázott évfolyam után kérvényeztük. A szakhatóság kiszállt, és egy 3 napos helyszíni ellenőrzést követően úgy gondolták, hogy mindent rendbe találtak, szakmai tekintetben, kutatói teljesítményt, humán erőforrást, az infrastruktúrális felszereltség tekintetében egyaránt, ezért legnagyobb örömünkre a szakot véglegesen akkreditálták. Mindenképp van ennek hozadéka, talán legelső sorban azt emelném ki, hogy ez egyfajta megerősítés, hogy maga a szak jó úton halad, a fejlesztések, gondolok itt a tananyag fejlesztésre, gondolok itt a tanmenet tartalmára, a kutatói teljesítményekre és minden egyébre, ezzel elégedett volt a bizottság. Emellett van egy másik nagyon fontos hozadéka, ugye a romániai felsőoktatási törvény értelmében, amíg egy szak nem rendelkezik végleges akkreditációval, saját maga számára nem is szervezhet úgynevezett záró vizsgákat, úgyhogy ezt mindeddig a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem segítségével tudtuk megszervezni. Idéntől szervezhetnénk ilyen típusú záróvizsgát, viszont időközben átálltunk a 4 éves képzésre, ezért ide nincs végzős évfolyam, de a jövő évi záróvizsgát már saját magunk szervezhetjük.
18: Hogyan reagál a szakra a munkaerőpiac? Van-e kereslet a szakon végzett munkaerőre?
17: Nagyon jó kérdés, és ha megengedi, akkor egy picit hátralépek és távolabbról kezdem. Maga a szak a létrejöttét a munkaerőpiacnak köszönheti. Ugyanis Romániában, ha nem tévedek, 6 hivatásos táncegyüttes van, és lévén, hogy a romániai felsőoktatásban ez a típusú táncképzés, ugye itt a hangsúly a néptáncon van, nem kizárólag csak néptáncot tanulnak, de ezen van. Visszatérve a gondolatomhoz, lévén, hogy ilyen felsőoktatás képzés nem létezett. A hivatásos együtteseknél elhelyezkedett táncosok mind bért tekintetében, mint régiség, mint egyéb tekintetben hátrányba voltak. És ekkor kezdődött el egy szakmai gondolkodás, hogy hogyan lehetne ezen túllépni, és ezt fogta össze a Hagyományok Háza, Kelemen László elnök úr személyében, és mikor kialakult egy elképzelés, akkor keresték meg az egyetemet. Tehát magyarán ezzel csak annyit akarok elmondani, hogy maga a szakma volt az, aki igényt tartott a képzésre. Most ez nagyon szépen meglátszik, az itt végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedésében is, emlékeim szerint 30 végzős hallgatónk volt, és ebből a 30-ból nagyjából fele ma már hivatásos táncegyütteseknél van alkalmazásban, mint táncművész. Ez is mutatja azt, hogy van ennek piaca. Ugye a táncosok korábban is mennek nyugdíjba, illetve nem mindegy, hogy valaki 20 évesen táncol, vagy 40 évesen. A piac rámozdult az itteni képzésre, beszélgetve egy-két hivatásos együttes vezetőivel elégedettek a hallgatóink felkészültségével. Persze mindig többet és többet kellene, de hát azért eddig 3 éves képzés volt, 3 év alatt valamennyit ebből el lehet sajátítani, majd az élet a többit hozzáadja, erre mindig azt szoktam mondani. Illetve a maradék 50% a végzősök közül nagyjából úgy oszlik meg, hogy vannak, akik beálltak táncot tanítani. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a szakmai képzés mellett az úgynevezett pszichopedagógiai modult is elvégezhetik nálunk a hallgatók, ami feljogosítja őket, hogy taníthassanak is. És ugyan kisebb, de fontos százalékuk tovább tanult mesterin, és az a jó hír, hogy már vannak olyanok, akik a doktori képzésben vannak, és várjuk vissza őket szeretettel az alma materbe, hiszen ugye a tanszék építése továbbra is zajlik, folyik, ez egy fontos feladat, ezzel haladni kell előre. Nagyjából így néz ki a helyzet most.
2: Megszerezte a végleges akkreditációt a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetem táncművészet szakja, és a jövőben a diplomákat már az egyetem bocsátja ki. Ezen túlmenően megnyílt a lehetőség egy mesterképzés elindítására is a Karon.
1: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
2: Emlékfutást szervezett a nagyszalontai Csonkatoronyhoz a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium Diákszövetségének Spuri futóköre. Az 1999-ben alapított baráti társaság összesen 7 emlékfutást szervezett, felkeresve olyan emlékhelyeket, amelyek magyar irodalmi vagy történelmi személyiségekhez köthetőek. Jártak többek között Monokon, Kossuth szülőházánál, Zólyomváránál és elfutottak Kassára is. A nagyszalontai futáshoz helyiek is csatlakoztak. Ionescu Nicolette összeállítása.
19: Ez a 7. emlékfutásuk. Honnan jött az ötlet, hogy megfogja a diákokat, sportra nevelve őket, elvigye őket különböző magyar emlékhelyekre, megismertesse őket történelemmel, irodalommal? Csirke József atlétikai edző, kollégiumi nevelőtanár.
20: Az ötlet onnan jött, hogy jó magamnak is sportalapjai vannak. Középiskolás koromban voltam tájékozódási futó, később teljesítménytúrázó. Pályamódosítóként lettem tanárember, és a kollégiumba kerülve vettem észre, hogy a mozgási hiány nagyon nagy gond. A gyerekek délelőtt ülnek az iskolában, délelőtt tanulnak a kollégiumban. És hát egy érdekes szituációval indult a futókör, mert rosszalkodtak tanulási időben az egyik szobában a gyerekek, és jött a kollégium vezető, hogy csinálj már velük valamit, mert ezek a gyerekek ugrálnak fölöttem az ágyakon a tanórák közötti szünetben. Felmentem és mondtam, hogy akkor ti 4-en jöttök este velem futni, itt a kollégium mellett volt egy sportpálya, és akkor a 10 kör lefutunk. Nagyon jól esett nekik, a 4-ből 2 mondta, hogy hadd jöjjön holnap is. Mondtam, hogy jó, rendben, akkor szervezzük majd ezeket a futóalkalmakat rendszeresen. Így indult a spori futókörünk, hosszú távfutók vagyunk, a Diák Szövetsége segíti a versenyekre való utazást, a nevezési díjak kifizetését, és ezzel együtt megalakult, elindult Magyarországon az Arany János Tehetséggondozó Program a 2000-2001-es tanévben. Egy futás közben kitaláltam a fiúkkal, hogy ha az alapokra tekintünk, akkor Arany Jánoshoz kötődik a program, ő a forrásunk magának a programnak is, az ő élete, a munkássága, ezért a zagyva forráshoz el kellene futni. De hát hogyan? És akkor kitaláltuk, hogy 2 nap alatt a 150 km métert végig futjuk váltva. Tehát egy futó a 6-ból vagy 7 futóból fut, a többi pedig addig a kísérő autóban pihen, és folyamatos futással sikerült hajnaltól késő estig a 150 kilométert végig futni. És hát a következő futásainkat is kezdtem tervezni. Voltunk Kassán, Bocskai vezérlőfejedelem ott hunyt el 1606-ban a 200 éves évfordulóján. Voltunk Monokon, 1802-ben született, és neki a 200. évfordulóján születés alkalmában Monokig futottunk 2 nap alatt. Ezen kívül jártunk Zólyomban, voltunk egy Málenki robotos emlékfutáson Kárpátalján, és szintén, és hát a sorban a 7. most ez az Arany János emlékfutás, amire 3 éve készülök ezekkel a fiúkkal, akik gimnazisták, és most fejlődtek oda a futásban is, 5 kilométeres szakaszokban futunk, és hát ez egy hosszú távfutónak nem nagy távolság. Közöttük vannak félmaratonfutók, akik teljesítették a 21 kilométert, vannak maratonfutók velem együtt, tehát jól érezzük magunkat röviden. Ennyi.
19: Hány tagja van ennek a körnek?
20: Változó, általában 10-15 fő jelentkezik évelején, fél év múlva már csak 80 vannak, de azért mindig maradnak évvégére annyian, 5-60, hogy újra tudjuk kezdeni a következő évet. Amatőrök vagyunk, félprofik, inkább úgy mondom, 6-an teljesítettek már maratont, nem egyet, tehát van, akinek életformája, van egy olyan közel 30 éves volt diákunk, aki már Svédországban él a családjával, kisgyereke van, a feleségével fejlesztőmérnök, velünk kezdett el futni a futókörben, és ő már 11-szer futott maratont, és a gyárban is 300 főket szervez, nagy hagyománya van a mozgásnak, a sportnak a svédeknél is, és támogatják a gyár dolgozói közül egyet futóversenyre.
19: Jön, mi motiválja, hogy a gyermekek számára szinte életformává tegye a sportot?
20: Az a fő célom, hogy egy olyan motivációt kapjanak, tulajdonképpen, ami életforma lesz. Van egy szép mondás, Avilai Szent Teréz mondta, hogy ahhoz, hogy jól érezze magát a lelked, a testedet mozgatni kell, szabadon idézzen. Illetve az a nagy előnye ezeknek a programoknak, hogy rengeteg történelmi, irodalmi ismeretet is fel tudok a gyerekekbe frissíteni, illetve a kíváncsizsá tudom őket tenni utazáshoz, a helyváltoztatáshoz való igényességükben, hogy megismerjék a környezetükön túl a távolabbi szép történelmi helyeket is, és hát ez a vidék, most beszéltünk éppen arról, hogy Arany János, amikor született, természetesen Magyarország volt, hát szerves része Nagyszalonta volt mindig, itthonról megyünk haza.
19: Mikor és miért csatlakoztál a szakkörhöz? Mészáros Bence szolnokról.
0: Még 0. évenben 2022. októberre körül csatlakoztam a programhoz azzal a céllal, hogy ne kelljen táncórákra járnom. És végül Csirke tanár úrral, edzőnkkel egyre hosszabb futásokon vettem részt, és végül itt kötöttünk ki Nagyszalontán.
19: Miért csatlakozott ehhez a jelképes stávhoz, Nagyszalonta határától egészen a Csonka-toronyig? Veres Roland Nagyszalontáról.
21: Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akár mennyi idős is az ember, igazából elkezdheti a sportot. Bármire képes az ember. Hívjuk fel minél több fiatalnak a figyelmét erre, hogy fussanak, mozogjanak, ne csak a képernyő előtt üljenek, vagy csak a telefont nyomkodják, minél több emberhez jusson el ez. És az Arany János szakkör maga ugye hova is futhatott mint Arany János szülővárosában. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és gondoltam, mint helyi futók, akkor képviseljük mi is magunkat a feleségemmel.
19: Milyen intézményt képviseltek? Huzuna Krisztián, otthonvezető.
22: Mi a Dévai Szent Ferenc Alapítványhoz tartozunk, a Békekirálynőjéről

0: A teljes élete megváltozott. 40 évvel később ma motivációs előadásokat tart fiataloknak és felnőtteknek, és az egyik fő üzenete az, hogy nyomd meg a csengőt. Zolcer Jánossal Magyar Kanizsán beszélgetett Németh Ernő.
1: Szűk volt nekem az a világ, pontosabban nagyon szűk. Nem tudtam utazni, nem volt útlevelem, újságíróként akkor nem lehetett szabadon írni. Tehát én mindenképpen el akartam menni, és ez volt az első nagy álom, amit aztán meg is valósítottam. Jugoszlávián, Újvidéken keresztül sikerült elszöknöm, elmenekülnöm, disszidálnom.
2: Nyugat-Németországban, ahol mindjárt meg is látott egy csengőt, amit volt bátorsága megnyomni. Milyen csengő volt ez?
1: Igen, megérkeztem 86-ban Münchenbe, onnan elindultam a Magyar Katolikus Misszióra, és az utca elején megláttam egy épületet, rajta egy táblát, hogy Kövesdi Presse Agentur, mellette egy csengőt, és megdobbant a szívem, hogy Kövesdi Magyar Sajtó Ügynökség, nekem itt a helyem, hiszen én is újságíró vagyok, megnyomtam, behívtak, kaptam munkát, a hónap végén autót tudtam venni, 3 év múlva már saját céget csináltam, 5 év múlva 22 országban nyitottam irodát, 10 év múlva házat vettem Erzsébet királynőtől, 15 év múlva a Gorbacsovot alkalmaztam a cégnél, mint riportert, és végül 40 évvel később meg eljutottam Magyar Kanizsára, és ez már a 300-valahanyadik ilyen előadás a diákoknak, mert a felnőtteknél már az 1000-en vagyok túl, és beszélhetek arról, hogy milyen dolog, ha az ember álmodik, megnyomja a csengőt, hisz magába, teljesíti az álmait, megvalósítja az álmait, hogy akkor az értelme, azt hiszem, értelmet kapott.
2: Amikor az ujját a csengő gombra tette, önnek milyen álom volt a fejében?
1: Az, hogy valami más tenni, nem volt az az álmom, hogy majd Gorbacsov dolgozni fog nálam, nem. Hanem soha nem féltem az újtól. Mindig nyitott voltam arra, hogy lépjünk tovább, más irányba. Ha egy kapu bezárult, akkor 2 kinyílott. Mert igyekeztem, mert hittem abba, hogy ez nem jelent semmit az életbe, talán ez egy figyelmeztetés arra, hogy rossz kapun mentem be, újonnan kellett. Tehát nyitott voltam mindig, és mindig álmodtam, mindig terveztem, ma is ezt teszem, ilyen az életem.
2: Tulajdonképpen mivel foglalkozott ez a cég?
1: Riportfilmeket készített a nyugat-európai televízióknak Kelet-Európáról. 89-et írtunk, akkor zajlottak a forradalmak, események, változások az egész Kelet-Európában, világban. Én ugye Kelet-Európából jöttem, beszéltem a szláv nyelveket, beszéltem magyarul, ismerősök voltak ezekben az országokban. A nyugati tévék nagyon félve jöttek ide tudósítani, nem ismerték a nyelvet, a szokásokat, így aztán én hamar bejutottam a legtöbb szerkesztőségbe, akár a svéd televízió, akár a BBC, akár a CNN, akár a német tévé, és hamarosan én lettem a specialistájuk, akiktől ha kellett egy riportfilm, valami segítség Kelet-Európában, akkor engem kértek meg. Ez aztán nőtt, és 22 ország lett belőle.
2: És Gorbacsovval milyen közös munkája volt?
1: Gorbacsovot 2000-ben felkértem arra, hogy legyen egy tévésorozatnak a riportere. A sorozatnak az volt a cím, hogy Secrets of Power. Tehát felkerestük a világ hatalmasságait, olyan neveket, mint George Bush amerikai elnök, Helmut Kohl német kancellár, Simon Peres izraeli elnök, és így tovább. És ezekhez beköltöztünk néhány hétre, együtt éltünk velük, és filmeket készítettünk róluk. És ebben a sorozatban a Gorbacsov volt a riporter, én pedig a producer.
2: Folytatódhatna ez a sorozat még, és ha igen, akkor kiket kérdezne?
1: Nem folytatódhat, mert ahhoz politikus kell, ezek pedig nem azok, akik ma a világot irányítják.
2: És miért tartja fontosnak, hogy eljöjjön különféle településekre, városokba, és motivációs előadást tartson gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt?
1: Úgy érzem, hogy az élet olyan dologgal ajándékozott meg, amit keveseket. Nem sok embernek volt lehetősége a világ két nagyhatalmának, a Szovjetunió és Amerika, nem csak egy asztalhoz ültetni, hanem együtt lakni és 3 hétig beszélgetni velük. Ezt egyetlen újságíró sem tudta még megtenni. Így rengeteg titkot, rengeteg érdekességet, rengeteg fontos dolgot tudtam meg a világból, hogy történt, és talán ezeket elmondva rájöhet az emberiség arra, vagy azok, akik olvassák, hogy mik azok a értékek, amiket tovább kéne folytatni, és mit azok a hibák, amiket ne kövessünk el újra.
0: Nyomd meg a csengőt, és a lehetőségek ajtaja biztosan kinyílik. Zolcser János újságíró üzenetével mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van. Jó reggelt kívánok, már is kezdődik a Hajnaltáj, a Kossuth Rádió vidék magazinja. A mikrofonnál Balogh Tamás. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a Katolikus Caritas kertművelést népszerűsítő adományozása. Már a országszerte 4000 család vesz részt a Zöldellő Kertek programban, melynek részleteiről majd 6 óra előtt. Most hírek következnek a stúdióban. Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalára feltöltött üzenetében elmondta, hogy a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály, egy jegybank elnöke beszélt egy szakmai konferencián. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posvai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen arról beszélt, a következő időszak legfontosabb céljai egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítása, a bérrendszer rendezése, az eszközpark modernizálása, valamint a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítése. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. Mától egy új, 21. századi tanulótársadalom kialakításán dolgoznak, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit hangsúlyozta, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás, a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Rászoruló gyermekek táboroztatására indított pénzadománygyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének, ahol változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon, vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írta Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tarzoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét. Meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje képviseli Magyarországot a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon. A június 12-e és 21-e között zajló rendezvény Magyar Napjának programjában premierként vetítik Nemes Jeles László Árva című filmjét, de látható lesz Pálffy György Tyúk és Enyedi Ildikó Csendes Barát című alkotása is. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Control, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a színi kritikusok és filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Végül az időjárásról. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
3: Hólyagrák Magyarországon az 5 leggyakoribb daganattípus egyike. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
4: Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyagbetegség, hólyagdaganat, hólyagrák nincs a háttérben.
3: Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
0: A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
1: 5 óra múlt 7 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 20-a szerda van, ma van a méhek világnapja, melynek célja a méhek és más beporzó rovarok fontosságának hangsúlyozása, valamint a méhek védelmének elősegítése. És mutatom már is, hogy mivel várjuk Önöket a mai Hajnaltáj első fél órájában. Már virágzik a magyar flóra legritkább és legveszélyeztetettebb növénye, a kónyasája.
6: Fő elterjedési területe az tőlünk jóval keletebbre található, nagy mennyiségben ez a növény, és Magyarországon éri el ezzel a sztyepp klímával együtt az elterjedésének a nyugati határát.
1: Aztán mi lesz veled, Velencei tó?
7: 67-68 centi között van itt az agárdi vízmércénél, hát sajnos ez roppant alacsony. Az üzemi vízszintje ilyenkor a tónak 130-140 centis vízmértéknél lenne úgy nagyjából ideális.
1: Az egykor kedvelt fürdőhely évek óta veszít a vonzerejéből. A turizmus fellendülése érdekében a szakemberek szerint komoly szemléletváltásra van szükség. Részletek majd fél hat előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban, Gyarmati Péter. És a Hangtár mai adásából az óbudai porcelángyártás történetét ismerhetjük meg, mely szorosan összefonódik a Hütl családdal és az Aquincumi porcelángyárral. A helyi iparág az 1990-es évek elején határozta meg a kerámia gyártást, és minden 1854-ben kezdődött, amikor Hütl Tivadar megalapította a porcelán festőműhelyét.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.

0: hangulatos dallamok mögött komoly ipari háttér állt. Az óbudai porcelángyártás alapját a kaolinit nevű fehérkőzet jelentette.
1: Ezek a sima tapintású fehérkövek, a kaolinitek, az agyagásványok közé tartoznak, dús kaolin tartalmúak. A köveket porrá őrlik, a porhoz föltápot, csillámot és vizet adnak.
0: Ez a precíz alapanyag előkészítés tette lehetővé, hogy Hüttl Tivadar vállalkozása olyan magas színvonalat képviseljen, amellyel kiérdemelte a tekintélyes császári és királyi udvari szállító címet. A márka presztízsét a termékek alján található jelzések is tükrözték.
2: Az utolsó jegyet, amit használt a Hütt cég, a saját monogramjuk mellett már megjelent 1927 után a római régiós sas, kiteljesztett szárnyú sas.
0: Mojzsics Dóra régész, muzeológus.
2: Aztán az államosítás után ugye nyilván a Hütti Vadart monogramot és feliratot leveszik a fenékjegyekről, ez a sas megmarad. Annyi változás történik, hogy a kezdetben ez a sas egy szögletes szárnyú sas, és a későbbiek során egy kicsit legömbölyítik a szárnyainak a végét, de ezt használja az Aquincumi gyár egészen 1991-ig, amikor ugye felszámolásra kerül.
0: Az államosítást követő évtizedek új fejezetet nyitottak az üzem életében. Miután a gyár a fővárosi kézműves vállalat részeként megkapta a hivatalos Aquincum porcelángyár nevet, a termékkínálat gyökeresen átalakult.
2: Már más a termékpaletta, természetesen egészen más, mint volt Hütti Vadar idejében. Már főleg kisebb dísztárgyakat készítenek, ezt nevezzük ugye az úgynevezett NIP korszaknak. Jaj, hát ilyen volt a nagymamának is, meg anyukámnak is, meg a tévé tetején, meg a vitrínben.
0: Bár az Aquincum porcelángyár a rendszerváltás utáni gazdasági viharokat már nem élte túl, a története nem múlt el nyomtalanul.
2: Kiemelkedő iparművész tervezője volt az Aquincum porcelángyárnak ő Szabó Antónia, aki eredetileg bábművész volt, és az első figuráin észre is lehet venni, hogy a báb volt az előkép, és az alapján készítette el a figuráit.
0: Az itt készült porcelánok a monarchiabeli elegáns étkészletektől a nappalik polcain porosodó nosztalgikus néppekig a mai napig velünk élnek otthonainkban.
3: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
4: Angster József, bár pécsiként ismerjük, mégsem a város, hanem a ma horvát területen fekvő Kács falu szülötte. Az Európa szerte híres orgonaépítő gyáros a 19. és 20. század meghatározó alakja volt, és nagy volanúságával hozzájárult Pécs fejlődéséhez is. A gyár az erőszakos államosításig 83 évig működött, és készített 1300 orgonát Európa több országában is. Nevét Pécsett utca, emléktábla, és a gyár most elhanyagolt, bár műemlékké nyilván nyitott épülete őrzi, és régóta dédelgetett tervitt egy Angster múzeum létesítése is. A család pécsi városi összefogással József járást emléksétát tartott az egykori gyáralapító mester tiszteletére, majd május 16-án felavatták az elkészült emléktábláját Kácsfaluban is. Bicsák Eszter riportja a pécsi József járáson az orgona bemutatóval kezdődik.
5: Hajdók Judit orgonaművész, orgona történész. Ez milyen orgona pontosan, amiről szó van?
6: No, hát ezt nem lehet egy mondatban elmondani, mert ezt az orgonát összesen az Angster gyárnak a három generációja építette, átépítette az.
5: Ezen rajta van a történelem.
6: Így igaz. Ez egy központi templom volt a magának a gyárnak, a gyár igazgatóknak, hiszen ehhez a plébániához tartoztak.
5: Ez a belvárosi.
6: Igen, plébánia. Az eredeti orgonát az Angster József 140 évvel ezelőtt, 1886-ban építette. Három billentyűsorral, 30 regiszterrel. Következő generáció egyrészt egy kicsit bővítette a sípsorok, a hangszínek, a regisztereknek a számát, 30-ról 35-re, és megváltoztatta a belső szerkezetet pneumatikára. És a harmadik generáció az jelentősen bővítette az orgonát, már 43-ra, az eredeti 30-ról. Elektropneumatikus lett, és akkor megváltozott még az orgona külseje is.
5: Ma tudjuk-e, hogy a világban hány angster orgona van még.
6: Azt, hogy ma még mennyi van, tehát összesen 1300-at építettek, azt azért nehéz megsatszolni, de azért legalább egy 15% már elveszett. Vagy teljesen újat építettek hozzá, vagy jöttek a világháború, stb. Sajnos azért az 1300 opusz az így már nincs meg.
5: Az orgona bemutató után most éppen a Megye utca környékén vagyunk, a József utcához tartunk. Merre halad a séta? Angster Mária szintén leszármazott, és a séta szervezője.
7: Hát Masrakó Péterrel ketten szerveztük ezt a József járást.
5: Az egyik szervezője.
7: Igen, igen, így korrekt.
5: Ahova megyünk?
7: A József utcán indulunk.
5: Mert hogy?
7: Azért, mert az Angster orgonagyár az a József utca és a Mária utca között működött. Egészen az 1949 végi államosításig. Az államosítás után édeskevés maradt az orgonaépítésből.
5: Szóval tulajdonképpen az egykori gyárépülete felé tartunk.
7: Mi most körbejárjuk azt a területet, ami az orgonagyár volt, és a déli oldalán, a Mária utca 35-ön van egy igen szép emléktábla, amit Dévényiné Lugosi Ágnes alkotott, és 1989-ben bizony akkor még Pécsett nagy attrakció volt, hogy egyáltalán lehet az orgonagyárra a emléktáblát állítani.
8: Rácz Antal vagyok, a Baranyavár megyei szakképzési centrum, Angster József Technikum szakképzéskolai szakiskolának vagyok az igazgatója.
5: Én nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy önöket is elhívták erre a programra, mert hogy azért ez tulajdonképpen egy jó dolog, hogy nem csak a család leszármazottai, hanem adott esetben a városban az ős nevét viselő intézmény is megjelenhet egy ilyen József járáson.
8: Igen, én is nagyon örültem, nem voltunk még ilyenen. Számomra megtisztelő, hogy iskolánkat is meghívták, és hogy mi is részt vettünk ezen a József járáson. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egyfajta hagyományteremtés, és innentől kezdődően nagyon szívesen veszük, hogyha kapunk ismételten meghívást erre.
5: Angster Tünde honnan is érkezett?
9: Eszékről, Horvátországból, a Magyar Központból.
5: Mikor ismerkedett meg a család itteni tagjaival?
9: Kb. 10 évvel ezelőtt Mari felkeresett véletlenül, és azóta tartjuk a kapcsolatot, és nagyon eredményes együttműködésünk és barátságunk van.
5: Ha jól tudom, akkor az ön lánya kutat is ebben a témában a felmenő után.
9: Igen, közösen kutatunk, projekteket közösen csinálunk, rá jövünk ilyen dolgokra, amelyeket nem tudnak az emberek, hogy nőtt föl, hogyan készítette az orgonáit.
5: Lehet őrizni ott is a magyar örökséget, meg az angster örökséget ezek szerint.
9: Igen, sőt, most már azt tervezünk csinálni, hogy turisztikai irodákkal együttműködünk, és szeretnénk egy ilyen Angster József utat szervezni.
5: Hát egy eleve tematikus turista utat tulajdonképpen.
9: Igen, amelyre valójában a turistákat el szeretnénk vezetni, és bemutatni az angster orgonákat.
4: Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 15 fokos a hajnal, még Grazban 11 fokot mértek. Pozsony derült idő és 13 fok, Kassa közepesen felhős idő és 14 fok, Ungvár 9 fok, Kolozsvár 12 fok, Arad 11 fok, Újvidék ugyancsak 11 fok, Zágráb 10 fok, Ljubljana 10 fok, Csíkszereda borult idő van, sűrűköd és 7 fokos a hajnal. 3 perccel múlt 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Ipartörténet és ismeretterjesztés találkozik a közösségépítés jegyében az idei szezonban is a Tatai Malomkertben. Nepomuki Szent János, vagyis a hajósok, halászok, hidak és vízimolnárok védőszentjének napja a Vizek városában is jeles ünnep. Az egykor virágzó Tatai Malomiparnak emléket állító terület szélesre tárta kapuit a hétvégén, és ugyanaz esős időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, de a látogatók a Jenő Malom épületében kialakított rendezvénytérben számos programmal találkozhattak. Drexler Anna információi.
10: Borús, esős időt hozott Nepomuki Szent János a hétvégén. Az aszályos hetek után az égi áldásra Tata, a Vizek városa is fellélegezhetett. A barokk kisváros, mely meg annyi helyen őrzi még az Eszterházi idők épített örökségi emlékeit, ennek megfelelően a Malmok városa is. Az 1830-as évek dokumentumai alapján legalább 15 malmot hajtottak meg a bővízű források, működtették nem csak a lisztörléséhez, de más iparágak számára is elengedhetetlen rendezéseket. A festői angol kert nyugati peremén áll a Jenő Malom. Ez az az épület, amelyik építésétől kezdve az utolsó Molnár távozásáig az 1920-as évekig lisztörléssel foglalkozott.
11: De csak nem jár sikerrel, mert egyik kapuló másikra ment, de senki nem akarta itt fölvenni, mert ha
12: lusta volt.
10: Kelemen Petra Piroska mesemondó történetei ugyanebben az épületben már megújult és új funkciókkal bíró térben hangzottak el vasárnap. A Tatai Városkapu ZRT munkatársai hagyományosan ezen a napon tartják a Malomkert szezonnyitó közösségi programját. Részletezte Ambrusné Fülöp Mária, a cég munkatársa.
13: Amikor 3 évvel ezelőtt megnyitottuk a Malomkertet, gondoltunk arra, hogy minden évben jó lenne egy ilyen szezonnyitót tartani, és május 16-án van Nepomuki Szent János emléknapja ünnepe, hidak, folyók és molnárok védőszentje. Ennek az apropóján az ő nevéhez kapcsolva rendezünk minden évben egy családi programot. Sajnos nem volt kedvező a vasárnapi napon az időjárás, de szerencsénkre a Jenő Malom épületében nagyon jó tér van kialakítva az ilyen rendezvényeknek, és ki tudtuk alakítani a kis kézműves asztalainkat, ahol kis tutajokat tudtak a gyerekek készíteni, vitorláshajókat, illetve Kelemen Petra Piroska is egy nagyon klassz mesével tudta megörvendeztetni a gyerekeket is, és a szülők arcára is mosoly tudott csalni ebben a borongós időben.
10: A Jenő Malom külső területe, amely most már teljes üzemmel várja a vendégeket, egy olyan vizes játszótér, amely különböző malomszerkezetek működési elvét mutatja be, úgy mint az örlő, a fűrész, a kalló vagy a hajó. A területen 3 tatai vízimalom és a gútai hajómalom kicsinyített mása is megtalálható.
13: Jó időben mindenképpen érdemes a családoknak több időt szánni a Malomkert vízes élményparkjára, hiszen a gyerekek nagyon élvezik azt, hogy a vízzel tudnak játszani, terelik, zsilipekkel tudnak játszani, megforgatják a kis malomkerekeket. Bent pedig az eredeti malomépületben tudnak körülnézni. Ugye egy malomszerkezetet is kialakítottunk, látványörlést lehet igényelni csoportok számára, illetve hát olyan eszközök vannak kiállítva, amiket ki is lehet próbálni. Kézi örlő malom, sziták, különböző kis vékák, lapátok, mérleg, amikkel a gyerekek nagyon jól tudnak játszani, megtapintják a búzát, átszitálják, leörlik, újra lapátolják, nagyon sok ideig el tudnak vele játszani. Most is vasárnap egyébként, amikor már lement a program, még nagyon sok ideig a gyerekek el tudtak ott játszani, közben a szülők pedig nagyon jól elbeszélgettek, és tényleg egy ilyen közösségi élmény kerekedett az egész programból. Ezzel is bizonyítván, hogy a Malomkert nem csak egy turisztikai látványosság, hanem egy közösségi szintér is a tataiak számára.
4: Már virágzik a kónyazsája, más néven bókolózsája. Ez a növény a magyar flóra legritkább és legveszélyeztetettebb növénye. Természetvédelmi értéke 250 000 forint tövenként. Magyarországon csak 2 kisméretű védett területen él, és a szakemberek egybehangzó véleménye szerint csak állományának felszaporításával biztosíthatjuk a hazai populációk fennmaradását. Horváth Szabolcs beszélgetése.
14: Itt vagyunk Orosháza mellett a tatársánci ősgyepen, és az a halom vonulat, ami itt látható, az a nagy tatársánc. A történészek azt mondják, hogy több ezer évvel ezelőtt, kb. 3000 évvel ezelőtt a vaskorszak elején alakíthatták ki ezt a földvárat. Az Alföldön ez az utolsó olyan gyepvegetáció, ami ezt az ősi flórát tartalmazza, és ami megtalálható itt, és ahol látható maga a bókolózsája is, egy fokozottan védett növény. Én Palcsak Istvánhoz fordulok, aki a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője. Mennyire különleges ténylegesen ez a helyszín, ahol itt állunk, és maga a bókolózsája?
15: A bókolózsája és ez a terület is több szempontból különleges. Ugye egy löszpuszta maradvány területen vagyunk itt a tatársánci ősgyepen, ami más hasonlóan megőrződött kis élőhely fragmentumokkal együtt a mai napig őrzi az egykori tájnak a természetes növénytakaróját. Olyan növényfajokról beszélhetünk itt, amik gyakran még a jégkorszak idejéből őrződtek meg. Ilyenek például a közönséges borkóró, a sarlós gamandor, a csukjási boja, vagy éppen a selymes boglárka, és ezek közül is kiemelkedik a szó minden értelmében a bókolózsája, hiszen egyrészt a Magyarország egyik legritkább és legveszélyeztetettebb növényfajáról van szó, másrészt pedig rendes csapadékos években igen magasra és látványosra meg tud nőni menni akár egy méternél is magasabbra.
14: Mi az, amit el tudunk róla mondani egyébként, hogy milyen életmódot folytat, és ténylegesen ebbe a gyepvegetációba még hány ilyen különleges növény maradhatott meg?
15: Ezek a lőzgyepek rendkívül fajgazdagok, tehát nagyon nagy számban tartalmazzák ezeket a virágzó, kétszikű, ősi jellegű növényeket. Visszatérve a bókoló zsájára, ugye neki a fő elterjedési területe az tőlünk jóval keletebbre található, tehát jellemzően az ukrán és dél-orosz sztyeppéken található nagy mennyiségben ez a növény, és Magyarországon éri el ezzel a sztyepp klímával együtt az elterjedésének a nyugati határát. Magyarországon még az 1800-as években viszonylag gyakorinak számíthatott az Alföld középső területein, azonban a mára mindössze két helyen maradt meg ilyen kicsi populációja ennek a növényfajnak, és mind a kettő Békés megyében található, egyik Kondoros határában, másik pedig itt a Tatásánci ősgyepen. A növényről elmondható a kinézetére, hogy egy nagyon impozáns, látványos megjelenésű növény, akár egy méternél magasabbra is meg tud nőni. Levelei azok jellemzően a talajfelszínen növekednek, és egy ilyen hosszú, négyszögletes keresztmetszetű szárat növeszt a növény, amin igazából már nincsenek is levelek, hanem ez a lekonyuló, kékes, lilás színű jellegzetes virágzata az, ami felhívja magára a figyelmet, és innen kapta egyébként a növény a nevét is, hogy bókoló, vagy másik nevén a kónyazsája.
4: Mi lesz veled, Velencei tó? Kérdezik sokan, akik mostanában a tó partjára látogatnak. Az egykor kedvelt fürdőhely évek óta veszít a vonzerejéből az alacsony vízállás miatt, így nem tudott és egyelőre nem is tud kilépni az egy-két éjszakás vendégforgalomból, ugyanakkor mégis sokan keresik fel a környéket, mert a látvány gyönyörű. Turisztikai szakemberek szerint, amelyet a vendéglátók is egyre inkább éreznek, a szemléletváltás nagyon fontos, vagyis a strandolási célpont egyelőre a múlté, minél inkább az időjárástól független turisztikai kínálatot kell erősíteni. Benkő Andrea információi.
12: Kontra Péter vagyok, a Hásfadombi Általános Iskolából, Mányról. 18 gyermekkel körbe bicikliztük a tavat.
16: Mit szólnak a tónak az állapotához?
12: Kevés most a víz, mi is meglepődtünk májusban, ekkora a vízállás. Holnap sárkányhajózni fogunk, közelebbre is megnézzük.
16: Magánemberként szoktak erre jönni családdal, strandolni például?
12: Hát az elmúlt években kevésszer jöttünk már el, mert tudtuk, hogy a vízállás alacsony, inkább a Balatonra mentünk.
16: Megszólítottam egy tóparti étkezőhely vezetőjét is, aki mikrofonon kívül elmondta, hogy nem esnek kétségbe a tó állapota miatt. Előre menekültek, szélesítették a kínálatukat, hogy minél több bevőt ki tudjanak szolgálni. Házhoz szállítást is vállalnak, így egész évben nyitva lehetnek. Egy szintén tóparti cukrászda vezetőjét, Holdvilág Gergelyt is megkérdeztem.
17: Nálunk ugye inkább az átmelő kerékpáros, sétálós forgalom dominál az elmúlt pár évben. Ugye a strand állapota sem egy újdonság, most már egy pár éve azért problémák vannak itt ezzel a dologgal, és reméljük, hogy ettől függetlenül eredményes szezon fogunk zárni. Mi abszolút pozitívan állunk ehhez az egész kérdéshez. Hála Istennek nálunk a forgalom azt mutatja, hogy jó helyen vagyunk. Nem azt mondjuk, hogy elégedettek vagyunk, mert lehetne jobb is ezennél, sokkal. Kitartunk. Most már szerintem az elmúlt három évet biztosan mernék mondani, amikor ez már nem szól a strandos dologról.
16: Azt mondják, hogy akár mekkora a víz, végül is a látvány is eladja ezt a helyet.
17: Egészen pontosan, illetve a jó minőségű termékekkel és a kedves hozzáállással próbálunk versenyben maradni.
16: Hány centiméter magas, vagy inkább mondanám, hogy alacsony a Velencei tónak a vize most?
18: 67-68 centi között van itt az agárdi vízmércénél.
16: Bársony Péter, turisztikai szakember.
18: Hát sajnos ez roppant alacsony. Az üzemi vízszintje ilyenkor a tónak 140 centis vízmértéknél lenne úgy nagyjából ideális. Sajnos a Velencei tó az köztudottan az egyik legsekélyebb tavunk. A vízminőség továbbra is jó, csak kevés van belőle sajnos.
16: A Velencei tó környékén a turizmusból élők nagyon meg vannak most ijedve? Végül is az elmúlt években már sokszor láttuk ugyanezt.
18: Ugyan nagyon érdekes, a Velencei tó környékén van egy-két attrakció, ami önmagában is nagy megtartó képességű, és ugye nem feltétlen igényli a Velencei tó vizét, de mégiscsak egy vizes desztináció. Beszélünk, a köztudatban még mindig erősen egy nyári stranddesztináció a Velencei tó. Viszont ugye rengeteg olyan alternatív lehetőség van a Velencei tónál, ami még a köztudatban nincs benne, aminek nincs talán megfelelő marketingje. Akár természeti értékek, gasztronómiai, és ez lehet borászat, pálinka, főzde, nagyon jó éttermek, nemzetközi versenyeken nyertes, komoly ételkülönlegességek. Van egy hatalmas kulturális háttere most már a Velencei tónak, itt Kápolnásnyék Velence viszonylatában, Vörös Marti hagyatékának a újraédelése, a Meszlény család egykori birodalmának a kulturális mementói, a halászkastély,
19: Gárdonyi Géza háza,
18: a Gárdonyi Géza emlékház. Nagyon-nagyon sok olyan elem van, ami persze önmagában nem feltétlen hoz turistát ide, de azért ezeknek a számossága, egy láncra való felfűzése mégiscsak egy érték, és mégiscsak egy komoly turisztikai termék tud lenni. De hát a köztudatban mi egy stranddesztináció vagyunk itt a Velencei tópartján, és amíg nem tudjuk ezt átreformálni, addig nagyon nehéz lesz, és hát bocsánat, azt ki is hagytam, hogy a ország legdinamikusabban fejlődő kerékpáros desztinációja vagyunk, mert kellemes 29 kilométeres körbe lehet tekerni a tavat, egész pici gyerekek számára is kifejezetten jól ajánlható. Nekem a kislányom 6 évesen tekerte körül először. Nagyon kevés ilyen hely van az országban szerintem. Hétvégén már nagyobb dugó van a kerékpárúton, mint az autóúton, de mégsem szerveződik rá olyan fajta termék, szolgáltatás, mix, amitől ez valós turisztikai termék lenne. Meg kell próbálni, ha más nem, legalább önkormányzatok szintjén megfelelő együttműködéseket kialakítani. Visszatérve az eredeti kérdésre, igen, sajnos az éttermekben látjuk a kisebb szolgáltatókban, akik az ideérkező turistákból kellene, hogy megéljenek, hogy azért van nehézség, és meg kell küzdeniük a vendégekért. Nagyon nagy igény lenne arra, hogy az éttermi gasztrokapacitás érdemben fejlődjön, és túllépjünk ezen a lángosos, hekkes történeten. Vannak nagyon szuper éttermek, kiváló hamburgerezők, általános éttermek, de talán a választék még nagyon korlátozott, főleg a minőségi választék.
4: Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
20: Jó reggelt kívánok! Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a vasúti közlekedés. Pótlóbusz indul ma reggel Szendrőről 6 óra 17-kor Miskolcra. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, holnapig, illetve jövő 2-től csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
4: Köszönjük szépen, és még egy fontos hír az utakról. A 610-es főúton Kaposvárnál az 1-es kilométernél egy kis teherautó gyalogost gázolt. A főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni. 6:02, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Piacon, út mellett zöldségeseknél kínálják ilyenkor a palántákat az egész országban. Hamarosan megnézzük majd, mely zöldségek lesznek idén a kertek sláger növényei. Most azonban hírek következnek a stúdióban. Bordi András.
21: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írta a Facebookon Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. A vízügyi szakemberek megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Ma van a méhek világnapja. 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható itthon, kevés felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet záporzivatar. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Balogh Tamás mondja el.
1: Köszönöm szépen. Budapesten 11 fokos a hajnal, még Győrben 9 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 10 fok, Sopron 11 fok, Szombathely 8 fok, Pápa 7 fok, Veszprém 11 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthár 10 fok, Zalaegerszeg 11 fok, Keszthely 12 fok, Nagykanizsa 6 fok, Kaposvár 9 fok, Siófok 12 fok, Pécs 13 fok, Pakson 10 fokos a hajnal. Baja 9 fok, Kecskemét 10 fok, Eger 11 fok, Széchenyi 6 fok, Miskolcon 13 fok van. Szolnok 12 fok, Karcag 10 fok, Debrecen 13 fok, Nyíregyháza 12 fok, Záhony 11 fok, Szeged 10 fok, Békéscsaba 10 fok, Kékestetőn 8 fokos a hajnal. 6:05, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a Zöld Ellőkertek program.
19: Célunk az, hogy próbáljuk az embereket visszacsábítani a kerteknek a megművelésére, a kertnek a gondozására, ami valamikor nem is olyan régen még, azt hiszem, hogy szinte kézzelfogható volt, minden kertet megműveltek, beültették.
1: Aztán végre megjelent a piacokon és a kertekben az első hazai eper, pontosabban szamóca.
22: Az epernek egy olyan 20-25 fok bőven elég, ez ugye a szezont be fogja folyásolni, hogy meddig fog tartani. Ha nagyon megmelegszik az idő 30 fokra, akkor hamar vége lesz, de reméljük, hogy így egy 4-5 hétig kitartunk.
1: Sőt, az idei termést már jelentősen befolyásolja a csapadék hiány és az aszályos időjárás is. Részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
23: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
1: Különös és furcsa, de igaz, létezik víz alatti kert. A közép-szumátrai biotóp akvárium egy olyan édesvízi élőhelyet modellez, amely jellemzően a sűrű esőerdők lassú folyású folyóit, patakjait vagy tőzeglápjait utánozza. Ezek a vizek sötétek, lágyak és erősen savasak. A biotóp akvárium célja egy konkrét természetes élőhely pontos leképezése, ahol a halak, növények, ajzat és dekoráció harmonizálnak egymással. Részletek Bozsik gazdától.
24: Az akváriumok birodalmába léphettem Godó Csaba kertész kollégámmal. Itt egy 3 méteres akvárium előtt állunk.
25: Ez a 3 méteres akvárium egy közép-szumátrai folyó biotópia, ami azt jelenti, hogy itt megpróbáltam a Szumátra középső részén lévő hegyvidékek esőerdeinek, patakjainak élő közösségét, élő helyeit modellezni.
24: Megnézte a növényeket, hogy milyen vízi növények élnek ott, és akkor azokat kezdte el keresni.
25: Természetesen. Én 6 éves korom óta foglalkozom vízhalakkal, illetve akvarisztikával. Ebben majdnem 700 hal van. Ezek raszbóra félék. Nagyon gyors sodrású patakot modellez. Az akvárium több mint 1 köbméteres, beépített vízforgató van. Ez a vízforgató tulajdonképpen a szűrőt üzemelteti, és mellesleg megteremti az áramlást. Ezek a halak nagyon szeretnek ellenáramlásban úszni. Nagyon sokszor lehet látni, főként az éjszakai világításnál, amikor csak a kék holdfény fénycső ég, hogy egy helybe lebegve élvezik az ellenáramlást.
24: Kövek, gyökerek és a zöld növények, és ugye rögtön az embernek eszébe jut, hogy algásodás.
25: Bármilyen furcsa, ez sokkal egyszerűbb, mint az emberek nagy része gondolná. Mindenki azt gondolja, hogy egy akvárium karbantartása abból áll, hogy minden alkalommal mindent kipakolunk az akváriumból, lesikálunk, és akkor utána újra tisztán visszateszünk. Nem. Ez az akvárium 7 éve lett berendezve, azóta ide csak belekerültek dolgok, ki nem. Az akvarisztika 3 alapvető feltétele közül az egyik és a legfontosabb a jó szűrés. Tehát egy akváriumban megfelelő teljesítményű és megfelelő szűrőközegekkel felszerelt szűrőt üzemeltetünk, akkor mindent megtettünk azért, hogy az akváriumunk rendben legyen. Az akváriumban ugye a halak kopoltyúval lélegeznek oxigént. Mivel ez egy zárt közösség, nem olyan, mint a természetes víz, ezért nekem pótolnom kell az oxigént. Igaz, hogy napközben a rengeteg növény sok oxigént képes fejleszteni, de éjszaka maguk a növények is fogyasztják az oxigént. És azért, hogy nehogy az legyen, hogy oxigén hiány áll be éjszaka, ezért egy buborékoltató van betéve. Azon az élőhelyen, ahol ezek a halak élnek, ott a hegyi patakok rengeteg zúgóval érkeznek le a szirtek között. Ilyenkor, amikor köveken átbukik a víz, akkor ugyanazt a hatás éri el, hogy oxigénnel telítődik, mint amit én csinálok itt a buborékolzatóval. Tehát tulajdonképpen semmi más nem történik, csak modellezem a természetes élőhelyet.
24: Hány fokos víz kell, mert itt a hőmérő?
25: A trópusi halak eléggé széles hőmérsékleti skálán elviselik a vizet, mivel őserdei halak a hűvösebb vizet kedvelik, a 18-23-25 fok maximum.
1: Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Piacon, út mellett, zöldségeseknél kínálják ilyenkor a palántákat az egész országban. Mindent lehet kapni a káposztától a csili paprikáig, de a legnépszerűbb idén is a paradicsom. Persze a száraz időjárás a zöldségtermesztőket sem kíméli, de egy házi kert öntözése könnyebben megoldható, cserébe pedig ízletes zöldségeket kapunk. Sőt, egy-két tő paradicsommal még egy panellakás erkélyén is érdemes foglalkozni, mert ahogy hallani fogják, a saját termésnek nincs párja. Bétót Erika információi.
0: A tavasz egyik legfontosabb kerti munkája a palántázás. Ilyenkor kerülnek földbe azok a fiatal növények, amelyekből később paradicsom, paprika, uborka vagy akár káposzta is lehet.
2: Gondolkozom paprikát, lehet, hogy egy kis paradicsomot.
3: Megéri ma még otthon termeszteni paprikát, paradicsomot?
2: Teljesen más íze van, mint amit a boltban megvesz, vagy a piacokon.
3: És a szárazság, mert most elég nagy szárazság.
2: Hát van szárazság, hál' Istennek van mivel kicsit locsolni, úgyhogy az a szerencsénk.
3: Nagy a kert?
2: Van, azért örülök neki, hogy van.
3: A Búzatéri piacon vagyunk Miskolcon, ön palántákat árul, mennyibe kerülnek?
6: 100 forint a petrezselyem, 150 a zeller, 250 a tépet palánta, 450 a paprika, 400 forint a paradicsom.
3: Viszik az emberek a palántákat?
6: Lassan. Jobban vitték ezelőtt.
3: Mi lehet ennek az oka?
6: Nem akarnak dolgozni az emberek.
3: És ez a szárazság most nincs befolyással?
6: Nem befolyásolja, inkább füvet vetnek.
3: Milyen paprika ez, vagy milyen paradicsom?
7: Van benne kápia paprika, van benne ez a zöldszínű bácskai paprika, a paradicsomból van a ökörszív.
3: Nagy kertje van?
7: Hát ez egy ilyen bérelt kert, kis kert. Hál' Istennek most volt egy kevés eső, elég nedves volt a föld, de azért még a fészkeket meg kellett tocsolni.
3: Mi van még a kertjében, mi terem meg benne?
7: Hát van benne cukkini, van benne sütőtök, akkor van benne gyalulnivalótök, sóska, hagyma.
3: Megéri ma még a kerttel foglalkozni?
7: Olyan szempontból, hogy az ember tudja, hogy ez a sajátja, és akkor nem vegyszeres, csak úgy van, és akkor...
3: Tehát bio.
7: Bio, igen, igen.
3: Megkérdezhetem, hogy mennyiért vette a paprika palántát?
8: A paprika 300 forint volt, dupla szárú, az zeller 120, paradicsom 250.
3: Szokott magról ültetni palántát?
8: Szoktam persze, gyakran, de amikor nem sikerül, akkor veszek.
3: És most nem sikerült?
8: Most kevésbé sikerült, így kénytelen voltam a piacra menni.
3: Mekkora kertje van?
6: 500 négyszögöl.
3: És mit ültet most bele?
6: A-tól Z-ig mindent, ami csak létezik egy konyha kertbe.
3: Na, kezdjük az elején.
6: Kezdjük az elején. Hagyma, leteg, borsó, ami leghamarabb kell, és akkor utána jön a bab, zöldség, sárgarépa.
3: Saját fogyasztásra, vagy esetleg eladásra szánja?
6: Családnak.
3: Gondolom bio zöldség lesz, tehát nem fogja permetezni.
6: Nem majd. Permetezem, nem. Abszolút nem permetezem. A szabadföldből kilopott permet szerekkel, csalánnak az áztatásából áll, és ez különböző.
3: Az milyen le jó a csalán lé?
6: Bogarak, levéltető kellett.
3: Ért a kerthez.
6: Nem a szakmám, ezt csináljuk kisgyerekkorunk óta.
0: A piacokon ezekben a hetekben nagy a forgalom. Sokan vásárolnak előnevelt palántákat, míg mások saját maguk nevelték a növényeket magról. A tapasztalatok szerint egyre népszerűbb az otthoni zöldségtermesztés, hiszen sokan szeretnék tudni, hogy mi kerül az asztalra.
1: Azt pedig ilyenkor tudjuk eldönteni, amikor is itt van a palántázás ideje, és szerencsére a termelők szerint egyre többen próbálkoznak, akár balkonokon is azzal, hogy saját maguk termesztenek zöldséget, fűszernövényeket vagy akár virágokat. Sokan a család egészségesebb táplálkozása miatt vágnak bele, másokat a természet közeliség, a kikapcsolódás vagy a költséghatékonyság motivál. Gárdonyi Eszter összeállítása.
5: Látom, hogy ön is vett palántákat. Milyen palántákat vett?
9: Nem sokféle palántát vettem idén. Uborkát, paprikát, inkább paradicsomot. Ez csak ilyen hobbi. Tehát ez tényleg az, hogy a gyerek kifut, 2-3-at megeszik, és hú, de finom, és visszafut. Tehát termelése nagy üzemben ezt nem tudjuk csinálni.
5: De arra elég mondjuk, hogy a családot ellássa?
9: Nekünk nem. Tehát mi azért pluszba veszünk boltba, zöldségesnél, inkább zöldségesnél, vagy termelői piacon. Nem, ez tényleg csak ilyen hobbi.
5: Mi az, ami hálás? Mi az, ami megmarad?
9: Általában. Hát volt olyan év, amikor a szomszédasszonyja kétszer mentünk palántáért, mert minden fagyott. Talán a paradicsom, a lugas, tehát a nagy, magasra növő paradicsom.
5: Most se volt nagyon meleg, erőteljesen visszahűlt az idő, és ugye mondhatjuk, hogy végre esett az eső. Ez ártott nekik?
9: Mi gyorsan lefóliáztuk. Tehát amikor mondta ezeket a fagyosszenteket, hogy tényleg ilyen 2-3 fok lesz, nehogy úgy járjak, hogy megint palántát kelljen venni, gyorsan a tetejére fóliát raktunk rá, és így túlélte. Kivétel a dinnye.
5: Összességében körülbelül mennyi palántát szokott venni, és általában milyen megoszlásban?
9: Hát paprikából szoktam olyan 6-12, paradicsomból 8-at, uborkából ilyen 4-6-ot, attól függ, mert 2 kígyó uborka, meg 4 kovászolni való uborka, karalábé, most vettem ugye padlizsánt 4-et. Ugye most húzzuk fel a hagymát, és annak a helyébe ugye tököt is ültettem, folyamatában van minden.
5: Gyula bácsi, milyen palántákat látok itt?
10: Most éppen uborka, kétfajta, kígyó uborka és egy fürtös fajta, paprika is van, különböző paprika fajták, tehát csípős, nem csípős, és paradicsom is van, vagy 4 féle.
5: Mit viszünk a leggyakrabban? Ezeket viszünk? Paprika, paradicsom, uborka, cukkini?
10: Ezek. Én februárban kezdem a palánta készítést, úgyhogy pontosan február 10-én.
5: Fóliasátalma?
10: Nem. A vetést az a lakásban, mert ott van meleg. A magok keléséhez minimum 20-22 Celsius fok kell. Van ugyan egy kisebb ilyen 500 négyzetméteres fóliasátrom, de nekem már sok.
5: Kik jönnek elsősorban?
10: Inkább az idősebbek. A fiatalok nem érnek rá. Tehát az életformájú, ez tiszta, ez a rohanás. És emiatt nekem az az érzésem, hogy a tradíciók vezérlik inkább az embereket, és az idősebb korosztály az, aki palántáz és bajlódik vele. Bár most ugye komoly problémát jelent a klímaváltozás. Kiszámíthatatlan. Itt locsolni kell.
5: Ugye szél is van folyamatosan.
10: Az megszárít. Ez a csendes, jó kis nyári eső sokat jelentene. Ugye az uborka ez egy vízi növény szinte. Ugyanúgy a paprika és a paradicsom az megbírja.
5: Az uborkáknál azt szokták mondani, hogy ilyen háló, vagy pedig futtatni kell.
10: Magasan ilyen támasztó drótokat húztam ki hosszába, és arról minden egyes növényhez egy-egy zsineg lógott le. És a gyökerek megkapaszkodnak, és ez tartja a madzagot. És akkor lehet rajta tekergetni. Tehát támaszték mindenhogyan kell, mert ez kúszónövény. Ha a talajon futtatjuk, egyik oldalát süti a nap, a másik oldalát nem. Tehát sárga lesz, meg zöld. Tehát mindenhogyan gyámolítani kell. Lehet botra, karóra, akármire föl. Hát én ugye ezt a madzagot szoktam csinálni.
5: Azért veszünk, mert szeretünk kertészkedni, vagy azért veszünk, hogy tudjam, hogy mit eszek?
10: Azt hiszem, hogy is. Az egyik a berögződött szokások, a másik pedig az, hogy az emberek rá is vannak utalva.
5: De ezért az ízvilága se ugyanaz egy ilyen paradicsomnak, mint amit a multiban megvesz az ember, nem?
10: Nem, mert amit szabadföldben nevelnek, annak valóban egyrészt a több napfény miatt, az adja ezeknek a kis terményeknek az energiát és a jó ízt.
21: Persze a jó ízű zöldséghez jó vetőmag is kell. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a Katolikus Caritas kertművelés népszerűsítő adományozása. Mára országszerte 4000 család vesz részt a zöldellő kertek programban. Az Egri Főegyház megyei Caritas 47 településen osztott vetőmagot, a Pétervásárai körzet 8 településén kapták meg a paradicsom és paprika palántákat. Pirisi Csenge riportja.
11: De látom, hogy már átvette a csomagot. Ebben mi van? Milyen vetőmag?
13: Hát nem tudom, hogy borsó.
11: Tudják, hogy mit kell vele kezdeni?
13: Tudom, mert fel van szántva a kertem. Meg van csinálva a kertem, mert növénytem a szegély szakmám, sajnos, de nincs munka. Meg van nehéz gépkezelő szakmám is. Tehát két szakon mellett nincs semmi. Ez a gond.
11: A program most mennyiben segít önnek?
13: Kevés, de hát valami kicsit csak megpótol, úgyhogy két hónapig biztos elég, hogy attól függ, hogy mik vannak ebbe is.
14: Most éppen sárgarépát veteményezek, aminek már az ágyast előkészítettük. Kihúzom a sort, abba vékonyan elszórjuk a veteménymagot, és akkor finomabb földdel betakarjuk, hogy legyen helye kikelni is. Locsolni nem szoktuk.
12: Elég az esővíz?
14: Elég az esővíz, meg a földnek a nedvesség tartalma.
12: De látszik, hogy ért is hozzá egyébként. Nem most először csinálja.
14: Nem először csináljuk. Nem, nem. Mi rendszeresen szoktunk kertet művelni.
12: Akkor nem is jár a piacra vásárolni ezek szerint?
14: Kiegészítésként. Sárgarépát, zöldséget nem. Azt nem veszünk piacon.
12: Sokkal jobb íze van egyébként a hazainak? Tehát amit önök termesztenek?
14: Természetesen annak sokkal jobb íze van. Meg hát ez nincsen vegyszerrel kezelve.
15: Lakatosné 5 főre főz otthon, ezért nagy segítség a vetőmag, mondja.
14: Ez az összeg, amit a magokra költenénk, ezt másra el lehet költeni. Akár ruházkodásra, akár friss élelmiszerre.
15: Idén országosan 4000 családot támogat a Katolikus Karitas, vetőmaggal és palántákkal, mondja Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Karitas igazgatója.
19: A Zöldellő Kertek program az öngondoskodásról szól, és kifejezetten a rászoruló családokat célozza. Meg. A másik célunk az, hogy próbáljuk az embereket visszacsábítani a kerteknek a megművelésére, a kertnek a gondozására, ami valamikor nem is olyan régen még a vidéki településeken, falvakban, azt hiszem, hogy szinte kézzelfogható volt, minden kertet megműveltek, beültették. Most talán ez egy kicsit megkopott a családoknak az életéből. A harmadik szempont pedig a koronavírus járvány idején rájöttünk, hogy ez egy nagyon hasznos elfoglalás. Attól, hogy valaki jelentkezett, de elő kell készíteni a vetőágyásokat. Ha nem készítette elő, akkor nem adjuk oda a vetőmagot. Ha később bepótolja, megkapja hozzá a vetőmagot. Most már szükség van egy kis szaktanácsadásra is, hiszen évtizedekkel ezelőtt még olyan természetes volt, hogy az emberek tudták, hogy a növényeket hogyan kell elültetni, akárcsak a konyhakerti növényeket is. Ma már azért ezt el kell magyarázni. A magok átadása után mi a gondozást ellenőrizzük. Önkénteseink elmennek a családokhoz, illetve ha valaki egy kicsit lemaradt a növény gondozásában, akkor biztatjuk őket. Aki jól gondozza a vetőmagokat, az hamarosan kap tőlünk vetőburgonyát is, és aki a vetőburgonyát is elültette, jól gondozza, megtesz mindent, amit kérünk tőle, az pedig az utolsó fázisban kap tőlünk paradicsom és paprika palántát.
16: Országos szinten több mint 4000 családunk van, hála Istennek szinte minden esztendőben egyre több család csatlakozik az öngondozás háztartások programunkhoz. Több mint 4000 családon segítünk. Az, hogy a családok az öngondoskodás útján elindulnak, illetve felfedezik egyre többen azt, hogy főleg vidéken a lakásuk környezetében levő földterületet, ha megművelik, akkor ez mekkora öröm és mekkora ajándék lesz számukra.
15: Külön ágyásokban vannak a paprika, külön a paradicsom, külön a zöldség, sárgarépa, hagyma, zöld borsó, zöld bab, és akkor az egész területet használjuk, műveljük minden évben.
12: Spórolnak ezzel a konyhán?
15: Igen, nagyon sokat spórolunk vele. A konyhakert művelésével tavasztól őszig fedezzük ezeket a szükségleteket.
12: A gyerekek szeretik is, ugye más az íze ezeknek a zöldségeknek, mint amit mondjuk esetleg korábban vettek?
15: Igen, nagyon más az íze. Nagyon lehet érezni, hogy ezek nem a fóliasátrasak, hanem meg nem ezek a műként előállítottak, hanem a termőföldben és napérlelte gyümölcsök, zöldségek. Nagyon szeretik őket, és mi szoktunk befőzni is belőlük. Tehát paradicsomot is azért, nem csak ezt a pár szál palántát, amit itt kaptunk a Karitásból, hogy őszre is ilyen paradicsomlevet tudja elkészíteni.
17: Gazdálkodunk kukoricát is, krumplink is van, több is. Meg lényegében ezeket a paradicsom, paprika, borsó, ami friss borsó, milyen jó akkor, amikor meg eszedi az ember és friss levest főz belőle. Meg ilyen jószágot is tartok.
12: Kacsány
17: vannak ilyen. Májkacsa meg néma kacsa keresztezés, most éppen van 6 kis kacsa, meg 2 kacsám ül, azok is költenek majd akkor az őszre. Megint meg lesz a húsra való. Gyerekkoromtól foglalkoztunk krumplival.
12: Korán ért is hozzá?
17: Édesapám mezőgazdász volt, TSZ-elnök volt, bele lettem nevelve. Megpróbálom a gyerekeimet is ebbe bele vinni. Gyümölcs termesztésre is, mert most is ültettem tavaly 2 birsalmafát, szépen hajtonak, tele van virággal, dió is van, saját magunknak termeljük meg, ami olyan, mert az ember tévével látja, hogy paprikába is 5-szörös vegyszermennyiség. Magamnak meg akkor úgy termelem, hogy próbálom bioként termelni, amit lehetséges. Az ember rá van szoktatva, kimegy, levesz egy paradicsomot, meg másabb íze van annak a paradicsomnak, amit most vesz a boltba, vagy amit megtermel, és akkor annak paradicsom íze van.
1: Végre megjelent a piacokon és a kertekben az első hazai eper, pontosabban szamóca. A Sopron melletti Balfi Szedd Magad Eper

0: Ambada fantázia névre hallgató típust Kovács Milán, a Balfi Szed Magad Eperföld tulajdonosa. Megérkezett a tavasz egyik legjobban várt gyümölcse, elindult az eper szezon Sopron környékén is. A Balfi Szed Magad Eperföldön már szedik a pirosló szemeket, a családok pedig kosarakkal érkeznek, hogy saját kezűleg válogassák össze a friss gyümölcsöt. A gazdák szerint az idei szezon nem indult könnyen, hiszen az elmúlt hetek száraz időjárása és a csapadékhiány komoly kihívást jelentett az ültetésre. Számára. Az aszály miatt folyamatos öntözésre volt szükség, hogy megőrizzék a termés minőségét és mennyiségét.
1: Idén befolyásolta sajnos ez a szárazság aszály, ami nagyon rányomta az idei évre a pecsétjét. Reméljük, hogy későbbiekben jön még csapadék, mert március-áprilisban összesen 25 mm csapadékot kaptunk. Május elején kaptunk még rá 11-et, de ez nagyon kevés, főleg az epernek ilyen állapotban, amikor nagyon igényli a vizet, úgymond. Próbáljuk öntözéssel pótolni, de hát nem könnyű feladat ekkora területen pótolni a vizet. 2 hektáron gazdálkodunk, régen próbálkoztunk több fajtával is, most visszatértünk a régi eredeti Lambada fantázia névre hallgató eperhez, ami igazából ezt a talajt szereti. Idén szokásos időbe május közepére érkezett a szezon, reméljük, hogy egy 4-5 hétig ez még ki fog tartani, reméljük az időjárás sokkal kedvezőbb lesz, mint a mai napon. Igazából az epernek egy olyan 20-25 fok bőven elég, nem is kellene több. Ez ugye a szezont majd a későbbi ebben be fogja folyásolni, hogy meddig fog tartani, mert ha nagyon megmelegszik az idő 30 fokra, akkor hamar vége lesz, de reméljük, hogy így egy 4-5 hétig kitartunk.
0: A Szed Magad mozgalom évről évre egyre népszerűbb. Sok család számára ez nem csak vásárlás, hanem közös program is. A gyerekek örömmel járják végig a sorokat, miközben a szülők friss hazai gyümölcsöt vihetnek haza. A gazdák szerint egyre többen keresik a helyben termelt élelmiszereket, és fontosnak tartják, hogy közvetlenül a termelőktől vásároljanak. Lőrinc Sándorné Erzsike is hosszú évek óta Balfra jár Sopronból epret szedni, és ezt teszi el télire.
2: Minden évvel jövünk, és nagyon finom az eper, és legfát készítünk, és esszük, és lefagyasszuk, és nagyon jó ízű, és pont jó a mérete is, és ízletes. Nem egy olyan, amit a boltba veszünk, ami nem magyar, és mi szedjük le, és nagyon finom.
0: A szezon kezdetén már a hétköznapokon is sokan érkeznek az eperföldekre, hétvégén pedig kifejezetten nagy forgalomra számítanak. A termelők arra kérik az érdeklődőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak a nyitvatartásról és az aktuális készletekről, hiszen az időjárás jelentősen befolyásolja az érési folyamatot. A termelők továbbá bíznak abban, hogy az időjárás kedvezőbbre fordul, és a következő hetekben is elegendő mennyiségű, jó minőségű eper kerülhet a vásárlók kosaraiba.
3: És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Time. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország, mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Szőlősi Éva, Síje Gábor, Füredi Zsolt és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok, Balogh Tamást hallották.
4: Műsorajánlat. Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én 3 felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.
5: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Boris Kálnoki politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Szerdai imádság.
5: Elmondja Martos Levente Balázs, római katolikus püspök.
7: Uram, Teremtő Isten, Te csak szóltál és megélet minden. Szelíden mégis megállítottad az idő folyását már az első hét végén, a sábbát a nyugalom napján. Helyet adtál a növényeknek, hogy teremjenek, az állatoknak és az embereknek is, hogy sokasodjanak. És tanulják meg úgy uralni a földet, hogy ne kizsákmányolói, hanem értő, gondos intézői legyenek a sok jónak, amit csak alkottál. Uram, hadd kérjek ma is egy részt a Te váratlan kreativitásodból. Tudom, hogy képtelen vagyok a semmiből valamit alkotni. A spontán derű, a közös ötletelés, a váratlan ötletek pillanataiban mégis olyasmit élek meg, amit

0: rólad is képzelek. A nagy tehetségnek is szorgalommal kell párosulnia, a ragyogó meglátásoknak programmal és gyakorlati érzékkel, ahhoz, hogy a világon jelentős változást láthassunk. Nekem, Uram, mégis örömet adtál már a kezdetben, a szellem teremtő pillanatában, a megértés és belátás kalandjában. Rád bízom, hogy a megvalósítás néha verítékes munkájában együtt haladhassunk. Uram, ebben a sokféle és nyüzsgő világban mutasd meg kérlek a teremtés szabadságát és értékét, hogy éljünk és ne visszaéljünk a kreativitásunkkal, hogy miközben felismerjük a világ gazdag lehetőségeit, téged, szerető teremtőnket, újra meg újra kérdezzünk a világ valódi értelméről.
1: Martos Levente Balázs római katolikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án, szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Most hallgassák meg a Krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést, erről is beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
4: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
3: Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, mondjuk a részleteket. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban.
4: Magyar Pétert kétnapos lengyelországi látogatására több miniszter is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén.
5: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
3: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
4: A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
5: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
3: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
4: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének.
3: A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
4: Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgáló bizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
6: Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tisza párt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársaság elnök döntése volt, amit az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
3: Itt a krónika. Műtrágyaválság fenyegeti Európát, ami hamarosan élelmiszerválságot is magával hozhat, figyelmeztetnek a gazdák. Az elmúlt hónapokban ugyanis a Hormuzi szorosban kialakult olajválság miatt az egekbe szökött a műtrágya ára, amit a gazdák már nem tudnak megfizetni. Strasbourgban ezért tegnap tiltakozó akciót is szerveztek, a több száz tüntető megoldást vár az Európai Uniótól. Szilágyi Béla összeállítása.
7: Újra az utcára vonultak az Európai Uniós gazdák, ezúttal Strasbourgban. Most nem a Mercosur megállapodás, hanem a magas műtrágya árak miatt tiltakoztak. Ez a tüntetés nem volt akkora, mint a februári megmozdulás, hiszen ilyenkor a gazdák már a földeken dolgoznak, ez azonban nem jelenti azt, hogy a probléma kisebb lenne. Az árak ugyanis az elmúlt hetekben folyamatosan mentek felfelé, ennek legfőbb oka a közel-keleti konfliktus. A műtrágya előállítása ugyanis nagy mértékben gázfüggő. Gyártási költségeinek 80%-át a gáz adja. Vagyis, ha emelkedik az energia hordozó ára, úgy a műtrágya is drágul. Ráadásul a világ műtrágya és ammónia szállítmányainak 30%-a a Hormuzi szorosan megy át, ami növeli a bizonytalanságot, és persze az árakat is. Az Európai Unióban gyártanak ugyan műtrágyát, de azt horribilis összegekért lehet megvásárolni. Korábban Oroszország volt a legnagyobb műtrágya importőr Európában, de az Unióban az orosz energiához hasonlóan erről is szeretnének leválni. Az orosz import 2021-hez képest több mint a felére csökkent. Az EU ráadásul adókkal és vámokkal terheli az importot, ilyen például a karbonvám, ami tovább növeli az árakat. A magas áraknak már is megvannak a káros következményei. A gazdák kevesebb műtrágyát használnak, mint kellene, ami a terméshozamok csökkenéséhez vezethet. Ennek következménye lehet az élelmiszerárak növekedése, végső soron pedig a magasabb infláció. A nagyobb élelmiszerárak várhatóan már az év végén érezhetőek lesznek. Ahogy a tüntető gazdák fogalmaznak, ma műtrágyaválság van, holnap élelmiszerválság lesz.
8: Meg kell győznünk a közvéleményt, hogy ez nem csak a gazdák ügye. Ugye az, hogy óriási import áramlik be Brazíliából, Ukrajnából vagy éppen Marokkóból, egyrészt jelentős veszélyt jelent a fogyasztók egészségére. Másik oldalról az árakat is jelentősen meg fogja robni ez a többletkötelezettség, úgyhogy mi azért vagyunk itt, hogy üntessünk magunkért, és meggyőzzük a közvéleményt arról, ugyanúgy a Mercosur témában, ugyanúgy itt is mellé a gazdák mellé kell állni, mert ez egy közös ügyünk.
7: Mondta Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárkamara alelnöke. Több tényező is van, amelyek egymással összefüggésben egyre mélyítik a válságot. Az orosz-ukrán konfliktussal kezdődött, aztán jött a hormuzi válság, majd a műtrágyákra kivetett uniós karbonvám. Ezek együtt növelik a műtrágya árat olyannyira, hogy a gazdák már nem tudják megvásárolni. Mondta Krisztina Brizolari rizstermesztő. A tüntető gazdák megoldást, vagy inkább megoldásokat várnak az Európai Bizottságtól a problémára. Ilyen lehet, amit már el is fogadtak, hogy a gazdák műtrágya helyett biomasszát, illetve más talajjavítót használjanak. Emellett szorgalmazzák a megújuló energiából készülő hidrogén alapú zöld ammónia előállítását. Ugyanakkor növelnék a cseh folyós gáz importját, és sürgetnék a gáztárolók mielőbbi feltöltését is. Az Európai Bizottság megoldási javaslatai között ugyanakkor továbbra sem szerepel az orosz műtrágya megvásárlása.
3: Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
4: Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, A hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzügyében.
9: Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégre fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
3: Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedésért felelős miniszter.
4: Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity szerelvény van, mint a korábbi években. A tárcavezető kiemelte, hogy elődje alatt megromlott a viszony az osztrák vasúttal. A kapcsolat helyreállítása megkezdődött.
3: Itt a krónika. 64 éves korában elhunyt Scherer Péter, a Jászai Mari díjas színművész kultikus színházi alakításai mellett rendezőként, szinkron színészként, dramaturgként és a filmvásznon is maradandót alkotott. 2009-ben alapítója volt a Nézőművészeti Kft. Társulatnak és alkotó műhelynek, sokak számára a Jancsó Miklós filmek ikonikus Kapa Pepe párosaként vált népszerűvé Mucsi Zoltán oldalán, de láthattuk a Kontroll, az Argó, a Magyar Vándor és a Valami Amerika című alkotásokban is. Ivanov Rész Barbara összeállítása.
10: Hangulatos az egész, egy kicsit behozza ezt a Cambridge Oxford College hangulatot.
11: Különleges humorával mesélt egykori iskolájáról, a Budapesti Műszaki Egyetemről egy életrajzi riportban Scherer Péter. Végül a mérnöki pálya helyett a színpad lett az élete. Az 1980-as években 10 éven át dolgozott az Arvis Ura Színházi Társulatnál, később a Bárka Színház alapító tagjai közé tartozott, majd a Kréta Kör Társulatának művésze lett. 2009-től a Nézőművészeti Kft. Tagjaként folytatta munkáját. Pályája során a humor mindig meghatározó volt, de mély, drámai szerepekben is láthattuk. Leginkább az emberi történetek, a különös figurák és a valóság apró rezdülései érdekelték.
10: Egy színházi előadás akkor tud igazán jó lenni, ha ünnep. Tehát ha az neked is ünnep, te reggel már úgy kezd fel, hogy tudod, hogy este ezt fogod játszani.
11: A színház mellett szinkronszínészként is dolgozott, és a filmvásznon is láthattuk. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel Jancsó Miklós filmjeiben is maradandót alkottak. Munkásságát 2007-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjével, 2009-ben Jászai Mari díjjal, idén pedig Páger Antal színész díjjal is elismerték. Scherer Péter 64 évet élt.
4: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint gyalogost gázolt egy kis teherautó a 610-es főúton Kaposvárnál, az 1-es kilométernél. A főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától Újpesten a Megyeri úton a külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szintén mától a 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárják a félútpályát átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Időjárás jelentés. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. A szél több felé megélénkül. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő.
3: Ez volt a krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
13: Nemzeti sportkrónika.
14: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. A magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elitvilágbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Bajnok az Arsenal az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A 37. forduló tegnapi mérkőzésén a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott a Bournemouth otthonában. Ez azt jelenti, hogy a BL döntős csapat ünnepelhet bajnoki címet, és Pep Guardiola együttesének marad az ezüstére. A hazaiaknál egyébként Tóth Alex nem kapott lehetőséget. A játéknap másik mérkőzésén a házigazda Chelsea 2-1-re nyert a Tottenham ellen. A magyar bajnok Győr labdarúgója Vitális Milán az idén legjobb játékosa, és az Eto mestere Borbély Balázs a legjobb edző. A Magyar Labdarúgó Szövetség szezonzáró rangadó díját adó gáláján díjazták a legjobbakat az M4 Sport stúdiójában. Az idény felfedezettje Szűcs Tamás, a gólkirályok holtversenyben Ajosa Matko és Lukács Dániel. A legjobb játékvezetőnek Rúsz Mártont választották, és a Fairplay díjat az MTK Budapest kapta. 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a Falkó Szombathelyen a férfi kosárlabda NBA-i döntőjében, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban. Visszavonul a válogatottól Dubej Debóra, a Győr NB1-es női kosárlabda csapatának bedobója, aki éveken át csapatkapitánya volt a nemzeti együttesnek. Idén fontos szerepe volt abban, hogy Magyarország 28 év elteltével világbajnokságon szerepelhet. A németországi eseményen azonban már nem lép pályára. Szabad kártyát igényelt a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra a Magyar Kézilabda Szövetség az elveszített világbajnoki selejtezőt követően. Ezt az MKS a tegnapi sajtónyilvános eseményén jelentette be. A Nemzetközi Szövetség 2 szabad kártyát tart fenn a VB-re, ezek odaítélésének nincsenek szabályokban rögzített feltételei. 6-4-7-6-ra kikapott Piros Zsombor portugál ellenfelétől a Roland Garros férfi egyes selejtezőjének első fordulójában, így nem lesz ott a francia nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet!
13: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
15: Műsorajánlat.
13: Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
16: Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrőt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
17: Apa generációk rovatunkban 3 különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
13: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
18: Nyári programok, előadások a Kőszegi Várszínházban. Póca Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden. Irodalom éjszakája Debrecenben, Római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a Nagykanizsai Turi György Múzeumban. És a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
13: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
19: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül. Kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
20: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
19: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
21: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből,
20: mint egy napjára. Úgy táncolt, mint én.
22: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: 2026. május 20-án szerdán Bernát Felícia névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Bár még magasak a foglalkoztatottsági mutatók, de az év első 4 hónapjában 30%-kal nőtt a csoportos létszám leépítések száma, és a következő időszakban további jelentős elbocsátásokra kell számítani. A munkaerőpiaci helyzetről 3-4 hét előtt beszélgetünk. Aztán az országos online időpontfoglalási rendszertől a szakrendelések közötti várakozási különbségek csökkenését várta a kormányzat, de továbbra is extrém eltérések vannak az ellátáshoz való hozzáférésben. A probléma nem egyedi, Nyugat-Európában is sok negatív tényező van. Miben látják a megoldást a szakemberek? Erről beszélgetünk 3-4 hét után. Aztán pedig 7:30 után arról lesz szó, hogy mély ponton a Fidesz, óriási a Tisza előnye, és a választóknak vajon milyen elvárásai vannak az új kormánnyal szemben, és az új kormány tudja-e ezeket a megígért időben teljesíteni. A Publikus Intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk majd. 8 óra előtt pedig szó lesz arról, hogy egyeztetés sürget a pedagógusok szakszervezete az új oktatási miniszterrel. Milyennek kellene lennie a 21. századi oktatásnak? Mi az, ami idejét múlt, és mi az, amin változtatni kell? Erről kérdezem majd a pedagógusok szakszervezetének elnökét. Aztán 3:49 előtt szó lesz arról, hogy meghosszabbították a jelentkezést a 33. Virágos Magyarország versenyre, és ide várjuk a stúdióba az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját is, akivel a kapaszkodó elnevezésű országos adománygyűjtő kampányról beszélgetünk. Tartsanak velünk ma reggel is.
0: Jó reggelt, Magyarország! Csete Beátával!
2: Ma van a méhek világnapja, 2018 óta ez az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezete által kijelölt nap. A világnap azért esik május 20-ra, mert ezen a napon született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa, a jelentősége pedig sokkal nagyobb, mint ahogy elsőre gondolnánk. Erről is beszélgetünk a következő percekben Bros Péter méhésszel, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Ugye a legújabb elemzések szerint az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységéről. Most, hogyha méhekről beszélünk, ugye nem csak a méznek kell eszünkbe jutni, a gyümölcstervő növényeink szinte kivétel nélkül idegen megporzásra szorulnak. Meséljen nekünk egy kicsit erről a helyzetről.
1: Pontosan így van, ahogy tetszett mondani, amikor az emberek megvásárolnak 1 kiló mézet, akkor nem csak azt kell, hogy tudják, hogy ez egy remek élelmiszer, nagyon jó az egészségünknek, hanem tisztában kell, hogy legyenek, hogy egy környezetük darab ökoszisztémáját tartják a kezükben, és tudatosan mondtam a környezet szót, hiszen mi azt szeretnénk, hogy a magyar mézfogyasztók közvetlen a termelőtől vásárolják, a környezetükben lévő méhésztől vásárolják ezt a mézet. Pénzben nagyon nehéz kiszámítani, próbálkoztak, de sokkal-sokkal nagyobb annak az értéke, annak a beporzásnak, amit a méheink végeznek, mint a közvetlen kaptártermékeknek. Tehát az, hogy mi mézet, propoliszt, viaszt, virágport, pempőt árulunk, töredéke az ebből származó árbevétel, mint a beporzás. Érdekességet hagy mondjak, már annó Mária Terézia idejében is rájöttek erre, és Mária Terézia például egy rendeletet, egy pátenst hozott, hogy a méhészeknek nem kell adót fizetni, mert ők a közjó érdekében egy közszolgáltatást végeznek el a beporzással. Tehát valóban méhek nélkül nincs élet, ezt nagyon-nagyon sokan nem tudják, és ezért örültünk, hogy ez 2017-ben hozta az ENSZ azt a, tehát neveztek mai napot a méhek világnapjának, és 18-tól ünnepeljük, hiszen legalább van egy nap, amikor a szakma, illetve a természet szeretők felhívhatják a figyelmet a beporzókra.
2: Ugyanakkor ugye az éghajlati változás, klímaváltozás hatással van a méhek életére, sőt a munkájukra is, mert bár az éghajlatunk alapvetően kedvező, azért a felmelegedés, a virágzási, termési időszakot mindez átírhatja, illetve hát az is kérdés, hogy a méhek hogyan viselik ezt.
1: Pontosan így van, de mielőtt rátérünk a mi kis méhecskénkre, azért érdemes megjegyezni, hogy rendkívül sok élőlény végez beporzást. Gyakorlatilag minden olyan élőlény, mely érintkezik a virággal, beporzást végez. Ez akár lehet egy légy is, akár lehet a csiga is, de mi nyilván most a méhekről beszélünk. Magyarországon akár milyen hihetetlen, közel 700 méhfaj él, és ebből a 700-ból egyetlen egy a mi házi méhünk, amit mi méhészek tartunk, és hát a klímaváltozásnak kettős hatása van sajnos a házi méhekre, illetve a méhekre, hiszen önmaga a méhcsaládra hat a klímaváltozás, nem szoktak hozzá ez a rendkívül enyhe télhez, nem szoktak hozzá a méhcsaládok a 40 fokos nyarakhoz, de logikusan, mivel környezetből jönnek a méhek, ezért a klímaváltozás negatív hatása a növényzetre is abszolút negatív hatása van a méhekre, többek között a Magyarországon július-augusztusban, július második felétől, mert ugye a napraforgó virágzik az első két hétben, gyakorlatilag a méhek alig találnak Magyarországon a Kárpát-medencében természetes nektárforrás virágport, mert kiég minden. Tehát, és még egy érdekességet hagy mondjak, ami negatív hatás a globalizáció miatt olyan kártevők, kórokozók jelennek meg, mely a vadméheket is és a házi méheket is pusztítják, gyakorlatilag pillanatokat megjelenik például az ázsiai lódarás, a kis ázsiai atka, amelyre az evolúció során nem volt felkészülve az európai méh, tehát ezer sebből vérzik a méhek élete, ez így lehet mondani.
2: Hogyan lehet óvni a méheket? Ugye ők egy viszonylag kis, tehát kis területen, termetükhöz képest nagy területen, mert 2 kilométert is ugye meg tudnak tenni, de hogy azért mégiscsak abban a körben vagy közegben mozognak, ahonnan be tudják gyűjteni például a szükséget.
1: Hát nagyon sok módja van, kezdem önző módon azzal, hogy védjük a méheket, hogy mint említettem, termelőtől vásároljunk mézet, hiszen ha a környékünk, mert méhésznek árbevételt adunk, akkor folytatja a szakmát, és így a kertünk, mert a gyümölcsfák következő évben be lesznek porozva, de ezen kívül ugyanúgy, mint egy madárbarát kertet, ki lehet alakítani méhbarát kertet, az egész év során folyamatosan virágzó növényeket ültessünk, mely nem csak a szemnek lesz szép, hanem táplálékot, virágport nektárt ad a méheknek. Fontos a beporzókat itatni, nedves részt hozzunk létre a kertünkben, 3 naponta lötyintsünk arra kis mohás, megsüllyedt részre kis, de meglátjuk, hogy oda fognak szokni a beporzók. Na mondok még egy érdekességet, lassan jön a szúnyog szezon, hogyha megszüntetjük a kertünkben a szúnyog tenyész helyeket, minden nyílt vizet lefedünk, nem lesz, kevesebb szúnyog lesz, és így talán elkerülhető a szúnyogírtás is, mely logikusan biztos, hogy negatív hatással van a beporzókra. Tehát számtalan módja van annak, hogy figyeljünk oda és óvjuk a beporzókat.
2: És hogyha lehet, akkor erről beszéljünk a gyerekeknek is, hiszen ott kezdődik tulajdonképpen egy edukációval az, hogy aztán majd a jövőben hogyan viszonyulunk mindehhez. Viszont nagyon fogy az időn, 2 percünk maradt, és szeretném, hogyha beszélnénk még arról, hogy mennyien foglalkoznak Magyarországon méhészettel, és milyen a magyar méz minősége és helyzete, hiszen azért néhány évvel ezelőtt nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a Kínából érkező mézek, amelyek tulajdonképpen a magyar élelmiszerkönyvnek nem is, könyvben megfogalmazottaknak nem is nagyon felelnek meg, azok letarolják a piacot.
1: Így van, nagyon gyors leszek, különben én éppen Gyulára, gyerekeket tetszett említeni, egy úgynevezett zümmögös sétányt adunk át Gyula egyik nevezetes terén, egy edukációs sétány 10 állomással, és a gyerekek pontosan tájékozódhatnak arról, hogy miért fontosak a beporzók. Magyarországon kb. 20 ezeren foglalkoznak méhészkedéssel, kb. 1 millió méhcsaládot tartunk, az Európai Unió szintjén nagy méhész társadalom vagyunk, kb. 10%-át termeljük meg, ez azt jelenti, hogy 25-30 ezer tonnát az európai földön értékesítjük. Magyarországon adunk el kb. 10 ezer tonna elnézést nézett, és a külföldi értékesítéssel van bajunk, hiszen az unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy ahogy tetszett említeni, az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomonkövetést is, ne csak az unió határa Kanadától legyen nyomonkövetés, hanem a harmadik országbeli méhésztől legyen nyomonkövetés. Tehát nagyon sok munka van még, de abszolút rendbe kell tenni az, hogy az Európai Unióban, aki mézet vásárol, nem a termelőtől, a boltból, az is mézet vegyen.
2: Bruss Péter méhész, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke volt a vendégünk, és akkor jó utat kívánunk, és egy nagyon tartalmas és eredményes napot a gyerekekkel a méhek napján.
5: BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma reggel 8 órától délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, a Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában sem a Böszörményi útnál áramszünet miatt. Az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják majd. Kertészek okozhatnak napközben szakaszos útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé, illetve a Kőrösi Csomasándor úton is a Dréher-Antal út és a Vaspálya utca között. Sávlezárás okozhat fennakadást a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Varga Etele, BKK Info.
5: MÁV Info.
15: Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a ma reggeli vonatközlekedés. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, holnapig, illetve jövő kettől csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocityk és a G43-as vonatok is csak kelemföldig közlekednek és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. Pályakarbantartás miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat holnapig Mezőtúr és Szarvas között, péntekig Diós Jenő és Balassa Gyarmat között, valamint május 28-áig Vésztő és Szeghalom között. Kishorváth Levente, MÁV Inform.
5: Időjárás jelentés.
2: 12 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, de milyen idő várható országszerte napközben? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Mesterházi Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
23: Jó reggelt kívánok! Alapvetően napos időre számíthatunk, kevés fátyol és gomoly felhővel, inkább csak a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő helyenként zápor, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is. Napközben megélénkül az északi a szél, a csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között alakul. Csütörtökön a középső tájakon még előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok, de péntektől kezdődően a hosszú hétvégén szinte zavartalan napsütésre, csapadékmentes időre és néhány fokos hőmérséklet emelkedésre számíthatunk. 25 fok körüli csúcsértékek várhatóak pünköstkor.
2: Köszönjük szépen! Mesterházi Andrástól hallottuk a legfrissebb időjárás jelentést. Fél hét rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
4: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A visegrádi együttműködés felélesztéséről és erősebb tételéről beszélt Magyar Péter első hivatalos külföldi útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Bizakodó az uniós pénzek hazahozatalával kapcsolatban a pénzügyminiszter. Az Európai Bizottság képviselői tegnap óta tárgyalnak Budapesten. Kármán András elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült előrelépni ebben a tárgyalási fordulóban. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Varga Mihály elnök egy szakmai konferencián elmondta, ennek egyik legfontosabb feltétele az alacsony infláció, illetve az, hogy az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 6 óráig várják. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely ma este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Rászoruló gyerekek táboroztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. 1000 fiatalnak összesen 25 nyári tábort szerveznének, melyeken változatos programokkal játékos formában segítenék a fejlesztést, a felzárkózást. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon vagy a 1353-as adományvonal hívásával lehet támogatni. Három héttel tovább, június közepéig látogatható a kínai agyakkatonákat bemutató kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel találkozhat a közönség. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
7: Vármegyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Berek.
8: Parádés megjelenés. Magyar sallangos lószerszám. A sallang a versekben a felesleges külsőséget, a túlzóan sok díszt, a pótlólagos cifrázást jelenti a mindennapi életben, a történelemben vagy az erények megítélésében. Sportriporter szájából a sallangmentes játék elismerő dicséret. Parádés fogat esetén viszont a legnagyobb hiba. Ha alkalomra áll ki a kocsi, akkor minél díszesebb a ló, annál jobb, annál inkább kifejezi utasa rangját, emeli az ünnep fényét. A sallang lehet tulipános, pillangós, csipkés, csüngős, bojtos, pergős, családi vagy nemzeti címeres. Kerülhet a paripa homlokára, fejére vagy a hátára. Feszti Árpád és Munkácsi Mihály már a honfoglalókat is feldíszített lovakon ábrázolja. A lószerszámokon alkalmazott fonott és varrott, sallangos díszítés alföldi magyar sajátosság. A szégyártó mesterek a 19. században a nyíregyházi és az újfehértói vásárban kínálták a legszebb darabokat. A sallangos lószerszám megjelenésére több elmélet is ismert. A legvalószínűbbnek tartott szerint a lovakat védendő, a szerszámokra bőrszálakat kötöttek, hogy megkíméljék őket a vérszívóktól. A mai forma a magyar könnyűkocsizás kialakulása időszakában terjedt el. A munkahámok mellett megjelentek a könnyű, díszes fogathámok, amelyeket színes sallangokkal cicomáztak.
7: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
0: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: 7:05 a magyar férfi jégkorong válogatott 5-0-ra nyert Nagy-Britannia ellen az elit világbajnokság harmadik csoportmérkőzésén. A britek elleni győzelem akár bennmaradást is érhet majd. Ezt követően a szövetségi kapitány Majoros Gergely Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
9: Így volt megtervezve, Majoros Gergely szövetségi kapitány, 47. születésnap, első győzelem, egy fontos győzelem a bennmaradás szempontjából. Mindenki a csapategységet emelte ki, és hát gondolom érted is játszottak, de hát ez egy másodlagos szempont ilyenkor, gondolom.
10: Nem hiszem, hogy itt az én születésnapom az bármit nyomna alatba, bár sokszor megköszöntöttek ma ők engem. Nem, hát azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomás volt. És nem is sok állomás, inkább visszacsatolása ez a mai mérkőzés.
9: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a brit fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
10: Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építeni. Kezdni nem ebben erősek, és én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, Brunya a teljesítménye pedig nyilván kiemelendő, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
9: Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések, és egyáltalán még egy kicsit az érzéseidből, mert még nagyon, mintha a meccs hatása alatt lennél, vagy egyszerűen csak elfáradtál.
10: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk. de három mérkőzést lehet el a világbajnokságból, három ponttal állunk, ez tök jó, készen fogunk állni három nap múlva a negyedik mérkőzésre.
9: De két pihenő nap következik, azt hogyan lehet hasznosítani arra, mik a tervek?
10: Hát azt gondolom, hogy a hangulatra és a csapat morájára most nem nagyon lesz gondunk. Nagyon jól fog jönni ez a két nap, és ebben a hangulatban nagyon jó lesz megélni ezt a két napot. Utána pedig készen fogunk közben nyilván felkészülni Németországból, és majd a harmadik napon az mi azt hiszem, hogy talán péntek készen fogunk állni.
9: Így van, a németek, ha összehasonlítod mondjuk az osztrák meccsel, még nem játszott a német és az osztrák épp egymás ellen, mit lehet, de nagyon rosszul kezdték ezt a VB-t a németek, ez segíthetne nekünk?
10: Nem hiszem, nem tudom, semmi jelentősége annak, hogy ők hogy kezdték. Azt is mondhatjuk, hogy ők rosszul kezdtek, ezért nagyon készen fognak állni ellenünk, teszem, semmi jelentősége. Ez egy tiszteletre méltó összeállítás. A német első osztály legjobb hokisai, ahol nekünk egyetlen játékosunk sincs, sőt, azon a szinten sem sok. Ők tulajdonképpen mind onnan jönnek, vagy az NHL-ből, úgyhogy nekünk ezt tisztelni kell, tisztelni is fogjuk, de természetesen azzal a szándékkal megyünk a jégre, hogy a mi legjobb játékunkkal minél jobb eredményt érjünk el, minél több pontot szerezzünk.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: Stúdiónk vendége Nógrádi József, a Trenkvalde stratégiai igazgatója. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ugye a legfrissebb márciusi adatok szerint a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 fő. Magyarországon a munkanélküliségi ráta 4,5%, ez egy átlag, tehát területenként azért megoszlik. Viszont elindult egyfajta leépítési hullám, ami azt jelenti, hogy ezek a számok hamarosan változni fognak. Ugye évelején már elbocsátások voltak, a geopolitikai helyzet rányomja a bélyegét a vállalatok és a cégek működésére is, és majd még most kell egy nagyobb hullámmal, vagy egy újabb hullámmal számolni. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg azt, hogy az idei elbocsátásokban a kisebb vagy a nagyobb cégek kényszerültek arra, hogy szűkítsék a munkavállalói keretet.
11: Ezt nehéz így meghatározni, hogy csak is kizárólag a kisebbek lenne igaz az idei elbocsátási hullám, vagy pedig bizonyos szektorra. Ugyanis a recesszió, ami már évek óta húzódik, és egy fura állapotnak vagyunk a tanúi, ahol nem igazán sikerült kitörni ebből a recesszív állapotból. Ez a cégek pénzügyi, fizetőképességi oldala miatt jelentkezik, hol kis cégeknél, hogy olyan szektorban vannak, és nagyon kiszámolt a büdzséjük. Hol pedig a nagyobbak, ahol netán elveszítették azokat a felvevőpiacaikat, amelyekről képítették az üzleti modelljüket. Éppen ezért látunk kisvállalkozásokat, jellemzően olyanokat, akik sérülékenyebbek, mondjuk nem úgy alakultak a vendéglátási adatok, és emiatt mondjuk a horekához, tehát a hotel és étteremláncokhoz tartoznak. És látunk olyan cégeket is, akik nagyvállalatok voltak, komoly fejlesztéseket hajtottak végre, ám de a felvevőpiacaik átalakultak, előtérbe kerültek az ázsiai cégek, kiszűrtották őket azokról a piacokról, amelyek biztos támaszt jelentettek nekik, és átszervezik, átalakítják a működésüket, és mondjuk a magyarországi gyáraikat bezárják. Ez nem jelenti azt, hogy a teljes mértékben eltűnnek a piacról, nem azt jelentik, hogy sok esetben azokat a termelőegységeket zárják be, amelyek leginkább kiszolgáltatottak voltak, és a produktivitásuk esetleg nem volt versenyképes mondjuk egy a világ másik felén lévő gyárral szemben.
2: No, hogyha már a versenyképességet említette, nézzük a trendfordulókat is. Ugye mindig van egy kínálat és van egy kereslet. Önök HR szolgáltatással, ezen belül pedig munkaerőkölcsönzéssel foglalkoznak. Egyrészt ugye a mesterséges intelligencia belépésével egy olyan típusú tudás iránt lett most kereslet, ami új ismereteket és újfajta tudást és képzettséget is igényel. Viszonylag gyors a térhódítása, de a munkavállalók vajon tudják-e követni ezt a tempót, mert ugye a cégeknek nagyon fontos lenne a termelékenység felgyorsítása, és ennek az egyik eszköze lehet a mesterséges intelligencia. Hogy állnak a munkavállalók a képességgel, képzettséggel, egyenesen arányosan fejlődik ez?
11: Szeretném azt mondani, hogy igen, de valójában az az igazság, hogy a piac nagy részén még ez annyira nem jelentkezett. Sokkal inkább a belépő pozícióknál elvárás az, hogy már a mesterséges intelligencia valamely részével felvértezettek a munkavállalók, illetve vannak azok a speciális szakterületek, jellemzően az IT területe, a számítástechnika, informatika területe, ahol komoly elvárások lennének, ugyanakkor kellő számú szakember nincs a piacon. Ha teljes piacot nézzük, akkor nagyságrendileg 5-10% között mozog a hirdetések száma, ahol a mesterséges intelligenciát egyáltalán megemlítik valamilyen módon az elvárások között. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az emberek még ezt nem veszik annyira komolyan, hogy kellő számú képzésben vegyenek részt azért, hogy a saját versenyképességüket ezáltal javítsák. Ez egyébként nem csak Magyarországon, az Európa, illetve Észak-Amerika szerte is egy komoly problémát jelent már. Kimutatható érték az, hogy mondjuk a fiatalok belépő pozícióját sok esetben kiváltotta a mesterséges intelligencia térhódítása, ezért kevesebb olyan pozíciót hirdetnek meg, gyakornoki pozíciókat, belépő pozíciókat, mint a korábbi években, mert a mesterséges intelligencia, mint technológia próbál előre törni. A másik pedig az, hogy sok cég olyan fejlesztéseket hajt végre, aminek segítségével a hatékonyságukat próbálják növelni, és ezért nem vesznek fel bizonyos pozíciókra munkavállalókat, akiket korábban felvettek volna, pont azért, mert a mesterséges intelligencia a meglévő állományt nagyobb hatékonyságra tudják bírni. Így viszont megszűnik annak a lehetősége ezen cégeknél, hogy további munkavállalókat tudjanak felvenni.
2: Érdekes kérdéshez és messzire mutat az egyik például az, hogy, és közgazdászokkal sokszor beszélgettünk már erről ugye, hogy ki kell lépni az összeszerelő üzem létből, de ez, ugye ezek az üzemek azért mégiscsak hozzájárulnak valamelyest a foglalkoztatási rátához, csak kérdés, hogy a hozzáadott érték a munkavállaló részéről mekkora?
11: Az egy dolog, hogy mit szeretnénk elérni, és egy másik, hogy miből van sok munkavállalónk. Ma Magyarországon 470 ezer olyan honfitársunk van, akinek legfeljebb 8 általános végzettsége van a munkaerőpiacon. Ez azt jelenti, hogy ők nem fognak tudni mit kezdeni a mesterséges intelligencia térhódításával, hanem nekik fontos az, hogy olyan munkát végezzenek, ami az ő képzettségüknek megfelelő. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a gyárak, amelyek globálisan működnek, egyre magasabb és magasabb technológiai színvonalon dolgoznak. Ami azt jelenti, hogy már az úgynevezett repetitív feladatok ellátása érdekében is nagyon komoly teszteket kérnek meg a munkavállalókkal szemben, ahol tudni kell értelmezni olyan logikai feladatokat, amelyek feltételeznek egy olyan általános műveltséget, amihez tanulni kell bizony. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy a munkavállalókat a jövőben folyamatosan képezzük, és a felnőtt munkavállalókra gondoltam leginkább, hiszen ők azok, akik sok esetben leragadnak egy bizonyos szinten, és talán nem kerülnek vissza az iskolarendszerbe. Úgyhogy manapság lehet azt mondani, hogy az élethosszig tartó tanulás kezd lenni egyfajta vezényszó, amire oda kell figyelni a dolgozóknak.
2: No, fogy az időnk, és két fontos kérdésről feltétlenül szeretném, hogyha beszélnénk. Az egyik, ugye az új kormánynak az egyik legfontosabb vállalása volt az Európai Uniós forrásoknak a hazahozatala, hogy tud-e ezt segíteni. Ez azért fontos, mert ugye itt ez a helyreállítási alap elsősorban a gazdaság élénkítésre és a válságkezelésre használható fel. Ugye az egyik fontos terület, amire például használni lehet a munkahelyteremtés, hogy látja ennek a lehetőségét?
11: Nagyon fontos az, hogy ahhoz, hogy a Magyarországon lévő vállalkozások kellő stabilitással tudjanak futni, és felvegyenek új létszámokat, és ne pedig elbocsájtassanak a recesszió hatására, az ide érkező uniós forrásokat úgymond működésre tudjuk bírni. Ennek két aspektusa van. Az egyik az az, hogy a fogyasztás növelésének segítségével a hazai szolgáltatók is, az előbb már utaltam mondjuk a vendéglátásra, de utalhatnék még jó pár olyan szolgáltatásra, amik a belső kereslet útján él, működik, ezeknek legyen egyfajta piaca. Ne zuhanjon ez be, ez a belső fogyasztás. A másik fele az, hogy egyébként a hazai vállalkozások termelékenysége nek legyen egy felvevő piaca. Tehát ezeknek az uniós forrásoknak legyen egy olyan hatásuk is, hogy az egyébként export kitett magyar gazdaság képes legyen olyan piacokat szerezni, amely igényli azokat a produktumokat, amelyeket a magyar piac megtermel. Innentől fogva ezek a cégek ezt követően nyilván a növekvő kapacitás kell, hogy kiszolgáljanak. Tehát ezért fel kell vegyenek embereket. Úgyhogy a feladat adott a kormányzat részére, hogy ennek a kettős présnek megfeleljen.
2: Na és akkor még egy rövid kérdés jön: a nyári turisztikai szezon Balatonon évek óta gond a munkaerőhiány, idén mire kell számítani?
11: Most igen, a Balaton egy fontos, nevezzük így, lázmérője az országnak. Szezonális munkák vannak jellemzően. Ugye azok, akik a vendéglátásban korábban dolgoztak, azok ritkán adják fel ez így elért pozíciójukat, csak azért, hogy arra 3-4 hónapra ők a Balatonra menjenek. Ezért a balatoni vendéglátás minden évben szenved ettől, hogy honnan fogja beszerezni azokat a szakembereket, akikkel ki tudja szolgálni az igényeket. És ha valaki sikerül is oda csábítani, lesz-e piacuk, olyan piacuk, akik segítségével képesek kifizetni a sok esetben drága vendéglátásban foglalkozott munkavállalót. Idén azt lehet látni, hogy sokkal több jelentkező van, felnőtt munkavállaló is a diák munkákra, mert ez alatt a 3-4 hónap alatt jellemzően jóval többet fizetnek, mint az ország más részein a vendéglátósok. Ezért mi már most látjuk azt, hogy bizony-bizony nem biztos, hogy a diákoknak jut elég hely. Annak ellenére, hogy sokan arra készültek, hogy a nyári szezonban fogják tudni megkeresni azokat a bevételi forrásokat, amelyekkel mondjuk az iskolásokat tudják finanszírozni. Úgyhogy jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Balaton egy komoly feszültségforrásomunk körül piacon, és még el sem indult úgy igazán a piac.
2: Innen folytatjuk legközelebb. Nógrádi József, a Trendwalder stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: 6 óra 49 perc, hiába vált országosan szabadon választhatóvá a szakrendelésekre történő online időpontfoglalás, továbbra is szélsőségesek a várakozási különbségek. Erre jutott elemzésében Kovács Zsombor egészségügyi jogász, aki most stúdiónk vendége. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok!
2: Na hát egy több évtizedes problémáról beszélünk, amit eddig valójában senkinek nem sikerült megoldania. Épp ezért nagyon fontos lenne az, hogy beszéljünk a mögötte rejlő okokról, aztán majd arról is, hogy milyen kísérletek voltak eddig ennek a problémának a feloldására, és mi lehet az a cselekvési terv, ami aztán elvisz egy olyan megoldásig, ami tényleg elő tudja mozdítani ezt a helyzetet.
12: Magyarországon a szakellátásokra nagyon nagy teher hárul, elsősorban azért, mert gyenge az alapellátás. Kevés figyelmet fordítunk rá, kevés lehetősége van az alapellátásnak arra, hogy meggyógyítsa az embereket anélkül, hogy tovább utalná a járóbeteg szakellátása majd a kórházra. Más országokban arányaiban akár kétszer jelentősebb a házi orvosi ellátás. Ez szerintem egy nagyon fontos tényező, ami miatt nehéz a járóbeteg szakellátási kapacitásokat összeegyeztetni azzal a szükséglettel, amit a rengeteg odatóduló ember generál.
2: Hú, most egy nagyon érdekes kérdést vetett fel, nem ezzel szerettem volna folytatni, de akkor beszéljünk erről, hogy úgy fogalmazott, hogy az alapellátás gyenge. Hogyan lehet ezt erősíteni? Mert hogyha más országokban valóban már a házi orvos kezelése után gyógyultan távozik a beteg, de segítsen, hogyha nem jól értelmeztem, akkor ez azt jelenti, hogy valahol ott kellene keresni a problémát, és Magyarországon akkor mi a gond a házi orvosi rendszerrel?
12: Máról holnapra nem lehet ezt a problémát teljes egészében megoldani, mivel tudjuk, hogy kevés a házi orvos, most már több mint 1000 alapellátási körzet saját házi orvos nélkül, helyettesítővel kénytelen ellátni a betegeket, és hát azt is tudjuk, hogy sok házi orvos idős kora ellenére csak azért dolgozik, hogy ne hagyja cserben a lakosságot, mert tudja, hogy ha ő nyugállományba vonul, akkor nincs helyette másik, akkor az ő betegei is ellátatlanok, vagy nehezen orvoshoz jutók lesznek. Két olyan lehetőség van, amit szerintem érdemes lett volna már legalább 10-15 évvel ezelőtt elkezdeni kiaknázni. Az egyik az, hogy nem csak orvosból áll az alapellátás, vannak a 6 év orvosi egyetem plusz 4 év szakvizsga helyett összesen 3 év alatt kiképezhető olyan szakemberek, akik nagyon sokat segíthetnek abban, hogy a házi orvos csak azzal foglalkozzon, amihez feltétlenül orvos kell. Dietetikusok, otthoni szakápolók, rehabilitációs szakemberek, szociális munkások sok-sok olyan terhet levehetnek a házi orvos válláról, amit jelenleg ő az asszisztensével együtt kell, hogy a munkaideje terhére elvégezzen, de nem feltétlenül orvosi munka. A másik pedig az informatika lehetőségeinek a kiaknázása, a telemedicina, amivel a klinikai vagy magasan specializált kórházi orvost egy csapásra a legkisebb faluba is a betegellátásba be tudjuk vonni, össze tudjuk hozni az orvost a beteggel, anélkül, hogy 50-100 vagy 150 kilométert kellene utaztatnunk a beteget. Ahogy látjuk, valahogy az lett volna az elképzelése mögött, az egészségablakos jelentkezés mögött is, hogy a betegek jelentkezzenek olyan szakellátásokra, amelyekre kevesebbet kell várni, esetleg egy kicsit több utazással, de ahogy megállapítottam, ez nem igazán érte el a célját.
2: No, én nézegettem, keresgettem nemzetközi példákat, aztán lehet, hogy nem volt jó az összehasonlítási alapom most az alapján, amit ön elmondott, mert én azokat az országokat néztem meg Európában, amelyeknél hasonlóan úgy, mint a Magyarországon a szolidaritás alapú ugye társadalom biztosítás van, 10 ilyen országot találtam, és rendre azt látom, hogy itt Ausztria, Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Lengyel ország és Magyarország, hogy mindenhol van jelentős, tehát a járóbeteg ellátáson mindenhol van jelentős várakozási idő. Például Csehországban éppen a pszichiátria és gyermekpszichiátria, ahol 3-6 hónap a várakozási idő.
12: Igen, a járóbeteg szakellátásban a várakozás az azt is mutatja, hogy a kapacitások és a szükségletek, meg az igények, azok nem tudnak napról napra tökéletesen együtt mozogni, hiszen van, amikor felduzzad az ellátásra várakozók száma, és nem tudunk hetente orvosokat felvenni,

0: teljes hiánya, de a legnagyobb probléma az óriási különbségekben rejlik. Tehát ahogy ön mondja, egy részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredmény. Úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpont foglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
1: Olyan érdekes, de ez most egy másik beszélgetés nyit neki, csak az jutott eszembe közben, hogy ez az amerikai típusú magánbiztosítós rendszer, ez hogyan befolyásolná mindez, de most ne erről beszéljünk, majd talán az egy következő beszélgetés témája legyen. Ugye megnéztem, hogy ezeknek az országoknak, vagy az ide vonatkozó működés, és mindenhol azt láttam, azt olvastam, vagy legalábbis a legtöbb helyen, hogy az alapvető probléma az orvoshiány. Hol vannak az orvosok, hogyha ez Angliában problémát jelent, Németországban problémát jelent, Hollandiában problémát jelent, hol vannak az orvosok?
0: Az orvosok, ahogy a népvándorlás idején a különböző népek keletről nyugatra áramlottak az utóbbi 10-20 évben felerősítve ezt a tendenciát, tehát az erdélyi orvosok közül sokan átjöttek Magyarországra, már a rendszerváltás idején elkezdődött ez a tendencia. Sajnos az utánpótlás lehetősége kiürült már a magyar rendszer szempontjából, a magyarországi rendszer szempontjából, mondom, hogy sajnos. A mi orvosaink meg sem álltak Németországig, Angliáig, az angol orvosok pedig az Egyesült Államokba vándoroltak, ez is már egy több tíz éves tendencia. Igazából ezen síránkozni lehet, de sok értelme nincs. Valahogy ezt a tendenciát meg kellene fordítani, és ahogy mondtam, orvost nagyon hosszú időbe telik kiképezni, tehát hogyha most nekiveselkedünk, legfeljebb arra tudunk erőfeszítéseket tenni, hogy visszacsábítsuk a nyugatra távozott orvosainkat, de új orvos, ha most jelentkezik az egyetemre, akkor teljes hatáskörrel körülbelül 11 év múlva lesz. Ehhez képest a gyorsabb megoldásokat is hadrendbe kellene állítani ahhoz, hogy ezek az óriási ellátási hozzáférésbeli problémák megoldódjanak.
1: Bő egy percünk maradt, ugye az új igazságügyi miniszter angliai tapasztalatokkal rendelkezik, és a szakrendelésekre ott is nagyon sokat kell egyébként várni, hónapokat, ami társadalmi problémát, politikai vitákat generál, viszont, és itt jön egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a triázsolás, ami valójában különbséget jelent, mert hogyha bekerül egy beteg stroke-kal Angliában egy szakrendelésre, azonnal a stroke centrumba kerül, hogy minél kisebb legyen ugye a károsodás. Hogy ebben lát-e ön fantáziát?
0: Pontosan, és megvan ennek valóban az óriási szerepe a kórházakban, a sürgősségi osztályokon, de megvan a járóbeteg ellátásban is, ahol a házi orvosnak ez a szerepe óriási jelentőségű lenne, hogy ne beutalásra legyen késztetve, mert 130 beteget kell egy éjszakai ügyeletbe ellátni, és nincs ideje igazán foglalkozni vele, hanem foglalkozhasson azzal, ami ténylegesen orvosi munka, és csak az a beteget kelljen a túlterhelt szakellátásnak ellátni, akinek feltétlenül ott van a helye.
1: No hát várjuk akkor az egyeztetéseket. Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
0: Én is köszönöm.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert teznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
1: Sokan haladnak az M3-as autópályán a főváros felé, a Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométeres hosszan araszol.

0: Szólnak a járművek, vezessenek óvatosan.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án szerdán. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést, erről is beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
3: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
2: Ma éjfélig lehet bevallani a személyi jövedelemadót, mondjuk a részleteket. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter a tegnap kezdődött kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte, a kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal, Harcsás Gergely beszámolója.
4: Megtisztelő, hogy az első utam ide vezethetett, megválasztott és beiktatott magyar miniszterelnökként,
5: mondta a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, régi hagyományt élesztettek fel azzal, hogy a megválasztott kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség. A kormányfő először a krakkói érseknél tett látogatást, majd felkereste a váveli székesegyházat. Hangsúlyozta, bizakodva várja az egyeztetéseket.
4: A legmagasabb várakozásaink vannak, én azt gondolom, mi minden adott ahhoz, hogy a lehető legerősebbek legyenek a lengyel-magyar kapcsolatok. Ugye mi szeretnénk a visegrádi négyek együttműködését is feléleszteni, sokkal erősebbé tenni. Ennek az alapja egy élő és erős lengyel-magyar kapcsolat kell legyen.
5: A kormányfő közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén. Mint mondta, szeretnék megerősíteni a visegrádi négyek szövetségét.
4: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
5: Magyar Péter megerősítette, szerdán kétoldalú tárgyalásokat folytat majd Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel. Majd Gdanskba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesával, korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Az új kormány magas szintű tárgyalásokat folytat Lengyelországban, ahova 6 miniszter kíséri el Magyar Pétert. Köztük Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Orbán Anita külügyminiszter és Tarz Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős tárcavezető. Utóbbi még indulás előtt a repülőgépről jelentkezett be közösségi oldalán.
6: Megkezdjük a lengyel-magyar kapcsolatok helyreállítását, amit az elmúlt 16 év magyarországi kormányzási teljesen tönkretett. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a történelmi kapcsolatok újra élők és virágzóak legyenek annak érdekében, hogy a két ország ne csak közelebb kerüljön egymáshoz, hanem hatékonyabban és határozottabban tudja képviselni álláspontját az Európai Unióban és a világban.
5: A delegációval tartó Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt közölte, számos gyakorlati kérdéssel készül a tárgyalásokra, egyebek mellett az európai gyorsvasúti hálózat fejlesztése is napirendre kerül majd.
2: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, a dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
3: A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
4: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy a utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
2: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
3: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
2: A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
3: Gulyás Gergely azt mondta, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
7: Kegyelmi ügy kapcsán azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tisza párt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, azok valótlanok. Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott. Ez kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, amit az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
2: A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter.
3: Pusfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását és a helyi, megyei és regionális szervek szakmai autonómiájának megerősítését.
2: Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter.
3: Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Emlékeztetett a miniszter, hogy amikor ő volt a vezérkari főnök, akkor Sándor Zsolt volt a helyettese. Az altábornagy a felkérést elfogadta.
2: Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt, Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél.
2: A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében, mondta egy szakmai konferencián a jegybank elnöke. Arga Mihály hozzátette, a monetáris csatlakozás Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Szilágyi Béla összeállítása.
8: Magyarországon az euró bevezetésének gondolata már a rendszerváltás utáni időszakban felvetődött, majd az Európai Unióhoz való csatlakozás környékén ismét felerősödött a szándék. Amikor az ország 2004-ben belépett az EU-ba, vállalta is, hogy hosszú távon bevezeti az eurót.
9: 2009-ben érdemes arról beszélni legelőbb, hogy milyen időpontban vezethető be az euró.
8: Ezt annak idején a volt jegybank elnök Simor András jelentette be, de a 2000-es években több céldátum is volt. 2007-2008 körül még 2010-et emlegették, később ez 2013-2014-re tolódott. A bevezetés időpontja azonban tovább csúszott, végül az Orbán kormány levette a napirendről. Az euró bevezetésének feltételeit az úgynevezett Maastrichti kritériumok tartalmazzák. Az egyik legfontosabb feltétel, hogy alacsony legyen az infláció. Az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át, az államadóság pedig nem lépheti túl a GDP 60%-át. De amit leginkább néznek, hogy tartósan stabil legyen az árfolyam. Éppen ezért legalább 2 évig részt kell venni az euró bevezetésére vágyó országoknak az úgynevezett ERM2-es rendszerben, ahol folyamatosan vizsgálják a hazai valuta árfolyamának alakulását. Fontosnak tartom, hogy Magyarország euróvezeti csatlakozásáról is beszéljek. A Magyar Nemzeti Bank elnöke egy angol nyelvű szakmai konferencián fontos feladatnak nevezte az euró bevezetését. A magyar gazdaság alapvető érdeke, hogy teljesítse az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, az euró bevezetésének időzítése, illetve azt megelőzően az ERM2 mechanizmushoz való csatlakozás akkor tekinthető megfelelőnek, amikor a magyar gazdaság képes a lehető legnagyobb mértékben kihasználni az előnyöket, miközben minimálisra csökkenti az egységes valutához kapcsolódó rögzített árfolyamrendszer kockázatait. Varga Mihály hozzátette, a csatlakozásról a végső döntést a kormány hozza majd meg. Az már biztos, hogy az új kabinet azon van, hogy a forintot belátható időn belül felváltsa az euró. Ezt rögtön a választások után megerősítette Magyar Péter.
10: Először megnézzük a költségvetés valós helyzetét, megnézzük a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat, lefolytatunk egy relatíve gyors szakmai és társadalmi egyeztetést erről az eurózóna tagságról, és utána, amikor meghoztuk, amikor ez lezárult, utána hozunk egy döntést a csatlakozás várható időpontjáról, arról, hogy hogyan tudja Magyarország a szükséges Maastrichti kritériumokat betartani, azoknak megfelelni, ami egyébként érdeke az országnak.
8: Azóta Kármán András pénzügyminiszter egy hete bizottsági meghallgatásán is hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2030-ig teljesíteni szeretnék az euró bevezetéséhez szükséges feltételek megteremtését.
2: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek a személyi jövedelem adójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár ma éjfélig, mondta a NAV szóvivője.
11: Lincmeyer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a Nemzeti Tehetség program támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
12: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú. Tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
2: Itt a Krónika. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész.
11: Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Szerepelt a Kontroll, az Argó és a Kincsem című filmekben is. Tarz Zoltán kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán búcsúzott a színésztől, akit a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakjának nevezett. Scherer Péter 64 éves volt.
1: Autós percek.
11: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között, Bicske térségében a külső sávban megálltak a járművek. Sokan haladnak az M3-ason is a főváros felé, a Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. 2 kilométer hosszú a kocsisor az M2-esen Budapest felé Vác térségében. Teherautóval ütközött egy autó az 578-as főúton az 1-es kilométernél, itt a félútpályát lezárták.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Gyáli úti felüljárón kifelé lassulást tapasztalhatnak, mert egy rövidebb szakaszon sávlezárásra kell készülni a burkolatjavítása miatt. Akadozik az előrejutás az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól, az M3-ason befelé a Szilas pihenőhelytől. Szintén lassulásra kell számítani a Soroksári úton, a Rákóczi hídhoz közeledve a befelé vezető sávokban, és az Üllői úton is ugyancsak befelé az Ecseri út előtt. Varga Etele, BKK Info.
14: Időjárás jelentés.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
17: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
18: Itt sem lehet nyugalmunk.
17: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frak és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
19: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrme.jegy.hu.
20: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
15: Reklámot hallottak. Uniós percek a Jó reggelt Magyarországban.
2: 7 óra 17 perc. Európa védelmi képességeinek erősítéséről és a kibervédelemről is vitázott tegnap az Uniós Parlament Strasbourgban. A legfontosabb tudnivalók Berek Patriciától.
21: Oroszország hosszú távú konfrontációra készül, jelentette ki az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós főképviselő. Kaja Kallas szerint Oroszország a következő 3-5 éven belül tesztelheti Európa védelmi képességeit, miközben az Egyesült Államok arra készül, hogy kevesebb katonát állomásoztat majd Európában. Ezért az EU-nak fokoznia kell a védelmi képességek gyártását és Ukrajna támogatását is, mert Ukrajna időt nyer Európának. Az európai elrettentő erő Amerikától független kiépítését sürgette a néppárt spanyol képviselője Nicolás Pascual de Parte is, míg a szocialisták és demokraták holland képviselője Thijs Reutten szerint Ukrajnát mielőbb integrálni kell, mert ez Európa számára biztonsági kérdés. A lengyel konzervatív Patrik Jaki azonban éles szavakkal bírálta az Európai Parlamentet, amiért évek óta Donald Trump amerikai elnököt kritizálja, és most csodálkozik, hogy Amerika képességeket von ki Európából. A nagyható távolságú stratégiai bombázók, a stratégiai hírszerzés, precíziós fegyverek, többszintű rakétavédelem, ezeket elveszíthetjük, miközben ti évek óta illegális migrációra, genderpolitikára és ideológia vezérelt klímapolitikára költitek az adófizetők pénzét, tette hozzá. A zöldek képviselője Hannah Neumann szerint azonban az Egyesült Államok megbízhatatlan partner. Az EU kiberbiztonságáról is vitázott tegnap az uniós parlament. Henna Virkkunen uniós biztos kiemelte, Európának be kell fektetnie a mesterséges intelligenciába, és növelnie kell kiberbiztonsági képességeit a kulcsfontosságú infrastruktúra védelmében. Fel kell becsülni és csökkenteni kell a rendszer szintű kockázatokat, ehhez pedig alkalmazni kell a már meglévő kibervédelmi eszközöket. A fideszes László András hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a világ legnagyobb technológiai vállalatai között alig van európai. Az EU csupán átveszi és másolja a digitális szolgáltatásokat, de hiányzik a saját fejlesztés. Ezen a helyzeten rontanak a magas energiaárak, amin nem segít az ideológiai alapú energiapolitika, tette hozzá. A Mi Hazánk LP képviselője Borvendék Zsuzsanna is az európai fejlesztéseket sürgette. A chipgyártás, a felhőszolgáltatás és a mesterséges intelligencia területén is. Ismét tüntettek a gazdák Strasbourgban. Az importműtrágyára januártól többletfizetési kötelezettséget vett ki az Európai Unió, ami további dráguláshoz vezet, nyilatkozta újságíróknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke Csetibor András. A Kopagocseka Európai Agrárernyő szervezet közlése szerint a bizottság tegnap bemutatott műtrágya akcióterve nem ad választ a növekvő árak problémájára, ami gyorsan megjelenhet az élelmiszerárak emelkedésében is.
0: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
14: 7 óra 20 perc, stúdiónk vendége Györfi Mihály Szolnok polgármestere, jó reggelt kívánok!
22: Jó reggelt kívánok!
14: Ön ugye a szolnoki hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azt mondta a Mohura, hogy visszaél erő fölényével, saját cégeit hozza a helyzetbe, és hogy fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív D-politikával tönkre teszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Na, majd mindjárt beszélünk arról, hogy mi is ez a pazarló rendszer. Azt kérem öntől, hogy nézzük meg először a jelenlegi helyzetet. Azért, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mi történt, vagy mi történik. Ugye 3 éve működik, vagy 3 éve lépett be a MOHU, mondjuk úgy, ebbe a rendszerbe. Hogyan alakult 3 évvel ezelőtt Szolnoknak a hulladékgazdálkodása, vagy hulladékgyűjtése? Hogyan alakul most? Hogyan mutatkozik ez meg a díjakban? És hogyan mutatkozik meg a város köztisztaságában? Hiszen azért egy polgármesternek mégiscsak az egyik elsődleges feladatának kellene lenni, hogy az élhető környezet az valóban élhető legyen.
22: Így van, most egyfajta érdekvédelmi szövetség hangjaként szólalok meg, nem csak Szolnok, hanem az egész ország 9,6 millió magyar ember érdekét képviselem. Szolnokon gratulálok, hiszen mi kiváló munkát végzünk. A Remondis egy német és magyar, ebben a magyar a Szolnok volt a vegyes tulajdonú cég. 1990 után szinte rögtön egy nagyon jó német minőségű céget építettünk a városban. Ennek köszönhetően alapvetően a köztisztaság rendben van, van miért tennünk, de a hulladék szállítás az tökéletesen működik. Ennek köszönhetően a MOHU szolnoki céget, az NHS Szolnokot nevezte meg régió koordinátornak, 766 településen szolgáltatnak a vállalkozóinkon keresztül a régióban, és hát 2023-ban arra volt szükség ezek szerint a MOHU-nak, hogy megtanulja azt a magas minőségű munkát, amit mi Szolnokon végzünk.
14: Megtanulta?
22: Lehetséges, hogy jól tudja alkalmazni, az egy másik kérdés, hiszen 2023-hoz képest az árak, ugye minden érezhető az embereknek az infláció, közel 15%-os, 25-30%-kal növekedtek a bérek az ágazatban, és hát elképesztő módon verik le az árakat. Most korábban 2023 még 100 egységet fizettek nekünk a hulladék szállításért és az alvállalkozóknak, most 80-at 2026-ban, ahogy mondtam, az árak fölfelé, nekünk fizetett díjak pedig lefelé mentek.
14: Ugye a MOHU képviselői ön szerint a napokban, nem csak ön szerint, de hát a napokban ugye a régió koordinátori feladatokat ellátó NHS Szolnoknál jártak, ezt már ön is említette, ugye a régió hulladékgazdálkodási és köztisztasági szolgáltatójáról van szó, aminek a város 51, még a MOHU 49%-os tulajdonosa, és azt mondja, hogy a MOHU-nak ez nem elég, mert hogy ők menedzsment jogokat akarnak szerezni a vállalatban, ha pedig ebbe a város nem megy bele, akkor olyan céggel szerződni, ami a MOHU irányítása alatt áll. Idéztem most egy interjúból. Mi utal erre a lépésre? Mi történt ezen a találkozón?
22: Az elmúlt 3 év iránya folyamatosan ezt mutatta, utal, hát környező településeket szolgáltató NHS Tisza már az ő kezükben van, a Miskolci Hulladékos Cég szintén, és most Tiborc Istvántól megvették a Békéscsapai szolgáltatót, tehát azt gondolom, hogy ez egy elég előre mutató irány. Az is mindent elmond, hogy utoljára jöttek el hozzánk a régióban tárgyalni, kvázi mi voltunk a 70-edikek, és hát úgy gondolják, hogy az a tárgyalási mód, hogy egy pisztollyal érkeznek, egy ilyen helyzetben, amikor monopol helyzetbe kerültek a 35 éves koncesszió. Palkovics miniszter úr maga ismerte, hogy ezt a üzletet a MOL maga találta ki. Ezt még 2022-es NCC konferencián mondta el. Ebben az a szörnyű, hogy egy rendszer jól is működhetett volna, ha, és itt jön a ha, amikor 300 milliárd forintot kap más egyéb hulladékszolgáltatás címen, mint például azokat a termékdíjakat, mondjuk egy cég, a Samsung Jászberényben előállít egy terméket, becsomagolják, bedobozolják, a doboznak az árát előre kifizettetik, mert hogy a MOHU, ugye hulladékgazdálkodás címen beszedi ezt az összeget. Na most ezt korábban a magyar állam kapta 80-90 milliárd forintot, most pedig egy magánvállalat, a MOL, 300 milliárdot.
14: Jó, segítsen nekem, hogyha nem jól értelmeztem az ide vonatkozó híreket, de mintha hasonló történt volna egyébként Nagykanizsán is másfél évvel ezelőtt, akkor a helyi szolgáltató helyett a kaposvári régió koordinátor kapta meg a hulladék szállítási feladatokat, és tulajdonképpen csak a helyieknek a felhördülése miatt volt kénytelen a MOHU visszaállítani az eredeti állapotot. Ezek szerint Nagykanizsának sikerült az, amit most Szolnok is szeret?
22: Ne? Természetesen, de nem ilyen áron. Tehát, hogy amikor oda mennek és a nagykanizsiakat állomágják, meg szerették volna emelni, azt hiszem 28 forintról 37 forintra a kilogrammonként a szállítási díjat, majd mondták, hogy nem, ennyire vállaljátok el egyébként egy apró településes szerkezetű térségben, ahol közel 200 települést látnak el, de ez a több település 100 fős. Tehát, hogy amikor visszél a MOHU az erőfölényével, monopóliumban. Még Amerikában is van egy trösztellenes törvény. 3 nagy cég, nem lehet 2. Itt Magyarországon 1 van, diktálnak, nem pedig partnerek.
14: Jó, milyen eszközei vannak a városnak arra, hogy ezen változtasson? Mit szeretnének elérni? Van ez az 51%-os tulajdon, nyilván azt szeretnék, hogy a MOHU-nak a 49%-nál több ne legyen. Mi a cél?
22: Nem csak a Szolnok városba szeretnénk megőrizni ezt a pozíciót, hanem segíteni szeretnék minden önkormányzati tulajdonú és nem önkormányzati tulajdonú hulladék gazdálkodási cégben, hogy visszatérjünk az igazságos állapothoz. 10 éves korábbi szerződések voltak, ezek a cégek most fél és egy évre kapják meg. Nehezen tudnak fejleszteni, beruházni. Rettegnek attól, hogy mikor kerülnek csődbe. Nekünk pedig egy feladatunk van, hogy hogyan mentsük meg ezt az ágazatot. A magyar emberek, 9,6 millió magyar ember megkapja a jogosúsát, azt a 300 milliárd forintot, hiszen a MOHU még emellett még pofátlan is, mert minden évben tulajdonképpen veszteségtérítést szeretne kérni. 2024-ben azt hiszem 50 milliárd forintot tavaly, meg 30 milliárd forintot kért, úgyhogy jelzem, van egy ágazat, amely 300 milliárdot termel, és akkor még a palack visszaváltásokat is szeretném megemlíteni, ez pedig a következőt jelenti, a legnagyobb pofátlanság az, hogy 10-ből egy magyar nem szokta visszavinni, és ez 20 milliárd forint extra hasznot jelent a MOL-nak.
14: Na, bő egy percünk maradt, és szeretném, hogy nagyon gyorsan még beszélnénk arról az elektrolit gyárról, amit Szolnok mellé tervezett, ugye még az előző külgazdasági és külügyminiszter, és ugye itt egy kínai gyárról van szó, önök azt mondják, hogy hiába a 120 munkahely teremtése, amire egyébként feltetőleg szüksége lenne a térségnek, azt mondják, hogy mivel nem voltak meggyőző környezetek, tanulmányok, ezért nem szeretnék, hogyha ott épülne meg ez a gyár.
22: A 14. vegyipari létesítményt Szolnokon megépíteni félniük kell. Szolnok és Abony térségében 40 aranykoronás földeken szeretnének a kínaiak építeni egy olyan elektronikai gyárat, amelyben nem győződtek meg a szolnokiak, akik kint voltak a kínai gyárban, hogy ez valóban biztonságos, hiszen egy lezárt állapotában mutatták meg. A civilek természetesen teljes joggal háborodtak fel. Van egy érdekes megjegyzésünk. Szolnok megyei város mai napig nem engedélyezi a helyépítési szabályzat az, hogy ott bármilyen ilyen létesítmény épüljön. Az Orbán kormány ezért vette ki a város kezéből a magának az építési jogokat és azokat, hogy engedélyt adjon rá. Ezért kérjük a magyar kormányt, hogy vonja vissza a területnek a státuszát, a kiemelt státuszát, hogy meg tudjuk őrizni a jövőnek a földet.
14: No, hogyha lesz fejlemény mindkét ügyben, akkor várjuk vissza a stúdióba. Györfi Mihály Szolnok polgármestere volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
22: Én köszönöm szépen.
4: BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak fennakadásra a főváros 19. kerületében, a Lehel utcában, az Üllői út közelében. Továbbra is lassan járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik a haladás. A Szerémi úton a Rákóczi hídhoz közeledve szintén lassulást tapasztalhatnak. Egybefügg a sor a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, és a Műegyetem rakpart is csak nehezen járható a befelé vezető oldalon. Varga Etele, BKK Info.
4: Autós percek.
14: A 11-es főúton Leányfalu belterületén a 24-es kilométernél 4 személyautó ütközött össze, a sérült járművek a félútpályát foglalják el, a reggeli erős forgalom miatt a főváros felé közel 2 kilométeres torlódás alakult ki.
4: Időjárás jelentés.
14: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Fél kilenc vagy fél nyolc múlt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
11: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbb tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, hogy nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök videóüzenetében azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változott a hadihelyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A holland óceániáron kitört hantavírus járvány után csapdákat helyeztek ki a rákcsálók befogására abban a dél-argentin kikötővárosban, ahonnan a hajó elindult, valamint Tűzföld más területei. A kutatók arra kíváncsiak, hogy az ottani rákcsálók hordozzák-e az andoki vírustörzset, amely már képes emberről emberre terjedni. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 8 órakor jelentkezünk.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
2: 8:04 a Fidesz 20, míg a Tisza 73%-on áll a Publikus intézet májusi pártpreferencia felmérése szerint. Pulai András elemző szerint ez a szám azt jelenti, hogy a Fidesz körülbelül 1 millió szavazót veszített el a választási vereség óta, amivel felére csökkent az akkori támogatóik száma. Részben erről beszélgetünk majd a következő percekben, illetve arról, hogy a választóknak milyen elvárásai vannak az új kormánnyal szemben. Telefonon van velünk Pulai András, a Publikus intézet ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok!
3: Szép reggelt kívánok!
2: No, nézzük akkor először a számokat. Ugye itt május 5-e és 14-e között végezték el ezt a felmérést 1001 fő telefonos megkérdezésével. Egy országos reprezentatív közvéleménykutatásról van szó. Nézzük, hogy mit mutatnak a számok, aztán majd beszéljünk egy kicsit a módszertanról is.
3: Így van, a 73%-a a biztos szavazó pártválasztóknak jelenben a Tisza pártot választaná, illetve 20%-a választaná a Fidesz-KDNP-t. A Mi Hazánknak 5%-os a támogatottsága, most a DK-nak, illetve a Képviselőknek pedig 1-1%. Hogyha összes megkérdezett körében vizsgáljuk a számokat, akkor 55-17-4-1-1 a pártnak a támogatottsága ugyanebben a sorrendben, és ebben az esetben még van 22%-nyi bizonytalan szavazó, ami azért meg
2: No, mi váltotta ki ennyire gyorsan a Fidesz szavazóknak a vélemény romlását, fogalmazzunk így? Mert attól még nem biztos, hogy tiszta szavazók lennének jelen pillanatban, de hogy most nem a Fideszre szavaznának, az talán biztos.
3: Hát az nagyjából teljesen biztos. Én két dolgot látok ezekben a folyamatokban. Ugye egy hónappal a választás után készült az adatfelvétel nagyjából, de ezt direkt üzítettük így, hogy legyen ideje a választóknak kicsit leülepíteni a gondolataikat, és átgondolni, hogy mit szeretnének. És egyrészt ilyenkor természetesen van egy győzteshez húzás folyamata, ami tipikusan azért 5-10% között szokott lenni nagyjából. Ez azért láthatólag azért ennél több, mert ugye 20% az eltérés a választás eredményhez képest. És ugye ezt azért tudjuk ilyen nagyon könnyen összehasonlítani, mert a mi kutatásunk az nagyon pontosan leképezte a választási eredményt, tehát a mérések, illetve a választási eredmény közötti különbség az egészen minimális volt ezen esetben. De ezt az extra 10-15%-nyi mozgást, amit tapasztalunk, ezt viszont nem nagyon tudjuk másnak betudni, mint annak, hogy a választók egyrészt elégedetlenek azzal, hogy a Fidesz folytatja a politizálását a választás után, illetve elégedettek azzal, hogy a Tisza folytatja a választás után, illetve a másik az az, hogy ugye volt nagyon komoly alátámasztása a Fidesz mozgásának. Nyilvánvalóan volt egy óriási média fölénye, nyilvánvalóan a teljes államrendszer az a Fidesz mögött állt az elmúlt 16 évben, és hát ezek mindegyik elpárolgott nagyjából ez egyik pillanatról a másikra, és azt gondolom, hogy van egy olyan érzés a választóknak, hogy hát hoppá, a király mesztelen, és ez is a Tiszához tolja őket, szóval olyan időket élünk, ami minden a Tiszának segít, illetve minden a Fidesznek hát ártékony. Ennek ez az eredője, és ugye még egy fontos adatot hadd mondjak, hogy amióta pártpreferenciás mérések vannak a rendszerváltás óta, azóta nem emlékszem arra, hogy nyilván átnéztem az adatokat, és nem találtam olyat, hogy egy pártnak ilyen magas legyen a támogatottsága. A legmagasabb az 60-61% volt az MSZP-nek 2002-ben a úgynevezett 100 napos program során, amikor ugye például 50%-kal megemelte az embereknek a fizetését. Szóval ez mindenféle szempontból a rendszerváltás után egy kiugró adatnak számít.
2: No, beszéljünk egy kicsit arról, nem, inkább folytassuk először azzal, hogy itt nyilván az elégedettséget húzza most még a választás után itt maradt a harci hév, azért az a társadalomban megfigyelhető, hogy még nem csitultak a kedélyek, még nem tért vissza minden a megszokott kerékvágásba, de hát minden kormány kénytelen előbb-utóbb népszerűtlen intézkedéseket hozni. Hogy látja ezt?
3: Ebben én is teljesen biztos vagyok, hogy ez előbb-utóbb be fog következni a Tisza esetében is. Azt gondolom, hogy egyrészt a képszerűtlen intézkedésekkel szemben az emberek most egyfajta türelmet mindenképpen fognak tanúsítani, mert hát azt hiszem nagyon markánsan kommunikálta, meg kommunikálja is, hogy nagyvetősen súlyos örökséget kapott, és nyilván azzal kell főznie. Ugye, ahogy a nagykönyve meg van írva, az új kormány mindent rá tud kelni az elődjére, ahogy azt egyébként minden új kormány csinálja is a világtörténelemben. Tehát szerintem ezzel azért elég sokáig el lehet lenni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, nyilván ilyen jönni fog, de szerintem nagyon nagy a türelem is velük szembe. Ez még egy dolog van, ami ezeket az esetleges hatásokat tompítani tudja, az, hogy a Tisza nagyon erős, hát nem tudom másképp fogalmazni, mint influencer kormányzást csinál, nagyon komoly hangsúlyt fektet a kommunikációra. És ez a kampányban is nyilván markánsan jelen volt, de hát most is nagyon markánsan jelen van, és én azra számítok, hogy ez a későbbiekben is el lesz. Magyarul a Tisza mindent meg fog tenni, hogy az esetleges negatív döntéseit, intézkedéseit, azokat elfakarja olyan kommunikációval, amit az emberek vágynak, és ez nyilván nagyon pontosan lehet tudni, az emberek mire vágynak, elszámoltatásra elsősorban, ugye, ahogy ezt egyébként a kutatásra egy későbbi részben meg is kérdeztük.
2: Illetve arra, hogy az életük könnyebb legyen, tehát mondjuk kevesebbet kelljen fizetni, de például, hogyha az árestop kivezetésre kerül, vagy csak részlegesen kivezetésre, az már azt jelenti, hogy emelkednek az árak, és onnantól kezdve ezt a választók már a saját pénztárcájukon érzik, és nyilván az a tapasztalat, hogy mindenkinek a saját egyéni kis élete számít, azaz abból a szempontból, hogy mennyit tud eltenni, vagy hogy hogyan jön ki a pénzéből.
3: Így van, ebben teljesen biztos vagyok, hogyha az árestop kivezetésre kerül, vagy hogyha a rögzített benzinárak is megszüntetésre kerülnek, akkor az az embereknek egyértelmű, hogy nem fog tetszeni, és az persze a támogatottságnak az eróziával járhat, feltételezem egyébként, hogy fog is járni, bár a tisztetettől ígéretet mindkét esetben, hogy ezek még beállható ideig mindenképpen meg fognak maradni, és ugye ráadásul a forintnak az erősödése, ugye egy ilyen 16-18%-ot erősödött a forint a választások óta, azért az is segíti ezeket a folyamatokat, hiszen nyilván ugye exporttermékekről van szó nagyon sok esetben. Tehát lássuk meg, hogy ez mivel jár együtt. Persze azt is el tudjuk képzelni, hogy akkor, amikor ezek majd esetleg kivezetésre kerülnek, azok a külső körülmények azok megváltoznak, úgyis, mint például mondjuk az inflációnak a sebessége az csökken, vagy mondjuk a hormuci szorosban a geopolitikai folyamatok azok megszűhetnek. Nyilván ezt most még nem lehet látni, de hogy vannak olyan külső folyamatok, amelyek segíthetik azt, hogy a árak, illetve helyzet normalizálódjon, és aztán ezáltal fájdalommentesebb legyen a kivezetés.
2: Jó, egy fél percünk maradt, és szeretném a véleményét kérni arról, hogy hogyan látja mostani kétharmad, miben lesz más, mint az előző kormány kétharmada volt. Ugye magát a kétharmadot rengeteg bírálat érte, a Velencei Bizottság is fogalmazott meg ezzel kapcsolatban aggályokat. Mi a garancia arra, hogy ez más lesz?
3: Hát igen, nyilván garanciát én nem, biztos nem tudok adni a drága rádióhallgatóknak, ezt a Tiszának kell megtennie. Én egy dolgot látok, ami nagyon markánsan különböző lesz. Nyilvánvalóan a Tisza nagyon más stílusban kezdett el kormányozni, és nagyon más stílust ígér, mint amit az előző kormányok tettek, az Fidesz kormányokra, különböző Fidesz kormányokra gondolok ebben az esetben. És nyilván ez nem csak kommunikációs stílusbeli különbséget jelent, hanem amikor a döntések demokratikus meghozatalával kapcsolatos döntéseket is jelent. Úgyis például, hogy például ígérték ugye azt, hogy a vizsgáló bizottságok, ami ugye a parlamentben lehet létrehozni, ott például kötelező lesz a részvétel, és aki nem jön el, annak azt, hogy az esetben a rendőrség is elővezetheti, vagy komoly büntetéseket, pénzbüntetéseket lehet kiszedni rájuk. Nyilvánvalóan az első időszakban ugye inkább az elszámoltatással összefüggő történet, de ez a későbbi időszakban, hogyha esetleg a kormányzatnak lesz valamilyen botránya, az új kormányzatnak lesz valami botránya, ez nyilvánvalóan ő rájuk is hatni fog. Szóval elsősorban demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerével kapcsolatos, és ezek stílusbeli különbségeket várok.
2: Pulai Andrással, a Publikus Intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm szépen!
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
2: 7 óra 43 perc, és valami hasonló témában folytatjuk a beszélgetést. Itt a stúdióban Virág Andreával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na, önök is elkészítették a felmérésüket. Ez szerint Magyar Péter miniszterelnököt a magyarok 58%-a kedveli, 31%-a nem. Orbán Viktornál gyakorlatilag megfordulnak ezek az arányok. A megkérdezettek 29%-a kedveli, 60%-uk viszont negatívan nyilatkozott a Fidesz elnökéről. Arra lennék kíváncsi, hogy ön miben látja ezt, ennek a fordulópontnak az okát?
4: Én azt gondolom, hogy nyilván az egyik legfontosabb forduló oka az a pártpreferenciák megfordulása, amiről ugye itt a előző percekben is volt szó, és ugye a mi kutatásunk is azt mutatja, hogy egészen elképesztően magas a Tisza párt támogatottsága, miközben a Fidesz támogatottsága a választások óta tovább csökkent. Nálunk a biztos szavazó pártválasztók körében 66% a Tisza és mindössze 26% a Fidesz-KDNP támogatottsága. Nyilván bizonyos szempontból ezzel együtt mozog a különböző pártok elnökeinek a támogatottsága is, az látszik a pártpreferencia szerinti bontásokból, hogy a Tisza párt szavazói egyöntetően kedvelik és pozitívan nyilatkoztak Magyar Péterről, miközben a Fidesz támogatói ugyanígy tesznek Orbán Viktorral kapcsolatban. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a pártpreferenciák mozgása és ezzel együtt a politikusok népszerűségének mozgása mögött is azért nagyon fontos mozgatórugó az a hozzáállás, az a viselkedés, amit látunk ezektől a vezető politikusoktól a választások óta, és itt most kifejezetten Orbán Viktorról gondolom, hogy érdemes lenne beszélni, aki a választások óta úgy tűnik, mintha nem lett volna képes szembenézni azzal, hogy mi volt ennek az egészen elsöprő mértékű választási vereségnek az oka, hogy milyen folyamatok vezettek el idáig, és nem látunk semmiféle váltást az ő részéről. Ez biztosan gondolom, hogy egy olyan téma, amivel neki kénytelen lesz valamit változtatnia, mert látszik az, hogy már a választások előtt is folyamatosan csökkent a Fidesz és az ő népszerűsége is, és azóta ez a folyamat csak felgyorsult.
2: Hát nyilván, erről nem tudunk nyilván, de ezek zárt ajtók mögött zajlanak feltehetőleg, hogy a szembenézés az hogyan, mikor kezdődik meg, és milyen folyamatokat indít majd el a pártban. Ez ugye nagyon... Szóval messzire vezet ez a kérdés, azért is érdekes, mert most ettől függ, hogy a Fidesz vagy a jobb oldal az valamilyen módon magára talál-e. Ugyanis, hogyha nem talál magára, akkor megszűnik a jobb oldal, és az azt jelenti, hogy Magyarországon egy pártrendszer lesz. Nyilván itt most az ilyen mértékű korszakokat 70-80 vagy éppen 60 év távlatából nagyon nehéz összehasonlítani, de hát mi magyarok azt tudjuk, hogy az egy pártrendszer az hova vezet és mit eredményez.
4: De ugye az egy pártrendszer nem úgy szokott kialakulni, hogy egy párt összeomlik, és a helyére nem tud egy másik párt benyomulni, történelmileg is azért Magyarországon ezek máshogy alakultak.
2: Bocsásom, de ön lát Fidesz... egyébként lehetőséget arra, hogy egy másik párt, akár a Mi Hazánk, az felerősödjön annyira?
4: Természetesen, persze. Itt szerintem rengeteg lehetőség van. Tehát egyrészt nyilván a Fidesz magához térhet, egyelőre nem mutatnak erre jelek, és amit a választások óta csináltak, az én személyes véleményem, meg hát a kutatási adatok szerint nem alkalmas arra, hogy ők erősödjenek meg nagy mértékben. De egyrészt ugye a volt miniszterelnök interjúiból is azért kiderül, hogy ő jelenleg a Mi Hazánkban látja a legnagyobb vetélytársat, és ugye a párt jobb oldalát szeretné stabilizálni pont azért, hogy a Mi Hazánk ne nyomulhasson be ebbe a térbe, és ne vehesse át a domináns párt szerepét a jobb oldalon. De hát rengeteg más lehetőség is van, elképzelhető egy pártszakadás a Fideszen belül, hogyha nem sikerül dűlőre jutni és egyetérteni abban, hogy mi a megfelelő út előre. És természetesen új párt is létrejöhet. Hát a Tisza párt ugye egy kicsit több mint 2 éves párt jelenleg, talán 3-4 évvel ezelőtt senki nem látta jönni, hogy 2026-ban egy Magyar Péter vezette Tisza párt fog kormányt váltani, tehát ilyen szempontból az, hogy ha egy űr keletkezik a jobb oldalon, jobb jobboldali szavazók, konzervatív szavazók Magyarországon vannak. Hogyha őket nem szolgálja ki senki, akkor létre fog jönni egy olyan politikai erő, ami ezt a feladatot ellátja, tehát én nem aggódnék jelenleg az egypártrendszer kialakulása miatt.
2: A jobboldal erősödésében lehet-e annak szerepe, hogy az új kormány milyen munkát folytat majd, vagy hogyan kormányoz? Ugye nem látjuk még most, hogy mi fog történni, terveket, ígéreteket hallunk, de hát még kicsit több mint egy hónap telt el a választások óta, várjuk, hogy elkezdődjön a munka, azok az ígéretek, amelyeket hallottunk a választási kampányban, amelyek gyorsan meg fognak valósulni, hogy ezek milyen gyorsan, mondjuk adjunk bizalmat egy 100 napot, amit ugye Magyar Péter is említett, hogy ez hogyan fog történni, az mennyiben befolyásolhatja a jobb oldalnak például a felerősödését?
4: Sok szempontból igen, persze, attól is függ a mindenkori ellenzék lehetőségei, mindig attól is függnek, hogy az adott kormánypárt, adott kormány hogyan teljesít, mennyiben tudja kiszolgálni a jobboldali szavazók kívánságait is, mennyiben tudja a saját szavazótáborát egyben tartani, és ezért nyilván itt a Tisza pártnak és a Tisza kormánynak ebben egy kifejezetten nehéz dolga lesz, hogy ezt a rendkívül heterogén szavazóbázist, ami most és a választásokon is mögötte volt, ezt kiszolgálják.
2: Bocsása, meg a politikai összetétele is rendkívül heterogén.
4: Igen, hát így értem abszolút, hogy ugye nagyon sok féle értékrendű ember szavazott a Tiszára, most is rengeteg féle ember támogatja a Tisza kormányt, ezt egyben tartani egy nagyon nagy politikai kihívás lesz. Látjuk, hogy erre figyel azért jelenleg a Tisza kormány. Lássuk meg, hogy ez a jövőben hogyan sikerül.
2: Folytassuk innen egyszer majd ezt a beszélgetést. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
2: Oktatási kérdésekkel folytatjuk a következő percekben. Telefonon lesz velünk Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak és önnek is.
2: Egyeztetés sürget a pedagógusok szakszervezete, ugye az új oktatási miniszterrel. Nézzük, hogy milyen területek lennének azok, amelyek ön szerint, illetve önök szerint a legsürgetőbbnek találnak.
5: Hát én, az egyeztetés ugye az egy hosszú távú rendszer kiépítését jelenti részünkről, hogy ez megkezdődjön, az ágazati szociális párbeszéd. Emellett szét kell bontani, hogy vannak rövid távú intézkedések, amelyeket gyorsan meg kell hozni, és vannak hosszú távú intézkedések, amelyeket későbbre is elhalaszhatók lenne. Ugye a rövid távúak közé a legfontosabb számunkra a nevelés-oktatás, közvetlenül segítők és a technikai alkalmazottaknak a bérrendezése, a tankönyvrendelés és a munkáltatói jogoknak egy részleges visszadása az intézményvezetők részére, illetve a tér a teljesítmény értékelésnek a teljes újragondolása, és hogy jövő szeptemberben ebbe a formában ne induljon újra. És hát a legfontosabb, hogy a közoktatás és a gyermekvédelmet teljesen átvilágítsák, és ennek az újragondolása, a rendszer átalakítása ezzel párhuzamosan megkezdődjön. És ugye vannak folyamatban lévő ügyek, ezek a bérkorrekció, ugye az Európai Unióval kötött megállapodás szerint ugye a diplomás átlagkeresetek 80%-át kell elérni a pedagógusok bérének, és ugye ez egy 1,5% körül értékkel maradtunk le, ennek a korrekciónak a végrehajtását várjuk még a kormánytól.
2: No, ugye ön az iskolarendszer teljes átalakulásáról is beszél, illetve beszélt egy interjúban is, és arról is, hogy egyre több intézmény küzd a gyermekekért, mert hogy lényegesen kevesebb gyermek született. De én most itt arra lennék kíváncsi, hogy milyen típusú átalakulásra gondol, és mit látna szívesen, mire van szükség. Ez egy összetett kérdés abból a szempontból, hogy egyrészt meg kell határozni azt, hogy a diákoknak, vagy a diákok tudás anyaga az hogyan tud idomulni a jelenkor elvárásaihoz, az adott kor az mennyire gyorsan változik, ezeket hogyan lehet beépíteni az oktatásba. Szóval, hogy milyen oktatásra van szükség 2026-ban?
5: Hát a legfontosabb az, hogy egyénre szabott legyen, és a pedagógusoknak egy sokkal nagyobb mozgásteret kell biztosítani, mert az utópia hogy az első néhány évben, különösen az alsó tagozatban, ugye a családi hátrányokkal rendelkező gyerekeket ugyanarról a szintről kell elkezdeni felkészíteni, illetve tanítani, hanem nekünk egy sokkal lassabb haladást kell biztosítani, és elmélyültebb tudást kell. És amit a miniszterasszony is mondott, hogy nem még több tudás kell, hanem elmélyültebb tudás és biztosabb tudás kell a gyerekeknek ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. És amiről ön még itt ma beszélt, ugye én azt jelezném, hogy a magyar oktatási rendszer évfolyamonként 4 éves kortól 18 éves korig 110 ezer gyerekre van tervezve átlagban. Hát ennyi férőhely van. Tavaly ugye 72 ezer gyerek született, tavaly előtt meg 75 ezer. Ebbe a tanévben 80 olyan általános iskola volt, ahol első osztályt nem tudtak indítani a gyerekhiány miatt. Tehát ezt a rendszert ebbe a formában át kell gondolni, hogy akkor ezt hogy lehet fenntartani ezzel a csökkenő gyerek létszámmal, és hogy akkor ehhez milyen korrekciókat kell végrehajtani. Gondolok arra például, hogy akkor az osztály átlaglétszámokat csökkenteni kellene. Azok a gyerekek, akik sajátos nevelési igényűek is, ugye a költségvetés

0: egyforma eséllyel mérhetik össze a tudásokat a diákok példának okáért, amikor felvételiznek. Hogy látja ezt a kérdést, pro és kontra a szabad tankönyvválasztás mellett, mi a véleménye?
1: Én egyértelműen a szabad tankönyvválasztás híve vagyok, ugyanis teljesen más kell egy 6-osztályos gimnáziumba vagy egy 8-osztályos gimnáziumba tanuló gyereknek, és teljesen más kell mondjuk egy szakképzésben megjelenő gyereknek. Tehát annak ellenére, hogy azonos évfolyamon vannak. Tehát ezeket végig kell gondolni. Ez az egyik része. A másik része, hogy vannak speciális helyzetek, amiről előbb is beszéltem, hogy teljesen más módszertannal, tananyaggal kell neki vágni egy mondjuk halmozottan hátrányos helyzetű NC-járásba, mint a második kerületbe. Aztán a végén a követelményrendszernek találkozni kell, de akkor ezeken a területeken, hogy ezeket a családi hátrányokat kompenzálni tudjuk, egy jóval lassabb haladásra van szükség. Még azok, ahol a családi háttér megfelelően biztosított, ott nagyobb mozgásteret kell biztosítani a kollégáknak. Tehát ez az egyenruha elv, ez nem működik, és ezt minden körülmények között át kell gondolni, és ott a pedagógusoknak meg a helyi társadalomnak jóval nagyobb mozgásteret kell ebből a szempontból biztosítani.
0: A nemzeti alaptanterv mindig még egy kényes kérdés, hogy annak hogyan, mihez kell idomulnia vagy alakulnia. Nyilván a munkaerőpiac fejlődésével is más elvárások vannak egy a tudással kapcsolatban, és itt inkább az lenne a kérdésem, hogy mi az, ami elavult, és mi az, ami előremutató lehet az ön vagy a szakszervezet véleménye szerint?
1: Én ezt tantárgyanként specifikusan kellene meghatározni, tehát én most, bocsánat, matematikai szakos tanárként egy énekszakosnak nem fogom megmondani, hogy mi az elavult. Tehát ezekre egy általános társadalmi párbeszédet kell indítani, és amit a miniszterasszony is hangsúlyozott, hogy kevesebb tananyagot és biztosabb tudás alappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és egy, azt tudom, hogy utópia kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. A fő kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
0: No, hát ezzel kérdés lenne, még majd folytatjuk egyszer. Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen!
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Autós percek.
0: A 11-es főúton Leányfaló átkelési szakaszán 4 személyautó ütközött össze, a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van, érvényben vezessenek óvatosan.
2: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként zápor, zivatar előfordulhat, és élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 20-án, szerdán. A mikrofon

0: Pontnál Csete Beáta. Hallgassák meg a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Király Erzsébet.
1: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Felélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést. Erről beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
3: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dosszióját. A Sándor Palota közölte, átadják a náluk lévő iratokat.
2: Ma éjfélig lehet bevallani a személyi jövedelemadót, mondjuk a részleteket. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A magyar miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba.
3: Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén.
4: Jól emlékszem arra, amikor a magyar-lengyel együttműködés, a visegrádi négyek még a 2010-es évek elején a csúcson voltak, ide fogunk visszatérni, sőt, a mi célunk az az, hogy a V4-ek, a visegrádi négyek akár kibővüljenek más országokkal is, Ausztriával és más országokkal. Szerintem sokkal több bennünk a közös, mint ami elválaszt, és ez egy régi barátság feléledésének a kezdete, és a legszebb idők még most köszöntenek a magyar-lengyel kapcsolatokra.
2: Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
3: Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzügyében.
5: Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
2: Európa védelmi képességeinek erősítéséről és Ukrajna helyzetéről vitáztak az uniós képviselők az Európai Parlamentben Strasbourgban. A bizottság a műtrágyára vonatkozó cselekvési tervét is bemutatta. A gazdák elégedetlenek a tervezett intézkedésekkel, ezért ismét tüntettek. Brüsszelből Berek Patricia jelentkezett.
6: Oroszország hosszú távú konfrontációra készül, jelentette ki az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós főképviselő. Kaja Kallas szerint Oroszország a következő 3-5 éven belül tesztelheti Európa védelmi képességeit, miközben az Egyesült Államok arra készül, hogy kevesebb katonát állomásoztat majd Európában. Ezért az EU-nak fokoznia kell a védelmi képességek gyártását és Ukrajna támogatását is, mert Ukrajna időt nyer Európának. Az európai elrettentő erő Amerikától független kiépítését sürgette a néppárt spanyol képviselője Nicolás Pascual de Parte is, míg a szocialisták és demokraták holland képviselője Thijs Reutten szerint Ukrajnát mielőbb integrálni kell, mert ez Európa számára biztonsági kérdés. A lengyel konzervatív Patrik Jaki azonban éles szavakkal bírálta az Európai Parlamentet, amiért évek óta Donald Trump amerikai elnököt kritizálja, és most csodálkozik, hogy Amerika képességeket von ki Európából. A zöldek képviselője Hanna Neumann szerint az Egyesült Államok megbízhatatlan partner. Ismét tüntettek a gazdák Strasbourgban. Az import műtrágyára januártól többletfizetési kötelezettséget vett ki az Európai Unió, ami további dráguláshoz vezet, nyilatkozta újságíróknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke Csetibor András. A Kopagocseka Európai Agrárernyő szervezet közlése szerint a bizottság tegnap bemutatott műtrágya akcióterve nem ad választ a növekvő árak problémájára, ami gyorsan megjelenhet az élelmiszerárak emelkedésében is.
3: Itt a krónika.
2: Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétele oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
3: A kormányfő elmondta, Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
4: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó, vagy a puzzle, inkább a puzzle, a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy az utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
2: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal.
3: A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
2: A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre.
3: Gulyás Gergely úgy véli, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból szerinte kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
2: Az évek óta húzódó gazdasági recesszió miatt kis és nagy vállalatok is kényszerültek idén munkaerő csökkentésre, mondta a Trenkwalder munkaerőfelvételi ügynökség stratégiai igazgatója.
3: Nógrádi József a Kossuth Rádióban hozzátette, a vendéglátási adatok azt mutatják, hogy a hotel és étterem láncokhoz tartozó kisebb cégek sérülékenyebbek lehetnek, egyes nagyvállalatok pedig elveszítették felvevő piacaikat az ázsiai vállalatok előtérbe kerülése miatt, ezért kénytelenek például bezárni magyarországi gyáraikat. A szakértő hangsúlyozta, az idehaza működő cégek stabilizálásához és a munkaerő megtartásához fontos lenne az Európai Uniós pénz hazahozatala és megfelelő felhasználása.
7: Ennek két aspektusa van. Az egyik az az, hogy a fogyasztás növelésének segítségével a hazai szolgáltatók is, az előbb már utaltam mondjuk a vendéglátásra, de utalhatnék még jó pár olyan szolgáltatásra, amik a belső kereslet útján él, működik. Ezeknek legyen egyfajta piac. Ne zuhanjon ez be, ez a belső fogyasztás. A másik fele az, hogy egyébként a hazai vállalkozások termelékenysége, ennek legyen egy felvevő piaca.
2: Már több mint 1,2 millióan rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. A Nemzeti Adó és Vámhivatal azonban még több százezer nyilatkozatot vár mai félig, mondta a NAV szóvivője.
3: Lincmájer Szilvia hozzátette, összesen több mint 35 ezer szervezet közül választhatnak az adózók. Hangsúlyozta, a civil szervezetnek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy a nemzeti tehetség program támogatásáról nem. A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek.
8: A május 20-a éjféli határidő az egy kőbevésett határidő, jogvesztő határidő, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogyha valaki május 21-én nyújtja be a nyilatkozatát, az érvénytelen lesz, a törvény szigorú. Tehát május 20-áig mindenféleképpen be kell küldeni ezt a nyilatkozatot a NAV-hoz.
2: Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben. Az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
3: A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak. A járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időkről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
9: Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpont foglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
2: Ma van a méhek világnapja. Szakemberek szerint a beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése is nehezíti.
3: Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyarországon mintegy 700-ra tehető a vadon élő méhfajok száma. Ezek közül mindössze egy a házi méh él szervezett méhcsaládokban és vesz részt a méztermelésben. Bros Péter méhész hangsúlyozta, a beporzók védelmét helyi termelők támogatásával, valamint mélegelők kialakításával lehet segíteni. Hozzátette, itthon csak nem 20 000-en foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják.
10: A külföldi értékesítéssel van bajunk, hiszen az unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomonkövetést is, ne csak az unió határától legyen nyomonkövetés, hanem a harmadik országbeli méhész től legyen nyomonkövetés. Tehát nagyon sok munka van még, de abszolút rendbe kell tenni azt, hogy az Európai Unióban, aki mézet vásárol, nem a termelőtől, a boltból, az is mézet vegyen.
1: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint 4 autó ütközött a 11-es főúton a 24-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Bak térségében. A 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták. 1-2 kilométeres a torlódás.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! A fővárosban pótlóbusz közlekedik a 19-es és a 49-es villamos helyett, Kelenföld vasút állomás és a Csóka utca Karinti Színház között baleset miatt. Várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák az Alkotás utcában, Nagyenyed utcánál és a Nagyenyed utcában, a Böszörményi útnál áramszünet miatt az Alkotás utcában a forgalmat rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
3: Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, zivatar. Napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Győri Fölény a rangadó gálán egyenlített a Falkó a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elitvilágbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbolcs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Galló Vilmos a tegnap esti mérkőzést követően így értékelt, a csatárt Pirányi Zsolt szólaltatta meg.
14: Megmutattuk, hogy mennyire egyben van a csapat. Egy nagyon jó győzelmet arattunk. A helyzeteket sikerült kihasználnunk, és teljesen végig együtt dobbant a magyar szív.
15: Mi volt a taktikánk? Mert azért félhettünk a brit csapattól, még akár azt mondom, hogy ott az 1-0-es előnynél is, mert jól kezdtük a meccset, de volt brit fölény is.
14: Próbáltuk limitálni a kiállításainkat, hogy ne tudjanak annyira a meccsbe bejönni, és szerintem látszódott, hogy mennyire működik a védekezésünk, a taktikánk, és szerencsére Bális Bencinek is egy nagyon jó napja volt, hiszen nullát azért egy elit VB-n nem minden nap csinál az ember, és nagyon köszönjük neki, hogy ilyen jól védett ma, mi meg szerencsésen belőttük a helyzeteinket.
15: Nem tudjuk, hogy a bennmaradás az ez elég, de bízunk benne. Mit jelent neked ez mégis az a három meccs, és hogy azért finn ezüstérre már jöttél kutyafuttában erre a VB-re?
14: Hát igen, ez egy szenzációs élmény, mindig tud a magyar mezt felvenni. Igen, az elég kemény meccsekből jöttem, úgyhogy az éreztem a formán, hogy talán még jó lett volna pihenni egy pár napot, de sajnos ez most így alakult, és nagyon hálás vagyok, hogy így is tudtam jönni, és tudtam segíteni a csapatnak.
13: Galló Vilmos után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, aki tegnap ünnepelte a 47. születésnapját.
16: Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomás volt, és nem is csak állomás, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
15: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a brit fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
16: Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélben szükséges.
15: Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmarad szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések.
16: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ezt készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
13: Majoros Gergelyt, a férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát hallották a britek elleni 5-0-ás győzelem után.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
13: Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az évedzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át. Az NB1 felfedezetje Szűcs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Áljosa Mátkót. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbé Balázzsal, a bajnok Győr vezetőedzőjével, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkes Judit beszélgetett.
17: Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
18: Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
17: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok, vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
18: Erre nem is tudom, mit mondjak. Tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
13: Minden bizonnyal a következő idényben is a lengyel labdarúgó bajnokságban folytatja pályafutását Szalai Attila. Erről tegnap beszélt az M1-nek. A 28 éves védő jelenleg a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel a Pogoncs Csecsimben, amely kiharcolta a bentmaradást. Ebben nagy szerepe volt a januárban érkező magyar játékosnak is, aki hamar alapemberré vált. Szalai Attilát Andrássy Gyula hívta fel telefonon.
19: abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás. Visszatértem ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz. Talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel.
20: Hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
19: Nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitány úrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat. Ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessük a keretben.
13: 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban, a Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
21: Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
13: Az Aston Villa pedig 1983 után játszott újra európai kupadöntőt, a birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
22: Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatalkoromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
13: A Freiburg-Aston Villa Európa Liga döntőt tehát 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
12: Nemzeti Sportkrónika.
13: A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban. Per Zoltán 30 ponttal járult hozzá a szombatai csapat sikeréhez, majd a tegnap esti mérkőzést követően Demjén Balázsnak összegzett.
23: Úgy néz ki, hogy kétszer nyertétek meg ezt a meccset, először az első félidőben, aztán a végén. Mi döntött a javatokra?
24: Hát ez a meccs is bebizonyított, hogy egy kosárlabda mérkőzés az nem 20 percig, hanem 40 percig tart. Sajnos a szezonban elég jellemző volt ránk, hogy a nagyobb előnyünket könnyen leadtuk, úgyhogy ezen mindenképpen változtatni kell, de örülök, hogy a végén meglett a győzelem.
23: Hogyha csak a végére koncentrálunk, akkor hogyan sikerült azt elérnetek, hogy azt se zökkentsen ki titeket, hogy a Szolnok így fel tudott jönni?
24: Hát talán még egy lapáttal próbáltunk rákapcsolni védekezésben, és egy-két dobásunk beesett támadásban, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez is egy nagyon szoros meccs volt, tehát a Szolnok egy pillanatra sem lehet kiengedni.
23: Hét sikertelen meccs után ismét győztetek, és új párharc kezdődik. Hogyan tudjátok elérni, hogy Szolnokon is meg tudjátok nyerni a következő találkozót?
24: Hát most próbálunk regenerálni, készülni, biztos, hogy kielemezzük ezt a meccset, és még nem sok idő van a két meccs között, úgyhogy várom már a harmadik meccset.
13: Künyonszki Boriszta a Szolnok irányítóját is megszólaltatta a találkozó után Demjén Balázs.
0: szeretnék gratulálni Falkonnak, ma jobb csapat voltak, nem voltunk a szintünken, max a második fél időben tudunk ezt az energiát átvinni a következő mérkőzésre. Én annyit tudok mondani, csak hogy találkozunk majd Tiszaligetben, és próbálunk ezt javítani.
23: Az energia mellett mi volt az, ami ma mégis jól működött, amivel följöttetek, és amit lehet használni majd hazai pályán is az ellenféllel szemben?
0: Szerintem kicsit szívünk hiányzott az elején, látszott az, hogy nagyon erőszakos volt a Falko az elején, agresszívabbak voltak, ezt nem tudunk engedni döntő meccsen ilyeneket.
23: Eddig nagyon jól tartottátok Per Zoltánt, ma viszont meg tudtam mutatni, hogy mire képes valójában, hogyan tudjátok megfékezni őt a későbbiekben.
0: Hát őszintén mi minden meccsen számolunk, hogy nyilván Per Zoli extra fog játszani, nagyon nehéz fogni őt, de viszont arra kell törekedni, hogy a többi játékosnak minél több helyet adjuk.
13: A férfi kosárlabda NBA döntőjében tehát a párharc állása 1-1, a harmadik mérkőzést pénteken Szolnokon rendezik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
5: Műsorajánlat. Délelőtt.
6: Hólyagrák Magyarországon az 5 leggyakoribb daganattípus egyike. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
7: Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyagrák nincs a háttérben.
6: Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
5: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
25: Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó nyerekben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések, szombaton 10 órától a Dunán.
5: Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
26: Napi jegyzet című rovatunkban Janza Kata, Jászai Mari díjas színész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
5: Napi jegyzet.
27: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Egy csodálatos Bolyai János idézettel készültem. Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell. Engedjék meg nekem, hogy egy picit részletezzem ezt az idézetet, kezdenék az első felével. Az igazat érteni. Meg kell tanulnunk, meg kell tudnunk, hogy hol tudunk segíteni az életben. Utána kell járni. Én például a hozzám érkező személyes levelekre is személyesen szoktam válaszolni. Nagyon fontos számomra, hogyha valaki veszi a fáradtságot és megtisztel azzal, hogy elküld nekem egy levelet, tovább megyek, ha segítséget kér a levélben, akkor arra személyesen kapjon választ. Lelkiismeretet kell eljárni ezekben az esetekben. Nekem kislányként pályakezdőkoromban nagyon sokat jelentett, hogyha a nagyoktól kaptam segítséget, útmutatást, egy kis jó tanácsot az életben. Tehát az igazat érteni kell. Meg kell értenünk, hogy nem mindenki olyan szerencsés és sikeres, mint amilyenek mi vagyunk. Hogy talán tudunk segíteni. Az ember azt gondolja, hogy nem biztos, hogy tud. Minden esetben tudunk. Hiszek benne. Nagyon sokszor bebizonyította az élet számomra, hogy igenis egy pici utánajárással kiderült számomra, hogy akár egy dallal is tudok segíteni az embereknek. És itt jön be egy művész feladata, hogy is szólt ez a Bolyai János idézet középső része, a szépet érezni. Meg kell érezni azt, hogy az ember tud segíteni. Nagyon sok visszajelzés érkezett hozzám egy-egy darab után, hogy ez tartotta bennük a lelket. Az Elizabeth nagy szóló áriája, ami azt a címet viseli, hogy az már nem én lennék, azt hiszem, hogy több ezreknek adott erőt. Rengeteg bajba jutott ember mesélte el nekem, hogy rengetegszer hallgatták ezt a dalt. Sokszor, naponta többször is, és ebből merítettek erőt. Volt olyan kórházban dolgozó nővérke, akinél egyébként mindkét gyermekem született, mai napig eljár a koncertjeimre, sokszor két heteket dolgozik, szünnap nélkül, és éjszakákon át, és mindig boldog, ha eljut egy-egy koncertemre, és mindig azt mondja, annyira reménykedtem, hogy lesz ez a dal, mert a következő hónapokat ebből fogom meríteni, az erőt ebből fogom meríteni, hogy tovább tudjak menni. Tehát a szépet érezni kell, meg kell érezni azt, hogy az ember azzal, amit elsajátított, vagy amivel született az a tehetség, hol tud segíteni. Nagyon sokszor megszólítanak egyébként engem idősek is, például a kerületemben, a harmadik kerületben, hogy elmennék-e énekelni. Nagyon sokszor megszólítanak olyan diák színjátszó szakkörök, gimnáziumi színjátszó szakkörök, hogy segítenék-e, eljönnék-e. Sosem felejtem el, hogy én hogy kezdtem. Nekem is nagyon sokan segítettek. Erre mindig kell időt szakítani. És még egyszer visszatérnék erre a mondatra, a szépet érezni kell. Meg kell érezni ennek a dolognak a szépségét. Ehhez nagyobb összefogásra van szükség, úgyhogy szeretettel kérek mindenkit, hogy gondolkodjunk együtt úgy, ahogy Bólyai János is. Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.
26: Napi Helyzet című rovatunkban Janza Kata, Jászai Mari Díjas színész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
1: BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A főváros 20. kerületében várhatóan délután 4 óráig a Nagy Sándor József utcában csak a fél útpálya járható a Pirók-Gyula utca közelében, mert útburkolatot javítanak. Szintén burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon. Kertészek okozhatnak napközben szakaszonként útszűkületet a Vörösvári úton a Váradi utcától befelé. Varga Etele, BKK Info.
1: Autós percek.
26: A 11-es főúton Leányfalu átkelési szakaszán 4 személyautó ütközött össze, a 24-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. És sokan haladnak az M3-as autópályán is a főváros felé, a Mogyoród térségében kiépített terelés előtt 2-3 kilométeres hosszan araszolnak a járművek, valamint a szokásos reggeli torlódás érzékelhető a bevezető szakaszokon is, az M0-ás csomóponttól befelé. Vezessenek óvatosan.
1: Időjárás jelentés.
26: Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, helyenként záporzivatar előfordulhat, viszont élénk lesz az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között valószínű. Fél kilenc után másfél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, hogy leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita a döntést azzal indokolta, hogy a megújuló külpolitikai irányvonalat más tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel vezérkari főnöknek a honvédelmi miniszter. Roszinszendi Romulus közölte, hogy nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. Ma jár le az ESZIA bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 18:00-ig várják. Működik a NAV infóvonala 18-19-es is, amely ma este 20:00-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területeken kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején, várhatóan augusztus végéig, menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pedig pótlóbuszos utazásra kell számítani. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
3: Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
26: Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Wall Street-en tegnap áramlott a hangulat a nap végére. A Dow Jones 7%-kal esett, akár csak az S&P 500-as, a Nasdaq kompozit 8%-ot veszített értékéből. Lesöpörte a kaliforniai bíróság Elon Musk keresetét, amelyet a világ leggazdagabb embere Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója ellen indított, erről számolt be a BBC. A világ leggazdagabb embere azért perelte be Altmant, mert cége az OpenAI profitorientált modellre váltott, miközben Musk korábban 38 millió dollárral támogatta az akkor még non-profit vállalatot. Az eskü cég most egyhangú ítéletében kimondta, hogy Musk túl sokáig várt a kereset benyújtásával, így a panaszai gyakorlatilag elévültek. Európában vegyesen teljesítettek a fő mutatók, a londoni börze 1%-ot erősödött, a frankfurti DAX 4%-os erősödéssel zárt, a francia CAC 40 1%-kal került lejjebb, az olasz tőzsde 6%, a spanyol mutató 0,5%-ot veszített értékéből. A JP Morgan hivatalosan is elindította a Chase digitális lakossági bankját Németországban. Az ügyfelek mostantól letölthetik a mobil alkalmazást, és a bank weboldala is élesben működik. A cég több éve készül a piacra lépésre Németországban, az indulás pontos időpontját azonban egészen mostanáig titokban tartották. Németország a Chase második európai piaca, 5 éve az Egyesült Királyságban a bank már elindította digitális szolgáltatásait. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenéssel 131.773 ponton zárt tegnap. 31,9 milliárd forint volt a piac forgalma, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A hazai bluechipek közül a Magyar Telekom jelentősen 4,2%-kal emelkedett 2654 forintig. A papír erősödése azóta tart, hogy a távközlési vállalat az első negyedéves gyors jelentésében közölte a tarifák inflációs indexálását, illetve megemelte az egész évre vonatkozó várakozásait is. Emellett a Telekom 50 milliárd forint értékű részvény visszavásárlási programja is meglátszik az árfolyamon. 6%-kal erősödött a MOL 4060 forintig, az OTP 9%-kal csökkent 40.710 forintra, a Richter pedig 6%-kal gyengült és 12.380 forinton zárt. Friss hír, hogy 2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag keresete 779.800, a nettó átlag keresete 546.000 forint volt, a bruttó 9,2, a nettó 11,3, a reál kereset 9,3%-kal múlt a felül az egy évvel korábbit, ezt közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Átalakítja magyarországi díjait a Revolut. A cég az ügyfeleinek kiküldött tájékoztató szerint bizonyos átutalásokra új díjakat vezet be, miközben a prémium csomagok tulajdonosai részleges vagy teljes mentességet kapnak. Mintegy 50.000 megrendelés érkezett eddig a BMW Group debreceni gyárában készülő iX3 modellre. A kereslet várhatóan 2026 után is erős marad, ezt mondta Glenn Schmidt, a BMW Group globális fenntarthatóságért felelős alelnöke. Elmondása szerint a modell a vártnál sokkal jobban teljesít, ezért a második műszakot már februárban az eredetileg tervezetnél korábban elindították a debreceni üzemben. A Vertical Group csak nem nettó 7 millió euró értékben teljesít építési beruházás során kitermelt anyagokhoz kapcsolódó kezelési, hasznosítási és elhelyezési feladatokat, erről tájékoztatták a befektetőket. Ezen feladatok teljesítése ebben az évben megvalósul. A társaság tavalyi eredménye kifejezetten erős lett, az EBITDA 3 milliárd forint fölé emelkedett. A kínai Geely Holding az idei első negyedévben több mint 937.000 járművet értékesített világszerte, az összes eladás több mint fele elektromos jármű volt. A cég portfóliójába tartozik a Geely-n túl a Volvo, a Lotus, a Polestar, a Link & Co. és a Zeekr, a kínai gyártó, a Geely automárkát az idén bevezette a magyar piacra is. Illetve bemutatta legújabb saját fejlesztésű mesterséges intelligencia csipjét, az Alibaba a Chengdu M890-nel, a kínai technológiai óriás, az amerikai exportkorlátozások alatt igyekszik csökkenteni függőségét az Nvidia processzoraitól. A félvezetőt a saját csipfejlesztő lágnálalatukat T7 tervezte. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 361 forintba és 80 fillérbe, egy amerikai dollár 311 forintba és 92 fillérbe, egy svájci frank 394 forintba és 90 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
26: A legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk. Köszönöm szépen!
9: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
26: Virágos Magyarország 33. alkalommal most meghosszabbították a versenyre való jelentkezést. Erről beszélgetünk a következő percekben Bátoriné Nagy Ildikó Rékával, egyetemi docenssel, a Virágos Magyarország verseny koordinátorával. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
26: No, ugye évről évre cselekvésre hívják az önkormányzatokat és a lakosságokat is. Egy ilyen kezdeményezés ugye nem csak a szemnek, de a szívnek, a léleknek is jót tesz egy ilyen politikailag túlterhelt időszakban. Nézzük, hogy hogyan szerepeltek eddig a Virágos Magyarország versenynek a résztvevői, mi a kiírás idén, és mi várható.
10: Igen, a települési önkormányzatokat várjuk ebbe a versenybe most már töretlen lelkesedéssel 33. éve, tehát teljesen mindegy, hogy milyen korszakot írunk, a települési önkormányzatok zöldítési teljesítményét mindig érdemes figyelni, nyomon követni és elismerni is. A versenynek tulajdonképpen ez a legnagyobb célja, vagy legfontosabb célkitűzése, hogy erre a nem mindig elismert ágazatra felhívjuk a figyelmet. Nagyon sok települést tesz, az önkormányzat is sokat tesz a zöld felületek állapotáért, hogy szép parkok, kertek, fásított utcák legyenek a településen, szépek legyenek az óvodakertek, hasznosak legyenek az iskolakertek, nagyon sok erőfeszítés zajlik országszerte, és talán nem kapnak annyi elismerést az ebben a szektorban dolgozók, illetve nem kapnak elég figyelmet, úgyhogy ez a verseny azért indult útjára, hogy erre a szektorra is jobban felhívja a figyelmet, és hát nem csak a település önkormányzat, illetve a szakemberek tesznek ezért, hanem a lakosok is nagyon sokat tehetnek azért, hogy egy szép, zöldített, virágos, lombos, kellemes környezetbe éljenek. Úgyhogy a verseny nem csak a település önkormányzat teljesítményét figyeli, hanem azt is, hogy hogyan vesz részt ebben a programban a lakosság, milyen helyi virágosítási, zöldítési programok vannak, helyi faültetési programok. Illetve nem csak az ültetés fontos, hanem a növények életben tartása is nagyon fontos. Ugye a szakemberek szerint megint a szájos nyárra készülhetünk. Ilyenkor kiemelten fontos, hogy a növények megfelelő vízmennyiséget kapjanak akkor is, hogyha nem esik eső, és hogy milyen növényeket ültetünk, amelyek ezekhez az extrém körülményekhez is tudnak igazodni.
26: Hogyan változtatja meg egy településnek az életterét, a képét az, hogyha virágos, ha tele van zöld növényekkel, hogyha ezeket gondozzák, és tényleg, amit ön is mondott, hogy ezeket életben kell tartani, és nyilván itt azért van egy másik felelősség, vagy másik feladat is, hiszen a klímaváltozáshoz valamilyen módon azért aszálytűrőbb növényeket kell ültetni.
10: Így van. Szerintem nem elképzelhető egy közép-európai település fásított utcák és szépen virágosított főterek nélkül. Ez része a kertészeti hagyományainknak, több száz éve ültetünk díszítő célzattal is virágokat, illetve növényeket. Az utcafásítási program is szintén most már 18. század óta jelen van a hazai településeken, nem csak a díszítő cél, hanem a hasznosság szempontjából is, hiszen egy fásított utca árnyékosabb, sokkal kellemesebb rajta sétálni. A fák nagyon ügyesen használják föl a csapadékvizet, tehát egy fásított árokpart mondjuk egy nagyon fontos szerepet tölt be a csapadékvíz helyben tartásban is. Folyamatosan visszapárologtatja a vizet, ezzel sokkal kellemesebb a környezet, és kevésbé terheljük a csatorna rendszereinket is az elvezetendő csapadékvízzel. Hogyha pedig a falusi vagy kertvárosi fasorokra gondolunk, annak még, ahol gyümölcsfákat is találunk, akkor ott még a gyümölcs termesztés szerepe is nagyon fontos lehet. Tehát egy települési zöld felület nagyon sokféle úgymond ökoszisztéma szolgáltatást nyújt, tehát nagyon sokféle szempontból hasznos a település lakóinak. Ugyanez igaz mondjuk a gyepfelületekre, ami vigyáz arra, hogy a talaj ne mosódjon ki, hogy a csapadékvízot is be tudjam szivárogni, és tartalékolni tudjuk a szárazabb időszakokra. Tehát nagyon-nagyon sok szempontból hasznosak ezek a felületek. Ha mondjuk gazdasági hasznot nézzük, akkor az is egy teljesen közvetlenül kimutatható haszon, hogy az a település, amelyik többet ad a zöld felületeire is, tehát rendben szépen vonzóan tartja a környezetét, az sokkal inkább vonzóbb a turisták számára is, tehát nem csak az ott élőknek jobb ott élni, kellemesebb ott élni, hanem a turisták is szívesebben látogatnak el, így növekszik a település turisztikai vonzereje is.
26: No, amelyik település május 31-ig jelentkezik, annak milyen feltételek mentén és mit kell teljesítenie?
10: Igen, május 31-ig regisztrálhatnak a települések a virágosmagyarország.hu oldalon. Ez a regisztráció körülbelül 5 percet vesz igénybe, néhány alapadatot kell megadni, és egy kapcsolattartó e-mail címet. A versenyben való részvétel teljesen ingyenes. A regisztrációt követően június 1-től indul útjára a Virágos Magyarország zsűritársasága, több mint 180 fő szakember alkotja ezt a zsűrit, akik vagy párosával, vagy hármasával személyesen látogatnak el a településre, és a település képviselőivel közösen, szakembereivel közösen végiglátogatják a legfontosabb zöld felületeket. Nagyon fontos alkalom lehet ez a településnek, azon kívül, hogy bemutathatja az eredményeit, ez egy ingyenes szaktanácsadási lehetőség is a településnek, hiszen messziről jött szakemberek látogatnak el, akiktől lehet kérdezni, akik máshogy látják a dolgokat, mint a helyiek, és ezzel segíthetik a helyi zöldföld gazdálkodó munkáját. Ezt követően lezajlanak ezek a személyes zsűrizések, akkor szeptemberben ül össze az értékelőbizottság, és akkor dönti el, hogy mely települések milyen díjban részesülnek. A szervezőbizottságnak számos minisztérium és szakmai érdekvédelmi szervezet tagja, úgyhogy nagyjából 80-90 díjat szoktunk osztani minden Virágos Magyarország versenyben, ezzel is elismerve országszerte a települések teljesítményét.
26: Hány település szokott egyébként évről évre jelentkezni? Gondolom azért vannak visszatérő települések is, illetve bekapcsolódnak újak is.
10: Így van, vannak olyan települések, akik mind a 33 versenyévadban jelentkeztek, ez számunkra a legnagyobb büszkeség. Egy évben körülbelül 380-400 pályázat érkezik be az ország minden tájáról. Vannak olyan megyék, ahonnan többen, ugye Fejér megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, onnan több település is szokott jelentkezni, illetve Veszprém megyéből, de az ország minden régiójából vannak jelentkezők. 5 települési kategória van, tehát a kicsikkel versenyeznek, és a nagyok a nagyok, tehát kisebb falu, nagyobb falu, 30 ezer fő alatti, illetve feletti város, mint a Budapest kerületei is külön kategóriában mérettetnek meg. És nem csak a teljes település teljesítményével lehet jelentkezni, hanem ha valamelyik önkormányzat úgy érzi, hogy van még sok teendő, és nem szívesen mutatná meg a zsűrinek a teljes település területét, akkor egy-egy projekttel vagy programmal tematikus pályázatot is benyújthat. Ilyen tematikus pályázati lehetőség például az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje, az év zöld innovációja, ahová kifejezetten a klímaadaptációs programokat várjuk, illetve különleges turisztikai tematikus pályázat a virágos városi és falusétek, illetve a virágzó közösségi díj.
26: Tehát május 31-ig lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Idén egyébként 33. alkalommal hirdették meg, és szeptemberben derül ki, hogy melyik település milyen díjat nyert, mert hogyha jól értettem, akkor itt aztán sokféle díjazás van. Erről beszélgettünk Bátoriné Nagy Ildikó Rékával, egyetemi docenssel, a Virágos Magyarország verseny koordinátorával. Köszönjük szépen!
11: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
26: Tizedik alkalommal hirdetett adománygyűjtést kapaszkodó programjának támogatására az Ökumenikus Segély szervezet május elején. Erről is beszélgetünk a következő percekben Gáncs Kristóffal, a segélyszervezet ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok!
26: No, mielőtt konkrétan erről a kezdeményezésről beszélnénk, azért nézzük azt meg, hogy az elmúlt hónapok, az elmúlt fél év, vagy éppen egy év hogyan mozgatták meg azokat, akik segíteni szeretnének, vagy adományozni szeretnének. Azért is kérdezem ezt, mert hogy a világ egy olyan geopolitikai helyzetbe került, amiben most aztán tényleg nagyon sokan szorulnak segítségre.
14: Így van, és egy segélyszervezet életében az mindig nagyon fontos stratégiai döntés, hogy milyen ügyekben indítunk gyűjtést, mi az, amiben azt az energiát, azt az erőforrást, azt a közösséget, ami körülvesz minket, ami rendelkezésre áll, összefogjuk, hiszen egy segélyszervezet az mindig egyfajta közvetítő szerepben van, tehát az összefogás erejével tudunk mi segíteni. Ebben vannak állandó kampányaink, ugye ilyen például a most induló kapaszkodó program, ahol a hátrányos helyzetű gyerekek táborozhatására gyűjtünk, vagy ilyen az adventi nagy gyűjtésünk, vagy az iskolakezdés. Ezeket minden évben meghirdetjük, és azt tapasztaljuk, hogy az adományozói körünk, ez a több százezer ember már várja is, tud is róla, ismerősként üdvözli a célkitűzést, és ez is talán a titka annak, hogy 35 éve a segélyszervezetnek folyamatosan bővülnek a gyűjtései. Tehát ezek a gyűjtések, azt tudom mondani, mindig is eredményesek. Ami a nemzetközi területet illeti, ott ugye sajnos egy elhúzódó háború van a szomszédban, Ukrajnában, ott azért érzékeltük azt, hogy mi kezdetben nagyon nagy volt a szolidaritás, az összefogás a háború kitörésekor, azért ez sokat csökkent az elmúlt években. Máig is vannak itt-ott támogatások, de mind a vállalati, mind a magán adományozók részéről azért itt már csökkent. És akkor a harmadik kategória, ami közben egy-egy természeti katasztrófa eseteit, ugye legutóbb talán a tavalyi parajdi összefogást tudom említeni, ami nagyon jelentős volt, de itt azért a segélyszervezet sem azt követi, hogy minden egyes esetben a helyszíne megy és segít, hanem mindig van mögötte valamiféle stratégiai elképzelés, akár az, hogy határon túli területek, magyarok segítése, vagy akár egy más olyan területtel a segélyszervezet szakértelemmel rendelkezik, vagy hogy olyan léptéke van a katasztrófának, ami kötelez minket a megmozdulásra.
26: Na, beszéljünk akkor most egy kicsit a kapaszkodó elnevezésű országos adománygyűjtő kampányról. Így egy kicsit szigorúan hangzik, ahogy most elmondtam, de hát azért itt, amit ön is említett az előzőekben, gyermektáborok szervezéséről van szó, arról van szó, hogy azok a gyerekek, akiknek nem adatik meg a sok utazás, vagy akármennyi utazás éves szinten családdal, vagy család nélkül, azoknak jusson a nyárból néhány olyan hét vagy nap, amit aztán egész életükben őrizgetnek majd a szívükbe. Mi történik ezekben a táborokban? Hogy kell ezt elképzelni? Azt kérem öntől, hogy egy kicsit csináljunk kedvet ahhoz, hogy minél több zseb nyíljon meg.
14: Igen, hiszen ezek a táborok akkor kerülnek megszervezésre, hogyha össze tudjuk gyűjteni a szükséges adományokat. Az idei tervünk az 25 tábor, tehát körülbelül 1000 rászoruló gyereket szeretnénk ebben az évben is táboroztatni. Itt olyan gyerekekről van szó, akinek a családja nem engedheti meg magának azt, amit a legtöbb család megengedett, hogy valamilyen táborba azért elküldje a gyerekét. Tehát jellemzően ezeknek a gyerekeknek az egyetlen nyári tábor, ahol eljutnak, az az Ökumenikus Segélyszervezet tábora. Sokféle táborunk van, vannak bentlakásosok és vannak napközis táborok is, és a tematika is nagyon sokszínű, van itt a sporttól, a művészeteken át, a kézművességtől, a robotikáig, sok-sok minden. Ami közös ezekben a táborokban, hogy igyekszünk egyensúlyt teremteni a szórakozás, töltődés, pihenés, játék, illetve a különböző fejlesztő programok, fejlesztő foglalkozások között. Minden ilyen táborban vannak komoly szakemberek, sok-sok tapasztalattal, akikkel együtt dolgozunk, és arról gondoskodnak, hogy ezek a táborok tényleg többről szóljanak, mint egyszerű gyerek megőrzés, bár hozzáteszem, hogy ha csak az lenne, az sem kevés, hiszen sok esetben a gyerekeknek a nyár ezekben a családokban a csellengésről, a leszakadásról szól, hiszen megszűnik hirtelen ugye júniusban az a háló, az a közösség, a vonat, mint nap bejárnak az iskolába, és messze van a nyári szünet vége, tehát ott van egy nagy hiánypótló szerepe a segélyszervezetnek, és hát ezeknek a gyerekeknek minden nekünk kell biztosítani, sok esetben nem egyszerűen a napi ötszöri étkezést, de a programokra belépőt, adott esetben még a fürdőruhát is a strandra, hiszen van olyan, amikor ezzel sem rendelkezik a gyerek, tehát itt tényleg a leghátrányosabb helyzetű résztvevőkre kell gondolni, és ebbe tudnak most segíteni a hallgatók akkor, hogyha a 1353-as adományvonalat tárcsázzák. Itt egy hívás az 500 forintot jelent, és ezekből az 500 forintokból áll össze egy-egy gyereknek utána a táboroztatás költsége.
26: Aztán a 1353-as adományvonalon kívül még üzletekben is találkozhatunk, ugye május 31-éig adománykuponokkal.
14: Igen, egészen pontosan június 7-ig lehet elérni, úgyhogy még ez zajlik javában, még csak most indult, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogyha amúgy is megy bevásárolni, akkor gondoljon a gyerekekre és adományozzon, itt ilyen 300 forintos adománykuponok állnak rendelkezésre. Ez egy nagyon fontos lábává vált az elmúlt években a gyűjtésnek, mint ahogy egyébként, ha még a mai napon valaki az 1%-et nem ajánlotta fel, akkor úgy is tud segíteni, tudja támogatni az ökumenikus segélyszervezetet, erről minden megtalál a segélyszervezet.hu oldalon, és ugyanott egyébként lehet adományozni konkrétan.

0: minden családnak talán egy kicsit többe is kerülhet a nyár, aztán gondolni kell arra is, hogy aztán jön az ősz és jön az iskola kezdés, illetve hát a nyaralások is rendesen felemésztik időnként a családi kasszát, de hogy emellett marad-e erőnk, időnk és energiánk arra, hogy adjunk és segítsünk?
1: Ilyen tekintetben mindig is a sok kicsi sokra megy csodájában bíztunk, tehát hogy nem azt gondoljuk, hogy egy-egy családnak van arra pénze, hogy még a saját gyerekeink kívül még más gyerekeket is táboroztasson, de ha mondjuk mindenki csak 500 forintot hozzájárul a 1353 hívásával, és ezt sokan megteszik, akár most a hallgatók közül, akkor azért nagyon gyorsan össze tud gyűlni egy-egy gyerektáborra a pénz. Tehát az a tapasztalatunk, és ez az ökumenikus segélyszervezetnek a küldetése, hogy az összefogás erejét csatornázza be egy-egy jó ügy mögé. Mögöttünk mindig is egy komoly társadalmi összefogás volt, és azt gondolom, hogy ez lehet most is a reményünk arra, hogy itt a következő hetekben összegyűlik a pénz a gyerekek táboroztatására.
0: 1353-as adományvonalon lehet ezt megtenni, illetve a Tesco üzleteiben június 7-éig ajándékkuponokat lehet, illetve adománykuponokat lehet vásárolni, és ezzel is lehet támogatni az 1000 gyermeknek a táboroztatását. Erről beszélgettünk Gáncs Kristóffal, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatójával. Köszönöm szépen! 8 óra 57 perckor pedig nem maradt más tisztem, mint hogy megköszönjem hallgatóink megtisztelő figyelmét, kollégáim Pillinger Marianna, Bényi Csaba, Sije Gábor és Pap János nevében. Köszönöm, hogy ma reggel is velünk tartottak. 9 órakor híreket hallhatnak, a hírek után pedig kezdődik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Én köszönöm a figyelmüket, minden jót és szép napot kívánok, Csete Beátát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozása június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
0: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: 9 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Hogy miről is nevezetes május 20-a? Ma van a méhek világnapja. Az ENSZ ezzel a méhészek helyzetére és fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. A világon a legmagasabb arányban Szlovéniában foglalkoznak méhészkedéssel, ami a lakosság mintegy 0,5%-át jelenti. 1498-ban ezen a napon Vasco da Gama, portugál hajós, Afrika megkerülésével elérte India partjait, ezzel megnyílt a hajóút Európa és India között. 1912-ben pedig a Városligetben megnyílt az újjászervezett állatkert, szintén ezen a napon. Ma a fronthatással nem kell számolni, 20-25 fok is lehet a maximum.

0: maximum hőmérséklet. Most hírek következnek 2 percben Bordi Andrással.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja 2. napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte, akik számos területen szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Nyilvánosságra hozták tegnap a kegyelmi ügynek az igazságügyi minisztériumban őrzött dossziéját. Magyar Péter elmondta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök elmondta, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A köztársaság elnöki hivatal együttműködik az ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában. A Sándor Paluta közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott. Szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Itthon környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Márciusban csak nem 780 ezer forint volt a bruttó, és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A nettó medián bér, amelynél nem veszik figyelembe a kiugróan magas és alacsony béreket, 432 ezer forint volt márciusban. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyermekes anyák eszi a mentessége. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás és befizetés határideje. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással 8:30-tól este 18:00-ig várják. Működik a NAV infóvonala a 18:19 is, amely ma este 20:00-ig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés az e-SZIA oldalon. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari Díjas színművész. Karakteres alakításaival és színházi rendezéseivel a kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiben ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Végül az időjárásról. Országszerte sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar. A szél több felé megélénkül, napközben 20 és 25, este 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő.
2: Műsorajánlat.
3: Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
4: Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrűt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
5: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
3: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
6: Nyári programok, előadások a Kőszegi Várszínházban. Póca Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden, Irodalom éjszakája Debrecenben, Római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a Nagykanizsai Turi György Múzeumban, és a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
7: 9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket. A mai műsort Cseszregi Balázs szerkeszti, a hangmérnök Síje Gábor, én pedig már mondom is a mai műsor témáit. Rollerek, kerékpárok, mindezek elektromos változatai, szegvélyek, hoverboardok, és még lehetne sorolni a mikromobilitási eszközöket, amelyekkel néha úgy közlekednek, mintha rájuk nem vonatkoznának a szabályok, vagy nem lennének balesetveszélyesek, pedig sok esetben azok.
8: Közutakon, az utakon, utcákon látható, hogy néha össze-vissza közlekedtek a rollerra. Bukósisak az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben azt mondom, hogy sokkal több bukósisakot látok.
7: Szabályok, példamutatás, védőeszközök, hogyan közlekedjünk szabályosan és biztonságosan ezekkel az eszközökkel, perceken belül erről hallhatnak. 0639666 az SMS számunk, kíváncsi vagyok, mit tapasztalnak az utakon, írják meg nekünk. Aztán a hólyagrák Magyarországon az öt leggyakoribb daganattípus egyike, mégis ritkán hallunk róla. A húgyhólyag belső felszínén alakul ki, és más szervekben is megjelenhet. Tünetei között szerepelhet akár vizelet visszatartási probléma is.
9: Mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyagrák nincs-e a háttérben.
7: Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet erre a gyakori, mégis sokszor későn felismert daganatos betegségre. 10 óra után pedig, ahogy szerdánként mindig érkezik dr. Kator Zoltán ügyvéd, és válaszol kérdéseikre, most a közös képviselők munkájával kapcsolatban. 0639666, tehát az SMS számunk, még egyszer, ma is arra biztatom Önöket, hogy kérdezzenek, írjanak bármely téma kapcsán. Mindig aggódva nézem az autósok között rollerrel közlekedőket. Az én szememben a sebességükhöz mérten nagyon kicsik az eszközkerekei. A roller, különösen az elektromos változata azért lett ennyire népszerű, mert gyors, praktikus és könnyen használható. A rövidebb távok gyorsabban megtehetők vele, és a városi dugók is elkerülhetők. Sokan környezetbarát alternatívaként is tekintenek rá. Ugyanakkor veszélyeket is rejt. A nagyobb sebesség, a védőfelszerelés hiánya, vagy a figyelmetlen közlekedés könnyen balesethez vezethet. A most hallható Zsolt már évek óta használ elektromos rollert a közlekedésben. A tapasztalatairól Gárdonyi Eszter kérdezte.
10: Ön huzamosabb ideje rollerrel közlekedik személyautó helyett. Mióta?
8: 4 évvel ezelőtt kezdtem el ezt az egészet, mert nagyon szimpatikus volt a roller, maga egyszerűsége, hogy egy ilyen egyszerű szerkezet és ennyire hatékonyan tud működni. Akkor jöttek be egyébként a nagyobb hatótávolságú rollerek, ez azt jelenti, hogy egy töltéssel vagyok 40-45 kilométert meg tudok tenni, tehát gyakorlatilag egy töltéssel meg tudom tenni az oda-vissza utat, és elég szerencsés helyzetben vagyok, mert a lakóhelyem és a munkahelyem között gyakorlatilag végig kerékpárút vezet.
10: Van olyan biztonsági szabály, amit soha nem hagy ki, mielőtt felszáll a járműre?
8: Ez a kerékpárra is igaz. Én mindig is komolyan vettem, hogy kell a bukós isak. Ez egy alap nálam.
10: Minden időben használja, vagy azért vannak szezonok, amikor leteszi?
8: Szezonálisan használom, tavasztól késő őszig. Illetve az ilyen nagyon esős időkben nem használom, nem csak azért, mert csúszós és veszélyesebb, hanem azért is, mert én szeretek rollerezni, tehát maga az élményt is szeretem, de az, hogy szakadó esőbe menni a rollerre, az nem túl élvezetes.
10: Sok a panasz a rolleresekre, vagy azért, mert túl gyorsan mennek, ott mennek, ahol nem lenne szabad. Itt évek alatt ön biztos látott már jó néhány helyzetet. Ön szerint ez helytálló, vagy nem az?
8: Az tény, hogy a roller mivel úgy beesett, és a Kressz rengeteg szabályt nem tisztázott, emiatt úgy közlekednek fel az emberek, hogy ahogy esik, úgy puffan. Túl fiatalon is kapnak olyan rollereket, ami nagyobb teljesítménye, és nem biztos, hogy rögtön egy nagy rollerrel kell kezdeni, ez igaz a motorra, ott is megvannak azok a fokozatosságok, amivel célszerű szerintem belevágni ebbe az egészbe. A másik meg az, hogy tényleg a közutakon, az utakon, utcákon látható, hogy néha össze-vissza közlekednek a rollerrel. Bukós isak az elmúlt időszakban, az elmúlt egy évben azt mondom, hogy sokkal több bukós isakot látok. Nyilván más egy nagyvárosba közlekedni, egy belvárosba, ahol nagyon nem szerencsés, ahogy száguldoznak sokszor a rolleresek, ezt én is látom. Én majdnem, hogy kizárólag a kerékpár úton használom, nagyon ritkán megyek autóútra vagy utcában közlekedek, ahol nagyon muszáj, nem tudok más fele közlekedni, de én is láttam elképesztő rolleres mutatványokat a forgalomban, körforgalomban, négy sávos utakon jöttek-mentek, de nagyon sok szabályos rolleres is van, és azért általánosítani szerintem nem szabad.
10: Ugye itt vannak ezek a kölcsönözhető vagy bérelhető rollerek, azokhoz jár bármilyen biztonsági felszerelés?
8: Ez szerintem egy elég nagy probléma, igaz, hogy ugye ott meg van határozva a sebesség a rollernek, de hát ugye ezt tudjuk, hogy itt nincsen bukós isak. Pont ezért egyszerű használata, hogy fölpattansz egy rollerre, 3 kilométerrel meg lerakod. És akkor még lehet, hogy abban a helyzetben nem is gondolod, hogy rollerezni fogsz, ezért nem viszel magad a bukós isakot. Tehát itt számomra az első pont, ami nagyon fontos, hogy bukós isak, az megbukik, és ettől kezdve hát nagyon kérdőjeles ez a történet.
10: Kitért egy gondolat erejéig a fiatalokra. Nem egyszer lehet látni általános iskolák környékén is gyerekeket, nem feltétlenül elektromos, de mondjuk rollerrel. Ön tapasztalt ilyet, hogy gyerekek rollereznek, hiszen az imént azt mondta, hogy néha bizony jó nagy teljesítményű gépeket kapnak, amihez még nem elég érettek.
8: Szerintem érdemes, hogy elektromos rollert külön választani a hagyományos rollertől. Az általános iskolában azt látom, amikor én is viszem a gyerekemet, hogy nagyon sokan mennek ezekkel a kis klasszikus rollerekkel, azaz szerintem semmi probléma nincsen. Vannak viszont tényleg nagyobb rollerek, ott is, amit láttam, szerintem ezeknek a száma is növekszik, tehát egyre többen használnak elektromos rollert, általános iskolások is. Én, amit láttam bukós isakban és szabályosan használták, ami néha előfordul, és az se túl szerencsés, hogy egymás viszik. Tehát ez a roller, ez nem úgy van megalkotva, hogy két ember tudjon rajta biztonságosan közlekedni. Ez veszélyes, ezt láttam legtöbbször, hogy egymást viszik, hülyeskednek, amíg olyan kevésbé forgalmas helyeken mennek, ott is veszélyes lehet, mert nagyot lehet esni, de ha forgalmasabb helyeken teszik ezt, akkor az már nagyon komoly veszélyekkel járhat.
7: Gárdonyi Eszter beszélgetett egy rollert használóval, a stúdióba pedig megérkezett Berzai Zsolt rendőr, alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
7: És Knezsik István, az autós nagy koalíció elnöke. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
7: És hogy az aggodalmam miért is nem alaptalan, jelentősen több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma. Ez derül ki többek között a Netrisk friss összeállításából. Miért nőhetett ekkora mértékben ez a tavalyi adathoz képesti növekedés, ez a 70%?
2: Hát nekünk is van egy statisztikánk, mi ennél rosszabb arányt mértünk, nem 80%. Ez a személyisérüléses balesetek aránya, ami 2005 és 2004 közötti adatról van szó. Tehát 2024 és 2025 közötti adatokról van szó, tehát 2024-hez képest 80%-kal, tehát 361 néhány baleset volt 2024-ben, személyi sérüléses baleset, és az elmúlt évben közel 700 ilyen jellegű baleset, amit a rendőrség nyilván tart, tehát rendőri intézkedés történt. Nem csak anyagi kár, hanem személyi sérülés, hangsúlyozom. Ez egy borzasztó nagy szám, illetve emelkedés, ami azt gondolom, hogy erre mindenképpen oda kell figyelni, reagálnunk kell, és ami nagyon elszomorít, az pedig az, hogy a sérültek többsége az vagy gyermek, vagy fiatalkorú, vagy fiatal felnőtt.
7: Ezek most olyan balesetek, amelyeket rolleresek szenvednek el, vagy rolleresek okoznak, vagy ugye mindkettő, mert ők okozzák, és ők is szenvedik el.
2: Ezek rolleresek által okozott balesetek. Hogyha megnézzük az arányukat az összbaleseten belül, akkor azt látjuk, hogy 2024-ben ez 2,5% volt, 2025-ben pedig már 4,5%. Tehát már közelítenek a kerékpárosokhoz, nem érték még el, de azt gondolom, hogy ezében biztos vagyok benne, hogy el fogják érni. Ez problémát jelent, főleg úgy, hogy jelenleg még nincsen szabályozva a közúti közlekedésük.
7: A gyerekeket említette, tehát gyakran gyerekek használják a rollereket, és ebből származik baleset, vagy pedig ők nem figyelnek az utakon oda, és mondjuk egy rollerrel közlekedő könnyebben neki megy, vagy előtte egy gyereket.
2: Igen, tehát már a eszköznek a adottságaiból adódóan, ugye elhangzott itt a felvezetőben, tehát nagyon közkedvelt közlekedési forma, és leginkább a fiatal korosztály veszi igénybe, akik még nem rendelkeznek elég tapasztalattal. Tehát, hogy az, hogy most még nincsen jogszabály arra, hogy hogyan, hol közlekedhetnek járdán, úttesten, stb., jelenleg biztonsági rendszabályokkal tudjuk csak úgymond ellátni a közlekedőket, a fiatalokat, hogy mindig használjon bukós is, akkor ott legyen látható, a nagy sebességet kerülje, tehát ugye ezek az eszközök nagyon gyakran 25 km per óránál magasabb sebességre is képesek, és egy olyan eszközre van szó, ami nagyon borulékony, tehát kicsi a kerék átmérője, a súlypontja a nagyon fent van, tehát a kerékpároshoz képest állnak rajta, az sem mindegy, hogy hogyan állnak, egymás mellé helyezik a lábukat, vagy esetleg egymás mögé. Nagyon sok olyan lényeges elem a közlekedésük során, ami bizony vezetéstechnikával vagy tanulással ugyanúgy, mint a kerékpározást is meg kell tanulni. És olyan forradalmi eszköz, ami hirtelen berobban, elkezdjük használni, de nem mérjük föl ennek felelősségét és veszélyességét.
7: A szabályokról még szeretném, ha beszélnénk később, de ha már a gyerekeket említette, akkor Knesik Istvánhoz fordulok, mert hogy az Autós Nagy Koalíció figyelemfelhívó sorozata ezúttal most a gyerekekről szól, pont ők vannak fókuszban, úgy közlekedj, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted. Ez a jelmondat a kampányuknak is, miért pont a gyerekekre fókuszálnak most?
11: Pont azért, amit az a lezeres úr mondott, hogy jelen pillanatban nincsen szabály, nincs szabályozás, és hát igazából nem is a szabályoknak kéne élnünk, hanem az életnek. És az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy érdekes balesetek történnek, szomorúan néztem a tévének, az egyik tévének a híradóját, ahol egy fiatal 11 éves fiú kapott egy rollert, a tiltás, a szülői tiltás ellenére elvette a rollert, próbált menni vele egy kört, és a baleseti sebészeten egy nagyon súlyos sérüléssel landolt, ami én úgy gondolom, hogy nem jó. Ugye a legnagyobb probléma ott van, hogy akármilyen szabályt fognak hozni, akármilyen szabályozás lesz, ugye ez egy ilyen örök ellentmondás lesz a szabályokat hozók és a felhasználók között, hogy próbál például majd egyszer, ha lesz egy új kressz, különböző sebességhatárokat jelölni ezekre a járművekre, kerékpárokra, rollerekre, de hát miután nincsen azonosító ezeken a járműveken, alapvetően hogy fogjuk tudni mérni és számon kérni ezeket a sebességeket. Ezek igazából a bíróságra való tételek lesznek majd, hogy a baleset után mi fog történni, és ez egy szomorú dolog. Azért gondolta az Autós Nagy Koalíció azt, hogy menjünk elébe ennek a történetnek, majd egyszer lesz szabály, de valahogy hívjuk fel a szülőknek a figyelmét arra, hogy vannak olyan lehetőségek, olyan különböző védőfelszerelések, aminek a használatával csökkenteni tudjuk, hogy súlyos vagy uram bocsá, halálos közlekedési baleset részesévé váljon, és nem csak a gyerek, hanem akár egy felnőtt is.
7: Egyébként arra vannak statisztikák, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy a balesetet okozó rolleresek nagyjából hány évesek, tehát milyen korosztályból kerülnek ki azok, akikkel a legnagyobb probléma van. Igen, logikus, hogy a gyerekek vagy a tizenévesek, akik még nem ismerik a kreszt, de hát mégiscsak kimerészkednek az utakra, és nem feltétlen csak a járdán közlekednek vele, hiszen ott ugye kerülgetni kell a gyalogosokat.
2: Nincsen hivatalos statisztikánk erre vonatkozóan, tehát nincs ilyen KSH felé ilyen adatszolgáltatásunk, ami így életkorra lebontaná. Ezért mondtam ezt a tág korhatár, tehát a 14-24 év közötti korosztálya a legveszélyeztetettebb tekintetben. És hát amit még ugye ezzel kapcsolatban el szeretnék mondani, tehát hogy oké, hogy szabály, tehát tényleg, ha egy szabály lenne csak, hogy úgy közlekedni, hogy se saját magamat, se másokat ne veszélyeztessek, és másokat indokolatlanul ne zavarjak, akadályozak, ez egyébként ez igaz a többi közlekedőre, akkor már én azt gondolom, hogy már előbbrébb lennénk. Ez a keresztben egyébként benne van. Tehát, hogy és innentől kezdve azt gondolom, hogy aki ilyen eszköz használ, egyrészt, tehát egy gyereket hogyan tehetjük felelőssé? Tehát valahogy ő hozzájutott ez az eszközhöz. Tehát a szülőnek kell felmérni azt, hogy a gyermeke alkalmas-e arra, hogy ilyen járművet vezessen. Egyrészt felkészült-e, ismeri a kressz szabályokat, annak ellenére, hogy még ugye nem kell vizsgát tennie, de az alapvető kressz szabályokat azért kell ismernie, hisz gyalogosan, kerékpárossal is közlekedhet, jogosítvány nélkül. Másik pedig az, hogy annak a jármű vezetésére képes állapotban van. Ez nem csak azt jelenti, hogy esetleg, hogy mit tudom, alkoholt fogyasztott, de ez is nagyon gyakran előfordul. Ez egyébként egy külön kategória már, és bűncselekmény, mert gépi meghajtású járműről van szó.
7: Hát ez legalább egy kézzelfogható jogi kategória.
2: Ez így van, így van. De hogy én azt tekintem vezetési képes állapotban, hogyha valaki a védő felszerelésekről gondoskodik. És ugye a bukós zsak szóba került, az sem mindegy, hogy milyen. Tehát nagyon gyakran felsérülést, belső sérüléseket szenvednek el a rolleresek. Tehát aznak a bukós zsaknak nem olyannak kell lenni, mint egy kerékpárosnak, hanem inkább hasonlít egy motoros bukós zsakhoz. Tehát védi az állvonalát is, hisz olyan sérüléseket szenvednek el az arcukon, a koponyájukon, ami nagyon gyakran halálos kimenetelű. És nem beszélve arról, hogy láthatónak kell lenni az úton. Tehát mivel egy kisméretű eszközről van szó, olyan felszerelésben kell rollerezni, és nem feltétlenül arra gondolok, hogy láthatósági mellé, de talán az volna a legjobb, ami világos színű, feltűnő ruházat, tehát mások számára is észrevehető, mert nagyon gyakran abból adódik a probléma, hogy nem látják őket.
7: Igen, és itt a ruházattal kell megoldani, hiszen kicsi az eszköz, maga a roller, a lámpának a helye is nagyon kicsi, meg maga a lámpa is kicsi rajta, meg egyébként is lent van, tehát aki közlekedik autóval, nem lefele néz, hanem szemmagasságba leginkább, úgyhogy ezt a ruházattal kell
2: ezt
7: megoldani. És amíg mondjuk egy robogós vagy egy motoros felvesz egy olyan jacket is, ami azért akár protektoros, vagy véd, akár a horzsolások, vagy a sérüléseket, égési sérüléseket is tud okozni egy erősebb horzsolás.
2: Ez így van.
7: Addig sokszor látjuk, hogy rollerrel, meg hát jó esetben felveszik a bukósisakot, de mondjuk egy pólóban gurulnak az autók
2: az
7: között.
2: Az a probléma, én úgy látom, hogy alapvetően nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kényelemben, biztonságban érezzük magunkat. Tehát nincsen veszélyérzet. És tehát saját magam biztonságáról sem gondoskodom, akkor hogy várom el, hogy mások vigyázzanak rá. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy olyan eszköz, és én itt bőre sorolom egyébként, tehát védtelen közlekedők, ide a gyalogosok, a kerékpárosok és a rolleresek tartoznak. Nincs körülöttük egy kaszni, nincs meg az a biztonsági érzet, ami egy autóban megvan. Innentől kezdve pedig csak időkérdése, hogy mikor fog bekövetkezni egy olyan baleset, aminek áldozat egy rolleres.
7: 0639666 az SMS számunk. Egy hallgató pont ezt írja, hogy ő nem érti, hogy a gyerekeknek miért nincs meg az embereknek meg az alapvető túlélési ösztöne. Hová lett a veszélyérzet, és hogy mennyire fontos lenne a szülői minta, és Knesik Istvánhoz fordulok, mert hogy ebben a kampányban is valahol a szülőket próbálják megszólítani.
11: Azért nehéz ez a kérdés, mert hogyha kimegyünk az utcára, és a közlekedőket nézzük a mindennapokban, akkor érdekes dolgokat látunk. Én már találkoztam lakott területen kívül, bukósisak nélkül, rolleressel, úgy, hogy 90 km/h haladtam és megelőzött. Ugye a személyes példákban olyan is fontos, hogy nem egyszer és nem kétszer látok, és nem szeretném külön választani a közlekedőket, mert általában az autósok, kerékpárosok, gyalogosok, ők is rollereznek, tehát van a közlekedők tábora, és nem szeretném azt a bélyeget megkapni, hogy én bántottam, megzártam bármelyik közlekedési ágat. De azért az biztosan nincs jól, hogy a piros lámpán folyamatosan áthaladnak bizonyos közlekedési ágat használók, beleértve a gyalogosokat is, és miután ugye valaki közlekedik a családvetélkedője az OBB-vel az autós nagy koalíciónak, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne megérteni, hogy a személyes példamutatás a legfontosabb. Tehát ha szülőként mellettem a gyerek úgy nő fel, hogy nem köti be magát a biztonságjövőbe, nem tartom be a sebességet, nem érdekel a gyerek biztonsági ülés, és sorolhatjuk azokat a mindennapokban fontos biztonsági elemeket és biztonsági lépéseket, akkor a vége a véletlenszerű számolásra halmazok miatt előbb-utóbb egy baleset részesévé fog válni, és hogyha ő megszokta, hogy a szabályokat nem kell tartani, mert vele úgysem történik semmi, akkor ő gyakorlatilag egy olyan potenciális balesetet szenvedővé válik, aminek a vége jobb esetben a baleseti sebészeten fog végződni. És ugye egy nagyon-nagyon fontos dolog, itt jön a nyár, sok minden fog történni, utazunk, meleg lesz, egy csomó figyelmet csökkentő helyzet fog előállni, hogy nagyon nagy mennyiségű türelmet is rakjunk be abba az úti csomagba, amikor elindulunk, hogy ne az utazáson akarjuk behozni a máshol elvesztegetett időt, mert hogyha sofőrként, vezetőként én türelmetlen és ideges vagyok, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogom benézni többek között ugye a rollerrel közlekedőket, amik kevésbé látszódnak, ugye nagyon fontosak a sebességkülönbségek. Jó lenne felhívni a különbséget az elektromos meghajtású rolikra, kerékpárokra és az elektromos autóknál arra, hogy nagyon jó érzés, jobban gyorsulni, mint a többiek, de nem arra fog készülni az, aki közlekedik, hogy ilyen nagy gyorsulási sebesség lesz, és ebből rengeteg szerencsére apró közlekedési baleset van, de én abba szeretnék összefogni Magyarországon közlekedő összes közlekedővel, hogy egyetlen egy súlyos vagy halálos közlekedési baleset se történjen.
7: Berzai Zsolthoz fordulok, özönlenek az SMS-ek a témában. Sokan azt kérdezik, hogy egyáltalán a fény visszaverő mellény miért nem kötelező, bukós isak miért nem kötelező, Felső Zsolcán nem ritkán ketten közlekednek egy rolleren, ha balesetet okoz egy rolleres, akkor elszalad, vagy hát elgurul, ugye nem lehet megtalálni utána. Ilyen jellegű problémáik vannak a hallgatóknak, és érdeklődnek, hogy vajon mikor lehet szabályozás, lehet erről tudni bármit is.
2: Az új kereszt tervezetben benne vannak ezek a tételek, tehát a bukós isak, a fényvisszaverő, az utas szállításnak a tilalma, tehát ezek mind szerepelnek. Lehet, hogy még apró finomításra rászorul, de én azt gondolom, hogyha tegnap hozták volna meg a szabályokat és lépnek hatályba, már akkor is elkéstünk volna. Úgyhogy, ha lehet ilyen kérésem a jó alkotók felé, én azt gondolnám, hogy ez a közlekedési eszköz, illetve az ezzel kapcsolatos anomáliák nagyon sürgetőek. Nem várhatunk. Egyébként szeptember volt meghatározva, tehát valamikor az ősz folyamán. Addig viszont még lehet, hogy számos módosításon át fog esni a kereszt tervezete. Ha lehet, legalább ezt a részt építsük be.
7: Tehát az önvédelmi eszközök használatát, úgymond, tehát a bukós is legalább.
2: Így van, a sebességre vonatkozó. Így van, mert a sebességet is szabályozzák. Jelenleg egyébként segédmotorkerékpárnak minősül ez az eszköz, és ezért van ugye az ittasságra vonatkozó tilalom is, hogy nem fogyaszthat alkoholt, aki ilyen eszközt vezet.
7: És jelenleg milyen szabály vár rá, hol közlekedhet még, ezt tisztázzuk?
2: Nincs szabály.
7: Tehát ez a probléma. A holban nincsen.
2: Nincs szabályozva, de ha a segédmotorkerékpárnak tekintjük, mert pedig ahhoz áll a legközelebb, akkor viszont ott a bukósiak használata kötelező.
7: Knesik István, fél perc
11: elejéig. Egy rövid mondat még, hogy ne a rendőrségtől és ne mástól várjuk a csodát, mert 300 ezer kilométernyi út van Magyarországon, ahol közlekedni lehet. Ezt rendőri eszközökkel megfogni lehetetlen.
7: Köszönöm szépen, az egyéni felelősség és a szülői felelősség nagyon fontos, a rolleres közlekedési kultúráról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével és Berzai Zsolt rendőr alezredessel, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetőjével. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
2: Én köszönöm a meghívást.
7: Közben fél tíz elmúlt egy perccel, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás és befizetés határideje. Évfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Az ügyfélszolgálatokon nem csak a kérdésekre adnak választ, de a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés. A francia nyelv és a filozófia vizsgákkal folytatódik ma az írásbeli érettségi. Holnap spanyol nyelvből és drámatárgyból adnak számot tudásukról a végzős középiskolások. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Kodály Zoltán bronzszobrának avatásával kezdődött ma a Nyitott Városháza programsorozat Kecskeméten. A pünköst hétfőig tartó eseményen koncertekkel, családi programokkal, városnéző sétákkal és kiállításokkal várják az érdeklődőket. A Kecskeméti Városháza látogatóközpontja hétfőig minden nap 10-től este 6 óráig tart nyitva. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
3: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
7: A hólyagrák Magyarországon az öt leggyakoribb daganat típus egyike, mégis keveset hallunk róla. Évente több ezer új esetet diagnosztizálnak, ezzel folytatjuk most. Gyakran már korán jelez, de a tüneteket sokan nem veszik komolyan, vagy másra gondolnak, más problémára. Ezért a kivizsgálás gyakran késik. Akár az inkontinencia is lehet tünet. További részleteket Vétót Erika összeállításában hallhatnak.
12: Május hónap a hólyagdaganatra irányítja a figyelmet világszerte. A szakemberek szerint a korai felismerés életet menthet, ezért fontos komolyan venni az olyan figyelmeztető jeleket, mint a véres vizelet vagy a gyakori vizelési panaszok. A betegség kialakulásában a dohányzás is kiemelt szerepet játszik. Az inkontinencia önmagában általában nem tekinthető a hólyagdaganatra legjellemzőbb tünetnek, de sajnos előfordulhat vele együtt.
13: Szörnyű. Hát én most vagyok 40 éves, ez ugye inkább az idősebb korosztálynak a problémája, és hát nálam ugye 36 évesen, hát durva volt. Nem is mindig az, hogy a vizelet visszatartás, hanem inkább az, hogy éreztem, hogy valami nem jól működik oda bent.
12: Meséli ez a fiatal nő. A vizelet inkontinencia egy gyakori és nagyon kellemetlen probléma. Az inkontinencia mértéke lehet egészen enyhe, amikor például nevetés vagy tüsszentés esetén egy-két csepp vizelet távozik, de lehet egészen súlyos is, amikor olyan hirtelen és kiszámíthatatlanul jelentkezik sürgető vizeletürítési kényszer, hogy nincs idő eljutni a mosdóig.
13: Volt egy nőgyógyászati műtétem most már 12 évvel ezelőtt, jó darabig hormont szedtem, és amikor abba hagytam abszolút a hormonpótlást, akkor kezdődtek igazán ezek a gondok. Inkább egy pár csepp, meg inkább csak akkor, amikor mondjuk tüsszentés volt, vagy köhögés, vagy amikor itt pedig ilyen erősebb haspést kellett alkalmazni, akkor fordult elő inkább.
12: Az inkontinencia tulajdonképpen nem okoz hólyagrákot, de a hólyagrák egyik tünete lehet az inkontinencia, mondja dr. Veréb Ilona házi orvos.
9: Van rá gyógyszeres kezelés, előtte mindenképp meg kell győződni, hogy nincs-e szervi eltérés, ne adj Isten egy rossz indulatú hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyagrák nincs-e a háttérben, vagy valami más olyan szervi, ami urológiai beavatkozást igényel. Ha nincsenek ilyen dolgok, és ez funkcionális zavar, gyógyszeres tablettás kezelés is szóba jöhet. Amennyiben ez nem elégséges, mindenképpen az elcsöppent vizeletet fel kell fogni, ilyen is szempontok miatt, meg hát a napi tevékenységet, hogy ne zavarja.
14: A vizelet inkontinencia bármely életkorban kialakulhat, a kor előre haladtával azonban a gyakorisága nő.
12: Május a húgyhólyag daganatra hívja fel a figyelmet. Ha a vizelettel kapcsolatban rendellenességet észlelünk, a legjobb, ha azonnal orvoshoz fordulunk. Az inkontinencia, a véres vizelet, sőt a gyakori vizelési inger is figyelmeztető jel lehet.
7: Bétót Erika felvezetőjét hallhatták, és közben a stúdióba megérkezett dr. Bőte Tamás urológus. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
7: Emelkedik-e az érintettek száma, tehát a hólyagrákkal érintettek száma hazánkban?
15: Én azt gondolom, hogy hála Isten egyre többet ismerünk fel. Valójában az érintettek száma, a daganatos betegek száma stagnál, sőt, majd ha beszélünk a rizikótényezőkről, igazából azok a rizikótényezők, amik a különböző káros kémiai anyagokkal fügtek össze, azok hála Isten csökkenő tendenciát mutatnak, tehát összességében igazából csökkenni kellene a számnak. A másik nagyon fontos dolog a dohányzás, hogyha a dohányzásról leszoktató programok sikeresek, azok szintén a csökkenés irányába kellene mutassanak. Hát ezt jelenleg még nem annyira látjuk, sőt a COVID után inkább egyfajta emelkedést, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy többet ismerünk fel, többen fordulnak orvoshoz.
7: Akkor mielőtt részletesebben átbeszéljük a rizikófaktorokat, beszéljünk arról, hogy milyen típusú betegség ez. Ha jól értem, nem feltétlen emelkedik az érintettek száma, viszont a diagnosztizáltak száma igen, és ebben nagy szerepe van annak, hogy tudják az emberek azt, hogy milyen típusú tüneteknél lehet hólyagrákra gondolni. Tehát mi is ez a hólyagrák pontosan?
15: Alapvetően a hólyagrákról beszélünk. A hólyag az a húgyhólyagnak, tehát a vizeletet tároló húgyhólyagnak a betegsége. Valójában arról is szó van, hogy a vesék termelik ugye a szervezetben a vizeletet, a vesék választják ki a méreganyagokat, ez a vizelet, a méreganyagokkal teli vizelet a vese vezetékeken keresztül a húgyhólyagba kerül, ahol egy jó ideig tárolódik, amíg el nem megyünk pisilni. Na most a helyzet az, hogy ezt az egész rendszert belülről egy egészen különleges hám, egy egészen különleges nyál a hártya borítja, ezt urotéliumnak nevezik, és ennek az uroteliális daganata, amiről a legtöbbször beszélünk, ennek a speciális védőhámnak a daganata, a bélelőhámnak a daganata a hólyagrák is. Ugyanígy előfordul ez természetesen a vesevezetékekbe, vagy akár a vese üregrendszeri részébe, csak sokkal-sokkal ritkábban. Na most, ha ezt úgy képzeljük el, mint egy labdát, vagy mint egy lufit, aminek a belső felületén kialakul ez a daganat, ami ugye a sejtek rossz indulatú szaporodása, akkor azt látjuk, hogy ezek a sejtek, hogy elkezdenek szaporodni, egyre több lesz belőlük, elkezdenek növekedni, és nőhetnek befele a hólyag belseje fele.
7: Tehát nyomják
15: tulajdonképpen így befele belúg egy kis valami kis polipocska, vagy egyfajta növekmény. Rosszabb a helyzet, hogyha ez a daganatos növekmény nem befele nő ebbe a hólyag űrterébe, hanem elindul a szövetek fele, kifele, a labdának a fala felé, mert akkor nehezebben tudunk hozzáférni, és nyilván sokkal könnyebben is terjed tovább. Alapvetően én azt gondolom, hogy ez a két fő így irány, vagy növekedés, vagy mélységi terjedés alapján megkülönböztetett csoportja van a hólyagdaganatoknak. Van természetesen nagyon sok szövettani típus, meg minden egyéb, de én azt gondolom, hogy a fölismerés és a kezelés szempontjából ezt a legfontosabb észben tartani.
7: Ugye a vese választja ki a méreganyagokat, amelyek aztán lemennek a húgyhólyagba, és ott valamennyit állnak, attól függően, hogy mikor ürít az egyén, tehát mikor megy elpisilni magyarul. Ebből arra lehetne következtetni, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi kerül a szervezetünkbe, és milyen típusú méreganyagokat kell a vesének kiválasztani. Tehát lehet-e összefüggés a hólyagrák kialakulása és a között, hogy mit kell a vesének lebontania?
15: Hogyne. Nagyon fontos összefüggés van. Tehát vannak olyan mérgező anyagok, amikről tudjuk, hogy rákkeltőek. Nagyon kevesen gondolják, mindenki a dohányzást a tüdődaganattal azonosítja, és nagyon kevesen gondolják, hogy a dohányzásban lévő méreganyag hullámok, amik ugye a tüdőn keresztül jutnak be, de kifele a húgyhólyagon keresztül távoznak, tehát ugyanúgy a hólyagban daganatos megbetegedést okoznak. Sőt, vannak olyan genetikai eltérések is, ahol nem az a kérdés, hogy lesz-e daganat a dohányzást követően, hanem egyszerűen csak annyi, hogy mikor fog kialakulni.
7: Mert hogyha van családi halmozódás, most arra gondol?
15: Családi halmozódás is lehet, meg vannak olyan, hát vannak olyan véletlen genetikai hibák is, amik erre hajlamosítanak.
7: Tehát például, a dohányzás, ez hogy derül ki bárki esetében?
15: Hát sajnos ezek egyelőre kutatási eredmények, tehát ezeket a vizsgálatokat nem tudjuk úgy elvégezni, hogy valakinek szűrésszerűen, ez a jövő zenéje, tehát hogy valakinek meg elvégezhessük és kiderüljön, hogy nyugodtan dohányozhat, vagy nem dohányozhat nyugodtan. Én azt gondolom, hogy senki nem dohányozhat nyugodtan, a dohányzás az mindenképpen nagyon-nagyon veszélyes.
7: A dohányzásnak minden formájára jellemző ez, hogy kialakulhat
15: újabb? Az új dohánytermékek, vagy az új ilyen elektromos cigaretták irányában nincsen még elegendő vizsgálat arra, hogy tudjuk, hogy okoznak-e ilyen problémákat, vagy sem. Sok mindenről kiderült, hogy azok sem veszélytelenek, azok is okoznak bajokat, a hólyag daganattal kapcsolatban még nem tudok ilyen eredményről, hogy lenne.
7: Tehát, hogyha a klasszikus dohánytermékeknél maradunk, a klasszikus cigarettánál, akkor annak mely összetevője lehet? Jó, persze tudom, hogy nagyon sok összetevője van, aminek nagyon sok káros hatása van, és ilyen szempontból akár felesleges is lehet a kérdés, de mégis kíváncsi vagyok, hogy mely összetevőt azonosítottak kockázati faktorként a hólyagrák kialakulásánál.
15: Hát az aromás aminok, a policiklikus vegyületek, tehát nagyon sokféle, tehát több mint 100 féle rákkeltő anyagot azonosítottak a dohány termékekben, vagy egyáltalán a dohány füstben, amik kiválasztódnak. Igen, ezek a veszélyes anyagok, ezek közül bármelyik beindíthatja azt a folyamatot, ami utána daganat kialakulásához vezet.
7: Összefüggéseket tudunk, ugye tüdőrák kapcsán szoktunk beszélni arról, hogy a dohányosok hány százaléka lehet érintett tüdőrákban, hólyagrák esetén van-e ilyen összefüggés?
15: Hát a helyzet az, hogy ugye a tüdőrákot azért azonosítjuk a dohányzással, mert hogy szinte mindig a dohányzás váltja ki. A hólyagráknál azért számos más tényező is szerepet játszik, tehát sajnos nem mondható az, hogy csak a dohányosoknak lesz hólyag daganata, a dohányosoknak sokkal nagyobb százaléka veszélyeztetett. Említettem azt is, hogy nem csak a dohányban vannak ilyen káros anyagok, hanem káros anyagok természetesen szerepet játszhatnak a különböző munkafolyamatok során felszabaduló festékanyagok, és ne csak a festőkre gondoljunk, hanem például veszélynek voltak kitéve olyan hétköznapi foglalkozások, mint például a fodrászok. Na most az Európai Unióban ezeket az anyagokat részben kiküszöbölték, részben olyan munkavédelmi szabályokat vezettek be, ami miatt gyakorlatilag eltűntek ezek az anyagok a hólyagdaganatot okozó ágensek közül.
7: És ezt az eredményekben is látják?
15: És ezt az eredményekben is lehet látni, de a harmadik világban, ahol a munkavédelmi szabályok nem olyan erősek, vagy adott esetben olyan anyagokat is használnak, amiket mondjuk itt már nem használunk, ott azért előfordulhat ez is. Aztán azt is meg kell említeni, hogy például a trópusokon vannak olyan kórokozók, például a schistoszóma, ami kifejezetten hólyagdaganatot okoz, ráadásul nem is azt a típust, amivel mi találkozunk, hanem egy olyan típust, ami inkább ami veszélyesebb és kevésbé gyógyítható.
7: Hogyha foglalkozási ártalmakra térünk rá újra, tehát fodrászokat említett, festőket, milyen olyan foglalkozást vivők voltak még veszélyben korábban? És hát ugye azért is érdekes, mert nem tudom, hogy az EU mióta tiltotta be ezeket a vegyszereket, de hát ezek azért ott vannak, nem minden ürül ki, akár az is lehet, hogy évekig bennünk maradnak, de cáfoljon meg, hogyha ez nem így van.
15: Az egyik, ami az én kedvencem, és én magam is így barkácsolásként űzöm, az például az asztalos mesterség, mert az asztalos mesterségnél kevesen gondolnak arra, hogy ott is vannak ugye különböző kezelőanyagok, vagy például a csiszolásnál felszabaduló por hozhat magával ilyen anyagokat. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez ma már, tehát senki ne ijedjen meg az asztalosok, senki ne ijedjen meg a fodrászok közül, ez ma már nem jelent veszélyt, mert nem olyan anyagokat használunk.
7: De mióta nem?
15: Hát ez egy folyamatos változás volt, de hát gyakorlatilag az 50-es, 60-as évek óta elkezdődött ez a fajta tiltás és ez a fajta előrehaladás. Tehát itt azért, azért egy nagyon komoly munkavédelmi rendszabályokat alakítottak ki az elmúlt, én azt gondolom, hogy akár 50 évben. Tehát ezek védenek bennünket. Azt viszont látom, és nagyon fontosnak látom, nekem is van olyan betegem, aki bevallotta, hogy ő bizony nem viselte, nem úgy viselte a védőfelszerelést, vagy éppen olyan környezetben, ahol veszélyes anyagok voltak, étkezett, dohányzott, ezt csinálta, azt csinálta, és akkor bizony sajnos korán is megjelenhet egy hólyagdaganat.
7: Tehát a mai napig is lehetnek olyan területek, ahol találkozhatnak olyan jellegű kémiai anyagokkal, amelyek ha bekerülnek a szervezetbe, akkor hólyagrákot okozhatnak, de ezeken a területeken pedig annyira magasak az elvárások, meg a munkavédelmi előírások, annyira szigorúak, hogy ezek, ha jól használják őket, akkor kellőképpen védenek a rák kialakulásától. És melyek ezek a szakterületek, amelyek jelenleg még így veszélyeztetettebbek, hogyha nem használnak védőfelszerelést?
15: Hát én azt gondolom, hogy bármelyik olyan terület, ahol ilyen jellegű szénhidrogénekkel, aromás aminokkal, benzol származékokkal dolgoznak, azok mindegyike. Tehát gyakorlatilag, ahol festés, kezelés, bármi ilyesmi előfordul, és ahol ez felszabadulhat, és a szervezetbe juthat, az bajt okozhat. Azt azonban ne felejtsük el, hogy ez azért egy nagyon-nagyon-nagyon pici töredéke a hólyagdaganatos betegeknek, tehát a nagy tömeg, tehát a legtöbb hólyagdaganatos beteg esetében nincs a háttérben ilyen fajta elváltozás, tehát nincsen olyan fajta kitettség, még a dohányzást is ide sorolom, ami indokolná, hogy hólyagdaganata lesz, tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy azok az emberek, betegek, akik észreveszik magukon a hólyagdaganattal kapcsolatos tüneteket, vagy bármiféle például a vérvizelést, vagy egyebeket, azok ezt komolyan vegyék. Tehát nem kell hozzá munkahelyi ártalom, nem kell hozzá dohányzás, hogy adott esetben valakinek daganatos megbetegedése legyen.
7: Akkor mindjárt megbeszéljük a tüneteket is. Dr. Bőte Tamás urológus a vendég és a hólyagrák a mi témánk. 0630 9666, ez pedig az SMS számunk. Egy olyan hallgatói kérdés jött, hogy a festőművészek is veszélyben vannak-e?
15: Hát én azt gondolom, tehát visszatérek az előzőkre, tehát jelenleg a modern mai kereskedelembe kapható anyagok között nincsen olyan, amiről közvetlenül tudnánk, hogy hólyagdaganatot okoz. Tehát ennek alapján azt gondolom, hogy a festőművészek nincsenek veszélyben. Arra nyilván vigyázni kell, hogy olyan festékanyagokat használjanak, amik engedélyezettek, amikről tudjuk, hogy nem veszélyesek.
7: Egy olyan kérdés is jött, hogy mi a helyzet a vízhajtókkal. Itt nem tudom pontosan, mire gondol a hallgató, talán arra, hogy a vízhajtók tartalmazhatnak-e bármilyen kockázatos anyagot.
15: A vízhajtók nem, tehát nem a vízhajtók, hanem az egészségügy is egy olyan terület, ami egy pici részben oka lehet a hólyagdaganatok kialakulásának. Ezt azonban tudjuk. Vannak olyan kezelések, például egy megelőző kismedencei sugárkezelés, amire szükség van, hiszen megmenti a beteg életét, de utána oda kell figyelni rá, hogy nehogy véletlenül egy másodlagos daganat kialakuljon. A gyógyszerek vagy a különböző készítmények között számos olyan készítmény van, ami fölmerült, hogy daganatot okoz, de ezeket, tehát úgy igazolni, hogy olyan készítmények, amik gyógyszerként így hozzáférhetőek, otthon beszedhetőek, mint a vízhajtók, vagy pláne olyan készítmények, amiről fölrebbent a hír, hogy a különböző édesítőszereknél esetleg okozhatna hólyagdaganatot, ezt igazából nem sikerült igazolni. Tehát erre nincs igazolt veszély ezekben az esetekben. Azokban a készítményekben, ahol esetleg ez a veszély fönnáll, ezek nagyon speciális is nagyon szűk körben alkalmazott készítmények, ott ezt a kezelőorvos tudni fogja, és megfelelő óvatossággal fogja ezeket alkalmazni.
7: Beszéljünk a tünetekről, mert kicsit alattomosnak érzem ezt a betegséget most azok alapján, amiket eddig beszéltünk róla, olyan szempontból, hogy sokszor tünetek alapján másra gondolnak az érintettek. Véres vizeletet említette, a felvezetőben hallhattunk az inkontinenciáról, az is lehet tünete a hólyagráknak?
15: Hát pontosan, illetve ha szabad, én azt mondanám, hogy a hólyagrák ahhoz, hogy én meg tudjam gyógyítani, vagy kezelni tudjam a betegséget, ahhoz rengeteg lehetőség áll a rendelkezésemre orvosként. De az első és a legfontosabb lépést a betegnek kell megtennie, el kell jönnie az orvoshoz. Praktikusan a hólyag daganatban olyan szűrő vizsgálat, amivel azt mondanám, hogy mindenkinél elvégezzük, szűrést végzünk, és majd kiválogatjuk a hólyag daganatos beteget, jelenleg nincsen, tehát annak a jövendőbeli betegnek kell észrevennie, hogy hoppá, baj van. Az egyik legfontosabb ilyen tünet, amire nagyon oda kell figyelni, az a vérvizelés. Hogyha valaki véres vizeletet, mondjuk úgy piros vizeletet lát, akkor sajnos van rá esélye, nem is kevés, akár 30%-os esélye, a háttérben egy hólyagdaganat bújik meg.
7: És ha ez csak egy egyszeri alkalom?
15: Na hát ez a legnagyobb veszély benne, hogy a hólyagdaganatra az jellemző, hogy a vérvizelés elindul, aztán egy idő után meggyógyul, és eltűnik, föltisztul a vizelet. A beteg pedig megnyugszik, hogy ja, hát ez csak egy átmeneti dolog volt. Amikor a következő alkalommal jelentkezik a vérvizelés, akkor már arra fog gondolni, hogy hát a múltkor is elmúlott 5 nap múlva. Szóval ez mindenképpen egy nagyon veszedelmes jel. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy mindenki, akinek vérvizelése van, annak hólyagdaganata lesz, de a vérvizelést komolyan kell venni, és ki kell vizsgálni. Na most az is nagyon fontos dolog, hogy ráadásul a hólyagdaganat nagyon sokszor irritálja a hólyagfalat, zavarja a hólyagfalat, és a betegnek olyan tünete lesz, hogy állandóan futni kell, pisilni. Akár el is csöppenhet a vizelet, amire szó volt, inkontinencia is lehet, vagy föl kell kelni éjszaka 5 percenként. Na most, ha a hölgyeknek ezt elmondom, számos hölgy föl fogja kapni a fejét, hogy ho-ho, hát nekem volt ilyenem, hiszen ezek a hólyagkurutra is jellemző tünetek, ahol egy baktérium kerül be a hólyagba, azt a hólyagfalat irritálja, gyakran kell menni pisilni, csíp, szúr, harap, ráadásul véres lesz, véres vizeletet fog látni a beteg. Na most ez nem csak magyar adat, ez nemzetközi adat is, hogy különösen a hölgyeknél, hogyha a hólyagdaganat jeleit látják, akkor azt tévesen hólyagkurutnak tulajdonítják, és sokkal-sokkal később kerülnek orvoshoz, sokkal-sokkal később kerülnek kivizsgálásra, mint mondjuk egy férfi, aki ilyesmivel ritkábban találkozott, ráadásul ijedősebb is, bocsánatot kérek a férfiaktól, és egy véres vizeletnél el fog futni, vagy a felesége unszolására el fog futni, hogy úristen, mit láttam. Na most ez egyébként meglátszik sajnos a gyógyulási adatokban is, tehát a férfiaknál sokkal több, majdnem 2-szer annyi férfinek van hólyagdaganata, de különösen az első 2 évben a hölgyeknek az eredményei sokkal rosszabbak. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezeket az urológiai tüneteket komolyan vegyük, és elmenjünk urológushoz.
7: urodoki.hu. Ez egy olyan weblap, amelyről mindenképpen szeretett volna beszélni, mert hogy nagyon sok hasznos információt tartalmaz.
15: Igen, mi évekkel ezelőtt a kollégáimmal létrehoztunk elsősorban az uro-onkológiai betegeknek egy olyan információs bázist, egy betegedukációs honlapot, ahol tájékozódhatnak arról, hogy mi fog velük történni a kezelés során, hogyan jussanak el a kezelésekre, vagy egyáltalán mi ez az egész urológia, és mik ezek a különböző betegségek. És amikor ezt létrehoztuk, akkor jöttünk rá arra, hogy hát nagyon sokan vannak, akik nem betegek, egészségesek, de akiknek föl kéne hívni arra a figyelmét, hogy vannak olyan tünetek, amikkel fontos orvoshoz fordulni, például a vérvizelés, vagy például, hogyha egy ilyen hólyagkurutos tünet nagyon sokáig nem gyógyul meg. És ezért elkezdtünk különböző kampányokat, figyelemfelhívó kampányokat szervezni, részben ugye a szociális média csatornákon keresztül, de idén fölmerült az a probléma, hogy mi van azzal, aki esetleg nem lép be ezekre a szociális média területekre.
7: Tehát kell egy hagyományos weboldal.
15: Különösen az idősebbek, akik esetleg kevésbé használják ezeket a dolgokat, úgyhogy most idén, hála Isten, különböző gépjárműveknek az oldalára sikerült elhelyezni figyelemfelhívó plakátokat. Ezeknek egyetlen egy célja van, fölhívják arra a figyelmet, hogyha valaki ilyen tünetet, ilyen problémát észlel, akkor az mielőbb orvoshoz forduljon és elvégezze a kivizsgálást.
7: Mert hogy minél korábban detektálják a problémát, annál jobb a gyógyulási arány.
15: Ez minden egyes daganatra igaz, minél korábban fölismerjük, annál könnyebben tudjuk kezelni.
7: urodoki.hu, ez tehát a weblap címe, amelyen sok információt és hasznos információt találhatnak, többek között a hólyagrákkal kapcsolatban is, amelyről az elmúlt szűk fél órában beszélgettünk. Dr. Bőte Tamás urológussal nagyon szépen köszönöm, hogy eljött és segített a hallgatóknak.
15: Köszönöm szépen!
7: Egészséges életmód a daganatos megbetegedések megelőzésében egy nagyon fontos tényező. Tegyünk most ennek szellemében egy sétát a Budai Arborétumban.
3: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
16: Budapest szívében.

0: ezen a helyen kezdtek el tanulni a diákok, hanem egy másik budapesti területen, de 1876-tól sikerült ezt a területet a mai Villányi út, illetőleg Somlói út között megvásárolni, és kialakulhatott az intézet.
1: Miután a Villányi és Somlói út közötti dűlők gazdát cseréltek, egykori présházak és szőlőtőkék helyén kezdetét vette a komoly szakmai munka.
0: A Ménesi út fölötti területen kezdődött el az első növényeknek a telepítése. Réde Károly tervei alapján az oktatás szolgálatában növényrendszertani csoportosításban helyezték el a növényeket.
1: Hogyha ma végig sétálunk a felső kert árnyas ösvényein, szinte tapintható a történelem.
0: A fönti területünkön a legidősebb növényeink több mint 120 esztendősek, és még az első telepítésekből maradtak fent.
1: Az arborétum élete azonban nem volt zökkenőmentes. A 20. század közepén a háború lángjai a kertet sem kímélték. Budapest ostroma alatt a terület súlyos harcok helyszínévé vált, a sebeket a fák törzsébe fúródott repeszek és aknaszilánkok a mai napig őrzik.
0: Az üvegházak javarésze az megsemmisült, úgyhogy ezt követően már a termesztési gyakorlatoknak a sora nem is itt kapott helyet, hanem a későbbiek folyamán Budapest külsőbb területeire, Soroksára, illetőleg Szigetcsépre költözött.
1: A budai arborétum több mint 1900 féle fásszárú növényével, gazdag évelőgyűjteményével biztos alapot nyújt a jövő kertészeinek, és kikapcsolódást mindannyiunknak, akik egy kis nyugalomra vágyunk a városi forgatagban.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balog József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Kurták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
5: 10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Enikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. A krónika után, ahogy szerdánként mindig érkezik dr. Kator Zoltán ügyvéd, és azt fogjuk megvitatni, hogy milyen a jó közös képviselő, mik a feladatai, és hogyan lehet megválasztani. Ha önöknek is vannak kérdései ezzel kapcsolatban, már most feltehetik. SMS számunk 0630 9666, de állandó jogi szakértünk majd az önök hívásait is fogadja. 10:30-tól pedig a fesztiválok fenntarthatóságáról és biztonságáról lesz szó, hiszen kezdődik a szezon. 10:45-kor jövünk vissza, most krónika következik Bőti Attilával és Bordi Andrással.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
7: Fellélesztenék és kibővítenék a visegrádi együttműködést. Erről beszélt a miniszterelnök Lengyelországban.
6: Elkezdődtek a tárgyalások az uniós pénz hazahozataláról. A pénzügyminiszter bizakodó.
7: Napos gomoly felhős idő lesz, ma legfeljebb nyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar.
6: Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. A miniszterelnökkel, az államfővel és a házelnökkel is találkozik.

0: Lengyelországban Magyar Péter miniszterelnök, akit 6 miniszter kísért el a megválasztása utáni első nemzetközi útjára.
1: Dobrovjecki Péter, Lengyelország szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, az ismerkedésen túl a delegáció összetétele árulkodik arról, hogy mely területek kerülhetnek az esetleges megállapodások középpontjába. Ezek között említette a közlekedést, a régóta tervezett Budapest-Krakkó gyorsvasút esetleges megépítését, az energetikát, az agráriumot és a katonai együttműködést. A szakértő szerint a két ország közötti kapcsolat javítása jelentheti az alapját a kormány egyik céljának, a Visegrádi Négyek Szövetsége kibővítésének.
2: Magyar Péter is beszélt arról, hogy esetleg a V4 az nem csak négy lenne, hanem potenciálisan bővülhetne is, akár Ausztria irányába is. Itt azért komoly közös akarat meg kinyilvánításra van szükség. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Fontos látni, hogy azért a Visegrádi együttműködés kulcsát a NATO és EU tagság közös célkitűzésre motiválta. Kell egy új célt találni az együttműködésnek. Lengyelország az elmúlt években erősen a Baltikum felé fordult, például a balti államokkal épített ki szoros regionális együttműködési formátumokat, illetve a nyugat-európai, úgymond nagy uniós tagállamokkal és NATO államokkal, de van potenciál a viselői együttműködésben, ehhez azonban tényleg kell az, hogy meglegyen a politikai akarat.
1: Magyar Péter kormányfő tegnap Krakkóban arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés fellélesztése, erősítése. Közölte, konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait, köztük az infrastruktúra, a kultúra és az agrárium területén.
0: Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
1: Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénzügyében.
3: Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
0: A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök.
1: Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként.
0: Itt a Krónika. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. A dossziét a kormány.hu per igazságtétel oldalon tették közzé. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatón is beszámolt annak tartalmáról.
1: A kormányfő elmondta, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter csomagban terjesztett fel több mint 40 nevet. Ebből 3 esetben javasolt kegyelmet adni, de K. Endre nem volt köztük. Novák Katalin köztársasági elnök azonban ismeretlen okból a javaslat ellenére kegyelmet adott K. Endrének. Magyar Péter szerint az iratokból kiderült, hogy a döntést a szolgálati utat megkerülve a közelgő pápa látogatásra hivatkozva gyorsították fel, és szokatlan módon még aznap ellenjegyezte az igazságügyi miniszter.
4: A leköszönés előtt álló köztársasági elnök segíthet esetleg a dominó vagy a puzzle, inkább a puzzle a kirakós teljes kirakásában. Mondjuk lehet, hogy a utolsó 10%-ot majd az érintettek tudják hozzátenni. Akár egy országgyűlési vizsgálóbizottság előtt, akár előtte megszólalva.
0: Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadja a rendelkezésére álló iratokat a kormány képviselőjének.
1: A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán reagált a kegyelmi ügyre. Gulyás Gergely úgy véli, nem vizsgálóbizottságot kellene létrehozni, hanem belátni azt, hogy alaptalan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban. Hozzátette, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból szerinte kiderül, hogy az előző kormány erről nem tudott.
0: Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyárügyében a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze.
1: A kínai autógyártó közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyárak építése és működtetése során.
0: Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a reálkereset több mint 9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH.
1: A nettó bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a három gyermekes és a 40 év alatti két gyermekes anyák SZIA mentessége.
0: Az évek óta húzódó gazdasági recesszió miatt kis és nagyvállalatok is kényszerültek idén munkaerő csökkentésre, mondta a Trenkwalder munkaerőfelvételi ügynökség stratégiai igazgatója.
1: Nógrádi József a Kossuth Rádióban hozzátette, a vendéglátási adatok azt mutatják, hogy a hotel és étterem láncokhoz tartozó kisebb cégek sérülékenyebbek lehetnek, egyes nagyvállalatok pedig elveszítették felvevő piacaikat az ázsiai vállalatok előtérbe kerülése miatt, ezért kénytelenek például bezárni magyarországi gyáraikat. A szakértő hangsúlyozta, az idehaza működő cégek stabilitásához és a munkaerő megtartásához fontos lenne az Európai Uniós pénz hazahozatala és megfelelő felhasználása.
5: Ennek két aspektusa van. Az egyik az az, hogy a fogyasztás növelésének segítségével a hazai szolgáltatók is, az előbb már utaltam mondjuk a vendéglátásra, de utalhatnék még jó pár olyan szolgáltatásra, amik a belső kereslet útján él, működik. Ezeknek legyen egyfajta piac. Ne zuhanjon ez be, ez a belső fogyasztás. A másik fele az, hogy egyébként a hazai vállalkozások termelékenysége, ennek legyen egy felvevő piaca.
0: A pedagógusok szakszervezete szerint nagyobb szakmai szabadságra van szükségük a tanároknak ahhoz, hogy az oktatás megfeleljen a diákok eltérő igényeinek. A szakszervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, rövid távon rendezni kell a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók bérét, ezen emellett felül kell vizsgálni a tankönyvválasztás kérdését, a teljesítményértékelési rendszert és az intézményvezetők munkáltatói jogait.
1: Totyik Tamás hangsúlyozta, hosszú távon a közoktatási és gyermekvédelmi rendszer átvilágítására és átalakítására, valamint a pedagógus béremelési program folytatására van szükség. Hozzátette, fontos, hogy a közoktatásban a jövőben kiemelt szempont legyen az egyéni igények figyelembevétele. Ehhez a szakember szerint kisebb osztálylétszám, a tanároknak pedig nagyobb mozgástér kell.
6: Kevesebb tananyagot és biztosabb tudás alappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és tudom, hogy utóbbi a kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. Kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
0: Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben. Az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
1: A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
7: részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpont foglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
0: Meghosszabbított határidővel május 31-ig várják a települések jelentkezését a 33. Virágos Magyarország versenyre, emlékeztetett az esemény koordinátora. Bátoriné Nagy Ildikó Réka a Kossuth Rádióban elmondta, regisztrálni az önkormányzatok az akció honlapján tudnak, a részvétel ingyenes. Hangsúlyozta, a települések sokat tesznek a zöldítésért, az ezért dolgozók viszont sokszor nem kapnak elég elismerést. A program célja felhívni erre a figyelmet.
1: A koordinátor hozzátette, a versenyen nem csak az önkormányzatok teljesítményét értékelik, hanem nézik azt is, hogy mindebben hogyan vesz részt a lakosság, milyen helyi zöldítési programok vannak. Bátoriné Nagy Ildikó Réka kiemelte, a települések 5 kategóriában versenyeznek, és tematikus pályázatot is lehet beadni, például az év főtere címért. A díjakat szeptemberben osztják ki.
8: A regisztrációt követően július 1-től indul útjára a Virágos Magyarország zsűritársasága. Több mint 180 fő szakember alkotja ezt a zsűrit, akik vagy párosával, vagy hármasával személyesen látogatnak el a településre, és a település képviselőivel közösen, szakembereivel közösen végiglátogatják a legfontosabb zöld felületeket. Nagyon fontos alkalom lehet ez a településnek, azon kívül, hogy bemutathatja az eredményeit, ez egy ingyenes szaktanácsadási lehetőség is a településnek, hiszen messziről jött szakemberek látogatnak el, akiktől lehet kérdezni, akik máshogy látják a dolgokat, mint a helyiek.
0: Vészhelyzetet hirdetett az ebola járvány miatt az Afrikai Járványügyi Központ.
1: Az egész kontinensre kiterjedő rendkívüli intézkedést, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és az Ugandát sújtó fertőzések miatt vezették be. Célja, hogy összehangolják és megerősítsék az afrikai országok járványügyi fellépését.
9: Autós percek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint 6 autó ütközött az M0-ás déli szektorán a 17-es kilométernél. Az M1-es felé lezárták a belső sávot, a torlódás már 8 kilométeres. Arra szól a kocsisor az M1-esen is Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban, Komárom térségében, a belső elválasztósávban kaszálnak. Ott csak nem 3 kilométeres a dugó. Terelést építenek ki az M3-ason Vásáros-Namény felé a 39-es és 48-as kilométer között, ott is 3 kilométeres a kocsisor. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 30-as kilométernél, a külső sávot lezárták, a torlódás ugyancsak 3 kilométeres.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
10: Jó napot kívánok! A főváros negyedik kerületében baleset miatt korlátozásra kell számítani a Tél utcában a Pozsonyi utcánál. Emiatt a 25-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tél utca, Pozsonyi utca és az Ősz utca közötti megállóit. Káposztás-Megyer felé a 20E autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Futár utca és az Ősz utca közötti megállókat, a 121-es autóbusz pedig az Aradi utca és az Elem utca közötti megállókat. Varga Etele, BKK Info.
9: Időjárás jelentés.
1: Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél több felé megélénkül. Napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok közötti értékek várhatók. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet és a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra.
9: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
11: Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre? Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít az EU-ban, a hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Ön vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet, vagy inkább az import termékeket választja?
9: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
12: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
13: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
12: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
14: Két lábor állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy nagy jelenet.
13: Úgy táncolt, mint én.
15: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
9: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
16: Kardinális jellemzője a társasházi életnek a közös képviselő személye, munkássága, a tulajdonosokkal ápolt kapcsolata. De milyen az ideális közös képviselő, milyen feladatokat köteles ellátni, egyáltalán hogyan választható, ha a közmegegyezés úgy dönt, akkor pedig hogyan váltható le? Ezeket a kérdéseket is szeretnénk tisztázni a következő negyed órában állandó jogi szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
16: Aki olyan kedves, hogy maradt 10:30 után is, és fogad hallgatói telefonokat, mondok is most két telefonszámot, majd meg fogom még ismételni, 061-759-5200, illetve 0630-759-5200. Ezt a két számot lehet tehát 10:30 után hívni, közös képviselettel kapcsolatos kérdésekre válaszol ma dr. Kator Zoltán. Hát hogyan választhat közös képviselőt egy társasház? Kezdjük talán ezzel.
17: Talán kezdjük azzal, hogy mi a társasház. Hiszen az, hogy képviseljük, ahhoz először tudatosítani kellene azt, hogy mikor, vagy miért beszélünk egyáltalán társasházról. Ugye az a lényeg, hogy egy társasház, mondjuk ez a hallgató számára nem lényeg, de nem jogi személy, mégis önálló jogalany, tehát a mindennapi életünkben a társasház önálló név alatt részt vesz, adószáma van, van egy alapító okirata, igazából ahhoz, hogy társasházról beszéljünk, ahhoz két önálló lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helység szükséges, és a közös ügyeiket a ház fenntartásához kapcsolódva közösen intézik ebben az esetben.
16: Már két lakás is elegendő?
17: Kettő lakás is elegendő, de két nem lakás céljára szolgáló is. Van például egyébként olyan budapesti pláza, amelyik társasházi formában működik. Tehát azért mondom, hogy ez sok mindenre jó, ez a jogi forma, de a lényeg tehát, hogy ebben az esetben a ház fenntartását, működtetését fogják közösen ellátni, illetve a közös tulajdonban lévő részeket, tulajdoni részeket szintén közösen üzemeltetik, és a közös költségükön fogják működtetni. Tehát tulajdonképpen a társasház maga az a tulajdonos társaknak a közössége, és ebben az esetben beszélünk arról, hogy közös képviselő vagy intézőbizottság, erre majd még gondolom kitérünk, és az a dolog lényege, hogy ebben az esetben a közös képviselőnek vannak olyan feladatai, amelyek például a közgyűlés határozatait készítik elő, végrehajtják ezeket a határozatokat, gondoskodik arról a közös képviselő, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak ezek a határozatok, gondoskodik arról, hogy az alapítókirat, illetve a szervezeti működési szabályzat elkészüljön jogszerűen, foglalkozik értelemszerűen az épület fenntartásával, nem utolsó sorban beszedi a közös költséget, hiszen még egyszer ne felejtsük el, tulajdonos társak közösségéről beszélünk, tehát működtetnek közösen egy olyan ingatlant, amiben külön-külön helységeknek külön-külön tulajdonjoga van.
16: Kötelező, hogy legyen közös képviselő vagy intézőbizottság egy házban?
17: Igen, hiszen valakinek ezeket az ügyeket intézni kell. Na most vagy közös képviselő működik, vagy intézőbizottság, legalábbis a gyakorlat szerint, ebben megoszlanak a vélemények, hogy a kettő párhuzamosan mehet-e, a funkció gyakorlatilag ugyanaz. A közös képviselőnek nem kell ott laknia. Nem lakik ott, vagy nem feltétlenül lakik abban a házban, amelyiket képvisel, és akkor azért most a lakóingatlanokra menjünk rá, hiszen valószínű, hogy ez az, amelyik közérdeklődésre inkább számot tart. Az intézőbizottság az azért érdekes, mert ott viszont a lakók alakítanak egy ilyen bizottságot, legalábbis a lakók közül minimum 3-an fogják ellátni ezeket a feladatokat. Tehát a közös képviselő üzletszerűen is működhet, tehát ez egy szakma, ahogy tetszik, hogy több társasházban látja el ezeket a feladatokat. Egyébként közös képviselő helyett a szervezeti működési szabályzatban kell arról rendelkezni, ami egy feles szabályzat, hogy intézőbizottság működik közös képviselő helyett.
16: Azt említette, hogy nem kell, hogy ott lakjon az, aki közös képviselő, és azért azt gondolom ez is a gyakoribb, hogy egy irodát bíznak meg képviselettel, de arra is látni példát, hogy egy lakó vállalja magára ezt a feladatot. Ez jogilag rendben van?
17: Ez rendben van jogilag, természetesen, tehát ezzel semmi probléma nincs. Ugye ez nem üzletszerű tevékenység, nyilván valamilyen költségtérítést kaphat az illető, de hát ez egy másik eset. Ez jogilag teljesen rendben van, és gyakorlatilag itt még szakképesítés vagy bármi más előfeltételnek sem kell megfelelni, ha a saját házamban, a saját, ahol az ingatlanom található, a külön tulajdoni ingatlanom, albetétem található, és ott látom el a közös képviselői feladatokat, vagy én vagyok mondjuk az intézőbizottság elnöke, ami hasonló státuszt és hasonló feladatsort feltételez.
16: Tehát ez az egyetlen eset, amikor nem kell hozzá képesítés, hogy valaki társasházi közös képviselő legyen, tehát hogyha a lakás tulajdonosként és ott lakóként vállalja ezt a feladatkört, egyébként pedig kötelező?
17: Tulajdonképpen igen, de egy kicsi kiegészítéssel, mert ugye elméletileg ebben az esetben is kéne, hogyha a ház kezelését is ellátja, tehát műszaki tevékenységet is végez. Itt a szabályozás viszonylag bonyolult. Induljunk ki abból, hogyha a közös képviselő üzletszerűen végzi, ugye, akkor egy társasház kezelői felnőtt képzési tanfolyamon kell részt vennie, ehhez érettségi kell egyébként. Ma már az OKJ jegyzék megszűnt, de tulajdonképpen ez egy OKJ képzés volt. Ma több felnőtt képzés keretében ezt le lehet sajátítani, le lehet vizsgázni, és akkor ez megvan. Ebben az esetben egyébként egy listára fogják felvenni, ami érdekes is, mert hogyha erre a listára az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer listájába, vagy oda bekerül valaki, akkor tulajdonképpen lehet ellenőrizni, hogy neki ez a képesítése megvan. Teszem hozzá egyébként, ez egy olyan képesítés, amit diplomák sem váltanak ki, tehát nagyon érdekes, hogy se egy jogi, se egy közgazdasági, se mondjuk egy mérnöki diploma elméletileg ezt nem váltja ki. Tehát, hogyha társasházkezelést vagy üzletszerűen működteti és végzi ezt a tevékenységet a közös képviselő, akkor az a képesítés kell. És azért mondtam az előbb, hogy fura egy kicsit, mert hogyha én a társasház kezelést, illetve bocsánat, hogyha a közös képviseletet nem üzletszerűen végzem, mint lakó, akkor nem kell. De ha társasházkezelést is végzek, tehát műszaki típusú tevékenységet, akkor elméletileg akkor is kell, hiába vagyok én az egyik lakó.
16: És hogyha egyik lakóként viszi valaki ezt a feladatkört, akkor jár érte fizetség?
17: Fizetség járhat érte, költségtérítés is járhat érte, ezt nyilvánvalóan a lakóközösség fogja eldönteni, mint ahogy mindenben, és ezt szeretném aláhúzni, a lakóközösség fog dönteni, ugye a legfőbb szerve egy társasháznak, a társasházi közgyűlés. Nyilván a jövőben erről is fogunk majd beszélni, hogy ez hogy működik, a szabályos működése, mire kell figyelni, lehet-e távközgyűlés tartani, tehát sok kérdés van itt is, de ugye a mai téma a közös képviselő, tehát gyakorlatilag erről is a lakóközösség dönt, de a közös képviselővel nyilván szerződést kell kötni, és ez megint nagyon-nagyon fontos.
16: És akkor eljutunk a kezdő kérdésig, a megválasztásig, tehát most már tisztáztuk, hogy mi is a társasház, mi is a közös képviselő vagy intézőbizottság. A megválasztáshoz mindenképp kell közgyűlés.
17: Így van.
16: Amit kiír ki, amíg nincs közös képviselő például?
17: Hát ugye alakuló közgyűlést a törvény írja elő, hogy meg kell tartani, tehát tulajdonképpen idézőjelbe senki nem írja ki, hogy a tulajdonos, ugye ha ez egy új építésű társasház, akkor ő gondoskodik róla, hogy erről tudjanak a lakók, és igazából a kérdés nagyon jogos, ha nagyon szakszerű vagyok, akkor senki nem írja ki. Egészen pontosan az akkori tulajdonos attól függ, hogy mondjuk az ingatlan nyilvántartásban az a lakóépület például éppen milyen státuszban van, van, vannak-e külön, de ebből nem szokott probléma lenni, hiszen a jogszabály előírja, hogy ezt meg kell tartani, tehát valamilyen szerveződés alapján ez elő fog jönni. Egyébként ugye maga az építető fog erről gondoskodni jogszabály, illetve gyakorlati alapon is. Ebből nem szokott probléma lenni egyébként. Gyakorlatban ezzel az első közgyűléssel, és gyakorlatilag megválasztják a közös képviselőt. Nyilván itt el kell fogadni az alapítókiratot, tehát az is nagyon-nagyon fontos, hiszen ez lesz a háznak az alkotmánya idézőjelben, illetve a szervezet és működési szabályzatot is, hogy hogy fog a jövőben működni ez a társasház.
16: 0639666 az SMS számunk, hát ahogy számítani lehetett rá, jönnek a problémák, mert hogy nem mindenkinek vannak, nem minden közös képviselő munkájával vannak megelégedve a lakók. Egy példa, 10 éve nem tartott lakógyűlést, egy lépcsőház festésre össze kell dobnunk a pénzt, jegyzőnél indult felügyeleti ellenőrzés, nem tudott iratokat felmutatni, bíróság sem ért el nála eredményt, végrehajtó sem, így most a jegyző arra vár, hogy elévüljön az ügy. Azt csinálnak a pénzünkkel, amit akarnak, és még sorolta hosszan a problémakört, tehát nyilván egy ilyen esetben a leváltás az egyértelműen szóba kerül, bár hogyha 10 éve nem hívott össze, vagy nem tartott lakógyűlést, akkor lehet, hogy már hamarabb kellett volna eldönteni.
17: Ezt akartam mondani, és nagyon örülök, hogy műsorvezető azt mondja, hogy megelőzött, mert azért a 10 év alatt azért itt egy picit, vagy egy picit nagyon felmerül a tulajdonosoknak is, ahogy a jog mondja nagyon szépen, ez a negligenciája, tehát az a fajta anyagsága,
16: mert hogy nem szeretünk lakógyűlésre járni egyébként sem.
17: Igen, tehát nem is szeretjük, egy plusznak tartjuk, pedig a mi pénzünk.
16: És a mi érdekünk,
17: hiszen közösen működik ez a történet, tehát már réges-régen fel kellett volna menteni, és adott esetben, hogyha nem tud elszámolni, nem kell szégyelni, büntető fejjelet kell tenni, hiszen alap esetben ez sikkasztás, ugye a rábízott pénzzel vagyonnal nem tud elszámolni.
16: Ilyenkor mi a menet, hogyha mondjuk egy ilyen eset van? Jó, nyilván ez nagyon extrém, de biztos, hogy vannak kevésbé extrémek is, amikor úgy döntenek, hogy le kell váltani a közös képviselőt.
17: Az első, amit tudni kell, hogy bármikor le lehet váltani, és én javaslom, hogy az alapítókiratot, főleg az SMS-t, és azt a szerződést, amit kötnek a közös képviselővel, hangolják össze a felek. Nem ritka az a probléma, hogy más mond az SMS, és más mond a közös képviselővel megkötött megbízási szerződés. Tehát ebben az esetben erre nagyon-nagyon kell vigyázni. Ez az első. És ugye, hogyha ez megvan, akkor világosak a jogok és kötelezettségek, nagyon gondolják át, hogy mit várnak a közös képviselőtől, mennyiért, és ezt kérjék szigorúan számon. Tehát innentől kezdve folyamatosan ellenőrizni kell egyébként a közös képviselő tevékenységét. Erre van a számvizsgáló bizottság, ugye, amit mindenféleképpen egyébként javasolt megalakítani, illetve a társasházakról szóló törvény meghatározott esetekre kötelezővé teszi ennek a megalapítását, és ugye a tájékoztatási kötelezettség. Tehát azt ne felejtsük el, hogy a közös képviselő értünk van, tehát folyamatosan tájékoztatnia kell bennünket, mint lakóközösséget, illetve mint egyes lakókat, és ennek 3 alapvető eleme van, az éves elszámolás és beszámolás, ugye az éves beszámolóknak az elkészítése, nyilván költségvetési terv, stb. A folyamatos tájékoztatási kötelezettség, közös költség egyenleg, stb. Illetve rendkívüli tájékoztatás például veszélyhelyzetek esetén. És vannak erre olyan cél informatikai programok, amiket érdemes működtetni, hiszen akkor bármelyik lakó bármikor az alapvető információkhoz hozzájuthat.
16: A leváltáshoz még visszakanyarodva, össze kell hívni egy lakógyűlést, és egyszerű többséggel váltható le a közös
17: képviselő? Így van, de az egyszerű többségre vigyázzunk, tehát itt nem arról van szó, hogy 10 vagyunk, és 8-2 arányban visszahívtuk, hanem ugye itt a tulajdoni hányadokhoz kapcsolódik a szavazati jog mértéke, és ugye innentől aztán nagy problémák tudnak lenni, hiszen valaki, ha úgymond többségi tulajdonos egy társasházban, akkor ez már egy következő probléma, mégpedig a kisebb kisebbségvédelem problémája. Tehát ugye akkor, amikor 80%-ban enyém a társasház idézőjelben, akkor a 20%-nak például a közös költségét úgy meg tudom emelni, hogy a nagy család se tudja összedobni adott esetben, de ez egy már egy másik
16: probléma. Ez már
17: probléma.
16: Megint másik kis albugyor, amiről majd később lehet beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és nem is köszönök el, mert még itt is maradt dr. Kator Zoltán ügyvéd, az állandó jogi szakértőnk, és most átmegy a telefonokhoz, és a hallgatók hívásaira válaszol. Természetesen a téma az ugyanez, tehát a közös képviselettel kapcsolatos kérdéseket tehetik fel neki. És a két telefonszám, amelyeken hívható, 061-759-5200 vagy 0630-759-5200, és majd 11 óra előtt visszavárom, hogy összegezzük a tapasztalatokat. Köszönöm szépen! 10:11 múlt másfél perccel, mi most rövid hírekkel folytatjuk, a mikrofonnál Bordi András.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Éjszaka több mint másfél száz drónnal támadt ukrajnai célpontokra az orosz hadsereg. Civil infrastruktúrális létesítmények és többszintes lakóházak rongálódtak meg Dnyipróban, valamint Szumi és Zaporizsja megyében. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de legkevesebb ketten meghaltak, sokan megsebesültek. A lakosokat figyelmeztették, hogy a légi veszély még nem múlt el. Közben az ukrán elnök jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit. Volodymyr Zelenszkij videóüzenetében azt mondta, hogy májusban Ukrajna javára változott a hadihelyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Itthon országszerte süt a nap, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, egy-egy zápor zivatar azonban a nyugati határnál kialakulhat. A szél több felé megélénkül. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
9: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
16: Magyarországon évente több mint 3000 fesztivált rendeznek, amelyeken több százezer ember vesz részt. A nagy látogatottságú rendezvények óhatatlanul magas környezetterheléssel járnak, szerves és szervetlen hulladék keletkezésével, hang- és fényszennyezéssel, a természeti környezet szésérülésével, nagyobb mértékű ivóvíz fogyasztással, valamint por- és széndioxid szennyezéssel, nem mindegy. A kellemetlen mellékhatások csökkentésére egyre több szervező törekszik, hogy hogyan a arról is beszélünk hamarosan, de előtte Kobolák Attila riportja következik.
18: Várja már a fesztivál szezont, szokott járni?
19: Ilyen szakmakörbe dolgozok, az emberekkel foglalkozunk, figyelünk a biztonságukra, az elhagyott dolgokra, arra, hogy mindenki jól érezze magát, és igazából csak, hogy mindenki biztonságban legyen. Szóval sok fesztiválra járunk, eseményekre és ilyen bulikba, az ott látott dolgok miatt nem vagyok annyira biztos benne, hogy szívesen elmennék egyre. A legtöbb ember, aki elmegy egy ilyen buliba vagy fesztiválra, általában nagyon rossz állapotban szokott lenni, sokkal többet isznak mondjuk, mint amit sima buliba megengednének maguknak. Dolgaitra se pont úgy vigyáznak, ahogy mondjuk kéne. Sokszor van, hogy mondjuk mentőt kell hívni, legtöbbször igazából a fiatalokra, viszont az idősebb korosztálynál is előfordul, hogy valaki tényleg egy olyan helyzetbe kerül, hogy csak a mentő segíthet, illetve nagyon sok verekedés szokott lenni, ez általában ilyen összetűzés miatt, vagy amikor a lányok így bekerülnek egy fiútársaságba, és aztán ott elharapódzik a történet.
20: Ezek miatt, amiket tapasztalt, el is ment a kedve attól, hogy mint vendég jelenjen meg ezeken az eseményeken, rendezvényeken.
19: Minimálisan igen, mert amilyen embereket szoktam látni, és tényleg amilyen szituációk néha kialakulnak, az azért nem a legbiztonságosabb.
20: Mint fesztiválokon, bulikon dolgozó, hogy látja, mekkora a pazarlás? Fenntarthatónak nevezhető egy fesztivál például?
19: Szerintem a repahár rendszer az mondjuk nagyon jól működik, vendégek haza is tudják vinni, viszont nyilván pazarlás mindenhol van, mondjuk egy nagy fesztiválnál. Nem mondanám, hogy a legfenntarthatóbb ez az egész szituáció, ezek az események, de szerintem manapság próbálkoznak, hogy minél inkább az legyen.
20: Szeret fesztiválokra járni?
21: Abszolút szeretek, én régen koncertekre jártam nagyon sokat, és amint elértem a 18 éves koromat, így elkezdtem járni fesztiválokra barátokkal. Nekem az egyik kedvenc élményem volt az első fesztiválom is. Azért maradt meg, mert sose volt még előtt olyan, hogy több koncertre mentem így egymás után, főleg 4 napon keresztül mondjuk. Olyan előadók jöttek, akik már kiskorom óta meg akartam már hallgatni, és nagyon jó élmény volt így a barátaimmal együtt.
20: Fontosnak tartja ez biztonsági szempontból is, hogy többen vannak?
21: Igen, abszolút, mert hogyha valaki mondjuk véletlen többet inne a keleténél, vagy bármilyen baja történne, elesik, eltörik a keze lába, sokkal jobb, hogy egy barátot tud mentőt hívni, tud szólni segítségnek, mert minden fesztiválon szokott lenni ilyen egészségügyi emberke, aki segít.
20: De ha nem lennének ott a barátok, a külső segítséggel, biztonsági őrökkel, mentőkkel, szervezők munkájával meg van elégedve?
21: Az eddigi fesztiválokon én voltam, igen, meg voltam elégedve. Például volt, hogy az egyik barátom, elmentem vízért, és már teljesen kidőlt, már feküdt a földön, és oda mentek rögtön, hogy segítsenek-e neki, hogy hívjanak-e mentőt, megvizsgálják-e. Volt, akit be is vittünk, szóval eléggé fel vannak készülve.
20: A fenntarthatóságról is azt gondolja, hogy megfelelő, jól csinálják ezt a fesztiválok, abból a szempontból, hogy reporrakat adnak például, papírszívószálakat akár.
21: Az alap koncepció rendben van, de nekem voltak kivetni valóim vele. Például volt egy-két fesztivál, hogy a reporrakat nem lehetett visszaváltani. Azt mondták, hogy akkor csak támogassuk ezzel a fesztivál, de alapjáton támogattuk vele, hogy elmentünk és vettünk jegyet, meg bérletet, meg innen, és ez kicsit nekem ilyen lehúzós kategória.
20: Milyen fesztiválokra szokott járni?
22: Tavaly voltam Efoton, illetve Strandon, meg az előtti évben is voltam Strandon, illetve voltam 2 évvel Szigetem.
20: Mi alapján választotta ki, hogy ezekre megy? Számít az, hogy mennyire biztonságosak?
22: Nem néztem ilyen szempontból azt, hogy mennyire biztonságos, inkább az előadókat néztem meg, hogy melyik ami szimpatikus.
20: De ennek ellenére biztonságban érzi magát, mikor ott van, a holmiait, a személyét?
22: Például Efoton sátraztunk, majdnem minden cuccunkat bent hagytuk nyilván a sátorban, csak így az alapvetőeket vittük magunkkal, de hála Istennek nálunk semmilyen probléma nem történt, nem is éreztem, hogy bármi probléma lenne, ugyanis annyira el vannak kerítve külön a sátras részek, hogy elég nehezen lehetne ellopni valamit, illetve nem is tudok ilyen sztoriról egyébként, hogy valakinek ellopták volna bármiét is.
20: A fesztiválok fenntarthatóságával megvan elégedve?
22: Repohár, ez egy jó dolog. Környezettudatos, viszont sokszor így le tudják húzni az embert, mert értelemszerűen egy fesztiválra nem lehet ugyanazt a repohár zsetont felhasználni, mint mondjuk egy Budapest Parkba. Valamennyire költséges, de szerintem amúgy hosszú távon megéri.
16: Kobolák Attila riportját hallhatták, telefonon pedig köszöntöm Szigetvári Józsefet, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
23: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket!
16: Indul a fesztiválok szezonja, de hát ugye a háttérmunka, a szervezés már jóval korábban, akár évekkel ezelőtt elkezdődik. A Magyar Fesztivál Szövetségnek van-e ráhatása arra, hogy például egy magyarországi fesztivál szervezése hogyan zajlik? Gondolok itt arra, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket betartsák, vagy akár adnak-e iránymutatást a fenntarthatóságra vonatkozóan?
23: Természetesen, hiszen szövetségünkben 135 fesztivált jegyzünk tagként, és a költségüléseinken, a szakmai napjainkon, találkozóink alkalmával ezekre a szakmai kérdésekre is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen ezeknek jelentős része jogszabályi háttérrel rendelkezik, tehát a tagokat azzal tudjuk segíteni, hogy ezekre a jogszabályokra, a jogszabályi hátterekre, ezeknek a változásaira, illetve a szemléletükben bármifajta változást lehessen beállítani, de megjegyzem, nem csak a biztonságtechnikai és a és a fenntarthatóság szempontjából, hanem akár még a tartalom szempontjából is teszünk ajánlásokat, javaslatokat, vagyis belső képzésekkel törekszünk arra, hogy ezek a kritériumok ezek megfeleljenek, és ezek egyre erősebbek legyenek.
16: Akár arra is próbálnak iránymutatást adni, hogy ne legyen átfedés a fesztiválok között, tehát hogy mindenki próbálja megtalálni a saját arculatát?
23: Tartalmilag, vagy időbeli elhatározás?
16: Most tartalmilag gondoltam épp, amire arra reflektáltam, amit az imént mondott.
23: Hát én azt gondolom, hogy a tartalmi szempontból nem mondhatjuk azt a tagjainknak, hogy te akkor most ne csinálj rá klasszikus zenét, mert ő már csinálja. A tartalmi szempontból szerintem nincs is erre szükség, mert mindenkinek megvan a saját maga közönsége, illetve mindenkihez el tud találni a saját maga közönséget. Tehát ilyen szempontból nekünk ezzel nem, inkább a minőségre koncentrálunk, hogy a tartalmon belül mindenki igyekezzen a legnagyobb minőséget biztosítani, ugyanis a fesztiválok azért alapvetően egy-egy településen, és nem a fizetős fesztiválokra, EFOT-ra és ilyenekre gondolok, hanem azokra a fesztiválokra, amelyekhez közel 2,5 ember jut el, 2,5 millió ember jut el éves szinten, akár ingyenes közterületen lévő településen megrendezett kulturális eseményre gondolok, hogy ez a település lakóinak szemléletére, ízlésvilágára, viselkedés kultúrára jelentősen hat, és egyfajta társadalmi fejlesztést is magában rejt, mint lehetőség.
16: A felvezető riportban is szó esett a biztonság kérdéséről, hogy ki érzi magát biztonságban fesztiválon. Ugye akkor megy jól minden, ha észre se vesszük a körülöttünk levő személyzetet akár, vagy a biztonsági embereket, vagy nem hallunk ilyen esetekről. Az is nagy szó lehet, hogy akár egy sátorban ott hagyhatjuk az értékeinket pont egy olyan fesztiválon, ahol több ezer vagy több tízezer ember is megfordul. Milyen intézkedések vannak a háttérben, amiről egy egyszerű fesztiválozó, vagy nem egyszerű, hanem egy átlagos fesztiválozó nem is tájékozódik, hanem csak egyszerűen biztonságban tudja érezni magát?
23: Hát itt nagyon jó az ön kérdése. Két dolgot nagyon gyorsan külön kell választani, hogy vannak a már az előző riportban is elhangzott hatalmas nagy fesztiválok, amelyek nagyon nagy tömeggel, erős bevétellel rendelkeznek. Náluk ez a dolog egy kicsikét egyszerűbb, mert hogy a költségvetésükben erre így is, úgy is, amúgy is nagyon sok pénzt kell áldozni, de a bevételből van miből áldozni. Az összes többi fesztiválnál alapvetően az a probléma, és itt a fenntarthatósággal kapcsolatban is, hogy amelyek ilyen közösségi és kisebb volumenű fesztiválok, és nem biztos, hogy nagy bevétellel dolgoznak, ott a maradék elvalakján mindig a biztonságtechnika és a fenntarthatóság és a reklám meg a marketing szokott kimaradni a költségvetésből, mert sajnos ezeknek a fesztiváloknak a finanszírozásához nem találnak el a nagy cégek, a nagy támogatók és a nagy akár állami támogatások sem, hanem ezek elsősorban közösségi alapon szerveződnek. De valóban van a háttérben biztonsági gyakorlat, hiszen a jogszabályokat be kell tartani, tehát a fesztivál területe annak körülkerülhetősége, a látogatók száma, és nagyon sok olyan koordinátorrendszerbe foglalható adat van, ami alapján van egy kötelező biztonságszolgálati ellátottság. És a fenntarthatósággal kapcsolatban ugyanez a helyzet, hogy a kisebb fesztiváloknak nagyon nehéz akár repoharakat vagy bármit beszerezni, de mind a kettő esetében én azt gondolom, hogy egy fesztiválon tökéletesen lecsapódik az adott közönség szocializációs helyzete, tehát nem ott kezd el valaki szemetelni, vagy nem szemetelni a fesztiválon, hanem hogyha úgy van nevelve a közönség, tehát most itt Százhalombattát tudom mondani, én itt csinálok rendezvényeket, itt élek. Nálunk a rendezvények alkalmával tulajdonképpen egy tízvaskó szemetet sem szedünk fel, mert hosszú évek óta megtanítottuk a közönségnek, hogy a közösségi eseményeken, sőt a Szent István tér nem dohányzó tér a rendezvények alkalmával, és hát mindenki tudomásul vett, hogy a tömegben, meg szilveszter éjszaka sem dohányzunk, mert kiégetjük egymás kabátját, ez egy nevelés kérdése.
16: hamaros... Igen, fejezze be, kérem, utána földeszem.
2: Tehát, hogy az, ami a fesztiválon ugyanazt fogjuk látni, mint Budapesten a körúton, hogyha Budapesten a körúton szemét van, akkor a fesztiválokon is szemét van. Ha egyébként a társadalmat fejlesztük, akkor mindez a kérdés egy kicsit szerintem jobb irányokat tud venni, de kétségtelen, hogy a fesztiválok felelőssége óriási, hiszen fiatal generációkkal foglalkozik elsősorban.
16: A fenntarthatóságról még szeretném, ha beszélnénk néhány perc múlva. Most viszont a biztonsági témakörben nekem még az egészségbiztonsága is beletartozik, hiszen ugye azért ne legyünk álszentek, nagyon sokan alkoholt fogyasztanak ezeken a rendezvényeken, és nagyon nem mindegy, hogy nem mindenki tudja nyilván, hogy hol a határ. Egy saját példát szeretnék megosztani, épp egy debreceni fesztiválon, egy koncerten, egy szabadtéri koncerten esett össze egy nagyon fiatal lány, és én ott hirtelen oda rohantam hozzá, mert emlékeztem az első segély ismeretekre, meg újraélesztési tanfolyamon is vettünk részt, itt MTV-n belül is volt rá lehetőségünk. Úgyhogy azonnal eszembe jutott, hogy mit kell vizsgálni, és szerencsére nem én voltam az egyetlen, aki segíteni próbált, úgyhogy meg is osztottuk a feladatokat, én ellenőriztem a pulzust, stabil oldalfekvést alkalmaztam, egy másik illető pedig rohant és megkereste az egészségügyi személyzetet, és ez egy nagyon népszerű fesztivál volt, nagyon sok látogatóval, és egy-két percen belül már ilyen motoros járművel megérkezett az egészségügyi személyzet, és pont ezen gondolkodtam ott, hogy ezt sem vesszük észre, hogy mi van a háttérben, de hogyha baj van, akkor tényleg egy-két percen belül ott tud lenni a segítség.
2: Mert az kell legyen a segítségnek, mert a várható közönség létszám alapján kell meghatározni, hogy hány fős egészségügyi személyzet kell, illetve hogy milyen minőségű rohamkocsi, vagy csak egy házi orvos, tehát ennek nagyon komoly jogszabályi háttere van, és egy nagyon jó példát mondott egyébként, csak megerősítem, hogy ebben az esetben ott, ahol fiatalokkal foglalkozik a fesztivál, ott van egy generációs váltás, azt mi is tapasztaltuk, és gondolom más fesztivál is, hogy a generációs váltásra egyébként megváltozott a fiataloknak az italfogyasztási szokásai is, tehát vagy nem fogyaszt annyira alkoholt, vagy ha fogyaszt, akkor akkor 3 perc alatt valami töménnyel kiüti magát, mert a telefonján keresztül azt szoktam meg, hogy mindennek gyorsan kell megtörténnie, ennek is gyorsan kell megtörténnie, tehát magunk is tapasztaltuk az elmúlt évben, hogy a 14-16-17 éves korosztály, hogyha valahol megjelenik, ott akkor ez a probléma, ez abszolút exakt, és erre a fesztivál szervezőknek, mint új elem szerintem innentől kezdve érdemes felkészülni, hogy ezekkel az összeesek is, nem tudom, ájulási viszonmagam című történetekkel valahogy kezdeni kell, de egyébként a biztonsági szervezők, vagy az egészségügyi személyzet nem lehet kérdés. Nagyon sok fesztiválon, így a társadalomban részben, mert veszem is az önkénteseket és a tolmácsokat, a rendezvény előtt szakemberekkel, tehát katasztrófásokkal és egészségügyi szakemberekkel felkészítjük az újraélesztésre és mindenfajta olyan eseményre, ami egyébként tömeges rendezvényen előfordulhat, tehát konkrétan ott ül a 20-30-40-50-60 fős önkéntes segítő társaság, és az egészségügyi szakember babákon és mindenfajta szemléltető eszközzel bemutatja az újraélesztést, meg a csontrögzítést, meg a stabil oldalfekvést, stb. Mert nagyon sok esetben önnek igaza van, akár 15-20-30 másodperc alatt, egy perc alatt múlik az, hogy valakit sikerül-e életben tartani, vagy elveszítjük.
16: Szigetvári Józsefet arra kérem, hogy maradjon a vonalban, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével beszélgettem az elmúlt percekben, most pedig nézzük meg, hogy a színen hogyan figyelnek oda a fenntarthatóságra, a környezetvédelemre, a szegedi ifjúsági napokról beszélget a következő percekben a szerkesztő Cseszregi Balázs, Kolonicseni Erikát, a főszervezőt kérdezte.
3: Mennyire fontos egy ilyen fesztiválnál, mint a szín, a környezetvédelem, a fenntarthatóság a szervezés folyamatában?
4: Nyilván ez nagyon-nagyon fontos a számunkra, és azt gondolom, hogy minden fesztivál számára az, hogy közel 100 000 ember, vagy egy nagyobb tömeg mit hagy maga után, illetve milyen lenyomatokat produkál a természetben és a fesztivál területén, azért ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván nálunk a fenntarthatóság érdekében az első dolog, amit bevezettünk talán elsőként a fesztiválok történetében, az a repohár volt. A repohárral a műanyagnak a szemét, illetve a visszaforgatása a fesztivál életében, ez volt talán az első ilyen 2009-ben.
3: Mennyire fogadták egyrészt a repoharat a fesztiválozók jól? Mert én hallottam, és nem a színnel kapcsolatban, de azért olyanokat is, hogy azt mondták a fesztiválozók, hogy hát végül a szolgáltatók vissza sem vették a repoharat, azt mondták, hogy jó van, ezzel támogassanak akkor minket egyrészt. Másrészt meg, hogy a repoháron kívül milyen konkrét lépéseket lehet tenni egy fesztivál, egy ilyen nagy fesztivál esetében a környezetvédelemért?
4: Nyilvánvalóan a szelektív hulladékgyűjtés számunkra például nagyon-nagyon fontos. Fontos az, hogy és jótékonyságot, illetve olyan alapítványokat, szervezeteket lehet támogatni, beteg gyerekeket, akiknek az életében például a műanyag palackoknak a gyűjtése nagyon fontos, és minden évben ezt nagyon fontos témája a Szegedi Ifjúsági Napoknak.
3: A beszállítók, vendéglátósok kiválasztásánál mennyire fontos szempont a fenntarthatóság?
4: Szerintem ez már a vendéglátósok körében is egy elterjedt és szokásos metódus a fesztiválok életében. Mi leginkább lokális vendéglátósokat, illetve helyi vendéglátósokkal dolgozunk együtt.
3: Hát ez is egyfajta fenntarthatósági szempont, nem a helyi?
4: Így van, mi a saját környezetünket helyezzük előtérbe, és ők elfogadták, és szerintem számukra is egy nagyon fontos tematika. Nyilván a terület adottságai azok, amelyek meghatározzák, hogy milyen lehetőségeink vannak. A mi kezelésünkben áll a partfürdő, ahol az egész fesztivál megrendezés kerül, és mindig törekszünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a természetre, a Tisza mellettiségre, a vízre, és a civil falunkban, ahol 40-45 civil szervezet tevékenykedik minden évben, ott is kiemelt megoldási lehetőségeket kínálunk, és felhívjuk a figyelmet.
3: A fesztiválozók mennyire partnerek ebben? Szóval mennyire partnerek?
4: Szerintem teljesen. És hozzászoknak ők is. Akkor, amikor azt látják, hogy a fesztivál is tesz ennek érdekében, akkor ők is fogékonyá válnak. És szerintem fokról fokra, lépcsőről lépcsőre lehet ezt mindenkinek a saját életébe bevezetni, elfogadtatni.
3: Mennyire látják a jövőt ebből a szempontból, hogy milyen irányba kell haladni?
4: Szerintem a társadalmunknak az egyik alapvető kérdése, hogy ezt felé kell fordulnia a világnak, illetve saját magunknak és az egyéneknek, a személyeknek.
16: A Szegedi Ifjúsági Napokról hallhattak egy beszélgetést fenntarthatósági szempontból az elmúlt percekben, és most újra Szigetvári Józsefhez fordulok, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökéhez. Nagyon érdekes egyébként fesztiválok fenntarthatóságáról korábbi cikkeket olvasni, akár ilyen 4-5 évvel ezelőttieket, amelyek arról szóltak, hogy hát, hogy az egyszer használatos műanyagokat ki kell vezetni. Most meg azért már jóval előre haladottabb állapotban vannak a fesztiválok. Itt is hallhattunk néhány példát, akár a repoharat, a szelektív hulladékgyűjtést, és hát ugye az egyéni felelősséget, ami mellett nem lehet elmenni. De lát-e olyan példákat a Magyar Fesztivál Szövetség elnökeként a fenntarthatósági szempontból a fesztiválok körében, amelyek nagyon előremutatóak?
5: Hát az imént hallott interjú Kolonics Erikával nagy örömmel hallgattam el egyébként, a színész Kolonics Erika a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségi tagja, tehát közvetlen jó példa arra, hogy valóban foglalkozik a szövetség ezzel. Hát nyilvánvaló, hogy láttunk ilyen jó példát, hogy hangsúlyozom, ez elsősorban nagyon sok fesztivál esetében anyagi kérdést, hogy van-e arra erőforrása, hogy ezzel még külön foglalkozzon. És itt én azt gondolom, hogy a fesztiváloknál fölelhető bármilyen ezzel kapcsolatos hiányosság az mind abból fakad, nem a szándékból fakad, hanem hogy más gazdasági rendszerben működnek a fesztiválok. Én azt látom, hogy ott, ahol egyébként bármilyen lehetőség nyílik arra, hogy fenntartható, akár szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkozzanak, akár a repoharakkal foglalkozzanak, akár a műanyagot kiváltsa a papír, akár még egyébként nagyon sok fesztiválnál már az is fölmerül, hogy a streetfoodos kínálatban egészségesebb ételekre gondoljanak. Ez mindenkit nagyon izgat, hiszen egyfolytában ezt halljuk a tévéből, rádióból, hogy mekkora felelősségünk van, hogy ezzel foglalkozzunk.
16: És a fesztiválozó közönségnél mit lát tehát, hogy fontos-e számukra ez, hogy mit kínál, hogy fenntartható egy fesztivál, hiszen a fiatalabb generációnál már azért ezek a hordozott üzenetek is nagyon fontosak, akár pont egy fesztivál választásnál.
5: Hát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Azt tudom, hogy mindenben a változás kezelés nagyon fontos. Akár szervezési, akár tervezési szempont, hogy bármifajta változás áll be. Változás beállhat például a fiatal generáció szemléletében, amelyik egyébként adott esetben, hiszen náluk jellemző a
23: a klímaváltással kapcsolatos problémakör erőteljesebben, tehát nekik vannak erősebb klímaszorongásaik, hogy ezt muszáj lesz követni, hogyha azt szeretnénk, hogy a fiatalok bemenjenek egy adott fesztiválra. Bár egyébként ugye a tapasztalataink azt mutatják, hogy a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a korosztály már nem annyira rajong a tömeges rendezvényekért. Tehát, hogyha a Sziget vagy bármelyik ilyen nagy fesztivál történetét megnézzük, azért 15-20 évvel ezelőtt az óriási volt. A mostani generáció a Covid és mások hatására sokkal inkább a kisebb, átláthatóbb, biztonságosabb, barátságosabb, és akár ezekből a szempontokból is kézzelfogható fesztiválokat keresik. Tehát
16: érdekes lesz látni, igen, hogy mit hoz a jövő, és muszáj alkalmazkodni hozzájuk. Köszönöm szépen, hogy velünk volt, és jó fesztivál szezont kívánok. Szigetvári Józsefet, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökét hallhatták. Dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk pedig visszaült a stúdióba. Égtek a vonalak, azt láttam, közös képviselet témában. Mik a tapasztalatok?
17: Igen, a legnagyobb probléma a nagyon sok telefon volt, amit nagyjából azért átbeszéltünk, a közgyűlések működése, illetve a közös képviselő ezeket hogy hívja össze szabályosan, nem szabályosan, illetve a számvizsgáló bizottságra vonatkozóan voltak még kérdések. Tehát a számvizsgáló bizottság azért nagyon lényeges, mert a tulajdonostársak saját maguk közül választják legalább 3 fő számvizsgáló bizottságot, és gyakorlatilag ez a számvizsgáló bizottság ez ellenőrizni fogja, illetve hogyha 25 lakásnál több lakás van, akkor tulajdonképpen kötelező ezt megválasztani. És ez a számvizsgáló bizottság folyamatosan tudja ellenőrizni és számon kérni a közös képviselőnek a tevékenység, illetve a közös képviselőt. Tehát
16: itt viszont nagyon fontos, hogy ez lakók közül, tehát lakók van, közül kerüljenek ki a tagok.
17: Így van, és gyakorlatilag folyamatosan tudja tartani a kapcsolatot a közös képviselővel,

0: aki abban az esetben, hogyha a helyiségek száma meghaladja az 50-et, illetve hogyha a közösségnek az éves pénzforgalma meghaladja a 20 millió forintot, akkor gyakorlatilag igénybe kell őt venni, és egyfajta gazdasági, szupervájzori, főellenőrzési tevékenységet végez a pénzforgalom, a gazdálkodás, a beszámolás érdekében, és annak a szakszerűségét ellenőrzi. Ez is azt célozza, hogy a lakóknak az összeadott pénze, a közösség összeadott pénze biztonságban legyen, és célszerűen legyen felhasználva.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött és fogadta a hallgatók hívását. Dr. Kator Zoltán ügyvédet, állandó jogi szakértőnket hallhatták. A mai délelőtt stábja pedig lassan elköszön, hiszen 2 perc múlva 11 óra. Holnap is várjuk Önöket 9 órától. Beszélünk arról, hogy hogyan hat a forint erősödése az ingatlan piacra, de hallhatnak arról is, hogy a hosszabb nappalok és maga a fény hogyan hat a testünkre. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani. A mai műsort Cseszregi Balázs szerkesztette, a gyártásvezető Szőlősi Éva, a hangmérnök Síje Gábor volt. Műsorunkat 60 napig a mediaclick.hu oldalon meghallgathatják. Rádiózanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik, amely a Deszki Szerb Kulturális Központ és Tájházba látogat. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Capuçon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megkezdődtek a lengyel-magyar kormányfői tárgyalások Varsóban. Magyar Péter és Donald Tusk találkozója mellett több magyar miniszter is egyeztet lengyel kollégájával. Délelőtt a magyar delegáció megkoszorúzta Henrik Slavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművét a magyar nagykövetség közelében. Ők ketten több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidó származású embernek mentették meg az életét. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amit rendezni kell. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte párbeszédre és jogi garanciákra van szükség, tette hozzá a tárca vezető. Éjszaka több mint másfél száz drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg. Civil infrastruktúrális létesítmények és többszintes lakóházak rongálódtak meg Nyipróban, valamint Szumi és Zaporizsja megyében. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de legkevesebb ketten meghaltak, és soka sérült is. A lakosokat figyelmeztették, hogy a légi veszély még nem múlt el. Az ukránok közben több mint 270 pilóta nélküli repülőszerkezetet küldtek 20 oroszországi régióba. Nizsnyij Novgorod környékén találatért egy olajfeldolgozó üzemet. Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök videóüzenetében azt mondta,

0: Májusban Ukrajna javára változott a hadi helyzet. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat tovább szeretnék fejleszteni. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása és a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. Iránnak korlátozott ideje van arra, hogy megállapodjon az Egyesült Államokkal, mielőtt újabb amerikai katonai támadás érné, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra utalt, hogy csak a hétvégén dönt a további lépésekről. Trump ismét megerősítette, nem fogja engedni, hogy Iránnak nukleáris fegyvere legyen. Itthon a honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzó irodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza Görgei Artúr és serege, a honvédsereg Budavárát. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedésre. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között, közölte a MÁV csoport. A munkák célja a sebességkorlátozások megszüntetése. A felújítás a miskolci Tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra, illetve hosszabb eljutási időkre kell számítani. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél több felé megélénkül, a hőmérséklet délután 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
1: Műsorajánlat.
2: Apa generációk. Gyerekeink párválasztása.
3: Jól válasz, mert ezt egy életre választod. Próbálj nagyon hasonszőrűt választani. Egyfajta óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva.
4: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk a párválasztásról. Milyen útmutatást kaptak otthonról, hogyan alakult a saját belátásuk, és mit adnak tovább a gyermekeiknek.
2: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek, ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
1: Nagyok.
5: A győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Várja önöket a beszélgető társ, Babucs Kriszta.
1: Nagyok.
2: Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Kívánság kosár.
6: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
2: Kívánság kosár, vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban. Műsorvezető Burkert Rudolf.

0: deszken is, a közösségben is már egyre több magyar ajkú van, és így barátságok, szerelmek szövődnek, házasságok, gyermekek születnek, és nagyon nagy feladatunk az, hogy a vegyes házasságból lévő születendő gyermekek még olyan környezetben tudnak megélni dolgokat, ahol meg tudjuk teremteni nekik azt, hogy még a szerb szokásokat fel tudjuk eleveníteni.
1: Rečiću upravo na srpskom, da puno reči sam naučila zapravo uz pomoću dece, koje mi pomažu da ja naučim mađarski.
2: A gyerekek mellett nagyon sok szót megtanult magyarul.
1: Óvoda, iskola, ének, zene, zöld kertben.
3: Felmérjük és megbeszéljük, melyik gyümölcsfáknak kell a gyümölcseit megrajzolniuk és a nevüket fölírni szerbül magyarul arra a fa szeletre, amit előbb lecsiszolnak, majd lelakkozzák és kikerül ide a veteményesbe.
4: A Deszki Szerb Tájházban vagyunk, jó napot kívánok, vagy más néven, ez az úgynevezett Szerb Kulturális Központ és Tájház, ami a település szerb nemzetiségi hagyományainak és népi építészetének a legfontosabb őrzője. Ide lépünk be Brcán Évával, aki a Bánát Kulturális Egyesület vezetőségi tagja és az Aranykezek kézműves műhely vezetője. Na most Éva, az a ház nekem azért gyanúsan 19. század végi, 20. század elejé, ahova belépünk. Mióta van ez a szerbek tulajdonában, vagy hogy került hozzájuk?
0: Pár évvel ezelőtt született meg ez a gondolat, egy közösségi ház, ahol az emlékeinket tudjuk őrizni, és volt arra lehetőség, hogy a szerb országos önkormányzat támogatásával meg tudtuk vásárolni ezt a több mint 100 éves parasztházat. Szerb család tulajdonában volt, és sikerült ezt egy intereges pályázati megvalósításból felújítani, ami alapjaiban nem változtatott rajta, megmaradt a hármas tagolás, a tiszta szoba, a konyha jelleg és egy társalgó rész. Ezt egy határon átnyúló projekt keretében a szabadkai partnerünkkel együtt valósítottuk meg. Ők magyar házat újítottak föl Szabadkán, mi pedig ezt próbáltuk meg az eredeti állapotnak megfelelően visszahozni, és tartalommal megtölteni. Tehát ide kerültek be azok a tárgyi eszközök, amik méltatlan körülmények között volt évtizedeken keresztül, most egy állandó kiállítás keretében látogathatják a látogatók.
4: Menjünk akkor be oda a tiszta szobába, ez van közelebb természetesen az úthoz. Na most annyiban egy picit modernizált az épület, hogy már parketta van lent, de a berendezés klasszikus, ahogy mondtuk, 19.-20. századi, én azt gondolom, hogy a paraszti életnek a kellékei.
0: A magyar családok és a román családok, szerb családok itt a házasságokkal, beköltözésekkel gyakorlatilag nagyon átvették ezt a stílust, közösen együtt hozták ezeket létre, készítették otthon akár saját kezűleg is. Olyan nagyon nagy különbséget nem nagyon tudok mondjuk egy magyar paraszti család tárgyi eszközén felmutatni. Talán vannak az interziás bútorok, amik részesebbek, ami mindenképpen különbség, hogy a mi falainkat, illetve polcainkat megtöltik a szerb vászon, ami egy nagyon jellegzetes lehelet vékony textil, amit a mi asszonyaink, a nagyanyáink otthon szőttek, és ez gyakorlatilag a születéstől az elhalálozásig elkísérte a szerb családokat. Nagyon sokszor végekben vitték ajándékba ezt a szerb vásznat, hisz akár itt a kisbaba bölcsőben látható babaruhán is a szerb vászonnak az egyik csíkritmusával lehet látni felöltöztetve a babát, akár mondjuk a szék karfájára rárakott textil, ami már napjainkban szövődött, hisz az előző projektjeink megvalósítása során visszatanultuk a szövésnek a technikáját, tehát szövőszékeken szőjük ezeket a finom alapanyagokat, ezekből népviseleti kellékek, tehát ingek, ruhák készülnek, de napjainkban díszítik már a törölköző tartókat is, ahol az asszonyoknak a hímzés mesterségét is be tudjuk mutatni, akár egy-egy ilyen kiemelt szöveggel pedig emlékezetesebbé tudjuk tenni a kis műveinket.
4: Mennyiben hasonlítanak ezek a szerb népi bölcsességek a magyarhoz? Mi van odaírva?
0: Hogy jó reggelt mindenkinek, köszöntelek benneteket, mindenkinek legyen szép napja, és itt rajta van, aki hímezte annak a neve, Kila, és ő ezzel akár ajándékba kedveskedett a kedvesének, vagy a rokonságnak, vagy akár saját maga stafirungját is bővíthette ezzel.
4: Hogy van ez szerbül elmondva?
0: Dobro jutro, cvekre, ustani u mice, eva, peskir, udbris cice, Kase, ubrise, dinárga, samocvekar, davadja.
4: És ugye, amit mi most nézünk, az nem csak egy múzeum, hanem egyfajta ilyen kulturális központ is, ahol rendszeresen tartanak különböző hagyományőrző rendezvényeket, meg kézműves foglalkozásokat. Hát is lépünk a következő terembe, ahol ezt mindjárt megbeszéljük.
0: A kézműves foglalkozás egy nagyon klassz dolog itt ebben a millióben megvalósítani, hisz az udvar abszolút alkalmas, illetve maga a berendezések, a külső terek alkalmasak ezekre a foglalkozásokra, és tájházpedagógiai foglalkozásokat is tartunk, ami annyit jelent, hogy a gyerekekkel az elvetett kukoricát leszedjük.
4: Van ilyen tankertjük?
0: Igen, így van, arra is fogunk menni, illetve van egy nagyon gyönyörű szép kemencénk, begyúrjuk a kenyeret, és ott megsütjük azokat a szerb jellegű kalácsokat, amiket szeretnénk ugye a gyerekeinek is megmutatni, hogy hogyan készülnek, illetve mi is próbálgatjuk a szárnyainkat, hogy eddig nagyon sokszor sütőben sütöttük ezeket, most van lehetőség arra, hogy kemencében nyíltűzön tudjuk ezeket kipróbálni.
4: Keresem a kapaszkodókat, meg a különbségeket a szerb és a magyar kultúra között. A kalács miben más a szerbeknél, mint a magyaroknál, ha más?
0: Ugye nálunk van édes kalács és sós kalács is. Aha. Ezt speciális fazékban szokták az asszonyaink megkeleszteni, és ettől szinte egy kibudgyosodik, kidudorodik ez a fonott kalács, és ezt ünnepnapokon is előszeretettel sütik az asszonyaink.
4: Ugye a hagyományőrzés, itt vannak különböző. Hát én magyarul azt mondanám, hogy ezek párták, szerbül mit mondunk ezekre a fedőkre?
0: Igen, ezek a főkötők. Nagyon jellegzetes hímzés technikával készülnek. Ez a nemzeti jegyzékbe bekerült ennek a hímzésnek a élő hagyománya. Tehát napjainkban is a műhelyünkben hímezzük ezt a típusú hímzést, és nem csak főkötőkre, hanem más egyéb jellegű ajándéktárgyakra is már rákerül, és visszük hírét ennek a típusú hímzés technikának, és itt lehet látni, hogy a régi eredeti darabok több száz évesek, és vannak ugye újraalkotások a következő vitrínben láthatóak. Ennek a hímzésnek a technikáját oktatjuk országosan, illetve határon túl is. Érdekesség, hisz nem csak egy sima lapos öltéssel öltögetjük, hanem először kartonra nyomjuk rá a mintát, azt kivágjuk, csirézzel ráragasztjuk ugye a textilre, és a textilnek a tetején van csak az aranyszállal lévő átöltögetés, és utána díszítjük ékkövekkel, flitterekkel és egyéb kisebb színes, illetve arany színű kiegészítőkkel, kerülnek rá rojtok is akár, és ezek a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesületnek a névviseleti kellékei, ami annyit jelent, hogy napjainkban is a táncainkhoz a színpadon megjelenik, és ez a tudás átadás deszkről került el, Batonyára is, Mohácsra is, Bajára is, a múzeumba el került ez a hímzés technika.
4: Elhoz még egyhez, ami még ezen is túltesz. Ez kifejezetten a nagyon díszes, ami itt ki van állítva?
0: Igen, igen. Ezek a hosszú főkötőjeink a fiatal lánynak a derekánál jóval lejjebb ér, és ünnepi alkalmakra készülnek, illetve a vagyonosodásnak a mértékét is mutatták, hogy mennyire gazdag az a lány, mennyire gazdag földekkel. Hogyha egy ilyen főkötőben elmentek mondjuk a templomba, akkor ott már nem kellett bemutatkozni, és nem kellett elmondani, ja, hogy kinek mennyi pénze van, vagy vagyona van, hanem egyből látszódott az, hogy a vagyoni helyzete milyen, és így ezzel be tudott mutatkozni.
4: És akkor így emelkedünk, hogy ez az arany és fehér, ez gondolom az alsó rétegeké, és az a bordó arany, ami még tele van ráadásul kövekkel, és pár fehér is tele van, az a gazdagabbaké, vagy tehetősebbeké?
0: Igen, igen, igen. Ez egy nagyon egyszerű kis textilre készült, tehát egy fehér színű damasztra, ő pedig egy francia bársonyra, tehát maga az alapanyaga is jóval gazdagabb.
4: Elsétálunk a viseletek mellett, hát itt is természetesen a szoknyák, a mellények. Hogy hívják a szerbeknél a kabátot?
0: Zakónak mondjuk, ami még különlegessége, hogy ugye díszítve van a női ruhánál, ugye a női ruha ünnepi öltözetbe öltöztetve a szerb törölközővel, és ugye megjelennek a dukátok. A dukát fém pénz érme. Régen ugye hatalmas nagy dukátok díszítették a nőknek a nyakát, és ez is a földeknek a mennyiségét jelentette.
4: Éva, kilépni, én jövök utána, és akkor már az udvaron vagyunk. Jó napot kívánunk mindenkinek, mert egy közben megérkeznek a beszélgető társak, de újabb ajtó nyílik, és egy másik térbe érünk be. Hát ez valamilyen vendégfogadó rész lesz.
0: Igen, ez egy közösségi tér arra, hogy akár egy-egy foglalkozást, akár egy-egy bemutatót, vagy kézműves foglalkozásokat méltón meg tudjuk tartani. Egy ilyen autentikus környezetben ez a hely arra szolgál.

0: nem az épülethez kapcsolódik ez a kérdés, ez egy magánjellegű, de ha gondolja, akkor utasítsa vissza, hogy melyik az anyanyelve a kettő közül, ez találhatom.
1: Magyar. Magyar, abszolút. Én magyar lány vagyok, igen.
0: Csak hozzáment egy szerb férfi.
1: Hát, igen.
0: De ez mindennapos deszken.
1: A vegyes házasságok napjainkban már nem szokatlanok, hisz deszken is ugye a közösségben is már egyre több magyar ajkú van, és így barátságok, szerelmek szövődnek, házasságok, gyermekek születnek, és nagyon nagy feladatunk az, hogy a vegyes házasságból lévő születendő gyermekek még olyan környezetben tudnak megélni dolgokat, ahol meg tudjuk teremteni nekik azt, hogy még a szerb szokásokat fel tudjuk eleveníteni.
0: Miközben itt sétálunk tovább az udvaron, mondjuk el, hogy ennek történelmi hagyománya van, hogy a szerbek és a magyarok itt békében élnek egymás mellett már nagyon régóta.
1: Igen, hát Deszk szerintem nagyon jeles ebben a dologban, hisz a háború idején is, amikor nagyon sokan átjöttek Szerbiából, akkor nagyon befogadó volt Deszk, és több család települt le ebben a békességben. Tényleg magyarok és szerbek együtt tudunk élni. Náda volt, volt kocsmánk, akinek a neve Jubó kocsma, és ugyanúgy a magyar vásárlók, vagy a magyar emberek is ugyanúgy mennek ezekbe a szerbek által vezetett közleti intézményekbe.
0: És ahogy lehet hallani, erősödik a kutyaugatás, mert hogy jövünk hátra a kertbe, itt különböző gyümölcsösek vannak, különböző veteményeseket látok, akkor ez lenne a tankert, amiről már beszéltünk, ugye?
1: Igen, igen, ez a házhoz tartozó kertrész. Fontos volt számunkra az, hogy ne csak egy tájházat tudjunk működtetni és időközönként kinyitni, bemutatni a látogatóknak, hanem mindenképpen élővé szerettük volna tenni ezt a környezetet, és ez így együtt abszolút alkalmas volt számunkra a terveink megvalósításához. Itt különböző ágyásokban már vannak zöldségek, retkek, spenótok és különböző virágok. Lehet látni ugye a dáliáknak a különböző változatait. A büdöske a magyar családoknál is abszolút látható, ugye nálunk még a narcisz, tulipán, ami még jellemző, és onnan tudjuk ezeket, hogy mik a hagyományos fajták, hogy még a régi temetőben is előjönnek ezek a virágok.
0: Kik a látogatók?
1: Elsősorban a gyerekeink, a szerbiskolában, óvodában lévő gyerekek napi szintű kontextusban vannak ezzel a földdel, illetve ezzel a kis kerttel. Tehát ahogy a munkálatok elkezdődnek, hogyha mondjuk szüretelünk, akkor ők szüretkor itt vannak, és jönnek át iskola után, vagy akár az iskolai idő alatt, és akkor nézegetik az elvetegetett dolgokat, hogy ezek hogyan alakulnak, ebben a kis hambárban vannak az ő szerszámaik, és mindenki megfogja a kis eszközét éppen, amire szükség van, és mennek pedagógus vezetésével, és végzik ezeket a paraszti munkákat.
0: Egymás között milyen nyelven beszélnek?
1: Akik szerbül beszélő pedagógusok, egyértelműen csak szerbül beszélnek a gyerekekkel. A két ajkúak esetén ott előfordul ugye a magyar fordítás, és ugye hát vannak magyar ajkúak, mint köztük én is, viszont a nyelvet én is beszélem, és én is próbálom alkalmazni.
0: Na, akkor beszélgessünk velük, ha már megemlítettük őket, mert hogy megjöttek közben a pedagógusok, és akkor még egy kérdést intéznék Évához, amíg odaérünk, hogy meddig jutott el a szerb nyelven? Tehát álmodott-e már mondjuk szerbül? Mert azt mondják, hogy az az, amikor már az ember magabiztosan beszél egy nyelvet. Tehát, hogy úgy gondolkodik álmában.
1: Hát az unokákkal otthon éjjel-nappal mindenképpen azon a nyelven beszélünk, és így általános szint szerint tudok álmodni. Tehát nem tudok űrhajós és doktor szinten álmodni, illetve politikus szintjén, de ilyen gyerek nyelven igen.
0: És ha már emlegettük az iskolásokat, akkor folytassuk a beszélgetést Stanojevnél Rockov Nórával, aki iskolaigazgató, és a negyedikeseket hozta el. Milyen célra jöttek ide, Nóra?
2: Ők kimaradtak itt a veteményezésből, viszont kapnak a héten egy feladatot a kertben. Technika órán fognak elkészíteni növényeket jelölő fa táblácskákat. Mondhatnám azt is, hogy ilyen infografika szintjén felmérjük és megbeszéljük, mely zöldségek kerültek eddig sorra, és mely gyümölcsfáknak kell a gyümölcseit megrajzolniuk, és a nevüket fölírni szerbül magyarul arra a fa szeletre, amit előbb lecsiszolnak, megalkotnak, majd lelakkozzák, és kikerül ide a veteményesbe.

0: Na gyerekek, kezdjük akkor a lányokkal. Voltál már bent a házban?
1: Nem.
0: Itt még nem voltál bent?
1: Nem.
0: Kertben hátul?
1: Ott voltam. Vetettünk.
0: Mit?
1: Arra már nem emlékszem.
0: Téged hogy hívnak?
2: Violetta.
0: Te voltál már benne a házban?
2: Szóval,
0: na, gyerekek, egy új élmény van rátok, akkor gyertek, megmutatjuk belülről a házat, mert talán akkor könnyebb lehet, azt úgy, Nóra.
3: Persze, hogy ne lehet.
0: Jó, akkor induljunk el gyerekestől.
3: Ezek a bútorok az iskola épületében voltak fönt az emeletünkön kiállítva, és abban a formában ezzel ők már többször találkoztak. Miután itt a tájház átadásra került, így elrendezve nem találkoztak vele, és amik itt az előtérbe található népviseletek, a gyerekek hordják is. Nyilván alkalmakkor, és nem biztos, hogy mindegyikét, hiszen minden tanulónk néptáncol. Ez be van iktatva a testnevelés órába is, és járnak rendszeresen fellépni, amikor pedig magukra öltik ezeket a népviseleteket, és ezeket a szépen díszesen hímzett főkötőket is akár. Amikor mi a kertbe át tudunk jönni, és rendszerint a kertbe megyünk, mert 45 percbe valahogy bele kell, hogy férjünk, akkor veteményezni jövünk, akár egy testnevelés, akár egy technika órába iktatva, vagy itt van például egy ilyen etika, amikor egy kicsit zöldebb a természet, és tényleg ki lehet azt használni, hogy kiülünk egy árnyas fa alá, és ott történik a beszélgetés egy adott témáról.
0: Na fiúk, azt közben láttam, hogy nektek az ott nagyon tetszett, ami fel van téve erre a dobozra. Mit gondoltok, hogy ez mi lehet?
1: Hát ez egy autó szerintem.
0: Szerinted?
1: Kifli autó.
0: A teste valóban olyan, mint egy kifli, és egyébként a kettő között van az igazság, mert hogy tényleg van négy kereke, melyik ötök meri megtolni, hogy gurul le. Kicsit nyikorog. És működik. Ezt tetszik a legjobban?
1: Nem.
0: Mi tetszik a legjobban? Most már visszajövök Nórához, mert ugye ezt mi megbeszéltük korábban Évával, de hogy például itt van ez az ilyen szőttes, ami rajta van a madár, és ugye alatta ez a jó napot felirat szerbül, hogy ez hogy szövi bele például egy órába, vagy mit kezdett tanítani erről a gyerekeknek?
3: Nálunk heti egy kézműves órájuk van, amikor ezekkel a régi mesterségekkel ismerkednek meg a gyerekek. És ebbe például a szövés beletartozik. Én például gyerekként nem szőttem, vagy nem olyan formában, hogy rendes szövőszék mellett, mint ahogyan itt fönt a kézműves műhelyünkben ott vannak a felnőtt méretű rendes szövőszékek. Nyilvánvalóan a szövéssel például már első osztálytól elkezdjük őket megismertetni, kartonra feszített fonalakon keresztül kell először csak a szövés alapjaival megismerkedni, utána pici kézbe vehető ilyen fa szövő szerkezeteik vannak, ami már egy továbbfejlesztette egy magasabb lépése, és a végén pedig odaülnek negyedik osztályban magához a szövőszékhez.
0: Azért tök helyes egyébként, mert miközben mi beszélgetünk, ezt azért nem mondtam, amikor beléptünk, hogy a gyerekek ilyen apró és óvatos léptekkel jöttek, tehát lassan ismerkedtek. Mióta beszélgetünk, azóta elkezdtek körbenézni, tehát oldódnak, de gyerekek, gyertek egy picit, légy szíves. Azt mondta a Nóri néni, hogy ti táncoltok. Melyik ruha lenne az, ami nektek tetszik, amiben szívesen táncolnátok, és akkor kezdjük először a fiúkkal. Melyik tetszik neked?
1: Ez.
0: Az a fekete? Miért?
1: Hát mert olyan díszes és szép.
0: Hédi?
4: Nekem ez.
0: Melyikre gondolsz erre? Amelyik milyen színű?
4: Lila.
0: És a rajta lévő virágok?
4: Aranyszínűek.
0: Viola?
5: Nekem is ez nagyon tetszik. Nagyon szép lila színű.

0: Vojcse.
1: Visszatérve itt a szövésre, a gyerekek, és itt nem látszik a népviseleteken, mert a bánátinak nem része, de például a negyedik osztályban megszövik az úgynevezett pojászukat. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szélesebb, 10-15 centit széles övet kell elképzelni. Ez színeiben tud eltérni egy picit a fiú és a lány részéről, és például ezt szokták rendszeresen negyedik év végére megszőni, mert általában a dél-szerbiai táncokhoz már ez a viselet része, és akkor ez már a sajátjuk lesz, és akkor a fellépéskor már ezt tudják maguk köré kötni.
2: Na minek után mi feltartjuk ezt az órát? Nagyon köszönjük a gyerekeknek és Nóri nénnek is, és akkor megyünk tovább, hadd tartsák meg a saját órájukat. Köszönjük még egyszer. És amíg Nóri néni elindul vissza az iskolába a gyerekekhez, én megyek Szimulov Szányához, aki az óvoda igazgatója, és segítségünkre lesz Gyukin Adriána, aki pedig majd fordítani fog, mert hogy Szánya tud magyarul, de csak keveset. Úgyhogy én magyarul kérdezek, Szánya akkor válaszol szerbül, és Adriána fordít. Ez így jó mindenkinek?
3: Igyekszem fordítani, igen. Igen, jó.
2: Szányának is. Hány óvodás felett óvónéniskedik?
3: Kolikai máma dece.
4: U mojoj grupi ima 14 dece, ali ukupno u celom zabavištu ima 52.
3: Az egész óvodában 52 gyerek van jelenleg, az ő csoportjában 14.
2: Szánya, mi mindent tanít az óvodában? Tehát szerb népdalt és magyar népdalt ugyanúgy?
3: Stasve predaješ u zabavištu i srpski i mađarski pesmice i sve isto tako.
4: Trudimo se naravno da djecu naučimo srpski jezik, ali također se bavimo i mađarskim jezikom i mađarskom kulturom i običajima.
3: Igyekszünk a gyerekeknek mind a két nyelven tanítani, szerbül is és magyarul is énekeket és verseket, tehát igyekszünk bemutatni a szerb és a magyar kultúrát is egyaránt.
2: Óvodásokat áthozza ide a szerb tájházba?
3: Da li decu doneseš ovde u zavičajnu kuću?
4: Da, dovodimo ih, ali najviše zapravo u zelenu baštu.
3: Igen, át szoktuk hozni őket, de lényegében főleg a zöld kertbe.
2: A veteményesbe vannak hátul, a tankertbe viszi őket.
3: Tankertbe, jó.
2: Mit csinálnak ott hátul a tankertben?
3: Staradi tatama.
4: Zapravo ovaj mesec mart bavimo se biljkama. Projekte smo započeli u sobi, a ovde u zelenoj bašti ih nastavljamo.
3: Egész márciusban a növényekkel, a növények vetésével foglalkoztunk, és ezeket a foglalkozásokat a csoportszobában kezdjük el, tehát ott vannak bevezetve a feladatok, és a tankertben fejeződik be.
2: Szánya ingázik? Tehát, hogy Szerbiából jár át Magyarországra tanítani, vagy óvodában dolgozni?
3: Péter Dali dalzis svakidani Szerbia.
4: Ne, živim u Szegedinu. Élek Szegeden.
2: Mióta?
4: Od 2022 godine.
3: 2022 óta.
2: És mit szedett magára? Tehát milyen szavakat tud magyarul?
3: Stasi Svena učila za ovo tri godine.
2: Nem kérek mondatot, csak szavakat.
3: Réci.
4: Réci ću prvo na srpskom, da puno réci sam naučila, zapravo uz pomoću dece, koja mi pomažu, da ja naučim mađarski.
3: A gyerekek mellett nagyon sok szót megtanult magyarul.
4: Óvoda, iskola, ének, zene, zöld kertbe.
2: Nagyszerű. Ne aggódj, én ennyi se tudok szerbül. Úgyhogy már bőven vezet. Hát kedves hallgatóink, a Deszki Szerb Tájházban jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Bestlin Anita nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem, rádiózzanak tovább. A hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
6: 11 óra 30 perc, a híreket Berente Marian szerkesztette. Megkezdődtek a lengyel-magyar kormányfői tárgyalások Varsóban. Magyar Péter és Donald Tusk találkozója mellett több magyar miniszter is egyeztet lengyel kollégájával. Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A BKK tervei szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszert 2028-tól fokozatosan kiterjesztik a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózatra. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar a nyugati határnál alakulhat ki. A szél több felé megélénkül, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
5: Műsorajánlat. Kalendárium.
0: Nyári programok, előadások a Kőszegi Várszínházban. Póca Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden, irodalom éjszakája Debrecenben, római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a nagykanizsai Turi György Múzeumban, és a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
8: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
5: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
9: Apa generációk rovatunkban három különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról, és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma párválasztás. Milyen útmutatást kaptam otthonról? Hogyan alakult a saját belátásom, és mit adok tovább a gyerekeimnek? És egyáltalán... beleszólni vagy nem beleszólni? Ha nem, miért nem? Ha igen, milyen mértékben?
10: Párválasztásról, családalapításról. Emlékeztek arra, hogy mikor kaptatok először bármiféle impulzust otthonról?
11: Nálunk ilyen nagy beszélgetés erről soha nem volt.
10: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
11: Nincsenek ilyen élményeim, hogy leültünk volna, és akkor arról beszélgettünk, hogy fiam, így kell jól házasodni, és most hallgass ide, mert jönnek a jó kis atyai tanácsok.
10: Most mondom a tutit.
11: Most mondom a tutit, úgyhogy füzet tol elő. Én nekem az a benyomásom, és az az ilyen utólagos élményem ezzel kapcsolatban, hogy egyfajta óvás, mindig egy ilyen óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva, hogy jól válasz, mert ezt egy életre választod, próbálj nagyon hasonszőrűt választani, akivel el tudod képzelni. Egy kicsit egyébként azt gondolom, talán túlzásba is vitték, emiatt nekem először nehéz volt a lányokkal ismerkedni, de hogy összességében azt gondolom, hogy egy nagyon szeretetteljes támogatást próbáltak nyújtani, aminek leginkább ez volt az apropója, hogy óvatosan, óvatosan.
10: Ebben te inkább a féltést láttad, vagy inkább elbizonytalanítod, hogy az óvatosan, óvatosan az azt is jelenti, hogy hát nem biztos, hogy sikerül.
11: Nem, elbizonytalanodást én egyáltalán nem éreztem ezzel kapcsolatban, inkább azt, hogy féltenek.
10: És ez jól esett?
11: Jól esett valamilyen szinten, tehát amikor az ember épp csak elkezd serdülni, akkor azért még bőven benne van ez az igény, hogy egy kicsit úgy lehessen apához és anyához úgy viszonyulni, mint annó régebben gyerekként, persze nem mások előtt, mert az ciki, de amikor már nagyobb voltam, 16-7-8 éves koromban, akkor már kifejezetten frusztrált, hogy jó, köszönöm szépen, én ezt el tudom intézni, és van annyi gógyim, hogy ezzel el tudok boldogulni én is.
10: Igen, azért van egy pillanat valószínűleg a kamaszkorban, amikor a féltés, amely jól esik, már inkább terhessé válik. Igen.
2: Nálam ez egész másként alakult.
10: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
2: Én már gimnazista koromban is kezdtem udvarolni lányoknak. Nem is kevés udvarlásom volt, hosszabb, rövidebb ideig tartottak, de egyik esetben sem fordult meg a fejemben, hogy én most azért udvarlok, hogy ebből majd házasság lehessen. A szerelem érzésének az együttes kiélése, tehát az, hogy együtt vagyunk és jól érezzük magunkat, és semmi távlati cél nem volt. A szüleimmel egy szó nem esett párválasztásról, mégis érvényesült az a kívánalom a részükről, hogy a párválasztás során hasonló vagy azonos értékrendű családból jövő lányt válasszak, anélkül, hogy erről esett volna akár egy szó is.
10: Tehát azt ez a levegőből lehetett érezni.
2: Ez átjött. Ha beszélgettünk, akkor a család fontossága, a család szerepének a fontossága, az elég gyakran téma volt, és hogy mitől jó egy család. Ez nagyon áttételesen értelmezhető csak, hogy majd az én párválasztásomra is ez érvényes legyen. A kívánalom maga az úgy benne volt a beszélgetésbe, de sosem óvtak semmitől, vagy sosem próbáltak valamilyen irányba terelni.
10: Az, hogy te udvarolsz lányoknak, az kiderült a szüleid számára?
2: Kiderült, de csak olyan szinten, hogy találkozom valakivel, bemutatás az nem történt. A teljesen más nagy áttörés az a feleségemmel való találkozás volt. Hát ha ő most itt lenne, akkor azt mondaná, hogy abban a pillanatban, hogy találkoztunk, akkor ő már látta, hogy
10: mi lesz ebből.
2: Hogy ebből mi lesz. Én ennyire meseszerűnek nem mondanám a kapcsolat kezdetét, de nagyon rövid idő alatt behatároltam, hogy ez teljesen más, ez az udvarlás, mint az összes korábbi. Nagyon sok jó és rossz tapasztalatot összegyűjtöttem a korábbi udvarlások alkalmával, hogyan kell a kapcsolatot építeni, erősíteni, és mire vele találkoztam, addigra már kezdtem közelebb kerülni a házassulási korhoz is.
10: Tehát amikor vele találkoztál, akkor már eszedbe jutott az, hogy ebből akár házasság is lehet.
2: Egyértelműen ebbe az irányba fejlődött a kapcsolatunk, bár még nem esett szó se lánykérésről, se közös tervekről, de 6 hónap elteltével engem behívtak katonának. 18 hónapot egybe leszolgáltam. A szüleimtől úgy búcsúztam el, hogy katát tekintsék családtagnak. Ez az üzenet, ez nagyon erős üzenet volt, amit hátrahagytam.
10: Miközben a szüleiddel továbbra sem beszélgettetek párválasztásról.
2: Nem beszéltünk, igen, igen. Katát már ismerték, és ezzel együtt tudtam ezt az üzenetet is hátrahagyni nekik.
12: Nem is tudom, hogy a kimondott üzenet, de hogy volt egy erős megélésem a szüleim házasságáról.
10: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
12: Ő két nagyon intenzív és energikus ember, emiatt nagyon dinamikus a szó, jó értelemben dinamikus volt a házasság, és rengeteg minden történt együtt is, meg külön-külön is a családdal is, a szakmai életükben is. Ez a tapasztalás, illetve hogy serdülőként tartoztam egy közösséghez, ahol volt egy ilyen felkészítés, fiú-lány kapcsolatokkal foglalkozó program, ahol az egyik erősen állítása, könnyen élhető házasság, mint a párkapcsolat célja fogalmazódott meg. Tudtam, hogy én biztosan nem szeretnék magam mellé egy olyan erős személyiséget, mint amilyen édesanyám volt, hogy hasonlóan egy intenzív házasságot éljek meg ennek minden előnyével, és természetesen hátrányával együtt. Hogy az elejétől fogva ez a párkeresésben ez benne volt, hogy azért olyan szemmel is nézegettem a lányokat, hogyha ebből esetleg lesz valami, akkor ez mennyire tesz eleget ennek a célnak. Én azt gondolom, hogy én otthonról nagyon nagy bizalmat kaptam ezen a területen is. Nem számoltattak be, hogy mi van, vagy nem kellett elmondjam a dolgokat. Emlékszem, hogy én voltam az első a osztályomba, akit a szülei addig engedtek el bulizni, ameddig el akart menni. Előre meg kellett mondjam, hogy hányra fog hazaérni, nagyon keményen kellett tartani, de hogyha én azt mondtam, hogy hajnali egy, akkor azt lehetett hajnali egy is nyugodtan. Mondjuk, hogy a belváros közepén laktunk, tehát ott viszonylag könnyű volt hajnali egyre is hazaérni, nem az volt, hogy van két éjszakai busz, és akkor az egy ember lemarad az egyikről, akkor csak két óra múlva fog hazaérni. Azt éreztem, hogy ez a párkapcsolat terén is megvan. Érdeklődtek, de szerintem ilyen diszkréten érdeklődtek, hogy nem kellett többet mondjak, mint amennyi jól esett. Szerintem nem nagyon avattam őket be. És aztán, amikor Annával a feleségemmel összeismerkedtünk, akkor meg ez így valahogy nagyon gyorsan adódott. Amikor először meglátogattuk a leendő belimnek a családját, ilyen anyóstárst és apóstárs, akkor édesapám a maga laza módján azzal vezette be a látogatás célját, hogy jöttek megnézni, hogy van-e Sztálin kép a falon. Ezzel is gyakorlatilag keresték az értékrendi hasonlóságot.

0: valószínűleg az első párkapcsolat, meg az első házasság, amivel életünkben találkozunk, az a saját szüleinknek a házassága. Ti mennyire tekintettétek mintának? Egyáltalán mennyire láttátok, hogy a ti szüleitek hogyan élnek együtt? Az én szüleim elváltak, tehát én azt láttam, hogy sok mindent szeretnék, de sok mindent nem úgy, ahogyan ők csinálják nyilván. Mennyire lehet példát venni abból, ahogy a szüleink élnek, ha jól élnek, vagy éppen mennyire nehéz az ő példájukat látni, mondván, hogy hát ilyen jól csinálni nekem biztos nem fog sikerülni. És ha nem annyira jó a példa, akkor vajon ebből lehet egy jobb kapcsolatot építeni, lehet-e másképpen csinálni a sajátomat?
1: Én nem a jó és a rossz tengely mentén, hanem inkább az egyik megoldás és a másik megoldás tengely mentén láttam ezt. Tehát, hogy érdekes volt megélni a szüleim döntését. Ők ugye a 70-es években ismerkedtek össze, akkor volt az esküvőjük, sőt még én is akkor születtem, ami egy teljesen más keretrendszer volt, hogyha az ember hasonlót szeretett volna választani, akkor azért sokkal kisebb volt a merítési lehetőség, mert azért sokkal több korlát volt ezen a történeten. Érdekes volt megélni ezt a dinamikát, voltak nagyon értékes részei, és hogy voltak olyanok, amire én azt éreztem, hogy én nem ezt szeretném. Tudatosan kerestem azt, hogy hogyan tudok más megoldást választani, ami számomra élhetőbbnek tűnik.
2: Az én szüleim is elváltak. 17 éves voltam. Bennem egyébként ez egy óriási törést okozott, mert én ezt nem nagyon láttam úgy előre, hogy ez ide tart ki, és viszonylag a vége felé elég gyorsan pörögtek az események, és hamar következett be ez a válás. Nem vagyok naív ilyen szempontból, vannak nehezebb pillanatok, vannak könnyebb pillanatok, vannak egészen gondterhelt időszakok is, de a házasság az eleve úgy kell induljon, hogy ez egy tudatos döntés, közös célok vannak, amit nem mindig sikerül elérni, vagy nem úgy sikerül elérni, és számomra nem opció ebből kilépni. Egyébként az, hogy valami jót is mondjak erről az egész élményemről, nagyon sokat igyekeztem ezzel így magamban dolgozni és feldolgozni, és azt hiszem mostanra sikerült átkonvertálni ezeket az élményeket, és jó tapasztalatokra és bizonyos know-how-kra átváltani, hogy én ezt majd hogyan szeretném, vagy hogyan nem szeretném csinálni a saját házasságomban és a saját családomban.
3: Amennyire én ráláttam az ő kapcsolatukra, mint házasságra, nem mondanám, hogy megközelíthetetlenül jó házasság volt, hogy esetleg elriasztaná az embert, hogy ezt úgysem lehet elérni, ezt a szintet. Nagyon jól megvoltak egymással. Édesapám első felesége és kisfia a háború végén bombázás következtében meghaltak, tehát édesapámnak a második házassága volt, amiből a bátyám és én születtünk, és végül is így alkottuk a családot. Az ő mintájuk az nem úgy volt minta számomra, hogy abból sok mindent, vagy valamennyit követni kellene, hanem egy teljesen új saját mintát kialakítani, ami az én egyéniségemhez és a feleségem egyéniségéhez passzol. De biztos túlzás, hogy nem akartunk semmit sem átvenni, mert nagyon sok mindent átvettünk, de nem feltétlenül a házasság, mint két ember kapcsolatának a mintája, hanem inkább az életvitelnek, a szokásoknak a kialakítása, amit örökségként kaptunk és fontosnak tartottunk továbbvinni. A családi ünnepek, akár a hagyományok, de ez nem direkt módon az ő házasságukból, párkapcsolatukból származtatható.

0: saját magatokban tetten éritek-e a saját szüleiteknek a működését, vagy megszólal-e a fejetekben, vagy rádöbbentek-e arra, hogy ezt most pont ugyanúgy csinálom, vagy most pont ugyanúgy reagálok, mint ahogy ezt tőlük láttam.
1: Hogyha a feleségemet kérdeznéd, akkor sokkal gyakrabban van ilyen, mint hogy azt én észreveszem. Van olyan, aminek így tudok örülni, és hogy van, amitől pedig megrémülök, hogy te jó ég, ez az a minta, amit szeretnék nagyon elkerülni. Először csak az érzés jelenik meg, és aztán tudok a viselkedésen változtatni. Rossz esetben már megtörténik maga a viszonyulás is valamihez, és akkor marad a lehetőség, hogy hát ha legközelebb tudok ezen változtatni.
2: Egy-két dologban én is tetten érem el egyébként magamban a szüleimnek a viselkedését, de én viszonylag kevés ilyen élményt tudnék egyébként felhozni, tehát ez nem egy ilyen mindennapos dolog. Leginkább ilyen apróságokban, amikor az ember ilyen zsigeri választ ad valamire, egy helyzetre, például a gyerekeimnek a féltése, azt szerintem abszolút a saját szüleimtől hozom, hogy ők azért nagyon próbáltak mindentől megóvni, jaj, csak el ne essen, jaj, csak be ne üsse, csak el ne törje magát, és ilyen szempontból egy kicsit én is óvatosabban engedem a gyerekeimet szárnyra, de én ezeket nagyon próbálom tudatosan kezelni, és egyébként a feleségem ebben hihetetlenül jó partner. Ezt mind a ketten nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosítani azt, hogy persze hozunk otthonról dolgokat, amik adott esetben jók és rosszak is, viszont azt is fontos belátni, hogy mi is vagyunk valamilyenek, és az megint egy másik dimenzió, hogy a közös életünket meg mi mentén alakítjuk.
0: Mennyire érzitek feladatotoknak, hogy a saját házasságotokat mintaként éljétek a gyerekeitek elé? Mennyire vagytok ebben tudatosak, hogy az valójában minta minden mozdulatotok az ő számukra?
1: Számomra ez megerősítő, meg kicsit félelmetes is. Talán először éltem meg ezt szülőként sem, mint házas társként. Tehát először volt az, hogy apaként jöttem rá, hogy ahogy mondok valamit, az egy az egybe visszajön a gyerekeknél. Ez igaz arra is, hogy ahogy mi az Annával megéljük a kapcsolatunkat, vagy a házasságunkat, akarva akaratlan egy nagyon fontos viszonyítási pontot szolgáltatunk a gyerekeknek. Persze lehet, hogy ők ezt át szeretnék venni, mert hogy ez olyan mintaértékűnek tartják, vagy lehet, hogy pont azt mondják, hogy te jó Isten, hát ez biztos, hogy nem. Hitelesnek kell lennünk, tehát ha bárhogy is döntünk egy adott helyzetben, akkor utána tudjuk azt, hogy miért döntöttük, és hogy ez legyen megindokolható. Például most beszélgettünk arról, hogy hova menjünk családi nyaralásra, megkérdeztük a gyerekeket, hogy ők mit szeretnének, és akkor nagyon hamar kijött, hogy hát Izlandot szeretnék. Elsőre én is lelkes voltam, aztán megnéztem, hogy ez egy hétfős családnak mibe kerül. Mondtam nekik, hogy én értem, de hogy ez így nem reális, tehát hogy ezért túl sok mindent kellene máshonnan elvegyünk ahhoz, hogy menjen.
0: Ugyanezen a gondolati úton mi is végigjártunk. Pontosan ugyanezzel a végeredménnyel.
2: Ezt szeretném, hogy ezt lássák, és hogy ezt érezzék majd, hogy mi hitelesek vagyunk számukra, és amivel mi kiegészíteném, hogy szeressenek és akarjanak majd családban lenni, hogy ez egy jó dolog, ez annyi élménynek a forrása lehet, és egy olyan megtartó erővel rendelkezhet, ami páratlan, úgy egyedi szinten is, tehát ez mint egy ilyen szociális jelenség, hogy házasságban és családban lenni, az egy érték.
1: Voltunk nemrégen kék túrázni, és akkor külön-külön beszélgettünk a gyerekekkel, hogy képzelik el a jövőjüket, és az így nagyon megerősítő volt, hogy mindegyik azt nyilatkozta, hogy családot szeretne. És hogy tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy már nagyszülők vagyunk, és hogy minden eldőlt, egyébként rajta vannak ezen az úton, vagy legalábbis ott van ez az út a választható lehetőségek között. Ez talán reményt ad arra, hogy nagyon nem rontottuk el eddig.
3: Azt látom, hogy ebben elég nagy egyetértés van hármunk között. A gyereknevelésnek arszpoétikája lehet az, hogy minden nap, minden percben, minden cselekedettel mintát adni. A mintaadás az akkor jó, hogyha az minden ízében hiteles is. Gyakran ösztönösen történik, mégis amikor az ember elgondolkozik rajta, akkor a tudatosság az azért vezérli, hogy a döntéseink, a cselekedeteink azok milyenek legyenek. Most már könnyebb nekem a múltról is beszámolni. A gyereknevelés réges-régen lezárult, és önálló családot alapítottak. Én nagy örömmel nyugtázom minden nap, hogy a minta az átment, és megpróbálják azt követni, amit tőlünk láttak, vagy hasonlót követni, ami a közös családi életünkben jelen volt.

0: Hogyan viszonyultok, viszonyultatok, vagy fogtok viszonyulni tervek szerint a családba érkező párokhoz? Amikor én udvaroltam a feleségemnek, teljesen természetes volt, hogy a szüleinek kezicsókolommal, meg jó napot kívánokkal köszöntem. Amikor most egyik-másik gyerekünk hazahoz valakit, akkor teljesen természetes, hogy azzal indítunk, hogy és tegeződünk. Nyitottság, meg várakozás, meg alapvetően azt hiszem kíváncsiság van, hogy kit hoz haza, ő milyen, akit hazahoz. És nem a méricskélés van bennem, hogy na, most jó lesz, nem lesz jó, hanem az van bennem, hogy ha ők örülnek egymásnak, és ha nekik jó együtt, akkor én is örülök nekik. Ítélkezésmentes kíváncsiság, azt hiszem, ami alapvetően így hozzáállásként bennem van.
1: Ez nekem még nagyon a jövőbe mutat.
0: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
1: De szeretnék én is úgy hozzáállni, amit most elmondtál, hogy nyitottan, barátságosan, hogy a lehető legjobban meg tudjam ismerni azt, akivel hazajön az egyik fiam vagy az egyik lányom. Azt hiszem, talán ebben azt szeretném elérni, hogy utána tudjunk beszélgetni erről otthon azzal a gyerekemmel, akivel ő hazajött, és utána majd hazament, hogy ezt át tudjuk beszélni, hogy akkor ő tulajdonképpen kicsoda, hogy legyen meg ez a fajta apa és gyermeke bizalom, hogy erről tudjunk beszélgetni, és ne legyenek tabuk, amik ennek gátat szabhatnak.
2: Az a minta, amit eléjük éltünk, úgy érzem, hogy az átment.
0: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
2: Ez arra is vonatkoztatható, hogy az ő párválasztásaiknál a legfontosabb szempontok érvényesültek. Az értékrend összetevői, a hit fontossága, a közösségek fontossága, hogy közösségben élünk és keressük a közösségi kapcsolatokat, és ezért hát mint eredményt úgy tudom megállapítani, hogy mindhármuk esetében a párválasztás ennek megfelelően nagyon jól sikerült, különösebb szülői beszélgetés ráhatás nélkül is.
0: És te hogyan viselkedtél azokkal, akiket a gyerekeitek hazahoztak?
2: Természetesen mindenkit szeretettel fogadtunk, és vártuk az ismerkedésnek a részleteit, hogy ez hova fog kifutni. Ugyanakkor az is igaz, hogy mindhárom gyermekünk akkor hozott haza a családba valakit bemutatni, amikor már a részéről elég komolynak tűnt a kapcsolat.
0: Tehát mindenkinek minden próbálkozását és kísérletét nem követtétek ilyen értelemben szorosan figyelemmel?
2: Hát figyelemmel kísértük, de megfelelő távolságtartással.
3: Hát az én gyerekeim közül a legnagyobb most 19. Pár éve kerültünk bele mi ebbe a életszakaszba, hogy megjelennek jelöltek.
0: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
3: Mi alapvetően ezzel a kíváncsisággal vagy nyitottsággal állunk hozzájuk, mint amit te is említettél. Érdekes azt meglátni, hogy a gyerekünk kivel kerül kapcsolatba, ki az, aki felkelti az érdeklődését, milyen kapcsolatot épít föl, hogy viselkedik egy másik ilyen kapcsolatba. Az is normális, hogy ez egy hosszú időszak, az is, hogy több jelölt is feltűnik, és aztán eltűnik. Alapvetően igyekszünk támogatólag ott állni, hogyha azt látjuk, hogy valami nem úgy alakul, ahogy a gyerekünk szeretné, akkor próbálunk elérhetőek lenni, és megszólíthatóak, hogy ha szüksége van rá, akkor tudjunk akkor a támogatást adni, de ne túltolni, teret biztosítani nekik. Egyelőre talán még nem tértünk le az útról, amin szeretnénk lenni.

0: A vendégháznál mai adásában apa generációk sorozatunkban a párválasztásról beszélgettünk három különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk. Vendégháznál kukac@mtva.hu.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmos trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 g-os áfonya csomagja pedig csak 1890 forint.

Kedves hallgatóink! Ma délben az Ürményházi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Ürményháza délvidéki település, a délbánsági szórványmagyarság fontos központja. Belgrád és Temesvár között félúton a Duna-Tisza csatorna partján fekszik. A trianoni diktátumig Torontál vármegye Bánlaki járásához tartozott. Ürményháza helyén sokáig csak pusztaság volt, de a 19. század elején megérkeztek az első telepesek. 1838-ban már közel 700-an laktak itt, ahol a folyószabályozások és a mocsarak lecsapolása miatt igen jó minőségű szántóföldek váltak ismét művelhetővé. 1848. szeptember 23-án a Ráczi járás idején szerb felkelők a falut megtámadták, kifosztották és templomával együtt felgyújtották. A magyar lakosság elmenekült, és csak két év múlva 1850-ben tért vissza. Templomukat 1886-ra építették fel, és Szent Anna tiszteletére szentelték. A neogót stílusú egytornyos épület 220 négyzetméter alapterületű. 1991-ben több földrengés rázta meg Ürményházát és környékét, amelyek a templomban is súlyos károkat okoztak. Tornya oly mértékben károsodott, hogy évekig csak a halottaknak harangoztak, a déli harangozás szünetelt. 2004-ben kezdődött az a nagyszabású külső-belső felújítás, amelynek során a falakat víztelenítették, újravakolták, a tetőzetet és a tornyot megerősítették, a harangokat pedig új tartó szerkezetre helyezték. Így működésük már nem veszélyezteti a sok vihart kiált templom állapotát, és messze hangzó szavuk ismét egybegyűjti a híveket Isten imádására.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Gazdasági és politikai megbeszélések. Folytatja lengyelországi tárgyalásait a magyar kormánydelegáció.
1: Újjáépülő kapcsolatok. Megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között.
2: Ma van a határidő, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást és nyilatkozni az 1+1%-ról.
1: Az időjárásról.
2: Napos gomoly felhős idő lesz ma, legfeljebb nyugaton lehet egy-egy zápor, zivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Varsóban és Gdanskban folytatja lengyelországi útját a magyar kormányküldöttség. Megválasztása utáni első nemzetközi útjával régi hagyományt éleszt fel Magyar Péter miniszterelnök, akinek kiemelt célja a két ország közötti viszonyjavítása. A delegáció Lengyelországból a tervek szerint holnap Bécsbe utazik. Kovács Márton beszámolója.
3: Katonai tiszteletadással köszöntötték Magyar Péter miniszterelnököt és az őt kísérő hat minisztert Varsóban, ahol a magyar delegációt Donald Tusk kormányfő fogadta. Magyar Péter ezt megelőzően koszorút helyezett el Henrik Slavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél a varsói magyar nagykövetség közelében. A magyar miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a lengyel diplomata és idősebb Antal József több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidónak mentette meg az életét. A magyar kormányfő Donald Tuskkal négy szemközti tárgyalást folytat, majd Karol Navrocki államfővel is találkozik. A delegáció tagjai Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs mezőgazdasági miniszter, Tarz Zoltán társadalmi kapcsolat

0: Közlekedésért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tóth Péter nemzetbiztonsági tanácsadó pedig lengyel kollégáikkal egyeztetnek. A látogatás első állomása Krakkó volt, ahol megemlékeztek a 2010-es Szmolenszki légi katasztrófa áldozatairól.
1: Ez egy óriási tragédia volt Lengyelországnak, igazából pártpolitikától függetlenül. Mentek a kacsini megemlékezésre, és hát máig ismeretlen okból lezuhant a repülő, és 91-en meghaltak.
0: Magyar Péter korábban azt mondta, régi hagyományt éleszt fel azzal, hogy a megválasztott magyar kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az 1000 éves lengyel-magyar szövetség. A magyar delegáció összetétele árulkodik arról, hogy mely területek kerülhetnek az esetleges megállapodások középpontjába. Erről Dobrovjecki Péter Lengyelország szakértő beszélt a Kossuth Rádióban. A területek között említette a közlekedést, a régóta tervezett Budapest-Krakkó gyorsvasút esetleges megépítését, az energetikát, az agráriumot és a katonai együttműködést. A szakértő szerint a két ország közötti kapcsolat javítása jelentheti az alapját, a kormány egyik célja a Visegrádi Négyek Szövetség kibővítésének.
2: Magyar Péter is beszélt arról, hogy esetleg a V4 az nem csak négy lenne, hanem potenciálisan bővülhetne is, akár Ausztria irányába is. Itt azért komoly közös akarat meg kiirányításra van szükség. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e. Fontos látni, hogy azért a Visegrádi együttműködés kulcsát a NATO és EU tagság közös célkitűzésre motiválta. Kell egy új célt találni az együttműködésnek.
0: A Donald Tuskkal folytatott négy szemközti egyeztetés után Magyar Péter Danzba megy, ahol a tervek szerint Lech Walesa korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozik. Csütörtökön pedig már Bécsben folytatja a tárgyalásokat.
3: A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
4: Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat, szerint erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venné, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
5: Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen délen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
3: Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
4: A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
6: Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
3: Elkezdődtek a tárgyalások a Tisza kormány és az Európai Bizottság delegációja között az uniós források felszabadításáról.
4: Az első budapesti egyeztetésen több miniszter, köztük Vitézi Dávid, Kapitány István és Kármán András is részt vett. A pénzügyminiszter azt mondta, bizakodó. Kármán András a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta, a hétvégére derül ki, hogy milyen érdemi előrelépések vannak a Magyarországnak járó uniós pénz ügyében.
7: Nagyon nagyok az elvárások és a várakozások, hogy sokat tudunk haladni az Európai Uniós források felszabadítása kapcsán. Elég sok téma van, amit le kell fedni, úgyhogy időnként párhuzamosan folynak a megbeszélések különböző szekciókba, és aztán vannak olyan meetingek, ahol pedig áttekintjük, hogy mit sikerült lezárni, és milyen további egyeztetésekre van még szükség. Az eddig látottak és hallottak alapján én bizakodó vagyok, de igazából hétvégére fogjuk meglátni, hogy mennyire sikerült ebbe a tárgyalási fordulóba érdembe előrelépni.
3: Megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a két oldalú kapcsolatok újraépítésében fontos, hogy egyeztet egymással Budapest és Kijev. Volodymyr Zelenszkij közben az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta, és kijelentette, jó viszonyban érdekeltek Magyarországgal. Barna Péter összeállítása.
8: Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrej Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Taras Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitottunk, jelentette be a magyar külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat. Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, írta az ukrán külügyminiszter hétfőn, miután egyeztetett Orbán Anitával. Andrej Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával a nemzeti kisebbségek ügyében is. Az ukrán elnök kedden külön kitért a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatokra. Volodymyr Zelenszkij közben az új magyar kormánnyal való kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta és azt mondta, Kijev is érdekelt abban, hogy javuljon a két ország viszonya. Rendkívül fontos, hogy csapataink kapcsolatban álljanak Magyarország új vezetésével. Ukrajna érdekelt a normális, jó szomszédi kapcsolatokban és a teljes körű együttműködésben. Mi megtesszük a magunk részét azért, hogy ez megvalósuljon, mondta az ukrán elnök, aki hangsúlyozta, Kijev készen áll az Európai Uniós csatlakozás tárgyalási fejezeteinek megnyitására. Ukrajna és Magyarország viszonyát az elmúlt években jelentősen rontották azok a törvények, amelyek drasztikusan szűkítették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati lehetőségeit az iskolákban és a közéletben. Kijev a korlátozásokat elsősorban az orosz kisebbség miatt hozta, viszont nem vette figyelembe, hogy ezzel a többi kisebbség jogai is sérülnek. Volodymyr Zelenszkij a közelmúltban többször kiemelt célnak nevezte, hogy Ukrajna és Magyarország között aktív és konstruktív párbeszéd induljon, illetve rendezzék a két ország kapcsolatát.
9: A már korábban megadott jogokat kell visszaadni.
8: Az új kormány célja, hogy biztosítsa a magyar kisebbség 2014 előtti jogait, amelyeket Ukrajna eltörölt. Erről a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt. Siklósi Péter szerint úgy tűnik, Ukrajna hajlandó a megegyezésre.
9: Ukrajnának az, amit kérni akar, az leginkább az Európai Uniós csatlakozásnak a beindítása, felgyorsítása, hogyha úgy tetszik, az első fejezet megnyitása, és majd még meglátjuk, hogy még mi egyéb. Ugye Magyar Péter azt kijelentette, hogy Magyarország fegyverrel és pénzzel továbbra sem hajlandó Ukrajnát támogatni.
8: Orbán Anita hétfőn jelentette be, hogy egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogainak mielőbbi rendezéséről. Akkor azt írta, bízik abban, hogy a tárgyalások rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hoznak. Magyar Péter hétfőn telefonon tájékoztatta az Európai Tanács elnökét a kárpátaljai magyarok nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében indított technikai szintű egyeztetésekről. A miniszterelnök közölte, ha rendeződik a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete, akkor kész találkozni az ukrán elnökkel Beregszászon, illetve ha Ukrajna az EU tagja akar lenni, akkor rendezze a magyar kisebbség helyzetét.
3: Jóváhagyta az Oroszország elleni júniusi támadások terveit az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, májusban változás történt a hadihelyzetben Ukrajna javára. Különösen a drónokkal végzett mélységi csapások voltak hatékonyak, ezért azokat továbbfejlesztik. Moszkva közben azzal vádolta meg Kijevet, hogy a balti országok területéről tervez támadásokat indítani orosz területek ellen. Összefoglaló Pékburcsútól.
10: Egy drónt lő le a légvédelem az oroszországi Nizsnyi Novgorodi terület felett. Az ukránok szerdán a helyi olajfinomítót támadták. A közösségi oldalakra számos olyan videó is felkerült, amelyeken egy Moszkva közeli nagy kiterjedésű tűz látható. A beszámolók szerint egy festékraktár gyulladt ki. Bár az esetet egyelőre nem hozták összefüggésbe Ukrajnával, Kijev az elmúlt napokban több dróntámadást is végrehajtott Moszkva térségében. Az ukrán elnök keddesti videóüzenetében sikeresnek nevezte az orosz ipari létesítmények elleni támadásaikat. Ez a hónap kedvező változásokat hozott Ukrajnának. A nagy hatótávolságú akcióink Oroszországban különösen hatékonyak. Jóvá hagytam a júniusi támadásokra vonatkozó terveinket. Létfontosságú, hogy ezeket a képességeinket tovább fejlesszük, mivel komoly erődemonstrációt mutattak májusban, mondta az ukrán elnök, kiemelve, hogy a héten a további együttműködésről tárgyalnak a szövetségeseikkel. A legtöbb európai ország az elmúlt években már elköteleződött Ukrajna mellett. Észtország, Lettország és Litvánia például 2024-ben hosszú távú katonai együttműködésről írt alá megállapodást az ukránokkal. Kijev az elmúlt hónapokban már egy közös drónprogramról tárgyalt ezekkel az országokkal, amit Moszkvában nem néznek jó szemmel. Az ENSZ biztonsági tanácsának legutóbbi ülésén az orosz képviselő jelezte, tudomásukon arról, hogy Ukrajna a balti országok területéről tervez támadásokat indítani Oroszország ellen. Értesüléseink szerint Kijev már a balti országokból is drónokat tervez indítani. Az ehhez szükséges csapatokat már el is küldték Lettországba. Szeretném, ha Kijev minden szövetségese számára érthető lenne, hogy a modern hírszerzésnek köszönhetően pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy melyik bázisokról van szó. A NATO-tagság senkit nem fog megvédeni a megtorló intézkedéseinktől, figyelmeztetett Oroszország ENSZ nagykövete. Az orosz kijelentésekre a tanács lett és ukrán képviselője is válaszolt, mindketten fikciónak és alaptalan vádaskodásnak nevezték az elhangzottakat.
3: Pekingben tárgyal Vlagyimir Putyin orosz és Xi Jinping kínai elnök. Az orosz vezető kijelentette, Oroszország és Kína között még soha nem volt ilyen mértékű stratégiai együttműködés. Az államfők számos megállapodást írtak alá a gazdasági partnerséget bővítő beruházásokról, köztük a Moszkva egyik fontos céljának számító Szibéria ereje 2 gázvezeték megépítéséről, mondta Elnerik összeállítása.
11: Népes díszőséggel, valamint kínai és orosz zászlókat lengető gyerekekkel fogadta Vlagyimir Putyint a kínai elnök Pekingben. Az orosz államfő kedden érkezett a kínai fővárosba, alig egy héttel Donald Trump után. A tárgyaláson az orosz delegáció hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kapcsolatok soha nem látott magasságba emelkedtek. Vlagyimir Putyin elmondta, hogy Oroszország az iráni háború idején is megbízható energiaszolgáltatója Kínának, Peking pedig az orosz olaj első számú felvásárlója. Míg a Közel-Keleten válsághelyzet van, Oroszország továbbra is megbízható beszállítója Kínának, Kína pedig felelősségteljes fogyasztója ezeknek az erőforrásoknak. A közös nagy beruházások az iparban, a mezőgazdaságban, a közlekedésben és persze a csúcs technológiában a prioritásaink közé tartoznak, mondta az orosz elnök, aki egyúttal meghívta kínai kollégáját Moszkvába. Xi Jinping szerint Pekingnek és Moszkvának azon kell dolgozni, hogy igazságosabb, többpólusú világot alakítsanak ki. A kínai elnök leszögezte, hogy a két ország kiemel stratégiai szövetségese egymásnak, a technológia és a mesterséges intelligencia területén pedig felszeretné pörgetni az együttműködést. Idén indult a 15. kínai 5 éves terv. Kína továbbra is egy erős államépítésén dolgozik, valamint a kínai nemzet megújításán egy kínai stílusú modernizációval. Folytatni fogjuk a magas szintű nyitást is, amelynek keretein belül bevonjuk a fejlesztési lehetőségekbe Oroszországot és más államokat is világszerte, hogy egy jobb jövőt építsünk az emberiségnek, mondta Xi Jinping. A tárgyalás után a két elnök számos kereskedelmi és technológiai megállapodást írt alá. Megépül például a két ország között az a gázvezeték, amely évi 50 milliárd köbméter olajat tud majd szállítani Kínába, amely az ország éves gáz szükségletének 12%-a. A tárgyalásokon a közel-keleti helyzet is szóba került. A kínai elnök szerint a Perzsőből térségében kialakult helyzet a háború és a béke közötti fordulóponthoz érkezett, ezért a teljes tűzszünet halaszthatatlan, az újabb harcok kirobbanása pedig elfogadhatatlan. Xi Jinping hangsúlyozta, a tárgyalásos rendezés különösen fontos. A konfliktus mielőbbi lezárása pedig hozzájárulhat az energiaellátás stabilitásához, az ellátási láncok zavartalan működéséhez, valamint a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartásához.
12: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Megszólalt a kegyelmi ügy részleteiről az ügyvéd, akire Magyar Péter miniszterelnök utalt. Gaudi Nagy Tamás közösségi oldalán azt hangsúlyozta, a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Egy felülvizsgálati indítvány benyújtásában azonban vállalta K. Endre képviseletét. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy reagált, komoly politikai erők mozogtak K. Endre ügyében. Kis Júlia Lilla összeállítása.
13: Feltöltöttünk dokumentumokat.
14: Kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy egyes dokumentumait a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően történt a kegyelmi eljárás.
13: Ugyanazon a napon jegyzi ellen, vagy írja alá Novák Katalin a kegyelmet, és még aznap ellenjegyzi az akkori igazságügyi miniszter ezt a kegyelmi kérvényt. Azt mondhatom önöknek, annélkül, hogy az összes ilyen dossziét ismerném, hogy ilyen soha nem történt.
14: Novák Katalin 2023-ban adott kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. A férfit azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában. A közzétett dokumentumok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter és a tárca kegyelmi főosztálya nem javasolt kegyelmet adni K. Endrének. Novák Katalin azonban mégis megadta azt, Varga Judit pedig ezt ellenjegyezte.
15: Valótlan, alaptalan, indokolatlan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban ebben az ügyben.
14: Ujjes Gergely szerint mostanra egyértelművé vált, hogy az előző kormány nem tudott az ügyről, reagált egy videóban a Fidesz frakció vezetője.
15: Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársaság elnök döntése volt, nem az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
16: A felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatnia a kegyelmi kérvényét.
14: Balogh Zoltán egy korábbi interjúját osztotta meg közösségi oldalán, amelyben a kegyelmi ügyben betöltött szerepéről beszélt. Ebben elismerte, hogy találkozott K. Endrével, miután a férfi felesége megkereste őt a kegyelmi kérvénnyel. Ezután ő volt az, aki megkereste Novák Katalin akkori köztársasági elnököt, és kérte a döntés meghozatalára. A református püspök most azt írta, ennél többet ma sem tud, és nem kíván mondani az ügyről.
13: Annyit tudok mondani, hogy én magam nagyon-nagyon szeretem a katalán népi művészetet. Érti, aki érti, aki nem érti, nem érti.
14: A kegyelmi kérvény kapcsán Magyar Péter egy ügyvédet is emlegetett, akinek a nevét nem hozta nyilvánosságra, szavaival utalt rá. Kedden este kiderült, Gaudi Nagy Tamásról lehet szó, aki egy hosszú bejegyzésben írt az ügyről, miután K. Endre feloldotta őt a titoktartás alól. Gaudi Nagy Tamás szerint a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Kifejtette, K. Endre jogerős elítélése után vállalta az ügyét felesége megkeresésére. Felülvizsgálati indítványt nyújtott be 2022-ben, amelyet a kúria egy évvel később elutasított. A kegyelmi kérelmet pedig K. Endre felesége nyújtotta be, és annak pozitív elbírálása az ügyvédet is meglepte. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter is reagált. A biztonságpolitikai szakértő azt írta, egyre zűrzavarosabb az ügy, és úgy néz ki, komoly politikai erők mozdultak meg K. Endre megmentésére. Szerinte az a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos ez az ügy a Fidesz kormánynak. A szakértő úgy fogalmazott, olyan, mintha csak a jéghegy csúcsát látnánk.
3: Mielőbbi végrehajtási stop bevezetését kéri a kormánytól a Mi Hazánk mozgalom.
4: Az ellenzéki párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa arról beszélt, hogy a végrehajtási eljárások mihamarabbi felfüggesztésére lenne szükség, különösen azoknál az ügyeknél, ahol devizaszerződések vannak a háttérben. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, a Mi Hazánk szerint nem elegendőek a Tisza kormány által eddig bejelentett intézkedések.
17: Úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa és a nulladik lépése az egész végrehajtási reformnak az, hogy non-profittá vál a végrehajtás, mivel ez abszolút nem elegendő. Nagyon sok végrehajtási törvény módosítást is benyújtott már a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy végre tényleg igazságos mederbe terelődjenek a végrehajtási eljárások. Ezen kívül pedig ezeket várjuk és reméljük, hogy a jelenlegi kormány ezeket átnézi, megfontolja és megfogadja a különféle javaslatainkat, hogy végre emberséges legyen a végrehajtás.
3: Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme. A jegybank adatai szerint az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra, lényegesen nőtt az első lakásvásárlók száma. Nagy Viktória összefoglalója.
18: Hogy a tavalyi év az nagyon mozgalmas volt a hazai lakáspiac szempontjából.
19: Mondta a Magyar Nemzeti Bank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője az intézmény lakáspiaci jelentéséről szóló tájékoztatóján. Winkler Sándor arról beszélt, hogy a lakáspiaci forgalom tavaly ősszel jelentősen emelkedett, elsősorban vidéken, de Budapesten is nőtt az eladások száma, az idei év elején viszont átmeneti csökkenés látszik. Arra is kitért, hogy a lakásárak szempontjából a 2025-ös évet erős áremelkedés jellemezte.
18: Országos átlagban 23,5%-kal emelkedtek 2025-ben a lakásárak. Budapesten ennél is nagyobb mértékben 26%-kal nőttek a lakásárak, és a vidéki városokban is kiemelkedő mértékű, csaknem 25%-os éves nominális lakásár drágulást figyelhettünk meg. Ugye a tavalyi év egészét, hogyha még nézzük, akkor reál értelemben 19%-os lakás drágulásról beszélhetünk, ez pedig az elmúlt 25 évnek a legnagyobb reál értelembe vett drágulása.
19: Az idei első negyed évre már vannak előzetes adatok, ezek alapján az mondható, hogy lényegesen lassult a lakásárak éves növekedési üteme, országosan 18, Budapesten pedig 16,5%-ra. Az előrejelzések szerint ez a tendencia a következő 3 hónapban is folytatódni fog, mondta a szakember. Winkler Sándor hangsúlyozta, az Otthonstart program nagy hatással volt a piacra.
18: A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra, 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program. Jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
19: Az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti társasházi új lakáskínálat. Ez csaknem 50%-os bővülést jelent az eladói oldalon az egy évvel korábbihoz képest, mondta Winkler Sándor, aki hozzátette, ehhez az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások még csak kismértékben járultak hozzá. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Hangsúlyozta, az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak, ez pedig 30%-os bővülést jelentene az előző évhez képest.
3: Több mint 11%-kal nőtt a nettó átlagkereset Magyarországon egy év alatt, az inflációt is figyelembe véve. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagbér, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint ez a fogyasztást is növeli, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Részletek Dorogi Zsuzsannától.
20: A minimálbér az év elején 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, a munkaadók jelentős része ehhez igazította a magasabb jövedelmeket is. Vannak olyan cégek, ahol 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak.
21: Az elmúlt évhez képest a kormány által ugye a minimálbért megemelték 2011%-kal, mi azon fölön még plusz 10%-ot adtunk a dolgozóknak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk őket, hiszen egy új munkaerőt kiképezni, az sokkal nehezebb, mint a régit jól beváltott megtartani.
20: Márciusban a KMSH adatai szerint 9,2%-kal nőtt a bruttó és 11,3%-kal a nettó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, míg a bruttót a minimálbéremelés, a nettót a magasabb összegű családi adókedvezmény és a 2 gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák SZIA mentessége hajtotta fel. Ahogy emelkedtek a keresetek, nőtt a fogyasztás is. Márciusban csaknem annyival vásároltak többet arányaiban az emberek, mint amennyi mennyivel nőtt a fizetésük.
1: Azt lehet mondani, hogy körülbelül 7-8%-kal nőtt a kereseteknek a vásárlóereje, a reálértéke, tehát az a termékkör, amit meg lehet vásárolni a fizetésekből. Ez pedig teret ad arra, hogy a háztartások több, nagyobb mértékben tudjanak fogyasztani, a fogyasztás bővülése pedig összességében a gazdasági teljesítményt is pörgeti.
20: Mondta Horváth Sebestyén, az Okonomus gazdaságkutató alapítvány elemzője. Márciusban a bruttó átlagkereset 779.800, a nettó pedig 546.000 forint volt, mivel a reálkereset 9,3%-kal nőtt. Elemzők szerint a fogyasztás további növekedésére lehet számítani, ami a gazdaság teljesítményét is erősítheti.
3: Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást, a felajánlható adó 1+1%-áról szintén eddig lehet nyilatkozni. Csüri Fanni Noa összefoglalója.
2: Aki eddig nem nézi meg a bevallási tervezetét, nem módosítja vagy nem küldi vissza, annak is május 20-án éjfélkor úgy, ahogy azt a NAV kiajánlotta, érvényessé válik a bevallása.
22: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Lincmajer Szilvia hangsúlyozta, ez viszont az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát mindenképpen be kell küldeniük, ha pedig szükséges, ki is kell egészíteniük a tervezetet. Hozzátette, annak is érdemes megnéznie a kimutatást, aki tavaly jogosult volt adókedvezményre, viszont eddig még nem vette igénybe azt.
2: Ezek a kedvezmények nem vesznek el, mert még az elévülési időn belül, tehát 5 évig ez még visszakérhető, de most a legegyszerűbb a bevallásban van egy kis filmünk, azt végig lehet nézni, másfél perc, nagyon könnyen kitölthető, és így a legegyszerűbb visszakérni az adót.
22: Lincmajer Szilvia elmondta, annak is módosítania kell a tervezetet, akinek 2025-ben volt olyan jövedelme, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű tudomása. Ilyen lehet például a lakás kiadásból vagy eladásból származó bevétel. Hangsúlyozta, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, a bevallásban pótlékmentes, legfeljebb 12 havi részlet fizetést kérhet. A kommunikációs vezető a Krónikának arról is beszélt, hogy akinek van visszaigényelhető adója, a pénzt bankszámlára utalva vagy postai úton készpénzben is várhatja. Ennek módjáról szintén a tervezetben kell rendelkezni. Fontos, hogy az 1+1%-okról is éjfélig kell nyilatkozni.
2: Arra kell odafigyelni, hogy május 20-a kőbevésett határidő, mindenféleképpen érkezzék be az a nyilatkozat. A másik pedig azoknak szól, akiknek van fizetendő adójuk a személyi jövedelemadó bevallásban. Mert ezt az adót szintén május 20-áig kell rendezni. Itt is igaz az a szabály, hogy aki ezt elmulasztja, május 20-áig nem rendezi valamilyen módon a fizetendő adóját, hiába ajánlja föl határidőben az 1+1%-át, az érvénytelen lesz.
22: A kitöltéshez segítséget a NAV honlap lehet találni. A központi ügyfélszolgálatokat személyesen 18 óráig lehet felkeresni. A 18-19-es infóvonalon pedig 20 óráig fogadják a kérdéseket.
4: A pontos idő 00:30.
3: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy gazdasági és politikai megbeszélésekkel folytatja lengyelországi tárgyalásait a magyar kormánydelegáció, és szóltunk arról, hogy megkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. A folytatásban pedig hallhatnak egyebek mellett arról, hogy ma van a méhek világnapja, a beporzó rovarok fontos szerepére hívják fel a figyelmet.
12: Déli krónika.
3: A pedagógusok szakszervezete szerint nagyobb szakmai szabadságra van szükségük a tanároknak ahhoz, hogy az oktatás megfeleljen a diákok eltérő igényeinek. A szakszervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, rövid távon rendezni kell a nevelést, oktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók bérét, emellett felül kell vizsgálni a tankönyvválasztás kérdését, a teljesítményértékelési rendszert és az intézményvezetők munkáltatói jogait.
4: Tutyik Tamás hangsúlyozta, hosszú távon a közoktatási és gyermekvédelmi rendszer átvilágítására és átalakítására, valamint a pedagógus béremelési program folytatására van szükség. Hozzátette, fontos, hogy a közoktatásban a jövőben kiemelt szempont legyen az egyéni igények figyelembevétele. Ehhez a szakember szerint kisebb osztálylétszám, a tanároknak pedig nagyobb mozgástér kell.
0: kevesebb tananyagot és biztosabb tudás alappal rendelkező tananyag mennyiséget kell meghatározni. Tehát ennek kell a fő motívumnak lenni, és ezt kell meghatározni, de ez még egyszer mondom, egy szélesebb körű társadalmi vitával, és tudom, hogy utóbbi a kategóriába tartozik a közmegegyezés, de egy közmegegyezés közeli állapotba kell hozni. És hát a legfontosabb, hogy ezeket az ideológiai vitákat ki kell iktatni a nemzeti alaptantervből, hogy most Eszterházi Pétert vagy Vas Albertet olvasnak a gyerekek. A fő kérdés az, hogy megszeressék a gyerekek az olvasást, és az értő olvasás kerüljön előtérbe, és hogy ezt milyen úton és módon keresik meg az egyes kollégák, ebbe pedig számukra kellene egy nagyobb mozgásteret biztosítani.
3: Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben, az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére, hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
4: A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, itt pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
5: Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpontfoglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
3: Kiemelt figyelmet fordít a közszolgálatok működésének vizsgálatára a fogyasztóvédelem, mivel ezek a lakosság szinte egészét érintik, fogalmazott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Eintmann Norbert a Krónikának elmondta, elsősorban a jogszabályi előírások betartását és a fogyasztói jogok érvényesülését vizsgálják a villamosenergia, a földgáz, a víziközmű és a hulladékgazdálkodási szolgáltatásoknál. Hozzátette, tavaly a legtöbb ezekkel a területekkel kapcsolatos fogyasztói bejelentés a számlázással és elszámolással összefüggésben érkezett.
6: Megnézik a beadványokat, és azt, hogy a különböző közszolgáltatók jogszabálynak megfelelően válaszoltak-e a fogyasztóknak, illetve hogy az a válasz megfelelte a jogszabályoknak. A tavalyi évben egyébként összesen több mint 2500 beadványt adta be a fogyasztók az NKFH-hoz, illetve a kormányhivatalokhoz, ezeknek több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette. Ennek a 2500 ügynek azonban csak csekély hányada érte odáig, hogy fogyasztóvédelmi eljárást is kellett indítani, és mindössze 157 döntés állapított meg jogsértést, tehát azt mondhatom, hogy a közüzemi szolgáltatók a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és kezelik a fogyasztói panaszokat.
3: Ma van a méhek világnapja. Szakemberek szerint a beporzók szerepe nélkülözhetetlen a mezőgazdaságban és a globális élelmiszertermelésben. A méhek helyzetét ugyanakkor az éghajlatváltozás és az inváziós fajok megjelenése is nehezíti. Kócán Dávid összefoglalója.
23: Egyetlen kaptárban akár 50-60 ezer méh is élhet egyszerre. A méhcsaládok összehangolt munkája kulcsfontosságú az ökoszisztéma fenntartásához. Ma a méhek világnapján különösen nagy figyelmet kapnak a beporzók és a méhészek.
24: 16 éve méhészkedek, és most, hogy volt hó, gyakorlatilag a harkályok, azok odaszoktak a kaptárokhoz, és ugye érezték bent a mozgást, és szétvertek 3 vagy 4 kaptárt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen öklömi lyukat csináltak rá, amitől most nem is az, hogy megeszik a méheket egyenként, hanem ugye olyan stresszt okoz ez a családba, hogy ott folyamatosan kopácsol, hogy igazából attól el tudnak pusztulni.
23: Mondta Váci Kristóf hobbi méhész, aki 10 méhcsaláddal foglalkozik. Magyarországon mintegy 700-ra tehető a vadon élő méhfajok száma. Ezek közül mindössze egy a házi méh élszervezet méhcsaládban, és vesz részt a méztermelésben. Erről már az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt a Kossuth Rádióban.
7: Sokkal-sokkal nagyobb annak az értéke, annak a beporzásnak, amit a méheink végeznek, mint a közvetlen kaptár termékeknek. Tehát az, hogy mi mézet, propoliszt, viasz, virágport, pempőt árulunk, töredéke az ebből származó árbevétel, mint a beporzás. Érdekességet hagy mondjak, már anno Mária Terézia idejében is rájöttek erre, és Mária Terézia például egy rendeletet, egy pátenst hozott, hogy a méhészeknek nem kell adót fizetni, mert ők a közjó érdekében egy közszolgáltatást végeznek el a beporzással, tehát valóban méhek nélkül nincs élet.
23: Bros Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a szélsőséges időjárás miatt rövidebb lett a növények virágzási időszaka, a heves esőzések és a szokatlan hőmérsékleti ingadozások pedig akadályozzák a méhek gyűjtő munkáját. Emellett az is probléma, hogy új rovarok jelentek meg, veszélyeztetve ezzel az őshonos élővilágot. Hangsúlyozta, a beporzók védelmét méhlegelők kialakításával, valamint a helyi termelők támogatásával lehet segíteni. Itthon csak nem 20 000-en foglalkoznak méhészkedéssel, ők az Európai Unió méztermelésének mintegy 10%-át adják. A szakember elmondta, az ágazat legnagyobb problémája továbbra is az, hogy az Unióban egyre több az olcsón előállított, eredet megjelölés nélküli, illetve hamisított méz.
7: Az Unió piaca egyértelmű, hogy az olcsó harmadik országbeli mézekre koncentrálódik, ezek az ukrán, az ázsiai és a dél-amerikai mézek. Nagyon nehéz velük felvenni a versenyt, de egyértelmű, hogy a politikusok most már igen erőteljes nyomást gyakorolnak a bizottságra, hogy az élelmiszerkönyvet szigorítsák, a határellenőrzést szigorítsák, és a nyomonkövetést is, ne csak az Unió határától legyen nyomonkövetés, hanem a harmadik országbeli méhésztől legyen nyomonkövetés. Tehát nagyon sok munka van még.
23: A méhek világnapját 2018 óta tartják május 20-án, a 18. században élt Anton Jansa szlovén méhész születésnapján, úttörő munkája előtt tisztelegve.
12: Autós percek.
4: Az Utinform tájékoztatása szerint arra szól a kocsisor az M1-esen Budapest felé Tata és Biatorbágy között. Akár egy órával is hosszabb lehet a menetidő. Terelést építenek ki az M3-ason Bag térségében, mindkét irányban csak egy sáv járható, 60 felé egy Budapest irányába 4-5 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 30-as kilométernél, a külső sávot lezárták, itt 5 kilométeres a kocsisor.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Köszöntöm a hallgatókat. A fővárosban a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak, emiatt ott akadozik az előrejutás. Csak úgy, mint a Gyáli úti felüljárón kifelé, mert ott burkolatjavítás miatt kell sávlezárásra számítani. Varga Etele, BKK Info.
12: Időjárás jelentés.
3: Tovább melegszik az idő, a pünkösdi hosszú hétvégére már teljesen nyárias időjárásra számíthatunk, de mi a helyzet az aranyatérő májusi esővel? Jön-e még? Kérdezem Tóth Tamás meteorológust.
9: Jó napot kívánok! Nem sok, bár lesznek záporok, zivatarok holnap, például elsősorban az ország középső sávjában, de ezek jellemzően csak kis területet érintenek. Most ma nap hátralévő részében a gomoly felhők után, vagy a gomoly felhőképződést követően éjszakára már többnyire kevés lesz a felhő felettünk. A Nyugat-Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, de ekkor csapadék már nem várható. Holnap viszont, ahogy melegszik a levegő, úgy ismét megjelennek országszerte gomoly felhők, erőteljesebb gomoly felhőképződés pedig az ország középső sávjában várható. Ugyanis itt az észak-nyugati és az észak-keleti szél találkozik, és ennek mentén alakulhatnak ki csapadék gócok. Nyugaton is, illetve Kelet-Magyarországon is élénk időnként erős lesz holnap a légmozgás. Éjszakára többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, néhány mélyebben fekvő helyen hidegebb, Északnyugat-Magyarországon enyhébb lehet a hajnal, holnap pedig 22-27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk.
3: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seresbe, a Hajósi Bence és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edith és Bőti Attila. Viszont hallásra!
10: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: Fontos magyar győzelem a férfi jégkorong elitvilágbajnokságon. Győri Fölénye a rangadó gálán egyenlítette a Falkó a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. Jó napot kívánok, Mojdica Istvánt hallják.
13: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István dupájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Garát Zsombor a tegnap esti mérkőzést követően így értékelt, a védőt Virányi Zsolt szólaltatta meg.
14: Én azt gondolom, hogy a játékképében mi képesek voltunk konzisztensen azt hozni, amit saját magunktól várunk most már sok meccse, mert az egész felkészülésen is azt mondtuk, hogy mi lépésről lépésre azt építjük, ami a mi identitásunk, kiválóságra törekszünk az első pillanatról az utolsóig. Nyilván a mai meccs az ellenfélben egy kicsit másabb volt, mint mondjuk a finnek elleni, vagy akár egy-egy nagyobb ország ellen, és abszolút itt volt a tétje, hogy meg tudjuk ezt nyerni. Nem is tudom, szerintem 3-0-nál azért egy kicsit éreztük, hogy rendben, most nagyon okos játékkal azért ezt már meg fogjuk tudni tartani, tehát talán az lehetett ott a holdpont. De én azt gondolom, hogy végig jó képet mutattunk.
15: Elég lesz a bennmaradás, hogy ezt muszáj feltennem, fura a szituáció, mert még hátra van 4 meccs, meg a briteknek is.
14: Hát azért ezt korán lenne kijelenteni minden szempontból, ők is játszottak már az osztrákokkal, meg mi is, ami azt gondolom, hogy még egy fogható meccs ilyen szempontból, a többi ellenfél nagyobb, komolyabb játékerőt képviselnek individuális szinten, de valójában már láttuk meglepetéseket a másik csoportban, és szerintem azért még lehetnek itt meglepetések, de abban bízom, hogy innentől a legnagyobb meglepetéseket mi fogjuk még okozni.
11: Garát Zsombor után hallgassuk meg a szövetségi kapitányt, Majoros Gergelyt, aki tegnap ünnepelte a 47. születésnapját.
16: Azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mérkőzés.
25: Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a Brit Fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
16: Azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
25: Mit érhet ez a mostani siker, mert ugye a bennmarad szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések.
16: Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzést telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ezt jó, készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
11: Majoros Gergelyt, a férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát hallották a britek elleni 5-0-ás győzelem után.
13: Nemzeti Sport Krónika.
11: Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbély Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szücs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Áljosa Mátkót. A legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. Borbély Balázzsal, a bajnok Győr vezető edzőjével, akit tehát az év edzőjének választottak, Berkesi Judit beszélgetett.
26: Itt vagy egy bajnoki győztes csapat élén, amely a Bajnokok Ligája selejtezőben indul. Ennél nagyobb kihívás kell most az életedben?
27: Nem, rá kell koncentrálni, tényleg ez lecseng ez az egész, és aztán indul egy új fejezet, mert oké, hogy most ide jutottunk, egy hatalmas siker, de egyrészt egy hatalmas felelősség is. Ugye most már nem csak a Győrről van szó, hanem az egész magyar futballról, szóval mi fogjuk képviselni a Bajnokok Ligájában a magyar futballt, úgyhogy maximálisan erre fel kell készülnünk, és kihozni magunkból a lehető legjobbat.
26: Hogy aztán te legyél az év legjobb edzője, ugye a játékosok vagy éppen az edzők szavazatai alapján, talán ez az egyik legjobb visszaigazolás?
27: Erre nem is tudom, mit mondjak, tényleg ez nagyon-nagyon megtisztelő, meg hatalmas elismerés, meg nagyon-nagyon értékelni tudom ezt az egészet, mert tényleg az edző kollégák, meg a játékosok, akikkel hétről hétre találkoztak, így testközelből érezték, hogy hogyan viselkedek, vagy hogy élem meg a meccseket. Kollégák, akik elemezték a mi játékunkat hétről hétre, úgyhogy tőlük kaptam ezt a hatalmas elismerést, úgyhogy nagyon nagyra tartom.
11: Minden bizonnyal a következő idényben is a lengyel labdarúgó bajnokságban folytatja pályafutását Szalay Attila. Erről tegnap beszélt az M1-nek. A 28 éves védő jelenleg a német Hoffenheim kölcsönjátékosaként szerepel a Pogony Csecsinben, amely kiharcolta a bentmaradást. Ebben nagy szerepe volt a januárban érkező magyar játékosnak is, aki hamar alapemberré vált. Szalay Attilát Andrássy Gyula hívta fel telefonon.
1: Abszolút jól sikerült ez a lengyel kölcsönadás. Visszatértem ugye a rendszeres játékpercekkel a normális klubfutball világába, úgyhogy én is bízom benne, hogy a következő lépés az már nem kölcsönadás, hanem egy hosszú távú szerződés lesz. Talán azt elmondhatom, hogy nagyon szeretnének megtartani, és én is jól érzem magam itt. Az ügynököm jelenleg is egyeztet a Hoffenheimmel.
2: Hát ha maradnak a mostani játékpercek, és itt minden stabilizálódik, akár itt a Pogonnál, akár egy másik rangos külföldi bajnokságban, akkor gondolom van még itt egy nagy cél a pályafutásban, egy visszatérés, ez pedig a válogatottság. Hogy állsz ehhez a témához?
1: Nem titok, hogy nekem nagyon nagy szívügyem a válogatott. Az a célom, hogy mindig ott lehessek a csapattal, ott lehessek az edzőtáborban, a pályán. Úgyhogy nagyon nagy célom az, hogy a válogatottba stabilan is visszatérjek. Beszéltem a szövetségi kapitányúrral, ő is elmondta, hogy mit vár tőlem, tett javaslatokat. Ezt pedig igyekszem megfogadni, és legjobb tudásom szerint teljesíteni, hogy aztán ismét ott lehessék a keretben.
11: 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény végelőtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. Pep Guardiola, Manchester City menedzsere szerint az Arsenal megérdemelten lett bajnok.
17: Congratulate Arsenal, Mikel.
18: Gratulálok az Arsenalnak, Mikel Artetának, a stábjának és a szurkolóknak a bajnoki címhez, megérdemelték. Ezzel együtt ez volt az egyik olyan év a pályafutásomban, amikor a legtöbb rajtunk kívülálló nehézséggel kellett megküzdenünk, mégis versenyben voltunk és nem adtuk fel. Nagyon szerettem volna, hogyha az utolsó pillanatban megszerezzük a trófeát, de nem a saját kezünkben volt a sorsunk.
11: Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőit Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzés 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem. Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
19: Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
11: Az Aston Villa pedig 1983 után játszott újra európai kupa döntőt. A Birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
20: Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatal koromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
11: A Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőt tehát 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
21: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
11: A Falkó hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NBA döntőinek második mérkőzésén. Ezzel egy-egyre kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. Per Zoltán 30 ponttal járult hozzá a szombati csapat sikeréhez, majd a tegnap esti mérkőzést követően Demjén Balázsnak összegzett.
0: Úgy néz ki, hogy kétszer nyertétek meg ezt a meccset, először az első fél időben, aztán a végén. Mi döntött a javatokra?
4: Hát ez a meccs is bebizonyított, hogy egy kosárlabda mérkőzés az nem 20 percig, hanem 40 percig tart. Sajnos a szezonban elég jellemző volt ránk, hogy a nagyobb előnyünket könnyen leadtuk, úgyhogy ezzel mindenképpen változtatni kell, de örülök, hogy a végén meg lett a győzelem.
0: Hogyha csak a végére koncentrálunk, akkor hogyan sikerült azt elérnetek, hogy az se zökkentsen ki titeket, hogy a Szolnok így fel tudott jönni?
4: Hát talán még egy lapáttal próbáltunk rákapcsolni védekezésben, és egy-két dobásunk beesett támadásban, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez is egy nagyon szoros meccs volt, tehát a Szolnok ellen egy pillanatra sem lehet kiengedni.
0: Két sikertelen meccs után ismét győztetek, és új párharc kezdődik. Hogyan tudjátok elérni, hogy Szolnokon is meg tudjátok nyerni a következő találkozót?
4: Hát most próbálunk regenerálni, készülni, biztos, hogy kielemezzük ezt a meccset, és még nem sok idő van a két meccs között, úgyhogy várom már a harmadik meccset.
11: Krünyalszky Boriszta, a Szolnok irányítóját is megszólaltatta a találkozó után Demjén Balázs.
5: Szeretnék gratulálni Falkonnak, ma jobb csapat voltak, nem voltunk a szintünken, max a második fél időben tudunk ezt az energiát átvinni a következő mérkőzésre. Én annyit tudok mondani, csak hogy találkozunk majd Tiszaligetben, és próbálunk ezt javítani.
0: Az energia mellett mi volt az, ami ma mégis jól működött, amivel feljöttetek, és amit lehet használni majd hazai pályán is az ellenféllel szemben?
5: Szerintem kicsit szívünk hiányzott az elején, látszott az, hogy nagyon erőszakos volt a Falko az elején, agresszívabbak voltak, ezt nem tudunk engedni döntő meccsen ilyeneket.
0: Eddig nagyon jól tartottátok Per Zoltánt, ma viszont meg tudtam mutatni, hogy mire képes valójában, hogyan tudjátok megfékezni őt a későbbiekben.
5: Hát őszintén mi minden meccsen számolunk, hogy nyilván Per Zoli extra fog játszani, nagyon nehéz fogni őt, de viszont arra kell törekedni, hogy a többi játékosnak minél több helyet adjuk.
11: A férfi kosárlabda NBA döntőjében tehát a párharcállása 1-1, a harmadik mérkőzést pénteken Szolnokon rendezik majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
21: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
12: Vízállás jelentés.
6: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 20-án. A Duna a hazai szakaszán Domboriig, a pad alatta árad, a folyó igen alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 16,2 Celsius fok, Budapestnél 16,6, Mohácsnál 17,9 fok. A mai vízállások és mederfeltségek a Dunán. Duna remete 82 cm 16%, Medve 78,8, Nagybajcs 46,10, Gönyő 14,11, Komárom 72,10, Esztergom 53,9, Nagymaros 5 cm 9%, Budapest 117,10, Dunaújváros -4,9, Dunaföldvár -118,9, Aks 6 cm 10%, Dombori 42,13, Baja 140,12, Mohács 153,11. Gázló viszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1792,1-1791,6 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 500 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál -99 cm 3%, Marcal Móriczhida -26,13. Ipoly, Balassagyarmat -79, Sió, Szekszárd 278,41, Mura, Letenye 116,17, Dráva, Drávaszabolcs 27 cm 13%. A Tisza a hazai szakaszán kiskörűi, kissé változó, lejjebb apadó vízjárású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 17,5 Celsius fok, Tokajnál 18,3, Szolnoknál 17,8, Szegednél 18,1 fok. A mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs -202 cm 6%, Vásárosnamény -159,6, Záhony -268,9, Dombrád 26,21, Tokaj 469,59, Tiszalökalsó -39,28, Tiszafüred 554,71, Kisköre felső 738,63, Kisköre alsó -203,10, Szolnok mínusz 159 cm, 11%, Csongrád mínusz 79-60, Szeged 120 cm, 29%. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 160 cm, 5%. Csenger mínusz 100 cm, 6%. Kraszna alsó szopor 24 cm, 6%. Ágerdő-Major 148-26. Bodrog Felső-Berecki 202 cm, 24%. Sárospatak 235-32. Sajó-Beretke 66-13. Felső-Zsolca 43-11. Hernád-Aboskőszeg 149-9. Gesztely 42-13. Zagyva-Abc 31 cm, 4%. Jászteleg 128-10. Berettyó-Szalárd 124-5. Sebeskörös csúcsa mínusz 16-4. Feketekörös belényes 30 cm, 15%. Fehérkörös honctő mínusz 27-4. Kettőskörös békés 101 cm, 22%. Hármaskörös gyoma 341-44. Maros-Makó mínusz 42 cm, 10%. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 86 cm, 48%, vízmélysége 334 cm, hőfok a Siófoknál 16,5 Celsius fok, a Velencei tó Agárnál 66 cm, 8%, hőfoka 16,3 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 43 cm, 46%, hőfoka nem jelentett.
3: Műsorajánlat.
7: Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 20

0: Kossuth Rádióban. A Szent Misét bemutatja dr. Finta József pápai káplán plébániai helynök. Pünköst hétfőn 10 óra 4 perctől Isten tiszteletet hallhatnak a Majos Mucsfai Társult Evangélikus Egyházközségből. Igét hirdet Makán Hargita lelkész. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cseritigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cheri márka kereskedésekben.
2: Idén is várja a közönséget az mRNA népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
4: 13 óra, jó napot kívánok, rövid híreinket hallják. A visegrádi együttműködés újja élesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között, jelentette be a közlekedési miniszter. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, június közepéig több mint 20 000 érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. Folytatódik a napos száraz idő, holnap többfelé megerősödik a szél, egy-egy zápor zivatar csak elszórtan fordulhat elő, éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
5: Nyári programok, előadások a Kőszegi Várszínházban. Póca Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke, a Kőszegi Színház igazgatója lesz a vendégünk. Szezonnyitó Balatonfüreden, irodalom éjszakája Debrecenben, római kori emlékek címmel nyílt kiállítás a nagykanizsai Turi György Múzeumban, és a Délalföld Mohácsa című új tárlat az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartott kedreggel Magyar Péter miniszterelnök, amely során ismertette a kormány.hu per igazságszolgáltatás oldalon közzétett kegyelmi botrány dokumentumainak részleteit. Magyar Péter azt mondta, hogy ez nem az ügy vége, és előre vetítette, hogy átalakítják a kegyelmi jog gyakorlásának rendszerét. Ezzel kapcsolatban Fülöp Botond, az ügyet kirobbantó ügyvéd szerint nem lenne helyén való, ha a köztársasági elnöknek a jövőben nyilvános indoklást kéne kötelezővé tennie. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szikra Leventét, az Alapjogért Központ vezető elemzőjét, vele beszéljük át a témát.
8: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
7: És természetesen köszöntöm én is hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát a Fidesz frakció is azt nyilatkozta, de hogyha megnézzük azt, hogy mi hangzott el, akkor igazság szerint, aki eddig is nyomon követte a kegyelmi ügyet, azt a konzekvenciát vonhatja le, hogy semmi olyan nem derült ki eddig a kegyelmi ügy részleteiről, amit nem lehetett volna eddig tudni. De azért mégis kezdjük azzal, hogy mi az, ami ezen a sajtótájékoztatón

0: tájékoztatón történt, mi az, amit most ismertetett Magyar Péter, és egyáltalán milyen dokumentumokat láthatunk?
1: Hát szerintem érdemes a dokumentumokat vizsgálni, ugye nyilván ezeknek a nyilvánosságra hozatala volt a lényegi pont, a lényegi döntés, és hát ezekből lehet valódi tájékozódást biztosítani, ezekből lehet információt szerezni. Én megnéztem ezeket a dokumentumokat, és valóban egyetértek a kérdésben foglalt azon állítással, hogy itt olyan nagy újdonságot nem tudtunk meg. Talán az egyetlen dolog, ami eddig csak mondjuk ilyen pletyka szintjén terjedt, és nem lehetett igazolni, vagy nem lehetett bizonyítani, az az, hogy ugye Varga Judit és az Igazságügyi Minisztérium nem javasolta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Tehát ezt ugye eddig nem tudtuk hivatalosan, most már hivatalosan tudjuk, hogy az Igazságügyi Minisztérium azt szerette volna, ha nem kapja meg a kegyelmet, ugye ez a bűncselekmény miatt elítélt személy, és ugye a köztársasági elnök írta felül ezt a miniszteri javaslatot. Ahhoz, hogy ezt az egész ügyet megértsük, én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy a kegyelemről egy kicsit beszéljünk, ha megengedi, mert mi is ez a kegyelem? Ugye a Novák Katalinnak az indoklásában is például azt láttuk, már amit elmondott ugye a botrány kirobbanását követően, meg ugye sok helyen ez jelent meg, hogy ez az ember, aki kérelmezte a kegyelmet, ő ártatlannak vallja magát, és igazságtalannak véli az eljárást, és ezért nyújtotta be a kegyelmi kérelmet. Most a kegyelem az nem arra vonatkozik, hogy ilyen dolgokban egyfajta utólagos, mondjuk sokatfokú bíróságként kijavítsa az esetleges eljárási hibákat. A kegyelem az arra vonatkozik, hogyha valakit a bíróság arra való, valakit egy bíróság jogerősen elítél bűncselekmény miatt, de valamilyen személyes, különös méltányos érdemlő körülmény miatt mégis őt érdemes kiengedni, akkor ezt a köztársaság elnök személyes egyéni mérlegelés alapján megteheti. Tehát tipikusan az szokott lenni a kegyelem adásnak egyébként az oka, normális esetben, hogyha valaki mondjuk halálos beteg, és a bűncselekménye nem volt annyira súlyos, hogy a társadalom nagy igazságtalanságként élhesse meg, hogy egy bűnözőt kiengednek az utcára. Vagy adott esetben, ha egy rokonát kell ápolnia. Ez is lehet egy olyan személyes méltánylást érdemlő ok, ami miatt a kegyelem az indokolt lehet, jogos lehet. Tehát az, hogy valaki ártatlannak tekinti magát és igazságtalannak érzi a bírói ítéletet, ez viszont nem tekinthető a kegyelem legitim indokának, és ugye ebből fakadt az egész probléma. A másik dolog, hogy miért van szerepe a miniszteri ellenjegyzésnek? Ugye a köztársasági elnök politikailag felelőtlen. Ez egy alkotmányos elv, ez minden állam, minden demokratikus államban így van, tehát a köztársasági elnököt politikai felelősség semmiért nem terhelheti. Ezt el lehetne mondani egyébként Magyar Péternek azt illetően is, hogy ő most a mostani köztársasági elnök lemondását követeli, de az egy másik téma, minden esetre érdemes észben tartani, a köztársasági elnöknek politikai felelőssége nincs. Nem lehet, és nincs is. Éppen ezért van a miniszteri ellenjegyzés, mert a miniszternek viszont van politikai felelőssége, és azzal, hogy a miniszter ellenjegyez egy köztársasági elnöki döntést, azzal átvállalja a politikai felelősséget. Ezért kellett ugye Varga Juditnak is távoznia, bár akkor már nem is volt miniszterként hivatalban, amikor az ügy kirobbant. Minden esetre a politikai felelősség mindenképpen az igazságügyi miniszteri ebben a kérdésben, akkor is, hogyha személyes felelősséget viszont másképpen ítéljük meg. És az, hogy a miniszternek most nem kell ellenjegyeznie a kegyelmi kérvényt, az talán egy túlreagálásnak volt tekinthető egyébként, hiszen alapvetően épp az a lényeg, hogy a köztársasági elnököt nem szabad politikailag felelősségre vonni, és éppen ezért kell egyetértenem a Fülöp Botond ügyvéd úrral is, aki azt mondta, hogy az indoklás elvárása a kegyelmi kérvénynél az nem helyén való, hiszen ez pont arról szól, hogy bizonyos egyéni személyes élethelyzeteket sok esetben ugye nagyon érzékeny személyes adatokkal együtt mérlegel a köztársasági elnök, meghozza ezt a döntést, és hogyha a miniszter politikailag vállalhatónak tartja ezt a döntést, akkor pedig ellenjegyzi.
0: Hát ugye itt arról beszéltünk, hogy eleve az ilyen kegyelmi eljárások hogyan zajlanak le, és fontos azt is megemlíteni, hogy a köztársasági elnökök rendre hoznak, ilyen adhatnak kegyelmet, sőt, adtak is kegyelmet. Érdemes itt azt elmondani, hogy amiért ez a nyilvánosságnál is ekkora vihart kavart, az amikor ezt ugye a vidéki prókátor, most már tudjuk, hogy melyik ügyvéd áll mögött a nyilvánosságra hozta, az kettő dolog. Ugye ebben az, hogy olyan kapott kegyelmet, akinek pedofíliával kapcsolatos ügyhöz köze volt, és amire az iratok ráerősítettek, hogy jóval hamarabb hozták meg ezt a döntést, mint ahogy szokták, hiszen a pápa látogatás az egyfajta ilyen sürgető pecsétként volt ott a dokumentumon. Ez azért fölvet további kérdéseket, mint ahogy Magyar Péter is azt mondta, hogy ez az ügy itt még nem zárult le. Egyrészt felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő iratokat, illetve azért tett olyan sejtelmes kijelentéseket, hogy Gaudi Nagy Tamás is, ugye a Mi Hazánk alkotmánybíró jelöltje is megszólalt az ügyben. Na, beszéljünk kicsit arról, hogy bár tényszerűen most sokat nem tudtunk meg, de Magyar Péter azt mondta, hogy ez az ügy még nem zárult le.
1: Igen, hát ugye itt azért érdemes meglátni azt, hogy a mostani miniszterelnöknek ez a nyilatkozata, ez inkább arról szól, hogy itt politikailag szeretné napirenden tartani ezt a kérdést, tehát nem egy igazságtételről, nem egy jogi tisztánlátásról beszélünk, legalábbis én nem úgy látom, hogy ez van az ő fókuszában, hanem az, hogy az ő politikai felemelkedéséhez vezető botrány az minél tovább a közvélemény szemellett legyen, minél tovább erről legyen szó, és mondjuk nem arról, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt mondjuk bő egy hétben, amióta már a kormány is megalakult, még nem nagyon látunk olyan kormányzati intézkedéseket, amelyek érdemiek, tehát olyanokat látunk, hogy kivizsgálunk, átnézünk, megvizsgálunk, megnézünk, de hát ezek azért nem az emberek életét befolyásoló döntések, és ugye vannak már olyan kevéssé teljesített ígéretek, mint a 480 forintos hatósági ár az üzemanyagra, vagy hasonlók, de ez csak a politikai része a dolognak. Ugye a kegyelmi ügyre visszatérve, alapvetően valóban a társadalomban az okozott egy rendkívül erős, és azt gondolom, hogy jogos morális felháborodást, hogy egy pedofil elkövetőnek a segédjét részesítette kegyelemben a köztársasági elnök. Ráadásul egyébként egy olyan embert, aki hamarosan egyébként is szabadult volna. Tehát nem volt olyan sok érdemi nyereség számára sem ebben a történetben, ha csak nem ugye a büntetett előélet következményei alóli mentesülés, de hát az nem hiszem, hogy indokolta volna a kegyelmet. Ugye ez az ember, tehát K. Endre, ő amikor a kegyelmi döntés megszületett, akkor reintegrációs őrizetben volt. Ez azt jelenti, ezt a köznyelv mondjuk házi őrizetként tudná azonosítani, tehát azt jelenti, hogy otthon volt, nem a börtönben. És ez a reintegrációs őrizet, ez néhány hónapon belül véget is ért volna, tehát ő néhány hónapon belül egy teljesen szabad ember lett volna, és letöltötte volna a büntetését. Tehát ebben az értelemben sem volt különösebben sok értelme ennek a döntésnek. Ugye még egy dolgot érdemes itt elmondani. Ugye az igazságügyi miniszternek ebben a történetben nem csak az a szerepe, hogy ellenjegyzi, vagy éppen ezt megtagadja a kegyelmi kérvények esetén, hanem ugye az igazságügyi minisztérium keresztül zajlik maga a kegyelmi eljárás is. Tehát az igazságügyi miniszter köteles felterjeszteni az összes kegyelmi kérvényt. Ez nagyon fontos, mert ugye a Varga Juditot azzal is támadták, hogy egyáltalán miért terjesztette fel Novák Katalinnak ezt a kérvényt, tehát azért, mert törvényi kötelezettsége. Tehát az igazságügyi minisztérium egy postás szerepet tölt be, de nem csak postás, hanem előszűrő is, tehát ezért is van az, hogy az igazságügyi miniszter javaslatot tesz minden egyes kegyelmi kérvényre, amelyből egyébként sok száz van minden évben. Minden egyes kegyelmi kérvény esetében az igazságügyi miniszter tesz egy javaslatot. Ez egyébként kiderül az iratokból, látszik, érdemes itt ugye a jogászok előnyben, érdemes a pontos kifejezésekre figyelni. Ugye onnan tudjuk, hogy a miniszter azt szerette volna, hogy ne kapjon kegyelmet K. Endre, hogy az ő esetében felterjesztés szót használ, míg azon esetekben, amelyeknél szeretné, hogy kegyelmet kapjon az illetőt, az kegyelem megadására előterjesztem. Tehát az egyik esetében arra utal, hogy ő csak úgy átküldi, mert kötelező, a másik esetben arra utal, hogy egyetért a kegyelmi kérvényel, és szeretné, hogyha a köztársasági elnök ezt alá is írná. És ugye ebben a történetben volt az, hogy valóban Novák Katalin ennek eltért ettől a miniszteri javaslattól, és utána viszont gyanúsan gyorsan ellenjegyezte Varga Judit. Itt volt még egy, ezt nem teljesen látjuk a dokumentumokból, hogy ez miért történt ennyire gyorsan, és ugye ami viszont benne van a dokumentumokban, hogy a hivatali út megkerülésével történt, tehát erre megint csak azt tudom mondani, hogy általában a problémák akkor történnek, hogyha valaki nem tartja be a különböző szabályokat, amik rá vonatkoznak. Itt ugye a minisztérium apparátusa esetében ez felmerült. Tehát a lényeg az, hogy az erkölcsi felháborodás az jogos volt. Én azt is látom azért, és ezt is mondjuk el, mert így igazságos és teljes a kép, hogy a megfelelő személyi és politikai következtetéseket mindenki levonta, legalábbis a politikai szereplők közül, akik érintettek ebben. Tehát ők lemondtak, és ezen túl ugye további teendőre nem volt igazán lehetőség, most attól eltekintve, hogy persze sokan vártak valami részletesebb indoklást, részletesebb magyarázatot, hogy ez miért történt meg. A dokumentumokból eddig szintén nem láttunk ilyet.
0: De hogyha megérkezik a Sándor palotából a bővebb dokumentum, ugyanis ugye Magyar Péter azt mondta, hogy onnan sokkal több minden információ derülhet ki, akkor a közvélemény megkaphatja ebből a mi értekre a választ, hogy miért adta meg Novák Katalin ezt a bizonyos kegyelmet. De én úgy gondolom, hogy ezt igazság szerint ő tudhatja, és Fülöp Botond is erről beszél, hogy ez továbbra is a köztársasági elnök privilégiuma kell, hogy legyen, hogy az ő személyes döntéseit ne kelljen a nyilvánosság előtt indokolni.
1: Hát, sőt, ugye itt beszéltünk arról, hogy kell-e nyilvánosan indokolni, vagy nem. Most az a szabály, és ez a történelem, mondjuk úgy, hogy ez a közjogi hagyomány is, hogy sem nyilvánosan, sem nem nyilvánosan nem kell indokolni. Tehát nem, a köztársasági elnöknek semmilyen objektív indokot nem kell törvények alapján felsorakoztatnia. Ez, mondom, elválasztandó attól, hogy egy társadalom erkölcsileg mit vár el, de a jogi szabályok azok jelenleg ezek. Amiből azt következik, most persze ezt láthatatlanban mondjuk még, de én nekem azért inkább az a várakozásom, hogy a Sándor Palota által közzé teendő dokumentumokból sem fogunk túl sok érdemi újdonságot megtudni, mert azt gondolom, hogy itt vélhetően bizonyos informális viszonyok játszhattak szerepet, de persze ez is csak az én feltételezésem, tehát én erről nem rendelkezem tudással. Én azt gondolom, hogy Novák Katalinnak megvoltak azok a személyes gondolatai, szempontjai, amelyek alapján ezt meghozta, és ezek nem biztos, hogy benne lesznek a dokumentumban. Még egyszer hozzá téve, hogy ez egyáltalán nem teszi védhetővé a kegyelmi döntést, meg nem teszi elfogadhatóvá a kegyelmi döntést, de azt nem hiszem, hogy ezek az iratok olyan mértékig fogják tartalmazni, ahogyan ezt a közvéleményben, vagy a hallgatók közül adott esetben sokan szeretnék.
0: Lehet-e ez a TISZA számára egyfajta politikai veszteség? Ezt azért kérdezem, mert emlékezzünk arra, amikor a főügyészhez besétált azokkal a bizonyos hangfelvételekkel, amelyek a politikai eredet történetei magyar, vagy eredet történetéhez tartozik Magyar Péternek, és akkor is ő onnan úgy jött ki, hogy bizony-bizony ebből a hanganyagból, ahonnan ez jött, még van. És akkor nagyon sokáig lebegtette azt, hogy több ilyen hanganyaggal is tud szolgálni, és az egészből nem lett semmi. Most megint arról beszéltünk, hogy ez az ügy politikai felszínen való tartásáról szól, vélhetően nem fog több információ kiderülni, akkor ha ez így lesz, akkor mi lesz a politikai nyeresége a TISZA pártnak, ennek az egész ügynek a végén? Lehet-e? Hát, nyereség vagy veszteség?
1: Én azt látom, hogy itt alapvetően a TISZA pártnak az a politikai stratégiája, hogy a Fideszt és a Fidesz kormányzását a lehető legnegatívabb színben tüntesse fel, ami nyilvánvalóan nekik azért hasznos, mert akkor az ő esetleges kormányzati kudarcaik sem feltétlenül fognak az ellenzék javára szolgálni. Tehát az ő gondolatukban ez jelenik meg. És ennek érdekében látjuk azt, hogy az elmúlt időszak alapján a TISZA párt továbbra sem elsősorban a kormányzást tekinti fő feladatának, hanem a választási kampányák hosszabbítását a közösségi média segítségével, és nyilván ennek a része azt gondolom, hogy az is, hogy folyamatosan napirenden tartanak különböző olyan botrányokat, amik vélt vagy valós botrányok, ugye a kegyelmi ügy az egy valós botrány, de az kérdéses, hogy mennyire érdemes napirenden tartani, tehát emögött azért lehet egy politikai szálat látni. Hogyha az derül ki, hogy nincs olyan eltitkolt információ, ami valóban új megvilágításba helyezni ezt a történetet, akkor azért az károsíthatja az új kormánynak a hitelességét, szavahihetőségét, hiszen ők nyilván azzal a felütéssel kezdték meg ezt a tevékenységüket, azzal a felütéssel hozták nyilvánosságra a dokumentumokat is, hogy itt aztán most mindenre fény derül, kiderül valami nagy összeesküvés, vagy kiderül, hogy milyen machinációk játszottak szerepet. És csak politikailag értelmezhető a miniszterelnöknek az a viselkedése is, ami egyébként szerintem emberileg is teljesen elfogadhatatlan, hogy folyamatosan különböző személyeket utalással bevon ebbe a történetbe. Ezek közül ugye itt nem szándékosan, de nem válaszoltam a Gaudi Nagy Tamás ügyvéd urat érintő kérdésre, úgyhogy ezt most pótlom. Én bár nem vagyok ügyvéd, viszont jogász vagyok, és e tekintetben van némi kollégiális szolidaritásom felé. Én rendkívül felháborítónak tartom azt, hogy egy ügyvédet megpróbálnak meghurcolni, amiatt, hogy bizonyos ügyfeleket képviselt. Ráadásul egyébként a kegyelmi ügyben valóban nem Gaudi Nagy Tamás volt az, aki eljárt. Ugye Zamecsnik Péter közismert baloldali ügyvéd volt az egyik eljárási szakaszban a védője. Ő sem, neki sincs köze a kegyelmi kérvényhez, csak hogy legyünk ez ügyben is teljesen világosak. De például őt is meg lehetne akkor már ezzel az erővel említeni, hogy egy ügyvéd, aki volt olyan pont, amikor képviselte K. Endrét. És Gaudi Nagy Tamás pedig a felülvizsgálati eljárásban, tehát egy rendkívüli jogorvoslat során képviselte K. Endrét, amely eljárás egyébként a kegyelem megadását követően zárult le. De a lényeg, hogy ő teljesen igazságtalanul szerepel ebben a dologban, és megint csak azt látom, hogy Magyar Péter nem az ország irányításával tölti az idejét, hanem hergeléssel. Tehát az igazság az az, hogy olyan embereket támad, akik vagy az előző időszakban hatalmi pozícióban voltak, nyilván nekik többet kell tűrniük, nekik a közszereplőként a kritikákat el kell viselniük, és olyan embereket is támad, akik meg éppenséggel nem politikai szereplők, lehet, hogy korábban azok voltak, ugye Gaudi Nagy Tamás volt országgyűlési képviselő, de most nem az, tehát neki nem feltétlenül kell többet tűrnie egyáltalán, és azt gondolom, hogy teljesen méltatlan a magyar miniszterelnök tisztségéhez az, hogyha valaki különböző személyeket ilyen agresszív módon megtámad. Tehát ez megint csak úgy értelmezhető, és egyedül aként láthatjuk azt, hogy ez miért van, hogyha politikai motivációt látunk mögé.
0: Ugye a Sándor palotából az a nyilatkozat érkezett, hogy együtt működőek lesznek a kegyelmi ügy dokumentumai kapcsán, abban az esetben, hogyha ezzel kapcsolatban hivatalos felkérés érkezik. Ez azért nagyon fontos, mert ugye itt a kormányzat többször a hivatali útbetartása kapcsán ejtett ebben az elmúlt egy hétben hibákat, de ha már azt mondta, hogy itt neki mennek bizonyos közéleti szereplőknek is akár, most ez megint olyan formában történt, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt felszólítom, hogy adja át az iratokat, és utána távozzon. Súlyog Tamást felszólítom arra, hogy bízom meg a kormányzással, utána távozzon. A köztársasági elnököt felszólítom, hogy a minisztereimet nevezze ki, és utána távozzon. Meddig lehet egyáltalán ezt a sort tovább vinni?
1: Hát itt a válasz attól függ, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a kérdést. Ugye jogi értelemben eddig sem lehetett volna, hiszen egy kormányzati szereplőnek, akár a kormányvezetőjének nincsen arra törvényes joga egy alkotmányos jogállamban, hogy az államfőt felszólítgassa különböző dolgokra. Tehát ez nem fér bele a jogállami keretek közé. Ezt egyébként ajánlom azoknak a közszereplőknek és elsősorban a jogász kollégáknak a figyelmébe, akik a korábbi évek során az Orbán kormányok alatt a legkisebb problémát is hangosan tematizálták és hangosan kiabáltak, most pedig egyáltalán nem szólalnak meg és nem utasítják rendben azt a miniszterelnököt, aki nyilvánvalóan nem tiszteli a saját hivatalát sem, és a saját hivatalának az alkotmányos határait sem. Politikai értelemben persze más a helyzet, hiszen politikai értelemben van fogadókészség most erre a társadalom egy jelentős részében, ami nyilvánvaló mindenki számára a saját legitim joga, hogy kialakítsa a saját véleményét, de azért azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy mi egy alkotmányos demokráciát szeretnénk, én azt gondolom, hogy ezt érdemes komolyan venni, akkor mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a köztársasági elnököt egy alkotmányos demokráciában nem lehet ilyen hangsúlyban fenyegetni, nem lehet ilyen hangsúlyjal vele beszélni, és leginkább nem lehet felszúrítani lemondásra. És ráadásul az sem fér bele az alkotmányos demokrácia kereteibe, hogyha mondjuk az a parlamenti többség alkotmánymódosítással személyre szabott módon eltávolítja a hivatalból a köztársasági elnököt. Ez persze még nem tudjuk, hogy egyáltalán sikerülni fog-e, de vannak ilyen irányú fenyegetések, tehát erről is érdemes beszélni. Itt felszokott merülni, hogy ugye a Fidesz alatt 2010-et követően milyen lépések történtek. Szerintem érdemes erről is beszélni, mert egy-kettő vitatható döntés ott is született, és voltak olyan személyi döntések, amelyek valóban nem feleltek meg az alkotmányos igazság szabályának, csak ne felejtsük el, hogy ezt akkor megfelelő bírói fórumok ki is mondták. Tehát például ugye Baka András, a legfelsőbb bíróság elnöke esetén az Európai Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy ez nem volt jogszerű az ő eltávolítása. Na most ezt követően, hogyha valaki egyrészt politikailag kritizálta a Fidesz eljárását, másrészt pedig fontosnak tartja a jogállamot, akkor teljesen hiteltelen és elfogadhatatlan, hogyha valaki egy ilyen helyzetben ezt a nemzetközi bírói döntést figyelmen kívül hagyva ugyanazt a gyakorlatot próbálja most elvárni a Tisza párti kétharmadtól, amit korábban a Fidesz esetében kritizált. Tehát akkor itt érdemes eldönteni, hogy valakinek az a problémája az előző kormánnyal, hogy nem tartotta be minden esetben a jogállam normáit, vagy az a problémája, hogy nem ő csinálta, nem az ő számára kedvező politikai erő hozott ilyen döntéseket. Tehát a lényeg az az, hogy a miniszterelnöknek, a köztársaság elnök ellen irányuló fenyegetőzései, azok egyáltalán nem férnek bele az alkotmányos demokrácia keretei közé, és azt gondolom, hogy vissza kell utasítani ezt a magatartást.
0: Hogyha már itt a fékek és egyensúlyok rendszeréről beszélünk, érdemes megemlíteni azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos útja az Lengyelországba vezetett, ahol Navrocki lengyel elnökkel is fog találkozni. Elképzelhető-e, hogy Lengyelországból egy olyan pozitív példával tér most haza a miniszterelnök, hogy ott azért a fékek és egyensúlyok szerepét tiszteletben tartják, még Donald Tusk kormányzata is, hiszen valljuk be, hogy azért ott az elnök nem ugyanarról a politikai platformról származik, és mégis ellátja a feladatát, és senki sem mondja azt, hogy amikor elnököt választottak, az ne lett volna törvényes keretek között, pedig aztán a politikai platformjuk nem egyezik.
1: Igen, ugye Lengyelországról akár egy külön műsort is lehetne csinálni, ugye az Alapjókért Központ készített is külön elemzést arról, hogy Donald Tusk hivatalba lépése óta ott hogyan vették semmibe a lengyel törvényeket. Van persze néhány különbség is, például az, hogy a lengyel köztársasági elnököt közvetlenül választ és valamivel szélesebb a hatásköre, mint a magyar köztársasági elnöknek. Tehát például, hogyha ő megvétóz egy törvényt, akkor azt csak 3/5-ös, tehát 60%-os többséggel tudja felülírni a Szejm, a lengyel parlament, míg ugye Magyarországon ugyanazzal a többséggel kell elfogadni ismét a törvényt, mint amivel eredetileg is kellett, tehát nincs egy ilyen magasabb szintű korlát. De valóban azt el tudjuk mondani, hogy Lengyelországban a Tusk kormány egyébként az Európai Bizottság asszisztálásával, vagy csendes társ szerepével együtt durván megsértette sok esetben a lengyel törvényeket. Ugye nem is véletlenül kapott két politikus menedékjogot Magyarországon, és sokan ezt is megpróbálják valami vállalhatatlan bűnözőbújtatásnak bemutatni, holott bizonyítékok vannak rá, hogy ezeket az embereket igazságtalan és jogellenes eljárásoknak vonták alá, és ezért kaptak politikai menedékjogot. Egyébként, ha jól tudom, akkor most épp az Egyesült Államokban is hasonlót kérelmeztek, hiszen tudják azt, hogy a mostani új magyar kormány véletlenül partnere lenne Donald Tusknak az ő politikai boszorkány üldözésében. Tehát azt gondolom, hogy Lengyelországban azért nem sok jó példa van a jogállami működést tekintve. Azt gondolom, hogy a Donald Tusk vezette kormány nagyon sok problémát okozott, nagyon sok törvényt sértett meg, és szerintem Magyarországnak az az érdeke, hogy a mostani magyar kormány az ne a lengyel példát kövesse, hanem egy jogállami utat kövessen. Ettől függetlenül természetesen a kockázat az ott van, hogy a lengyel példát fogják követni sok tekintetben, hiszen ugye Donald Tusk úgy fogalmazta meg, hogy harcoló demokrácia, kicsit ijesztő szó, de Donald Tusk ezt mondta, tehát a harcoló, vagy militáns demokrácia az, amit a lengyel modellként lehet leírni, én Magyarországot óva inteném ettől a modelltől.
0: Szűk fél percünk marad, de muszáj, ha már itt a kormányzásról beszélt a Tisza párt kapcsán kérdést föltenni. Ugye május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Ugye a veszélyhelyzet lejártával az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg. Ez kimaradt belőle.
1: Igen, hát alapvetően ugye a veszélyhelyzet esetében ez egy normális eljárás. Ugye a veszélyhelyzet megszűnte, az nyilván az új parlamenti többségen múlt, tehát ők úgy döntöttek, hogy ezt nem hosszabbítják meg. Itt most már rövid időnk van, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az egy hamis vád volt, hogy rendeleti kormányzás történt, ez egyáltalán nem volt igaz. A parlament rendszeresen ülésezett, törvényeket alkotott, bizonyos törvényeket valóban fel lehetett írni rendelettel a veszélyhelyzet alatt, de ez pedig most már megszűnt, tehát ebben az értelemben valóban a rendkívüli jogrend az már a múltnak a része.
0: Az pedig kérdéses, hogy az ukrán agrártermékek azok megérkezhetnek-e Magyarországra, de ez egy újabb adásnak a témája lesz. Köszönöm szépen Szikra Leventének, hogy velünk volt, és köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Várja önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncert. Szerteznek az együttesek. A Dohnányi bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
6: Így sem lehet.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől szombatig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 599 forint, az 500 grammos áfonya csomagja pedig csak 1899 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: Minden időben a Magyarországi Református Egyház műsora.
4: Hogyan kellene ünnepelnünk a pünkösdöt? Közösségben. Vagy a Pataki András Dávid teológiai oktató. Valószínűleg akkor is így van ez, ha különleges pünköst hétfői alkalommal készülünk az ünnepre, mint a József Attila lakótelepi és újpalotai református közösségek Budapesten, és akkor is, ha nehézségeket élünk meg, ahogy a szilágycsehi gyülekezet, amelyben februárban leomlott az 507 éves templom torony. Áldás békesség! A szerkesztő Dóka Viktória vagyok. Amint hallják, különböző gyülekezetek ünnepi készülődésébe pillanthatnak be mai műsorunkban, de előtte Pataki András Dáviddal a pünkösd ünnepében rejlő lehetőségről beszélgetek.
5: Sokszor nehezen tudjuk beleilleszteni abba a nagy történetbe pünkösdöt, aminek része karácsony, része Jézus Krisztus szenvedése, Jézus Krisztus feltámadása, de melyiknek ugyanúgy része a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Érdemes először arról beszélni, hogy a pünkösdben mi az, ami ugyanaz, mint a többi nagy egyházi ünnepünkben, ugyanis ez is Isten szeretetének az ünnepe. Ha más oldalról nézünk is rá Isten szeretetére, de pünkösdben is ennek a valóságát élhetjük meg. Más dimenziói nyílnak meg előttünk akkor, amikor arról beszélünk, hogy Isten szent lelke megjelenik az életünkben. Az egyház hosszú időn keresztül nem véletlenül nem helyezett olyan nagy hangsúlyt pünkösdre, mint nagypéntekre és húsvétra, hiszen maga a Biblia azt mondja, hogy az Isten szent lelke a figyelmünket nem elsősorban önmagára irányítja, hanem Jézus Krisztusra. De ugyanakkor Jézus Krisztus nagyságát, Istennek a szabadításának a teljességét nem érthetjük meg, hogy ha az Isten szent lelkének a kiáradásáról nem beszélünk.
4: Pünköskor az apostolokat mindenki a saját nyelvén értette. Ma, mintha az egyházunk azzal küzdene, hogy közérthetővé tegye az üzenetét.
5: Ez megint csak arra mutat rá, hogy milyen nagy szükségünk van a Szentlélek munkájára. Addig, amíg ő nincsen jelen az életünkben, addig egymást sem nagyon fogjuk megérteni, függetlenül attól, hogy akár ugyanazt a nyelvet beszéljük. Nagyon sokszor tapasztaltam meg, hogy hívő emberek, akik korábban egymással nem találták a hangot, egy imádságos, Isten lelkétől megáldott közösségben békességet találtak egymással. És fordítva is igaz, addig, amíg csak emberi erőfeszítés van arra, hogy egységet találjunk, akár a hívők közösségében, akár megtaláljuk az utat azokhoz, akik még nem ismerik Istent, nem fogjuk az Isten lelke nélkül ezt az utat megtalálni. Hitet ébreszteni, de egyáltalán megértést adni az embernek csak Isten lelke tud. Sokszor még a fülünkig se tud eljutni az Isten szava, amíg nem az Isten lelke az, aki érthetővé teszi a számunkra. De ő nem csak a fülünkig akarja eljuttatni, hanem a szívünkbe is. És az egyház szolgálata nem is képzelhető el másképpen, mint hogy az evangéliumot úgy hirdetjük, hogy folyamatosan segítségül hívjuk Isten lelkét, hogy a fülekig és aztán a szívekig is eljusson, és gyümölcsöt teremjen.
4: De akár onnan is megközelíthetjük, hogy nem lehet mi keresztjének nem egészen jól éljük meg a hitünket, hogyha nem hallják meg a szavunkat.
5: Ez megint visszavisz minket pünkösdhöz, és fontos tanulsága van annak, hogy a Szentlélek kiáradását pünkösd előtt megelőzte a tanítványoknak az ima közössége, az imádságos együttléte. Nem úgy működik, hogy mi mondjuk, amit mondanánk, és Isten szent lelke megjelenik, és aztán ezt valahogyan átalakítja. Időnként ezt is megteszi, de ez egészen különleges kegyelme. elsősorban Isten úgy munkálkodik, hogy mielőtt mi szólnánk azt, amit ő ránk bízott, azelőtt imádkozunk az ő lelkének a jelenlétéért. Szoktuk ezt énekelni, hogy az, aki hirdeti és hallja itt az ígét, adja neki szívét, ez a Szentléleknek a munkája. A lelkipásztor, az evangélium hirdető, a bizonyságtevő gyülekezeti tag, amikor beszél Isten örömhíréről, az evangéliumról, ha nem úgy teszi, hogy ő maga is odaszánja magát Isten szent lelkének, kéri, hogy Isten szent lelke szenteljen meg őt, tegye hitelessé a szavait, tegye érthetővé a szavait, akkor nagyon sokszor a magáét fogja mondani, és az nem fog gyümölcsöt teremni. Gyümölcsöt teremni azt tud, ami Isten szent lelkének a munkájából fakad. Ehhez ez a fajta imádságos, megalázkodó odaszánás kell, hogy aztán eljussunk az emberekhez.
4: Az ön életében mikor tudja megfogalmazni azt, hogy igen, a Szentlélek most bennem így és így munkálkodik, vagy érzem az ő jelenlétét?
5: Izgalmas az a kérdés, hogy sokan érzéseket várnak, hogy megérzem a lélek jelenlétét, pedig ez ugyanúgy hitbeli valóság, mint az, hogy valljuk, hogy Jézus Krisztus halála az eltörölte a bűneit a benne hívőknek, vagy hogy Jézus Krisztus feltámadása által nekünk örök életünk van. Jézus megígérte azt, hogy azok, akik ő hozzátartoznak, részesei lesznek a pártfogó, vigasztaló Szentlélek munkájának. És ebben a bizonyosságban lehetünk, és ebben a bizonyosságban vagyok én is, hogy akármit is érezzek, időnként van, hogy az ember mondaná az Isten igéjét, és csak azt érzi, hogy mennyire tehetetlen vagyok, és mennyire alkalmatlan, de Isten szent lelke mégis ott van, és olyan csodát végez, amire nem is tudok magyarázatot adni, hogy hogyan történhetett meg. Hasonló ez ahhoz, amit Pál apostol megfogalmaz azzal, hogy amikor ő erőtlen, akkor erős, és éppen ezért az erőtlenségével dicsekszik, elég nekünk Krisztus kegyelme, és ami Krisztus kegyelmének a legvalóságosabb megtapasztalása, az mindig az Isten szent lelkének, a Szentléleknek a munkája az életünkben.
4: Mit tehetünk azért, hogy valóban átérezzük a pünkösd ünnepét, és most érezzük is? Mert hogy nem elég csak látni, hogy Isten jó, ezt érezni is kell.
5: Az Isten lelkének az egyik legcsodálatosabb munkája, ha nem a legcsodálatosabb, hogy létrehozza az egyházat, a Jézusban hívők közösségét. Ahhoz, hogy igazán érezni tudjuk Istennek a jelenlétét, a munkáját, ahhoz Istennek testben kell jelen lennie. Ahogyan Jézus szolgálata során néhány évtizeden keresztül Isten testben jelen volt a földön. Most az egyház Jézus Krisztusnak a teste, ezt Pál apostol mondja. Mindennek az a tanulsága, hogy igazán átélni, megtapasztalni, átérezni Istennek a jelenlétét akkor fogjuk, hogyha Isten népének a közösségében vagyunk pünköstkor is, meg pünköst üzenete az, hogy folyamatosan ott találjuk meg a helyünket a testvérek között. Isten ma úgy simogat meg bennünket, hogy testvéreket küld mi hozzánk. Úgy vigasztal minket, hogy testvérek mondják azokat a szavakat, amikre szükségünk van. És miközben ebben a fajta mély lelki közösségben, amit Isten szent lelke formál, halljuk egymás által Isten szavát, aközben a szívünk is megtelik ennek a valóságával. A lelki közösség, és különösen a lelki közösségben az Isten előtti megalázkodás és az imádság az, ami lehetőséget nyit mi bennünk arra, hogy Istenre figyeljünk. És az Isten előtt megnyitott szívbe, ő kiárasztja az ő lelkét.

0: csütörtökös hétfőre különleges programmal készül a József Attila lakótelep református közössége. Ünnepi missziós alkalmukat a városrészben található Csiga Parkban szervezik meg. Eközben az újpalotai gyülekezet kívánságműsorral várja a töltekezni vágyókat. MS Dilla összeállításában a lakótelepi lelki közösség tagjával, Kovács Diával, majd az újpalotai gyülekezet presbiterével, Sápi Zoltánnal beszélgetett a programok részleteiről.
1: Mi egy missziói gyülekezet vagyunk, egy plantált gyülekezet, a külső Üllői úti református gyülekezethez tartozunk, és hát a szabadtéren sokkal könnyebb megszólítani embereket, sokkal könnyebben látnak minket, ez egy nagyon fontos része a gyülekezet életének, hogy láthatóak legyünk, úgyhogy nem csak beltéren igyekszünk ünnepeket és istentiszteleteket tartani, hanem amikor csak lehet, szeretnénk kilépni a lakótelep életterébe, és minél jobban láthatóak és hallhatóak lenni. Reméljük, így többeket tudunk megszólítani.
2: Milyen múltra tekint vissza az önök gyülekezete?
1: Ez egy nagyon fiatal gyülekezet. Az Isten tiszteleteinket 2020-ban kezdtük el tartani, januárban, utána a Covid miatt sajnos az online térbe szorultunk, és amikor kinyílt újra a világ, akkor mi is visszatértünk, úgyhogy ez egy fiatal, formálódó és épülő gyülekezet.
2: Körülbelül mennyi tagot számlálnak?
1: 40-50 ember fordul meg az Isten tiszteleteken, és számos hitoktatásban résztvevő fiatallal találkozunk, akik még a közösségnek családostól talán nem tagjai, de hogy rengeteg fiatalt és kisgyermeket elérünk a hitoktatáson keresztül.
2: Azért érdekes ez, mert ezt a lakótelepet gondosan úgy tervezték annak idején, hogy ne legyen templom a környezetében, és lám mégis formálódik a 2020-as években egy gyülekezet, egy református közösség, akinek ez mégis hiányzik. Mi az, ami behívja ide a fiatalokat, akik lelki életet szeretnének élni?
1: Reméljük, hogy az evangélium, ez a vágyunk és a hitünk, hogy Krisztus és az evangélium hívja őket be. Igyekszünk egy olyan közösség lenni, ami akár átmeneti térként is szolgálhat, hiszen sokan vannak, akik ide költöznek fiatal házaspárként vagy fiatalként, aztán ahogy bővül a család, a lakótelepi lakások elég szűkösek tudnak lenni, és akkor tovább állnak a agglomerációba, vagy esetleg más városrészekbe költöznek ki. Erre is oda kell figyelnünk, hogy egy olyan tér lehessünk, ahova könnyű belépni, és esetleg könnyű tovább is menni. Ez néha nekünk fájó, akik itt vagyunk, és el kell engedni gyülekezeti tagokat, de Krisztus mindenhol Krisztus, és igyekszünk így a lelkesedést feszíteni ezekben a fiatal családokban, hogy utána hova elköltöznek, aztán ott is csatlakozzanak a helyi gyülekezethez.
2: Milyen programok várják a családokat itt a Csiga Parkban, ezen a zöld területen, pünköst hétfőn?
1: 9 órától 12-ig lesz a zenei programunk, amit mindenkinek szól és mindenkinek nyitott. 3 zenei formáció is meg fog szólalni ebben a 3 órában. Lesz egy gyerekbarát igei üzenet, amit Szabó István lelkész fog majd tolmácsolni, és emellett folyamatosan lesznek kézműves foglalkozások, buborékfújás és ugrálóvár, egyébként meg itt a nagy zöld terület, ahol lehet majd szaladgálni, játszani. Ezekkel várjuk a családokat.
2: Hogyha egy picit mögé nézünk ennek az ünnepnek, és azt lehet látni, hogy több gyülekezet is a pünkösdöt szabadtéren éli meg, nem feltétlenül templomi környezetben. Van ennek egy ilyen ősi visszanyúlása?
1: Abszolút lehet ilyen üzenete, és az apostolok az első pünköstkor bezárkózva, félelemmel telve voltak, és aztán amikor a Szentlélek kitöltetett, akkor kiléptek a tömeg elé, és úgy hirdették az evangéliumot. Van egy ide visszanyúló erős üzenet ennek, hogy kint vagyunk, és ahogy annó az apostolok is, mi is reméljük, hogy Szentlélekkel telve tudunk szólni azokhoz, akik itt élnek körülöttünk.
2: Személy szerint Diának a pünköst milyen üzeneteket hordoz? Van-e olyan megélése, lelki megélése, ami pünkösthöz kapcsolódik?
1: Szeretem ezt az ünnepet, azért a Szentlélek talán a Szent Háromságnak egy olyan tagja, akiről néha kevesebbet beszélünk, vagy nem esik rá olyan sok rivalda fény, viszont nagyon-nagyon fontos tagja a Szent Háromságnak, hiszen ő adja nekünk a lelkesedést, a tüzet, a szelet, amivel mehetünk előre a vitorlánkkal.
2: Úgyhogy... Az most van bőven itt a beszélgetésünk idején.
1: Úgyhogy számomra ezért fontos a pünköst, mert mindig emlékeztet arra, hogy ne csak értelemmel próbáljuk meg felfogni az evangéliumot, hanem próbáljuk meg magunkat átadni és megnyitni minél inkább a Szentléleknek, aki adja az értelmet, a tüzet, az érzelmet, amivel tudunk menni. Úgyhogy számomra mindig emlékeztető a pünköst. Yeah.

0: Az újpalotai református templom letisztult, korszerű épületében beszélgetünk Zsápi Zoltán presbiterrel. Egészen különleges gyülekezeti alkalmat szerveznek pünköst hétfőre, kívánságműsort. Hát hogy kell ezt elképzelni?
1: Hagyományos módon vasárnap természetesen van istentisztelet, hétfőn is lenne délelőtt, de úgy gondoltuk, hogy ehelyett lesz egy különleges alkalom, egy délutáni dicsőítés, 5 órai kezdettel, néhány idézelben megszokott pünkösdi ének után bárki kérhet egy éneket, amit ő nagyon szeret, szívesen hallana, és ezzel közösen együtt formáljuk ezt a dicsőítést. Nem csak arról van szó, hogy kérhet egy éneket, hanem buzdítunk mindenkit, hogy mondja is el pár szóba, hogy miért szereti ezt az éneket, mit jelent ez neki, milyen lelki töltése van, mi az, ami miatt igazán megragadta őt ez az ének. Ezzel egy picit, mint egy bizonyságot is tesz arról, hogy ő hogy gondolkodik, másrészt pedig egy kicsit jobban megismerhetjük egymást. Nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk olyanokat is itt látni, akiket egyébként csak a vasárnapi istentiszteleten látunk, de egyéb réteg alkalmakon kevésbé.
0: Zoltán, aki egyébként civilben orvosként dolgozik, és ennek a gyülekezetnek a presbitere, missziói gondnoka basszusgitáron játszik majd ezen az alkalmon, ahogy minden Isten tiszteleten előkerül a basszusgitárja. Itt mindig ilyen más köntösben szólalnak meg a hagyományos református énekek?
1: Részben igen, ez a gyülekezetnek egyfajta sajátossága. A lelkész Fogarasi Gábor ezzel teljesen egyetértett, sőt ő maga is támogatja, hogy ne csak hagyományos, orgonával megszólaló református énekek legyenek, hanem ezen kívül az ismert mai úgymond ifjúsági énekek, vagy ilyen népszerűbb keresztény énekek is nyugodtan szóljanak meg, gitárral, basszusgitárral, dobbal.
0: Ebben a nagyon frissen épült templomban, a templom térben a legmodernebb technika található meg, ez is segíti a zenei feladatokat. Hogy kell elképzelni majd ezt a kívánságműsort, ha valaki választ egy éneket az énekeskönyvből, rögtön el fogják tudni majd játszani?
1: Igen, nem az énekeskönyvből, hanem adunk egy listát, ami 199 éneket tartalmaz, elég bőséges, és rögtön el tudjuk játszani, mert technikailag megoldottuk egy program segítségével az énekeket azonnal ki tudjuk keresni, a hozzátartozó kottát, illetve külön ezzel teljesen párhuzamosan és szinkronban megvan a vetítési lehetőség, a PPT diákat is ugyanúgy az egyes énekeket azonnal elő tudjuk hívni, kivetíteni, és akkor így a zenészek számára a kotta, a gyülekezeti tagok számára pedig a kivetített szöveg látható, és így közösen tudjuk énekelni.
0: Régóta basszusgitározik? Hogyan kapcsolódik ez a hangszer az ön hitéletéhez?
1: Meglehetősen régóta, igazából gitárral kezdtem. Géci Katalin, aki a gyülekezet zenei vezetője, ő vele hát lassan több mint 30 éve gitározunk együtt, de maga a basszusgitár ez egy jó 10-15 éve van. Nagyon szeretem ezt a hangszert, nem sokan szeretik, mert nem szólisztikus hangszer, csak egy alaphangszer, de én nagyon szeretem, mert úgy érzem, hogy kiegészítés alátámasztja az énekeket.
0: Ez nem jó szó, hogy mit várnak, de miben bíznak, hogy hogyan segítik az ilyesfajta programok a gyülekezet lelki életét?
1: Személy szerint sokat várok, de remélem, hogy a többiek is. Nem biztos, hogy ez megvalósul, de mindenképp az az elv és az a cél, hogy ilyen módon közelebb kerüljünk egymáshoz, ilyen módon jobban megismerjük egymás úgymond lelki gondolkodását, kicsit irányultságát is. Egy-egy ének nagyon impresszív lehet, nem csak a dallamában, hanem a szövegében is, és nagyon sok mindent kifejezhet, illetve elmondhat. Én például azt az éneket választom, hogy Légy a szívem ura, aminek kettős jelentése van. Az egyik az, hogy lelkileg, természetesen, amire mindenki gondol, de minthogy egy kettős bypass műtéten mentem át, így fizikailag is aktuális ének számomra.
0: Pünköstkor a zenéhez való viszonyunkat, az, hogy megkaptuk ezt a képességet, hogy zenélni tudunk, hogy a zene által lelkileg fejlődni, épülni tudunk, elgondolkoztatja az embert, nem igaz?
1: Abszolút, és azért is talán jó ez a forma, amit most választottunk. ha Isten is segít, és mellénk adja a Szent Lelkét. Mert ugye pont a Szentlélekről van megírva, hogy a szél fúj, ahova akar, nem tudjuk honnan jött, hova megy. Ez egy rugalmas, képlékeny dolog, és egy kicsit talán ezt is szimbolizálja az, hogy nem egy előre megírt program szerint csináljuk az egész dicsőítést, hanem mint egy alakul magától, illetve hát a közösségi tagokon keresztül. Várjuk azt, hogy a Szentlélek hogy irányítja ennek az egésznek a menetét. Nem csak énekek lesznek, a lelkész úr hangsúlyozta, hogy itt lehet imádságokat kérni, külön lehet vonulni, lehet beszélgetni is. Ez nem csak egy dicsőítés, hanem egy sokkal komplexebb, ilyen értelembe kiteljesítve még inkább az Isten tiszteletnek a lényegét, jelentőségét.
0: Miért itt Újpalotán talált lelki otthonra?
1: Ennek nagyon hosszú útja van. Gyakorlatilag, bár tényleg nem itt lakom, kőbányai vagyok, mégis úgy érzem, és úgy alakult az életünk, hogy ez a gyülekezet képviseli azt a szellemiséget, stílust, amit magam, mint lelki ember a legközelebb valónak tartok és érzek.

0: hónap telt el, mióta leomlott a szilágycsehi templom 17. századi tornya. A Magyar Református Szeretetszolgálat számos közösség és gyülekezet fogott össze, hogy anyagilag támogassák az egyházközséget. A templomon éppen felújítási munkálatokat végeztek februárban, amikor megtörtént a katasztrófa, de csoda folytán emberi életben nem esett kár. Telefonon kerestem fel Szilágyi Zoltán lelkipásztort, hogy megtudjam, mire jutottak azóta, és hogyan várják mindezek ellenére pünkösd ünnepét ott, a szilágyságban, Erdélyben.
1: Az első lépések azok voltak, hogy biztonságban kellett helyezni azokat a falmaradványokat, amik a templomból megmaradtak. Volt egy tetőszerkezeti elem, amely falak nélkül lógott a levegőben, azt el kellett távolítani, és volt két olyan falrész is, ami annyira megrepedezett, hogy azt le kellett bontani. Ezért veszélyes lett volna az, hogy nagyobb tömegű önkéntesek legyenek jelen, hanem csak néhány ember tudott dolgozni, azért, hogy a munkafelügyelő is állandóan tudja ezt a munkát vezetni, ne kerüljenek emberi életek veszélybe. Gyorsan kellett egy kárfelmérést készíteni, elkészíteni egy tervet, amely alapján a romeltakarítás és a biztonságba helyezés megtörténhet. El is jutottunk ennek a romeltakarítási és biztonságba helyezési munkának a végére.
2: Ha jól tudom, akkor a törmelék alatt ott lapolt például a toronyóra különböző gótikus elemek, amelyek miatt kézzel kellett végezni ezt a munkát.
1: Voltak olyan emléktábláink, a torony építésének egy emléktáblája, volt egy másik táblánk, amely arról szólt, hogy kik voltak a városnak a bírói abban az időszakban, illetve volt a torony belső részén egy Mária korabeli emléktábla, illetve egy 16. század elejé sírkő fedél, és ez utólag derült ki, sok olyan kőelem volt már beépítve a templomba, ami egy előző templomból lehetett. Kaptunk például egy gótikus portálindító követ, megkaptuk a valamikori párkányzatnak a faragott köveit, faragott tégláit, amit nem tudtunk, hogy ott vannak, mert egyszerűen be volt vakolva, és úgy kellett szétválogatni ezt az egészet, hogy mindaz, ami visszaépíthető, restaurálható, ami hozza a 500 éves történelmi múltnak az emlékét és a tanúbizonyságát, az valahol megjelenhessen. Nem tudtunk dolgozni gépekkel. Vannak ilyen képek, tettem nem is olyan régen fel, hogy egyszerű csákány, lapács, emberi kézzel működött ez az egész.
2: Hol tartanak most a munkálatokban?
1: A romeltakarítást és a biztonságba helyezést befejeztük. Elkezdődnek a szakértői vizsgálatok. Már volt egy szakértő, aki egy teljes szkennelést végzett a megmaradt falakról és a romról, illetve most is néhány perc múlva várok egy másik csoportot, aki megpróbálják megállapítani azt, hogy milyen a fal szerkezet, mert nem annyira stabilak, mint ahogy külsőleg látszanak, és akkor fel kell mérni azt, hogy milyen állapotban vannak, mi az, ami megmaradhat, esetleg milyen biztonsági, alátámasztási feltételeknek kell nekünk eleget tegyünk, azért, hogy a tervezők azok most már a meglévő adatokból elkezdhessék annak a megtervezését, hogy milyen formában épül vissza a torony. A közösség azt szeretné, és azt is kértük, hogy külsőleg ugyanaz a toronykép és templomkép maradjon meg, ami volt, ami a legutóbbi változat. Persze felhasználjuk a modern szerkezeti elemeket, mert egyszerűen nem abból építünk vissza, ami volt, hanem azokkal az építőanyagokkal és azokkal a struktúrákkal, amik a mostani követelményeknek is, meg lehetőségeknek megfelel.
2: Ebben a helyzetben hogyan készülnek a pünkösdre?
1: A készülődés egyrészt egy bűnbánati hetet jelent reggel este istentiszteletekkel, és ezeken ott vannak a fiataljaink is, akik úgymond a fogadalomtételt megerősítik azzal, hogy részesülnek a gyülekezet közösségével együtt először az uracsorában. Hagyomány szerint, mint minden üttörténeti ünnepünk, ez egy háromnapos ünnep, vasárnap, hétfő, kedden reggel délelőtt istentiszteleteink vannak, ünnep első napján uracsorás istentisztelet, illetve ilyenkor szokott az öreg otthonban is urvacsorás istentisztelet lenni, illetve a beteg urvacsorák, és azért is különös számunkra a pünkösd ebből a szempontból, mert észleljük az egyház növekedését, azt, hogy új tagok kerülnek be. Azért is szokatlan lesz a pünkösdi ünneplésünk is, mert nem a templomba történik, hanem polgármesteri hivatal rendelkezésünkre bocsátotta a művelődési háznak a nagy termét, ott vannak a délelőtti istentiszteleteink. Délutáni istentiszteletek pedig van egy elég nagy gyülekezeti termünk itt a templom mellett, és azokat itt tartjuk.
2: Hogyan hatott a gyülekezetre a templomtorony összeomlás?
1: Az ijegység és a döbbenet után az első reakció az volt, hogy össze kell zárni, még jobban egymásba kell kapaszkodni, még jobban oda kell állni a lelkészek mellé. Különösen jó volt az adakozás is, a gyülekezet részéről is. érezzük azt, hogy mellénk álltak, és meg kell tapasztaljuk azt, hogy a templom és a közösség az ott van, ahol Krisztus nevében gyűlnek össze az emberek, és nagy öröm számunkra, mert féltem attól, hogyha kimegyünk a hagyományos szakrális térből és egy világi térbe kerülünk, akkor le fognak többen szakadozni a istentiszteleti látogatók közül, de nem igaz, sőt, olyan arcokat is látok, akiket addig nem láttam.
0: Idén a szilágycsehi református gyülekezetet támogatják a május végi református zenei fesztiválon befolyó adományok.

0: Müller Kovács Edit, a Hangács Nyomár Látbessenyő Balajt Református Egyházközségek lelkipásztorának igei szolgálatát hallhatják.
1: Istennek igéjét olvasom, amint megvan írva. Pál rómabeliekhez írott levelében, a 11. részben, ott is a 17-től a 24. versig. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenség miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerinti ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és szigorúságát. Az elbukottakkal szigorú, veled pedig jóságos. Ha megmaradsz jóságában, mert különben te is kivágattatsz. De az elbukottak is, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, beoltatnak majd, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen, ha te a természeted szerint vad olajfáról levágattattál, és természeted ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba azok, akik természetük szerint oda tartoznak. Amen. Szeretett testvéreim, jól vigyázzon az, aki áll, hogy el ne essék. Olyan sokszor hallom, hogy Isten szeret. Ezzel egyet is értek. De néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy Isten szeret, és Isten igazságos is. Mert az Isten igazsága az egyszerűen nem viseli el a bűnt. Éppen ezért nem mindegy, hogyha valaki egyszer abba a szelíd olajfába oltatik, voltaképpen termie a lélek gyümölcseit. Azt, amire hivattatott. Mindamellett ezt alázattal és szeretettel, mert ne felejtsük el, hogy ki a gyökér, és mi csak az ágak vagyunk. De milyen is a bűn? Érdekes természete van a bűnnek, hiszen van, amikor harcosan kiállt azért, hogy elfogadják, mert hát ő nem is akkora bűn. Küzd, aztán egy idővel ez már természetessé válik, elfogadottá lesz, aztán a bűn lesz normálvá, és a végén már azokat kezdik üldözni, akik még mindig bűnnek mondják a bűnt. Pedig nem változik. Ugyanaz marad. De testvéreim, a bűnösök között cinkos, aki néma. Még ha elfordítjuk a fejünket, a bűn attól ugyanúgy bűn marad. Pilátus

0: Jöjj hozzá, jöjj hozzá, és te így le mindent, ami tőle elválasztana. Mert áldott a mi Urunk, hogy valóban gyümölcstermő életünk lehessen. Ámen.
1: Áhítatokért keressék a Magyarországi Református Egyház online felületeit. Megtalálnak minket Facebookon, YouTube-on, valamint a legnépszerűbb podcast csatornákon. Elhangzott adásunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. E-mail címünk radio@református.hu. Szerkesztőtársam Kojsza Péter és MS Lilla kollégám nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 14 óra, jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de az Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti politikai kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump a családtagjai, valamint a vállalati korábbi adóügyeit, és eljárást sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a Washingtoni Igazságügyi Minisztérium honlapján megjelent dokumentumból. Az intézkedés a jelenlegi folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adó kimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is egy olyan amerikai orvos érkezik megfigyelésre, aki Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Itthon megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes mindössze 1000 forintos részvételi díj tartalmazza a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat. Az Erzsébet táborok nyáron 6 napos élmény és 3 napos családi táborokkal, valamint gyógyító táborokkal folytatódnak június 21-től.

0: A honvédelem napja miatt holnap zárva lesznek a toborzóirodák. A katonai pálya iránt érdeklődőket pénteken már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-e azért a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben azon a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Országszerte süt a nap, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar van nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Most általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Műsorajánlott. Nagyok.
2: A győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Várja önöket a beszélgető társ, Babucs Kriszta.
1: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet.

0: Tauzon Róbert utazása Magyarországban 1793.
1: 1793. május 5-én útra keltem Bécsből, és Vimpácnál átmentem a Magyarvámon. Útközben a stájerországi Mária Celbe zarándokló férfiakkal, asszonyokkal és gyermekekkel találkoztam. Este felé Sopronba érkeztem. Sopron ódon és szabálytalan város, de azért elég csinos házat láthatunk úgy a bel, mint a külvárosokban. Télen igen sok nemes szokott itt tartózkodni. Lakosai szám szerint mintegy 12 000-en igen élénk kereskedést űznek. Gróf Széchenyi igen barátságosan és nyájasan fogadott. Családjában alkalmam nyílt megfigyelhetni, hogy a magyar nemesség mély kitűnő nyelvészeti tehetséggel van felruházva. Ugyanis a grófnak 10 éves fiacskája folyékonyan beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, olaszul és meglehetősen jól horvátul. Ebéd után a várostól 4 mérföldnyire fekvő Cenkre mentünk. A gróf ugyanis meg akarta mutatni a magyar mezőgazdaságot és falusi életet. A cenki uradalom ugyan igen jelentékeny, de a kastély nagyon roskatag. A grófnak igen szép könyv és térképtára, valamint becses régi pénz gyűjteménye van. Másnap reggel herceg Eszterházinak, a leggazdagabb magyar főúrnak palotájához lovagoltunk. Mivel a herceg többnyire Kismartonban lakik, e székhelye nem a legjobb állapotban van, ugyanis a bútorzat és egyéb berendezés legnagyobb részét Kismartonba vitték. A herceg évi jövedelmét 80-90 000 font sterlingre becsülik. Az 1793-i termés azonban szer fölött jól ütvén ki, ez évben 107 057 font sterling, azaz 1 070 573 forint jövedelme volt. Ezt megbízható és illetékes forrásból tudom. 33 uradalmának kezelési költségei 36 745 fontra rúgnak. Ezután a Fertő tó partján tovább haladtunk, és Balf fürdőn át Sopronba értünk vissza. A várostól 5-6 mérföldnyire délnyugati irányban kőszénbánya létezik. A kőszén igen jó minőségű. A bányát csak néhány év óta művelik, jelenleg 12 ember dolgozik benne. Egymás a kőszénára a bányánál 5 penny. A kőszenet különféle előítéleteknél fogva házi tüzelőanyagul egyáltalában nem használják, hanem csak a gyáraknál veszik igénybe. Sopronban búcsút vettem Széchenyi barátomtól, és Fertőszent Miklóson, Bogyoszlón és Égyeden keresztül Győrbe utaztam. Győr csinos és szépen épült város. Lakosainak száma 12-13 000. Jó vendégfogadója és kedélyes kávéháza van. A székesegyházat nemrég alakították át. Győrből Tatára, innen pedig Esztergomon, Visegrádon és Szentendrén át Budára utaztam. Lássuk tehát fővárosuk 100 év előtti képét. Mi, ha fővárosunkról, Londonról beszélünk, a három várost egynek tekintjük. Tehát Buda és Pest városokat is egynek tekinthetjük, hiszen csak a Duna választja el őket. A folyamon pedig derék hajóhíd visz át. Pestnek 16 000, Budának pedig 22 000 lakosa van. A legszebb köz- és magánépületek Pesten és a várban vannak. A királyi palota terjedelmes és pompás épületsorozat. A jelenleg kaszárnyának használt rokkantak palotája óriási terjedelme dacára igen szép és célszerűen berendezett épület. Közönségesen 4 000 emberre van számva, szükség esetén azonban 2-szer annyit is befogadhat. A kórházakról semmi jót sem mondhatunk. Az egyetemi kórház ugyan kifogástalan, itt azonban csak 12-15 személyre van hely. A városi, vagyis polgári kórház azt hiszem a legrosszabb egész Európában. Ha nem láttam volna, nem hinném el, hogy ilyen is létezik a városban. épület, bútorzat, szolgaszemélyzet, szóval minden nyomorult, büdös és piszkos. Egy kis dohos szobába 8 ágy volt betuszkolva. Az egyetlen ablak is be volt téve, pedig a hőség különben is elviselhetetlen volt. Az egyetemnek az alapítványokból 20 000 font sterling évi jövedelme van. Ebből a tanárok fizetésére 4 000 font sterling jut. A minden egyetemen létező rendes tanszékeken kívül vannak még természetrajzi, növénytani és gazdasági tanszékek is. A természettudományi eszközök és gépminták gyűjteménye elég jó. A természetrajzi múzeum pedig, mely Piller tanár gyűjteményét is magában foglalja, Európának legkitűnőbb elnemű intézményei közé sorolható. A könyvtár igen szép és tágas csarnokban van elhelyezve. Újabb tudományos könyvek csak nem teljesen hiányoznak. Dacára annak, hogy a közönség számára könnyebben hozzáférhető, mint a legtöbb nyilvános könyvtár, mégis kevesen látogatják. A füvészkert is jó, csak hogy igen kis üvegháza van. A csillagda a királyi palota egyik tornyában van elhelyezve. Két színház közül az egyik Budán van. Ez hajdan templom volt, és József császár alakítatta át e célra. A pesti színház igen kicsiny, színpadja nyomorult, díszletei még silányabbak. Mindkettőben közönségesen németül játszanak, azonban néhány év óta egy-két darabot magyar nyelven is adnak elő. Vasárnapokon, valamint nagyobb ünnepeken a közönséget épp úgy, mint Bécsben, hetcekkel mulattatják. Midőn ellátványosság szemlélésében én is részt vettem, a porondra egyidejűleg egy vadbikát és egy magyar ökröt bocsátottak ki. Ez utóbbi megtámadta a vadbikát, azonban azonnal földre terítetett. Azt hiszem, a mi angol bikáink már jobban megállották volna a sarat. Ezután következett a medve viadal. Egy kiéheztetett medvét neki uszítottak egy másiknak, melyet gyönge testalkatánál fogva azonnal legyőzött és odujába hurcolt. A fehér jeges medve sokkal mulatságosabb volt. A küzdtér közepén levő kis tócsában kácsa úszkált. Mihelyt a medve a tócsa széléhez közeledett, a ruca a víz felszínén mozdulatlanul megállapodott. A medve erre utána ugrott. A ruca azonban a víz alá bukott. A medve is a víz alá merült, mindazáltal a ruca megmenekült, mert jobban értett a bukdácsoláshoz. Ez egyéb nyilvános mulatság nem igen létezik. Nyáron ugyanis a vagyonosabbak nincsenek a városban. A magyarok az angolokhoz hasonlóan az év nagy részét földbirtokaikon töltik. Télen bizonyára többet élvezhettem volna, mivel ilyenkor tartatnak a bálok, hangversenyek, összejövetelek. A polgárok nyáron a kies fekvésű mulatóhelyekre rándulnak ki, hol vasárnapokon néha bál is van. Kávéházakban nincs hiány. A híd átellenében levő kávéháznak azt hiszem nincs párja Európában. Az igen tágas és gyönyörűen földíszített nagy biliárd termen kívül van még egy külön biliárd terem a nem dohányzók számára. Két vagy három társalgó terme szintén igen díszes. Itt kifogástalan ebédet lehet kapni. A száraz földi szokás szerint minden rangosztály és mindkét nem együtt van. A púderos kabátos fodrász és a vénkofa épp úgy eljön ide kávézni, mint a báró vagy gróf likőrözni. Mivel Óbuda Szikambria nevű római város helyén áll, föltételezhető, hogy sok római régiséget találnak itt. Bécsben azt mondták nekem, hogy itt külön épületben vannak elhelyezve a pannóniai római régiségek. Ez csak ámítás. A régiségek szégyen teljesen szétszórva heverésznek. A tiszttartó házának tűzfala a legszebb gyűjtemény, mivel a falba néhány igen szép feliratos kő van befalazva. Közelében néhány évvel ezelőtt meglehetős jókarban lévő izzasztót födöztek föl. Ez körülbelül 12 röv hosszú és 10 röv széles. Óbudán kívül még egy római vízvezeték is látható. A római romokon kívül egyéb romok is vannak keletkezőben, azaz a selyemgyár romjai. E nagyszerű épületet néhány évvel ezelőtt építették, a gyár azonban csak egy vagy két esztendeig működött, de 7 vagy 8 év óta szünetel és düledezni kezd. A gyár tétlenségét, valamint a magyar ipar pangását mindenki a bécsi udvarnak tulajdonítja, mivel ez Magyarországot gyarmattá akarja tenni. Éppen ekkor volt a híres pesti vásár, mely 8-10 napig tart. Bécsből ilyenkor igen sok kereskedő jön, és egész boltokat hoznak magokkal. Legfőbb cikkek azonban ló, ökör, juh és egyéb házi állatok. Ezen kívül dohány, melynek legkiválóbb válfajai a szegedi, pécsi és debrői. A kézművesek itt, valamint egész Magyarországon csekély kivétellel németek. Úrnapján nagy körmenet volt, melyben kiváltképpen a különböző céhek vettek részt. A németek közönséges ruhát viseltek, a magyarok pedig nemzeti viseletökben jelentek meg. Utóbbiaknak nem csak szebb ruházatok van, hanem már magukban véve is csinosabb emberek. Azonban hasonlíthatatlanul kevesebben voltak. A magyar nemzeti viselet nagyon drága. Maga a kócsaktól bokréta gyakran néhány gvineába kerül. A kereskedelem a zsidók, görögök és örmények kezében van. A törökök 1541-től 1686-ig uralkodtak Budán. Ennél fogva azt hittem, hogy néhány török épület maradványt vagy egyéb emléket fogok itt találni. A fürdőkön kívül azonban hosszú uralkodásuknak egyéb nyoma nem maradt fönn. A Rákos mező a pesti oldalon a várostól 2-3 mérföldnyire terül el. A régi magyarok itt tartották országgyűléseiket, és itt választották királyaikat. Néha 80 000 sátor is volt itt fölállítva. A végzett teljes mohácsi ütközet óta nem tartottak ilyen gyűléseket. E mező folytonosan emlékezteti a magyar nemzetet régi szabadságára. A lelkes magyar nép a szabadság oltárának tekinti, hol vitéz őseik gyakran megesküdtek jogaik védelmére. Ugyancsak a pesti oldalon, mégpedig a Dunához közel emelkedik, egy óriási terjedelmű épület, melyet a magyarok letűnt szabadságuk sírkövének tekintenek. Legközönségesebben Bastille-nak nevezik. Ez József császár utálatos és gyűlöletes uralkodása alatt épült, mégpedig a magyar szabadság elnyomására. Céljának és rendeltetésének mi voltát kétségtelenül bizonyítják a kicsiny és szűk szobák. József császár ugyanis előre tudta, hogy az újítások nagy elégületlenséget fognak előidézni, tehát már ideje korán gondoskodott állambörtönről. Június 8-án útra keltem Gyöngyös felé. Útközben Grassalkovics herceg szép palotáját és 60 városát láttam. Gyöngyös után következik Eger, mely egészben véve nem valami szép város, hanem Bora, annál kitűnőbb. Jeles csillagdáját londoni műszerekkel látták el. A püspöki palota kívül rideg, belől pedig szegényes, és minden kényelmet nélkülöz. A síri csend kiállhatatlanul nyomasztó lakhat. Az akadémia gyönyörű épület. A belső berendezéssel együtt 200 000 font sterlingbe került. A tanárok lakásai, a könyvtár, a kápolna és a tantermek díszesek és kényelmesek. Június 16-án tovább folytattam utamat, az éjt Hídvégen töltöttem. Másnap Poroszlón mentem át. Itt óriási sóraktár létezik. Délután átkeltem a Tiszán és Tiszafüredre érkeztem. A város, vagyis jobban mondva nagy falu, 4-500 össze-vissza elhelyezett, földszintes, náttetejű házból áll. Lakosai híres nyereg készítők. Az egész helységben az orvoson kívül senki sem tud németül. Innen egyenesen Debrecenbe mentem. Egész napi járóföldön egyetlen falu sincs. Csupán az út közepén láttam egy elég jó csárdát. Micsoda körülménynek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem tudom. De azt sem fejthetem meg, mi bírhatott rá 30 000 embert, hogy olyan vidéket válasszon magának lakhelyül, hol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs. Debrecen ugyan városnak neveztetik, és városi jogokkal is föl van ruházva, azonban falunak tekintendő. Ennél fogva talán legnagyobb falu egész Európában. Ha pedig városnak tekintjük, akkor a legutolsók közé kell számítanunk. Jól lehet, lakosai nem a legszegényebbek. A várost sövény veszi körül, a város kapukat pedig tüske és szederbokor borítja. A házak csekély kivétellel földszintesek, náddal födöttek és tűzfallal fordulnak az utcára. Az utcákon kövezetnek híre hangva sincs. Csupán a legélénkebbeken vannak lerakva gerendák a gyalogjárók számára. A lakosság túlnyomó része református. Ezeknek életmódja, sötét ruházata és a tartózkodásom alatt szűnni nem akaró borongó időjárás együttvéve igen rideg benyomást keltettek. E vallás felekezetnek itt van legnagyobb kollégiuma. Az épület szabálytalan, ódon és roskatag. Nagyon hasonlít a mi szegény házainkhoz. A tanulók száma igen nagy. A bennlakók, vagyis a tógátusok 400-an vannak. Ezek közül 80 laknak egy-egy kis szobában, azonban mindenki külön ágyban alszik. A kisebb deákok csak a tanidő alatt tartózkodnak az épületben. A fiatalabb tanulók mintegy 1000-en lehetnek. A tanórák száma 6. Délelőtt 3, délután 3. Mivel csak 4 tanárjuk van, 9 tógátus is segítkezik a fiatalabb deákok oktatásánál. Fáradtságokért a tanulók szüleitől némi tiszteletdíjat kapnak. Ugyanis szerény ebédjükhöz egy-egy tál ételt. A tanárok évi fizetése 60 font sterling. A könyvtár az intézettel teljesen összhangzik. Klasszikus, hittudományi és bölcsészeti könyveken kívül alig van egyéb. Ugyanitt 2 vagy 3 elefánt zápfogat, továbbá egy jávor gím koponyát és szarvakat láttam. Ezeket állítólag a Tiszában találták. Végül felemlítem, hogy az itteni történelem tanár 9 évi előadása után csak a középkor történetéig jutott el. A kollégiumon kívül a városnak legfőbb nevezetességei a debreceni pipa, guba, kenyér és a 4 országos vásár. Ezen kívül a keresett források közé sorolhatjuk még a kerületi tábla, vagyis főtörvényszék tagjainak az igazság eladásából eredő jövedelmét. Nagyon meglepett, midőn Debrecenben 4 vagy 5 olyan úrral találkoztam, kik kedves szigethazámban voltak. A református lelkészek ugyanis körutat szoktak tenni valamely protestáns országban, némelyek Hollandiába, mások Svájcba vagy Nagy-Britanniába mennek. Benedek úr, ki igen jártas a cigány nyelvben, azt állította, hogy Angolországban gyakran beszélt cigányokkal, és igen jól megértette őket. Dr. Veszprémi, a város legöregebb orvosa, egy ideig Edinburgh-ban tanult. Debrecennek tűrhető vendégfogadója van. A városon kívül szőlőkertek is vannak, de nagyon silány bort szolgáltatnak. A lakosoknak körülbelül 1/4 mérföldnyire kell menniük ivóvízért. Követ pedig Tokajról vagy Nagyváradról szállítanak ide. 1793. június 23-án eltávoztam a rideg és komor Debrecenből, és Nagyváradra utaztam. Hajdúbagos és Kismarja közt elterülő egyik mocsár közelében a híres Bocskai egyik vára volt. Kismarján megállapodtunk és a bírónál ebédeltünk. Nagyvárad Magyarország legszebb városainak egyike, és minden tekintetben Debrecen megfordítottja. Itt mindennek vidám külseje van. Minden házból zene és tánc hallatszott. Szebbnél szebb hintók és kocsik száguldoztak végig az utcákon, hiszen vasárnap volt, és a lakosok katolikusok. Másnap délelőtt a megyei gyűlésre hívtak meg, hol igen udvarias és előzékeny fogadtatásban részesültem. Ez valóban ragyogó és fényes gyülekezet volt. A nemesek mindnyájan pompás díszmagyarban jelentek meg. A tárgyalások magyar nyelven folytak. Néhány szónok beszéd közben folytonosan bajszát pödörte. 2 órakor mindennek vége volt, és az alispánnál kedélyes ebédre gyűltünk össze. Itt is, mint másutt egész Magyarországon, német konyha, német divat és német szokás az uralkodó. Ebéd előtt és ebéd után mindenki magában imádkozik.
0: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, jó napot kívánok, rövid híreink következnek. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter. A miniszterelnök Varsóban beszélt arról, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy a szerkezet Ukrajnából érkezette. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek, leállt a vilniuszi repülőtér és a tömegközlekedés, valamint felszólították a litván főváros lakóit, hogy maradjanak biztonságos helyen. Tegnap egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg. Közben Prágába is egy olyan amerikai orvos érkezik megfigyelésre, aki Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel, de a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Ma jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Évfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Működik a NAV infóvonala a 1819-es szám is, amely este 8 óráig hívható. Napos időre készülhetünk holnap is, legfeljebb az ország középső területein alakulhat ki egy-egy zápor. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Nánás Janikó.

0: az embert rá kell ébreszteni szellemi lény voltára. Az irodalmi műveknek az a céljuk, hogy valamit megmozdítsanak, valamit ott legbelül. Így gondolta Lázár Ervin, a Kossuth díjas elbeszélő és meseíró, aki 90 évvel ezelőtt született. Hajlamosak vagyunk gyermekírónak titulálni őt, miközben, mint mondta, se hány éveseknek írt. Pályakezdéséről, szeretet alapú világképéről, szorongásairól és sikereiről is beszélgetünk Ágoston Zoltánnal, a Pécsi Jelenkor főszerkesztőjével, Pompor Zoltán gyermekirodalom kutatóval és Dávid Ádám íróval. Jó napot kívánok!
1: Én a gyerekkoromat egy tolnamegyei pusztán töltöttem, ahol nagyon sok nyomorúságnak voltam szemtanúja, mert igen szegények voltak az emberek. Másrészt igen gazdagok voltak, mert mesében voltak gazdagok. Ha valaki azt kérdezi tőlem, és nagyon sokan kérdezik, hogy azért választottam én a meseformát, mert el akarok szakadni a valóságtól, annak csak azt tudom válaszolni, hogy nem. Azért választottam a meseformát, mert közelebb akarok jutni a valósághoz. Egy sűrűbb valóságot ad, egy igazibb valóságot.
0: Lázár Ervin Pécsett kezdte írói munkáját. Először újságíró gyakornokként dolgozott, és lassanként a novellák felé fordult. A pécsi élete sok párhuzamosságot mutat Vörös Sándoréval. Mindketten sok albérletben laktak, gyakran rossz körülmények között, és mindkettejüknek meggyűlt olykor a bajuk a kulturpolitikával. Ettől függetlenül Lázár Ervin mindig hivatkozott a pécsi kezdetekre, és még életének egyik utolsó interjúját is a Pécsi Jelenkornak adta. Az irodalmi folyóirat főszerkesztőjével, Ágoston Zoltánnal Bicsák Eszter beszélgetett.
2: 57 az, amikor Pécsre kerül újságíró gyakornokként, 59 februárjától volt alkalmazva, és ez az Esti Pécsi Napló nevű lap volt. Egy érdekes kísérlet volt, mert a Szocialista Bulvár lapot akarták megteremteni. Dunántúli Naplónak egy ilyen esti változata lett volna.
3: De egy ilyen szórakoztató jellegű lap.
2: Így van, hát ezért az 50-es évek végén vagyunk, nem egy nagyon szórakoztató lap volt, egy ilyen párt ellenőrzés alatt lévő lap. Ez tehát egy ilyen lazább formáció akart lenni. Ez sikeres is volt valameddig, nem voltak előfizetői, hanem csak rikkancsok terjesztették. Ebben a Lázár Ervin picit jobban kibontakoztathatta magát, aztán elindult egy ilyen újságírói alteregója, Plajbász Karcsi néven, és az az igazság, hogy az ő sajátos, nagyon szeretetreméltó és szertelen figurája az így egyszerűen ebben az egész borzasztóan fegyelmezett és félelmetes világban valahogy kiszorította magának azt a helyet, hogy ő más vicceseket írt. Rendesen írt nagyon sok dolgot, mivel aztán ugye a Dunántúli Naplóba, a mezőgazdasági rovatba osztották be.
3: Miután a kultúrát kérte, gyorsan beosztották a mezőgazdaságiba, de azt írta úgy, amiszor, hogy nem bánta meg.
2: Nem bánta meg ezt a dolgot, mert rengeteg emberrel megismerkedhetett, állandóan utazott, hát hogy az életiskoláját járta itt ki, és ezek a humoros írások, a Plajbász Karcsi és egyebek, ezek valahogy elkezdték megmutatni, hogy ő más, és nem lehet pont ugyanúgy bánni vele, valamilyen módon egyszerűen a tehetség az így kikövetelte a saját jogát. Aztán ekkoriban, az 50-es évek végén elkezdődnek az első novelláknak a megírásai is. A közeghez még nagyon hozzátartozik ezentúl a Nádor Kávéház, amiről nagyon szépen beszélt. Noha azt is mondta, hogy ő nem volt kávéházi író. Kérdeztem egy interjúban, mondta, hogy ő gyakorlatilag egyáltalán nem dolgozott a Nádorba, rengeteget tartózkodott ott, tehát a Pécsi Nádor Kávéházi legendás találkozóhely volt, a Jelenkornak aztán asztala volt a Nádorba, 60-as években, stb. Mindig hangsúlyozza, hogy nem csak az írók voltak, azt mondja, hogy bejöttél akkor, nem tudom én, az oszlop mellett ültek a futballisták, itt meg a iparosok ültek, meg nem tudom, és ugye az egész attól volt fantasztikus, mert egy Kennedy nevű szállodaigazgató volt, aki állandóan jött-ment a vendégek között, és törődött velük. Volt a egyik pincér, a Kiskarcsi, meg a Nagykarcsi, meg a Lívia, tehát hogy ettől volt iszonyatosan otthonos, és persze fantasztikus volt a kocsonya benne, de hogy valójában oda a társadalmi közegért ment, Lázár Ervin a Jelenkor műhelyében vált íróvá, itt jelentek meg az első novellái, ebben a városban lett íróvá.
3: Ellentmondásosan fogalmaz Pécsről utólag is, van ebben nagyon pozitív is, a Nádorról ugye például, de volt nagyon negatív is, kifejezetten volt, hogy sötét jelzővel illette a pécsi időszakát.
2: Ez a kettő kettősség Vörös esetében is megvolt. Vörös Sándor Csorba Győző, Takács Gyula és mások itt voltak, ugye az akkori Pécsi Egyetemen hallgatók. Tulajdonképpen Vörös utólag azt írta, hogy nagyon szűk volt ez a társaság. Mai szóval mondanám, egymásra voltak csavarodva, és hát persze nagyon sokat kocsmáztak. Ez is párhuzamos egyébként a Lázár Ervin történettel. Egyrészt ott voltak azok a súlyos pártállami idők, az állandó kekeckedések.
3: Ő mondta a vegzálások.
2: A vegzálások, így van, ugye ott voltak azok a különböző hatalmi pozícióban lévő emberek, akik meg akarták mutatni, hogy mi a rend, és egy fiatal ember az pont alkalmas volt arra, hogy ugye megmutassák neki, hogy merre hány méter. Nyilván ez az egyik oldala ennek az egésznek. A másik pedig az, hogy az első felesége is itt találtak egymásra, ugye Stimácz Gabriella, aki a legendás Eck Imre féle pécsi balettnek volt a szólótáncosa. Nagyon-nagyon sok emberrel, Lantos Ferencet, Martint és másokat is emlegett, természetesen az irodalmár figurákat, nagyon nagy hangsúlyjal Csorba Győzőt, mint a mesterét, aki nagyon szigorú volt, de éppen ez inspirálta őt mindig, tehát hogy volt elvárás. Tüskés Tibor, aki a 60-as évek elejének a jelenkorát csinálta.
3: Na, vele megint ellentmondásos volt azért a kapcsolata.
2: Igen.
3: Nem is volt egyszerű Tüskés Tiborral úgy egyértelműen jóba lenni.
2: Igen, mert ugye a Lázár Ervin azt mondja, hogy amilyen a neve volt, ugye a Tüskés volt a karaktere is Tibornak. Én ugye ismertem, pedáns ember volt. Ez nagyon ellentéte Lázár Ervinnek.
3: Aki soha nem tartotta be a határidőket.
2: Így van, mindig elkésett. Egyszer megint nagyon elkésett, vagy szerkesztőségi ülésről, vagy honnan, és akkor jött be, és sántított nagyba, és akkor kiderült, hogy leállt szandálba focizni a gyerekekkel, és belerugott egy kőbe.
3: Valami ilyesmiről mondott Tüskés olyasmit, hogy hát nem lehetett rá nagyon haragudni.
2: Nem lehetett rá haragudni, mert ő is nagyon, nagyon szeretetteli volt, így fordult az emberekhez. Szeretetem meg bizalmon alapult az ő létezése, és bizonyos értelemben ezek benne vannak az irodalmi művekben is.
3: Még egy valamit mindenképpen szeretnék szóba hozni, mégpedig a műfaji kérdést. Ő azt mondta, hogy ő nem volt tehetséges poéta. Így fordult a novella felé. Mennyire volt ez tudatos, hogy ő egy vágányra állt rá, és még azt is mondta, hogy ő a derűben kell, hogy alkosson. Ha ő abból kibélen, akkor abból csak rossz születik.
2: Abból a beszélgetésből tudok meríteni, amit 2006-ban folytattam vele. Fantasztikus volt, hogy az Ervin mennyire megnyílt és hihetetlenül őszintén beszél. Visszatekintve sok dologban akár saját korábbi megjegyzését is megkérdőjelezve, és ott mondja ebben a beszélgetésben, hogy máig megvan neki az a pillanat, amikor fiatalon rádöbben arra, hogy ő rossz verseket ír. Amikor erre rájön, akkor fordul ugye a novella felé, Berta Bulcsúval együtt. Nagyon hosszú azért ez az út, kiket választott az elején írói mintáknak, ugye az is fölmerül, hogy akkor ő a Tamási Áront, meg a Fekete Istvánt, ugye azokat olvasta sokat. Tehát ilyen klasszikus novella elvárásokkal fordultak aztán felé azok az emberek, akiket itt fölsoroltunk. Bár ugye írt regény, de hogy...
3: Az a Fehér Tigris.
2: Igen, a Fehér Tigrist, azt is ugye Pécsen születik igazából, de az ő írói alkatához a novella illik.
3: Így maradt a mese és a novella, mert ugye a mesékről ismerjük főként.
2: Nagyon komoly, nagy monográfiát írt róla Komáromi Gabriella. Gabriella mondja ugye azt, hogy a 70-es évekről ilyen irodalmi szenzációkká válnak a mesék, teljesen sajátosak, és egy írói gondolkodást, poétikát mutatnak meg, és teljesen az ő olyan fantasztikus önálló világot épít ezekben, humorral, sok iróniával a világról.
3: És egyébként valamennyi verssel is.
2: Igen, valamennyi verssel is között, de azt mondja, hogy azért mindig igyekezett, hogy ezek olyan abszurd dolgok legyenek, hogy véletlenül se lehessen összekeverni azzal, hogy ő igazi verseket akarott írni. Ezekben is ugye az öniróniája, amit a vele való interjúban is meg lehetett tapasztalni, Berzsián költővel kapcsolatosan, ugye, vagy különböző ilyen alakmásokkal kapcsolatban, ami tényleg abszolút rá jellemző, és ugye a gyerekektől kezdve a felnőttekig tényleg hatalmas tömegekhez tudott és tud valószínűleg ma is eljutni.

0: Lázár Ervin önálló világáról, értékrendjéről, novellái és meséi, jellegzetes hőseiről, Pompor Zoltán gyermekirodalomkutatót, a Magyar Olvasás Társaság elnökét kérdeztem.
1: Lázár Ervin Alsóráczegres pusztán született, és ez a közösség, amiben ő felnőtt, annak a nyomai számos történetben ott vannak. Ennek a közösségnek a gondolkodása, ahogy a világot látta. Ennek például az egymásra utaltság egy nagyon fontos erénye, hogyha megnézzük mondjuk a négy szövetű kerekerdőnek a történetét, hiszen ez is egy ilyen zárt világot ábrázol. Valamiféle szeretett közösségnek is lehet ezt nevezni, ami ebből a pusztai világból fakad.
0: Lázár Ervin maga mondta, hogy ő egész életében ezt akarta megírni, az ő gyerekkorát, ahol még megvoltak a szárnyai. Ez azt jelenti, hogy ő itt a városban nem találta a helyét?
1: A városba vetett embernek az érzéseit nagyon szépen látjuk ezekben a novellákban. Azokban a történetekben, amiben alter egóként jelenik meg Simf alakja, vagy Illés Ézsaiás proféta alakja, mind-mind arról beszélnek, hogy a város az mennyire egy ilyen furcsa, idegen hely annak, aki nem itt nőtt föl. Tehát a közösséggel szemben itt az egyedül lét az, ami felerősödik, és az a fajta értékőrzés, ami nagyon sokszor a fényhez, vagy a hónak a fehér színéhez kapcsolódik ezekben a történetekben, a tisztasághoz kapcsolódik, hogy ezt a tisztaságot hogyan tudja megőrizni ebben a durva közegben. Olyan szép történetek ezek, a Csapda című történet, ahol egy felnőtt egy gyereket visz be egy kocsma világába, és a játéknak a lehetősége hogyan jelenik meg ebben a realisztikus közegben. És van egy történet, aminek az a cím, hogy a város megmentése, ami már kicsit arról szól, hogy ez a világ, ez már ismerőssé vált számára, vannak olyan emberek, akiket érdemes megmenteni, és hát a város megmentésének a hőse az mindenkit megment, valójában mind a 2 millió ember.
0: Népmesei elemekből dolgozik, de ebbe a mesei színbe mindig belevegyül valami valóságos, valami realisztikus.
1: Igen, szokták azt mondani, hogy Lázár Ervinnek mágikus realista írásai vannak. Nagyon sok története szól a cirkuszról, ugye Bruckner Siegfried is egy kiérdemesült cirkuszi oroszlán. Ez a fajta varázslatos világ ott van, és ez jelenik meg a mi meséiben. Ennek a másik gyökere, és ez egy nagyon izgalmas és kevésszer emlegetett kötete Lázár Ervinnek, az Aranyi Fító szóló madár, Ámi Lajosnak a meséi. Ámi Lajos cigány mesélő volt, és az ő meséit dolgozta át. És hát nagyon reális dolgok vannak abban a mesékben, hogy a király leszól a vasgyárba. Tehát ilyen nagyon érdekesen keveredik egymással a mesei világ és a mindennapi világ, és ettől lesz egy különleges íze ezeknek a történeteknek.
0: És van, hogy a valóságos világ az úgy szól bele a mesei világba, hogy el akarja szürkíteni.
1: Kisfejű, nagyfejű Zordon-Bordon a négy szövetű kerekerdőben például ennek a hatalomnak, vagy ennek a szürkeségnek a képviselője. Egy másik történetben, a Masokó köztársaságban is ott van ez a hős, aki próbálja megteremteni pont abban a városi közegben, ahova ő bevettetett azt az értékrendet, amit ő képvisel, és amikor jön a házi néni, és kidobja őt az utcára, mert nem fizetett albérletet, akkor magában kell megteremtenie ezt a köztársaságot. Tehát a fizikális létből egy ilyen belső világba hatol át.
0: Lázár Ervin hősei sem hagyományos népmesei hősök, mert sokszor nem sikerül nekik legyőzni az ellenséget, vagy saját magukat kellene legyőzniük. Szóval, hogy mennyiben mások az ő hősei?
1: A karakterekben ott van egy pici hiba is mindig, tehát nem teljesen tiszták, van bennük valami kis folt, de van esélyük arra, hogy ezt leküzdjék, és leginkább, hogyha közösségbe kerülnek, leginkább valakinek a segítségével, a társa találva tudják újra visszaszerezni a tisztaságot. A Lázár Ervini mesehősök útja az nagyon hasonlít a népmesei hősöknek az útjára. Hát a Molnár fia zsákbúzája című mesében a hősnek el kell indulnia otthonról, és kap útravalót is, feladatot is kap, és aztán utána egyre inkább azt látjuk, hogy ez nem fog neki sikerülni.
0: Nincs happy end.
1: Igen, hasonló a Kislány, aki mindenkit szeretett című történet, aminek szintén egy tragikus vége van. És az olvasó ugyanakkor azt is megérzi, hogy ennek a fajta szomorúságnak, ennek az értékvesztésnek lehetséges egy ilyen katartikus hatása is. Mert hogy nagyon sokszor ezek a Lázár Ervini mesék tükröt tartanak nekünk, például a Hétfejű Tündér története is egy ilyen történet, ahol egy önmagával, nehéz sorsával hadakozó, elbeszélő pusztít maga körül mindent, amíg találkozik a tündérrel. Én nagyon szeretem azt gondolni, hogy kamaszoknak, fiatal felnőtteknek olvasva ezeket a történeteket olyan iránymutató, erkölcsi támaszt olvasható ki ezekből, ami segít nekik boldogulni, vagy megtalálni a helyüket.
0: az ő írásai boldogságkeresések?
1: A Négyszögletű kerekerdő elején az elbeszélő a szomorúság elől menekül, és jön Mikka-Makka is elragadja magával a Négyszögletű kerekerdőbe. A szegény Johnny és Árnika keresik azt, hogy hogyan tudnak eljutni együtt közösen a boldogsághoz, és ezzel hogyan tudnak másoknak is segíteni. A boldogságkeresés, a helykeresés az egy nagyon fontos kulcs elem ezekben a történetekben, és van még egy nagyon lényeges kulcs motívum, ez a szív.
0: A közösség ereje az, amit nem tud a hatalom sem legyőzni?
1: Igen, azok a hősei, akik egyedül indulnak útra, és semmiféle tanácsot nem hallgatnak meg, azok elbuknak. És ott gondolhatunk a Négyszögletű kerekerdőre, gondolhatunk Berzsiára is, Babbercire is. Amikor találnak maguknak társat, akkor ez egy nyereséggé válik. És itt talán érdemes arra is beszélni, hogy a kisgyermeknek a nyelvi játékai hogyan jelennek meg Lázár Ervinnek a történeteiben. A felnőtt gyerek párbeszédekre épülő történetek, azok nagyon fontos elemei ennek az életműnek, ahol a humornak különösen nagy szerepe van. És ez a humor és a játék, az feltételezi azt, hogy itt valami meg fog változni.
0: Most folyamatosan úgy beszélgetünk, hogy nem csak meséket emlegetünk, hanem novellákat is. Talán azért, mert Lázár Ervinnél ez a kettő nem válik el olyan nagyon élesen. Komáromi Gabriella, a Lázár Ervin monográfia szerzője írja azt, hogy Lázár Ervin novellái és meséi egytőről fakadnak. Viszont azért vannak olyan írásai, amelyek inkább felnőtteknek íródtak. Mert ott sokkal jobban megjelenik a valóság, a politika, a hatalom.
1: A Fehér Tigris című kisregénye egyértelműen a hatalom és az egyénnek a kapcsolatáról szól, hogyha mellém szegődik egy fehér tigris, ami mindenre képessé tesz, akkor én azzal hogyan bánok, de hogy ebben is ott van a realitás mellett, ebben a városi világban a csoda.
0: Ő nem akart mesét írni az elején, költő akart lenni. Aztán úgy ítélte meg, hogy abban nem elég jó. Viszont meséiben is ott van a költészet.
1: Lírai hangulata van ezeknek a történeteknek nem egyszer. Ugyanakkor maga a költészet is tematizálódik. Például a Négyszögletű kerekerdőben, a költői versenyben. Hát Lázár Ervin nem tud kibújni az alól, hogy ő vonzódik a versekhez. De végeredményben ő a novella mellett, vagy mese novella mesék mellett tette le a voksát. És amit ő többször mondott, hogy írni nehéz, vagy írni szenvedés, az valójában az összes történetnek a kialakításában ott van. Tehát, hogy ő annyit dolgozott egy-egy történeten, novellán, mint hogyha versé csiszolta volna, vagy nagyon tömör nyelvi formává csiszolta volna ezeket.

0: Lázár Ervin 20 évvel ezelőtt hunyt el. Emlékét sokan ápolják, köztük Dávid Ádám író, a Móra Kiadó volt szerkesztője, aki egyéni rajongásáról is beszél.
1: Már gyerekkoromban is sokat olvasták nekem a szüleim Lázár Ervin műveit, de picit úgy elfelejtettem már, és aztán én a Hunfalviba jártam, ez egy nagyszerű középiskola, és ott volt egy irodalmi színpad, ahol én a fejembe vettem, hogy meg akarok rendezni egy darabot, és édesanyám a kezembe nyomta a Szegény Johnny és Árnika című meseregényt. És aztán ezt sikerült is megrendezni, és az utolsó előadásra eljött maga a szerző Lázár Ervin, majd 2006-ban a 70. születésnapján azzal köszöntöttem őt, hogy a Csoda Ceruza című gyerekirodalmi folyóiratba írtam egy olyan mesét, ahol több mint 30 mesehőse köszönti őt fel születésnapja alkalmából. Készítettem egyébként interjút is vele egyetemistaként, vittem neki egy szexárdi vörösbort, mert tudtam, hogy az a kedvence, és nem csoda, hogy aztán az egyetem végén mindkét szakdolgozatomat is Lázár Ervin életművéről írtam, és a legnagyobb öröm számomra, hogy aztán néhány évvel később, amikor a Móra Kiadó szerkesztője lettem, engem bíztak meg azzal a feladattal, hogy gondozzam a Móra Kiadóhoz visszakerült életművet, az új kiadásokat igyekeztük a lehető legizgalmasabb formába önteni, és a lehető legbefogadhatóbbá tenni, hiszen Lázár Ervin életművének az egy nagyon fontos része, hogy ő szerette a különleges szavakat, a népies kifejezéseket, amiket nem feltétlenül ismer már egy 21. századi gyerek, ezért minden kötetbe egy szószedetet tettünk.
0: Milyen volt Lázár Ervin, mint riportalany, amikor interjút készített vele? Nem volt zárkózott?
1: Abszolút zárkózott volt. Ennek ellenére kendőzetlen őszintességgel válaszolt a kérdéseimre, csak nem volt olyan bőbeszédű. Van is egy ilyen mesélye, hogy bőbeszédű Anasztáz, hát ő nem volt ilyen. Az utolsó kérdésem, emlékszem, az volt, hogy milyen az Istenhez fűződő kapcsolata, mire azt mondta, hogy küzdünk egymással folyamatosan, az ember minden nap találkozik Istennel, akkor is, ha szeretné ezt a találkozást elkerülni.
0: És mi érdekelte még?
1: Nyilván nagyon foglalkoztatott az, hogy ezek a gyerek-felnőtt párbeszédek, mennyire volt ezeknek valóság alapjuk, hiszen számomra legalábbis ezek az életmű csúcspontjai, elsősorban a Szegény Johnny és Árnika, illetve az úgynevezett mesenovellák, amelyek párbeszédek egy felnőtt és egy gyerek között, és az ő közös viszonyrendszerükből bontakozik ki egy nagyon izgalmas történet. És hát azt mondta, hogy ezek szinte egy az egyben a valóságot tükrözik.
0: Azt tudjuk, hogy a gyerekeitől sok minden származik, jó elszólások.
1: És amikor az ő saját gyerekei felnőttek, vagy kamaszodni kezdtek, akkor sajnos ő is alkotói válságba került, úgymond. Ezt egy másik interjúban mondta egyszer, hogy neki kell az alkotáshoz az, hogy gyerekek legyenek a közelébe, mert annyira inspirálják őt. Minden esetre, ami a legjobb tanúja annak, hogy ő mennyire küzdött sokszor az írással, az a saját naplója, ami szintén megjelent. Azt mondta egyszer, hogy ő sehány éveseknek ír. Készült vele egy életút interjú is élete utolsó évében, amiben elmesélte, hogy a négyszülöttű kerekerdővel ugye országszerte hívták őt íróolvasó találkozókra, és egyszer legnagyobb meglepetésére egy börtönbe hívták el, ahol kiderült, hogy a börtönben raboskodó emberek ismerték sokan ezt a művet, és nagyon tudtak vele azonosulni, hiszen tulajdonképpen a négyszülöttű kerekerdő hősei mind kirekesztett, a társadalomból elmenekült furcsa figurák, és ez számomra elképesztő volt, hogy a gyerek művei is mennyire valók felnőtteknek. És hogyha visszatérhetek egy picit a Móra Kiadónál megjelent életműre, 2012-től az alapműveket adtuk ki újra, és aztán két kötet jelent meg, amiknek egy része korábban csak úgynevezett felnőtt kötetekben jelent meg. Ezeket én úgy gondoltam a kiadóval együtt, hogy ezek mindenképp érdemesek arra, hogy gyerekkézbe is kerüljenek. Az első ilyen kötet a 100 pettyes Katica volt. Volt néhány olyan vers is, illetve egy mese, amely korábban sose jelent meg, ugyanis miután 2006-ban elhunyt a szerző, utána az özvegyével, Vati Zsuzsával nagyon jó kapcsolatot ápoltam, és rendszeresen följártam a Lónyay utcai lakásukba, hogy segítsek neki rengeteg szerződést, egyebeket rendezni, és a kezünkbe akadt az Országmese című szöveg, ami soha nem jelent meg korábban, illetve a Mika Maka és a Vacskamati verse. Ugye Vacskamatiról tudjuk, hogy ő Macska Vati, tehát Vati Zsuzsa ...nak szóló vers ez tulajdonképpen. Hogy ez óriási izgalom volt, amikor ezt felfedeztük Vati Zsuzsával közösen, és nagyon örülök, hogy ez meg tudott jelenni ebben a kötetben. Majd néhány évvel később a Fázó Művész című válogatás is megjelent. Tavasz, nyár, ősz, tél köré szerveződve igyekeztem összeválogatni írásokat.
0: A természethez fűződő viszonya Lázár Ervinnek is
2: megemlíthető, és itt látok egy kötetet, az Öreg apó madarait.
1: Ugye egy pusztán nőtt föl, és ott a helyi öregek nagyon jól ismerték a természetet, és olyan ízesen, izgalmasan tudtak mesélni a körülöttük élő állatvilágról, hogy ez örökre beleégett Lázár Ervinbe, és tényleg óriási tudása volt Lázár Ervinnek a madarakról. Szóval szinte minden művében ott van a természet szeretete, legeklatánsabb példája ennek az Öreg apó madarai. Ugye ő elsősorban novellista volt, a főműve talán, ha lehet ilyet mondani, az a Csillagmajor. Tehát azért elég sötét témák is fölbukkannak. Kitelepítés, halál, ezt a közösséget nagyon sokan sokszor próbálták meg ellehetetleníteni, és egészen fantasztikus az a derű, ami a sokszor sokkoló történeteken is átszüremlik.
2: Úgy gondolom, hogy Lázár Ervin írásai ma is nagyon népszerűek, nem igen kell nekik reklám, de létrehoztak egy Lázár Ervin honlapot, aminek mi a célja?
1: Igyekeztünk ezen a honlapon összegyűjteni a legfontosabb híreket az ő életművével kapcsolatban, illetve azt az örökséget, amit igyekszik a Móra kiadó is, illetve számos színház, egy emlékház is, illetve egy vándorkiállítás is ápolni. 2012-ben nyílt meg a Sárszentlőrinci Lázár Ervin emlékház. Ennek a koncepcióját jó részt Emő Teréz, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa dolgozta ki, majd vele közösen tudtuk létrehozni ezt a vándorkiállítást.
2: Ez megy még vándorol?
1: Így van. Ha jól tudom, több mint 70 helyre jutott el, országhatáron innen és túl lehet rá jelentkezni iskoláknak, könyvtáraknak. Azt szeretném még mindenképp megemlíteni, hogy Kisszékelyen, ahol Lázár Ervin családjának volt egy kis nyaralója, minden év augusztusában megrendezik a Lázár Ervin és Vati Zsuzsa emléknapokat. Innen nem messze található az a csodálatos nagy szederfa, ami az egész életműnek egy szimbolikus helye, tere. Készült ott egy tanösvény is, a négyszögletű kerekerdőből néhány mesét tartalmaz, és évről évre ott összegyűlnek írók, illusztrátorok egy alkotótábor keretében, szóval igyekszünk mi is életben tartani az ő életművét. Amit ő mondott egyszer egy interjúban, hogy sokan számon kérik rajtam a nagy művet, azt tudom nekik mondani, hogy az én nagy művem ez a kicsi.
2: Szívesen játsszák a Lázár Ervin műveket színpadon is. Talán mert van bennük valami drámaiság?
1: Valóban, hát van dráma benne, és hát van elképesztő humora. Az őszinteség és a rétegzettsége mellett a legfontosabb védjegye ezeknek a szövegeknek pont a humor.
2: Vajon Lázár Ervin humora mennyire érvényesül külföldön? Jó. Mert látok itt egy angol fordítást a Szegény Johnny és Árnikából.
1: Már életében is nagyon sok nyelven megjelentek a művei, de pont angolul csak az utóbbi években kezdték el őt felfedezni. Például volt már az életében dán fordítása is a négyszögletű kerekerdőnek, németül több műve is megjelent, de ezek igazán nagy átütő sikert nem értek el. Ennek az egyik oka valószínűleg, hogy a magyar nyelv olyan nehezen fordítható rétegei tárulnak fel, ami hát nagyon nehézé teszi azt, hogy minden nyelven ezt teljességében lehessen élvezni. Maga a Móra kiadó is néhány művet megjelentetett angolul és németül, tehát hogyha valaki külföldi ismerősökkel szeretné megszerettetni az életmű néhány fontos darabját, arra van lehetőség, hiszen itthon is kaphatóak fordítások.

0: drenétes fantáziám van már gyerekkorom óta. Más elől azt tudom, hogy voltak álmodozó időszakaim, és közben ugye zajlott a kézzelfogható élet is körülöttem, és ebből a háromból lett valami, amit irodalomnak lehet nevezni, amit írtam. Az nekem segített élni, és hogyha ez másoknak is segítene élni, akkor teljes mértékben betöltöttem irodalmi hivatásomat. Ennél nagyobb dologra, ha van ennél nagyobb dolog, akkor nem gondolok.
1: A 90 éve született Lázár Ervinről beszélgettünk a felfedezőben. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter, a szerkesztőt Nánási Anikót hallott.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila, főbb hírenk először röviden.
2: A kelet-közép-európai régió megerősítését tartja a következő időszak egyik fő feladatának a magyar és a lengyel miniszterelnök.
1: Aggasztónak látja a jogállamiság helyzetét Szlovákiában, emiatt uniós lépéseket követel az Európai Parlament.
2: Folytatódik a napos meleg idő, ma nyugaton, holnap a középső területeken alakulhat ki egy-egy záporzivatar.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
2: Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros. Ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat. Szerint erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venni, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
3: Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen télen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
1: Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
2: A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához, erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az ezer éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
4: Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
1: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter Varsóban beszélt arról is, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához.
2: Közben az ukrán külügyminiszter azt írta, Kijev komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, és továbbra is elkötelezett azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Andrij Sibiha megerősítette, hogy megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk Ukrajna és Magyarország között. Hozzátette, Kijev nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közel

0: múltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat.
1: Ukrajnában egyre több civil áldozatot követel a háború. Részletek Iváncsik Attilától.
2: 8 ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás az éjszakai orosz drón támadások miatt. A célpontok között milliós megyeközpontok, például Harkiv, Odessa és Dnyipro is voltak, több mint 10 civil megsebesült. A kijevi sajtó arról ír, hogy csak áprilisban mintegy 240 civil vesztette életét, 1400-an pedig megsebesültek az orosz támadások következtében. Ez másfél éve a legmagasabb egyhavi szám. A kijevi kormány adatai szerint a háború Ukrajnában eddig összesen mintegy 16 ezer ember életet követelt, a sebesültek száma megközelítette a 45 ezret. Szárazföldön sem csökken a harcok intenzitása. Az orosz csapatok moszkvai tájékoztatás szerint elfoglalták Volohivka települést, ami a kelet-ukrajnai megyeközpont Harkiv mellett van, így már megközelítették az egymilliós várost. Közben az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy eddig mintegy 70 ezer olyan hadköteles férfit fogtak el, aki a határon átszökve próbált meg elmenekülni Ukrajnából. A jelentés szerint sokan Lengyelországba, Romániába és Magyarországra próbálnak eljutni a hegyvidéki és erdős részeken keresztül, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot a fronton.
1: Uniós lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetésnek a védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
3: Aggódnak a Benes dekrétumok miatt és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Benes dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszerszintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
1: Németországban ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak az egyik berlini kórház speciális elkülönítő részlegén.
4: A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos, aki Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei.
5: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhővel, egy-egy zápor, zivatar ma nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben keleten is több felé megerősödik a szél. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Seres Bea, Sós Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Híreinket megtalálhatják az interneten is, a www.híradó.hu weboldalon. A Kossuth Rádió elhangzott műsorait pedig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!
5: Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
6: Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre? Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít az EU-ban, a hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Ön vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet, vagy inkább az import termékeket választja?
5: SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
7: nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
5: A Pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
8: Köszöntöm a hallgatókat! Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Repülés a Földön. Boeing 747-es szimulátorral hozzák közelebb a pilótafülke világát az érteklődőkhöz.
9: Specifikusan fölkészítjük a vendéget arra, hogy most fogunk mutatni neki olyan műszaki meghibásodásokat, amelyekkel normálisan egyébként nem nagyon találkozunk, de viszont a pilóták fel vannak rá készítve, és a vendég megismerheti azt, hogy oltunk el egy tüzet, hogy szállunk föl egy nem működő hajtóművel, vagy hogy szállunk le olyan időjárási helyzetben, ahol dobál mondjuk a szél.
8: Bizalom az AI felé. Elfogadjuk-e digitális kollégának a mesterséges intelligenciát?
10: Előbb-utóbb be fogja bizonyítani az AI, hogy igen, felül tudja múlni a képességet, és minél hamarabb belátjuk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, illetve a saját hasznunkra fordítani ezt a tudást, annál hamarabb pozitív eredményeket fogunk elérni.
5: Trendidők.
8: A legtöbben utasként találkozunk a repüléssel. Szüle Zsolt viszont évtizedek óta annak minden oldalát ismeri. 1993-ban légiforgalom irányítóként kezdte a szakmát, majd 2004-ben már a Sky Europe fő pilótájaként dolgozott. 11 éve vezet Boeing 747-es repülőket, jelenleg az azerbajdzsáni Silkway Airlines kapitányaként teherszállító gépeken repül. Miután több évtizedet eltöltött a légiközlekedés mindkét oldalán, úgy döntött, hogy létrehozza a SimFlight B747-es szimulátor központot, és mindenki számára elérhetővé teszi a repülés élményét a Földön is. Hogy a gyakorló központban kik repülhetnek és milyen helyzeteket szimulálnak a vendégeknek, arról Szüle Zsolt kapitány, valamint Kocsis Ábel, a szimulátor központ új oktatója Ozsda Erikával beszélgetett.
9: Nagyon sok videóm készült, ahol a Boeing 747-est népszerűsítem, és ezeknek a videóknak a kapcsán jutott az eszembe, hogy ne csak beszéljek erről a gyönyörű szép repülőgépről, hanem hozzak ide egy olyan szimulátort, egy olyan gyakorló berendezést, amely ezek az emberek, akik egyébként nézik a videóimat, be tudjanak ülni, és meg tudjam nekik személyesen mutatni, hogy hogyan működik a repülés egy ilyen repülőgépen, hogy működik egy repülés összeállítása.
11: Itt a szimulátor központban minden ugyanolyan, mint a gépen?
9: Nagyon-nagyon hasonlít hozzá, de egyébként nem. Az igazi szimulátorok sokkal drágább berendezések. Van benne nagyon sok alapvető dolog, ami hasonlít a 747-eshez, és nagyon hamar elfogja az embert az érzés, hogy ő igazából egy jumbo jetben ül. A szimulátor alapvetően két célcsoportot céloz meg. Az egyik, akik repülésre rajongók és érdeklődnek a 747-es iránt. Másik célcsoport pedig az a szakmai vendégkör, az a kisebbik, akik idejönnek gyakorolni, mert ez a szimulátor alkalmas arra, gyakorolhassanak olyan eljárásokat, amik a pilóta felvételi vizsgákon lesznek. Tapasztalt öreg pilótákkal dolgozom, akik több tízezer óra tapasztalat után ülnek be és elmagyarázzák a repülőgép adott rendszerének működését. Viszont, hogyha pilóta felkészítést kell hivatalosan csinálnom, arra is van egy hivatalos oktatógárdám, és ők készítik föl a pilótákat.
11: A civileknek különböző kurzusokat tartanak. Például van repülési vészhelyzetek, különleges repülési helyzetek, vagy egy esemény dúsnap a pilóta életében. Mit takarnak ezek a címek?
9: Specifikusan fölkészítjük a vendéget arra, hogy most fogunk mutatni neki olyan műszaki meghibásodásokat, amelyekkel normálisan egyébként nem nagyon találkozunk, de viszont a pilóták fel vannak rá készítve, és a vendég megismerheti azt, hogy oltunk el egy tüzet, hogy szállunk föl egy nem működő hajtóművel, vagy hogy szállunk le olyan időjárási helyzetben, ahol dobál mondjuk a szél. A repülési vészhelyzetek pontosan erre van kihegyezve, hogy megmutatok neki 3-4 olyan helyzetet, ami előfordulhat, ami gyakori, egy hajtómű probléma, egy nyomás probléma, egy műszer meghibásodás, amit aztán ő maga is lejátszhat, elolvashatja velem együtt a checklistet, és végig tudunk menni azokon a pontokon, amit az igazi pilóták az életben, vagy a szimulátorban egyébként csinálnak.
11: Bejön a vendég, leül a szimulátor elé, hol helyezkedik el, és mit tehet?
9: Egy 20 perces eligazításban egy videó segítségével egyébként megmutatjuk azt, hogy mire számíthat a pilóta fülkében. Tehát amikor már belül a szimulátorba az eligazítás után, az oktatóval, akkor már picit ismerős lesz neki a környezet. Beül a vendég jobb ülésbe, hogyha teljesen kezdő, és egy olyan helyzetben kezdjük a szimulációt, azt tudja rögtön megnézni, hogy a kormányokkal előre, hátra, jobbra, balra tekerésével a kormánynak mit fog a repülőgép csinálni. És amikor megszoktuk a repülőgép mozgását, akkor megpróbálunk egy repülőteret megközelíteni, és leszállás után felszállunk, megint leszállunk, és az addig csináljuk, hogy flottul nem megy. A vészhelyzeteket, mint hogy az igazi szimulátorban is, előtte megbeszéljük, hogy hogy kell a könyvet elővenni, mit fognak kikeresni a könyvbe, és együtt végigolvasjuk a checklist pontokat, megnézzük, hogy milyen iránymutatást ad, hogy mit kell átkapcsolni vagy kikapcsolni. És ez sikerülményt is okoz a vendégnek, hiszen látja azt, hogy mondjuk egy égő hajtóművet el tudott oltani, egy össze-vissza mutató műszer alapján is tudott repülni, és fontos tudni, hogy ebben a szimulátorban mi nem megyünk a híd alatt, itt ha a repülőgép bajba kerül, akkor az oktató átveszi. Ha nagyon nagy a baj, akkor megállítjuk a szimulátort, tehát nem lesz az az élménye az embernek, hogy neki megy a földnek, illetve mint az igazi életben, hogyha a repülőgép olyan helyzetbe kerül, akkor átstartolunk, és nem fogjuk erőltetni a leszállást.
11: A tapasztalt pilótákon kívül, akik itt oktatnak, jönnek a fiatalok is, ugye? Itt van Ábel. Ábel honnan érkezett?
12: Budapestről, viszont az elmúlt időszakban Innsbruckban laktam egész sokáig. Ott kezdtem a pilóta pályafutásomat is, illetve a képzést. Ez egy nagyon különleges lehetőség volt, mivel az alpesi repülés az egy teljesen más kategória, mint amit innen Magyarországról ismerünk. Sokkal több kihívás van benne az időjárási jelenségek miatt, a domborzat változatossága miatt és a repülőterek elhelyezkedésében is, és emiatt ez egy pluszt adott ahhoz az alapképzéshez, amit amúgy minden pilótának meg kell csinálnia, ahhoz, hogy aztán közforgalomban dolgozhasson.
11: Nagyon fiatal még. Hogyan jutott eszébe, hogy már oktasson?
12: Amikor a pilóták befejezik a képzést, akkor van egy ilyen viszonylag hosszú várakozási időszak, amíg a légitársaságokhoz bekerülünk. Ez azért van, mert a légitársaságoknak van egy menetrendje, hogy milyen ütemben vesznek föl pilótákat, hogy tudják a típusképzést alakítani és beütemezni, és ez általában eltarthat fél, akár egy évig is, vagy még tovább, és én annyira rajongok a repülésért, és annyira értékelem az oktatóimnak a munkáját, hogy ezt én is szeretném továbbadni a utánam következő generációknak, és erre a legjobb időszak egy ilyen várakozás, amikor meg tudom csinálni ezt az extra képzést, és tapasztalatot is, meg gyakorlatot szerezhetek az oktatás terén is.
11: Mit mesélnek azok, akik már itt jártak és átéltek ilyen helyzeteket? Mit éreztek?
9: Kétfelé bontanám az élményeket. Van egyszer egy optikai és az emberi agyban gyakorolt hatása, ami azt jelenti, hogy úgy érzik, hogy megmozdul a szimulátor, pedig nem mozog, viszont annyira szép a látvány, és annyira nagy a látvány, hogy az embernek a vesztibuláris, az egyensúlyi rendszere megmozdul, és azt hiszi, hogy mozog a szimulátor. A másik pedig az élmény, amit a pilótafülke látványa és a repülés élménye hoz nekik, az a fantasztikus, és az a rengeteg visszajelzésen látszik, hogy ők ide biztos, hogy vissza akarnak jönni.
13: Trendidők.
8: Ahogy a technológia egyre természetesebb része lesz a mindennapoknak, úgy válik egyre fontosabb kérdésé az is, mennyire tudunk megbízni a mesterséges intelligenciában. Az AI már most is segít a munkában, vagy éppen az ügyintézésben, a szakemberek szerint pedig a jövőben akár teljes értékű digitális kollégaként is jelen lehet a munkahelyeken és a szolgáltatásokban. Kérdés azonban, hogy az emberek mennyire fogadják el azokat a rendszereket, amelyek ugyan nem emberiek, mégis döntéseket hoznak, és problémákat oldanak meg. Erről beszélgetett Kálmán Alida, Popovics László AI szakértővel.
10: Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy működik, mint a hagyományos szervezetekben, és pontosan ez az, amiért mindenhol hangsúlyozom, hogy az embereknek, az egyszerű végrehajtó kollégáknak is vezetői készségeket kell adjunk. Ő a saját feladataiból tudjon delegálni, és ha delegálok egy feladatot egy nálam magasabb tudással rendelkező kollégának, akkor utána nem kell mikromanagerkedni, bíznom kell abba, hogy ő a legjobb tudása szerint végrehajtja a feladatot. Nekem kell definiálni egy olyan keretrendszert, amivel ellenőrizni tudom, hogy ami eredményt visszaadott, az megfelele az én elképzeléseimnek.
14: Na most ez a munkatársi bizalom, vagy ez a főnöki bizalom, ez akkor is gyorsan elérhető, hogyha annak az AI munkatársnak nincsen arca, tehát tudjuk, hogy az egy gép, tudjuk, hogy az egy technológia, nem látjuk, nem úgy beszélgetünk vele, mint egy kollégával.
10: Szerintem abszolút, legalábbis azt gondolom emberfüggő lesz, mert ismerek nagyon szkeptikus embert, aki mindig mondja, hogy őt nem tudja helyettesíteni az AI, ez meg megint pszichológiára vezethető vissza, hogy én vagyok a tökéletes teremtés csúcsa, nem lehet, hogy engem bárki is felülmúljon. Előbb-utóbb be fogja bizonyítani az AI, hogy ezeknek az embereknek is, hogy igen, felül tudja múlni a képességet, és minél hamarabb belátjuk azt, hogy hogyan tudunk együttműködni, illetve a saját hasznunkra fordítani ezt a tudást, annál hamarabb pozitív eredményeket fogunk elérni.
14: Most egyfajta bizalomról beszéltünk, a kollégák közötti bizalomról, ám ugye a mesterséges intelligencia előbb-utóbb találkozni fog majd azokkal az emberekkel is, akik mondjuk szolgáltatást szeretnének egy bizonyos cégtől, aki a mesterséges intelligenciát már alkalmazza. Én, mint magánember, vajon mennyire fogok tudni megbízni egy mesterséges intelligencia munkatársban, aki nekem segít, vagy velem foglalkozik?
10: Az egyik irány, ami elindult az Európai Unióba, az EU AI Act, ami kifejezetten az ilyen ügyfél és mesterséges intelligencia kapcsolatot rendelkezik rendezni, ahol elvileg a cégnek dokumentálnia kell azt, hogy milyen kérdésre milyen kimenet várható, illetve kiszámítható legyen az, hogy mikor milyen választ ad a mesterséges intelligencia. Nagyon szigorú szabályozásokat állít az Európai Unió.
14: Na de mégis ez lesz a jövő. Hogyan lehet ezt emberibbé tenni esetleg? Tehát hogyan lehet ezt majd eladni nekem, az átlagembernek, hogy az az illető ott egy mesterséges intelligencia, és akkor is fog nekem tudni segíteni, hogyha nem ember.
10: Erre egy jövőbeli válaszom van. Én ezt úgy fogom kezelni, hogy valószínű addigra lesz egy saját AI komornyikom, és az AI komornyikom fog a másik mesterséges intelligenciával beszélni, egész addig, amíg meg nem győződik arról, hogy az én érdekeim érvényesülnek. Hogyha van egy olyan személyes asszisztensem, aki az én összes adatomhoz hozzáfér, az valószínűleg sokkal jobban fogja az én érdekeimet képviselni, mint adott esetben magam tudnám egy mesterséges intelligenciával szembe.
14: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a jövőben az AI beszélget az AI-jal?
10: Az összes külső kapcsolatban ez lenne szerintem a helyes, mert egyrészt azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia jobban föl fogja tudni ismerni azt, hogyha például dezinformáció van, ami engem ér, ha valami olyan értékesítési gyakorlat van, amivel mondjuk az én pszichológiai készségeimre akarnának hatást gyakorolni, és ő ezeket fogja tudni kezelni, mert neki az a célja, hogy engem képviseljen, nem pedig az eladói oldalt.
13: Trendidők.
8: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Győri Lívia és Regény Eszter összeállítását hallják.
15: Sok ország saját emmire vált. Egy amerikai elemző cég, a Gartner szerint egyre több ország dönt úgy, hogy nem a globális mesterséges intelligenciát használja, hanem saját rendszert épít. Ennek oka, hogy így jobban tudják védeni az adataikat, és a technológia jobban illeszkedik a helyi nyelvhez és szabályokhoz. A váltás gyors lehet, 2027-re már az országok több mint harmada ilyen saját EMI platformokra támaszkodhat. Bár ez komoly, akár a gazdaságok 1%-át elérő kiadással járhat. Kibervédelmi Waze a hackerek ellen. Egy új megoldás a közlekedési alkalmazásokhoz hasonlóan valós időben segíthet felismerni és elkerülni a kibertámadásokat. A rendszer folyamatosan gyűjti és elemzi a fenyegetésekről szóló adatokat, majd megosztja azokat a hálózat többi résztvevőjével. Így a cégek gyorsabban reagálhatnak a támadásokra, és akár előre is kikerülhetik a veszélyes digitális útvonalakat. Fordulópont előtt az elektromos autózás. A Magyar Mérnöki Kamara szerint Magyarországon már több tízezer tisztán elektromos autó fut az utakon, ami új helyzet elé állítja az infrastruktúrát. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a töltőhálózat bővítése és az elektromos hálózat fejlesztése nélkül a növekedés könnyen lelassulhat. Úgy látják, a következő években összehangolt beruházások és szabályozási lépések döntik el, mennyire gyorsan terjed tovább az elektromos autózás.
8: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyja nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
16: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanyja.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. A malmok fontos szerepet játszottak a régi kor emberének életében. Nem csoda, hogy számos szólásmondásunk is kapcsolódik hozzá. Mai műsorunkban ezek közül ismerkedünk meg néhánynak a hátterével, jelentésével. Forgács Tamás nyelvésszel, a Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi tanárával Takács Tibor beszélgetett.
1: Közismert, ma is használt mondás, hogy valakinek a malmára hajtja a vizet. Mi áll ennek a hátterében?
2: Igen, ezt még valóban ma is használjuk. Jó lehet, már vízimalmok nem nagyon működnek, maximum ilyen múzeális darabként, mert már régen nem vízimalmokkal őrölnek. De ugye régen nagyon fontos volt, de nyilván amikor szárazság volt, viszonylagosan kevés volt a víz, akkor bizony nagyon nem volt mindegy, hogy ott elegendő víz folyik-e arra a malomkerékre, és ezért néha azt is megtették, hogy valamilyen módon megpróbálták elcsatornázni a vizet az ő malmukra, tehát innen jön ez, hogy a malmára hajtja, mert ugye, hogyha elegendő víz van, akkor jobban forog a malomkerék, tehát többet lehet megőrölni. Nagyon fontos volt a molnának, hogy elegendő víz folyjon rá az ő malomkerekére.
1: Mit jelentett az, hogy olyan, mint az alsó malomkerék? Otthon én ezt úgy is hallottam, hogy olyan, mint az alsó malomkő.
2: Igen, mind a két változat létezik. Inkább azt kell megfejtenünk, hogy milyen az alsó malomkerék. Na most van ennek olyan változata is a régi gyűjteményekben, hogy lassú, vagy rest, vagy akár úgy mozog, mint az alsó malomkő, vagy az alsó malomkerék. És hát akkor ugye, hogy lehet lassú, vagy rest? Ugye, ha valaki látott malmot, akkor az tudja, hogy az alsó malomkerék az nem forog. Az alsó csak ott van fixen, és azon forog a másik, és az őrli meg aztán a gabonaszemeket, tehát az alsó malomkő, mivel nem mozog, ezért ha azt mondtuk valakire, hogy olyan, mint az alsó malomkerék vagy malomkő, az tulajdonképpen egy rendkívül lusta ember, vagy nagyon lassú ember, mert az valójában nem is mozog az alsó malomkerék.
1: Malmon és ifjú asszonyon gyakor az igazítás. Mit értettek ez alatt a régi kor emberei?
2: Hát ugye a gyakorit azt jelenti, hogy gyakori, tehát hogy sokszor kell rajta igazítani, tehát a malmon és az ifjú asszonyon. Ugye a malmon azért kell gyakran igazítani, mert különböző szemcseméretek vannak. Ugye először el kell kezdeni egy nagyobb szemcsemérettel, amikor a gabonának a külső héja rántolódik le, hogy úgy mondjam, tehát őrlődik le. Majd utána, amikor finomabb lisztet kell már őrölni, akkor ugye jobban kell találkozniuk a malomköveknek, és ez folyamatosan a két kőnek a távolságát ezt szabályozni kellett. A molnár ezt úgy csinált, hogy megfogta az őrleményt. Van is ilyen, hogy félfogós liszt, vagy fogós liszt, tehát amikor kézzel ugye megfogták, érezték, hogy mekkora még a szemcseméret, és hogyha nem volt elég, akkor ugye közelítették a köveket, hogy akkor finomabbra őröljék, kisebb legyen a szemcseméret, és ezért kellett a malmon gyakran igazítani. Hát az ifjú asszonyom meg azért, egy kicsit ilyen himsoviniszta dolog ez, nagyon sok olyan szólásmondás van, ami erre utal, hogy bizony az urának, a férfinak, annak időnként el kell dángálni az asszonyt, hogy hát tudja a helyét a házban.
1: Régi mondás az is, hogy malomban hegedül. Ez mit jelent?
2: Igen, hát ugye, ha valaki járt már malomban akkor, amikor az őről, akkor tudja, hogy a hegedű szó az nem odavaló. Tehát az nagyon zajos tevékenység, amikor a malom őről, főleg ezek a régi malmok, de még a maiak is, tehát a hengerfejes malom is hangosan őről, hogy így mondjam, nem csak ahol kő volt. Tehát malomban hegedülni az olyan, mint hiába való munkát végezni, feleslegesen fáradni. Egyébként ennek még volt egy ilyen fokozása, hogy így mondjam, néha hozzátették azt is, hogy puszta malomban hegedül. Itt a puszta az már csak arra vonatkozik, hogy semmi jó nem jön ki abból. Tehát, hogy malomban hegedülés az a hangeffektus miatt értelmetlen, mert nem lehet majd hallani a hegedülést, főleg a halkabb hangokat, azt aztán végképp nem, de amíg oda teszik, hogy puszta malomban, akkor még jobban benne van, hogy hiába beszél, nem fogadják meg az érveit, feleslegesen fárad, ilyesféle jelentései voltak ennek.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30 rövid híreink következnek. Megkezdődtek a magyar-ukrán kétoldalú technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezúttal is reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyeztetési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósítják. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Ukrajna tovább erősíti a határvédelmet a szomszédos Fehér-Oroszországból érkező lehetséges fenyegetések miatt. Több mint 1000 kilométer hosszan erősítik a védelmi rendszert. Kijev a lépést azzal indokolta, hogy Minszk támogatja Oroszországot, amely háborút indított Ukrajna ellen. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. Emellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek. Ezek segítségével sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Mindnyájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre. Ma jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, éjfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Működik a NAV infovonala a 18-19-es szám is, amely este 8 óráig hívható. Napos időre készülhetünk holnap is, legfeljebb az ország középső területén alakulhat ki egy-egy zápor. Éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Vendégünk Póca Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke. A tavaszi-nyári programokról is beszélgetünk. Római kori emlékek címmel nyílt új kiállítás a Nagykanizsai Turi György Múzeumban. Egy ópusztaszeri időszaki tárlat pedig a Mohácsi csata korát idézi. És pénteken kezdődik a balatonfüredi hal és bor ünnep, a város szezonnyitó gasztrokulturális rendezvény sorozata. Ezek a mai témáink, jó napot kívánok! A Kossuth Rádió kulturális ajánlóműsorát ma Kádár Dóra szerkesztette.

0: Megújulásra készül a 30 éves Szabadtéri Színházak Szövetsége. Póca Zoltán elnök, a Kőszegi Várszínház igazgatója van itt velem a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: A magyarországi szabadtéri színházak igazán népszerűek, több százezer nézőjük van évente. Ez mindig így volt, vagy most reneszánszukat élik?
1: Én azt hiszem, hogy reneszánszunkat éljük, már csak azért is, mert amikor a Covid véget ért, akkor tulajdonképpen a színházak zárva voltak, mi viszont éppen akkor tudtunk nyitni.
0: És így maradt.
1: Így maradt, igen. Az egy nagyon döntő pillanat volt, amikor az emberek ki voltak éhezve a találkozásra, az új élményekre, a színházi előadásokra, hiszen nem tudtak járni színházba, és akkor remélem nagyon sokan rádöbbentek, hogy ennyi hát szabadtéri színház van, és ilyen jó, és amellett még kapcsolódó programokat is tehetünk mellé, mert azért egy szabadtéri színház esetében általában a megérkező vendég már egy kicsit boldogabb, mert adott esetben előtte ivott egy korty kávét, vagy egy fagyit, vagy bármi egyebet, igen. Ugye mi Kőszeg esetében mindig azt szoktuk mondani, hogy érdemes megérkezni a városba, jó van előtte vacsorázni egyet, beszélgetni, és már behelyezkedni a színházi előadásban, nem úgy oda rohan, mint adott esetben évad közben egy kőszínházba, épp hogy csak odaérünk, leteszik a ruhatárba, kabátot is, paf, már kapjuk az előadást.
0: Úgy olvastam, hogy a szövetség tavaszi közgyűlése után azt mondta, hogy valamiféle megújulásra van szükség, mind változtatnának?
1: Igazából azon, hogy még jobb körülmények között tudjuk fogadni a vendégeket, próbáljunk megfelelni azoknak a szakmai igényeknek, amelyek a szórakoztatás esetében is egyfajta minőségi garanciát próbálunk létrehozni, hisz valljuk be, nyáron azért az emberek szórakozni szeretnek. Tehát kevesebb komoly előadás van, több szórakoztató előadás van, de itt is szeretnénk azt, hogy ne csak a gatyaletolós darabokat játsszuk, hanem ha a szórakoztatásról van szó, vagy zenés színházról van szó, akkor is egy minőséget próbáljunk meg tartani, és ezeket a minőségi követelményeket fogalmazzuk meg, hiszen sok esetben nálunk nem olyan egyszerű olyan látványvilágot létrehozni, mint mondjuk egy kőszínházban, ahol minden be van építve, függöny szétmegy, és elindulhat a csoda.
0: De annak idején, amikor a Kőszegi Várszínház megalakult, 44 éve már, akkor eleinte olyan céljaik voltak, hogy magyar történelmi drámákat mutassanak be, de aztán közben úgy alakult, hogy a közönség inkább a könnyedebb darabokat igényelte. Tehát azért
1: de
0: oda nem mennének.
1: De visszatértünk.
0: Visszatértünk,
1: hiszen az idei évben is volt már olyan komoly előadásunk, olyan bemutatónk, amely kifejezetten kőszegi történelmi eseményekhez kapcsolódó. Ezt a tavalyi évben kezdtük el, amikor a Veselényi összeesküvésről készítettünk egy darabot, amit nagyon sokan nem tudnak, de Kőszegen volt egy nagyon fontos állomása, ahol az összes nagyon jelentős magyar főúr megjelent, és a vasvári béke után úgy döntöttek, hogy valamit tenni kell. Az idei évben pedig az Örökösök című darabbal a Kőszegen hosszú ideig uralkodó és nagyon fontos nyomot hagyó Garai családra emlékezünk, akik 1426-ban egy elképzelt találkozón ott vannak Kőszegen. Ugye ők építették a várhoz a legfontosabb területeket, a lovagtermet, a Szent Jakab templomot a városban, és egy kitalált történettel hoztuk össze ezeket az embereket Pünkösdi Lili tollából, és erről csináltunk egy darabot, mert szeretnénk, hogyha ezek a történelmi események újra felszínre kerülnének. Sokan nem ismerik a Garai család történetét. Nem tudják, hogy milyen hatalmas ember volt a Garai Nádor, milyen történelmi szerepet játszott benne a 15. században.
0: Ez is ki fog derülni, de ahogy olvasom, itt inkább az emberi háttérre, vagy emberi vonalra koncentrálnak elsősorban, hiszen sok minden örök, az ember nem változik, hiába a történelmi díszlet más és más. Ebben a darabban Garai Miklós Nádort Őze Áron játsza, aki egy másik darabban is érdekelt. Ez egy könnyedebb előadás lesz, a Szomszédajtó, egy francia romantikus vígjáték. Ennek van egy kis pikantériája, ugye, hogy ott házas pár játsza ezt a csatát.
1: Igen, nagyon érdekes történet. Ez meg egy modern felfogású darab. Tehát próbálunk mindig többfélét játszani. Itt két középkorú emberről van szó, akik szomszéd idei egymásnak, és egy mesterséges intelligenciához fordulnak, hogy valahogy találják meg a párjukat. Rettenetesen utálják egymást, de a betáplált adatok alapján a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy egymásnak teremtett benneteket a sors. És hát ezek az egyébként egymást utáló emberek természetesen a végén egymásra találnak, és hát az apropó valóban az, hogy Aukszéva és Őze Áron a civil életben házastársak, és még soha nem játszottak együtt, úgyhogy most először a házastársi haragjukat élhetik ki, és a darab végére pedig a házastársi boldogságukat. Ez az apropó, jövő héten lesz a bemutatója Kőszegen, és természetesen a nyári évadban is visszahozzuk ezt az előadást.
0: Most még zárt térben játszanak, aztán nyáron jönnek a szabadtéri előadások, onnan mazsolázzunk egy kicsit.
1: Igen, hát én kiemelném azt a darabot, aminek zajlanak a próbái, illetve elindultak már a próbái, de júniusban lesz a nagyobb. Ez a Jutalomjáték című darabunk, ez egy nagy színpadi bemutató, a Karinthy Színházban folynak a próbák, és akkor, amikor nyáron ezt három előadásban előadjuk, ez majd bekerül a Karinthy Színház repertoárjába, hiszen az is célunk, hogy egy létrejövő nyári előadás, az tovább éljen, látható legyen, ne vesszen el örökre, és hát a Karinthy Színház volt olyan kedves, hogy ezt az előadást boldogan fogadja. Két olyan főszereplő, akik már sokat játszottak nálunk, Schneider Zoltán és Balázs Andrea, most már talán mondhatom, hogy kőszegi művészek, akiket nagyon-nagyon szeretnek Kőszegen, imádnak, és hát a Karinthy Színház azon művészei, akik ebben még közreműködnek is, én azt gondolom, hogy nagy szeretettel viseltetnek, és bizonyára sokakat szeretnénk látni, de a szereplők között ott a Marton Róbert, aki nagyon régóta játszik szintén a Kőszegi Várszínházban, és a többiek között Dobra Mara, Sándor Soma, Mikeces Tilla, Kovács Vecei Fanni is ott lesz.
0: A Kőszegi Várszínház tehát nem csak befogadó színház, hanem vannak saját bemutatóik. Most 5-5.
1: Így van, így van.
0: Mi lesz még?
1: Tehát ezen kívül volt már egy bemutatónk tavaszt, egy előrehozott bemutató, aminek az volt a címe, hogy Egy apró kérés. Ez is egy jelenlegi társadalmi dráma. Két házaspár történetét meséli el, ahol a házaspár egyik tagjának hát vesére van szüksége, mert leállt a vesélye. És nagyon, ez az a konfliktus helyzet, amikor kiderül, hogy ki mennyire szereti a másikat, mit hajlandó feláldozni a másikért, milyen egy igazi mély barátság, de hát természetesen ezek olyan helyzeteket is eredményeznek, amik kacagtatóak és vidámak, de azért az emberi természetről is sokat elárulnak.
0: És a Márai az igazi, az is ide tartozik.
1: A Márai az igazi, azt tavaly évben mutattuk be. Igen. Az idejében játszottuk már Budapesten is két alkalommal, de hát nagyon-nagyon nehéz az egyeztetés, úgyhogy nem tudom.
0: Nyáron nem lesz most.
1: Nyáron most nem tudjuk elhozni Kőszegre, és nagyon komoly kérdőjel, hogy a továbbiakban tudjuk-e játszani. Egy menedzserirodával vagyunk tárgyalásban, hogy vegye fel ő a repertoára, és akkor ő tudja majd közvetíteni a későbbiekben, de hát olyan csodálatos szereplők vannak benne, akik a Vix Színházi és egyéb forgatási elfoglaltságuk mellett nagyon nehezen egyeztethetők.
0: És mint befogadó színház pedig vendégül látják például a Macskafogó musicalt, aztán az Egriek báb előadását, a Bőgős fia és az ördögök címűt, lesz operett musical est, szóval sokféle program, de egy kiállítás is a Bozsó gyűjteményből.
1: Így van. Bozsó János régi kedves barátunk, szakmai kapcsolatokon keresztül, és az idei évben sikerült egyeztetnünk, hogy két hónapra édesapja, a Munkácsi díjas festőművész anyagából rendezünk a Lovagteremben egy tárlatot. Minden évben nagyon fontos az, hogy a színházi előadásokra érkező vendégeknek mást is adjunk. Úgyhogy a színházi előadások szünetében nem csak a büfé nyit ki, hanem egyben a kiállító tér is, és azt tudni kell, mivel mi a várban működünk, és napközben is látogatható a kiállítás, hogy itt több ezer ember fogja látni ezt az anyagot, és természetesen a szakmai kollegiális együttműködésben ez is a célunk, hogy a Bozsó gyűjteményt is megismerjék az emberek, hiszen Kaposváron nagyon szép néprajzi anyag van.
0: És egy szót váltsunk arról is, hogy van önöknek egy közjáték című fesztiváljuk. Idén már az 5. lesz, az július elején.
1: Így van, július 9 és 20-a között kerül megrendezésre. Itt az a lényeg, hogy a gyerekszínházi előadásoktól, a kamaraszínházi előadásokig, a nagyszínpadi előadáson keresztül, az ingyenes koncertekig, ebben a 10 napban összesűrítünk, egy olyan eszenciát szeretnénk a látogatók elé tárni, hogyha valaki egy hétre lejön Kőszegre, akkor minden színházi élményben részes lehessen. Akár ha pici gyerek, akár ha szenior korosztályú. Úgyhogy ezt a 40 éves évfordulón indítottuk el, és óriási érdeklődés van rá. Köszönjük szépen a közönség érdeklődését, de azért még várjuk a Kossuth Rádió hallgatóit is Kőszegre.
0: Nagyon sokfélét csinálnak.
1: Hát én azt szoktam mondani, én falusi gyerek vagyok, hogy a édesanyám azt mondta annak idején, hogy a szégyenlős kórusnak üres a talisznyája. Mi mindent pályázunk, mindent el szeretnénk nyerni, és a másik oldalon viszont mindent meg is valósítunk. Kicsi stábbal, de nagyon lelkes stábbal dolgozunk, mint amilyen a város is. kőszegivárszínház.hu, várjuk Önöket szeretettel.
0: Póca Zoltán, a Kőszegi Várszínház igazgatója, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke volt a vendégünk. A tavaszi-nyári előadásokról beszélgettünk. Köszönjük, hogy eljött.

0: Pénteken kezdődik a balatonfüredi hal és bor ünnep, a város szezonnyitó gasztrokulturális rendezvény sorozata. Az eseményen a magyar tengerpartján, a Tágóra sétányon a Balatonfüred csopaki borvidék borászatai is bemutatkoznak. A péntek esti megnyitón a reformkori hagyományőrzők társasága lép fel, majd a vitorlástéren reformkori táncház várja a látogatókat. Végül a Holdeső együttes koncertjén magyar népdalokat hallhatnak az érdeklődők. Felszegi Csaba interjúja következik.
1: Balatonfüreden és a környéken a római kor óta virágzik a szőlőművelés.
2: Molnár Judit, a Balatonfüredi értéktár vezetője.
1: A bor mindig is meghatározó terméke volt ennek a régiónak, természetesen így van ez máig is. Kiváló borászaink vannak, kiváló boraink vannak. Tradicionális borászok, például pár évbe Balatonfüred adta a borászok borászát, ami egy rendkívül nagy rang. A legfontosabb a mostani, a pünkösdi hétvégére esik, a szőlő és bor, illetve a hal és bor ünnepe.
2: De ez minden évben ugye megrendezik, lassan 30 éve, hogyha jól tudom.
1: 2002 óta csopakon volt egyébként Kristóf Attila újságíró nevéhez kötődik az első hal és bor ünnep. Nem csak csopak, hanem a környező települések is ebbe bekapcsolódtak, Füred, Tihany, Palóznak, de aztán kinőtte csopakot, és így került Balatonfüredre ez a rendezvény.
2: És ilyenkor megtelik az egész Tagóra sétány borral, hallal, étellel, gasztronómia, tehát nagyon színes a rendezvény.
1: Így van, és ezért is a pünkösdi hétvégére esik, mert több napos rendezvény, kiváló borászatokkal, borokkal, és ahogy ön is mondja, igen, a hal és a főszerep, vannak olyan évek, amikor meghívunk különféle tájegységnek a képviselőit, például Baja volt, Tiszacsege volt, és ami nagyon fontos, miután Balatonfüred a kultúra városa, hogy kulturális programokat kínálunk, gyermekprogramokat, zenei programokat is, úgyhogy mindenki meg találja azt, amit szeret.
2: A halhoz mit adunk? Fehér bort a Tagóra sétányon?
1: Nyilván, hogy van vörösbor is, bár erre a vidékre nem az a jellemző, de most már kiváló vörösboraink is vannak, de leginkább az a fehér bor, és hát ami az ászlósajó, az a rizling.
2: De a rendezvény, jól gondolom, egy egész komplet szezonnyitó, ilyenkor, sőt, talán balatoni szezonnyitó?
1: Igen, ez az első ilyen gasztronómiai fesztivál tulajdonképpen. Egyébként ez a rendezvény május 22-től 25-éig tart a pünkösdi hétvégén, és hát nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és ami még érdekessége, hogy Balatondíjat is itt adják ki. Tavaly például Kovács Emőke történész kapta, aki nagyon sokat tett a Balaton történetének a népszerűsítéséért.
2: Balatoni impressziók címmel jelent meg, nagyon szép egyik könyve.
1: Így van, és a balatoni értékek több kötet is már megjelent, és nagyon sok érdekességet olvashatunk ebben a könyvben is.
2: Felejtsük el, hogy ingyenes a rendezvény, ez fontos.
1: Igen, törekszünk arra, hogy nagyon sok olyan rendezvényt hozunk létre, ami valóban ingyenes lent a parton. Itt azért mindenképpen kiemelném a borheteket. Ott az a célunk, hogy szezont is hosszabbítsunk. Ugye régen 20-áig tartott, augusztus 20-áig, most 30-áig, és tényleg az is egy rendkívül sikeres, sok kulturális programmal, és szerintem Balaton környékének az egyik legszebb helyszínén a Tagó sétányon zajlik.
0: Pénteken kezdődik a balatonfüredi hal és bor ünnep, a város szezonnyitó gasztrokulturális rendezvény sorozata.

0: Nemzetközi téren is egyedülálló római kori leleteket is bemutat a Nagykanizsai Túri György Múzeum új időszaki kiállítása. A római kori emlékek, a Nagykanizsai villa rusztika és temetője című tárlat a környéken feltárt régészeti leletekből válogat, így a korabeli gazdag család egykori villája mellett a temetkezési szokásokat is megismerhetik a látogatók. A riporter Varga Tünde.
1: Először tisztázunk egy fogalmat, mert a kiállítás nevében is benne van. Mi az a villa rusztika?
2: Száraz Csilla régész, múzeumigazgató. A villa rusztika egy mezőgazdasági birtok, tulajdonképpen leginkább a majorság szóval lehetne leírni.
1: És ugye ilyenből több is volt itt a környéken, amit a kiállításból is megismerhetünk.
2: Igen, a Túri György Múzeum minden második évben jelentkezik régészeti kiállítással, amely Nagykanizsa és környékének nagyon komoly és országos és nemzetközi hírű régészeti leleteit mutatja be. Szeretnénk ezt hangsúlyozni, hogy a mi környékünk, a mi régiónk, Dél-Zala is egy nagyon fontos része annak a morzságból összeálló történetnek, és így van ez a római korban is, ami Magyarország régészeti történetét is bemutatja.
1: Mennyire volt gazdag, és milyen volt ez a vidék a római korban?
2: Itt a környékünkön, Nagykanizsa határában, az Inkei kápolna mellett volt ez a bizonyos villa rusztika. A közelben még tárták fel ilyen kőépületnek a nyomait. Ezeket az épületeket próbáljuk itt kiállítás első termében bemutatni és rekonstruálni makettek segítségével is, és természetesen az ott előkerült leletek segítségével.
1: Ugye itt van is egy makett előttünk. Hogy képzeljük el ezt? Ezek különálló gazdasági egységek voltak, vagy pedig ezek tartoztak egy nagyobb egységhez?
3: Azt mondta is tudja Beáta, történész archeozológus. Azt gondoljuk, hogy ezek mind önálló közép esetleg nagy birtokok, akik mezőgazdasággal foglalkoztak. Biztosan volt közöttük kapcsolat, de az, hogy ezek összefüggő láncolatot, hálózatot és egy nagyobb egységet alkottak volna, ezt talán nem mondhatjuk. Mindig az úr, a gazdag tulajdonos, akik a különböző méretű és különböző luxussal felszerelt rendelkező épületben, és körülötte lévő kisebb házakban, amelyek nem kőből készültek, abban pedig a szolgák laknak. Szerencsések vagyunk a Nagykanizsai villa rusztika kapcsán, mert hogy a hozzátartozó nem egy, hanem kettő temető is előkerült, amelyet közösen használtak tulajdonos és családja, illetve a szolgák is.
1: Különböző tárlókban láthatunk római kori edényeket.
2: Ebben a vitrínben láthatjuk például azokat a nagyon érdekes festett faldarabokat, amelyek ebből az ásatásból kerültek elő, úgyhogy megállapíthatjuk, hogy ez valóban gazdag úr lakhatott itt, a majorság ura. Ezekből a leletekből is tudjuk, tehát látjuk, hogy festett faldarabok is vannak. Itt Dél-Zalában ez volt egy központi, tehát egy nagyon gazdag villa és a hozzátartozó mezőgazdasági birtok. Nem is csoda ez, hiszen ugyanitt a környéken városok nincsenek. Zalában ugye Zalalövőt ismerjük, majd ugye Szombathelyet, a Borostyánkő út útvonalát, viszont itt Nagykanizsának mindig az volt már a neolitikumtól fogva egészen a mai napig, hogy a kelet-nyugati irányú út, a mai M7-esnek az elődje és őse itt ment keresztül. A villa rusztika tulajdonosa be tudott kapcsolódni ebbe a nyugat-keleti irányú kereskedelembe, illetve el tudta juthatni az áruit a Borostyánkő útig, és azon keresztül pedig tovább. Itt ennek a régiónak, Nagykanizsának és környékének bizonyítottan az újkőkortól kezdve egészen a mai napig nagyon fontos stratégiai jelentősége.
1: Menjünk át a másik terembe. Itt már a temetőre fókuszálunk?
2: Igen, itt ebben a teremben a temetkezés. Két temetőt szerettük volna bemutatni. Ami fontos háttere ennek, hogy antropológiai vizsgálatok történtek a temetővel kapcsolatban, úgyhogy ezeknek az eredményeivel is megismerkedhetnek itt a látogatók a nagyméretű interaktív tablóinkon, a terem közepén pedig Túri György Múzeumban minden nap elmegyünk mellette a kapuainkba lévő szarkofágot imitáljuk.
1: Kit és miért temettek szarkofágba?
3: Férj és feleség az, aki ebben eltemetésre került, először a nő, utána néhány éve később a férfit. És ugye a gazdagságot mutatja az is, hogy a nőnek egy pár aranyfülbe való volt a fülében, és hát egyéb tárgyak, üvegedények, azért azok is csak gazdagabb sírokban szoktak előkerülni ebben az időben.
0: Római kori emlékek a Nagykanizsai Túri György Múzeumban. Varga Tünde összefoglalóját hallottuk.
4: Kalendárium.
0: Régészeti leletekről szó lesz a továbbiakban is. A Délalföld Mohácsa címmel nyílt a napokban új kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Itt van velünk telefonon Törőcsik István régész, a tárlat kurátora. Jó napot kívánok!
5: Szép jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: A kiállítás nem a Mohácsi csata körülményeit vagy eseményeit, hanem inkább a hatását mutatja be. Ez talán kevésbé ismert.
5: Itt igazából egy régióra fókuszáltunk, a Duna-Tisza közére, amelynek a története, illetve hát a régészeti anyaga hódoltság vonatkozásában kevésbé ismert. És hát a csata utáni következményekhez tartozik az is, hogy a fővárost elfoglalták a török csapatok, és utána Budáról Pestre átkelve hajóhídon a Duna-Tisza közén két menet oszlopba vonult fel a szultáni, illetve a ruméliai fősereg, és hát útjukban nyilván pusztítottak és raboltak. Ezeket részben éremkincsek rejtik, elrejtett éremkincsek övezik a visszavonuló sereg útját, de nem csak érmeket, nem csak értékeket, vagy nemesfémet rejtettek el, hanem például ekevasolásokat, a vas is érték volt ebben az időben, úgyhogy egy ilyen elrejtett ekealkatrészekből álló leletegyüttest is bemutat a kiállítás.
0: Arról van szó, hogy a törökök elől menekülő lakosság elrejtett értékesnek gondolt tárgyakat, meg pénzeket?
5: Így van, nyilván elsősorban a pénzeket. Ezek általában kisebb vagyonkák, tehát néhány aranyforint számítási értékben általában kisértékű denárok, esetleg garasok voltak. De a kiállításban egyébként nem csak valódi pénzeket, hanem hamis pénzeket is bemutatunk.
0: Ezt ki készítette?
5: Kiszállás környékén, hát a 16. század közepén itt már vélhetően délszláv lakosság volt, de a környékbeli magyarok is annyira szegények voltak, hogy kénytelenek voltak maguknak csinálni a pénzt. Rézüstökből elkalapálva lapkákat kiverve, és hát a verőtöveket, hogy honnan szerezték, az örök rejtély maradt, de minden esetre házilag készítették ezeket, amiket aztán ezüstöztek és ónoztak, és így próbálták meg elsütni, aztán hát vagy sikerült, vagy sem.
0: Azt hiszem, hogy keveset tudunk a török Szegedről, török kori Szegedről is, ezt hogyan mutatják be?
5: Szegedről elsősorban ásatási leletek vannak, itt az utóbbi három évtizedben megindult feltárásoknak az anyagát, főként kerámiát, ez török és balkáni kerámia, de például Molnár Csilla és Löszfel Zsuzsanna kolléganők föltártak a tavalyi évben a Dóm téren, a szabadtéri nézőtére alatt tulajdonképpen, hogyha így helyileg meg akarom nevezni a helyet, egy török gyertyatartót, egy nagyon szép vörös rész, tulipános végű gyertyatartót, ez is látható a kiállításban.
0: Itt ugye több múzeum kincseit mutatják be. Honnan érkeztek ezek a tárgyak?
5: Magyar Nemzeti Múzeumból, ugye itt a Duna-Tisza közén fegyverleletekkel kicsit csehül állnak a kollégák, úgyhogy a Nemzeti Múzeum kollégái voltak segítségünkre. Ezen kívül a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szegedi Móra Ferenc Múzeum segített tárgyakkal, és a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád megyei levéltára pedig korabeli dokumentumokat bocsátott a rendelkezésünkre, török leveleket, illetve Szapolyai Jánosnak egy oklevelét, amelyben a fallal kerített városok biztatja a menekülő szegediek befogadására.
0: Azt olvasom, hogy a kiállítással néhány toposzt szeretnének eloszlatni vagy megszüntetni. Miről van szó?
5: Több dologról is. Az egyik például, hogy nagyon keveset tudtunk a délszláv lakosságnak a hagyatékáról. Ők már a Mohácsi csata utáni években tulajdonképpen északi irányba menekülve elárasztották itt a bácskai területeket, és hát sokáig az ő hagyatékuk ugye kevésbé volt ismert, most már részben múzeumbarát fémkeresősök tevékenysége eredményeképpen, részben pedig hogy a szegedi leletanyagból mutatunk be főleg ékszereket, de hát más használati tárgyak is vannak benne, de ugye a török írásbeliség, illetve hát a váraknak, ugye ez is egy toposz, hogy az Alföldön nem voltak várak, a Szegedit talán még hallottak az emberek, de itt rengeteg palánkvár volt, például a Duna-Tisza mentén. Ezek ilyen fából készült, kisebb méretű, és általában rövid ideig fönntartott erősségek voltak, amelyeket nem is nagyon lehetett védeni egyébként, úgyhogy egy nagyobb támadás esetén a környező nagyobb várba menekültek, elsősorban Szegede vagy Bácsba.
0: Mindez látható tehát a Délalföld Mohácsa című kiállításon, amely október 31-ig látogatható az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatóközpontjában. Törőcsik István régészt hallottuk, köszönjük szépen! Végül a Libretto mai adására hívom fel a figyelmüket. Az M5 csatorna vendége fél öttől Hegedűs Endre zongora művész lesz, aki a Pesti Vigadóban ad koncertet a jövő szerdán, május 27-én. Ezzel a kalendárium végére értünk, köszönjük a figyelmüket, a szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Hajósi Bence volt, Nánás Janikot hallották.

0: 16 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
1: A kelet-közép-európai régió megerősítését tartja a következő időszak egyik fő feladatának a magyar és a lengyel miniszterelnök.
0: Ma van a határidő, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást és nyilatkozni az 1+1%-ról.
1: Folytatódik a napos meleg idő, ma nyugaton, holnap a középső területeken alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar.
0: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban.
1: Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venni, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
2: Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen délen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
0: Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz.
1: A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához, erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
3: Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
0: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter Varsóban beszélt arról is, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához.
1: Közben az ukrán külügyminiszter azt írta, Kijev komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, és továbbra is elkötelezett azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Andrij Sibiha megerősítette, hogy megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk Ukrajna és Magyarország között. Hozzátette, Kijev nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapás. Sokat.
0: Ukrajnában egyre több civil áldozatot követel a háború. Részlete Kíváncsik Attilától.
4: 8 ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás az éjszakai orosz drón támadások miatt. A célpontok között milliós megyeközpontok, például Harkiv, Odessa és Dnyipro is voltak, több mint 10 civil megsebesült. A kijevi sajtó arról ír, hogy csak áprilisban mintegy 240 civil vesztette életét, 1400-an pedig megsebesültek az orosz támadások következtében. Ez másfél éve a legmagasabb egyhavi szám. a kijelentés.

0: A kormány adatai szerint a háború Ukrajnában eddig összesen mintegy 16 ezer ember életet követelt, a sebesültek száma megközelítette a 45 ezret. Szárazföldön sem csökken a harcok intenzitása. Az orosz csapatok moszkvai tájékoztatás szerint elfoglalták Volohivka települést, ami a kelet-ukrajnai megyeközpont Harkív mellett van, így már megközelítették az 1 milliós várost. Közben az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy eddig mintegy 70 ezer olyan hadköteles férfit fogtak el, aki a határon átszökve próbált meg elmenekülni Ukrajnából. A jelentés szerint sokan Lengyelországba, Romániába és Magyarországra próbálnak eljutni a hegyvidéki és erdős részeken keresztül, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot a fronton.
1: Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak idehaza a lakások. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme, mondta a jegybank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője.
2: Winkler Sándor az MNB lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatóján arról is beszélt, hogy az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti új lakás kínálat. Ehhez még csak kismértékben járultak hozzá az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot, az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak. Winkler Sándor arra is kitért, hogy a szeptemberben bevezetett Otthonstart program átrendezte a lakáspiaci forgalmat.
3: A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekordmagasra, 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, de 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program. Jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
1: Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást.
2: Annak, aki eddig a határidőig nem módosítja és adja be a tervezetet, automatikusan érvényessé válik a bevallása, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra. Nekik mindenképpen be kell küldeniük a bevallást. Hozzátette, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is, aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, részletfizetést kérhet. A NAV kommunikációs vezetője a Krónikának elmondta azt is, hogy annak, akinek van visszaigényelhető adója, rendelkeznie kell a kifizetés módjáról. Fontos, hogy az 1+1%-ról is már csak ma lehet nyilatkozni.
4: Arra kell odafigyelni, hogy május 20-a kőbevésett határidő, mindenféleképpen érkezzék be az a nyilatkozat. A másik pedig azoknak szól, akiknek van fizetendő adójuk a személyi jövedelemadó bevallásban. Mert ezt az adót szintén május 20-áig kell rendezni. Itt is igaz az a szabály, hogy aki ezt elmulasztja, május 20-áig nem rendezi valamilyen módon a fizetendő adóját, hiába ajánlja föl határidőben az 1+1%-át, az érvénytelen lesz.
1: A második világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán.
2: A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében több fakereszttel jelöltek meg katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. Előkerültek a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is. Ez alapján sikerült azonosítani Nagy Sándor honvédot, aki a 11. zászlóalj katonája volt. Mindjájukat Hollóházán temetik újra, várhatóan jövőre.
5: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint 2 autó ütközött a 3-as főúton Budapest felé a 25-ös kilométernél, csak egy sáv járható, torlódás van. Dolgoznak a 10-es főúton a 16-os kilométernél, lezárják a félútpályát, több kilométeres torlódás alakult ki. Karambol volt a 13-as főúton a 28-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Felborult egy autó a 77-es főúton az 1-es kilométernél, ott is lezárták a félútpályát.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
6: A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundál Károly útig. Az 50-es villamos helyett a Szarvascsárda tér és a Villanytelep között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső-Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renát, a BKK Info.
5: MÁV Info.
7: Jelentősebb fennakadás nélkül zajlik az országban a délutáni vonatközlekedés. Üzemzárásig a Hegyeshalom Rajka Pozsony vonalon. Magyarországi szakaszon a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
5: Időjárás jelentés.
8: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, utóbbiakból csütörtökön a középső ország részben több képződhet, helyenként zápor, kis eséllyel zivatar is előfordulhat. Az északi és szelet ma nagy területen élénk, csütörtök hajnaltól a Dunántúlon, napközben a keleti harmadban is olykor erős lökések kísérik. A minimum általában 10 és 15 fok között várható, csütörtökön délután döntően 24-27 fokra számíthatunk. Kókai Ádám, Hungarom.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
5: Műsorajánlat.
9: Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.
10: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Boris Kálnoki politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Nagyok.
11: A győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. Várja önöket a beszélgető társ, Babucs Kriszta.
5: Nagyok.
10: Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
12: 2:45 a szerkesztő Gödöllei Anna nevében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Mostantól ma is önöké a főszerep, már hívhatnak bennünket, vagy írhatnak nekünk, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre? Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít az EU-ban. A hazai mézfogyasztás mégis alacsony. Ön vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet, vagy inkább az importtermékeket választja? Már hívhatnak bennünket a 061-759-52-00-as telefonszámon, vagy a 0630-759-52-00-as számon, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. Euró vagy forint? Évek óta visszatérő vita, hogy vajon jót vagy rosszat tenne a magyar gazdaságnak, ha mi hamarabb bevezetnék nálunk is az eurót. Sok vásárló egyszerűbb fizetési, utalási lehetőséget, erősebb Európához való tartozást remél. Mások a negatív görögországi tapasztalatokat, vagy a szlovákiai gyors drágulást hozzák ellenérvként. A szakértők árfolyamkockázatokról és a monetáris szabadságról vitáznak, illetve a fizetési mérleg egyensúlyának nehézségeit említik. De végeredményben a mindennapokban mindenképpen mi, vásárlók, szembesülünk majd a döntések súlyával. Mit gondolnak önök? Örülnének, ha néhány éven belül már a megszokott forint bankjegyek nélkül euróval fizethetnénk a napi bevásárlásnál? Reális elvárás, hogy a következő évtized fordulójára, azaz 2030-ra már közös európai valuta legyen a mi zsebünkben is? Mondják el a véleményüket. López Brigitta járókelőket kérdezett.
13: Szerintem nagyon örülnék neki. Sokkal könnyebb lenne. A gyerekeim nagyon sokat utaznak, az unokáim kint élnek. Könnyebb lenne az utazásnál, nem kellene nézegetni, hol olcsóbb az euró, hanem egy egységes áron. Ha egyáltalán sikerül 30-ra behozni.
14: És mit gondol, sikerül?
13: Nem tudom. Olyan 70%-ban bízok benne.
14: Mit gondol, miért lesz jobb nekünk az euró, mint a forint?
13: Biztos, hogy az első két évben nehéz lesz, főleg az időseknek átállni, átszámolni, de hosszú távon biztos, hogy sokkal jobb lesz. Onnél tudom, hogy amit 10 évvel bevállottam forintomat, az az euró még mindig nem lett átcserélve egy másikra, vagy kiiktatva, mint ahogy a forintnál elég sokat kiszedik, újra nyomtatnak egy másikat, figyeljünk hozzá, nehogy bevonják. Ennél még nem tapasztaltam ezeket. Most mondjuk elég jó az euró ára, 3,50-3,60.
14: Ön örülne neki, hogyha jövőben euróval lehetne fizetni?
15: Nem hiszem, hogy én azt megérem, nem lenne probléma, hát akkor ez van. Már annyiszor éltünk meg ilyen különböző változásokat, nyilván ehhez is hozzá lehet majd szokni. Hát annak nyilván jobb, aki rendszeresen utazik olyan országba, tehát az euróövezet országaiba, talán érzelmi kérdés. Már maga az, hogy hogy állok hozzá.
14: A tehát, hogy el tud-e szakadni a forinttól, erre gondol?
15: El.
14: Ugye azért sokszor felmerült itt az évek folyamán az eurónak a kérdése. Mit gondol, 2030-ra be fogják vezetni?
15: Nem tudom pontosan a feltételeit.
14: Nagyon fiatalnak tűnsz, hány éves vagy?
16: Most csak 20.
14: Mit gondolsz arról, hogy napirendre került a politikai életben az eurónak a bevezetése?
16: Szerintem jól néz neki alapvetően az euró Magyarországon. Habár a forint is tetszik, mint itt én szám alapvetően, de eléggé ingadozó, inkább az eurót támogat. Nem őszintén szóval.
14: Ezt sikerül bevezetni 2030-ra? 4 év múlva?
16: Szerintem nem fogja bevezetni, mert az túl sok macera lenne. Hát nem 34-re.
5: Mit szól hozzá? SMS számunk 30 9666.
17: Biztonságos menedék a válságok idején, vagy a nemzeti szuverenitás feladása? Vajon megéri-e siettetni az euróövezeti csatlakozást? Erről is beszélgetünk műsorunk első részében. És érkeznek is már SMS számunkra a hallgatói üzenetek. Azt írja nekünk Géza, hogy nemzeti fizetőeszköz helyett euró, ez egy pici szuverenitásról való lemondás, de nagyobb pénzügyi biztonság, csak ne kövesse a közös külügy és a közös hadügy. Aztán egy másik hallgatói vélemény Évától, aki okleveles közgazdász, szervező szakközgazdász, az euró bevezetéséhez azt írja, nem javaslom, szakmai személyes kapcsolataim vannak az unió hasonló, úgymond másodrangú országaiban, sokkal több hátrányt szenvednek, mint ami előnyt élveznek, és nem csak a magánszemélyek, ezek tételes ismertetése után mindenképpen népszavazást javasolok, de nem csak úgy Hübele Balázs módra, mondja Éva. Hát hogyan határozza meg egy ország gazdasági mozgásterét és mindennapi megélhetését, hogy bevezetik-e az eurót? Erről is beszélgetünk, és aki segít nekünk a témában eligazodni itt a stúdióban, Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár, de természetesen a hallgatók hozzászólásaira, kérdéseire is számítunk. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök.
18: Szép napot kívánok én is.
17: Most már nagyon sok véleményt hallottunk, és tudom, hogy jegyzetelt is közben, tehát szeretne majd reagálni, de lehet, hogy mindenek előtt érdemes picit az elejére visszamennünk, hogy amikor egyáltalán elindult Európában ez a közös valuta, akkor milyen gondolat mentén indították el?
18: Ugye az első gondolat az Európai Unió kapcsán az volt, hogy egy békés gazdasági együttműködés alakuljon ki ezek között az országok között, és soha többet ne kerüljön véletlenül sem napirendre azt, hogy egymás ellen háborúznak. Így indult el az egész Európai Unió. Aztán egyre szorosabban próbálták fűzni a kapcsolatokat a különböző bizottsági vezetők, és mostanra, mire az eurózóna is kialakult, azt látjuk, hogy ez tulajdonképpen részben egy politikai projekt. Tehát az a végső cél, hogy minden ország, amelyik tagja az Európai Uniónak, az vezesse be az eurót előbb vagy utóbb, és tudjuk, hogy a később csatlakozott országok esetén, ilyen Magyarország is, eleve feltétel volt, hogy be kell vezetni, ez korábban nem volt így, hiszen 6 ország, amelyek már nagyon régen tagjai az Európai Uniónak, nem tagjai az eurozónának. Itt szeretném megemlíteni a dánokat és a svédeket. Svédeknél egyébként népszavazás szavazta le az euró bevezetését, dánoknál külön alkú volt. Megjegyzem, mind a két ország önmagában versenyképesebb, sikeresebb, mint az Európai Unió egésze. Ezt azért mondom, mert látható módon az euró az olyan nagyon a versenyképességhez, a fejlődéshez nem járult hozzá, sőt, ha megnézzük az eurózóna tagországokat, akkor még azt sem teljesítik ma már nagyon sokan, ami a bevezetés feltétele volt. Tehát a 3%-os hiány az nagyon sok helyen már réges-régen 4-5-6% franciáknál, belgáknál például. Az adósságszint, ami 60% lehetne GDP arányosan, az hát úgy elfutott egy csomó országnál, hogy az ember csak pislog, rosszabbak az adataik az eurózóna országoknak, mint Magyarországnak, és csak a mintaországot, a negatív mintaországot, ha említettem, Görögországot, 2025-ben 146%-a volt a GDP-nek a görög államadósság.
12: Mindenképpen beszéljünk majd Görögországról, de közben érdekes, hogy egy hallgató írja, hogy az euró bevezetését megértem Németországban, Ausztriában is, Isten őrizze az országot ettől, a forint maradjon, csak hogy Németország számára ez mégiscsak jót kellett, hogy hozzon, nem?
18: Most eddig arról beszéltünk, hogy politikai projekt tulajdonképpen, tehát maga az Európai Unió olyan irányban megy, hogy mindent, ha lehet, szeretne központosítani. Gyakorlatilag az euró az azt jelenti, hogy nincs nemzeti monetáris politika.
12: Tehát integrációs eszköz tulajdonképpen.
18: Ez egy integrációs, pénzügyi integrációs eszköz. De ugye az országok nem csak gazdaságból állnak, hanem társadalomból is. Azok az országok, még a németeket is beleértve, amelyek bevezették az eurót, az a társadalom azt tapasztalta, hogy először is az árak azok az egekbe szöktek. Ezt egyébként lehet tapasztalni mondjuk Szlovákiában, lehet tapasztalni Horvátországban is, de a bérek azok nem követték, hanem az euróba kifejezett bérek ilyen nevetséges összegeket mutatnak. Én csak itt próbáltam egy kis egyszerű számítást végezni, hogy mondjuk, ha most vezetnénk be Magyarországon az eurót, akkor ilyen 1000 euró alatt lenne bőven például a minimálbér, a mostani minimálbér és a nettó értéket mondom, 580 eurót tenne ki egy hónapban, mondjuk egy 100 000-es nyugdíj meg 270 eurót tenne ki, tehát olyan összegek jönnek ki, ha mostani hangsúlyozom, a mostani béreket átszámítanánk, hogy az ember csak azt mondja, hogy úristen, hát most ezt hasonlítsuk össze egy osztrák, vagy egy francia, vagy egy olasz bérrel.
12: Itt van velünk Szabolcs a telefonvonalban, szeretném, hogyha meghallgatnánk az ő tapasztalatait, és akkor utána beszéljünk arról, hogy milyen hatással lehet a magyar gazdaságra például az euró bevezetése. Üdvözlöm, Szabolcs, jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Hát mondhatnám azt, hogy szkeptikus vagyok, de a magyar szakértő asszony megerősített, hogy jól gondolom. Azt hiszem, hogy az a legnagyobb problémám az euró bevezetésének a kérdésében, hogy egy olyan politikai eszközként használhatná, úgymond most elmondhatunk be Frankfurt, hogy az Európai Központi Bank, aminek nem biztos, hogy kitenné Magyarországot. Én azt gondolom, hogy és azért azt láttuk, hogy a felzárkóztatási alapnak a forrásait, meg olyan forrásokat, amit pont, hogy a gazdasági válság, a Covid okozta károk enyhítésére hozott létre az Európai Unió. Ezekből Magyarország azért nem kapott, mert politikai szándékot megötte. Hát most, hogyha még kitesszük a saját önálló monetáris politikánkat is, annak, hogy majd Frankfurtból eldöntik, hogy mi legyen az euróval, és hogyha mondjuk Frankfurtba kamatot akarnak emelni, és a magyar gazdaságnak az lenne az érdeke, hogy ne, akkor nekünk ugyanúgy alkalmazkodnunk kell hozzá, és sokkal rosszabb helyzetbe kerülünk. Ez az egyik. Azt hiszem, és én nekem is utána kell olvasni, hogy ez a monetáris politika konkrétan milyen hasznokkal jár. De szeretnék még egy dolgot mondani, de örülnék, hogyha hallanám a véleményét majd a szakértő asszonynak arról, hogy van ennek az egésznek egy megelőző fázisa, hogy ez az ERM 2-es fázis,
20: amikor még megvan a saját valutánk, de ki vagyunk téve egy olyan tollik határnak, amit követünk az Európai Uniót, vagy nagyon sok spekulánsnak adhat okot arra, hogy a magyar mezőgazdaság, vagy a magyar gazdasággal gazdaságban kárt tegyen, illetve volt olyan ország, szerintem a szakértő asszony tudja is, hogy Bulgáriát 5,5 évig kényszerítették ebbe az átmeneti fázisba, mire megkapott az Európa, vagy az eurót. Úgyhogy én mindenképpen azt mondanám, hogy ezt át kell gondolni, vagy lehet, hogy most nem ez a legideálisabb pillanat.
21: Értem, Szabolcs, engedje meg, hogy Csat Magdolna itt a stúdióban reagáljon az ön gondolataira. Itt ugye tulajdonképpen két fontos kérdéskört említett Szabolcs. Az egyik, ez a Frankfurti Európai Központi Bank szerepe, tulajdonképpen a fizetési mérleg egyensúlyban tartását pedzegette, a másik ugye ez a megelőző fázis. Nézzük először, hogy hogyan hathat a fizetési mérleg egyensúlyára például az euró bevezetése, és milyen példát látunk.
18: Ugye a fizetési mérleg az nagyjából azzal foglalkozik, hogy ami bejön pénz, nagyon egyszerűen fogalmazva, ami bejön egy országba pénz, meg ami kimegy, az legyen egyensúlyban, nagyon egyszerűen fogalmazva. Na most ugye és ez a második témával is kapcsolatban van, hogy ha van egy saját monetáris politika, akkor ez a monetáris politika, ez bizonyos kiegyensúlyozó szerepet tud olyankor játszani, amikor nagyon nagyok egyrészt a mozgások a világpiacon, nagyon nagyok az országra ható és az árfolyamot befolyásoló különböző események, és ilyen módon a gazdaságot előnytelen helyzetbe hozzák. Nem mondom, hogy ez feltétlenül hosszú távon jó, hogy ilyen lehetősége van egy monetáris politikának, de van olyan lehetőség, hogy kiegyensúlyozon, ami azt jelenti, hogy le tud értékelni, fel tud értékelni, tehát tulajdonképpen az árfolyammal valamennyire tud játszani annak az érdekében, hogy akár a fizetési mérleg szemben nézen ki, akár a cégek, amelyek versenyképességet veszítenek, de rögtön hozzáteszem, hogy nem az a jó, hogyha azzal nő egy cégnek a versenyképessége, hogy leértékelődik a nemzeti valuta, és ezért sok pénzt kap azért, amit exportál forintban. Nem ez a jó, az a jó, hogyha minőséggel meg innovációval versenyez, de minden esetre, amikor zűrösek a viszonyok, akkor kiegyensúlyozó szerepet tud a nemzeti monetáris politika játszani, és ez a bizonyos 2 éves időtartam, ez pont azt jelenti, hogy ne lehessen már az árfolyammal semmit csinálni, ne lehessen mozgatni, egy bizonyos stabilitást vár el, tehát az árfolyam egy adott sávon belül kell, hogy maradjon, és ez azt jelenti, hogy már valóban ez egy ilyen előszobája az euró bevezetésnek, ugye vannak más feltételek is, de az egyik ilyen feltétel, ez pontosan ez, hogy az árfolyamot megpróbálni stabilizálni, ne tudjon leugrani, felugrani, és ezzel ne tudjon a nemzeti kormány valamilyen módon egy kiegyensúlyozó szerepet játszani a gazdaságban.
21: Igen, de ez valamennyire akkor feladás. Még egy kérdéskört említett, ugye Szabolcs az imént a megelőző fázisra kapcsolatban, hogy lehet, hogy kitolhatják ezt a megelőző fázist több évre?
18: Nem tudom, én ilyenről nem hallottam, de azt gondolom, hogy ez már egyébként a vége a folyamatnak, tehát először el kell érni egy csomó mindent, a hiánynak megmaradva szintje, amit nem szabad túllépni, az államadosságnak, az inflációnak, a kamatoknak, és utána van még ez a bizonyos árfolyam sáv, amin belül kell maradni. Tehát ez mind együtt kell elvileg, hangsúlyozom, hogy elvileg teljesíteni, mert ha egy percre visszatérünk a politikai célokra, akkor megemlíthetjük, hogy de ha valakik ezt nagyon szeretnék, hogy egy ország belépjen, mert érdekük, hogy belépjen, akkor bizony ezeket az adatokat lehet manipulálni. És ez az, ami annak idején Görögországnál történt, semmi adata nem volt jó, mégis be tudott lépni az eurozónába.
21: Mindjárt beszélünk a következményekről, de Péter van itt velünk, nem tudom, hogy görög tapasztalatai vannak-e, vagy remél valami. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
22: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, Jánosi Péter, Selmel építész vagyok. Én nem értek ehhez a szakmához, amihez a professzor asszony, de teljesen igaza van. Lényegében annak jó az euró, aki erős gazdasággal rendelkezik, egy gyenge vagy közepes gazdasággal rendelkező ország ráfizet, mert túl erős neki az euró, ezáltal az exportja leépül, és leépül a befektetés és a befektetési kedv, és elmegy az ipara. Így járt Olaszország, nézzék meg a Fiatot, hol tart. Valamikor 100 000-es nagyságrendben adtak ki autókat, ma 5 000, és így tovább. Tehát gyakorlatilag a nagyságrendet mondtam, nem a számot. Itt az a baj, hogy a déli országoknak az euró túlerős, az északi országoknak még jó, de az egyetlen erőnye az eurónak az alacsony kamat, az elszállt. A 3%-os kamat az már a múlté. Tehát az euróval vigyázni kell. Tóth Máté energiajogász hasonlatát veszem. Reggel mondott, hogy az euró olyan, mint a Titanic, ami éppen süllyed, és akik bemenekültek a mentőcsónakokba, azok visszamásznak még egy jót bulizni a bálteremben. Körülbelül ilyen az európai belém, az euró használatunk.
21: A hírek után megígérem, hogy reagál erre a gondolatra Csak Magdolna közgazdás is itt a stúdióban, aki egyelőre mosolygott, egy hallgató viszont azt írja nekünk 30-as mobilról, Gábor aláírással, hogy én nagyon szeretném, ha bevezetnék, olyan romantikus lenne, de nem ám 2030-ban olyan soká, hanem ha lehet már jövőre. Na, hogy mi történik akkor, hogyha bevezeti egy ország, amely még nincs felkészülve erre, arról beszélgetünk a hírek után, de egy perccel múlt 5:30, úgyhogy most rövid hírek következnek. A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség. Ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Ukrajna arra készül, hogy Oroszország újabb offenzívát indíthat Fehér-Oroszország felől, Kijev és Csernyihív térsége ellen. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint a haditanácsülésen részletesen elemezték az orosz támadási tervekről szóló hírszerzési információkat. Az ukrán vezetés közölte, minden lehetséges forgatókönyvre készülnek és megerősítik erőiket az érintett térségekben. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dócs Dávid a pártalelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy megszűnt az a veszélyhelyzeti rendelet, amely nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott, az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, amelyek a magyar gazdák áruira. Ókovács Szilveszter vezetői megbizatásának azonnali felfüggesztését kéri a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete. A szervezet szerint a Magyar Állami Operaház főigazgatója semmilyen együttműködést nem alakított ki az egyetemekkel. Az operaházban személyes indíttatású elbocsátások zajlanak, és a vezetőség alkotó idegen atmoszférát teremtett az intézményben. Folytatódik a napos fátyolfelhős idő, egy-egy zápor, zivatar, ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
3: Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
21: 3:05 után műsorunk második részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy az euró bevezetése ismét felkerült a politikai napirendre? Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít az EU-ban, a hazai mézfogyasztás mégis alacsony. De ön vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet, vagy inkább az import termékeket választja? Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak, 061-759-52-00, vagy 0630-759-52-00, de írhatnak is nekünk, SMS számunk 0630-9666. És érkeznek is folyamatosan a hallgatói hozzászólások a témával kapcsolatban. Azt írja egy hallgató 30-as mobilról, hogy mindenben önállóságra kell törekedni. Aztán Volános írja nekünk, amit részben már említettünk itt mi is a stúdióban, hogy még Varga Mihály pénzügyminiszterként többször elmondta, óriási kockázata van az euró bevezetésének, ami biztos, hogy a dánok, svédek, csehek nem hiába nem vezetik be. Aztán egy másik hallgatói vélemény János bácsi aláírással: súlyosan megfontolandó az euró bevezetése, drágulás, IMF, közös költségvetés, kizsákmányolás. Nem javaslom még egy jó ideig. Továbbra is stúdiónk vendége Csat Magdolna közgazdász, egyetemi tanár. Hát talán érdemes ezeket a pontokat sorba vennünk, hogy mire is gondolhatott a hallgató, és például a sokat emlegetett Görögországban milyen következményei voltak az euró bevezetésének.
18: De ha már szóba került Varga Mihály úr, mint pénzügyminiszter, azért hagyj említsa meg, hogy most volt a Nemzeti Bankban a lámfalusi konferencia, ahol szintén véleményt mondott erről a bankelnök úr, és ő azt mondta, hogy igen, az eurót persze be kell vezetnünk, nagyon komoly előnyei vannak, de arra fel kell készülni. Tehát azért most is hasonló üzenetet fogalmazott meg. Hagy emlékeztessem a tisztelt hallgatókat arra, hogy amikor Magyarország meg a kevésbé Európához képest kevésbé fejlett kelet-európai országok csatlakoztak az Európai Unióhoz 2004-ben, akkor azt mondták, hogy itt a verseny, versenyezetek. És hány cég ment tönkre, hány kisvállalkozó ment tönkre, hiszen nem egyforma alapról indultak. Hát hogy versenyezzen egy olyan cég, amelyik egy úgynevezett szocialista rendszerben volt, egy már nagyon régen kapitalista versenyben működő osztrák céggel. Kicsit hasonló a helyzet az euró bevezetésével is. Amíg egy ország gazdaságilag nem eléggé erős, inkább a periférián van, inkább a nagy cégeknek a termelő helye, ahova odahozzák a tőkét, odahozzák a gépeket, technológiát, és legyártja az az ország a terméket, addig az az ország gazdasági szempontból, fejlettség szempontjából periférián van. Az nem egy igazából fejlett ország. Ha ilyenkor a nyakába esik az euró, és mindjárt kitérek egy pillanatra a görögökre, akkor annak azon kívül, amit már említettünk, hogy árfelhajtó hatás, a bérek azok hirtelen kiderül, hogy milyen alacsonyak, még egy probléma van, hogy a nemzeti értékek is leértékelődnek, nagyon könnyű őket megint felvásárolni. Ez történt a rendszerváltásnál is. Tehát ugye akkor az azt jelenti, hogy leértékelődik mondjuk egy gyár, egy kereskedelmi egység meg lehet szerezni. No, a görögök röviden visszatérve, ugye Görögország, előbb említettem, hogy úgynevezett kreatív számvitellel került be. Ez azt jelenti, hogy meghamisították az adatait. Ebben egyébként Mario Draghi volt a főszereplő, aki annak idején a Goldman Sachs nagy bankháznak volt az Európai Unió európai képviselője, és ugye nagyon-nagyon-nagyon szerették volna már a német cégek, hogyha a görög gazdaságra nagyobb hatásra lehettek volna, és ott néhány céget felvásárolhattak, meg néhány mondjuk kikötőt, és nagyon kellett, hogy bevezesse Görögország az eurót. Na, de mi lett a következménye? A következménye az lett, hogy már a Görögország nemhogy az euró bevezetésének a feltételeit nem teljesíti, versenyképességben lecsúszott. Mondok még egy fontos adatot, az egyfőre jutó GDP tekintetében, ha az Európai Unió átlagához mérjük, mögöttünk van már Görögország, Magyarország, Görögország előtt van, és ennél rosszabb, hogy tömegesen mentek tökre a KKV-k, a kisvállalatok, hát lehetett hallani mindenféle komoly problémákról, és gyakorlatilag a görög gazdaság nem került fejlettségben közelebb az EU-s átlaghoz sem, nemhogy a fejlettekhez. Tehát, bocsánat, azt akarom még mondani, hogy ha nincs gazdaságilag felkészülve, ha nem elég erős a nemzeti gazdaság, akkor az ország inkább a hátrányát fogja a társadalom, az emberek szempontjából látni, attól még a cégeknek ez nagyon jó lesz. Cégeknek jó lesz, meg az Európai Uniónak is jó lesz, mert erősödik az Európai Unió centralizáltsága.
21: Igen, beszéljünk majd róla, hogy ki számára lehet ez előnyös, vagy mely cégek számára lehet előnyös, de ha már említette itt a görög kisvállalkozásokat, vagy kis és közepes vállalkozásokat, azért beszéljünk arról, hogy az euró bevezetések hogy konkrétan hogyan hatna a magyar kis és közepes vállalkozások.
18: Szerintem ugyanúgy, mint a görögökre. Tehát, hogyha ha idő előtt bekerül az eurozónába egy ország, és nem elég magas a termelékenység, ha nem elég innovatív a gazdaság, hogyha nincs elég menedzsment tudás, ezekben minden mi sajnos mondjuk rosszabbul állunk, mint mondjuk az osztrákokat, mert ők vannak itt közel. Akkor ugyanaz, ugye a versenyfeltételeket egyszerűsíti az erősebbek számára, ha ugyanazzal a pénzzel fizetünk. Tehát ebben az esetben, ha beleesik ebbe a rendszerbe egy olyan vállalkozás, amelyik hátrányban van az alapvető gazdasági mutatók tekintetében, az elvérzik a versenyben.
2: Tehát felfajják a nagyok.
18: Pontosan, tehát gyakorlatilag akkor ez egy ilyen felvásárlási tereppé válhat. Nem mondom, hogy azzal fog válni. Azon múlik, hogy mikor, mert ugye bevezetünk, amíg az Európai Unió tagja vagyunk, kötelező. Hagy mondjak egy igencsak fontos gondolatot. A lengyel miniszterelnököt kérdezték az euró bevezetésével kapcsolatban. A lengyel gazdaság sokkal erősebb minden szempontból, mint a magyar gazdaság. A lengyel miniszterelnök azt mondta, hogy Lengyelország legkorábban 8 év múlva tudja bevezetni. Legkorábban 8 év múlva. Na most a 30... Bár nem arra van szó, hogy 30-ban bevezetni, addigra felkészíteni a bevezetésre az országot, így hangzik, azt hiszem, hogy korrekt módon a bejelentés, de hát azért ez fele, akárhogy is nézzük.
2: Tehát nem érdemes érzelmi alapon dönteni, mint ahogy a felvezető összeállításban azt hiszem, egy fiatal úgy nyilatkozott, hogy hát jól néz neki, hogyha a zsebében euróban.
18: Hát ez teljesen érthető, hát a fiatalok kicsit máshogy állnak a dolgokhoz, meg kell őket érteni.
2: Itt van velünk a vonalban Mária, nem tudom, hogy mennyire fiatal, és hogy érzelmi alapon nyilatkozna. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Én őszintén bevallom, már nyugdíjas vagyok, de ettől függetlenül elég jól megpróbálom figyelni az eseményeket és a folyamatokat. Ami bennem igazából megvan, halló, itt van, ugye?
2: Mert igen, hallgatom.
4: Igen, bocsánat, ja, csak már előtte visszhangzott, most már rendben van. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy utólag értetlen laikusan vagyok, de igazán utólag azt merem mondani, hogy a 2004-ben, amikor Magyarország belépett az Unióba, az Uniónak esélyt kellett volna akkor adni a keleti országokból leszakadt függetlenedő országoknak, mint Magyarországnak is, az euró bevezetését. Azért, hogy gyakorlatilag az felemelkedni tudjon. Mert most, mint ahogy a csat Magdolna tetszett mondani, hogy Görögországot Németország igazából jól kihasználta, és most is kihasználja, és mint egy hátsó udvar gyarmataként van. És ez a helyzet valósul meg most is Magyarországon, hogyha bevezetik az eurót. Mert annyira egy hátsó szándék igazából az Uniónak, a Benelux államokkal együtt igazából, de gyakorlatilag a másik, ami még, hogy a Magyar Péternek a tendenciáját, ahogy hallom a hírekben, a műsorokban, hogy a visegrádi négyek kibővítésének szándéka alapján, persze csak szándék most még, de ami lehetséges, az előfordul az, hogy a skandináv államok a gazdasági szintjüket nem fogják lejjebb engedni, akár a szintekhez képest.
2: Ez valószínűleg így van, Mária. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. Talán itt a V4 bővítéssel kapcsolatban most nem foglalkoznánk, de az euró bevezetésével továbbra is, és Mária is említette, láttam, hogy Csat Magdolna szeretett is volna rá reagálni, hogy hát akkor kiknek miféle előnyt jelent ez? Ugye itt egy kicsit már elkezdtük pedzegetni ezt a kérdést, bár azt igazítsuk ki, hogy Mária említette, hogy leszakadó kelet-európai országokat kellett volna segíteni, gondolom a csatlakozó országokra gondolt.
18: Igen, azt hiszem, hogy a hölgy az Európai Uniós csatlakozás esetén mondta, és hogy abban igaza van, hogy akkor sokkal nagyobb volt a szakadék, hát most is elég nagy még a szakadék közöttünk és a fejlett nyugati országok között minden szempontból, de akkor még nagyobb volt, és hogy arra utalt, én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy itt ránk készítették, hogy na most már aztán gyerünk és versenyezünk, ahelyett esetleg támogatni kellett volna, de nem, mert ugye ráadásul nagyon érdekes volt, mert azt mondták, hogy nem szabad támogatni a hazai cégeket, az rendszeridegen az Európai Unióban, a csatlakozásnál, most még ezt mondom, mert akkor nem tanulnak meg versenyezni. Ez egy kicsit érdekes dolog volt. Na de visszatérve a V4-ekre és a mostani helyzetre, megemlíteném, hogy a V4-ek közül egyedül Szlovákiában van euró, és előbb Görögország adatait idéztem, de ha megnézem a szlovák adatokat, a szlovák adatok is folyamatosan romlanak. Tehát nem látható az, hogy az Európai Unió mint ugye egy ilyen nagy egységes rendszer, amelynek van egy része ugye a 27-ből, ugye 6 kivételével a 21 ország, amelyik az eurozóna tagja, hogy ezek tulajdonképpen sokkal jobban teljesítének. Tehát ez a bizonyíték arra, hogy az euró az egy technikai dolog, egy eszköz, igazából egy pénzügyi eszköz, egy hatalmi eszköz, és ha arról akarunk beszélni, hogy kinek jó, kinek? Hát nyilván a nagy cégeknek, teljesen egyértelmű.
21: Tehát azoknak a nagy külföldi cégeknek, amelyek már itt vannak Magyarországon?
18: Hát meg amelyek beszeretnének majd jönni a későbbiekben, hiszen...
21: Nekik akkor egyszerűbb a lebonyolítás, mondjuk utalásoknál nem kell váltogatni?
18: Hát az az egyik dolog persze, hogy akkor a bürokrácia csökken. De én inkább az, hogy abban a helyzetben, amikor egy ország éppen bevezette egy új valutát, és senki nem ért semmit, és még nem szokott hozzá se a vállalat, se a magánember, akkor olyan nagyon gyorsan meg lehet nemzeti vagyonelemeket szerezni. Ez történt Görögországban is, és azt látjuk, hogy ugye Magyarországon nem elég erős a nemzeti szektor, tehát a nemzeti kézben lévő vállalati szektor nem elég erős, nagyon nagy a külföldi cégek aránya. Hogy mondjak egyetlen egy fontos adatot, hogy például az export, a magyar, az úgynevezett magyar export, így nevezzük, de hát ugye ennek egy része a külföldi cégek exportja, ennek 25%-a pillanatnyilag német export, tehát a német cégek Magyarországról történő, itt összeszerelt termékeket hazaviszik, ezt nevezzük exportnak ebben az esetben. Na most nyilván ezeknek a cégeknek ez óriási előny, hogy akkor, hát hozzának szokva otthon is euróval dolgoznak, hát akkor mindenhol azzal kell, mennyivel könnyebb lesz az élet, és mondom még egyszer, a felkészületlen ország az egy csapdahelyzetbe kerülhet tulajdonképpen. Az erősebb, felkészültebb, már régebben ebben a rendszerben működő cégeknek a prédája lehet. Ez történt Görögországban is. Úgyhogy itt ez a KKV szektor érdekében mondom ezt, hogy a KKV szektornak ez inkább az elején hátránya lenne, és amelyik majd túlél, vagy sikerül megnövekedni, az lehet, hogy már utána jól jár vele.
21: Azt írja egy hallgató közben, hogy a tőkés társadalmat csak is a profit érdekli, ezért Bécsben sem tudott senki cukrászdát nyitni. Hogyha van felvidéki hallgatónk például, és van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy milyen következményei voltak Szlovákiában az euró bevezetésének, akkor arra szeretném kérni, hogy írja meg nekünk, vagy hívjon fel bennünket, és mondja el a tapasztalatait. Most pedig Attila van itt velünk, hát nem tudom, hogy az ország melyik részéből. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlök mindenkit.
21: Lehet, hogy felvidéken. Na, hát akkor pont egy felvidéki. Nem így szerveztük, de örülök, hogy itt van.
6: Na, úgyhogy el is mondom, tehát azt, hogy a Szlovákiában is úgy volt, hogy mindenki először örült, hogy be lesz vezetve az euró, de mikor láttuk az árakat, mert egy évig úgy van, hogy ki van írva, tehát volt koronában és az euróban is. Tehát ott mindig volt különbség, az euróban meg mindig drágább volt az áru. És akkor hamar átmentünk euróba.
21: Aha, hogy
6: sokkal drágábbnak. Átmentünk euróba, akkor mindenki az árakat felfele kerekítette. Úgyhogy ez a lakosoknak mondjuk ez úgy van, hogy egy évig kell, hogy még megszokják. De ha azt mondom, hogy a kis ország, mint most is Szlovákia, mert nekünk úgy voltottak be, hogy 30 korona volt 1 euró. Uh-huh. De ha mostan koronánk lenne, akkor nem 30 korona lenne, de én szerintem 40 lenne 1 euró. Uh-huh.
21: Tehát azt mondja, hogy a kis emberek számára sokkal drágább lett az élete miatt, hogy bevezették az eurót?
6: Hát igen, de viszont próbáljak emelni a fizetéseket, mert így jobban össze tudják hasonlítani, tehát feltűnő a lakosoknak, hogy tehát Németországban, ahol euróban fizetik a fizetéseket, akkor tehát a miniszterek, meg a pártok, a vezetői, tehát akik a kormányban vannak, azon vannak, hogy minél hamarabb, vagy legalább legyen kiegyenlítve valahogyan ezek a fizetések. Mm-hmm. Tehát az euróban már nagyon feltűnő, hogy mennyi a különbség a fizetéseken.
21: Igen, pláne, hogy a közérben nem olyan nagy a különbség. Nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait, és Csatmagdolnához fordulok röviden, hogy a fizetésekre milyen hatással lehet ez. Illetve hát például a német cégeknek jó-e ez aztán, hogy akkor itt euróban kifizetik egyszerűen a fizetéseket a magyaroknak?
18: Hát, hogyha hallottuk, hogy Szlovákiában mi volt a helyzet, egyébként valószínű, hogy mindenhol így volt, mondjuk most kíváncsi leszek majd a bulgár tapasztalatokra, azokról még nem sokat tudunk, de hát igen, hát akkor euróba fogják fizetni, de azért nem fogják felemelni az euróban a béreket azonnal, de rögtön, mert hogy az átváltásnál majd kiderül, hogy milyen alacsony az az érték. Ugye, de most előbb én emlegettem ugye a minimálbért, és ha most elkezdenék a cégek euróba fizetni mondjuk a minimál béres munkavállalóikat, akkor azt gondolom, hogy igencsak meglepődne mindenki, hogy mit kezd azzal a pénzzel, amit kap. Na most nem jótékonysági intézmény az a cég, nem fogja emelni, örül neki, hogy az ennyi, mert még jobban kiderülnek a különbségek, hogy otthon mennyit fizet, ugyanazért a munkáért, amiért itt annyit fizet, amennyit. Hozzáteszem, hogy 25. helyen vagyunk egyébként az EU-ban a tekintetben, hogy mennyi az órabér. Most nem a teljes béreket mondom.
21: De ez attól nem fog javulni, hogy csatlakozunk az
18: eurózónához. Ettől nem fog javulni, nem. Egy ideig inkább ez egy extra haszna lesz a cégeknek.
21: Jelezte közben nekem a szerkesztő Gödöllei Anna, hogy több hallgató is várakozik a vonalba. Arra kérem önöket, hogy tényleg röviden, 2 percben próbálják meg elmondani a mondandójukat sorba, úgyhogy Csat Magdolna tudjon majd reagálni. És köszöntöm itt a vonalban Istvánt, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Megpróbálok nagyon rövid lenni. A kapitalizmus az nem az igazi társadalmi rendszer, ami az emberiségnek kell. A tőket
21: De hallgatjuk, remélem, hogy kihalljuk azért István az önvéleményét. Hallgatom.
1: Igen. Tehát még egyszer, a kapitalizmus az nem megoldás az emberiség számára. Amit én a pénzzel kapcsolatban, de a pici szuverenitásról való lemondás, ez katasztrófa. Nem csak ez lesz az a pici lemondás, sokkal több dolog lesz, ami itt ez a futószkodó, elnézést, hogy így fogalmazok, folyáca, amit művel ebben az országban. Amit én látok, az erkölcs, ha nincs azoknak a kezében, akik mondjuk a világ pénzügyeit igazgatják, vagy az Európai Unió ügyeit igazgatják, és ezt merem mondani, hogy nincs, akkor ebből előbb-utóbb óriási káosz lesz a tömegeknek.
21: István, nagyon szépen köszönöm, és arra kérem Csat Magdolnát, hogy jegyzeteljen tovább, hogy szólítsuk meg Ferencet itt, és utána reagáljon. Köszönöm szépen, üdvözlöm Ferenc, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Én mindjárt avval kezdeném, ha most jelen pillanatban itt nálunk Németországban népszavazás lenne, hogy vissza a márkát az euró helyett, körülbelül 85%-a ezt megszavazná, hogy azonnal vissza a márkát.
21: De miért? A németeknek ez nem jó? Azt gondolná az ember, hogy tulajdonképpen ők a nagy nyertesei ennek, hogyha egész Európában euróval fizetünk.
7: Hát Ágnes, azt nem azért vezették be Németországba az eurót, mert a németek ezt akarták. Hát álljunk meg, hát ez a tényeket azért nem szabad elfelejteni. Az egyesítésnek ez volt az ára. A franciák megmondták az egyesítést, akkor írják alá, hogyha leteszik a márkát. Hát erről írás van, meg lehet nézni.
21: Így, így igaz, igen, így van, amit mond.
7: Na, a hátuk közepére nem kellett nekünk az euró, ez egy közös fazékból kanalazni. Hát kérném szépen az a helyzet, hogy agyrém, mikor hallom önöknél a rádióba, hogy idősebbek, mert a fiatalok, én már nem foglalkozok, mert ők is a választást jó bulinak tartották, hogy gyerünk, váltsuk le a kormányt, mert de minden bulután jön a fejfájás, és tulajdonképpen az idősek azt mondják, hogy annyi jut eszükbe az euró bevezetését, mert hogy az unokáim, meg a gyerekeim sokat utaznak.
21: Szerintem senkit ne sértsünk meg, Ferenc, azt hiszem, hogy értjük amúgy is a mondandóját. Egy záró mondatot mondja, hogy még megszólíthassam a következő hallgatót, bocsásson meg. De azt hiszem, hogy Ferenctől elbúcsúztunk közben. Köszönöm szépen, bocsásson meg, és akkor engedem Csat Magdolnának, hogy röviden reagáljon erre. Tehát azt mondta a hallgató, hogy a németeknek sem jó egyébként.
18: Hát ebből az jött ki, úgy látszik, hogy az úr Németországban él, mert nagyon úgy látszott, hogy német tapasztalatai vannak, hogy hát nem a társadalom, meg az emberek azok, akik feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy egy egységes pénz legyen, itt teljesen egyértelmű, hogy ez üzleti érdek, és főleg az egyértelmű, hogy ez az Európai Unió további centralizálásához, az Európai Uniónak, mint hatalmi központnak az erősödéséhez egy fontos lépés, ha minél többen és lehetőleg mindenki bevezeti az eurót. Ettől még persze még működhetne is, amit én hangsúlyozni szeretnék, hogy ehhez viszont az kell, hogy nagyjából egyforma fejlettségi szinten legyenek az országok, ha nem akarnak a görög példával ugye találkozni a saját országukban, és ezért én például Magyarországon azt látnám jónak most, hogy persze az, hogy egy új kormány azt mondja, hogy bevezetjük, ez érthető, mert nyilván ez volt az egyik olyan feltétel, amely kapcsán megállapodtak az Európai Unióval. Nincs ezzel semmi baj, csak hozzá kell tenni, hogy igen, de majd akkor, amikor erre az ország társadalmilag, gazdaságilag felkészült. Ahhoz pedig a gazdasági szerkezetet kell először megváltoztatni. Úgy mondanám, hogy innováció kell a gazdaságpolitikában. Le kell térni arról, hogy mi összeszerelő, termelő helye vagyunk, a fejlett, erős, mint például ugye a német cégeknek, és meg kell erősíteni a magyar vállalkozásokat. Ha már nagyjából, legalább nagyjából közel vagyunk az Európai Unió fejlettségéhez, akkor azt mondom, hogy elő lehet venni. Én egyébként akkor is javasolnám a népszavazást, ahogy a svédek is tették, egy rendes demokráciában ez egy rendes dolog, ha van egy népszavazás, és akkor majd a nép dönts el, hogy mit akar.
21: Imrének adnék még 2 percet, aki itt várulkozik nagyon türelmesen a telefonvonalban. Jó napot kívánok, Imre!
8: Tehát én messziről indulok. Hát amikor nem kellene lemondani a szuverenitásunkról. Hát elment Orbán Viktor, hogy az Amerikában az orosz küldje a gázt. Hát azért ezt nem kéne. Ilyet.
21: Imre, az euró bevezetése, nem tudom az ország melyik részéből telefonál, például szokott-e euróra váltani forintot,
8: nem,
21: praktikus nem. Haszna lenne annak az ön számára?
8: Semmi.
21: Hogyha úgy
8: semmi, tudom. Ennek az uniónak abszolút semmi haszna is. Be se kellett volna lépni. A Bill Gates-et be se kellett volna engedni. Ez a vélemény.
21: Értem. Imre, köszönöm szépen, hogy telefonált nekünk. Közben érkezett egy érdekes hallgatói üzenet. Remélem, hogy Csak Magdolna tud rá reagálni. Azt mondja, az egész feltétel csak duma. Montenegró nem uniós tag, mégis van eurója. Nem tudjuk.
18: De hát használják az eurót, semmi gond, az lehet. De úgy egyébként olyan szempontból jogos az észrevétel, hogy én is idéztem azokat az adatokat, hogy az eurózóna tagjai maguk sem tartják be azokat a kritériumokat, amelyek a belépéshez ugye feltételek voltak. Maga az egész eurózóna, ami az adósságszintet illeti, ilyen 80% körüli, most nem találom az adatot, az adósságszintje a 60-hoz képest. Tehát persze, hát itt látszik, hogy valójában vannak feltételek, amik látszat, azokat be kell tartani, de utána teljesen más rossz a történet. Egy dolgot hagy mondjak, valakit említette az etikai kérdést. Egy mondat ehhez. Én azt gondolom, ez is fontos lenne, hogy az Európai Unió ne tekintse a kevéssé fejlett országokat, az Európai Unió vezetése, hogy fogalmazzak szépen, erőforrásoknak, használható erőforrásoknak az erős országok érdekében. Egy mondat, Draghi versenyképességi, Mário Draghi versenyképességi anyagában az van, hogy például úgy kell Németországban, meg a fejlett országokban a munkaerőt bővíteni, a tudott, a magas tudású munkaerőt, hogy el kell őket hívni Kelet-Európából. Még egy dolog, miért lehet az értékrend egy olyan közösségben, ahol azt meg lehet csinálni, amit most egy osztrák cég megcsinált, nem tudni egész pontosan hogyan, várjuk, hogy kiderüljön, hogy azbesztel beborítja egész Magyarországot, ugye amiről tudjuk, hogy rákkeltő anyag, és azt is tudjuk, hogy egyébként is rosszul áll Magyarország a rákos megbetegedések tempójában. Tehát én azt gondolom, hogy el kéne már menni attól, hogy folyton pénzről beszélünk, gazdaságról, GDP-ről beszélünk. Többet kéne a társadalomról, az etikáról, az értékrendről, a minőségről, a mennyiség helyett beszélni.
21: Ugye most 4 év múlva a hírek szerint 4 év múlva jöhet el az a pillanat, hogy az eurót bevezessék. Mit gondol, ez kevés idő, hogy eljussunk odáig? Tehát valószínűleg tolódik majd ez a
18: Én azt gondolom, hogy be lehet erőltetni Magyarországot is, ahogy ez megtörtént Görögországban, nagyon nagy hiba lenne. Én azt gondolom, hogy erre nagyon erősen fel kell készülni. Társadalmilag, gazdaságilag a gazdaságot fel kell hozni egy legalább az Európai Unió átlagos fejlettségi szintjére.
21: Nagyon szépen köszönöm a hozzáértést. Csak Magdolna közgazdász, egyetemi tanár volt a vendégünk az iménti percekben. Az lehetséges bevezetéséről az eurónak beszélgettünk itt az iménti percekben. Hamarosan már másik témával folytatjuk. Írják meg nekünk, hogy önök például fogyasztanak-e magyar mézet, mert hogy Magyarország méhészeti nagyhatalom, de állítólag mégis nagyon alacsony nálunk a mézfogyasztás. Mit érdemes megnézni, hogyha leveszünk a polcról egy-egy terméket? Önök például mennyire tudatos vásárlók? 061-759-52-00 a telefonszámunk. Ezt hívhatják.
9: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
10: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
9: Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
21: 17 óra van, most hírek következnek 5 percben. A mikrofonnál Ceglédi Edith.

0: Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Az uniós közlés szerint Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a szlovák alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, amelyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Beneš dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézy Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Vitézy Dávid a felújított varsói pályaudvart pozitív példaként említette, és azt mondta, Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. 100 millió dollár értékű élelmiszer és gyógyszersegélyt ajánlott fel a kubai népnek az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio a Szigetország vezetését tette felelőssé az áram, élelmiszer és üzemanyag hiányért. A kubai származású tárcavezető spanyol nyelvű üzenetében hangsúlyozta, hogy a kialakult válság valódi oka az, hogy az országot irányító dollár milliárdokat raboltak el, amiből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére. Lakott területekre veszélyeztető erdőtüzek miatt 17 ezer embert kellett kitelepíteni Dél-Kaliforniában. A Simi-Voli közelében pusztító lángok eddig egy lakóépületet semmisítettek meg, és mintegy 5 négyzetkilométernyi területet égettek fel. A hatóságok szerint az erős szél nehezíti a tűzoltók munkáját. Közben a Santa Rosa szigeten is nagy kiterjedésű erdőtűz tombol. Az ottani nemzeti park dolgozói közül többeket kimenekítettek. A lángok védett állatfajok élőhelyét is veszélyeztetik. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Bár nem az időskor szokás az élet legvidámabb szakaszának tekinteni, hiszen nyavaják, magány is nehezíthetik a mindennapokat, tehetünk a boldog nyugdíjas évekért, de önök járnak rendszeresen közösségbe. Hol kapnak segítséget, praktikus válaszokat a hétköznapi problémáikkal kapcsolatban? Jó gyakorlatokat keres a 15. kerületi önkormányzat, legutóbb Hollandiában jártak. Mit érdemes és lehet itthon is megtenni a különböző környezetben egyedül élő idősekért? Mi a hosszú tartalmas élet titka? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
4: Isten lelke,

0: közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
1: Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
2: Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és ha mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történet.
1: Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap 14 óra 40 perckor az M5 műsorán. Jó napot Magyarország, Horváth Ágnessel.
3: 5 óra után 6 perccel műsorunk utolsó részében is szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mit szól hozzá? Még mindig várjuk hívásukat, vagy rövid szöveges üzenetüket, ha elmondanák véleményüket a következő témával kapcsolatban. Magyarország méhészeti nagyhatalomnak számít az EU-ban. A hazai mézfogyasztás mégis alacsony. De ön például vásárláskor tudatosan keresi a magyar mézet? Vagy inkább az importtermékeket választja? Telefonszámunk, melyet adásunk végéig hívhatnak 061-759-52-00 vagy 0630-759-52-00, de írhatnak nekünk SMS-ben is 0630-9666 az SMS számunk. Valódi csodaszer a természet patikája és a magyar konyha egyik legősibb édesítőszere. A mézről mindannyian tudjuk, hogy egészséges, de vajon mennyit fogyasztunk belőle? Önök például, amikor a boltok polcai előtt állnak, mi szerint döntenek? A megszokott akácot, a karakteres sejemfűt, vagy az olcsóbb vegyes virágmézet emelik le? Esetleg egy külföldi terméket? Egyáltalán figyelik-e a címkén a származási országot? Vagy csak az ár számít? De talán megvan a piacról a maguk helyi mézese, méhésze? Írják meg nekünk, mondják el nekünk. López Brigitta a vásárlási szokásaikról járókelőket kérdezett.
4: Adatok szerint a hazai mézfogyasztás igen alacsony. Ön szerint miért van ez?
5: Nem tudom, talán az ára miatt, mert elég drága. Évek alatt lassan a duplájára ment fel az ára a méznek. Már a gyártói igazi jó méznek, nem az a bolti cukros valami.
4: Csak az ára miatt ilyen alacsony a mézfogyasztás, vagy ennek van más oka is?
5: Lehet, hogy jobban kellene propagálni az egészséges oldalát a mézfogyasztásnak, és akkor talán többen vennék. Mi termelőtől veszük folyamatosan, egy évben 10-12 liternyit iszunk. Süteményekbe is azt használjuk. 12 hetente sütünk, vagy 80 darabot, úgyhogy sok méz fogy.
4: Milyen fajta mézet vásárolnak?
5: Akácmézet. Próbáltuk a hást, a vegyes virágmézet, de ez a legfinomabb nekünk.
4: Említette, hogy egészségvédő hatása is van a méznek, ez köztudott. Érzi a hatását, akár mondjuk télen kevésbé beteg?
5: Igen, köhögésre, náthára.
6: Dérdi piacon a termelők
4: import mézet szoktak fogyasztani?
6: Nem, soha.
4: Miért nem?
6: Is. Nem tudom. Volt, hogy nem sikerült vennünk ott, ahol az előtt vettük, és akkor vettünk ilyen üzletben, meg olyan vizes volt, olyan, mintha hamis lett volna.
4: Azt mondja, hogy az import mézek nem olyan minőségűek?
6: Valószínűleg nem. Mert ki tudja, hogy az ilyen nagy áruházak is hol veszik, kitől kapják, és milyen úton, módon, úgyhogy az én gyerekkoromban ez nem volt divat, hát nem is láttunk mézet szinte, úgyhogy banánt is 8. koromban láttam először.
4: Mit gondol arról, miért lehet az, hogy Magyarországon a mézfogyasztás nagyon alacsony, holott az Európai Unióban élen járunk a méztermelésben?
7: Gondolom valószínűleg inkább úgymond ilyen, nem azt mondom, hogy luxus kategóriába esik, de inkább így a napi megélhetésükre koncentrálnak inkább, mint az, hogy még egy kis extra legyen rajta. Igaziból nem olyan sokat, pedig szeretem, teába szoktam főleg, süteménybe, amúgy cukrász vagyok, úgyhogy mondjuk megkenek egy mézes kenyeret, úgy nem. Annyira azért nem tudatosan fogyasztom.
4: De azért ott van a szekrényben is néha-néha előveszi.
7: Persze. A piacon szoktam vásárolni általában termelőtől.
4: Kor tudatosan a magyar mézet keresi.
7: Igen.
1: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
3: Friss hírek szerint Magyarországon csökkent a legnagyobbat a méh kaptárok száma Európában. 12 uniós országban egyébként nő a kaptárak száma, 2020-hoz képest, leginkább Olaszországban, de Magyarországon, illetve másik 9 országban is sajnos csökken. Vajon miért nem fogyasztunk olyan sok mézet? Azt írja közben nekünk egy hallgató a Balaton déli partjáról, hogy tisztelettel közlöm, hogy csak helyi termelői mézet vásárolok. Gábor is egyetért, csak is magyar mézet fogyasztok őstermelőtől. Mást el se tudnék képzelni. Aztán itt van velünk egy Gábor a telefonvonalban, gondolom nem ugyanaz a hallgató, mint aki írt nekünk, de ön például magyar mézet fogyaszt, és hogyha igen, akkor miért? Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Igen, én is egy Gábor vagyok, de nem az a Gábor. Hát én nagy mézkedvelő vagyok, én már több mint másfél évtizede, és én mindenképpen a termelői mézvásárlás és fogyasztást preferálnám, egyrészt azért, hogy nyilván, hogy tovább tudjanak termelni a hazai termelők, a vásárlásommal támogatom őket. Másrészt meg ugye nem, megmondom őszintén, nem bízom a kereskedelmi egységekben kapható mézek minőségében, és hát a különleges fajta mézeket meg leginkább a termelőktől tudom beszerezni, akikkel már olyan viszonyt építettem ki, hogy tényleg nagy ország távoli pontjairól is hozzák Budapestre. Egyrészt, hogy ők saját maguk tudják így értékesíteni, meg biztos vásárlói vagyunk mi, akár itt néhányan, egy kis közösség tagjai.
3: Melyiket szereti legjobban, melyik fajta mézet, Gábor?
8: Hát számomra a hárs és a gesztenye, ami legkülönlegesebb, és ennek a különböző, főleg a hársnak a különböző változatai, mert azok a tájegységenként is más ízt tudnak produkálni, úgyhogy aromákat, szóval ez a kettő, ami számomra, meg az akácnak vannak az ilyen ámorakác például, amit nagyon kevesen ismernek, de ez is egy kelet-magyarországi speciális fajta, ami hasonlít az akáchoz, de érdekes mód nem egy fa az adja a virágporát.
3: Köszönjük szépen az ajánlást is Gábornak, és Kata van itt velünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok, Kata! Szintén magyar mézfogyasztó?
9: Igen, szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit szeretettel. Csak is termelői mézet. Én nagy piacos vagyok, úgyhogy piacon az ember ugye ismeri a termelőket, ha versenyre járnak, díjakat nyertek. Tehát mindig ugyanattól a termelőtől, és a minőség ugye nem változik. Az ízekben az ember kalandozik, megkóstolja ezt is, azt is, amazt is. Természetgyógyászatot tanultam, és apiterápiát amúgy a méhekkel foglalkozik, és gyakorlatilag a méz típusokat, a méz fajtákat külön-külön megvan, hogy mikor, milyen időszakban, milyen virágról gyűjtenek, ugye az igazi profik azok külön pergetik, külön.
3: Tehát a gyógyító erejében is hisz a méznek.
9: Ez nem hit kérdés, hanem ugye a gyógyító ereje az ott van benne, és ugye úgy szoktam mondani, hogy hinni a templomba lehet, ott sem muszáj. Az az igazság, hogy a termelők azok mindig törekednek arra, hogy mindig valami újat, és nem csak magát a mézet, hanem bemutassák a virágport, tehát mindazokat a melléktermékeket, amik a méztermelés során keletkeznek, ezeket is bemutassák a vevőknek. Én mindig azt mondom mindenkinek, hogy mindenki kóstoljon kicsibe, és aztán lesz kedvenc.
3: Értem. Kata, köszönjük szépen önnek is az ajánlást. Írja közben egy hallgató, hasonló elvek alapján mézes kalácskészítő vagyok. Kizárólag termelőtől veszem a mézet, sok mézet fogyaszt a családunk is. Gyuláéknál is jó napot kívánok, Gyula. Mennyire árérzékeny a mézvásárlásnál? Jó napot kívánok önnek.
10: Hát amennyiben elfogy otthon, akkor fölmegyek a termelőhöz, egy emelettel följebb, viszem a kis üres üvegemet, és kapok egy telit, egy másikat természetesen. Még a nagypapám, mikor egészen pici voltam, akkor a munkája mellett még méhészkedett is, és nekünk természetes volt, talán egy kicsit kevesebbet is fogyasztottunk, de hát a 60-as évek elején azért nem cukrot tett az ember, hanem más édesítőszereket használt. Aztán, amikor elköltöztünk egy másik településre, ott bizony már hiányzott, és akkor már mondtam a papának, hogy hozzám mézet. De mindegy, még az hozzá, hogy természetesen csak helyi termelőtől vásárolok. Egyrészt van a családban is méhész Somogy megyébe, így Fejér megyéből, így csak akkor hozok onnét, hogyha éppen meglátogatom őket, vagy a nagyszülők sírjára viszek gyertyát, koszorút, egyebet, de itthon vásárolom, és nem megyek messzire. Tehát ez is egyfajta lehetőség, hogy nem messziről fogyasszál bármit, akár mézet is, hanem a helyi termelőtől. A másik pedig, hogy egy nagyon kedves dolgot kapok rendszeresen nap-nap után, a mézerdő méhészettől, és olyan ötleteket, gondolatokat, és a mézzel, a méhészettel, és annak a legkülönbözőbb ágaival kapcsolatban mindenféle információ megjelenik, Tehát én azt gondolom, hogy az összes negatív lehetősége mellett a social médiába ez a mézerdő méhészet, ez valami egészen kiváló. Tehát én ezt ajánlanám azoknak, akik a mézről kevesebbet tudnak, vagy szeretnék körbejárni ezt a lehetőséget, hogy hallgassák meg. Amúgy pedig...
3: Gyula, reagáljon egy hallgató hozzászólására, mert írja nekem egy hallgató közben 30-as mobilról, hogy ízletes kínai mézet szeretek, van is belőle elég szerencsére. Ugye szoktunk mi is itt beszélgetni a Kossuth Rádió különböző műsoraiban azzal kapcsolatban, például a kínai mézről is, hogy vajon a vegyszer használat hogyan befolyásolja, vagy keverik-e. Ön például fogyaszt-e ilyen termékeket?
10: Semmi szín alatt. Egyrészt kiviszik a jó magyar mézet külföldre, valószínűleg Kínába is, bár hát ott jóval sokkal, tehát egy 10 milliós országnak a termelése egy közel másfél milliárdos országhoz nem sokat jelent, de mégiscsak üzleti szempontból ahhoz, hogy a legegyszerűbb módon tudjanak profitot termelni, hozzákeverik a jó mézeket, ez lehet, hogy nem csak Magyarországról, nyilván más országokból is, és ott pedig, hogy milyen szerek, szermaradványok kerültek bele, én azt gondolom, óvjuk ettől a lakosságot, és óva intsünk mindenkit, hogy a polcról vegye le a... Én most nem mondom, hogy kínait vagy másikat, helyi termelőtől fogyasszon, és azt gondolom, hogy hiteles, ráadásul ismer is a termelőt. A másik dolog pedig az, hogy sokkal kiszámíthatóbb.
3: Értem. Gyula, el kell, hogy búcsúzzak öntől, és bocsánatot kérek minden kedves hallgatótól, aki ma nem került sorra, de a Jó Napot Magyarország műsora hamarosan véget ér. Holnap is lesz olyan téma, amik tulajdonképpen táplálkozással, étkezéssel foglalkozik. Telefonálhatnak, hogyha van tapasztalatuk a gyermekek közétkeztetésével kapcsolatban, mondják el, hogy önök mind változtatnának, és mit gondolnak, mennyire fontos a fenntarthatóság, a környezetvédelem a fesztiválok esetében. Erről beszélünk holnap. Én a mai szerkesztő Gödöllei Anna, a hangmester Hajósi Bence, illetve Sebők Tímea és López Brigitta nevében is köszönöm, hogy figyeltek ránk. Horváth Ágnest hallották, viszont hallásra.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estjével. A 100 éves Kurtág György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Várja önt is az MRM legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Szerződést hosszabbított az Újpest kapusa. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallják.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszó versenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa a pillangó és a gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári párizsi Európa-bajnokságra. Labdarúgással folytatjuk. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub kiszemeltje a három idény után távozó szakedző, I. és Robert helyére. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra. Ezt követően várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan is Szabót a román élvonalban újoncként, a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként pedig Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje a Lila Fehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmet szerzett kecskeméti keretnek is. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós György keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához, a nigériai Peter Ambrose a skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Koli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Carlo Szenticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupasorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
5: Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
4: Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupadöntőt. A birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
6: Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatal koromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
4: A Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
3: Nemzeti Sport Krónika.
4: Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbocs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött tegnap Nagy-Britannia ellen. A Nagy-Britannia elleni találkozót követően a két találatig jutó Terbocs, valamint a keret legfiatalabb játékosa Szongott Domát értékelt Virányi Zsoltnak.
2: Terbocs Istvánnal folytatjuk, aki még jobb meccsen van túl, mint már korábban volt gólpasszad, most két gólpassz, korábbiak közül Gallobia most elmondta a csapategységet. Te hol érezted ott például 3-0-nál volt egy kihagyott zicserünk, nyilván ha Erdély az a gólvonalon túlra juttatja, akkor 4-0-nál a britek már teljesen feladják, ugye 3-0-nál kapust cseréltek, szóval hol dölt el ez a mérkőzés?
7: Nem tudom, szerintem a bemelegítésen. Én nem éreztem egy percig se, hogy itt mi veszíthetünk. Szerintem ez a legnagyobb. Nem csak én, az egész csapat, ezt lehet érezni belülről. Tehát mi úgy jöttünk ide ki, hogy mi akármi van nyerünk. Ha 2-1-re, akkor 2-1-re. Hogyha 10-0-10-0, az tök mindegy, hogy hogy. De én szerintem senkiben meg se fordult az a forgatókönyv, hogy mi itt ma kikapunk. Főleg úgy, hogy az osztrák meccs után olyan fokú dő és mondhatom csalódottság volt bennünk, amiatt, hogy szerintem ott is győzelmet érdemeltünk volna a beletett munka tükrébe, hogy szerintem nem volt kérdés, hogy ezt a meccset megnyerjük.
2: A meccs előtt például Papp Kristóf azt nyilatkozta, hogy háborúra készültök, ez a mentalitás is kellett hozzá, meg az, hogy például azért mentálisan nagyon egyben volt a csapat.
7: Igen, abszolút, erről beszéltünk, hogy minden jó volt az első két meccsen is, csak azokat a hibákat, amiket elkövettünk egyszer-kétszer ilyen kicsit könnyelműen, azokat kiküszöböljük, és utána minden rendben lesz, mert akkor még kevesebbet tudunk adni az ellenfélnek. Nyilván voltak helyzeteik az angoloknak, nem mondom, hogy nem voltak helyzeteik, de hát ilyen egy hoki mérkőzés, nem lehet végig azt, hogy csak nekünk van helyzetünk. Viszont volt egy kiváló kapusunk ismételten. Mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az Ádi vagy a Bunyál a kapuban, mind a kettőjük iszonyatosan oda teszi magát mindegyes alkalommal, és mint a párducok vetődnek jobbra-balra. Szóval ez mindig is megvolt, hála Istennek a jó kapus teljesítmény évek óta megvan a magyar válogatottnak.
2: Gólyaid, mert ugye kettő is volt.
7: Ne, ugyanolyan, szokásos, de nem vagyok ügyes, lövök, erős vagyok, úgyhogy lövök.
2: Nagyon azért kellett ott egy szóló 4-0-nál, amikor 41 másodperc alatt kettőt is lőttetek, és azt bevartad szépen a bal alsóba, bal oldalról. Hát az első gólra már nem is emlékszem olyan sok, hogy a hirtelen nem jut eszembe 5 gól.
7: Majd a Domán elmondja az övét, a szebb volt.
2: Nem, az első gólodra egy kicsit.
7: Ja, hát igazából hátrányban voltunk, én csak megnyomtam a hátvédet, nyomásra helyeztem. Nem tudom ki volt, ez tök mindegy, megnyomtam, nyomásra helyeztem, oda tettem az ütőmet az ütőjére, nem tudott passzolni, középre pattant a korong, lépőm meg jó, aztán összeszedtem a korongot, azt bevertem a kapuba, hát ahogy szokás, szoktam mondani, Jani, ne cselezzek, lőjek, ennyi. Megfogadtam a tanácsát 2 éve, azóta elmegyek szóba, lövök, ennyi.
2: Ez kinek a tanácsa?
7: Hári János.
2: Hári János, köszönöm szépen Terbocs Istvánnak, és akkor folytassuk Szongott Dománnal, aki, neked is gratulálok, ugye 16 évesen te voltál a második legfiatalabb, 49 óta vagy akkor a legfiatalabb, aki elit VB-n játszhatott, és 17 évesen meg a gólszerzők között kell már téged említeni. Hogy élted meg ezt a mostani meccset, meg egyáltalán azt is, hogy itt a sorok között ingadoztál, és most Erdély és Galló közé kerültél be?
8: Igen, azából próbáltam minden sorba arra koncentrálni a saját játékomra. Tök mindegy, tényleg én örülök, hogy itt vagyok, és hogy tök mindegy, kivel játszok. Próbálom a legjobb teljesítményt letenni az asztalra. Most ez így elég jól sült el ma. Jól működött a sor, azt gondolom, és azt gondolom, hogy az összes sor, szóval a negyedik is lőtt gólt, mindegyik sor lőtt gólt, szóval szerintem ez a kulcs.
2: Jó időzítés, ugye? A harmadik percben már 1-0 volt ide, aztán a 19. percben az első harmad végén jöttél te, és már 2-0, de azért ezt is elevenítsük fel, mert Horváth Milán passza után nem minden napja, hát rád azért jellemző ez a fonák megoldás egyébként, meg a befejezés.
8: Igen, látom, hogy a kapus nagyon kicsúszik, szóval el kellett húzni. Előtte szép passz kaptam, szóval volt sok helyem, szóval csak be kellett fejezni.
2: És milyen ez a magyar válogatott most, mert a bemaradás szempontjából fontos lépést tettek, ti játékosok, a szövetségi kapitány, a stáb, de hát még azért van 4 meccs hátra.
8: Igen, van 4, jó, ez az első győzelmet magunk mögött tudjuk, és megyünk ki a következő meccsekre 100%-ot adva, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.
2: NHL draftolás emiatt azért van ilyen bizonyítás benne, hogy akkor még jobban felhívdom figyelmüket magadra?
8: Azt gondolom, hogy ez nem játszik szerepet, itt vagyok. Játszok, mint eddig, és erre meg nem gondolok.
4: A magyar férfi jégkorong válogatott tegnapi győzelmével a csoportja 4. helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, legközelebb a Sportvilággal 22 óra 30 perctől jelentkezem. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó estét kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
10: A kelet-közép-európai régió megerősítését tartja a következő időszak egyik fő feladatának a magyar és a lengyel miniszterelnök.
9: Aggasztónak látja Szlovákiában a jogállamiság helyzetét, az Európai Parlament emiatt uniós lépéseket követel.
10: Ma van a határidő, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást és nyilatkozni az 1+1%-ról.
9: Az időjárásról.
10: Folytatódik a napos meleg idő, ma nyugaton, holnap a középső területeken alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Június végén Budapesten tartanak V4 találkozót, amelyre a lengyel kormányfőt is meghívta Magyar Péter miniszterelnök. Donald Tusk elfogadta a meghívást, és azt mondta, szívesen segít Magyarország energiafüggetlenedésében is. Kovács Márton összeállítása.
11: Európa szíve ma Közép-Európában dobog, és nekünk kell azon dolgoznunk közösen, hogy ez minél tovább így legyen, minél erősebben verjen ez a szív.
12: Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is az lesz. Hozzátette, egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz pedig, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, versenyképes, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régió kell. Ezért is fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot.
11: Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az Unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
12: Miniszterelnöki találkozót rendeznek a visegrádi négyek vezetőinek június végén Budapesten, jelentette be Magyar Péter, aki ugyanakkor meg is hívta a lengyel kormányfőt, és közölte, a cseh és a szlovák miniszterelnökre is számít.
13: A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt.
12: Erről már a lengyel miniszterelnök beszélt. Donald Tusk, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt, úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett pedig az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel vesz részt a budapesti találkozón.
13: Azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa kezdve az északi országoktól egészen délen a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
12: Donald Tusk felajánlotta segítségét Magyarországnak ahhoz is, hogy csökkentse energiafüggőségét, és közösen dolgoznak majd ki egy Ukrajnával kapcsolatos európai álláspontot is, amely, tette hozzá a lengyel vezető, tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek az európai közösséghez való csatlakozáshoz szükségesek. Ezeket pedig be is fogják tartatni, hangsúlyozta Donald Tusk. Magyar Péter miniszterelnök közölte, tárgyaltak Európa energiabiztonságáról, és a jövőben a vonatközlekedés, a védelem, valamint az energiainfrastruktúra területén is szívesen fogadják a lengyel tanácsokat. A Donald Tuskkal folytatott négy szemközti egyeztetés után Magyar Péter Danskba ment, ahol Lech Walesa korábbi államfővel, a Szolidaritás mozgalom egykori elnökével találkozott. Csütörtökön pedig már Bécsben folytatja a tárgyalásokat.
9: Megválasztása utáni első nemzetközi útjával régi hagyományt éleszt fel Magyar Péter miniszterelnök, akinek kiemelt célja a magyar-lengyel viszony javítása. A delegáció Lengyelországból a tervek szerint holnap Bécsbe utazik. Kovács Márton beszámolója.
12: Katonai tiszteletadással köszöntötték Magyar Péter miniszterelnököt és az őt kísérő hat minisztert Varsóban, ahol a magyar delegációt Donald Tusk kormányfő fogadta. Magyar Péter ezt megelőzően koszorút helyezett el Henrik Slavik lengyel diplomata és idősebb Antal József emlékművénél, a Varsói Magyar Nagykövetség közelében. A magyar miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a lengyel diplomata és idősebb Antal József több mint 30 ezer lengyel menekültnek, köztük 5 ezer lengyel zsidónak mentette meg az életét. A magyar kormányfő Donald Tuskkal négy szemközti tárgyalást folytatott, majd Karol Navrocki államfővel is találkozott. A delegáció tagjai Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs mezőgazdasági miniszter, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tóth Péter nemzetbiztonsági tanácsadó pedig lengyel kollégáikkal egyeztettek. A látogatás első állomása Krakkó volt, ahol megemlékeztek a 2010-es Szmolenszki légi katasztrófa áldozatairól.
14: Ez egy jó, óriási tragédia volt Lengyelországnak, igazából pártpolitikától függetlenül. Mentek a kacsini megemlékezésre, és hát máig ismeretlen okból lezuhant a repülő, és 91-en meghaltak.
12: Magyar Péter korábban azt mondta, régi hagyományt éleszt fel azzal, hogy a megválasztott magyar kormányfő első külföldi útja Lengyelországba vezet. Célja, hogy tovább erősödjön az ezer éves lengyel-magyar szövetség.
9: A vasúti és a légi közlekedés fejlesztésében is együttműködik Magyarország Lengyelországgal, közölte Vitézi Dávid közlekedési miniszter, miután lengyel kollégájával tárgyalt Varsóban.
10: Megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak a kelet-közép-európai vasúti beruházások előmozdításán, és Brüsszelben is együtt lobbiznak a térség uniós forrásainak növeléséért. Vitézi Dávid szerint a varsói pályaudvar felújítása jól mutatja, hogy megfelelő politikai akarattal és uniós támogatással nagyszabású közlekedési fejlesztések is megvalósíthatók.
9: A kárpátaljai magyar kisebbség miatt is fontos mielőbb lezárni a háborút, erről is beszélt Magyar Péter kormányfő Lengyelországban. Orbán Anita külügyminiszter közben bejelentette, elkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. Azt mondta, a kisebbségek jogvédelme az első rendezendő feladat. Részletek Barna Pétertől.
15: Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitottunk, jelentette be a magyar külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat. Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, illetve továbbra is elkötelezett, hogy azokat az európai normáknak megfelelően biztosítsa, írta az ukrán külügyminiszter a szakértői konzultációk elindulásáról. Andrij Sibiha aláhúzta, Ukrajna arra törekszik, hogy bizalomra épülő, új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson az ukrán-magyar viszonyban, illetve a kétoldalú kapcsolatok, valamint a kisebbségi jogok mellett Ukrajna EU csatlakozására összpontosítanak. Az ukrán elnök pedig kedden külön hangsúlyozta a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok fontosságát. Volodymyr Zelenszky azt mondta, Kijev is abban érdekelt, hogy javuljon a két ország viszonya. Rendkívül fontos, hogy csapataink kapcsolatban álljanak Magyarország új vezetésével. Ukrajna érdekelt a normális, jó szomszédi kapcsolatokban és a teljes körű együttműködésben. Mi megtesszük a magunk részét azért, hogy ez megvalósuljon. Ukrajna és Magyarország viszonyát az elmúlt években jelentősen rontották azok a törvények, amelyek drasztikusan szűkítették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati lehetőségeit az iskolákban és a közéletben. Kijev a korlátozásokat elsősorban az orosz kisebbség miatt hozta, viszont nem vette figyelembe, hogy ezzel a többi kisebbségi jogai is sérülnek. Volodymyr Zelenszky a közelmúltban többször kiemelt célnak nevezte, hogy Ukrajna és Magyarország között aktív és konstruktív párbeszéd induljon, illetve rendezzék a két ország kapcsolatát.
11: A Tisza kormány megalakulása lehetőség egy új fejezet megnyitására Ukrajna és Magyarország között.
15: Magyar Péter Varsóban azt mondta, bízik benne, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól szóló tárgyalások gyorsak és eredményesek lesznek. Szerinte ez az előfeltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitását.
11: Hiszen ez a fejezet pont a jogállamról és a demokráciáról szól. Szerintem az egy erős jelzés lenne ukrán részről is, hogy mielőtt ez a fejezet megnyílik, előtte rendezni tudják a saját állampolgáraik a magyar kisebbség helyzetét.
15: Az új kormány célja, hogy biztosítsa a magyar kisebbség 2014 előtti jogait, amelyeket Ukrajna eltörölt. Erről a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt. Siklósi Péter szerint úgy tűnik, Ukrajna hajlandó a megegyezésre.
16: Ukrajnának az, amit kérni akar, az leginkább az Európai Uniós csatlakozásnak a beindítása, felgyorsítása, hogyha úgy tetszik, az első fejezet megnyitása, és majd még meglátjuk, hogy még mi egyéb. Ugye Magyar Péter azt kijelentette, hogy Magyarország fegyverrel és pénzzel továbbra sem hajlandó Ukrajnát támogatni.
15: Magyar Péter Varsóban arról beszélt, reméli, hogy június elején személyesen is tud majd találkozni az ukrán elnökkel Beregszászon.
9: Ukrajnában egyre több civil áldozatot követel a háború. Részletek Iván Csikatillától.
17: 8 ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás az éjszakai rossz drón támadások miatt. A célpontok között milliós megyeközpontok, például Harkiv, Odessa és Dnyipro is voltak, több mint 10 civil megsebesült. A kijevi sajtó arról ír, hogy csak áprilisban mintegy 240 civil vesztette életét, 1400-an pedig megsebesültek az orosz támadások következtében. Ez másfél éve a legmagasabb egyhavi szám. A kijevi kormány adatai szerint a háború Ukrajnában eddig összesen mintegy 16 ezer ember életet követelt, a sebesültek száma megközelítette a 45 ezret. Szárazföldön sem csökken a harcok intenzitása. Az orosz csapatok moszkvai tájékoztatás szerint elfoglalták Volohivka települést, ami a kelet-ukrajnai megyeközpont Harkiv mellett van, így már megközelítették az 1 milliós várost. Közben az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy eddig mintegy 70 ezer olyan hadköteles férfit fogtak el, aki a határon átszökve próbált meg elmenekülni Ukrajnából. A jelentés szerint sokan Lengyelországba, Romániába és Magyarországra próbálnak eljutni a hegyvidéki és erdős részeken keresztül, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot a fronton.
9: Újabb ukrán agrárdömping sújthatja a magyar mezőgazdaságot, figyelmeztetett a fideszes Dömötör Csaba.
18: Az ellenzéki párt EP képviselője emlékeztetett, május 13-án véget ért a veszélyhelyzeti kormányzás, és ezzel hatályát vesztette az a rendelet is, amely megtiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Hozzátette, a jelenlegi szabályozás mindössze bejelentési kötelezettséget ír elő az importról, de ez nem jelent érdemi korlátozást, és a helyzet szerinte ismét veszélyeket rejt a magyarországi gazdákra nézve.
19: Mostantól jóval több import zúdul majd Magyarországra azért is, mert a módosított EU-ukrán kereskedelmi megállapodás alapján jelentősen megnövelték a Magyarországra vámmentesen behozható termékek mennyiségét. Különösen nagy importnövekményre lehet számítani a búza, a kukorica, a baromfihús és a tojás esetében. Ez lenyomhatja a felvásárlási árakat, ami jelentős jövedelmi károkat okozhat a magyar gazdáknak.
18: Az ukrán mezőgazdasági termékdömping tilalmát szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom is. Dolcs Dávid, az ellenzéki párt alelnök emlékeztetett, az uniós gazdáknak szigorú szabályoknak kell megfelelniük, ezek azonban az Ukrajnából érkező termékekre nem vonatkoznak.
9: Uniós lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetésnek a védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
20: Aggódnak a Beneš dekrétumok miatt és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Beneš dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszerszintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
21: Esti krónika.
9: Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme, mondta a jegybank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője.
18: Winkler Sándor az MNB lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatóján arról is beszélt, hogy az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti új lakáskínálat. Ehhez még csak kismértékben járultak hozzá az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Az idei év végére összesen mintegy 16 000 új lakás átadására számítanak. Winkler Sándor arra is kitért, hogy a szeptemberben bevezetett Otthonstart program átrendezte a lakáspiaci forgalmat.
22: A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekordmagasra 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program jövedelmi oldalról, ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
9: Mielőbbi végrehajtási stop bevezetését kéri a kormánytól a Mi Hazánk mozgalom.
18: Az ellenzéki párt végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa arról beszélt, hogy a végrehajtási eljárások mihamarabbi felfüggesztésére lenne szükség, különösen azoknál az ügyeknél, ahol devizaszerződések vannak a háttérben. Fiszter Zsuzsanna hangsúlyozta, a Mi Hazánk szerint nem elegendőek a Tisza kormány által eddig bejelentett intézkedések.
23: Úgy gondoljuk, hogy ez csak a jéghegy csúcsa és a nulladik lépése az egész végrehajtási reformnak, az, hogy non-profittá vál a végrehajtás, mivel ez abszolút nem elegendő. Nagyon sok végrehajtási törvény módosítást is benyújtott már a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy végre tényleg igazságos mederbe terelődjenek a végrehajtási eljárások. Ezen kívül pedig ezeket várjuk és reméljük, hogy a jelenlegi kormány ezeket átnézi, megfontolja és megfogadja a különféle javaslatainkat, hogy végre emberséges legyen a végrehajtás.
9: Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást.
18: Annak, aki eddig a határidőig nem módosítja és adja be a tervezetet, automatikusan érvényessé válik a bevallása, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Lincmájer Szilvia hangsúlyozta, ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra. Nekik mindenképpen be kell küldeniük a bevallást. Hozzátette, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, részt fizetést kérhet. A NAV kommunikációs vezetője a Krónikának elmondta azt is, hogy annak, akinek van visszaigényelhető adója, rendelkeznie kell a kifizetés módjáról. Fontos, hogy az 1+1%-okról is már csak ma lehet nyilatkozni.
1: Arra kell odafigyelni, hogy május 20-a kőbevésett határidő mindenféleképpen érkezzék be az a nyilatkozat. A másik pedig azoknak szól, akiknek van fizetendő adójuk a személyi jövedelemadó bevallásban. Mert ezt az adót szintén május 20-áig kell rendezni. Itt is igaz az a szabály, hogy aki ezt elmulasztja, május 20-áig nem rendezi valamilyen módon a fizetendő adóját, hiába ajánlja föl határidőben az 1+1%-át, az érvénytelen lesz.
9: A szolnoki önkormányzat meg akarja őrizni tulajdon részét a város hulladékgazdálkodó cégében, amelynek jelenleg a város 51%-os, a Mohu pedig 49%-os tulajdonosa. Erről beszélt a polgármester. Györfi Mihály a Kossuth Rádióban azt mondta, arra utalnak a jelek, hogy a Mohu menedzsment jogokat is akar szerezni az NHS Szolnoknál. A nagyvállalat képviselői jártak is a helyi cégnél tárgyalni.
18: A városvezető hozzátette, a Mohu az infláció ellenére kevesebbet fizet nekik idén, mint például 2023-ban. Hangsúlyozta, a nagyvállalat leveri az árakat, visszaél monopól helyzetével és diktál, nem pedig partnerként működik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mohu olyan forráshoz is jut, például termékcsomagolások után, amelyet korábban az állam kapott meg. Szerinte a nagyvállalat veszteségtérítést is szokott kérni, miközben a palack visszaváltásból is mintegy 20 milliárd forint extra hasznot tud elkönyvelni.
3: Nem csak Szolnok városba szeretnék megőrizni ezt a pozíciót, hanem segíteni szeretnék minden önkormányzati tulajdonú és nem önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási cégben, hogy visszatérjünk az igazságos állapothoz. 10 éves korábbi szerződések voltak, ezek a cégek most fél és egy évre kapják meg. Nehezen tudnak fejleszteni, beruházni, rettegnek attól, hogy mikor kerülnek csődbe. Nekünk pedig egy feladatunk van, hogy hogyan mentsük meg ezt az ágazatot. A magyar emberek, 9,6 millió magyar ember megkapja a jogosúságot, tehát azt a 300 milliárd forintot.
9: Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzuzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet a botrányban. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Csere Judit összefoglalója.
5: Figyelmeztető tábla jelzi, hogy tilos parkolni a Lukácsháza és Kőszeg közötti horgásztónál. Az albértító népszerű a horgászok körében, de a burkolatban azbesztet találtak, ezért csak a füves területre hajthatnak rá. A Horgász Egyesület országos bajnokságot szervezne ide, de az azbeszt miatt kérdéses, hogy ez megvalósulhat-e.
6: Ahol tiltott a vízügyi igazgatóság által, értelemszerűen nem lehet megállni, illetve a versenyeknél, az országos versenyeknél meg tudjuk azt tenni, hogy online végezzük a sorsolást, illetve a technikai tájékoztatást.
5: Mondta a MOHSZ alelnöke Puskás Norbert. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet az azbeszt botrányban. A burgenlandi bányákból származó rákkeltő kőzuzalékkal több száz magyar településen terítettek le utakat és magánterületeket. Szombathely, Pozsog, Zalaegerszeg és Sopron is érintett. Kőszegen is óvintézkedést vezettek be a szennyezés gyanú miatt. Parkolókat zártak le, az érintett utakat pedig folyamatosan locsolják. Most arra kiderült, hogy a vizsgálatok eredménye pozitív.
24: Megérkeztek egyrésztől a áprilisban megnyitott labormérések, megvizsgálatok az eredményei. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy Kőszegen 29 helyszínen történt mintavétel, és ezeken a mintavételi helyeken minden esetben beigazolódott, hogy ott valóban van azbeszt tartalmú kőzet az út felszínen.
5: Tette hozzá Básti Béla, Kőszeg polgármestere. A Vasvár megyei kormányhivatal közösségi oldalán közölte, valószínűsíthető, hogy a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan a Rohonci bánya is érintett, ezért megkezdték az onnan származó kőzuzalék vizsgálatát.
25: Tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre.
5: A kormány közben szakértői munkacsoportot állít fel az Ausztriából érkező azbeszt kivizsgálására és a kárelhárításra. Az a cél, hogy a felelősöket megtalálják. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelország után csütörtökön Ausztriába látogat, ahol az azbeszt ügyről is tárgyalhat majd.
9: Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben. Az országos online időpont foglalási rendszer bevezetése ellenére hívta fel a figyelmet Kovácsi Zsombor egészségügyi jogász.
18: A szakértő a Kossuth Rádióban azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos. Emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a háziorvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterhertségét. A jogász az átláthatóság hiányát is kifogásolta. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok, így nehezebb teljes képet kapni a működési körülményekről.
0: Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpont foglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
9: A gyermekvállalástól az újszülött világra jöttéig Magyarországon először kísértek végig egy folyamatot teljes egészében állami keretek között a preimplantációs genetikai eljárás alkalmazásával. A módszer ritka genetikai eltérések okozta betegségek kiszűrésére alkalmas. A mostani esetben mindkét szülő genetikai kódja tartalmazza az öröklődő gerincverő eredetű izomsorvadást, vagyis SMA-t okozó eltérést. A vizsgálatot is tartalmazó eljárással ugyanakkor ki lehet zárni a betegséget. Nagy Viktória összeállítása.
2: Csongor május 11-én született, és 4 fős lett a családunk.
4: Cserti Csapóné Nogli Klaudia második gyermeke teljesen egészségesen született. Az első gyermeküknél azonban 6 hónapos korban az SMA nevű ritka genetikai betegséget diagnosztizálták.
2: Egyre kevesebbet tud emelni a fejét, már nem úgy mozgatta a lábát, nem tudott átfordulni.
4: A vizsgálatok alatt derült ki, hogy mindkét szülőnek van olyan genetikai eltérése, amelyek együttes jelenléte SMA-t okozhat a születendő gyermekben, és 25% volt a valószínűsége annak, hogy a következő gyerekük is beteg lesz. Hogy ezt elkerüljék, a genetikai vizsgálattal egybekötött mesterséges megtermékenyítés mellett döntöttek.
7: Preimplantációs genetikai diagnosztika, amiről most beszélünk, akkor alkalmazható, ha a családban van egy nagyon súlyos genetikai betegség, amelyet korábban felismerünk.
4: Mondta az eljárásról a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratórium tudományos főmunkatársa, aki a genetikai vizsgálatot felügyelte. Kósa János biológus hozzátette, az eljárás lényege, hogy a megtermékenyülés után a preembrióknál már 5 naposan elvégezhető az a DNS vizsgálat, amellyel megállapítják, hogy érintettek-e az adott betegségben. A Lombék programban pedig már csak azokat az embriókat választják ki beültetésre, amelyek nem örökölték a súlyos génhibákat. A beavatkozással olyan más súlyos betegségeket is lehet azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór vagy a Turner-szindróma. Kósa János hangsúlyozta, az eset azért különleges, mert ez az első Magyarországon, hogy a teljes folyamatot állami keretek között végezték.
7: Az első genetikai tanácsadástól egészen a megszületésig az állami rendszeren belül történt a vizsgálat és a teljes terhes gondozás is. Rettentően büszkék vagyunk arra, hogy ez a kisfiú SMA betegség nélkül született. Ez egy óriási együttműködés, ez több mint 20 ember nagyon folyamatos együttműködésének az eredménye. Ebben a konkrét esetben, ha jól számolom, 17 hónap volt az első találkozástól a gyermek megszületéséig.
4: Az egyetem korábban ismertette, a vizsgálat csak bizonyos, a jogszabályok által leírt és azonosított genetikai eltérések esetén végezhető. Amennyiben a pár úgy dönt, hogy igényli az eljárást, a genetikus szakorvos szakmai állásfoglalást kér a szakmai kollégiumok klinikai genetikai tagozatától, és a testület támogató döntése után indítható a genetikai vizsgálattal kiegészített lombik bébi kezelés.
9: Németországban ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak az egyik berlini kórház speciális elkülönítő részlegén.
18: A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos, aki Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei.
21: Autós percek.
18: Az Útinform tájékoztatása szerint lassabb a haladás az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Motorossal karambolozott egy autó a 12-es főúton a 22-es kilométernél, lezárták a félútpályát. Felborult egy autó a 77-es főúton az 1-es kilométernél, ott is zárva van a félútpálya.
9: Fővárosi információk következnek.
8: A fővárosban lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundál Károly útig. Mától Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Farkas Renát, a BKK Info.
21: Időjárás jelentés.
10: Holnap a középső ország részben több gomoly felhő képződhet, helyenként zápor, kis eséllyel zivatar is előfordulhat. A Dunántúlon is a keleti harmadban megerősödik az északias szél. A minimum általában 10 és 15 fok között várható, csütörtökön délután pedig döntően 24-27 fokra számíthatunk. Kókai Ádám, Hungaromet.
9: Az Esti Krónika ezzel véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Seres Bea és Szilágyi Zsolt. Nevükben is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Itt a Kossuth Rádióban hamarosan rövid, egyperces hírek szólnak, majd a Határok nélkül műsorát hallhatják. Híreinket megtalálják a híradó.hu weboldalon is. Viszont hallásra!
21: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 18 óra, jó estét kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban Magyar Péter Varsóban. A kelet-közép-európai régió megerősítését tartja a következő időszak egyik fő feladatának a magyar és a lengyel miniszterelnök. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Ókovács Szilveszter vezetői megbízatásának azonnali felfüggesztését kéri a magyar zeneművészek és

0: a Feketesas gyógyszertár beltere és a sörgyár tárgyi emlékei, csak néhány kép a nagykanizsai Túri György Múzeum tárlatából, amely a város történelmét és 18.-19. századi fejlődését mutatja be.
1: A hely. Riportműsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
2: Pünköstkor a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét, valamint a Szentlélek kiáradását ünnepli.
3: Hívjuk bátran a lelket, adjuk át magunkat az isteni léleknek, mert egyedül az ember, mint teremtmény képes arra, hogy ezen a legmagasabb rezonancián legyen jelen az isteni nagy dimenzióban a Teremtő Istennel, itt találkozhasson.
1: A közösségépítés a belső lelki erő és az elhivatottság pünkösdi üzenete. Pünköst hétfőn 16 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Szerda T. Fannival.
4: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. Felújították, mégsem jó. Nem indul újra az oktatás a Székelyudvarhelyi Általános Iskolában.
5: Nyilván mindent el fogunk követni azért, hogy egy tanév alatt az Orbán Balázs iskolát úgy rendbe szedjük, hogy ne csak külleme legyen rendbe, hanem biztonságos legyen is a gyerekek számára. Székelyudvarhelyen történt már tragédia azért, mert nem figyeltünk oda eléggé az épületeinkre. Ez soha többet nem fordulhat elő.
4: Csíksomlyó felkészült. Több százezer zarándokot várnak a hétvégi pünkösdi búcsúra.
6: Azt mondja a zarándokoknak, hogy abban is figyeljünk egymásra, hogyha valaki bajban van. Mindig keressék az első szervező embereket, azokat a segítő intézményeket, akik azért vannak itt, hogy segítsék, hogy a 300 000 zarándok biztonságban megélje a búcsú örömét.
4: És most jöjjenek a részletek. Válsághelyzet állt elő Székelyudvarhely oktatási hálózatában, ami több mint 500 kisdiákot érint. Jelentette be a város polgármestere. A gyerekek biztonsága érdekében a következő tanévben sem indul újra az oktatás a felújítás alatt álló Orbán Balázs általános iskola épületében. Jelenleg a felelősöket keresik, és próbálnak megoldást találni a gyerekek további elhelyezésére. Pálfi Kinga szülő és korábbi önkormányzati képviselő úgy véli, ezekkel a problémákkal más iskolaépületek esetében is számolni kell a következő években. Gerép Krisztina összeállítása.
5: 2026-2027-es tanévben sem indulhat el az oktatás az Orbán Balázs általános iskolába.
7: Jelentette be a hétvégén tartott sajtótájékoztatóján Szakács Pál István polgármester. Már idén sem tudták a gyerekek a saját épületüket használni, ugyanis a felújítási munkálatok miatt a város többi tanintézményébe szórták szét, és tényleg szétszórták a gyerekeket. Ám most kiderült, hogy a munkálatok nem zajlottak megfelelően, és a felújított épületet nem nyilvánították biztonságosnak, tette hozzá Székelyudvarhely polgármestere.
5: Nagyon fontos az is, hogy beazonosítsuk azokat a problémákat, amik ide vezettek, mert hogy problémák sorozata vezetett ide. Meg fogjuk nevezni konkrétan azt, hogy kik a felelősek, miben hibáztak, csak várjuk, hogy a szakértői jelentés végleges legyen. Ellenük bírósági eljárást fogunk indítani, és azt fogjuk kérni, hogy térítsék meg azt a kárt, amit elszenvedett a közösség.
7: Pálfi Kinga három gyereke járt az Orbán Balázs iskolába, de igazából az épületben most már egy sem jár.
8: Kihívás megszervezni a hétköznapjainkat, hogy mindenki eljusson mindenhova időben, mindenki hazaérjen ugyanonnan időben, és szülőként is a hétköznapi teendőinknek eleget tudjunk tenni. Én hálás vagyok azért, mert a városvezetés megoldotta időszakosan azt, hogy a gyerekeinknek van fedél a feje fölött, nem délután járnak iskolában, és nem online. De lévén, hogy ideiglenes a megoldás, ezért sok gyerek kényszerül olyan körülmények között tanulni, amik nem ideálisak, vagy a terem kicsi, vagy levegőtlenek, vagy nincs elég természetes fény. Tény az, hogy körzeti iskola lévén, ami azt jelenti, hogy az ott lakók, a környezetben lakóknak ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja, hogy a gyerekük eljusson az iskolába, megnehezíti a hétköznapokat.
7: Már ebben a tanévben az iskola felújítás miatt nem abban az épületben járnak, és úgy tűnik, hogy az elvárásokkal ellentétben jövőben sem fognak tudni visszamenni abba az épületbe.
8: Ilyen információink vannak szülőként. Azt hallottuk, hogy nem lesz ősztől, még visszaköltözik, és viszont

0: Ez egy olyan iskolahálózati átalakítás, ami reméljük, hogy megkönnyíti azt, hogy akinek több gyereke jár az iskolába, az hatékonyabban tudja őket elvinni, eljuttatni arra a helyre, ahonnan ezután járni fognak. Hiszen lévén, hogy nincs a körzetünkben, nem is tudjuk gyalog elengedni nagyon sok esetben a gyerekeket iskolába, vagy nem várhatjuk el tőlük, hogy gyalog hazajöjjenek.
1: Szakács Pál István polgármester.
2: Már most az oktatási munkacsoport elkezdte a tevékenységét, és be kell azonosítsuk azokat a változásokat, amiket az iskolahálózatban életbe kell léptetnünk nagyon rövid idő alatt. Fontos szempont lesz a számunkra az, hogy a tábornegyedi iskola egy körzeti iskola, nem szeretnénk, és egy olyan megoldást kértem az Oktatási Bizottság tagjaitól, hogy ne kelljen össze-vissza hordozni a város különféle iskoláiba ezeket a diákokat. Maradjanak egy helyen, ha lehet ez legyen a központban. Éppen ezért viszont az iskolahálózatot alaposan át kell forgatni. Konzultálni fogunk a főtanfelügyelővel, a főjegyzővel, segítséget fogunk kérni a megyei tanástól, illetve a bukaresti képviseletünktől is, hogy az oktatás a következő tanévben is gördülékeny lehessen a városunkban. És nyilván mindent el fogunk követni azért, hogy egy tanév alatt az Orbán Balázs iskolát úgy rendbe szedjük, hogy ne csak külleme legyen rendbe, hanem biztonságos legyen is a gyerekek számára. Székelyudvarhelyen történt már tragédia azért, mert nem figyeltünk oda eléggé az épületeinkre. Ez soha többet nem fordulhat elő.
1: Ott lebeg Damoklész kardjaként fölöttünk az ezelőtt 2,5 évvel bekövetkezett baleset a Tamás Járon gimnáziumban. Mennyire nehezíti meg ez a hétköznapjainkat? Pálfi Kinga.
0: A biztonság a legelső, hogy ez nem is kérdés. Az viszont izgalmas, hogy ez a helyzet szinte biztos, hogy meg fog ismétlődni városunkban, és valószínűleg Erdélyben, sok más városban is, hiszen régi épületekről beszélünk, a kommunizmus ideje alatt épült, akkori normák szerint tervezett épületekről van szó. Éppen ezért tudjuk, hogy most az iskola hálózatot és a várost megterhelik az Orbán Balázs iskola diákjai, de elképzelhető, hogy 3-4 év múlva egy másik iskola diákjait kell majd pont az Orbán Balázs megújult épülete befogadja annak érdekében, hogy biztonságban legyen az összes gyerek. Közösségként fontos, hogy egymást támogatóan lépjünk fel.
3: Az oktatás folyamatosan változó kihívásaihoz igazodva a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézete már most megkezdte a felkészülést a 2027-re tervezett reformokra. Céljuk, hogy a tanulók számára biztosítsák a zavartalan továbbtanulás lehetőségét, valamint olyan támogató és inspiráló környezetet teremtsenek, amely segíti a fiatalok fejlődését és jövőbeli boldogulását. Ennek fényében szerveztek nyílt napot az intézmény iránt érdeklődő diákok számára. A részletekről Iváncsik Attila számol be.
4: Nagyon tetszik a nyílt nap. Kíváncsi voltam az iskolára, és arra, hogy mik vannak itt. Kíváncsi voltam magára az épületre is, a tanórákra, a programozást néztük meg. Nagyon tetszik nekem az ebben az iskolában, hogy emelt óraszámba is tanulhatom a informatikát.
5: Mondja Bálint András, aki a Beregszászi Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében szeretne tovább tanulni. Varga Rozina az oktatási intézmény 10. osztályos tanulója.
6: Számomra ez egy nagyon erős intézmény, mivel én egy másik iskolából jöttem ide, egy ukrán iskolából, és összehasonlítva ez sokkal erősebb, és úgy szintén nehezebb is itt tanulni, de ettől függetlenül ez biztosítja nekünk a jövőben az alapot, hogy könnyebb legyen felvételizni majd az egyetemre vagy a továbbtanuláshoz.
5: A Beregszászi Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében diák önkormányzat is működik, ami aktívan alakítja az iskola életét. Illés Brigitta elnök.
7: Próbáljuk jobbá tenni az iskolai hétköznapokat. Minden korosztályt igyekszünk képviselni, osztályonként 2-3 személy csatlakozhat hozzá, de a munkájába egyébként bárki segíthet, aki szeretne aktívabb lenni az iskolai életben.
5: Azok, akik a Beregszászi Egyetem felsőfokú szakképzési intézetét választják, már a kezdetektől eldönthetik, mely tantárgyakat szeretnék emelt óraszámban tanulni. Így tudatosan készülhetnek a későbbi tanulmányokra, hangsúlyozza Sós Katalin igazgató.
8: Nyílt napunk célja, hogy közelebbről megmutassuk leendő diákainknak és szüleiknek az intézményünket, hiszen egy iskola választás nagyon fontos gyerek életében, és iskolánk egy olyan iskola, amely nem csak tudást, lehetőséget, de egy nagyon inspiráló közösséget is tud nyújtani a diákok számára. Ezért gondoltuk, hogy a mai nyílt napon olyan programokat szervezünk, amik ezeket viszonyítani is tudják, így a diákok betekinthetnek a különböző interaktív órákra, foglalkozásokra, különböző csapatépítő programokat is szervezünk számukra. Ide évben csak 10. és 11. osztályban hirdetünk felvételit, ezért más, mint a korábbi nyílt napok, amikor szakmákat mutattunk be. Ezen a nyílt napon a profilokat, a szaktárgyakat mutatjuk be a diákoknak, illetve fel akarjuk kerteni az érdeklődésüket, a bizalmukat, hiszen vannak olyan diákok, akik még nem választották ki a hozzájuk illő profilt, és bízunk abban, hogy a mai nap után könnyebben tudnak majd dönteni, illetve lesznek olyanok is, akik megszeretik, bátorságot kapnak esetleg az valamilyen olyan nehéz tantárgy vagy profil választásához, ami eddig számukra nagyon nehéznek és bonyolultnak tűnt. Akik felvételt nyernek iskolánkban, már szeptember 1-től kiválaszthatják azokat a profil tantárgyakat, amiket a későbbiekben tudnak tanulni. A magyar nyelvet, az angol nyelvet, matematikát, informatikát, földrajzot, biológiát vagy a kémiát. A felvételhez nagyon egyszerű út vezet hozzánk, hiszen egyszerűen el kell jönniük a diákoknak egy kompetencia felmérőre, ami 3 tantárgyból áll, matematika, magyar nyelv és ukrán nyelv. Ez a kompetencia felmérő teszt igazából azt mutatja meg számunkra, hogy a diákok szövegértési problémával küzdenek-e, vagy milyen szinten vannak az ukrán nyelv vagy a matematika tanulásában, hogy lássuk, amikor elkezdjük az oktatást, hogy melyik az a tantárgy, amire egy kicsit jobban rá kell erősíteni. Használhatják az egyetem összes infrastruktúráját, könyvtártól a sportpályákig, illetve különböző rendezvényeken is részt tudnak majd venni. És a 2 év alatt arra törekszünk, hogy nem csak felkészítsük az érettségére, hanem felkészítsük a diákjainkat, majd az egyetemi évekre is, hogy megtanítsuk őket tanulni, úgy tanulni, hogy az egyetem számukra már nem egy elérhetetlen, fantasztikus kihívás legyen, hanem egy természetes folytatása az iskolai életüknek.
3: Megtartották a 16. szociológus napokat Kolozsváron. Az eseményt hagyományosan a Kolozsvári Magyar Nyelvű Szociológiai és Szociális Munkaintézet szervezi meg évről évre. Idén 3 tematikus nappal várták az érteklődőket. Végigjárták a sport, a zene, illetve a művészet és inklúzió viszonyának legaktuálisabb kérdéseit. A rendezvénysorozat záró napján Péter László és Szabó Júlia szervezőket kérdezte Ferenc Ádám.
9: 16 éves a szociológus napok, amire nagyon büszkék vagyunk. Hát diák kezdeményezéssel született az ötlet is, illetve az első éveknek a kivitelezése. 2 cél szolgált. Az egyik az, hogy olyan előadókat hallgatni a diákoknak, akiknek a szorgalmi időszakban, normál időszakban nem férnek igazából mondjuk hozzá, hogy az egyik. És a másik, hogy picit, hogy a szociológiát, illetve azokat az eredményeket, amit a szociológia produkál, az felmutatni egy nagyobb közönségnek. Olyan témákra fókuszálunk, amelyek úgy gondoljuk, hogy aktuálisak. Ugyanakkor pedig nyilván egyfajta felelősség vezérel bennünket, hiszen nem elég csak diagnózisokat felállítani, azokat igazából meg kell mutatni a nagy közönségnek, illetve hozzá kell járulni, hogy a tipikus társadalmi problémáink azok megoldódjanak.
10: Populáris kultúra, mint társadalmi narratíva, ez a téma megjelölése az idei kiadásnak, és a 3 nap 3 témára különíthető el, amik összefüggenek.
11: Én régebb ifjúság szociológiával foglalkoztam, rengeteget jártunk fesztiválokra kutatni, viszont ez a fajta fesztivál kutatás úgy lecsengőben volt, és akkor folyamatosan azt néztük, hogy ezt hogy lehet mégiscsak tovább vinni, megmutatni valamit abból, egy kicsit közelebb vinni. A másik, ami nekem így nagyon ott van a fejemben, Lacinak volt egy előadása, még nagyon régen, a Regenbon, ha jól emlékszem, valamelyik számát, azt már nem tudom, melyik számát dolgoztak fel.
9: Pontosan tudom, hogy honnan jön ennek a tanszéknek a kutatási iránya. 2017-ben akkor ETDK megnyitóján felkértek a diákok, ott csak egy előadás, és engem már úgy rég érdekel amatőr szinten nyilván a zene, és akkor a diákoknak arról beszéltem, hogy 2 különböző időpontban, tehát egy késői modern 70-es évekbeli kontextusban, illetve egy postmodern kontextusban, ahol a gazdaság szerkezete jelentősen megváltozott, a popkultúra, a zene egyébként hogyan tükrözi vissza mondjuk a maszkulin szerepeket. Összehasonlítottam a Peter Gabrielnek a Don't Give Up című dalát, Leonard Bones-nak I'm Only Human című dalával, és akkor elég jó vita lett gyakorlatilag a konferencián. Akkor mondotta Júlia, hogy talán érdemes lenne ezzel foglalkozni. Kaptunk az alkalmon, hogy most egy ilyet a nagy közönség elé tárjunk, hiszen alapvetően mindenki fogyasztja ezeket a popkultúrás termékeket, itt mindenki nézi telefonját a buszon, buszmegállóban, és akkor hát azt szerettük volna, hogy erről egy picit beszélgessünk.
10: Ennek megfelelően hogyan alakult akkor a program? Néhány cím maradt meg a fejemben, itt ugye Mozarttól az Ariáig, és ugye lesz-e újabb Nádiánk, hogyha a sport témakörére gondolok, és ugye ma eljutottunk a szociális inkluzió témaköréhez, ami egy méltánytalanul keveset tárgyalt téma, legalábbis Kolozsváron.
11: Mind a három téma méltánytalanul keveset tárgyalt, úgyhogy azért is örültünk, hogy ez így kikristályosodott. És akkor hát a téma adta magát, ugye Laci sportszociológiával foglalkozik, már a film is megvolt közben, a Szabadság a hegyen című dokumentumfilm, amit úgy gondoltunk, hogy itt most egy jó lehetőség a diákoknak is bemutatni. És akkor a zene lett a másik téma, mert én közben elkezdtem valahogy a zene és a társadalom kapcsolatát megvizsgálni, és akkor elkezdtem zenészekkel interjúkat készíteni, meg szakértőkkel, szociológusokkal, és akkor ebből akartunk egy kicsit megmutatni a nagyobb közönségnek is. És hát ugye a harmadik nap, amit a szociális munkás kollégák szerveznek, és valahogy így nagyon passzolt ehhez a két témához, ez a művészet és inklúzió, és akkor ez így adta magát, így alakult ki ez a program.
10: Most ugye a zárónapon vagyunk, mit lehet elmondani, mennyire sikerült megszólítani a kolozsváriakat?
9: Most annélkül, hogy számokat emlegetni, gondolom, hogy sikerült, várakozáson felül teljesítettünk.
3: Újra telepítésének 250. évfordulóját ünnepelte a hétvégén Torda. A vajdasági település a közösségnek köszönhetően tudott megmaradni, amely a nehéz időkben sem adta fel. Képes volt kapaszkodót találni a bizonytalan időkben, és közösségként megmaradni akkor is, amikor ez egyáltalán nem volt könnyű, mondta Juhász Bálint, a vajdasági tartományi képviselőház elnöke az ünnepségen. A közösség az évfordulót egyben templombúcsúval és falunappal ünnepelte. Kónya Kovács Otília összeállítása az ünnepségen készült.
12: Az ünnepség püspöki szentmisével kezdődött, majd a Nepomuki Szent János templomban Dobai János polgármester köszöntötte az egybegyülteket, a múltat idézve.
13: 120 János családról van szó, ők telepítették be újra a falut, és nekik köszönve vagyunk itt 250 éve. Az a közös összefogás, az az összetartás, amely mindig ezt a falut, a települést jellemezte, az nekünk erőt, biztatást adott arra, hogy igenis ez a Torda meg kell, hogy maradjon, még hogyha kevesebben is vagyunk, mint annak idején, de megmaradtunk szülőföldünkön.
12: Ünnepi beszédet mondott Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
14: A közösség értékét nem csak a lélek számítatja meg, hanem az is, hogy képes-e továbbadni önmagát. A nyelvet, a hitet, a hagyományokat, emlékezetek, és azt az érzést, hogy összetartozunk. Torda pedig erre immár 250 éve képes.
12: Torda jubileumára Mezei Zsuzsanna nyugalmazott levéltáros egy könyvet is kiadott, amely főleg fotókon keresztül mutatja be a település múltját.
15: Van 1800-as évek végéről kép egészen a 60-as évek végéig, és miért éppen a 60-as évek vége? Elsősorban akkor már bejött a színes fénykép. Másodszorban Tordán nagy változások voltak a 60-as években, mert megépült az első út, és az az első út elvitt a tordaiakat. Megjelentek az első traktorok, lovak, kimentek divatból, úgyhogy a 60-as évvel záródott az úgymond zárt tordai közösség élete.
12: A Tordai Sportközpontban megrendezett ünnepséget Ótott Róbert, a tartományi kormány alelnöke nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a történelem során a nehézségek ellenére Torda megmaradt.
16: Sokan hittek a szülőföld erejében, hittek a közösségben, és hittek abban, hogy minden nehézség után újra fel lehet állni. Újrakezdések sorát élte meg ez a település, és minden egyes újrakezdésből megerősödve állt fel. És talán éppen ez a Torda legnagyobb ereje, vagyis a megmaradás akarata, az a rendíthetetlen erő, amely nem hangos szavakban mutatkozik meg, hanem a mindennapokban, a tettekben. Abba, hogy az emberek dolgoznak, építkeznek, közösséget szerveznek, ünnepelnek, gyermeket nevelnek, templomot töltenek meg élettel, és őrzik a rájuk hagyott örökséget.
12: A templom búcsú kapcsán nyilatkozott Masa Tamás, tordai plébános.
17: Torda közösségének egy nagy napjához érkeztünk, elsősorban a templom búcsú, hogy minden évben ismétlődik, május 16-án Nepomuki Szent János vértanú ünnepe, falunknak a védőszentje, templomunk védőszentje, és ebben az esztendőben egy külön kegyelem, hogy ünnepelhetjük a falu újjátelepítésének 250. évfordulóját. És ezt a templom búcsú egybekötve adunk hálát a Jóistennek az elmúlt 250 esztendőért, amit ugye ez a falu megélt, és kérjük a Jóisten áldását, hogy a továbbiakban is nem tudjuk meddig élünk, de amíg vagyunk, a Jóisten vezessen bennünket továbbra is egységbe, szeretetbe, békességbe, és valóban gyümölcsöző és virágzó legyen ez a közösség. Hogy valóban az a hivatás, amit kaptunk, hogy Szent Pált idézném, éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amit kaptatok. Arra a hivatásra pont ott, ahol éppen vagytok, éljétek meg ezt a szeretetet, Krisztust kövessétek, beszéljétek az anyanyelveteket, tanítsátok a gyermekeiteket anyanyelven imádkozni, és várjátok, hogy biztosan mennyországba kerültek.
3: Vizak nem ma van az égés ünnepe. Egy olyan hagyomány, amely során az 1804. május 20-án bekövetkezett nagy tűzvészre emlékeznek. Ám nem csak az emlékezésről szól ez a nap, hiszen a magyar közösség összetartásáról, egyházhoz való ragaszkodásáról szól. Verese Mese gyöngyvér összeállításában elsőként Koppándi József gyülekezeti tag szólal meg.
18: Mikor eljött Vizakna, az 1804-ben történt. A Vizakna akkor volt csak mindegy kalap, 6 utcája volt. A templom, akkor volt a piasztér, mert ott a minden szombaton volt gabona, majorság, állatok, az volt a piac. Ott a közepi volt kút is. Abban az időben mondták, és úgy tudom én, volt körülbelül 1300 lélek. Az egész faluban. Abból körülbelül 500-100 volt, mert normálisan 100 település volt. Ma az idő elmúlt, bekötöztek a lomákból. Vizaknak 2 dombköz van. Tavasz volt, május volt, és úgy mondják az emberek, hogy kellett a legelőtt takarítani. És megjutották azt a sok tövis, vagy amit vágtak ki. Jött egy nagy vihar, egy szél, és így magyarázták nekem, hogy elkapta azokat a vad, galagonyol tövis, mindenféle, és a szél gurította, egészen meddig elérte ezeket a házaszkákat úgy. De a szél nem állott meg, fújta tovább, és végigfújta az egész falut. Persze nem voltak akkor betonból, se a magyar házak, se a százházok se. És ahol bekapott, leégett. Akinek megszabadult, megszabadult, akinek leégett. És azóta 1804-től megmaradt egy hagyomány, hogy ünnepeljék ezt az égés ünnepét.
1: Mire megfogalmazódott bennem az a kérdés, hogy vajon a templomot érintette a nagy tűz 1804-ben, addig Béres Levente lelkész úr a prédikációjában említette azt, hogy a templom érintetlen maradt.
19: Pontos leíratunk nincsen erre nézve, az biztos, hogy a templom történetében nem maradt olyan emlék vagy forrás, hogy érintette volna a tűz a templom részét. A régi parókia igen, a melléképületek kigyúltak az istálló, nem találtunk olyan fejezést, hogy állatkár lett volna, tehát hogy valamelyik égett volna. A család megmenekült, oldották, amit lehetett.
1: Érdekes, hogy több mint 200 év után is megmaradt ez a hagyomány, hogy ezen a napon Isten tisztelet van, még akkor is, hogyha a munkanap lévén éppen csak egy tucatnyian tudnak az idősek eljönni.
19: Így igaz, az Isten tisztelet megmaradt mind a magyar közösség, mind a román közösségben. Annyi változás alakult ki a 90-es fordulat után, hogy az ortodox egyházak áttették a következő napra, tehát május 21-én van náluk két nagy szentjüknek az ünneplése, és akkor ők egybekötik azzal, tehát ilyen téren megszűnt az ökumenikus jellege. Az előtt együtt tartották, és mindig vándor istentisztelet volt, tehát mikor melyik felekezetnek a templomába gyűltek össze az emberek.
1: Vajon miért maradt meg ennyire élénken ez a nagy tűzvész, hiszen azután volt egy forradalom Vizaknán is, ha Petőfit idézzük, 4 napig dörgött az ágyú, és voltak itt még események, amelyek kevésbé súlyosak lettek volna?
19: Súlyosságuk megvolt, igaz, egy ilyen tömeges tragédia után mondhatjuk azt, hogy a bűnbánati jelleg miatt maradt fenn egy ilyen ünnep, főként az emlékeztetés miatt, hogy azért az Istenben kell bízni és bele kell kapaszkodni, és mai napig is ez az, ami mozgatja a református közösséget is, és emiatt is megmaradt a május 20-ai égés ünnepe, igaz 1804-re tekintünk vissza, viszont a gyülekezet és a közösség település történetében többször voltak, akár szándékos, akár pedig véletlenül kialakult tűzesetek, és ezekben is az ember mindig próbál valahogy egy kapaszkodót keresni, és ezt az Istennél találja meg.
1: Viszont nagyon pozitív volt az ön mai prédikációjának a kicsengése, hogy még 100 év múlva is lesz itt gyülekezet az ön bizodalma szerint, miközben látjuk azt, hogy egy szorvány vidékről van szó, elrománosodó, előregedő gyülekezetről van szó, amelyik gyakorlatilag küzd a gyerekhiánnyal is.
19: Mindenképp meg kell tartani a reménységet. Tehát úgy gondolom, hogy ha az ember tényleg Isten ígéreteire építi az életét, és ő benne bízik, akkor a jövő épül. Tehát azért, hogy csökkenünk a létszám szempontjából, látjuk azt, hogy mégis vannak gyerekek, a gyerekek szívesen jönnek a templomba, vagy a gyülekezeti alkalmakra, és hiszem azt is, ezt megint tapasztalat, hogy az emberi életben vannak kanyarok, főként ha fiatalok is felnőnek, akkor van más utakon való járás, de eljön az a pillanat, és általában ez a gyerekeknek az érkezés a családokban, amikor visszakapcsolódnak, mert szülőként biztonságban akarják tudni a gyereket.
3: Csíksomjon felkészültek a pünkös szombati búcsúra és a több százezer zarándok fogadására. Az idei fogadalmi zarándoklat mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Az ünnepi szentmisét szombaton 00:30-kor tartják a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyeregben, a hármas halomoltárnál. A búcsú előkészületeiről szerdán délelőtt a Csíksomjói kegytemplom előtti téren Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Timár Sándor Asztrik, ferences szerzetes, a Csíksomjói kegytemplom igazgatója tartott sajtótájékoztatót. Bíró István, csíkszeredai tudósítónk összeállításában elsőként a kegyhely igazgatóját halljuk.
20: Van a távolabbi előkészület, amikor meghívjuk a szónokot, október-novemberben már kiválasztjuk előző évben. A közelebbi előkészületek már elkezdődtek, hiszen nagyon sok mindent kell kivinni a Szentmise helyszínére. Hála Istennek vannak jó munkatársaink, önkéntesek, akik segítenek. Ez a közelebbi előkészület, és nyilván kérjük az zarándokoktól mindig, hogy legyen lelki felkészülés is. Közvetlenül a Szentmise előtt tesszük mi ezt, amikor imádsággal, énekekkel készülünk a Szentmisére.
21: A kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, de nem befolyásolják a liturgikus programot.
20: Most még dolgoznak, de abba fogják hagyni, és majd pünkösd után folytatják. Nyilván, hogy most a Csíksomjói kegytemplom fölállványozva, illetve egy kicsit elfüggönyözve várja az zarándokokat, de így is megvan a lehetőség, hogy a templomba be lehet menni, imádkozni a kegyszobor előtt, és kérni, illetve dicsőíteni a jó Istent.
21: Mi lehet 2026-ban ennek a búcsúnak a fő üzenete?
20: Azt majd a szónok meg fogja fogalmazni, és majd meglátjuk, hogy mit ad át nekünk, de én hiszem, hogy Székely János püspök úr olyan üzenetet fog adni, amivel egy évig táplálkozhatunk.
21: Hol tartanak a csíkszeredai városháza előkészületei a csíksomjói pünkösdi búcsúra? Korodi Attila polgármester.
22: Minden szabályzó fel van állítva, műszaki csapatok tudják a feladataikat, gyakorlatilag következik az az időszak, amikor az útlezárások, az élemhelységek, a város tisztán tartásáért a hulladékgyűjtő konténerek, közben a nyerekben szükséges digitális és villanyellátás, szükséges jelek és áramellátások, a garantálása, vadászársággal egyeztetés arról, hogy legyenek hajtások, hogy ne legyen vadállat megmaradva a Kisomi erdejében, amely problémát jelent állatoknak és nem csak az embereknek, hogy közben a közösségi közlekedési járatainkat átszerveztük a szombati napra és a vasárnapi napra. Szóval minden olyan elem, amely azért szükséges, hogy tudjunk egy biztonságos búcsút. részünkről adott, és emellett pedig a kultúrai szervező csapatunk együttműködő partner szervezetekkel segít abban, hogy a Mátnán lovaszarándoklat, a mától induló Hunyadi János napok, a központban csütörtökön pénteken lévő pünkösdi nagyvásár és a kulturális program kavalkád is működjön.
21: Mit üzenne a Csíksomjóra érkező zarándokoknak?
22: Érezzük azt, hogy zarándokolni jövünk. És ez néhány gesztus is jelent. Például az autókat távolabb hagyjuk. Amikor úgy érezzük, hogy lehet, hogy néhány kilométer egy gyalog érdemes megtenni, mert a többi zarándokkal együtt ráhangolódunk ennek a búcsújárásnak a szépségére. Azt mondja az zarándokoknak, hogy abban is figyeljünk egymásra, hogyha valaki bajban van, valaki segítségre szorul, legyen az egészségügyi, egy elveszett gyerek. Mindig keressék az első szervező embereket, azokat a segítő intézményeket, akik azért vannak itt, hogy segítsék, hogy a 300 ezer zarándok biztonságban megélje a búcsú örömét.
3: Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
0: A nap kérdése.
2: Lengyelországba indult első hivatalos útjára Magyar Péter több minisztere kíséretében, aki szerint az együttműködéshez elengedhetetlen az élő és erős alapokon nyugvó lengyel-magyar kapcsolat. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón elmondta, hogy ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak majd. Arra a kérdésre, hogy milyen irányba mozdulhatnak el a lengyel-magyar kapcsolatok, és a V4-ek szerepe felerősödhet-e, Kiszeli Zoltánnal, a Századvég politikai elemzési igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
4: Jó napot kívánok!
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én is, én Dávid Edit vagyok. A magyar-lengyel kapcsolatok, mondhatjuk-e azt, hogy talán sose voltak olyan erősek, mint Magyar Péter színre lépésével? És hogy ezt miért mondom, ugye Tar Zoltán volt az, aki beszélt arról, hogy Donald Tusk kampánycsapatával ők többször egyeztettek, hogy mi történt annak idején a lengyel kampányba. Másolják a mintákat. Láttuk a müncheni biztonsági konferenciát, ahol szintén Donald Tusk volt az, aki Magyar Pétert és Orbán Anitát fogadta. Hát ezek után mi meglepődhetünk-e azon, hogy Magyar Péternek első útja Lengyelországba vezetett?
4: Nem, hát sok helyre mehetett volna, úgy döntött, hogy az első hivatalos útja az Varsóba vezet. Hát milyen véletlen, Orbán Viktornak az első hivatalos útja 2010-ben szintén Varsóba vezetett, akkor is nagyon jók voltak a lengyel-magyar kapcsolatok, és 98-ban Orbán Viktor miniszterelnöki legelső hivatalos útja pedig Bécsbe vezetett. Hát milyen véletlen, most Magyar Péter ezen az úton hazafele Bécsen keresztül jön. Tehát azt látjuk, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok ezer éve jók, ugye korábban szomszédos országok voltunk, Trianon óta nem vagyunk szomszédosak, de amikor a lengyeleket üldözték, nálunk találtak menedéket, amikor a magyarokat üldözték, a magyarok Lengyelországban találtak menedéket, és hát ugye nagyon szoros együttműködés volt a történelem folyamán, az 56-os eseményekre, ha gondolunk, ami pont a lengyelországi tüntetések robbantották be azt a szikrát Magyarországon, és a műegyetemisták a BEM szoborhoz vonultak, tehát látjuk ezt a szoros együttműködést. És hát a rendszerváltás idején Lengyelország és Magyarország volt az a két éllovas ország, amely diktálta a tempót. A lengyelek valamelyest előttünk jártak, például lengyeleknél korábban volt az első választás, és ott a lengyel szenátus egészét és a Szejm, az alsóház harmadát választották szabadon, és akkor eltelt fél év, és a magyar választáson 90 tavaszán már az egész Magyarország gyűlés szabadon lehetett választani, tehát ezért is beszéltek erről a két országról. Ugye utána a visegrádi együttműködés volt az, ami a térségünket egy új integráció tömörítette, és ugyanúgy egyébként, ahogy a 14. században az osztrákok ellen fogalmazódott meg az a szövetség, mert túl sok vámot szedtek az osztrák rabló lovagok, raubritterek a Magyarországról Lengyelországba menő kereskedelem útja mentén, és ezért állapodott meg a három király, a magyar, a cseh és a lengyel király arról, hogy akkor az észak-dél irányú kereskedelmet más irányba kell fordítani, és ezért ugye sokkal felgyorsult a kereskedelem. Ugye most is hasonló helyzet van, az észak-dél irányú együttműködést kell erősíteni, Ja, majd reméljük, hogy az a terv, ami már régóta az asztalon van, hogy Budapestről 5 óra alatt el lehessen jutni gyorsvasúttal Pozsonyon, Brünnön, Krakkon keresztül Varsóba, ez akkor ez egy lendületet kap. Tehát nagyon sok olyan projekt van most is, amiket már eddig is előkészítettek. Lehet, hogy most azzal, hogy most a két kormány között jó az együttműködéshez felgyorsul, de itt utolsó gondolatként hadd tegyem hozzá, hogy a V4-ekben mindig, amikor van egy választás, akkor a V4 újra alakul. Hát volt, hogy V1 volt, volt, amikor Lengyelország volt elszigetelve, volt, amikor Magyarország volt egy oldalon, és most éppen talán V2+2 van, hogy a magyar és az új magyar kormány és a lengyel kormány van az egyik oldalon, és a cseh és a szlovák kormány meg a másikon, de ez minden választással változik. Jövő októberben lesz Lengyelországban választás, és annak a választásnak a függvényében újra alakulhat a V4-en belül a dinamika.
2: Azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, éppen most tart Donald Tusk és Magyar Péter sajtótájékoztatót, tehát ott lehet, hogy hangoznak el konkrétumok is. De hogyha már itt ugye a történelmi visszatekintésben is azt mondta, hogy Lengyelország volt mindig az az ország, ami kicsivel Magyarország előtt járt, akkor mondhatjuk-e azt, hogy Lengyelország szintén Magyarország előtt járt, hiszen azok a politikai folyamatok, amiket most itt látunk Magyarországon is megvalósulni, az mint hogyha megtörtént volna Lengyelországban.
4: Hát igen, most vannak hasonlóságok. Ugye Lengyelországban a Jog és Igazságosság pártja volt kormányon, és ők is egy illiberális patrióta politikát folytattak. Ugye azért beszélhettünk mondjuk akkor szorosabb magyar-lengyel együttműködésről. Az ukrajnai háború ezt az együttműködést megakasztotta, eltérően ítélte meg a PISZ kormány és a Fidesz-KDNP kormány az ukrajnai konfliktus. A lengyelek azt a következtetést vonták le a történelemből, ez mai napig érvényes a lengyelekre, a skandinávokra, a baltiakra, hogy az oroszok meg fogják őket támadni. Van, aki 2030-ra idézőjelben várja ezt a támadást, vagy az akkor számol egy orosz támadással a Baltikum ellen, a Szuvalki folyosó ellen. Van, aki 2035-öt mond, tehát ők azt gondolják a történelemből, nekik ez a tapasztalatuk, hogy az oroszok előbb-utóbb megtámadják őket, és hiába a NATO-nak a tagjai, a világ legerősebb védelmi szövetségének, hiába az Európai Uniónak a tagjai, ők ettől félnek, erre készülnek. A lengyelek GDP arányosan 4%-ot költenek a hadseregre, honvédelemre, és egy nagy hadsereget akarnak építeni. Ugye Magyarország a tárgyalásos megoldást támogatta, az előző Fidesz kormány mindenképpen, Donald Trump békeerőfeszítéseit, hát most meglátjuk az új kormány milyen irányba fordítja ezt, de a lengyeleknél az a kormányváltás már 23 októberében az akkori választáson bekövetkezett, és hát Magyar Péter azért is ment Varsóba, több oka van, az egyik talán az, hogy emlékeztesse Brüsszelt arra, hogy a 23 decemberében hivatalba lépő lengyel kormánynak egy cselekvési tervére feloldotta az uniós fejlesztési pénzek zárulását, és azt a tervet azóta nem sikerült teljességében megvalósítani, hiszen annak a kormánynak nincsen kétharmada, és a lengyel államfő kritikus ezen program egyes pontjaival szemben, tehát például megvétózza ezeket a programnak a megvalósítását, annak egyes pontjait, és ezért nem tudták megvalósítani Tuskék azt a tervet, amit Brüsszelnek benyújtottak, és hát Magyar Péter talán arra emlékezteti őket, hogy ez az új magyar kormány is benyújt egy új programot, a hírek szerint az újjáépítési programhoz, a Covid utáni újjáépítési alap, az RRF 10 milliárd eurójára, és azt remélik, hogy ezt az új programot a bizottság gyorsabban elfogadja, mint a lengyeleknél, itt a hivatkozás, itt az utalás erre, és akkor, ha ezt elfogadják, ennek az előkészítése már zajlik, az új kormány tárgyal a bizottsággal, hogy ezt a gyorsított eljárást talán alkalmazhassa Brüsszel, és akkor ezt a pénzt augusztusig egy magyar állami bankba utalják, és akkor innen Magyarországról történne ezeknek a projekteknek a megvalósítása. Tehát itt is van egy lengyel tapasztalat 23 végéről, 24 elejéről, és hát Magyar Péter erre a hullámra szeretne felugorni, hogy a bizottság minél gyorsabban oldja fel az zárulást. Azért van 27 szupermérföldkő a bizottság részéről meghatározva, tehát azért azt is látni kell, hogy ez nem lehet egy az egyben átültetni azért a lengyel modellt.
2: Igen, azt is láttuk, hogy Brüsszelből nézve Lengyelországban a jogállamiság abban a pillanatban helyreállt, ahogy Donald Tusk lett a miniszterelnök, hiszen megkapták a pénzeket, de ez azért Brüsszelnek is üzenet, mégpedig azért, mert bár a néppárt elnöke Weber azt mondta, hogy Magyar Péternek ugyanúgy bizalmat kell szavazni, az Európai Unióban azért többen szólaltak föl, hogy Magyarország pont a lengyel minta miatt azért nem kaphatja meg az uniós forrásokat, mielőtt bármit is teljesítene, hiszen azt látják, hogy a lengyelek be is bíztak, ők is megígérték, és mégsem sikerült teljesíteni, a pénz viszont ott van náluk, és azért azt ne felejtsük el, hogy óriási botrányok voltak abból, hogy az uniós forrásokat Lengyelországban hogyan használták föl. Volt itt lámától kezdve luxus jachtig minden, arról szóltak akkor a hírek, ami azért Brüsszelig is eljutott.
4: Igen, tehát azt kell látni, hogy azért az a jogállamiság Lengyelországban elég érdekes egy-egy területen, mondjuk ami a lengyel közmédia átalakítását jelentette, vagy egyes képviselőknek a letartóztatását annak ellenére, hogy mentelmi joguk volt, hogy ki is kellett engednie a lengyel hatóságoknak azokat a most már ellenzékhez tartozó képviselőket, akik annak dacára tartóztattak le, hogy mentelmi joguk van, tehát nem kérték ki előtte a mentelmi jogukat. Hát ennek dacára Brüsszel a jogállamiságot már nem látja veszélyeztetve Lengyelországban. Tehát ilyen szempontból az új magyar kormánynak ezt a 27 mérföldkövet kell teljesíteni. Ugye az előző kormány azt mondta, hogy ők 20 pontot teljesítettnek látnak, 7 pontban volt vita. Hát nyilván most az új kormánynak, az új országgyűlésnek meg kell néznie, hogy ők hogy látják a pontok teljesülését. Hát vannak, amiket viszonylag könnyű itt Magyarországon módosítani, mondjuk a modellváltó egyetemeket fenntartó kuratóriumok összetételét viszonylag gyorsan egy kétharmados törvény módosításával meg tudják változtatni. Vannak, amik így gyorsabban mennek, amikor a gender ideológia térnyerését egy alaptörvénymódosítással megengedhetik, amikor kiveszik az alaptörvényből a hagyományos családmodellre való utalás, vagy a két biológiai nem meghatározását, és akkor utána, hogyha a törvényeket is módosítják, akkor a hagyományos vagy a biológiai felfogástól eltérő felfogást is terjeszthetik akár az oktatási intézmény, vagy Brüsszel ezt ugye elvárja, az előző kormány ezzel szemben kritikus volt. Ugye érdekes, Magyar Péter azért is mehetett Varsóba, vagy abból is tud tanulni, mert júniustól életbe lép a kötelező szétosztási kvóta. Ez egy vészhelyzeti szolidaritási mechanizmus, hogyha hivatalosan talán így hívják Brüsszelben. Ez azt jelenti, hogy ha egy migráns hullám éri el az Uniót, és a frontországok túlterhelté válnak, Olaszország, Spanyolország, Görögország, akkor szétosztják az embereket. Ugye Tuskék elérték azt, hogy Lengyelország mentességet kapott ezen kötelező kvóta alól, mert Fehér Oroszország és Oroszország felől egy migrációs nyomás alatt van Lengyelország, meg balti országok egy része, és erre hivatkozva kaptak ők felmentést a kötelező kvóta alól. Hát nyilván Magyar Péter is elérheti azt, hogy Magyarország annyira ügyes, hogy Magyarország is felmentést kapjon ezen kvóta alól, hiszen mi a déli kerítésnél ugye védjük a Schengeni övezetet, az Európai Uniót, tehát ez az egyik opció. Lengyelország ebben ügyesebb volt, hát meglátjuk, hogy Magyar Péter mit tanul itt Donald Tusktól, hogy mi is el tudjuk-e érni, az új kormány el tudja érni Magyarország mentességét a kvóta alól.
2: Azért érdemes erről beszélni, mert a kiutazást megelőző, ugye a kormányülést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott Magyar Péter, hogy azért is megy Lengyelországba, hiszen lám-lám van az Európai Unióban olyan jól működő kerítés, ami után nem kell büntetést fizetni. De össze lehet-e valójában hasonlítani a Lengyelországban lévő kerítést e tekintetben a magyar kerítéssel? Tudjuk, hogy ott volt Ursula von der Leyen, és megdicsérte azt, főleg ugye a Fehér Oroszországból érkező migránsok kapcsán, megdicsérte azt, hogy Lengyelország mennyit is tesz azért, hogy az Unióban eljussanak be a migránsok, míg Magyarországon jogellenesnek mondták a kerítést. Emlékszünk, még az osztrákok is később úgy hivatkoztak a sajátjukra, hogy nekik szárnyas kapujuk van, nem kerítésük. De lehet-e ezt egy lapon kritikaként említeni Orbán Viktornak, hogy miért nem úgy csinálta, mint ahogy a lengyelek, hiszen egészen más a kiindulási alap.
4: Én ugye azt látjuk, hogy Fehér Oroszország felől van Lengyelország és a Baltikum egy része migrációs nyomás alatt, mi ugye a nyugat-balkáni útvonalon. Igazából, ha jól követem az eseményeket, a bizottság a jogi határzárat kifogásolta Magyarországon, tehát nem a fizikai határzárat, bár azt is volt, aki kifogásoltak az Európai Parlament részéről, de igazából a jogi határzár az, amit meg akarnak szüntetni, és azt kérik a magyar kormány. Az előző kormány erre nem volt hajlandó, mert ez kinyitná a kaput a migránsok előtt, akkor fölösleges a fizikai határzárat fenntartani, hogyha bárki kopogtathat a határátkelőn, és elmondja a történetét, hogy ő kiskorú, afgán, szudáni, szír, iraki, kiskorú, homoszexuális, áttért keresztény, és akkor annak az ország adott esetben Magyarországnak kell lefolytatni az eljárást az országon belül, és ha regisztrálták a migránsokat röszkén, mondjuk beengedtük a határon, ha jogi határzárat eltörli, az új kormány be kell engedni őket, akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon regisztrálják őket, és itt kell lefolytatni az eljárást, és hiába megy tovább az az ember fizikailag Németországba, Hollandiába vagy Svédországba, ha már röszkén regisztrálták, mert a görögök ezt elfelejtették be valamilyen okból, akkor ugye, ha Svédországban őt megtalálják, akkor hazaküldhetik Magyarországra a Dublin 3-as egyezmény keretében. Tehát ilyen szempontból ezért nem akarta az előző kormány a jogi határzárat eltörölni, mert most a belgrádi magyar nagykövetségen lehetett beadni a menedékkérelmeket. Hogyha az új kormány az uniós pénzek hazahozataláért ezt eltörli, akkor ezt kell tennie, és hát persze ugye akkor le kell folytatni az eljárást, és az elutasított menedékkérőt akkor nekünk kell hazaküldeni, és hát ugye látjuk, hogy a kibocsátó országok nem nagyon lelkesednek azért, hogy visszafogadják a saját korábbi állampolgáraikat. Ez is egy olyan feladat, amivel az új kormánynak meg kell küzdenie. Látjuk, hogy a lengyelek azzal, hogy felmentést kaptak, ezzel igazából a mondjuk Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból nem kell átvenniük, hogyha ott egy nagy tömeg feltorlódna embereket, akik meg Oroszország felől jönnek, vagy Fehéroroszország fel, azok meg ugye tovább akarnak menni, viszont a németek szigorították a határellenőrzést a német-lengyel határon, tehát a lengyelek így két tűz között vannak, és hát a németek is abban érdekeltek, hogy aki mondjuk átvergődi magát Fehéroroszországból Lengyelországba, annak az eljárását Lengyelországban folytassák le, mert Németországra nyugodtan ki lehet rakni a megtelt táblát.
2: És ugye ha ez a jogi határzár megszűnik, akkor az újabb kérdést vet föl, hogy ez a migrációs hullámot mondjuk Magyarország irányába erősíti-e, de talán ez egy következő műsornak lehet a témája, hogyha könnyebb, hogy átjussanak. De ugye Magyar Péter azt mondta, hogy infrastruktúra, kultúra és az agrárium területén is lesznek egyeztetések. Az agrárium területén van egy nagyon fontos közös pont Magyarország és Lengyelország között, mégpedig az, hogy amikor Ukrajna felől megindultak azok a bizonyos gabona szállítmányok, hogy az Európai Unió megnyitotta a piacokat, bár először azt mondták, hogy csak tranzit útvonalként, de tudjuk és látjuk, hogy a magyar gabonatárolók hogy teltek meg akkor az ukrán silány minőségű gabonával. A lengyel gazdák sokkal erélyesebben léptek föl, hiszen láttuk azt, hogy a határnál ezeket a gabonát szállító vonatokat ők fölborogatták. Kérdés lehet, hogy az agráriumot érintő kérdésekben most tárgyalnak-e, már csak azért is, mert május 13-mal ugye a vészhelyzeti kormányzás megszűnt, és törvényi erőre emelt több mindent is Magyar Péter, viszont eközött nem látjuk, hogy az Ukrajnából behozandó mezőgazdasági termékeket továbbra is tiltanak.
4: Igen, hát ugye azért nem kellett a magyar gazdáknak annyira tiltakozniuk, mert a magyar kormány megvédte őket. Ugye a lengyel kormány más hozzáállást, a Tuskféle kormány egy más hozzáállást követett, és hát emlékszünk, hogy talán 23 decemberében egész Európában tüntettek a gazdák, a dízelolaj ár miatt, vagy az ukrán dömping élelmiszerek ellen, és hát ennek eredményeként korlátozta a bizottság egy ideig az ukrán élelmiszerek közvetlen behozatát, mert valóban az volt a történet még, amikor Brüsszel engedélyezte az ukrán gabona behozatalát, hogy ez az afrikai éhezők megy keresztül az Európai Unión. Ezt úgy hívták, hogy szolidaritási folyosókat nyit az Európai Unió, csak hát a termelők rájöttek, hogy olcsóbb az ukrán dömpinggabonát felhasználni mondjuk takarmányozásra, vagy az élelmiszer alapanyagként, és nem a hazai termést. Hát ugye ez olcsónak tűnik, de hát hogyha a hazai termelők tönkre mennek, akkor ez az élelmiszerellátás biztonságát, a hazai gazdák megélhetését veszélyezteti, ezért is tüntettek a gazdák egész Európában, ahol a kormány megengedőbb volt, ott durvábban, erősebben, mint Németországban, vagy Lengyelországban, vagy Hollandiára is emlékszünk, ott is mondjuk a gazdák elleni fellépést megelégelték, de biztos, hogy Magyarországon ugye a tiltakozások ellenére, a kormány tiltakozása ellenére, és az európai tiltakozás miatt, ugye mi a tranzithoz, az előző kormány a tranzithoz járult hozzá, hát az új kormánynak ebben is döntenie kell. Azt látjuk, hogy ugye van egy másik veszély az európai mezőgazdaságra, ugye ez a Mercosur megállapodás, hogy az európaiak, mint főleg németek autókat adhatnak el Latin-Amerikába, Dél-Amerikába, cserébe beengednek bizonyos élelmiszereket, és hát pont a tiltakozások miatt például most a marhahús behozatalát korlátozni akarja az Európai Bizottság, a brazilok mondják, hogy bocsi, de nem ebben állapodtunk meg, akkor mi meg az autók behozatalát fogjuk. Tehát azt látjuk, hogy Brüsszel nagyon rosszul tárgyalja ezeket a megállapodásokat, és hát előbb-utóbb az európai gazdák és az európai élelmiszerellátás lehet a veszély. A lengyelek is egy mezőgazdasági ország, Magyarországon is erős a mezőgazdaság, És ami veszélyként fenyeget, hogy az új 7 éves költségvetésben, ami 28-tól 34-ig lesz az Európai Unióban, például csökkenteni akarják a mezőgazdasági és kohéziós támogatásokat. Ugye Magyarországnak a keleti déli része, illetve Lengyelországnak is a keleti része profitál ezekből a támogatásokból, és ha ezt 20-30%-kal csökkentenék, hogy Ukrajnát erősebben támogassák, vagy a fegyvergyártásra költsék azt a pénzt, amit eddig a kohézióra vagy a gazdákra költöttek, ugye ez a lengyeleket, franciák, a spanyolokat, többi nagy mezőgazdasági országot is hátrányosan érinteni. Tehát van olyan közös téma, amiben nem csak a lengyelekkel, de mondjuk a nagy déli mezőgazdasági országokkal, vagy a kohéziós támogatások eddigi haszonélvezőivel össze tudunk fogni. Ami a rossz hír, hogy a bizottság az új 7 éves költségvetésben már az első eurócentet egy feltételességi mechanizmussal akarja ellátni. Tehát ha mondjuk a franciák jövő tavasszal úgy döntenek, hogy egy szuverenista patrióta kormányt választanak, vagy mondjuk a románoknál, ugye láttuk, hogy a román szocialista párta, a nacionalistákkal keresi a szövetséget, hogy leváltsa a globalista kormányt. Tehát azt látjuk, hogy van egy mocorgás Európában, mert az európai gazdaság nem úgy teljesít, az európai emberek életszínvonal nem úgy alakul, és hát a háborúra van pénz, ugye másra nincs, és azt látják az emberek, hogy a hagyományos pártokra, ha szavaznak, az nem jó, ezért más pártokra szavaznak Nyugat-Európában, látjuk Németországban, Franciaországban a mozgásokat, Olaszországban, Spanyolországban, bocsánat, ott is, hogy a választásokon látjuk, a regionális választásokon, vagy Angliában is. Hát ilyen szempontból van egy mozgás, és Brüsszel ezt úgy akarja, nem egy jó politikával, hanem azzal, hogy már az első centet feltételességgel fizeti ki. Tehát, hogyha egy ország nem áll be a sorba, akkor úgy, mint korábban Lengyelország esetében, vagy mostanáig Magyarország esetében felfüggesztik a pénzt. Hát képzeljük el, hogy micsoda konfliktus lesz, ha a franciák mondjuk Marine Le Pen pártját választják jövő tavasszal, erre minden esély megvan, megnyerik a parlamenti választást, egy szuverenista politikát folytatnak, és akkor Franciaország nem kapja meg azokat a támogatásokat, amelyek ugyanúgy megilletnék őket, mint korábban a lengyeleket, vagy minket, azok a támogatások, amiket szintén ilyen jogállamisági hivatkozásokkal felfüggesztenek. Nagyon érdekes idő előtt áll Európa, mert nagyon sok országban van egy patrióta fordulat a küszöbön, és hát egyre nehezebben tudják ezt megakadályozni. Tehát Ausztria, Németország, Spanyolország, Franciaország, Anglia ott van, hogy olyan pártok nyernek, amelyek szembe mennek ezzel a brüsszeli politikával, a háborút, a migrációt, a gender ideológiát támogató politikával, látjuk a számokat, és hát egyre nehezebben tudják ezt megakadályozni. Magyarország és Lengyelország most abban a táborban van, amelyik ezzel a brüsszeli politikával egyszerre menetel. Tehát azt látszik, hogy most Magyarország átsodródott, pontosabban a magyar kormány, hogy átsodródott arra az oldalra, ami a brüsszeli politikát, a berlini politikát támogatja, míg az európaiak nagy része most egy másik fordulatra készül. És hát ez azért érdekes, mert a német politika, ahová most ugye a Tusknak a kormánya tartozik, az Európai Néppárthoz, vagy Magyar Péter kormánya is, ők ugye miben gondolkodnak, hogy egy 150 milliárd plusz a németek most egy 500 milliárdos fegyverkezési tervet indítanak, hogy a német hadsereg legyen a legnagyobb, a lengyelek egy szintén nagy hadsereget építenek, tehát a magyar honvédelmi miniszter is ugye kint van Varsóban, a lengyelek nagyon jól együttműködnek az ukránoknál a drónelhárításnál, tehát itt van egyébként ez egy fontos terület, tehát a drónelhárítás egy nagyon fontos terület, tehát itt biztos, hogy van esélye az együttműködésnek, ez biztos, hogy Magyarországnak is jó, de az, hogy ezt a Német-Európa projektet, ami a többségi szavazásra való áttérést jelenti, a bizottság létszámának a csökkentését, a költségvetés átstruktúrálását, átpolitizálását a feltételességi mechanizmussal, de nem biztos, hogy ezért a déli országok annyira lelkesednek.
2: Ugye most itt azt beszéltük, hogy Lengyelország és Magyarország is átsodródott, de azért nézzük meg, hogy van-e ezen a sodródáson egyfajta fék Lengyelországban, már csak azért is, mert nem csak Tuskkal, hanem a lengyel elnökkel is találkozni fog Magyar Péter, és hát ott az elnök választás az a Donald Tusk kormányalakítása után 2 évvel volt, és azt látjuk, hogy a PiS volt az, aki képes volt utána elnököt adni Lengyelországnak, amire mondhatjuk azt is, hogy a lengyel emberek döntöttek a választások után, és minthogyha egyfajta népítélet is született volna, még hogyha szoros is volt az az eredmény, de a kormányról is mondtak egyfajta kritikát. Azért is lesz érdekes Navrockival ez a találkozó. Itt szóba kerülhet-e az, hogy Magyar Péter itt, ami Magyarországon a köztársasági elnök körül most kialakult, hogy lemondásra szólította föl Sulyog Tamást, és minthogyha arról is beszélne, hogy Magyarországon is az elnöki rendszert egészen más alapokra kellene helyezni, konszenzus kellene ahhoz, hogy Magyarországon az elnök valóban a nemzet egységét teremtse meg. Na, a lengyeleknek ez a rendszere lehet-e példa Magyar Péter számára?
4: Hát ugye Lengyelországban az elnöknek a külpolitikában van mozgástere, de nem tud szembe menni a parlamentet. A Franciaországban nagyobb az elnök mozgástere a külpolitikában, tehát ez egy érdekes, ez a lengyel modell, a félelnöki modellnek egyfajta variációja, és amikor az elnöknek, elnök pártjának nincsen többsége a lengyel törvényhozásban, akkor nyilván az elnök mozgástere is szűkül, de láttuk, hogy az elnök reprezentálja mondjuk Lengyelországot, mondjuk amikor Donald Trump-al tárgyalt az előző elnök, amikor mondjuk Lengyelországba helyezték át Németországból az 5. amerikai hadtestet, akkor például emlékszünk, hogy Andrzej Duda volt most hát az előző lengyel elnök, aki aláírta a szerződést. Ugye Lengyelország 2 milliárd dollárt ajánlott föl az amerikai katonai támaszpont létrehozására, és még Ford Trumpnak akarták hívni Trump elnök első ciklusát, aztán más nevet kapott, de tehát a lengyel elnöknek szimbolikus szerepe van, de van a külpolitikában egyfajta szerepe, hogy Lengyelországot képviseli. Biztos, hogy Magyar Péterék egy új elnöki rendszerben gondolkodnak, tehát a köztársasági elnök új szerepében, és hát ezt az új jogosítványt nem akarják az előző parlamenti többség által kinevezett köztársasági elnökre, Súlyog Tamásra ruházni, de hát nyilván ez pont arról szól, a fékek és ellensúlyok rendszer, és ez Lengyelországban nagyon szépen látszódik, hogy az elnöki ciklus áthúzódik a parlamenti cikluson, és az elnököt hiába pártok javasolják, hiába pártok képviselői választják meg a parlamentben, amikor megválasztották, mint az alkotmánybírákat, a számvevőszék elnökét, onnantól kezdve az alaptörvény és a törvények szellemében kell ellátni a feladatát, és nem az őt delegáló vagy megválasztó párt érdekében. Tehát ez az a dolog, ami lengyeleknél is most ugye egy fékek ellensúlyok rendszerében működik. Hát van, aki ezt talán erősnek tartja, hogy az elnök miért vétóz meg egyes döntéseket Lengyelországban, de lényeg az, hogy ennek kéne biztosítani a fékek és ellensúlyok rendszerét. És ugye azzal, hogy Magyar Péter találkozik a lengyel elnökkel, nyilván azért is fontos, mert a lengyel elnök itt volt márciusban, ugye a Lengyel-Magyar Barátság napja kapcsán, és a március 15-ben tábornok és más közös történelmi emlékek miatt, és ugye ez is nagyjából egy gesztus is lehet felé, hogy hát hiába volt itt, hiába találkozott Orbán Viktor, mint akkori miniszterelnökkel, ugye ő most viszonozza ezt a látogatást, hogy Magyar Péter találkozott Valenza korábbi lengyel köztársasági elnökkel, akit most tüntettek ki az Európáért érdemrenddel, vagy ugyanúgy például talán a krakói érsekkel, aki az egyházon belül egyfajta megújulást képvisel, tehát ezek is fontos szempontok voltak, mondjuk Krakóban, ez is egy szép gesztus volt, hogy megkoszorúzta a Bátorinak, illetve Szent Hedvignek a sírját. Tehát ilyen szempontból ezek fontos gesztusok, ezek erősítik a lengyel-magyar kapcsolatokat. Hát a többi nyilván van egy üzleti része, és hát van egy olyan része, ami a politika, és hát talán ez a legérdekesebb számunkra.
2: És hát az is nagyon érdekes, hogy Ausztriába fog vezetni majd Magyar Péter útja. Onnan már azért olyan sajtóhíreket hallhatunk, hogy beszűkült az előre tervezett program, majd biztos kiderül, hogy ennek mi áll a hátterében, de az is biztos, hogy Magyar Péter a V4-ek kapcsán már beszélt arról is, hogy érdemes lenne ehhez az osztrák sógoroknak is csatlakoznia.
4: Igen, hát tartott volna több beszédet Magyar Péter, a kereskedelmi kamarában, aztán végül is ebből egy ebéd lesz, tehát ilyenekre kell gondolni, amikor arról beszélünk, hogy beszűkült a program, vagy ilyen európai rendezvényen, európai uniós európai politikáról szóló rendezvényen tartott volna egy beszédet, talán ez is elmarad. Igen, tehát azt látjuk, hogy Magyar Péter felvetette április végén, hogy a szlavkovi együttműködést, a csehek, szlovákok és osztrákok regionális együttműködését, ami már több mint 10 éves, hogy kik össze kéne nyitni a visegrádi együttműködéssel. Erre voltak ötletek egyébként, ezt sem ő találta ki. Zeman korábbi cseh elnök ezt már felvetette, akkor ez nem talált komoly fogadtatásra, mert Ausztriának 624 milliárd dollár volt tavaly a GDP-je, ez nagyjából annyi, mint a cseh, a magyar és a szlovák GDP együtt. Ugye a lengyel GDP az 1100 milliárd dollár körül van, tehát egy olyan erős szereplő lépne be a körbe, amely hiába Lengyelország népesebb ország, még nagyobb GDP ország, azért az osztrákok, a történelmi szerepük plusz a nettó befizetői erős gazdasági pozíciójuk alapján dominálnák ezt az együttműködést, és hát ha az osztrákokat beengednék, nyilván történelmileg, földrajzilag, politikailag, ez gazdaságilag ez indokolt lehet, de akkor ott vannak a szlovének, a horvátok, és akkor hát a románok sem akarnak ebből kimaradni, akkor jönnének a bulgárok is, tehát igazából volt erre például például a rendszerváltás idején a hexagonále, a pentagonále, amikor Olaszország, Szlovénia, Ausztria, Magyarország, Horvátország működött együtt Csehországgal, Szlovákiával, tehát voltak ilyen regionális kezdeményezések, de a visegrádi együttműködés az egy ilyen mag lehet, és alkalmanként persze kiegészülhet más országokkal, de talán azt gondolom, hogy most nincs meg az a fogadókészség, én úgy látom az osztrákok érkezésére. Egyes kérdésekben biztos, hogy lesz együttműködés az osztrákokkal is.
2: És hát egy nagyon fontos belpolitikai történésre is rávilágított ez a lengyelországi látogatás, méghozzá az, hogy Ruf Bálint lesz az, aki miniszterelnök helyettesként még Orbán Anita mellé becsatlakozott a kormányzatba. Azt hiszem, hogy ez egy külön műsor témája lehetne, hogy ezt is megvitassuk, de talán majd legközelebb. Nagyon szépen köszönöm Kiszeli Zoltánnak, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
5: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 19 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Fehérvári Petra szerkesztésében. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség. Ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki

0: tárgyalásokat. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NIS olajvállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése, ami Szerbia számára alapvető feltétel. Az Egyesült Államok korábban szankciókat vezetett be a szerb olajvállalat ellen az orosz többségi tulajdon miatt, és május 22-ig adott haladékot az intézkedés életbe lépése előtt. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendeztek konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, azbesztel szennyezett kőzuzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segítenek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Jelentkezni a hellonext.hu oldalon lehet május 31-ig. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig elnevezésű kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy záporzivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki, többfelé megerősödik a szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűl a levegő, holnap délután 22 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. 5 perccel múlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak itt a Kossuth Rádióban. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Csökkenhet idén a termőterületek nagysága, ennek ellenére elültették a dinnyepalánták 95%-át.
3: Vannak olyan gazdák, akiknek már bekötött a dinnyéjük akár 10-14 nappal ezelőtt is, és azokból a dinnyékből akár július 10-15-e körül már kerülhet a magyar fogyasztók asztalára.
2: De holnap hajnalban bemutatjuk az országosan is egyedülálló pécsi permakultúrás parkot. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
4: A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának következő évadáról stúdióvendégünk Betterman Jákob, a zenekar Fagott szólamvezetője mesél. Pünkösdi örökség, ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén, és az Addikt című előadás a Fővárosi Magyar Színházban.
1: Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt.
6: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy írást, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradhattak. A polgári politika alapelve, ne hazudj! Ezzel a hangzatos címmel

0: jelentetett meg írást Boris Kálnoki, politológus újságíró, aki a bevezetőben azt írja, hogy az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint, a nagy koalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t, a Kereszténydemokrata Unió és a Bajorországi Keresztényszociális Unió szövetségét pedig a valaha volt legalacsonyabb szinten 22-23%-on. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett. Ez olvasható a bevezetőben, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy műsorunkban köszönhetjük az írás szerzőjét, Boris Kálnoki, politológus, újságírót. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
0: És hát itt a bevezetőben itt azt írja, hogy 27-28%-on mérik az AfD-t, és közben nekem mondta még a beszélgetés előtt, hogy ez már múlt idő, mert hogy ez a 27-28% ez lassan már a 30%-ot közelíti meg.
1: Persze mindig van a hiba határ ezeknél a közvélemény kutatásokban, de valóban most jött ki tegnap, azt hiszem, egy frissebb kutatás, ahol az AfD már 29%-nál áll. Érdemes tudni, hogy a legtöbb szakértő úgy véli, hogyha ez a párt eléri a 30%-ot, vagy e körüli érteket, mert ott tart igazában, akkor lehet, hogy ilyen tipping pointot értünk el, hogy attól kezdve nincs már megállás, és akkor a CDU lefelé csúszik, az AfD még feljön.
0: Ez azért is érdekes, mert egy éve van új kormány a Németországnak, és most, hogy arról beszélhetünk, hogy legnépszerűtlenebb politikus a kancellár Friedrich Merz, akkor ez gyakorlatilag az egész kormányra igaz, és akkor még mi várható a következő három évben? Egyáltalán kihúzza ez a kormány a következő három évet? Mert hogy egy évvel ezelőtt is előrehozott választás volt.
1: Én emlékszem, hogy amikor zajlott a választási kampány, én ott jártam, és videóriportot készítettem a Mandina számára annak idején, és CDU pártfogóktól és AfD politikusoktól azt hallottam, hogy ha marad a CDU a jelenlegi stratégiánál, az úgynevezett tűzfal stratégiánál, akkor nem fogja kibírni ezt a ciklust, akkor két éven belül újra választás lesz, és akkor valami változás. Vagy pedig Friedrich Merznek mennie kell, ezt mondtak akkoriban. Lehet, hogy pont az meg fog történni.
0: Mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk nyer az AfD, elszigetelődik Németország, maga az AfD elszigetelődik, hiszen most is sok olyan kezdeményezés volt, és korábban is, hogy próbálták betiltani, lehetetlenné tenni, akár a különböző tartományi vagy szövetségi választásokon.
1: Egyenlőre az AfD nem tud választást nyerni. Az a tűzfal politika, amíg az megmarad, az AfD nem tud kormányhoz jutni, országos szintén. Egy tartományban talán igen, lesznek választások szeptemberben Sachsen-Anhalt tartományában, hogy jelenleg a legfrissebb közvéleménykutatás szerint az AfD 42%-nál tart, és ha a parlamenti mandátumokat nézünk a regionális parlamentben, hát 42 kellene, 42 mandátum, és jelenleg 41-et kapná. Nagyon könnyen lehet, hogy ott abszolút többséget érnek el, ha nem változtatják a választási jogot, és alacsonyabbra teszik a bejutási küszöböt, ami jelenleg 5%-nál van. Szóval ha ez alacsonyabb lenne, akkor ilyen apró pártok mégiscsak bekerülhetnének a parlamentbe, és akkor nehézebb dolga lenne az AfD-nek. De az a tűzfal politika, ez arról szól, hogy senki ne lépjen koalícióba az AfD-vel. Tehát csak abszolút többséggel tud kormányhoz jutni, ez pedig országos szinten nem reális jelenleg. Viszont e tűzfal mögött fogságban találja magát a CDU, Friedrich Merz, mivel nem tudja keresztülvinni semmilyen kereszténydemokrata politikát. Ígérgetni lehet, ezt fogunk csinálni, azt fogunk csinálni, de amit mindig kapnak a szavazók, tehát ahányszor szavaznak a CDU-ra, mindig csak baloldali politikát tudnak kapni, mivel Friedrich Merznek a keze van kötve, szorul a szociáldemokraták segítségére, velük van koalícióban. És mivel ez így van, Hát akkor a párt elveszíti a hitelességét, az emberek lehet, hogy nem szívesen, de mégis csak fordulnak az AfD felé, mert más megoldást nem látják, ha normális polgári politikát akarnak kapni, akkor csak ehhez van.
0: Ez azért is érdekes, hogy gondolkodnak a német választópolgárok, hogy egyáltalán van még hajlandóság bennük ezek után, hogy választásról választásra mindig ugyanazt kapják. Tehát mondjuk egy ciklus végén fölismeri a német kormány, hogy milyen problémák vannak, baj van a gazdasággal, meg kellene oldani a nyugdíjkérdést, a migráció helyzetét kezelni kellene, és utána nem történik semmi. Majd jön egy új kormány, amelyik újra ezt fölismeri, és azt mondja, hogy igen, ezeket meg kell oldani, majd szintén nem történik semmi.
1: Pontosan így van. Nagyon érdekes lesz látni, hogy esetleg egy tartományban, Sachsen-Anhaltban többséget tud szerezni, abszolút többséget tud szerezni az AfD, mert az lenne az első alkalom ennek a pártnak, hogy kormányra kerülne legalább egy tartományban. Ez egy ki nem próbált párt. Ez biztos, hogy lesznek problémák. Ez biztos, hogy vannak benne olyan politikusok, olyan emberek, amelyek talán nem a legalkalmasabbak. Ez majd ki fog derülni, ha ott tartanak, de valóban az a helyzet arra fog vezetni, hogy a végén vagy egy lázadás tör ki a CDU-ban, Friedrich Merz megy, valaki más jön, aki esetleg koalíciót kötne az AfD-vel, és akkor ennek a következménye sajnos a CDU számára, ők is látják, hogy milyen veszélyes, az simán lehet, hogy annak az AfD lenne a nyertese, és akkor erősödik koalícióban is ez a párt, és a CDU pedig tovább zsugorodik. Ez a szenárió van, vagy pedig a kormányra jut előbb-utóbb talán mégis csak az AfD, az tele lenne problémákkal, kockázatokkal, mivel tényleg vannak ott problémás emberek ebben a pártban. Van Björn Höcke, aki a nagyon radikális nemzeti szájnak a feje. Ő biztos, hogy egy nagyon konfrontatív politikát vezetne be, a migránsokat mint haza szeretne küldeni, könnyen belátható, hogy tömegtüntetések lesznek, feszültségek lesznek, esetleg erőszak lesz az utcákon. Aztán van a szakpolitika, a több területen lehet, hogy az AfD tudná teljesíteni, de az meg meglátjuk. Érdekesség egyébként, hogy a közvélemény kutatásokban közben a válaszadóknak a többsége az AfD-t szakpolitikai szempontból kompetensebbnek tartja, mint maga a CDU. Ez egy újdonság.
0: Egy másik pártról nagyon kevés szó esik, a Die Linkéről. Ott mi a helyzet? Hiszen annak a vezetője az szinte hasonlóképpen gondolkodik, mint az AfD, csak éppen az ellenkező ideológiából, baloldalról.
1: Mint minden országban, a térségben, Németországban is gazdasági válságban élnek az emberek. Ez valamennyire itt is igaz. Itton talán a Fidesz vereségének az egyik oka, hogy már 6 éve gond van a gazdaságban, Romániában szintén. És ennek következtében van egy protesttábor, ami jobboldali, de van egy másik protesttábor, ami kifejezetten baloldali. Ha most próbálunk magunkat elképzelni egy ilyen fiatal német helyzetében, akkor majdnem lehetetlen lakáshoz jutni. Nem úgy, mint itt, ahol panaszkodnak a fiatalok, hogy nem tudnak lakást venni, hát arról meg sem mernek álmodni Németországban. Nem lehet lakást egy találni egyáltalán, és bérelni nem lehet, mert túl drága. Hihetetlenül drága a lakbérek, ott is, itt is egyébként. És akkor jön ez a Die Linke párt nagyon emocionális retorikával. Az működik valamennyire, úgy látszik a közvéleménykutatásokban, de egy centrális témával nagyon nagy disznóság, hogy a lakások olyan drágák. Ha mi leszünk a hatalmon, olyan törvényeket vagy szabályokat fogunk alkotni, amelyek köteleznek a tulajdonosokat, hogy sokkal olcsóban adjanak ki a lakásokat. Persze azt nem mondják, hogy az egyik oka ennek a helyzetnek a migráció. Attól van kevés lakás, és emiatt magasok a lakbérek.
0: Az AfD-vel kapcsolatban azért a német választópolgárok eléggé visszafogottak voltak az elmúlt időszakban, tehát ebben nyilván a sajtónak is nagy szerepe volt, ami azért a politikai közgondolkodást befolyásolja és befolyásolta, hogy hogyan ítéljék meg a németek az aktuális politikai helyzetet. Tehát van egyfajta visszafogottság, hogy mondjuk hova tegyék az X-et a németek? Tehát, hogy ennek a kockázatát, hogy mit jelent tehát egy AfD hatalomra kerülése?
1: Hát ez a, az a visszafogottság azért folyton van. Megjelentek az úgynevezett jobboldali gerilla médiumok, a Tichis Einblick, a News, a baloldalon is megjelentek hasonló médiumok, mint a Freitag például, vagy Jungle World. Nem hallottunk ezeket a neveket eddig itt, gondolom, de Németországban ezek kezdenek hatással bírni. Ott a hang nem sokkal nyersebb, sokkal konfrontatív, mint a hagyományos médiumok, és investigatív újságírást követnek el, ahol aztán rámutatnak, hogy mondjuk egy választásnál csalás történt, vagy visszaélés gazdaságilag, egyre jobban bírnak befolyással, és a hagyományos médiumok, mint például a Die Welt, ezt látják, veszélyben érzik magukat, mert ezt olvasták az emberek, hát ha nem kezdenek komolyan dolgozni a többi szerkesztőségben, akkor lehet, hogy gazdaságilag ők szenvedni fognak, gyengülni fognak, úgyhogy hagyományos médiumok, bizonyos hagyományos médiumoknál is én észreveszem, hogy egyre jobban mernek nagyon világosan állást foglalni érzékeny pontokban.
0: Ez újdonság. Mindenképpen, mert hogyha visszagondolunk, akár csak egy szűk 10 évre visszatekintünk, akkor az emlékezetes kölni újévi atrocitás, zaklatás, hogy arról nem lehetett beszámolni még Merkel idején, tehát egy kimondott utasítás volt, hogy a sajtó nem számolhat be róla, és csak egy hónap múlva derült ki februárban, hogy mi történt december 31-én.
1: A közmédiumokra ez igaz volt, a kereskedelmi médiumoknál nem volt ilyen utasítás, és nem is lehetett, viszont maga a rendőrség nem mondta ki a tényeket, és így lett egy fáziskésés a tudósításokban, talán ilyen 3-4 napos fáziskéséssel csak kezdték beszámolni arról, hogy tényleg tömegesen sok száz észak-afrikai migráns tömegesen zaklata a nőket.
0: Németországban, hogyha lehet így sorba állítani a problémákat, akkor nyilván elsően a migráns kérdés van, aztán az energiaválság okozta a megélhetési problémák, a munkanélküliség, az ipari teljesítménynek a csökkenése, tehát a sok meghatározó cégnek az elvándorlása, a munkaerő elküldése, hogy ezeket, még ha marad is most a Merz-féle kabinet a következő 3 évben, hogyan lehet megoldani? Egyáltalán van rá szándék? Vagy ugyanazt kapják a németek, mint ahogy a bevezetőben, amit mondtunk is, hogy választásról ugyanez a csalódottság?
1: Szakpolitikailag lehet mondani, hogy mit kellene csinálni, kellene olcsóbb energia, kellene abbahagyni a migrációval, és az EU politikában egy kicsit oda kellene figyelni, hogy ne pazaroljunk már a pénz lényegtelen dolgokról, a klímapolitika, egy zsákút, ez jelenleg nem történik. Egy dolog történik, Friedrich Merz az elmúlt hetekben élesen kezdte bírálni a pénzszórást az Európai Unióban. Azt mondta, hogy a pénzeknek a két-hármada szubvenciókra megy el, és ilyen narratíva építésre, NGO-kra, amik aztán az Európai Uniónak a narratíváját nyomják. Ez szokatlan egyébként, ez egy új hangnem a német politikában.
0: Pedig Friedrich Merznek volt két olyan kijelentése, illetve egy cselekedete, ami miatt komoly dorgálást kapott. Az egyik az volt, amikor az AfD-vel együtt szavazott, a másik pedig, amikor a migrációt egy nagyon nehéz problémának nevezte, amit meg kell oldani. Ezért aztán komoly bírálatot kapott a sajtótól, mint politikai formáló tényezőtől. Tehát akkor most egy újabb bátor fölismerése van, ami lehet, hogy abból adódik, hogy szeretne népszerűbb lenni?
1: Hát szeretne népszerűbb lenni, de ez egyenlőre nem jön be neki. Van egy koalíciós partnere, ahol azt mondják, hogy nincs bevándorlás a szociális rendszerekbe. Szóval nem azért jönnek az emberek, hogy kapjanak támogatást, állami támogatásokat, pedig mindenki tudja, hogy így van, ez egyszerűen nevetséges, ez vissza fog ütni. A probléma az, hogy a migrációs témát nem lehet megoldani. Nem lehet megoldani. Azért, mert ha ma mától számolva már nem jönne senki, pedig ez így magában annyira nem valószínű, de ha mától számolva nem jönne már senki, azok, akik már ott vannak, ezek sokkal arányban túlreprezentálva vannak az erőszakos bűncselekményekben és a szexuális visszaélések kell a statisztikákban. Simán lehet látni, hogy a legtöbb elkövető az afgán, szíriai, etc. És ezek ott vannak. Nem azok, akik majd jönnek, hanem ott vannak. Ez egy generáció, a 15-ös generáció mondjuk, akik sokszor gyerekek voltak, 10 évesen jöttek be, ezek most 20 évesek, és hát ott vannak. Ez fog hatni a közvéleményre, e ellen igazából nem tud mit lépni Friedrich Merz, vagy bármilyen német kormány, meg a bíróságok is szabadon engedik sokszor a tetteseket, holott ha a közösségi médiákban bírálunk a kormányt, akkor simán lehet, hogy jön a rendőrség.
0: Igen, hát láttuk is azt a képet, amikor, vagy azt a felvételt, amikor egy migráns egy kulturális rendezvényen késsel rárontotta a tömegre, és egy német származású férfi leteperte, majd a rendőr a német származású férfit vette elő, hogy ezt miért csinálta, holott ő meg akarta akadályozni.
1: Hasonló dolgokat látunk Angliában sorozatosan. A őslakókat könnyebb megbüntetni, elfogni, valakit csak meg kell büntetni, mert valami történt, ugye? De őket könnyebben lehet megbüntetni, mert nem fognak ellenállni. Nem jön aztán a nagy család, az 50 fő, és megveri a rendőrt, vagy ostromolja a bíróságot, és nem jönnek az NGO-k, lármát csapnak a médiában, hogy rasszizmus történt, szegény migráns azért vádolva van, mert más színe van a bőrének, sokkal könnyebb, ha a német embert letartóztatunk, és akkor vége van.
0: Miért választotta írásának ezt a címet, hogy a polgári politika alapelve, ne hazudj?
1: Hát mert ezért szenved most a CDU, mert ígérték dolgokat, és vannak ilyen kereszténydemokrata elvek, de ezeket nem képviselik már. Ez nem jelenik meg a konkrét tetteikben, szóval hazudnak a narratívájukban. De egyébként az, hogy ne hazudj, ez a magánéletben is egy jó alapelv szerintem, és így visszatérünk talán Helmut Kohlhoz, aki mindig azt mondta, hogy a politikában, hát milyen értékek kellenek a politika, a polgári politikában, ugyanazok, amelyek fontosak a magánéletben.
0: És arról mi a véleménye, több ilyen elemzést elolvasva, hogy igazából az a probléma Németországban, hogy nincs egy erős egypárti kormányzás, bár tudjuk, hogy a német parlamentáris rendszer úgy épül föl, hogy több pártnak kell kormányozni, tehát hogyha lenne egy erős kormánypárt, és mondjuk egy olyan kis másik kormánypárt, amelyik nem tud hatással lenni a nagyra, akkor sokkal másként másabb lenne az egész politikai berendezkedés.
1: Igen, a régi rendszerben, a 70-es években mondjuk az ilyen felállás lett volna egy CDU-CSU FDP kormány, tehát a liberálisokat, de ezek jobb liberálisok voltak mindig, Otto Graf Lambsdorff vezetése alatt, tehát annak idején, ezek az idők már nem jönnek vissza.
0: És akkor marad ez, hogy igazából a kisebbek képesek meghatározni azt, hogy milyen legyen a német belpolitika, illetve mennyire erős legyen a parlamentáris demokrácia, illetve a kormányzó pártoknak a működése.
1: Hát igazából megoldás van, az tisztán látszik, hogy van egy jobb oldali többség a társadalomban. Az AfD és a CDU együtt nagy többséget hoznának a parlamentben, a Bundestagban, ha koalícióba lépnének, de ennek a vesztese most már a CDU lenne. Ha léptek volna 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, akkor esélyük lett volna egy ilyen kombinációban az erősebb partnerként kicsinálni az AFD-t, mert akkor látszott volna, hogy részben amatőrök vannak ebben a pártban, de ezt elmulasztottak, és most, ha koalícióba lépnének az AFD-vel, én feltételezem, hogy ennek az lenne a következmény, hogy a CDU 15%-ra visszacsúszik, miközben az AFD 35%-ra nő.
0: Tehát van egyfajta koalíciós igény, illetve koalíció...
1: Az emberekben, a társadalomban, hogyne? Tehát az emberek, akik ezekre a pártokra szavaznak, az nem mindenki, de az elsőprő többségük azt mondja, hogy nem látjátok, hogy mi a szavazónak az akaratot, nézitek, hogy kik a leg, tehát a kettő legnagyobb párt, az a CDU és az AFD. Szakpolitikákban sok minden területen egyezik a mondani valójuk, miért nem dolgoznak együtt.
0: Igen, hát ez lesz a jövő kérdése, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről, mert hogy azért, ami Németországban történik, az kihatással van nem csak Magyarországra, hanem az egész Európai Unióra is. És aki többet szeretne erről olvasni, mindenképpen a holnapi Mandinerben tekintse meg ezt a cikket, amelynek az a címe, hogy a polgári politika alapelve, ne hazudj. Szerzője pedig műsorunk vendége volt Boris Kálnoki, politológus, újságíró. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettek.
0: És ezzel az Este a Mandinerrel mai adásra véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
2: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.

győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Férjével, Fitos Dezső táncművész koreográfussal saját együttest hoztak létre, amely 2022 óta hivatásos társulatként működik. Összművészeti produkciók jellemzik munkásságát, emellett ma is tanít gyermekeket, és ült már a televíziós tehetségkutató műsor a Fölszállott a páva zsűriében is. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem Kocsis Enikő harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek.

0: Gyimesi dallamok szóltak az előbbiekben, mert valamiért fontos ez a mai vendégünknek, vajon miért?
1: Cerkula János, aki már sajnos az égiek táborát gazdagítja, egy nagyon fontos személyisége a gyimesi zenének, a gyimesi létnek, és a csángó kultúra az az egyik szívem csücske. Hogyha így vissza tudok emlékezni, egészen kicsi koromtól már volt szerencsém ehhez az anyaghoz, ehhez a táncanyaghoz, és hát a tánc az nem csak kikapcsolódás, hivatás, hanem a páromat is hozta, Fitos Dezsőt, és ez az a hely, ahol mi annak idején mindketten úgy éreztük, hogy egy egész más dimenzióba kerülünk, amikor gyimesbe vagyunk. Emiatt nekünk ez egy nagyon fontos hely, és nagyon fontos ember a Jani bácsi, és ez a zene, ez így mindig megindít.
0: De a gyermekkor, a pici lét azért az nem Gyimesből indult, hanem Győrből.
1: Így van. Én győri lánynak vallom ma is magam. Furcsa, hogy a gyerekeim már budapestinek fogják magukat mondani, mert mindig is a vidék volt számomra az otthon, de megmondom őszintén, hogy már nagyon szeretek itt élni, és nagyon sok minden is ide köt, de amikor azt mondom, hogy hazamegyek, akkor az Győr, ahol az anyukám, a nővérem, a bátyám, a barátnőm, a legjobb barátaim, ott azért egy fontos indulópont az életembe. És hát a Lippentő tánc együttes mai napig még egy olyan műhely, ahol még tevékenykedünk Dezsővel, és neveljük a tehetségeket. Úgyhogy ez is egy szelete a lelkünknek, meg a szakmaiságunknak.
0: Győrben viszont már gyerekként gyimesi táncokat táncolt Kocsis Enikő? Encike? Hogy indult ez a táncszeretet?
1: Encikét nem szerettem, Enikő, hát igen.
0: Akkor hogy becézték gyerekkorában?
1: Enikő voltam. Ez ilyen kemény név.
0: Igen, tehát egy kislánynak Enikőt adni, vagy így szólítani talán amiatt volt, mert már akkor látszott a temperamentum, mondjuk akár 3-4 évesen?
1: Hát anyukám szerint már elég kicsi voltam, amikor már még beszélni se tudtam, és visszabeszéltem, de valószínű a temperamentum az érződött, ha csak a lányomból indulok ki, aki a hasonmásom. Én nem tudom, hogy mennyire vagyok kemény. Tehát szerintem a látszat azért sok mindent másképp formál, mint amit belülről érzek. Sokszor vagyok bizonytalan, sokszor vagyok elérzékenyülve. Keresem önmagamat, hogy jó a döntés, amit hozok. Viszont határozottan tudok hinni dolgokban, és azt maximális energiákkal tudom képviselni és csinálni. Azt hiszem, hogy az Enikő az így illik hozzám. Nem tudom, hogy szeretem-e a nevemet, most már így részemmé vált. De igen, Győrben, visszatérve a kérdés, és Győrben kezdtem el táncolni, egészen kicsi koromban. Az ajtóval, a seprűvel, a bármivel képes voltam táncolni, magamra hívni a figyelmet, hogy mindenki rám figyeljen. Ez nagyon fontos volt a családon belül is, hiszen a legkisebb gyermek voltam. Szüleimnek későn születtem, és vannak már nagyobb testvéreim, szóval mindenki nagyobb volt körülöttem, és én voltam az aranyos kicsike. Biztos el is voltam rendesen kényeztetve, de a szeretet az nagyon körülvett, nagyon meghatározó volt a gyerekkorom, és nagyon boldog. És a tánc az egy olyan fontos részévé vált akkor az életemnek, amit akkor még nem gondoltam, hogy ez végigkísér, de ahogy nőttem és éreztem azt, hogy ebben ki tudok maximálisan teljesedni, akkor már biztos voltam bennem. Tehát középiskolában már biztos voltam, hogy táncos szeretnék lenni.
0: Az indulás úgy volt, hogy egy nagyon energikus talpra esett kislány volt Enikő, és aztán a szülők úgy döntöttek, hogy le kell kötni a felesleges energiákat, óvodából járjon el néptáncolni?
1: Így van. Pontosan nem az óvodába vittek el, hanem egy tánc együttesbe, ez szerintem nagyon szerencsés volt, de nagyon öntörvényű gyerek voltam. Tehát végig kellett csárdásozni egyik sarokból a másikig, és én ezt nem tettem meg, mert elfáradtam félúton, nem volt elég motiváló. Viszont a kopogós cipő és a pörgős szoknya, na az már egészen más volt. Tehát, hogyha megszólalt a zene, és ott ki tudtam magam teljesíteni, akkor lehet, hogy túl kicsi voltam hozzá, de aztán nagyon elkapott ez a mókuskerék. Volt egy nagyon fantasztikus pedagógus, Lukácsné Honfi Bea, ő volt az én nagy példaképem, és aztán jött a Budapest Tánc Együttes, ahol aztán már tényleg olyan szinten tudtam magamra találni, vagy azt az utat járni, ami kihívás volt számomra, tehát én azért Zsuráéktól nagyon sokat tanultam.
0: Győrben telt az általános iskolai időszak és a középiskola is, az egy gimnázium volt, vagy szakközép, hogyan lehetett már akkor a táncra készülni?
1: Én pedagógus vénával is rendelkezem, úgy érzem, tehát hogy ezt valahogy ez a családon belül ez így a nők terén ez megvan, ez a képesség. Sok a pedagógus nálunk, és a gyerekek szeretete, főleg ez az óvodás korosztály, ez a 3-tól 6 évesig számomra mindig nagyon közel állt. És én óvónőképző szakközépiskolába jártam Csornára, ami egy fantasztikus 4 év volt, 37-en voltunk lányok egy osztályban. Tudom, hogy mindenki forgatja erre a szemét, hogy úristen, 37 lány, de nagyon-nagyon klassz osztályunk volt. És nagyon különbözőek voltunk ott a Rábaköz szívébe, Csornán, és annak a vonzás körzetéből, kicsi falukból jövő lányok, akik fantasztikusan jó lelkű, tiszta lelkű emberek, és mai napig nagyon jók az osztálytalálkozóink, és sokan visszajárunk, és nagyon szeretjük egymást. Az egy nagyon szép 4 éven volt, és utána felkerültem Budapestre.
0: Akkor már célirányosan néptáncosként tevékenykedett, vagy kezdte el a felnőtt létet?
1: Igen, néptáncosként. 97-be kerültem fel Budapestre, nagyon eltévedtem a Blaha Lujza téren, nem tudtam, hogy hol kell kimenni a metróból, és a pesti lét az nagyon hamar bepörgetett, és azt gondoltam ott még ilyen félszegen, hogy hú, hát 5 évet táncolok, és egy kicsit ebbe a szakmába jobban magamra találok, és milyen jó lesz nekem ilyen fiatalon egy ilyen jó közösségbe lenni, egy ilyen szakmai nívót elsajátítani, de majd hazamegyek. Hát ez akkor 97-ben volt, most meg már lassan 2027, és még mindig itt vagyok, és eszembe sincs más csinálni. Tehát, hogy jókor jó helyen voltam, szerencsésnek mondhatom magam ezen a téren is.
0: Mielőtt tovább folytatjuk a beszélgetést, hallgassunk bele egy újabb zenébe, egy balladába, ami szintén fontos Enikőnek, a Bernarda ballada. Ez miért lényeges?
1: Hát ez a legújabb gyermekem, ami egy női sorsokat áttölelő csodálatos dráma, Federico García Lorca egyik legszebb költeménye, amelyet táncos képekbe formálva gyönyörű 7 fős lánycsapatomra sikerült színpadra tennünk tavalyi évben, és egy óriási nagy munka volt, ami nagyon szerettem és élveztem minden pillanatát, de nagyon nehéz volt. Ugye 2022 óta hivatásos a Fitos Dezső társulat, és úgy éreztem, hogy nem csak a férfi minőségnek kell itt porondon lenni, hiszen a férjem után kapta a társulat a nevét, hiszen ő volt ennek a gyújtópontja, én pedig ezt segítettem, és aztán természetesen ez a táncos lét, ez nem homogén, hanem a női és a férfi energiák minőségek összeadódásából tudjuk ezt a fajta széles spektrumot megmutatni, amit ez hordoz magába, és hát a nőket is bevontuk ebbe a társulatba, és úgy érzem, hogy méltóképpen tudtuk ezt a lányokkal végrehajtani.

0: 1997, ez az évszám az, amikor felült a vonatra, feljött Budapestre, és elkezdte a néptáncos, hivatásos néptáncos létet, fogalmazhatunk így?
1: Igen, igen, akkor kezdődött.
0: Volt valami felvételi?
1: Volt. Kellett táncolnom, megfeleltem, és már másnap jöhettem dolgozni. Úgyhogy ez ilyen nagyon gyorsan jött. Úgy érzem, hogy ilyen isteni elrendeltetés, hogy ennek így kellett lennie. Jó helyen voltam, jókor, újra ezt tudom mondani, egy nagyon jó csapatban, fantasztikus kollégákkal, akikkel a mai napig is nagyon fontos barátságot ápolunk, és hát jó mestereim voltak. Tehát Zsurának az a fajta szenvedélye és elhivatottsága az nagyon vonzó volt számomra 21 évesen, és nagyon szerettünk volna tőle tanulni, és nagyon sok mindenen keresztül mentünk, tehát nagyon sok előadás, nagyon sok bemutató, és hát aztán eljött az az idő, amikor már tovább kellett lépnünk Dezsővel, mert ugye az is egy fontos része az életünknek, hogy mindig megérezzük azt, hogy mikor, hol kell teljesítenünk az életben. Pedagógusként és alkotóként is tevékenykedtünk az aktív táncos létünk mellett, és ez is egy nagyon fontos részévé vált az életünknek. Azt hiszem, hogy ez a kultúra olyan, mint a hagyma, hogy különböző burkai vannak, és együtt tudja adni azt az egészséges harmóniát, amit ez hordoz. Akár a muzsika, a viselet, a szokások, azok az emberek, akik ezt az egész csodálatos népi kultúrát művelik, azok a csodálatos mesterek. Tehát, hogy mi kutattunk, falura jártunk, tanítottunk, koreografáltunk, nagyon sok fele jártunk. Jártunk Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, rengeteg helyre, kismagyarországi területen, a nagyobb műhelyekbe, akár az Alba régiába, vagy Szekszárdon a Bartina táncegyüttesbe, vagy Gödöllőn az Ördögszekér táncegyüttesbe. Rengeteget dolgoztunk Dezsővel, de nem éreztük azt, hogy ez minket fárasztana, hanem valahogy hajtott minket az alkotás vágya is, és nagyon jól kiegészítettük egymást a munkában, mint ahogyan az életben is.
0: 97, ugye még visszatérek ehhez a dátumhoz, a Budapest Tánc Együttesbe került be táncosként. Zsurávszki Zoltán nevét említette Enikő, ugye Zsura mindenki így ismeri a szakmában, aztán ő most a Nemzeti Tánc Együttest vezeti, szóval, hogy ebben a műhelyben nevelkedett. Fitos Dezsővel itt ismerkedett meg, vagy már hozták egymást, és közösen jöttek 97-ben Budapestre?
1: Nem, külön voltunk, külön párt alkottunk, 97. január végén, 21-én jöttem én, és ő februárban jött, egy pár hét különbséggel, mivel ő zalaegerszegi, én meg győri, így aztán nagyon egyfészekaj voltunk, mert azért a nyugat-magyarországi régió az azért egy táncházba járt, egy mulatságokba, és hát a boxos, aki az ő, Varga János boxos, aki az ő mestere volt, vagy Sára Ferenc, aki sajnos már nincs közöttünk, de ő is egy meghatározó személyisége a szakmának, ők azért minket is tanítottak, tehát attól függetlenül nem egy városban voltunk, de ismertük egymást. Ő is engem, én meg főképp őket, hiszen nagyon meghatározó férfi energiákat hordoztak, főleg amikor megjelentek egy táncházba, onnantól a páros táncoknak már annyi volt, mert jöttek a férfi táncok, a legényesek, és akkor azt hajnalig tudták, és hát mi lányok meg ott árulhattuk a petrezselymet, de hát ezt ők tudták, nekünk ez nagyon tetszett. És aztán egyszer csak kollégák lettünk, és rájöttünk arra, hogy mi nagyon tudunk és szeretünk együtt táncolni, és akkor még egyáltalán nem alkottunk egy párt, és oda jött hozzám egy munka után, még alig dolgoztunk egy évet együtt, és figyelj, jössz velem a táncház találkozóra tanítani, Gyimesit, mondom. Hát végül is ráérek, nagyon szívesen segítek ebben, és akkor így elkezdődött valami. És egyik reggel arra ébredtünk mind a ketten, hogy nagyon szerelmesek vagyunk egymásba, és akkor így ez már így eldőlt, hogy mi egy párt fogunk alkotni ebben az életben.
0: 2010-ig volt a Budapest Tánc Együttesnél, aztán utána szabadúszó lett. Hogy zajlik az élet a néptáncosoknál? Hogy döntik el, hogy eljön az a pillanat, amit mondott Enikő, hogy váltani kell, vagy tovább kell állni, vagy más kell kipróbálni? Ekkor jött igazán a tánctanítás, és aztán utána a koreográfia, aztán a saját magunk önmegvalósítása, vagy a viselet szakértés, a jelmeztervezés, szóval nagyon széles a paletta.
1: Igen, de a pedagógus munka mindig ott volt párhuzam. van. Tehát volt a Győri Lippentő táncegyüttes, amit már említettem, de 2000-től elkezdtük Dezsővel a Szentendre táncegyüttest. És közös munkáinkban rájöttünk arra, hogy nem csak táncolni szeretünk együtt, hanem kitalálni, új dolgokat véghez vinni, álmodozni, ezeket az álmokat aztán valahogy megvalósítani. És ez volt egy nagyon klassz Szentendre táncegyüttesünk, akkor is, és mai napig is tart ez természetesen, hiszen még mindig mi vagyunk a vezetői, és egy kreatív csapattal nagyon jó előadásokat hoztunk össze. Tehát az akkori Szentendre táncegyüttesben voltak bírók, ügyvédek, képzőművészek, történészek, és egy nagyon jó szellemi műhely volt, ahol úgy éreztük, hogy nagyon jó kiteljesedünk, és az a fajta alkotói munka, ami besodort minket, és akkor még aktív táncosok voltunk, tehát 2009-ben házasodtunk össze, és 2010-ben úgy hozta az élet, hogy tovább kell lépnünk ahhoz, hogy mi fejlődhessünk, ahhoz, hogy mi kiteljesedhessünk. És akkor egy másfél évre az Ifjú Szívek, Pozsonyban az Ifjú Szívek tánc együttesnél, Dusánnál dolgoztunk, mint művészeti asszisztensek, és ránk bízta Dusán az együttest, és ott mentünk Erdélybe, Felvidékre, mondom, a Kárpát-medencében nagyon sok társulatnál, együttesnél koreografáltunk, táncanyagokat tanítottunk, és ez a fajta munka a társulatnak a megalakulása is 2007-ben már elindult. Az akkori fent a Budai Várban Nemzeti Táncszínház, amelyet Török Jolán igazgatása alatt csodálatosan elindult, lett a táncnak egy saját színháza, köszönhető ez Jolinak, befogadott minket, és az akkori Fitos Dezső társulat, ami nem úgy működtünk, mint egy hivatásos együttes, de folyamatos projektmunkára összehívtuk, főleg Dezső az a vonzás körzetébe azokat a tehetséges fiatal fiúkat, akikkel aztán elkészült a Krabata Fekete Malomba táncinázi előadásunk, és utána jött a Tántorgók, aztán jött egy pandémia, amikor utána jött egy Tavenbachtale Legyetek szerencsések egy cigány előadás, amiben már lányok is voltak, és fantasztikusan nagy merítést tudtunk a cigány kultúrával véghez vinni, és akkor elérkezett az az idő, hogy most vagy soha. Lehetőséget kaptunk arra, hogy 2022 márciusában elindulhatott a Fitos Dezső társulat Magyarország negyedik hivatásos együtteseként 8 párral a Fonó Budai Zeneházban, ami egy óriási álmunknak a megvalósulásaként nagy örömmel töltött el minket, és nagy felelősséggel.
0: Most karoteszegi dallamokat fogunk hallani. Nyilván ez a tájegység is fontos lehet a tánc tekintetében. Enikőjéknek ez egy különleges, vonzó hely.
1: Igen. Ugye mondtam, hogy a Gyimesek volt az első nagy olyan közös szerelem, ahova én is egy hátizsákkal egyszer felültem a koronavonatra, és leszálltam. Gyimes középlokon, és azt se tudtam, hogy hova kell mennem, de elindultam, mert az olyan jó volt, hogy egyedül voltam egy úton, és a másik ilyen nagy szakrális hely az Kalotaszeg, mégpedig Méra. Ha én hallok egy kalotaszegi hajnali dallamot, nekem a lábamba indul alulról fölfele a térdemen, és így végigjárja az a borzongás a testemet, és amikor így beszélek róla, és elérzékenyülök, mert annyi érzelmes kapcsolat köt minket oda a Dezsővel. Azok a fajta beszélgetések, az a sok-sok ének, az a gyönyörű muzsika, az a csodálatosan kifinomult, magas szinten elsajátított tánckultúra, ami ott meggyökeresedett, hogy annyira értékes az az ember, aki ezt kitalálta és hozzá tudott rakni, és generációkról generációkra csiszolta, mi pedig visszatanuljuk ezt, és ahogy visszatanuljuk, Dezsővel azt érezzük, hogy tovább is kell adni.

0: Megint visszamegyek 1997-hez, amikor megérkezett a fővárosba. Akkor tanult is valamit, főiskola, egyetem, tehát mindez, amit azóta látunk alkotáskép, ez egy diploma keretében is megvalósult, vagy egy papírformájában?
1: Tánc, igen, táncművészetire jártam, és néptáncpedagógusként tanultam, ami nagyon sokáig elhúzódott, mert nem azért, mert nem tanultam jól, hanem azért, mert nagyon aktív táncos létem volt, és mellette pedig, ami még nagyon sokat hozzátett, az pedig a színházi munkáink. Tehát az iskola egy olyan kötelező hely, amit az ember az önbizalmáért is, és nyilván nagyon fontos lépcsőfok mindenkinek az életében, de a mi esetünkben a színházi világból való merítkezés, vagy azonosulás, vagy találkozás is egy nagyon fontos részt tudott bennünk nyitni Dezsővel, és ez pedig a Bábszínház volt. Nővérem, Kocsis Rozi, aki a Győri Vaskakas Bábszínház igazgatója, és ő színésznőnek vallja magát, de közben dramaturg is és rendez is, egy nagyon meghatározó személyiség volt a mindkettőnk életében. Ő rendez, és a férjem koreografál. És a Rozi egy csomó olyan ablakot nyitott számunkra ezzel, hogy egy másik művészi ágazatot ismerhettünk meg, és tényleg előről, hátulról, alulról, felülről, hogy rájöttünk arra, hogy a Bábszínház is nagyon sok olyan dologban hasonló a tánchoz, ami jól áll a Bábszínháznak, és jól áll a táncnak is. Ez az illusztrál, ez az absztrahálás, hogy ez az elemelést. És akkor ezzel mi egy kicsit ilyen új szelet tudtunk lengetni ebben a szakmában, és az alkotásainkban is ez valahogy visszaköszönt. És ettől tudtunk mi egy kicsit újabb vonalat hozni, és hát minket is Dezsővel folyamatosan az inspirál, hogy valami újat, valamit, amit még eddig nem csináltunk. És hát ez meglátszik a mostani munkánkban is, mert nagyon széles a repertoárunk, egészen a Baba Színháztól, ami egy kísérletező műfaj a mi szakmánkban. A néptáncos berkeken belül mi vagyunk az elsők, akik Baba Színházi előadást hoztunk létre. Nem véletlenül, hiszen nagyon fontos volt számunkra, amikor megalakultunk, hogy minél több emberhez, minél több korosztályhoz eljussunk, és hidakat építsünk, amikkel segítjük az átkelést a folklór irányában azok számára is, akik nem annyira nyitottak e felé. És a másik, ami nagyon fontos volt számunkra, a fúzió, vagy nagyon fontos, vagy inkább nagyon izgalmas, hogy összekapaszkodtunk egy modern art orkesztrával, összekapaszkodtunk egy Holler Ung Gáborral, a komoly zene irányába is ment a néptánc, de volt, ahol divat bemutatót készítettünk dr. Fülemile Ágnes barátunk felkérésére, amely egy performance volt, tehát volt benne néptánc, népzene, de közben teljes kortárs alkotóművészet megmutatkozásában újra gondolt folklór. Hát ezt tudja most a folk trend is, ami minden évben látható mesterségek ünnepén, de összekapaszkodtunk már Bábszínházzal, színházzal, most például legutóbb a költészet napjára Sicces fiúkkal, akik a Novák Eszter osztályából kerültek, zenész osztályából került ki egy 6-7 tehetséges mintanap zenész, énekes, színész fiatalok, akik bekapcsolódtak a néptánc előadásunkba, de a cirkuszművészet is egy nagyon izgalmas terület, úgyhogy próbáltuk minél több területen a táncosainkat képezni, de most nagyon csapongok, úgyhogy visszatérek oda, hogy a cirkuszművészet is egy fontos része, akár a Tavenbachtal előadásunknak, és akkor eljutok Presser Gáborhoz, aki most már a harmadik iziglen kéri fel a Fitos Dezső táncolatot, ő így hív minket, hogy a nagy koncertjén vegyünk részt, és ezt nagy örömmel tesszük, hiszen ő vele is egy nagyon izgalmas találkozás volt, egy nagy géniusz, és mellette egy nagyon kedves és szerény ember. Úgyhogy talán hallgassuk meg tőle, ha a csend beszélni tudna.
0: Mielőtt azonban meghallgatjuk, még van néhány kérdésem, nem zárjuk rá ilyen röviden, hiszen például említsük meg, hogy azért Kocsis Enikő nevével sokan a felszállott apáva kapcsán találkoztak. Látták hétről hétre, szebbnél szebb ruhákban, viseletekben, csinosan, mosolygósan, kedvesen, lelkesen buzdítva a fiatalságot, hát azt se felejtsük ki.
1: Az egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon-nagyon jót tett a mi szakmai létünknek. Érezhető volt a hatása, ennyit tud a média, hogy többen gondolták úgy, hogy a gyermeküket vagy népzenére, vagy néptáncra, de valami ilyen magyar kulturális szinten közel kell hozni, és be kell iratni a gyerekeket, mert ez milyen csodálatos dolog, hát láttuk a tévébe a Felszállott a pávát. Ha másért nem, ezért is megérte. És amit most még nem tudhatnak azok, akik annak idején ezt a sorozatot nézték, ezt a tehetségkutató versenyt, hogy ezekből a gyerekekből micsoda jó táncosok és zenészek lettek.
0: Hogyan tud kikapcsolódni a család, gyermek-gyermekek kirándulnak, színházba járnak, moziba, haza Győrbe, a családhoz, közösen táncházakba, mi az, ami tölti a mindennapokban?
1: Mivel, hogy nagyon sok időt töltünk a munkánkkal, és hogy a családunkban is ez a harmónia meglegyen, én mindig beosztom azt, hogy most hova megyünk kirándulni, meg kiállításra, színházba, most elmegyünk koncertre. Tehát a gyerekeim ilyen hozzáletek el szoktatva egész születésüktől, hát ők élményfüggők, tehát nagyon sok ilyen programot, de Dezsővel van egy nagy szerelmünk, ez egy új szerelem, a fürdők világába élünk Budapesten, és mi hajnalba kelünk, akkor is, ha nagyon későn fekszünk, és eljárunk a Rudasba. És imádjuk a gőzt, a szaunát, a vizet valahogy, úgy érezzük, lehet, hogy így 50 pluszosan most már lassan, mert én már befordultam az 50-be, ő még csak követ engem, de valahogy a testünknek és a lelkünknek ez a víz, ez a gyógyvíz kell. És hát nagy szerelem az utazás is, nagyon szeretjük a vidéket járni, Erdély egy nagyon fontos rész az életünkben, nagyon sok barátunk van, ha tehetjük, megyünk.
0: A gyerekek néptáncolnak?
1: Hál' Istennek, igen.
0: Mennyi idősek?
1: A lányom az 13 éves lesz, kamaszkorát éli, nem véletlenül tűztük napirendre a Kamaszodók című Élet a falakon túl előadásunkat, hiszen a saját bőrünkön érzékeljük ezt a csöppet sem könnyű időszakot. A fiam pedig 9 éves lesz, ő még egy hókusz-pókusz.
0: Van-e hit a mindennapokban? Van-e valami kapaszkodó? Kell-e?
1: Hogyne. A férjem és a családom, és az a társulat, akikért dolgozunk nap, mint nap, mert nagyon tehetséges fiatalok, és érdemes a tehetségeket felkarolni. Nagyon szeretem a hivatásomat, boldog embernek mondhatom magam akkor is, hogyha sok nehézség vesz körül minket, mert azt csinálom, amit szeretek, és azzal, akivel ezt a legjobb.
0: Harangozó Gyura díjas, Enikő, de idén érdemes művész díjat is kapott, ezek szerint a szakma is elismerte, hogy azért ennek az útnak van célja, és van hova tovább.
1: Ez egy óriási meglepetés volt számomra, és nagyon boldog voltam, amikor ez a visszacsatolás megtörtént. 50 éves lettem idén, ez amúgy is egy nagyon fontos fordulópont. A ló éve van, a változások éve, a lendület éve. Nagyon sok minden tervünk van az elkövetkezendő időszakra, de most a visszatekintés is egy nagyon fontos időszakába ért, hogy mit tettem eddig. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez az 50 év, remélem még, hogy van sok minden, ami még vár ránk, és próbálunk egy kicsit jobban odafigyelni az egészségünkre a férjemmel, mert elég későn is születtek. Én is későn születtem az én drága családomba, de az én gyerekeim meg még később születtek, mert a táncos létünk egy kicsit kitolta ezeket a határokat, úgyhogy próbálunk odafigyelni magunkra, hogy a gyerekeinkkel minél több hasznos időt tudjunk együtt tölteni majd a későbbiekben is.
0: Én ehhez jó egészséget kívánok, sok sikert, gratulálok az érdemes művészdíjhoz, és akkor zárjuk a beszélgetést az említett Presser Gábor dallal, ha a csend beszélni tudna.

0: Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője volt, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. A hangmérnökök Rácz Dorottya és Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják. Most pedig a krónika, majd az esti mese következik, itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Úszóra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Erős és együttműködő közép-európai régiót tart szükségesnek a magyar és a lengyel miniszterelnök. Aggasztónak látja Szlovákiában a jogállamiság helyzetét, az Európai Parlament emiatt uniós lépéseket követel. Folytatódik a napos, meleg idő, holnap a középső területeken alakulhat ki egy-egy záporzivatar. Mondom a részleteket. Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz. A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az ezer éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
3: Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátaink,

0: Szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venné, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
1: Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen délen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
0: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól.
2: Megtisztelő és megható volt a legnagyobb példaképem Károly Wojtyla, második János Pál szülőhazájában és talán nyomdokában járni. Nem használtam mondatot többször a kampány alatt, mint az ő elmondatát. Ne féljetek, don't be afraid. Köszönöm a magyar népnek, hogy megfogadta második János Pál pápa tanácsát. Köszönöm, köszönöm.
0: Ukrajnában egyre több civil áldozatot követel a háború. Részlete Kíváncsi Katillától.
3: 8 ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás az éjszakai rossz drón támadások miatt. A célpontok között milliós megyeközpontok, például Harkiv, Odessa és Dnyipro is voltak, több mint 10 civil megsebesült. A kijevi sajtó arról ír, hogy csak áprilisban mintegy 240 civil vesztette életét, 1400-an pedig megsebesültek az orosz támadások következtében. Ez másfél éve a legmagasabb egyhavi szám. A kijevi kormány adatai szerint a háború Ukrajnában eddig összesen mintegy 16 ezer ember életet követelt, a sebesültek száma megközelítette a 45 ezret. Szárazföldön sem csökken a harcok intenzitása. Az orosz csapatok moszkvai tájékoztatás szerint elfoglalták Volohivka települést, ami a kelet-ukrajnai megyeközpont Harkiv mellett van, így már megközelítették az 1 milliós várost. Közben az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy eddig mintegy 70 ezer olyan hadköteles férfit fogtak el, aki a határon átszökve próbált meg elmenekülni Ukrajnából. A jelentés szerint sokan Lengyelországba, Romániába és Magyarországra próbálnak eljutni a hegyvidéki és erdős részeken keresztül, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot a fronton.
0: Uniós lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetés védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
4: Aggódnak a Beneš dekrétumok miatt és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Beneš dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszer szintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
0: Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. Annak, aki eddig a határidőig nem módosítja és adja be a tervezetet,

0: automatikusan érvényessé válik a bevallása, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, ez nem vonatkozik az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra. Nekik mindenképpen be kell küldeniük a bevallást. Hozzátette, hogy ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, részletfizetést kérhet. A NAV kommunikációs vezetője a Krónikának elmondta azt is, hogy annak, akinek van visszaigényelhető adója, rendelkeznie kell a kifizetés módjáról. És fontos, hogy az 1+1%-okról is már csak ma lehet nyilatkozni.
1: Arra kell odafigyelni, hogy május 20-a kőbevésett határidő, mindenféleképpen érkezzék be az a nyilatkozat. A másik pedig azoknak szól, akiknek van fizetendő adójuk a személyi jövedelemadó bevallásban. Mert ezt az adót szintén május 20-áig kell rendezni. Itt is igaz az a szabály, hogy aki ezt elmulasztja, május 20-áig nem rendezi valamilyen módon a fizetendő adóját, hiába ajánlja föl határidőben az 1+1%-át, az érvénytelen lesz.
0: A közösségi együttlét erejét és az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozzák az idei csíksomjói pünkösdi búcsú szervezői. A szombati, a Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyerekben tartandó ünnepi szentmisére mintegy 300 000 zarándokot várnak. Kurodi Attila, Csíkszereda polgármestere arra hívta fel a búcsúra érkezők figyelmét, hogy péntektől vasárnapig forgalomkorlátozásokra lehet számítani a városban és környékén. A csíksomjói Ferences Mária kegyhelyet is csak gyalog lehet majd megközelíteni.
2: Azt hiszem az a rándokoknak, hogy abban is figyeljünk egymásra, hogyha valaki bajban van, valaki segítségre szorul, legyen az egészségügyi, egy elveszett gyerek, mindig keressék az első szervező embereket, azokat a segítő intézményeket, akik azért vannak itt, hogy segítsék, hogy a 300 000 zarándok biztonságban megélje a búcsú örömét.
3: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos fátyol felhős idő, egy-egy zápor holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben keleten is többfelé megerősödik a szél. Hajnalban 5 és 15, délután 22 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Ez volt a Krónika, a munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
4: Műsor ajánlott.
5: Délelőtt. Bár nem az időskort szokás az élet legvidámabb szakaszának tekinteni, hiszen nyavaják, magány is nehezíthetik a mindennapokat, tehetünk a boldog nyugdíjas évekért, de önök járnak rendszeresen közösségbe. Hol kapnak segítséget? Praktikus válaszokat a hétköznapi problémáikkal kapcsolatban. Jó gyakorlatokat keres a 15. kerületi önkormányzat. Legutóbb Hollandiában jártak. Mit érdemes és lehet itthon is megtenni a különböző környezetben egyedül élő idősekért? Mi a hosszú tartalmas élet titka? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom önöket.
4: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, vélte Kodály Zoltán. Merítsünk ebből a tiszta forrásból mások mellett Paja Beával, a Hold Viola és a Gimes együttes tagjaival, akik egyszerre képviselik a hagyományt és a megújulást.
4: Tavasz ünnep, folk és népzene a Pünkösd jegyében. Pünkösd hétfőn, 17 óra után a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek! Ma Györgyi Anna mond mesét.

0: Jó estét! Úgy emlékeztek, hogy a mi kis ágrószakadt mezei egerünk az utóbbi időben teli hassal tér nyugovóra. A jólét azonban nem minden, nem bizony. Kivált, ha bizonytalanság, félelem árnyékolja be. Hiába a jobbnál jobb falatok, hiába kóstolói kiváltsága, amióta az öreg patkány odasúgta neki, hogy azért olyan nagyon ne örüljön, azóta a kisegérnek egyre fogyatkozott az étvágya. Akármilyen alaposan megrágta, alig-alig ment le egy-egy falat a torkán. Pedig ennie kellett. Sokszor még rá is vinnyantottak az óriások, hogy ne lazsáljon, hanem zabáljon. Minél hamarabb, s minél többet. A rémálmok se hagyták nyugodni. Csoda-e, ha szőre kezdett fakulni, és a bőre meg ráncosodni, mintha hirtelen megöregedett volna. Egyre sűrűbben foglalkoztatta a szökés, az egérút nyerés gondolata, de mindig szemmel tartották, még éjszaka is. Történt aztán, hogy egy hosszabb prédaszerző út előtt a patkányköltő valami illetlen rigmust fabrikált a kapitány, sőt, a király egyre gyérülő, őszülő bajuszáról. És valaki besúgta. Lett erre nagy ribillió, összehívták a tarácsot, megjelent ő felsége is. Megidézték a patkánypoétát, aki az irháját akarván menteni, éppen ellenkezőleg, mint vádolták, dicsőítő éneket próbált zengeni. A kapitány kackiás, és a király, mint a nyárs, olyan bajuszáról. Hazug vagy és képmutató, torkolta le ő felsége. Nem csak hazug vagy, de gyáva is, rivalt rá a kapitány. Gyáva pacegér, aki nem meri vállalni a felelősséget a cselekedeteiért. Szőröd szála sem görbült volna, ha vállalod, de megtagadtad a jobbat, és gyönge hízelgő rigmussal akartad menteni az irhádat. Ezért mától kezdve te leszel a főkostoló, punktum, amiért a mi hűséges apródunk reméljük nem fog neheztelni. A patkánypoéta elájult az ítélettől. A kisegér pedig hirtelen visszanyerte valamikori életkedvét. Mossátok föl ezt a hőst, és indulás a prédára! Valóságos terített asztal várta a népet. Főkostoló, előre, indulj! Vezényelte a kapitány. Falt fanyologva vagy kettőt, de megrázta a kapitány, aztán elszántan evett, majszolt. A horda meg lélegzett visszafolytva figyelt. A kisegérnek csak most villant eszébe, amikor ő kóstolt, akkor is ilyen nagy csend és figyelem vette körül, és csak miután ő jól lakott, hosszú idő múlva kezdett el a horda lakmározni. Figyelt, hát ő is lélegzett visszafolytva. A kóstoló pedig nagy megkönnyebbülten befejezte a majszolást. Már éppen ki akarta húzni magát, de ahelyett egyet vinnyantott hatalmasat. Majd fölugrott, s lehuppant összekucorodva, négy lábát magasba rúgta, s úgy maradt háton fekve. Mindenki megborzott, s már fordultak is vissza vezényszó nélkül. Hénye, kapott észbe a kisegér, most újra ő lesz a főkóstoló, mert üres az állás. Hát abból, amit én kóstolok, abból ti többet nem zabáltok, gondolta, s kihasználván a visszavonulás fejetlenségét kereket oldott. Azaz egérutat nyert. Kiszaladt a fényesen kivilágított utcára. Fölkapaszkodott egy éppen indulni készülő kocsira. Szerencsére a kerekek még nem forogtak, csak a motor berregett. Meghúzódott a rendszámtábla mögött, s rábízta magát a jó szerencsére, mely remélhetőleg gondjaiba veszi. Szerencséjére valami ütött, kopott ócskatragacs volt. Talált egy akkora horpadást a számtábla mögött, hogy valahogy befészkelhesse magát. De a kíváncsiság legyőzte a félelmét, s kileskelt rejtek helyéről. Ilyet még álmomban se láttam, hüledezett. Csupa napot termő fasor. Világítás dolgában még a leges, legnagyobb s legfényesebb pályaudvaron is túltesz. Valósággal beleszédült a száguldásba meg a fényességbe. De hirtelen csusszant egyet, a kocsis megállt. Jobbnak látta biztonságba húzódni. Okosan tette, mert nem sokára már fölötte matarászott egy kéz. Bőröndök, szatyrok kerültek ki a hatalmas csomagtartóból, s nyekkentek le a járdára. Vidám beszédet hallott az egérke. Moccantotta volna megint a kíváncsiság, de a tagjai nem mozdultak. Megfagytam, sajdult belé az újabb félelem. Észre se vettem a nagy szágultásban, meg vagyok kémberedve. Ilyettében hirtelen újra melege lett, és egy óvatlan pillanatban minden erejét összeszedve beszökkent a kinyitott csomagtartóba. Éppen idejében, mert már csukódott is a tető, s nem sokára ismét útnak eredtek. A sötétségben nem csak a bátorsága jött meg, de az étvágya is, ami nem csoda, hiszen a mai vacsora nagy-nagy szerencséjére elmaradt. A patkány poéta ette meg helyette. Nyugodjék békében. Mint ha valami illatok is csiklandozták volna kifinomult cimpácskáját. Itt valahol sajtnak kell lennie, állapította meg szakértelemmel. Csalhatatlan szimata után surranva már ott is volt egy szatyorban, melynek a tetején jókora sajt kerekedett. Hálátlanság megkárosítani azt, aki jót tett velem, gondolta, mielőtt a sajtot megkezdte volna. De hát ilyen az élet. Ilyes vagyok, a szükség törvénybont. És evett olyan mohón, mintha most enne először életében. Mire jól lakott, a kocsi is megállt. Ő pedig kapta magát, és beosont a csomagtartóban veszteglő pótkerék alá. Megint jókedvű beszéd ütötte meg a fülét, újra burrogás és indulás. Érezte, hogy valami fedett helyre érkeznek. Már bent is voltak. Nyílt a csomagtartó teteje. Indult a szatyor, vitte a sajtot. Rácsapták a csomagtartó fődelét. Még hallott valami ajtónyikorgást, csukódást. Aztán a sötétre rászállt a csönd. Ha eddig megúsztam épp bőrrel, azután is lesz valahogy, gondolta bölcsen. Majd egy olajos ronyból ágyat vetett magának a pótkerék alatt. Bizakodva és megelégedetten hajtotta álomra okos kis fejét.
1: Kányádi Sándor Világlátott egérke című mesesorozatából Györgyi Anna olvasott fel. Szerkesztette Marsall Éva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő mese a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

a kisegér, s talán még most is aludna. De reggel felé azt álmodta, hogy reggelihez ül az, akinek csak a kezét látta, s a hangját hallotta, a gépkocsi vezető. Körbeüli családjával az asztalt, kibontják a sajtot, és meglepődnek. Egér rágta, állapítják meg szörnyülködve. Egér volna a házban, a kamrában, vagy talán a kocsiban, a ga... Itt az álom egyből kiment a kisegér szeméből. A beszüremkedő világosságból sejtette, hogy már reggel van. Új nap újabb veszedelmekkel, ciccentette borzongósan, s már kezdte is az egérút keresést. Szerencséjére a kopott öreg kocsiból talált annyicska kisurranási lehetőséget a rozsdamarta sárhányó felé, hogy megléphetett eddigi legkényelmesebbnek mondható szállásáról. Gyökeret vert mind a négy lába. Akkora hó volt, hogy alagutat lehetett volna belé fúrni, s a hideg is ugyancsak égnek meresztette bundácskájának minden kis szőre szálát. Itt állok téli bunda nélkül, mert ebben a nagy hercehurcában egészen megfeledkeztem a térről. És ott, azon helyben elkezdte növeszteni a szőrét, de közben fülelt és járatta apróka szemét is, majd fölkapaszkodott az ajtóra, hogy messzibb láthasson. Hógolyózó gyerekeket látott, s hallott ujjongani alig két kerítéssel odább. Egy füstöt eregető, sokkéményű, nagy épület udvarán. Ahol füst van, a tűz is van, oda megyek. Egy elnéptelenedett iskola udvaron találta magát. Úgy határozott, hogy a pincéket ezután messziről elkerüli, nem akart ismét óriásokkal találkozni. Föliramodott, a csendes lépcsőház korlátján egyensúlyozva, föl az emeletre, aztán egy ajtó alatti kis résen becsusszant. Egy hatalmasnak mondható teremben találta magát, ahol ágy állott ágy mellett, a sarokban meg egy langyosnak mondható cserépkája magaslott. Mögéje húzódott, hogy egy kicsit kiszusszanja magát. Majd terepszemlét tartott, s újfent visszabújt a kája mögé, hogyha éhes is legalább ne fázzon. Ott megint az átélt izgalmak s a jótékony meleg álomba ringatták. Nagy ricsajra, lábdobogásra ébredt. Ilyetten ugrott elő a kályha mögül, de vesztére. Egér! Egér van a hálóban! Itt szalad, ott szalad! Beiszkolt a szekrény alá! Hozzátok a seprűt! Elő a fejes vonalzót, üssük agyon! Húzzátok félre a szekrényt! Ott kell lennie! Ott is volt a sarokban, meg sem próbált már menekülni. Megálljatok! Ne bántsátok! Nem látjátok, hogy ez egy kis ide tévedt mezdei egér? Az egérkébe kezdett visszatérni a lélek. Egérkém, kiskomám, ne remeg, ne reszkes! Hallotta ugyanazt a hangot. Gyere ide szépen, ülj a tenyerembe, és mondd el, hogy kerültél ilyen messzire. A kis egér, mintha megbabonázták volna, elindult a kedves hangú fiú felé. Fölmászott az elébe tartott tenyérbe. Érezte, hogy a szerencse ezúttal sem hagyta el. Nem tudott a meghatódottságtól még ciccenni sem. Kuporgott a fiú tenyerében. A többi fiú csak ámult-bámult némán, és olyan tisztelettel néztek az egeret markában tartó társukra, ahogyan még soha senkire. Sírd ki magad szépen, sírd csak, nem szégyen az, simogatta a kedves fiú a még mindig kucorgó egérke hátát. Hát, ha azért sír, mert éhes, suttogta az egyik jól táplált fiúcska, aki éppen egy jókora karékenyérrel nyomtatta le az imént bekapott reggelit, s már tört is egy darabkát. A karéját, azt adjad, az egérnek rágnia kell, mert állandóan nő a foga, figyelmeztette az állattomban jeleskedő szeplős társa. Nagy sürgés forgást támadt, de szinte nesztelen lábujjhegyezéssel. Mindenki indult, hogy hozzon valami rágnivalót a vendégnek. Még csokoládé is került a terítékre. Persze az állattanász jótékonykodott. Egérke egy pillanatig tétovázott, mintha eszébe jutott volna a patkányköltő szomorú esete. De amikor a kenyérkaréban az adakozó foganyomát is fölfedezte, elszégyelte magát, amiért kételkedni, mert újdonsült barátai jó indulatában. Szaporán nekilátott a rágcsálásnak. Mondanunk sem kell, hogy a körben állok nem kis gyönyörűségére. Az enyémből is! Az enyémből is! Kóstol csak meg, ebbe harap! Ezt rágcsáld! Így biztatták a kis reggelizőt. Ő pedig igyekezett minden kérésnek, bíztatásnak eleget tenni.
Nem sokára már szemmel is látható volt, hogy fogott rajta a jószós reggeli. Csak úgy dudorodott a kis hasikája, s a kedve is kezdett kerekedni, gömbölyödni. Vidám bukfencet vetett, és ciccentett egy dallamosat. Ezzel adta tudtukra, hogy a reggelit befejezte. Amit jól is tett, mert abban a pillanatban megszólalt az órára hívó csengő. Az éles berregése megijedt, már iszkolt volna át az előtte tornyosuló ételmaradékukon. Egyet se félj, nyugtatta meg, s vette újra tenyerébe kedves pártfogója. Meg kell szoknod, ezután neked is szól majd a csengő. Mert ugyebár magunkkal visszük az órára, nézett körül társai közt. Hű, de jó lesz! Egyelőre a nyomokat, a reggeli nyomokat tüntessétek el, nehogy meglássa a takarítónéni, és egyáltalán rajtunk kívül senkinek sem szabad tudnia az egérről, mondta határozottan az egeret markában tartó fiú. Legalábbis egyelőre. Ebben megegyeztünk? Meg! Egyöntetű választ kérek. Háromszoros meggel szavazzatok. Kecskemódra. Meg! Ismételték kuncogva. Tehát az egér mától kezdve a mi titkunk. Csak is a miénk. A 13-as hálószobáé. Eltüntették a nyomokat is. Te is velünk jössz, kis öreg. Csúsztatta a fiú a zsebébe az egeret. De a titoktartás rád is vonatkozik. Egyelőre ennyit kérünk tőled. A többi majd később kialakul. Indultak fegyelmezetten, csöndben. Szinte áhítatosan vonultak az osztály felé. Vitték közös titkukat, a kisegeret. A titok boldogságától a szemük úgy csillogott, mint odakint az udvaron, a fákon, a tetőkön, a téli napsugarától a hó.

Ugye ti is tudtok titkot tartani? Csit! Most gyorsan aludjatok el. Holnap folytatjuk. Jó éjszakát!

0: Hányádi Sándor Világlátott egérke című mesesorozatából Györgyi Anna olvasott fel. Szerkesztette Marsall Léva, rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1992-ben készült. A következő részt holnap hallgathatjátok meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Vers napról napra.

0: Radnóti Miklós csodálatos mesterségbeli tudással megalkotott versei mindmáig hatnak a magyar színpadokon. Ma este Nem tudhatom című versét Mádi Szabó Gábor tolmácsolja, majd Kisfaludi Károly Szülőföldem szép határa című versét Mensáros László mondja el.
1: Nem tudhatom, hogy másnak egy tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süllyed el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlaktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. S mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen. Piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya. S az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én, ím itt e kő. De föntről e kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világ itt bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji fellek.
2: Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára? Ahol állok, ahol megyek, mindenkor csak feléd nézek. Ha madár jön, tőle kérdem, virulsz-e még szülőföldem? Azt kérdezem a felhőktől, azt a suttogó szellőktől. De ezek nem vigasztalnak, bús szívemmel árván hagynak. Árván élek bús szívemmel, mint a fű, mely a sziklán kell. Kisdet hajlékhol születtem, haj tőled betávol estem. Távol estem, mint a levél, melyet elkap a forgó szél.
0: Radnóti Miklós és Kisfaludi Károly verseit Mádi Szabó Gábor és Mensáros László mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
3: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Jókai Annától származik. A hit nem menekülés, hanem szembenézés. Jókai Anna a 20. 21. századi magyar irodalom nagy alakja számára a hit, soha nem a nehézségek elől való menekülést jelentette. Ellenkezőleg. Belső erőforrás volt, amely bátorságot adott a valóság vállalásához. A hit nem kibúvó, hanem út. Olyan út, amely arra hív, hogy szembenézzünk önmagunkkal, sorsunkkal és a ránk bízott felelősséggel. Ez a szembenézés teszi az embert szilárdá és tartósá. Megtanít kitartani, eligazodni a lélek csendjében, és megtart akkor is, amikor a világ körülöttünk bizonytalanná válik. Jókai Anna üzenete ma is világosan szól. A hit nem a könnyebbik út választása, hanem a legmélyebb bátorság vállalása, annak a csendes belső erőnek a felfedezése, amely képes felemelni és megtartani bennünket.
5: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
7: Dokumentumfilm, amely a magyar történelem egyik legsúlyosabb fordulópontját mutatja be új nézőpontból. A megszólaló történészek mondandóját dramatizált jelenetek teszik átélhetővé. A filmben magyar, olasz és török szakértők is megszólalnak, újonnan feltárt források alapján értelmezik újra az 1526. augusztus 29-i mohácsi csatához vezető eseményeket. Mohács, világok harca. Nem hagyományos történelmi dokumentumfilmről van szó. Az alkotás az elmúlt évek kutatási eredményeire támaszkodva számos, a mohácsi csatához kapcsolódó tévhitet is tisztáz. Túllép a magyar történelem értelmezése kapcsán évszázadok óta gyakran megjelenő bűnbakkeresésen és összeesküvés elméleteken. Egyebek mellett ezt is olvashatjuk a mohácsi csata 500. évfordulós emlékezései tiszteletére 2026-ban készült Mohács világok harca című Diósi Mihály által rendezett dokumentumfilm műsorfüzetében. A film országos vetítés előtti egyik bemutatóját 2026. május közepén tartották Budapesten az Urániában. Az eseményt történészek beszélgetése is gazdagította. Ebből, valamint egy további történész interjúból hallanak részleteket. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
8: Mi egy olyan szerencsés generáció vagyunk, a Mohács kutatás tekintetében is, hogy egy tudományos szabadságban kezdhettük el a pályánkat, és nem befolyásolta semmi sem azt, hogy milyen irányba indulunk, és mit fogunk erről mondani.
7: B. Szabó János, történész.
8: Mi nem azért mondjuk azt, amit mondunk, mert az valakinek meg kell felelni.
7: Ágoston Gábor, történész.
9: Törekedtünk arra, hogy ne csak magyar nézőpont szerepeljen. Nagyon komoly eredmények születtek. Tehát én csodálkozom, hogy a újabb generáció miket hozott ki. Sokkal többet tudunk, mint 1926-ban tudtunk. A török nyomás kikényszerítette azokat a personál uniókat, és azokat a megoldásokat, hogy a korabeli európaiak valóban rájöttek, hogy ez a török hadsereg annyira erős, hogy itt össze kell fogni, és ezért van az, hogy a magyar király az egyben cseh király is, és ez a két dinasztia, a Jagellók és a Habsburgok nagyon komoly szerepet játszanak a régió történetében és Magyarország történetében. Azt hiszem ez is átjött. Nem tudunk mindent, tehát van, amikor csak feltételezzük a létszámokat, és török kollégák az utóbbi években nagyon komoly kutatási eredményeket értek el. Tudjuk nagyjából, hogy mennyien jöttek a csatára, és ugyanez igaz a másik.
7: Az Uránia beli beszélgetés moderátora Gesztesi Máté, történész.
10: Hány évtizednyi kutatás áll a filmben publikált tudományos eredmények mögött, és vannak még jelentősebb vakfoltok, illetve mi a legfontosabb következő lépés?
9: Szerintem, amit az elmúlt 20 évben történt a Jagellók úr kutatásában, az egyszerűen forradalmi szerintem. És hát a törököket is, az oszmánokat is, ugye sokkal jobban ismerjük. Forradalmi változáson ment keresztül az Oszmán Birodalom kutatása. Isztambulban legalább 40 magánegyetem van. Olyan anyag halmozódott fel most már a 16. századról is, de hát az egész török történelmről, az Oszmán Birodalom történetéről, hogy igyekeztünk mi is ugye beépíteni.
10: Esetleg ehhez kapcsolódóan még a magyar oldalról?
8: Hát ott ugyanúgy nem tudunk semmit. Második Lajos kancellárja, a Brodarics István a csata után 2 évvel ír egy visszaemlékezést. Van egy polémia az európai közéletben, hogy ki tehet a vereségről, és főként ki tehet a király haláláról, és akkor úgy gondolja, hogy ő is leteszi a voksát, és megvédi a magyarokat ebben a nemzetközi polémiában, ami ugye a művelt elitnek a köreiben zajlik a humanisták között. És ez a legrészletesebb és legjobban használható forrásunk, és amíg ezt az egyet ismertük, addig pontosan tudtuk, hogy így zajlott le ez a haditanács, mint ahogy itt láttuk. Aztán egy pár évvel ezelőtt Kassa Péter kollégánk megtalálta egy másik humanista történetírónak a művét. Haditanács benne van, és nagyjából ugyanaz van benne, hogy ugyanez hangzott el, csak más mondta. És akkor most ki tudja eldönteni, nekem ez a téma volt a történész iskolám, mert ezen tanultam a szakmát, meg ezen értettem meg a korlátait is a történetírásnak, ami nagyon sokak számára nem magától értetődő, soha nem fogunk visszamenőleg mindent tudni mindenről, és erre az egyik legjobb példa Mohács, meg azok a bizonyos tömegsírok, amik feltárásáról egy megrázó dokumentumfilm részlet volt. A feltételezhető áldozatok számához képest elenyészően kevés az az 1500-2000 ember is, ami a megtalált tömegsírokban van. És nemrégiben jártam vidéken előadást tartani, fölállt egy bácsi, és azt mondta, hogy de hol vannak a többiek, meg hol van az összes többi csatatér, meg az összes többi tömegsír. És azt kellett mondjam, hogy az egy isteni csoda, hogy ezek megvannak, mert 100 éve keresik a tömegsírokat a Mohácsi mezőn, pedig volt régészeti feltárás, műszeres vizsgálat, meg mindenféle dolog. Ami előkerült, az azért került elő, mert 1950-ben készültünk a Jugoszláviával való háborúra, és harckocsi akadályokat ástak a déli határon, és csontokat kiszórták a szélbe, hát a katonák is katonákat nem érdekelte, hogy ez csak egy akadály volt, de ott volt egy fuvaros, aki emlékezett erre, és 10 évvel később megmutatta a helyet a múzeumigazgatónak, és abból lett egy ásatás. Tehát ez az isteni szerencse kategóriája. A múzeumigazgató az egész hátralévő életét annak szentelte, hogy tömegsírokat találjon a Mohácsi mezőn, tényleg hegyeket mozgatott meg, soha többé egyetlen egyet sem talált az első 2 után, míg nem 1976-ban a 450. évfordulón készült az emlékpark, vízvezetéket fektettek, és találtak még 3 tömegsírt az első 2 közvetlen közelében. És ugyanez igaz a véletlenszerűség, a dokumentumokra, a levéltárra, ugye a Magyar Királyi Levéltár elveszett, sosem lesznek olyan listáink, mint amiket Isztambulból elő lehet varázsolni. Tehát egy csomó minden mindig is csak becslés vagy analogikus gondolat fog maradni. És azt gondolom, hogy mondjuk itt van egy előrelépés, hogy hát bizonyos dolgokat kimertünk mondani ilyen szempontból, és az jobban megvilágítja azt, amit a régmúltról tudni lehet, de ez nem egy olyan biztos tudás, mint amit nagyon sokan gondolnak erről, tehát akár a hadsereg létszámok tekintetében. Hát a kancellár benne volt a haditanásban, és ő 27 ezer főt ír. Nem tudok mást mondani, mint hogy elhiszem neki, mert egyébként minden más adat is e felé tendál, amit tudhatunk az eseményekről, de hogy jött össze ez a 27 ezer ember, azt pontosan még most se tudjuk.
7: A magyar történelem különösképpen gazdag vitatott személyiségekben, olyan emberekben, akikről már kortársaik sem tudnak megegyezni. A véleményalkotáskor az utókorok, szándékosan használom többes számban, pedig pláne nem tudnak. Második Lajos, Jagelló uralkodónk egyike ezeknek a személyiségeknek. A 21. századi történész még éppen látja ezt az embert.
11: Én rendkívül együtt érzek ezzel a fiúval, aki 20 éves korában meghalt.
7: Vargosza Bolcs történész.
11: Azzal a fiúval érzek együtt, aki a születése után pár héttel elveszítette az édesanyját, tehát valójában sosem ismerte. Aki 10 éves korában elveszítette az édesapját, következő 5 évben régensek kormányoztak helyette, 15 évesen megkapta a kormányzás minden nyűgét és felelősségét, akkor, amikor mai tudásunk szerint sem találnák megoldást arra a rettenetes helyzetre, amiben ő és az országa volt az oszmán fenyegetés árnyékában. Nekem második Lajosról sokkal jobb a véleményem, mint ami a tankönyvekben van. Ez a fiú minden adottsága megvan ahhoz, hogy nagy király legyen. Értelmes, jó kiállású, testi adottságai is megvannak, a szellemi adottságai is megvannak ahhoz, hogy képes legyen elviselni a kormányzásnak a terhét, minden képessége megvan ahhoz, hogy ő jó uralkodó legyen. Egy lovagkirály. 1521 és 26 között a kiadott oklevelei bizonyítják azt a kormányzati teljesítményt, amivel megpróbálja egyenesben tartani az országot, és 1526-ban személyesen van jelen a mohácsi csatában, hogy egyben tartsa ezt a hozzáhű keresztény sereget.
12: Amely keresztény sereg sokak hiedelmével, mondhatni az utókorok közhiedelmével ellentétben a kor Európájában igen számottevő, komoly hadsereg, és nem egy szedett-vedett, és főképpen nem egy kis létszámú csorda. Ez Lajos érdeme is.
11: Rengeteg vád érte II. Lajost és a közvetlen tanácsadóit, hogy 1526-ra annyira erélytelenek voltak, hogy nem is jelentek meg az ászlaj alatt, és ezért volt a magyar sereg létszámában kevés, mint amit látunk.
12: Maga ez a 21 néhány ezres sereg Európa egyik legnagyobb hadserege volt.
11: Európában ennél nagyobb sereget sem 5. Károly német-római császár spanyol király nem volt képes kiállítani, sem 1. Ferenc francia király. Az a baj, hogy azok a számok becsapnak bennünket, hogy mondjuk Mátyás király vagy Hunyadi János parancsnoksága alatt mekkora seregek voltak. Nem voltak nagyobb létszámú seregek. Az már a személyes tragédia része, hogy egy oszmán birodalommal szemben kevésnek bizonyult, de Európában minden hadsereg kevés lett volna. Szulejmán szultán, ma már tudjuk, kimondhatjuk, több mint 80 ezer katonát hozott ide az 1526. évi hadjáratban.
7: A Mohács világok harca című film néhány szakértőjének beszélgetése az Urániában. További még kutatást, pontosítást igénylő történelmi részkérdésekről Cétót Norbert történész.
13: Csomó új kérdés, ilyenek, hogy sok nemes országa voltunk-e? Mekkora lakossága lehetett Magyarországnak? Ezt nyilván sosem fogjuk tudni, de például az, hogy mennyi nemes, körülbelül mennyi nemes van, arra lehet majd, tudunk majd számokat mondani, de ez a kutatás majd most kell, hogy elkezdődjön. És akkor abból visszamenőlegesen lehet majd magyarázni a hadseregnek a létszámát is. Hozzászámolhatjuk még egyébként, akik nem értek oda a csatába. Ugye az egyik a Frangepán Kristófnak a 300 uszkve 500 katonája, a másik az nagyobb, ugye a Szapolyai János Erdélyi Vajda által Erdélyből hozott katonák száma, az körülbelül 5000 fő. És akkor tessék összeadni a 28000-et, meg az 500-at, meg az 5000-et, és akkor azt viszonyítsuk a 84000-hez mondjuk.
9: Mindenféle egyéb hadakkal ez felmegy 80 akár 100000-re is.
13: Tehát, hogy egyfelől kinyit egy csomó új kaput ez a Mohács kutatás, hiszen tényleg a csata az csak egy, hát ezt most így muszáj kimondanunk, de ez egy állomás. Tehát, hogy ezen az úton az egy állomás, és nem ér véget itt egyébként. Tehát a magyar történelemnek a sors fordítója az egy kicsivel odébb lesz még, amikor Buda is mondjuk elesik. És akkor az már az nagyobb visszhangot fog okozni.
14: Érzitek úgy, hogy bármi kimaradt, akár más típusú narratívák, amikre fontos volna fölhívni a figyelmet?
8: Azért ez egy nagy paradoxon.
7: Bészabó János, történész.
8: Mert mindenki, akit megszólaltatatok szakértőként, mindenkinek megvan a maga narratívája. Ez egy nagyon érdekes élmény nekem szakértőként. Hogyan fésülődik össze, simul össze mindaz, amit mondtunk. Úgyhogy, hát egyébként persze 2,5 órányi mondandó az nekem is kimaradt, meg a Szabolcsnak is kimaradt, meg szerintem Gábornak is kimaradt. Tehát egy filmsorozatot meg lehetne tölteni ezzel az anyaggal, amire rádolgoztatok. Hát és ennek megfelelően persze sok minden kimaradt, de én inkább a benne lévőket mondanám. Tehát, mert az meg plasztikusabb. Tehát amikor egy török történész azt mondja, hogy a Habsburgoknak nagy nyereség az, hogy összeházasodhatnak a magyar királyi családdal, akkor ugye az megvilágítja azt, hogy Magyarországnak más a súlya 1521-ben Európában, mint ami most a fejünkben él. Gábor annak idején nekünk a Perésféle akciórádiusz tanította, magyarázta és értette meg, aminek ugye az volt a gondolata, hogy a törökök nem is akarták Magyarországot meghódítani, mert sokkal fontosabb volt nekik, hogy elmenjenek Bécsbe. De amíg a magyar király Budán lakik, addig nekik Budára kellett elmenni ahhoz, hogy szembeszálljanak azzal az országgal, ami 150 évig fenyegette a balkáni uralmukat. Szerintem Magyarország súlya jelentősége ebben a filmben nagyon jól megjelenik, ami talán nincs benne a köztudatban, mert az elmúlt 500 évben Magyarország súlya jelentősége nem ez volt Európában, és nem erre szocializálódtak a mai honpolgárok sem. A másik dolog meg a csatának az időpontja, ez nem tudom, hogy mennyire jön át. Tehát ugye mi tudjuk, hogy 1526. augusztus 29-én Mohácsnál volt. Na de ezt előtte az ég adta egy világon senki nem tudhatta. Hogy ez ott lesz, így lesz, akkor lesz. Van egy olyan talán amerikai történész, aki azt mondta, hogy a magyarok olyan sikeresen álltak ellen 150 éven keresztül, hogy senki nem vette komolyan, hogy 1526-ban le lehet őket radírozni a térképről. És hogyha innen nézett a segítségnyújtás kérdését, akkor mi ma már tudjuk, hogy nekünk 1526-ban augusztus 29-ére kellett volna ideérni a pénznek, meg a zsoldosoknak, meg mindennek. Hát az, hogy amit 8. Henrik küldött, az már csak 27 tavaszán ért Prágába, az ugye második Lajoson már nem segített. Tehát igaz az, hogy csak a pápa pénze jött meg. Na de ha meg onnan nézzük, hogy ők nem tudhatták, hogy ez a háború 29-én gyakorlatilag véget ér, és a magyar ellenállás is véget ér, és hogy ez a pénz már nem fog hasznosulni olyan formában a török elleni harcokban, mondjuk a következő évben, ahogy 1522-ben hasznosultak az európai segélyek, amit azért küldtek, mert 21-ben elfoglalták Nándorfehérvárt. Szóval, hogy szerintem egy csomó új nézőpont vetül föl a filmben, ami így rávilágít a mi gondolatainknak a korlátaira ilyen szempontból, mert a mi gondolkodásunk determinista. Tehát tudjuk, hogy mi történt, és ahhoz rendeljük hozzá az információkat. A korabeliek meg ezt nem tudták. És ugye minél erősebb Magyarország, és ez kiderül, hogy Magyarország egy erős hatalom ebben a korban, megmarad-e vagy sem.
7: 1526 a Mohácsi csata előtt már egy másfél évszázaddal jócskán változóban voltak a nemzetközi erőviszonyok. A Magyar Királyság déli határain olyan hódító szándékú állam jelentkezett, amely éppen az 1400-as években vált világhatalommá, az Oszmán Török Birodalom.
15: Ki ez az ifjú uralkodó, akiből aztán a oszmán török történelem a birodalom történetének egyik legnagyobb személyisége lesz?
11: Szulejmán szultán 1520. szeptember 21-én még nem tudhatta, hogy szultán lesz, rá egy napja viszont meghalt az apja, Szelim.
7: Varga Szabolcs történész.
11: Beiktatják nagyon gyorsan, egész Európa fellélegzik, hiszen Szelimtől tartottak. Szulejmát viszont úgy ismerték, aki szereti a költészetet, ő maga is verseket ír, és hogy hát, ha egy békésebb időszak következik az európai és az oszmán viszonyba. Na ennél nagyobbat az európai udvarokban nem tévedhettek volna. Szulejmán ugyanis alig pár nappal a trónra lépését követően kiadta a parancsot, hogy a következő évben Európa ellen vonulunk. Arra kell felkészíteni a hadsereget, hogy a 21-es hadjáratnak a célja a Magyar Királyság lesz.
15: Vajon miért? Volt más esélye? Lett volna esetleg egy békésebb módus vivendi élet a birodalom számára?
11: Egyrészt az oszmán birodalom egy hódítási kényszerben van. Háborúban született és háború tartja életben, és a béke pusztítja el. Szükség van a zsákmányra, a termelő munka nem térül meg úgy, mintha három rabszolgát tud az ember hozni valahonnan a távolból, és azt értékesíteni tudja. A másik, hogy ez a birodalom hihetetlenül mobilis, azaz a legutolsó rabszolga is felemelkedhet a legmagasabb polcra, akár nagyvezíri szintre, és ennek pedig szintén az egyetlen útja a háború, a háborúban való érdemszerzés. A nagy kérdés, hogy hova csap le a pöröly.
15: Mit szól erre Európa?
11: Európának kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a létező török veszéllyel valamit kezdjen, hiszen az itáliai háborúk fölemésztenek minden energiát és figyelmet.
15: Mit szól a Magyar Királyság 1520? 20-ban, 21 elején.
11: 20-ban szomorúan vette tudomásul Szelim halálát egy ok miatt, volt érvényes béke. És hát abban bíznak, lesz egy újabb békeajánlat, ami meg is érkezik 1520 decemberében a budai királyi udvarba. Nem tudjuk, hogy mi van benne, de az biztos, hogy a magyar királyi udvar nem fogadja el.
15: Hogyan jutunk el 1521-től 1526-ig?
12: fájó veszteségeket szenved a magyar királyság közben.
11: Így van, 1521-től kamikáze kormányzat az, ami Budán működik. Nem lehet nagyon máshogy nevezni azt. Augusztus 29-én, amikor elesik Nándorfehérvár, nyitva áll az út egészen Budáig, és nincs se elegendő pénz, se elegendő katona a magyar királyságban, hogy ezt a hatalmas oszmán birodalmat valahogy fel tudják tartóztatni. Külföldi szövetséges nélkül nem megy, ezért aztán a 1521 és 26 közötti évek arról is szólnak, hogyan tudnánk Európában békét teremteni, hogyan tudnánk Európában szövetséges találni magunk mellé, mert kétségkívül Szulejmán, ha nem 22-ben, akkor 23-ban, ha nem 23-ban, akkor a következő évek valamelyikében jönni fog. Azért a racionális döntések mögött mindig ott van az ember, és Szulejmánnál is az elkerülhetetlen, hogy beszéljünk arról, hogy az ő példaképe nem más, mint Hódító Mehmed, a dédapa. Hódító Mehmedet mi a magyar történelemben úgy ismerjük, mint aki Nándorfehérvárnál kikapott. 1456-ban. Hogyan lehet túlszárnyalni a példaképet, ha nem úgy, hogy ami neki nem sikerült, én azzal kezdem a pályafutásomat. Mind édunok, ha Szulejmán bele áll ebbe az ügybe, Nándorfehérvár ostromába, 1521-be.
9: 200-300 ezer arany a magyar királyság jövedelme, az oszmán birodalomnak már 1510-es években is 1.300.000, és ebbe csak a kincstári készpénzjövedelmek vannak benne.
7: Ágoston Gábor, történész.
9: 1528-ra 4,9 millió már, és ha összeadjuk az összes vagyont, akkor 11,12 millió aranyról beszélünk. Tehát olyan különbségek vannak itt a két ország között, hogy isteni csoda, hogy így ezt a hadsereget össze tudták hozni, és hogy azelőtt 150 évig meg tudták állítani az oszmánokat.
8: Úgyhogy ha kérdezed, hogy mi hiányzik, a számok hiányoznak.
9: De ez nem egy ilyen filmbe való. Egyébként azt hadd mondjam el, velem legalább 4 órát vettek fel szerintem. Biztos nagyon sokat ki kellett vágni, de ami nekem nagyon tetszett, hogy úgy tűnik, mintha mi együtt ültünk volna, és egymás szavába vágva folytatjuk egymás gondolatát. Tehát szerintem ezt nagyon ügyesen összevágtátok.
8: De azért tényleg hasonló dolgokat gondolunk erről.
7: B. Szabó János, történész.
8: És hát nyilván van, aki meg nem, de azt gondolom, hogy most elég sokan összejöttünk a film kedvéért ahhoz, hogy ez jelentsen valamit talán a nézők számára is. Szóval ez azon ritka pillanatok egyike a magyar történettudományban, amikor azt gondolom, hogy szakmai konszenzus van egy nagyon jelentős kérdésről.
14: Van-e értelme ilyen módon kommunikálni a nagy közönséggel, vagy akár a fiatalokkal, hogy átültetni a tudományos diskurzust egy ilyenfajta dramatikusabb változatban?
13: Látom értelmét.
7: Cétót Norbert, történész.
13: A magyar közönséget érdekli a történelem, ha azt úgy adjuk elő neki, hogy élmény legyen meghallgatni.
9: Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarországon, de egyébként a Törökországban is mindenki ért a történelemhez, meg a focihoz. A történészek meg azt gondolják, hogy nagyon fontosak, és erre mondta azt annak idején a Henry Kissinger, hogy hát az akadémiában azért van ez a nagy vetélkedés, meg kiabálás, meg veszekedés, mert a tét az olyan kicsi. Tehát tudni kell azt, hogy hol a helyünk, és mi csináljuk a munkáikat, néha meg tudjuk írni úgy, hogy el kell néhány ezer példányba, és megveszi a úgynevezett művelt olvasóközönség is, de ugye a tudomány az nagyon sokszor szakfolyóiratokban folyik, amiből nagyon kevés megy át, még a történelem tankönyve is szerintem egy évtized kell, és ezek a filmek, akár egy játékfilm is sokkal többet jelenthet. Na most én inkább ezt ajánlanám mindenkinek, mint a Szulejmán sorozatot, amit a törökök írtak meg, és ott arról külön kellene írni egy könyvet, hogy mennyi hiba van, csak a Mohácsi csata részében is. A kép, a hang ad egyfajta elképzelést.
8: Ez volt az a produkció, ahol hallgattak a szakértőkre. Ugye itt az elmúlt években Magyarországon sok történelmi film készült. Nem egy filmnek ismerem a szakértőit, de rég becsületes, igaz történészek. De ugye minek, ha a filmesek magas ívben, ugye? Tehát, és itt meg az volt, hogy nekünk megmutatták azokat az ágyúkat, és összementek. Tehát, hogy mondtam, hogy legyen kisebb, és kisebb lett, mert belerakták azokat a munkaórákat, ami ahhoz kellett, hogy az ostromágyú meg a tábori tüzérség közötti különbség meg legyen. Lehet magas szakmai színvonalon is ismeretet terjeszteni, még egy olyan kis országban is, mint a miénk, meg lehet találni azokat az embereket, akik esetleg alkalmasak erre. Nem találtunk föl egy új dolgot. Magyarországon el lehet adni a történelmet az embereknek, hogyha az jól van előadva, és vonzó módon van becsomagolva.
7: Mohács világok harca. A csata 500. évfordulós esztendejében 2026-ban készült dokumentumfilm kapcsán történészeket hallottak a korszakról.
6: Egyszer volt.
7: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.
6: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 21 óra. Jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Fehérvári Petra szerkesztésében. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. A közlekedésben is újjáépül a lengyel-magyar barátság, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter Varsóban, miután tárgyalt a lengyel infrastruktúráért felelős miniszterrel. Vitézi Dávid lengyel kollégájával a vasúti és légi közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg. Közösen szeretnék elérni azt is, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Vitézi Dávid a felújított varsói pályaudvart pozitív példaként említette, és azt mondta, Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Benyújtotta első alaptörvénymódosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőpontnak, azaz

0: adatait átmenetileg Domokos Ferenc dandártábornok, a NAV bűnügyi főigazgatóságának vezetője veszi át. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény honlapján. Holnap is folytatódik a napos, fátyol felhős idő, egy-egy zápor zivatarra középső területeken alakulhat ki, többfelé megerősödik a szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűl a levegő, délután 22 és 27 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk. Legközelebb hosszabb hírösszefoglalót hallhatnak 22 órakor. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Csökkenhet idén a termőterületek nagysága, ennek ellenére elültették a dinnyepalánták 95%-át.
3: Vannak olyan gazdák, akiknek már bekötött a dinnyéjük akár 10-14 nappal ezelőtt is, és azokból a dinnyékből akár július 10-15-e körül már kerülhet a magyar fogyasztók asztalára.
2: De holnap hajnalban bemutatjuk az országosan is egyedülálló pécsi permakultúrás parkot. Pilisi Csenge vagyok, ébredjenek velünk!
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
4: Az egykori kaszinó, a Fekete-Sas gyógyszertár beltere és a sörgyár tárgyi emlékei, csak néhány kép a nagykanizsai Túri György Múzeum tárlatából, amely a város történelmét és 18.-19. századi fejlődését mutatja be.
1: A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
5: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hú!
6: Hova igyekszel, öcsi?
5: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
5: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
5: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
5: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 15. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Esther és pártfogoltja Édő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Esther különösebbnél különösebb figurákkal találkozik. Mr. Boynfordnal, gyámapja bőbeszédű barátjával, Mr. Guppyval az ügyvéddel, aki fülig beleszeret, de ami a legfontosabb, rég elveszett édesanyjára is rátalál, Lady Dedlock, a magányos nemesasszony személyében, aki a könnyes egymásra találás ellenére azt mondja a lányának, többet nem láthatják egymást.
1: Mrs. Rouncewell, Chesney volt házvezetőnője, nem ültögélt ölbetett kézzel. Tele volt a ház, megjöttek a rokonok a szélrózsa minden irányából. A milédi nem vette magának a fáradtságot, hogy elszórakoztassa a tömérdek vendéget, mert még mindig rosszul érezte magát, és nem is igen jött le a szobájából a késő délutáni órák előtt. Vacsora után is, alig hogy a társaság nagy részével együtt átmentek a nagy szalomba, már is készült visszavonulni. Sir Leicester a széles kandalló másik oldalán

0: Láról átsétált hozzá, kisé nehézkesen, és leült a Milady mellé egy díszes karosszékbe.
1: Arra kell kérnem magát, Milady, hogy maradjon még egy-két percig, mert ez az egyén, akit már említettem, egy nagyon illedelmes levélben arra kér bennünket, hogy fogadjuk őt egy rövid kihallgatásra. A házvezetőnő fiáról van szó, Mr. Ransomről.
2: Üdvözlöm.
3: Tiszteletem, Milady.
2: Miben segíthetek magának?
3: Lady Dedlock szíves volt maga mellé venni egy Róza nevű fiatal leányt. Már most az én fiam itt járt, akkor megismerkedett a szép kis leánnyal, és beleszeretett. Most pedig beleegyezésemet kéri, hogy eljegyezze magát Rózával, ha a lány is igent mond, ami azt hiszem úgy lesz. Én a mai napig nem ismertem Rózát, de bízom valamennyire a fiam ítélő képességében, még a szerelem terén is. Olyannak találtam csak ugyan, amilyennek ő elmondta, és anyám is igen jó véleménnyel van róla.
2: Róza meg is érdemli minden tekintetben.
3: Nagyon örülök, Lady Dedlock, hogy ezt hallom, és talán nem is kell mondanom, milyen sokra értékelem az önök kegyes véleményét.
1: Ez valóban teljesen fölösleges.
3: Teljesen fölösleges, Sir Lester. Azonban a fiam még nagyon fiatal, és Róza is nagyon fiatal. Azon kívül a fiúnak a maga erejéből kell emberré válnia, vagyis egyelőre szó sem lehet a házasságról. De tegyük fel, hogy az eljegyzésükbe beleegyeznék, amennyiben ez a bájos kislány hajlandó eljegyezni magát a fiammal, de akkor is csak is azzal a feltétellel járulok hozzá az eljegyzéshez, ha a leány nem marad itt, Chesney Voltban.
1: Úgy értsem ezt, uram, hogy ön nem tartja elég jónak Chesney Voltot a lány számára, vagy hogy ártalmára lehetne, ha itt marad?
3: Ha beleegyezem, hogy a fiam úgynevezett rangon aluli házasságot kössön, előbb meg akarok bizonyosodni, hogy a dolog komoly, hogy a lány jelleme kifogástalan, és azt mondom a fiamnak, ez fontos lépés mindkettőtöknek, várjatok két évig, addig neveltetni fogom Rózát, beadom ugyanabba az iskolába, ahová húgaid járnak, hogy ne legyen köztetek különbség.
1: Tisztában van vele, kérem, hogy ez a fiatal lány itt nevelkedett lent a falusi iskolában?
3: Tisztában vagyok, Sir Lester. Nagyon jó iskola, és a család nagyon szépen támogatja.
1: Mr. Ransomwell, a mi nézeteink az ember kötelességeiről, az ember társadalmi helyzetéről, neveltetéséről olyan homlokegyenest ellenkeznek, hogy ennek a beszélgetésnek a folytatása csak bántó lehet önre nézve, és bántó lehet rám nézve is. Ha ez a lány úgy dönt, hogy aláveti magát egy olyan ember befolyásának, aki sajátságos nézetei alapján el akarja őt vinni innen, hát bármelyik percben szabadságában áll így tennie. Ezen felül semmiféle megegyezést nem köthetünk, és egyszer s mind arra kérjük, legyen olyan jó, és tekintse befejezetnek a tárgyat. Mr. Ransomwell későre jár, és az utak sötétek. Remélem, nem olyan drága az ideje, hogy meg ne engedni a Milady-nek és nekem, hogy felajánljuk Chesney Volt vendégszeretetét, legalább ma éjszakára.
2: Én is remélem.
3: Nagyon köszönöm. Sajnos azonban egész éjszaka utaznom kell, hogy reggel odaérjek a megbeszélt időre az ország egy távolabbi pontjára. Jó éjszakát!
0: A vasiparos ezzel eltávozott. Amint elhagyta a szobát, Sir Lester csöngetett, a Milady pedig felállt. Róza felé pillantott, aki a belső szobában írogatott valamit.
2: Gyere ide, fiam! Mondd meg őszintén! Szerelmes vagy?
4: Ó, asszonyom!
2: Kibe? Mrs. Ransomwell unokájába?
4: Igen, és engedelmével. Nem tudom azonban, hogy már is szerelmes vagyok-e bele.
2: Már is? Te kis bolond jószág. Hát azt tudod-e, hogy ő szerete téged már is?
4: Kedvel egy kicsit, azt hiszem.
2: Figyelj ide, fiacskám. Azt hiszem, nem akarsz itt hagyni engem most mindjárt, még a szerelmesed kedvéért sem.
4: Nem, Milady. Ó, nem.
2: Bízzál bennem, Róza. Ne félj tőlem. Azt akarom, hogy boldog légy, és boldoggá is foglak tenni. Ha boldoggá tudok tenni egyáltalán valakit ezen a világon.
0: Másnap néhány rokon elutazott, és jött helyettük új vendég. Megjött Mr. Tulkinghorn is, és a vacsoránál elmesélték neki a vasgyáros látogatását.
1: Azt a szegény lányt meg kellene szabadítani ezeknek a veszedelmes embereknek a befolyásától. A Milady hangsúlyozhatná előtte, hogy talál majd férjet idejében itt Chesney Voltban is. És olyat, aki nem hurcolja el őseink földjéről, a becsületes és egészséges gondolkodású világból, ahol felnőtt.
5: Figyelemre méltó, mind a mellett, hogy ezek az emberek milyen gőgösek a maguk módján.
1: Gőgösek?
5: Nem lennék meglepve, ha ők hagynák faképnél ezt a lányt. Igen, ők, a szerelmes vőlegény és mindnyájan, és nem a lány őket, ha továbbra is itt maradna a Chesney Voltban, ilyen körülmények között. Tudnék róla mesélni egy történetet, ha Lady Dedlock megengedi.
2: Megengedem.
5: Rövid kis történet. Azt bizonyítja, amit az előbb mondtam. Neveket ezúttal nem említek. Ennek a Mrs. Ransvellnek egy hölgyét az a szerencse érte, hogy a lánya felkeltette egy előkelő hölgy érdeklődését. A hölgy gazdag volt, szép volt és kedvelte a lányt. Maga mellett tartotta mindig. De volt a hölgynek egy titka. Minden nagyszerűsége mellett is, és már évek óta őrizgette ezt a titkot. Ugyanis fiatalkorában el volt jegyezve egy fiatal lókötővel, aki a hadseregben szolgált kapitányi rangban, és akitől semmi jót nem lehetett várni, csak bajt hozott mindenre és mindenkire. A hölgy nem ment hozzá feleségül soha, ellenben a világra hozott tőle egy gyermeket. A kapitány azután meghalt, és az asszony biztonságban kezdte érezni magát. A véletlenek sorozata azonban, amelyekkel nem akarom untatni önöket, leleplezte őt. Amikor Mrs. Ransvell földje értesült a leleplezésről, nem tűrte többé, hogy a lányát tovább pártfogolja a hölgy, ahogy azt sem tűrte volna, hogy a szeme láttára tapossák a sárba a gyermekét. Olyan gőgös volt, hogy hazavitte a lányt, mintha a gyalázatból akarná megmenteni. Ez az egész történet. Remélem, Lady Dedlock megbocsált, hogy ilyen kínos esetről szólt.
0: Egy órával később Mr. Tulkinghorn kissé lihegve ért fel a torony szobájába, ám bár óvatos nyugalommal tette meg az utat. Megkönnyebbülés látszott az arcán, mintha valami súlyos tehertől szabadította volna meg a lelkét.
5: Szabad? Lady Dedlock!
2: Miért mesélte el a történetemet annyi ember előtt?
5: A tudomására kellett hoznom, hogy ismerem a történetét.
2: Mióta ismeri?
5: Régóta gyanítottam, de csak nemrég tudtam meg teljes egészében.
2: Igaz az, amit arról a szegény lányról mondott?
5: Nem, Lady Dedlock. Ezt csak elképzelt esetként mondtam, mint hogy Sir Leicester öntudatlanul is olyan felülről kezelte a kérdést. Azonban valóságosan is így történne, ha ők megtudnák, amit mi tudunk.
2: Szóval még nem tudják?
5: Nem.
2: Megmenthetem még ezt a szegény lányt a bajból, mielőtt megtudják?
5: Hát, ebből a szempontból igazán nem tudok megfelelő tanácsot adni, Lady Dedlock. Ön előkészített engem a leleplezésre, és minden esetre ezt is köszönöm. Óhajt még valamit tőlem?
2: Az ékszereim mind ott vannak a helyükön. Megtalálhatják valamennyit. Ugyanúgy minden értékes holmimat, amim csak van. Valami kis készpénzt magammal viszek, de nem nagy összeget. Nem a saját ruhámban megyek, hogy elkerüljem a feltűnést. Elmegyek, és többé nem vagyok megtalálható sehol. Közölje ezt majd, kérem. Egyéb megbízással nem terhelem.
5: Bocsásson meg, nem tudom, hogy jól értettem-e. Ön elmegy?
2: Én nem létezem többé az itteniek számára. Ma éjszaka elhagyom Chesney Voltot. Még ebben az órában.
5: Nem, Lady Dedlock, nem megy. Legyen olyan kedves, álljon meg, és hallgasson engem végig. Máskülönben fellármázom az egész kastélyt, mielőtt még leérne a lépcsőházba. És akkor kénytelen leszek az összes vendég és az egész cselédség előtt beszélni. Arra kérem, hogy addig őrizze meg továbbra is a titkát, ahogyan idáig megőrizte, és ne csodálkozzék azon, ha én is megőrzöm. Egyedül Sir Leicester az, akire tekintettel kell lenni ebben a szerencsétlen ügyben. Sehogyan sem lehet őt előkészíteni erre a csapásra.
2: Az én szökésemmel sem? Gondolja meg még egyszer.
5: Az ön szökése egyszerre kipattantaná az egész igazságot, sőt a százszorosát ennek az igazságnak ország világ elé. Nem lehetne többé megmenteni a család becsületét. Erre gondolni sem szabad.
2: Itt kell maradnom ezen a cifra színpadon, és tovább játszanom a hazug, nyomorúságos szerepemet, amíg maga jelt nem ad, hogy összedőljön alattam az egész.
5: Figyelmeztetni fogom idejében, Lady Dedlock. Egy lépést sem teszek úgy, hogy előbb ne figyelmeztetném önt.
2: Van még valami mondani valója ma éjszakára?
5: Szeretném biztosan tudni, beleegyezik-e, hogy úgy legyen, amint mondtam.
2: Beleegyezem. Nyugodt lehet.
0: Az asszony felállt, és megindult az ajtó felé. Mr. Tulkinghorn kinyitotta előtte a belső és a külső ajtót, ugyanúgy, ahogy tegnap kinyitotta, vagy ahogy 10 éve mindig kinyitja, és régi módi meghajlással búcsúzott tőle.

0: Mint egy kopott londoni madár, úgy bandukolt hazafelé a vén ügyvéd London utcáin. Felsétált a kapu előtti lépcsőfokokon, besuhant a homályos előcsarnokba, és ekkor szembe találta magát egy idegenszerű, de mégis ismerős alakkal.
1: Ó, maga az Hortense kisasszony.
2: Nagyon nehezen tudtam bejutni önhöz, uram.
1: Nehezen?
2: Igen sokszor jártam itt, uram. Mindig azt mondták, hogy az ügyvéd úr nincs idehaza. Az ügyvéd úr el van foglalva, az ügyvéd úr nem ér rá fogadni engem.
1: Nagyon helyesen, így is van.
2: Nem igaz. Hazugság. Uram, ön aljasul és hitványul bánt velem.
1: Aljasul és hitványul?
2: Igen, behálózott, kényszerített, hogy mutassam meg azt a ruhámat, amit a milédi viselt akkor este. Arra kért, jöjjek el benne ide önhöz, hogy találkozzunk azzal a fiúval. Nem így volt?
1: Jól van, lelkem, jól van. Megfizettem érte.
2: Megfizetett? 2 fonttal. Fel sem váltottam az aranyait, utálom, elhajítom őket. Újra és újra el fogok jönni, amíg nem szerez nekem egy jó állást. Keressen nekem egy jó fizetéses helyet. Ha nem tud, akkor fogadjon föl, hogy addig járjak a milédi nyomában, amíg szégyent és gyalázatot nem hozok a fejére. Ön is ezt csinálja úgyis. Azt hiszi, hogy nem tudom.
1: No hát, lássuk csak, hogy áll ez a helyzet.
2: Ó, hát lássuk csak.
1: Maga eljött ide ezzel a szerény kérésével, és ha nem teljesítik, akkor újra el fog jönni, ugye?
2: Újra és újra. És még tovább. Mindig, örökké.
1: Helyes. No hát, Mademoiselle Hortense, most azt ajánlom, fogja ezt a gyertyát, és keresse meg a pénzét. Ott lesz valahol a túlsó sarokban, az írnok állványa mögött. Szedje fel.
2: Nem szedem.
1: Akkor annyival szegényebb lesz maga, és annyival gazdagabb leszek én. Nézze, kisasszony, ebben a városban van egy csomó büntető intézet, taposómalmok a női rabok részére. Attól félek, egy ilyen eleven élénk szellemű hölgy, mint maga, roppant kellemetlennek találná, ha a kulcsot ráfordítaná kívülről, még ha rövidebb időre is. Mi a véleménye erről?
2: Az a véleményem, hogy ön egy nyomorult gazember.
1: Lehetséges. De nem azt kérdeztem, hogy mi a véleménye rólam, hanem hogy mi a véleménye a börtönről. Itt mi nálunk olyan zsarnoki a törvény, hogy beavatkozik, ha a jámbor angol polgárok közül bárkit is zaklatni próbálnak, még ha egy hölgyről van is szó. És ha a polgár panaszt emel, hogy háborgatják, a törvény lecsap a zavargó hölgyre, és börtönbe csukja.
2: Valóban? És mi közöm van nekem mindehhez?
1: Szépségem, tegyen itt még egy látogatást én nálam, és meg fogja tudni.
2: Akkor talán börtönbe fog csukatni engem?
1: Talán. Magát azért bocsátotta el az asszonya, mert konok, hajthatatlan. Hát most kezdjen új fejezetet, és tartsa magát ahhoz, amit mondtam. Mert amit ígértem, meg fogom tenni, kisasszony.

0: Ahogy az otthoni életünk megint a rendes kerékvágásba terelődött, sokat beszélgettünk gyámapámmal Richardról.
1: Richard csak megtévedt, drágám. Mindnyájan követünk el hibákat. Majd észre téríti őt az idő, bízunk benne.
0: Gyámapám, elmondhatok magának valamit?
1: Hogyne?
0: Gyámapám, emlékszik még, hogy amikor utolért bennünket a vihar, Lady Dedlock a nővéréről beszélt magának?
1: Hogyne? Hogyne emlékeznék?
0: És arra emlékeztette magát, hogy a nővérével megszakadt a kapcsolata, hogy elváltak az útjaik?
1: Hogyne?
0: Miért szakítottak ők egymással, gyámapám?
1: Édes gyerekem, miket kérdezel tőlem? Fogalmam sincs róla. Sosem tudtam. Kettejükön kívül soha nem is tudta senki más. Ki tudná megmondani, hogy mi lehetett a titka ennek a két szép, gőgös asszonynak? Ismered Lady Dedlockot? Ha ismerted volna a nővérét, tudnád, hogy éppen olyan vasakaratú nő volt, mint Lady Dedlock.
0: Ha láttam volna valaha, nagyon sokszor láttam.
1: Sokszor láttad? Amikor egyszer régen Boysonról beszéltünk, én elmondtam, hogy meg akart házasodni valaha, és hogy a menyasszonya nem halt meg, csak az ő számára halt meg, és hogy ez a dolog az egész életére döntő hatással volt. Akkor te már mindezt tudtad, és azt is, hogy ki volt ez a hölgy?
0: Nem tudtam, gyámapám. Még most sem tudom.
1: Lady Dedlock nővére volt.
0: Kérem szépen, mondja meg nekem, miért szakítottak ők egymással.
1: Az asszony szakított Boysonnal. Boyson soha életében nem találkozott vele többé, hírt sem hallott felőle attól a naptól fogva. Senki más.
0: Ó, gyámapám! Mit tettem, mit tettem? Mennyi bánatot okoztam akaratlanul?
1: Te, Eszter?
0: Én, gyámapám! Én okoztam, még ha ártatlan is vagyok benne. Ez a világtól elvonult nővér az én életem legelső emléke.
1: Nem. Lehetetlen.
0: De igen, igen, gyámapám, mert ez a nővér az én anyám.
1: Édes jó Istenem!
0: Ez az igazság, gyámapám.
1: Drága Eszter, már nagyon régen forgatok valamit a fejemben, amit szeretnék elmondani neked.
0: Igen?
1: Csak nagyon nehezemre esett mindig hozzáfognom, és még most sem nagyon tudom, hogy csináljam. Szeretném alaposan megfontolni, hogy mit beszélek. Nem bánnád, ha levélben írnám meg?
0: Édes jó gyámapám, már hogyan bánnám, ha bármit is meg akar írni?
1: Hát akkor ide hallgass, drágám. Add ide a kezed. Nagy változásokat okoztál bennem. Már attól a téli naptól fogva, amikor együtt utaztunk a postakocsin, akkor is, azóta is nagy jót tettél velem, Eszter. Mindent neked köszönhetek a világon.
0: Ó, gyámapám, és mi mindent köszönhetek én magának azóta?
1: Most egy darabig csak arra szabad gondolnod, hogy engem semmi meg nem változtathat. Én mindig olyan maradok, mint amilyennek ismersz. El tudod ezt hinni, drágám?
0: El tudom, és el is hiszem.
1: Akkor holnap becsúsztatom az ajtód alatt a levelemet.

0: Felbontottam és elolvastam a levelét. Azt kérdezte tőlem, hogy akarok-e a puszta ház asszonya lenni. Hangsúlyozta, hogy én milyen fiatal vagyok, ő pedig már túl van az élete tavaszán. Fontoljam meg tehát józanul és alaposan. Elmondta, hogy ezzel a házassággal én semmit nem nyernék, és azzal sem vesztek semmit, ha visszautasítom, mert az irántam való szeretetén nem változtathat semmi, bárhogyan is határozok majd. Gyámapám, mikor akarja megkapni a választ a levelére?
1: Ha majd elkészült, drágám.
0: Már elkészült. Elhoztam magammal, gyámapám.
1: Akkor te leszel puszta háza asszonya?
0: Igen, gyámapám. A felesége leszek.

0: a Jandis örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 15. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Jandis Kajtár Róbert, Talking Horn Epres Attila, valamint Mészáros Béla, Létai Dóra, Kocsis Gergely, Fabinyi Lujza és Vidasára. Fordította Ottlik Géza, dramaturg Esbap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: a Jarndyce örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. 16. rész. Az előző részek tartalmából. A Jarndyce kontra Jarndyce hagyatéki per egyre csak húzódik, újabb és újabb sorsokat pecsételve meg. Esther és pártfogoltja Edő pusztaházára érkeznek Mr. Jarndycehoz, aki gyámsága alá vette a kislányt és annak unokatestvérét Richardot. Esther ennek köszönhetően ismeri meg rég elveszett édesanyját Lady Dedlock a magányos nemesasszony személyében, aki a könnyes egymásra találás ellenére azt mondja a lányának, többet nem láthatják egymást. Mindezt gyámapjának elmesélve a férfi váratlan ajánlatot tesz. Megkéri Esther kezét, amit a lány boldogan elfogad.
1: Richard kint lakott egy London melletti kaszárnyában. Amikor egyszer meglátogattuk, elkavarodtunk a kaszárnyában, és véletlenül a tengerészek lakóhelyei mellett mentünk el. Az egyik napbarnított tengerésztisztben Mr. Ellen Woodcourtot ismertem fel. Amióta nem láttuk egymást, Mr. Woodcourt maga hajótörés szenvedett, és életveszélyben forgott, de ezt alig nevezhetjük szerencsétlenségnek, hiszen csak alkalmat adott magának, hogy bátran és hősiesen viselkedjék. Igazán nagy érdeklődéssel olvastuk a dolgot. Én a maga régi betegétől, a szegény kis Miss Flytól hallottam róla először, amikor gyógyuló félben voltam a súlyos betegségemből.
2: Ó, az öreg Miss Flyt! Még mindig úgy él, ahogy azelőtt.
1: Ugyanúgy. Végtelenül hálás magának, Mr. Woodcourt. Rendkívül ragaszkodó, jószívű teremtés.
2: Fájdalommal hallottam, hogy maga milyen nagy beteg volt.
1: Nagyon beteg voltam.
2: De most már teljesen felgyógyult?
1: Teljesen, ami az egészségemet és a jókedvemet illeti.
2: Ennek őszintén örülök, kedves Miss Summerson.

0: Sötét éjszaka borult Tomol Elonszra. Éppen hasadni kezdett a hajnal, és ebben a csöndes órában egy napbarnított képű úr sétálgatott errefelé. Hirtelen egy nő alakot látott szemben haladni.
1: Mi baj van?
2: Semmi, uram.
1: Nem hallják a kopogtatást oda bent? Be akarna menni ebbe a házba?
2: Várom, hogy kinyissák a kaput. Nem itt, egy fogadóban. Csak azért várok itt, mert nem sokára ide süt majd a nap, és felmelegít egy kicsit.
1: Hadd nézzem meg a homlokát. Orvos vagyok. Ne féljen semmit, nem bántom a világ minden kincsért sem.
2: Semmi az.
1: Ejha, csúnya zúzódás, és alaposan fel van hasadva a bőr. Biztos nagyon fáj is.
2: Fáj egy kicsit.
1: Hadd próbáljam meg rendbehozni, aztán nem fáj majd annyira. A zsebkendőm nem fog fájdalmat okozni, higgy el. Szóval téglavető az ura?
2: Honnét tetszik tudni?
1: Hát csak gondolom az anyag színéről ítélve, ami a ruhájára meg a csomagjára rátapadt. És tudom, hogy a téglavetők eljárnak alkalmi munkára ide-oda. És azt is tudom sajnos, hogy komiszul bánnak rendszerint a feleségükkel. Biztosan van valahol állandó lakása is. Messzire van innen?
2: Hát legalább 22-23 mérföldnyire innét, uram. Szent Elbenzben. Tetszik ismerni Szent Elbenzt?
1: Igen, ismerem valamennyire. Hanem akkor én is kérdezek magától valamit, jó? Van pénze szállásra?
2: Van, uram, komolyan mondom. Isten fizesse meg, áldja meg az ég.
1: Igazán nincs mit. Vigyázzon magára.
0: Mr. Woodcourt tűnődve lépegetett a kelő napfényében, amikor egyszerre rohanó léptek hangzottak fel a háta mögött, és megfordulva azt látta, hogy egy fiú nyakába szedett lábbal szágult felé, nyomában egy asszonnyal.
2: Fogják meg, tessék megfogni!
1: Hoppá, hoppá, fiatal ember! Hová ilyen sietősen?
2: Joe, hát megtaláltalak végre!
1: Joe, várjunk csak, hát persze. Most már emlékszem, ez az a kölyök, akit egyszer odahoztak a halott kém elé.
2: Ó, Joe, megleltelek hát végre!
1: Mit követett el? Meglopta magát?
2: Nem kérem, dehogy is. Dehogy lopott meg. Nem tett ő nekem semmi rosszat. Inkább jó szívű volt hozzám. Azért is csodálkozom annyira. Nálam feküdt Szent Elbenzben. Betegen. És egy úri kisasszony megkönyörült rajta, és hazavitte magukhoz. Az a fiatal úri kisasszonyka pedig megkapta tőle a betegséget. Tudod-e te komisz hálátlan kölyök, hogy mindezt neked köszönheti, és a hozzád való jóságának?
1: Richard mesélte. Tudok már a dologról. Hallottad, mit beszélt ez az asszony, Joe? És azt is tudod, hogy így van. Jártál itt azóta?
3: Vakuljak meg, ha azóta is láttam Tomol Elonszt. Mind a mai napig.
1: És miért jöttél vissza ide? Honnét jössz?
3: Hát, csavarogtam.
1: Most pedig mondd meg, hogy miért szöktél meg abból a házból, amikor a jószívű kisasszony olyan jó volt hozzád és befogadott.
3: Nem mondhatom el, nem szabad.
1: De nekem tudnom kell.
3: Hát, mondok valamit.
1: Elvittek? Éjszaka?
3: Elvittek. Igen.
1: Kicsoda vitt el?
3: Nem szabad megmondanom a nevét.
1: De nekem tudnom kell a kisasszony miatt. Megbízhatsz bennem, Joe. Senki más nem fogja megtudni.
3: Oh. Csak hogy nem tudom, már is meg nem hallotta-e.
1: De hiszen nincs itt.
3: Nincs? Ő mindenütt ott van. Egyszerre mindenütt.
1: Hogy hívják?
3: Én ki nem mondom az ő nevét angosan.
1: Akkor súgd a fülembe.
3: Na jó.
1: Úgy. És miért vitt el? Mit csináltál?
3: Semmit, uram. Nem csináltam soha semmit, amivel bajba keveredhettem volna, kivéve, hogy nem álltam odébb.
1: Nem olyan hálátlan ő, mint gondolja, hölgyem. Meg volt rá az oka, hogy elment akkor éjszaka. Még ha nem is jó oka.
3: Köszönöm szépen, uram. Köszönöm. Na, lássa. Lássa, milyen szigorú volt hozzám. De mondja csak el majd annak a kisasszonynak, amit most ez az úr mondott, és akkor nincs semmi baj.
1: Most pedig, Joe, eljössz majd velem, és keresünk neked egy jobb helyet ennél, ahol lefekhetsz, és ahol nem találnak rád. Ha te az utca egyik oldalán mész, én meg a másikon, el tudjuk kerülni a feltűnést. És tudom, hogy nem szöksz meg, ha megígéred.
3: Csak mondja el majd a kisasszonynak, hogy én nem akartam neki bajt csinálni, és hogy mit mondott ez az úr.
0: Ellen Woodcourt a törvényszéki negyed felé vette az útját, mert a régi betegéhez, Miss Flighthoz akart fordulni tanácsért, hogy hol találhatna valami átmeneti szállást vagy menedéket a fiú számára.
2: Édes jó doktorom, nagyra becsült jeles orvos doktorom.
1: Itt ez a fiú. Hol találhatnék neki szállást valahol errefelé? Ön olyan okos asszony, és annyi mindent tud, adjon hát tanácsot nekem.
2: Állandó szállásra van szüksége?
1: Nem. Biztos nem maradna meg egyik helyen sem, mert rettenetesen fél attól az embertől, aki megparancsolta neki, hogy tűnjön el innen. Tudatlanságában azt képzeli, hogy ez az ember mindenütt ott van, és mindenről tudomást szerez.
2: És ki ez az ember? Vagy talán ez titok?
1: A fiú titkolja, de Bucketnek hívják.
2: Bucket? A detektív?
1: Az.
2: Ismerem ezt az embert. És a fiúnak annyiban igaza van, hogy kétségtelenül egy szemfüles, minden hájjal megkent alak.
1: Azt szeretném, ha Mr. Jarndyce és Summerson kisasszony megtudhatnák, hogy ez a Joe, akinek olyan különös a története, újra megkerült. És hogy beszélhessenek vele, ha akarnak. Ezért szeretném őt egyelőre elhelyezni akármilyen szerint szálláson.
2: Maradjon hát itt nálam néhány napig.
1: Maga igazán aranyszívű, asszonyom.
2: Mert hogy eszembe jutott valami, uram. Itt motoszkál bennem már néhány perce, de most már biztos vagyok benne, hogy én ismerem a Lincoln's Inn Fieldsen azt a lakást, ahová Bucket felvitte a gyereket. Ha ő nem is tudja, kinél jár, én megmondom önnek. Talkinghornnál ez a neve.
1: Talkinghorn?
2: Talkinghorn. Ismerem őt, tudom róla azt is, hogy már előzőleg kapcsolatot tartott fenn Buckettel egy elhunyt személy dolgában, aki megkárosította. Ismerem őt, uram. Sajnos ismerem.
1: Miféle ember?
2: Gyalázatos, rosszféle ember. Lassan kínzó, kegyetlen komisz. Annyi emberség sincs benne, mint egy ócska rozsdás karabéban. Olyan ember, aki egymaga több gondot, nyugtalanságot és lelki furdalást szerzett nekem, mint az összes többi ember együttvéve.

0: Hadd feküdjek csak itt, nyugton. És ha valaki arra jár, amerre azelőtt a sarkot söpörtem mindig, nagyon megköszönném, ha lenne szíves beszólni Mr. Snagsbyhez, és csak annyit mondani, hogy Joe, akit ismer az előttről, most odébb áll. Igen, igen, megállnám, csak ne lennék ilyen nyomorult, mint amilyen vagyok.
1: Tanultál-e valaha életedben imádkozni?
0: Nem én, soha, uram.
1: Még csak egy rövidke kis imád se tudsz.
0: Nem tudok, uram. Semmit se tudok. Mennem kell, uram. Itt az idő, uram. És mennem kell oda, abba temetőbe.
1: Feküdj vissza, és úgy mesél tovább. Miféle temetőbe, Joe?
0: Ahová őt földbe tették. Aki nagyon jó volt hozzám, bizony. Nagyon jó. Itt az idő, uram, és nekem mennem kell oda, abba a temetőbe, hogy tegyenek mellé. Oda akarok menni, temessenek oda. Mindig azt mondta nekem, hogy azt mondja, ma én is éppen olyan szegény vagyok, mint te, Joe. Azt mondja, meg akarom neki mondani, hogy most meg én vagyok éppen olyan szegény, mint ő, és azért jöttem, hogy tegyenek melléje.
1: Majd később, Joe. Majd, ha eljön az ideje.
0: De megígérj, uram, hogy kivisznek oda, és mellé fektetnek?
1: Megígérem, hogy ne.
0: Köszönöm, uram, köszönöm. Uram, előbb el kell majd kérni a rácsos kapu kulcsát, mert addig nem vihetnek be. Mindig be van zárvám. És a lépcsőre is vigyázni kell, mert van ott egy lépcső, amit én szoktam mindig söprögetni az előtt. Nagyon besötétedett, uram. Nem hoznak semmi világosságot?
1: Mindjárt itt lesz, Joe.
0: Hallom, amit mond, uram. Hallom a sötétben, de csak tapogatódzok. Hadd fogjam meg a kezét.
1: Joe, utánam tudod mondani, amit mondok?
0: Utána mondok. Én mindent, uram, amit maga mond, mert tudom, hogy jól mondja.
1: Mi atyánk?
0: Mi atyánk? Igen, ez jól van mondva, nagyon jól.
1: Ki vagy a mennyekben?
0: Vagy a mennyekben? Jön már a világosság, uram?
1: Itt van már. Szenteltessék meg a te neved.
0: Szenteltessék meg a...
1: Jól van, Joe. Nyugodj békében.

0: Odalent Lincolnshire-ben Sir Leicester a könyvtárszobában egy parlamenti bizottsági jegyzőkönyvet olvasott. A milédi abban a szobában üldögélt, ahol Mr. Guppy-t fogadta annak idején.
1: Róza, nézd meg az ajtót, hogy be van-e csukva jól.
2: Igenis.
1: Bizalmasan akarok neked mondani valamit, mert tudom, hogy megbízhatok a ragaszkodásodban. Ne szólj erről a világon senkinek.
2: Megígérem, milédi.
1: Tudod te azt, Róza, hogy én hozzád egészen más vagyok, mint a többiekhez?
2: Tudom, milédi. Sokkal kedvesebb hozzám. De hát én sokszor azt gondolom magamban, hogy csak én ismerem a milédit igazán.
1: Szegény kislány. Szegény kislány. Nem gondolod, Róza, hogy megnyugtató vagy számomra, hogy jól esik nekem a közel léted? Nem tudod elképzelni, hogy a fiatalságod, a természetességed, a szereteted örömet okoz nekem?
2: Nem tudom, milédi. Nem merem én azt hinni. De bárcsak úgy lenne, tiszta szívemből kívánom.
1: Úgy van, kicsikém. És ha azt mondanám neked ma, hogy eredj, elbocsátlak Isten hírével, hát ezt nagy fájdalommal mondanám, és nagyon egyedül maradnék. Nem szabad itt maradnod. Már elhatároztam, hogy nem fogsz itt maradni. Írtam a vőlegényed apjának, ma este érkezik. Mindezt a te érdekedben csinálom.
2: Milédi, hogyan tudnám ezt megköszönni?
1: Szerencsésebb körülmények közé kerülsz, és légy nagyon boldog. Légy nagyon boldog, és szeressenek.
0: Kibontakozott Róza öleléséből, és elhagyta a szobát. A lakály Mr. Rouncewell-t jelentette. Mr. Rouncewell még nem ért a könyvtárba. Ott volt azonban Sir Leicester, akivel előbb néhány szót akart beszélni a milédi.
1: Sir Leicester, szeretnék magával, de úgy látom, el van foglalva.
3: Ó, dehogy. Szó sincs róla, csak Mr. Tulkinghorn van itt.
4: Bocsásson meg, Lady Dedlock, ha megengedi, magukra hagyom önöket.
1: Nem szükséges.
3: Mit kívánt mondani?
1: Csak annyit, hogy Mr. Rouncewell van itt, az én meghívásomra jött el, és hogy a legokosabb az lenne, ha véget vetnénk ennek az egész ügynek a lánnyal. Halálosan unom már ezt a kérdést.
3: És mit tehetek én? Miben lehetek a segítségére?
1: Kéressük fel őt ide, és intézzük el vele a dolgot. Lenne olyan szíves felhivatni?
4: Üdvözlöm Önöket.
3: Hogy van, Mr. Rouncewell? Remélem, jól szolgál az egészsége. Foglaljon helyet. A milédi beszélni óhajt önnel.
4: A legnagyobb örömmel állok bármikor Lady Dedlock rendelkezésére.
1: Kérem, uram, engedje meg, hogy megkérdezzem. Történt-e azóta valami ön és a fia között, a fiának a rögeszméjével kapcsolatosan? Ugyanis, ha ön nem tud kezeskedni arról, hogy a fia felhagyott a rögeszméjével, akkor a legokosabb, ha a lányt mindjárt elküldöm.
4: Erről nem tudok kezeskedni, Lady Dedlock.
1: Hát akkor a legokosabb, ha elmegy a lány. Sir Leicester, legyen szíves, csöngessen. Gondodat viselik, látod, Róza? Vigyázni fognak rád, jó kezekben leszel. Derék, jó kislány vagy, és nincs miért sírnod.
2: Nagyon sajnálom, hogy itt kell hagynom a milédit. Nagyon, nagyon boldog voltam Chesney Boltban. Nagyon boldog voltam a milédi mellett, és hálásan köszönöm a jóságát.
4: Hallgass már, te kis bolond szamár. Legyen eszed, ha szereted volt ott.
1: Jól van, fiam, jól van. Derék kislány vagy. No, eredj!
0: Sir Leicester fenkölten visszavonult az egész ügy elől. Mr. Tulkinghorn újra csöngetett, a komornyik újra besurrant, és Mr. Rouncewell Rózával együtt elhagyta a házat. Mr. Tulkinghorn egyedül maradt a milédivel.
1: Mit óhajt, uram?
3: Nos, milédi, mondhatom, kissé meglepett a viselkedése. Tudom, hogy nem az ön által kifejtett okokból küldte el a lányt, hanem azért, hogy eltávolítsa őt a leleplezések és kellemetlenségek elől, amelyek az ön feje fölött lebegnek.
1: No és?
3: Szerintem ez teljesen fölösleges dolog volt, és csak arra alkalmas, hogy a házban mindenféle szóbeszédet szüljön. Ráadásul megszegése az egyességünknek. Önnek ugyanannak kellett volna maradnia, aki volt.
1: Ha én a titkom tudatában...
3: Kérem, Lady Dedlock, ez nem az ön titka többé. Ebben áll éppen a nagy tévedése. Ez az én titkom, amelyet Sir Leicester és a család érdekében őrzök.
1: Teljesen igaza van. Tehát, ha én ennek a titoknak a tudatában megteszek mindent, ami tőlem telik, hogy megkíméljek egy ártatlan lányt az engem fenyegető szégyentől, akkor csak a szilárd elhatározásomat váltom valóra. És ebben engem senki a világon meg nem ingathat.
3: Igazán? Akkor nem lehet megbízni önben. Az egyességünk felborult. Egy olyan eszes asszony és olyan erős jellem, mint ön, könnyen meg fogja érteni, ha kijelentem, hogy részemről semmisnek tekintem ezt a megegyezést, és a magam útján fogok tovább haladni.
1: Megértem, és tudomásul veszem.
3: Csak ennyit kívántam mondani, és nem háborgatom tovább, Lady Dedlock.
1: Azt tervezi, hogy ma este felvilágosítja Sir Leicestert?
3: Nem. Nem ma este.
1: Holnap?
3: Mindent megfontolva helyesebb, ha nem válaszolok erre a kérdésre, Lady Dedlock. Lehet, hogy holnap, de inkább nem mondanék semmit. Jó estét kívánok, ajánlom magamat.
1: Ittó hagy még maradni a házban egy ideig? Hallom, hogy a könyvtár szobában írt valamit. Visszamegy oda?
3: Csak a kalapomért. Hazamegyek.
0: Csöndes volt az éjszaka. Fényesen sütött a hold, magányt és némaságot árasztott, ahogy Mr. Tulkinghorn hazafelé tartott. Nem is sejtette, hogy távozása után hol járt Lady Dedlock, kivel beszélt és mit kért tőle. Mr. Tulkinghorn nem gondolt semmi ilyesmire. De még a sok titokra sem gondolt, amit a környék lakóiról tudott, és az iratokra sem, amik precíz rendezettségben álltak odahaza az asztalán. Mr. Tulkinghorn hamarosan már semmire sem gondolt.

0: Jandice örökösök. Hangjáték sorozat Charles Dickens regényéből. A 16. részt hallották. Narrátor Fekete Ernő, Eszter Major Melinda, Woodcourt Ódor Kristóf, Lady Dedlock Létai Dóra, Joe Wettstein Mark, Talkinghorn Epres Attila, valamint Higó Éva, Szalai Kriszta, Mészáros Béla, Vidasára és Kocsis Gergely. Fordította Ottlin Géza. Dramaturg Espap Máté. A felvételt Jantyik Levente és Diósi Ákos készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: 22 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Erős és együttműködő közép-európai régiót tart szükségesnek a magyar és a lengyel miniszterelnök. Aggasztónak látja Szlovákiában a jogállamiság helyzetét, az Európai Parlament emiatt uniós lépéseket követel. Kevesebb mint 2 óra van a határidőig, éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást, befizetni az adót és nyilatkozni az 1+1%-ról. Folytatódik a napos meleg idő, ma nyugaton, holnap a középső területeken alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. Mondom a részleteket. Június végén Budapesten tartanak V4 találkozót, amelyre a lengyel kormányfőt is meghívta Magyar Péter miniszterelnök. Donald Tusk elfogadta a meghívást, és azt mondta, szívesen segít Magyarország energiafüggetlenedésében is. Kovács Márton összeállítása.
4: Európa szíve ma Közép-Európában dobog. És nekünk kell azon dolgoznunk közösen, hogy ez minél tovább íbb legyen, minél erősebben verjen ez a szív.
5: Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is az lesz. Hozzátette, egy erős Európához erős versenyképes magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz pedig, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős versenyképes, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régió kell. Ezért is fontos, hogy az 1000 éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot.
4: Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
5: Miniszterelnöki találkozót rendeznek a visegrádi négyek vezetőinek június végén Budapesten, jelentette be Magyar Péter, aki ugyanakkor meg is hívta a lengyel kormányfőt, és közölte, a cseh és a szlovák miniszterelnökre is számít.
6: A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt.
5: Erről már a lengyel miniszterelnök beszélt. Donald Tusk, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt, úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, ez most megváltozhat, szerinte erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép

0: Ukrajnával kapcsolatos európai álláspontot is, amely, tette hozzá a lengyel vezető, tartalmazza azokat az előírásokat, amelyek az európai közösséghez való csatlakozáshoz szükségesek. Ezeket pedig be is fogják tartatni, hangsúlyozta Donald Tusk. Magyar Péter miniszterelnök közölte, tárgyaltak Európa energiabiztonságáról, és a jövőben a vonatközlekedés, a védelem, valamint az energiainfrastruktúra területén is szívesen fogadják a lengyel tanácsokat.
1: Gdanszkban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól.
2: Megtisztelő és megható volt a legnagyobb példaképem, Károly Wojtyla, második János Pál szülőhazájában és talán nyomdokában járni. Nem használtam mondatot többször a kampány alatt, mint az ő jelmondatát. Ne féljetek, don't be afraid. Köszönöm a magyar népnek, hogy megfogadta második János Pál pápa tanácsát. Köszönöm, köszönöm.
1: A vasúti és a légi közlekedés fejlesztésében is együttműködik Magyarország Lengyelországgal, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, miután lengyel kollégájával tárgyalt Varsóban. Megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak a kelet-közép-európai vasúti beruházások előmozdításán, és Brüsszelben is együtt lobbiznak a térség uniós forrásainak növeléséért. Vitézy Dávid szerint a varsói pályaudvar felújítása jól mutatja, hogy megfelelő politikai akarattal és uniós támogatással nagyszabású közlekedési fejlesztések is megvalósíthatók. A kárpátaljai magyar kisebbség miatt is fontos mielőbb lezárni az orosz-ukrán háborút. Erről is beszélt Magyar Péter kormányfő Lengyelországban. Orbán Anita külügyminiszter közben bejelentette, elkezdődtek a szakértői egyeztetések Magyarország és Ukrajna között. Azt mondta, a kisebbségek jogvédelme az első rendezendő feladat. Részletek Barna Pétertől.
3: Online formában elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések, amelyeket Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel és Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök helyettessel nyitottunk, jelentette be a magyar külügyminiszter. Orbán Anita kiemelte, Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett a kétoldalú kapcsolatokban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladat. Ukrajna komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, illetve továbbra is elkötelezett, hogy azokat az európai normáknak megfelelően biztosítsa, írta az ukrán külügyminiszter a szakértői konzultációk elindulásáról. Andrij Sibiha aláhúzta, Ukrajna arra törekszik, hogy bizalomra épülő, új, kölcsönösen előnyös fejezetet nyisson az ukrán-magyar viszonyban, illetve a kétoldalú kapcsolatok, valamint a kisebbségi jogok mellett Ukrajna EU csatlakozására összpontosítanak. Az ukrán elnök pedig kedden külön hangsúlyozta a magyar-ukrán kétoldalú kapcsolatok fontosságát. Volodymyr Zelenszky azt mondta, Kijev is abban érdekelt, hogy javuljon a két ország viszonya. Rendkívül fontos, hogy csapataink kapcsolatban álljanak Magyarország új vezetésével. Ukrajna érdekelt a normális, jó szomszédi kapcsolatokban és a teljes körű együttműködésben. Mi megtesszük a magunk részét azért, hogy ez megvalósuljon. Ukrajna és Magyarország viszonyát az elmúlt években jelentősen rontották azok a törvények, amelyek drasztikusan szűkítették a kárpátaljai magyarok anyanyelv használati lehetőségeit az iskolákban és a közéletben. Kijev a korlátozásokat elsősorban az orosz kisebbség miatt hozta, viszont nem vette figyelembe, hogy ezzel a többi kisebbségi jogai is sérülnek. Volodymyr Zelenszky a közelmúltban többször kiemelt célnak nevezte, hogy Ukrajna és Magyarország között aktív és konstruktív párbeszéd induljon, illetve rendezzék a két ország kapcsolatát.
4: A Tisza kormány megalakulása lehetőség egy új fejezet megnyitására Ukrajna és Magyarország között.
3: Magyar Péter Varsóban azt mondta, bízik benne, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogairól szóló tárgyalások gyorsak és eredményesek lesznek. Szerinte ez az előfeltétele annak, hogy Magyarország jóvá hagyja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitását.
4: Hiszen ez a fejezet pont a jogállamról és a demokráciáról szól,

0: szerintem az egy erős jelzés lenne ukrán részről is, hogy mielőtt ez a fejezet megnyílik, előtte rendezni tudják a saját állampolgáraik a magyar kisebbség helyzetét.
1: Az új kormány célja, hogy biztosítsa a magyar kisebbség 2014 előtti jogait, amelyeket Ukrajna eltörölt. Erről a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója beszélt. Siklósi Péter szerint úgy tűnik, Ukrajna hajlandó a megegyezésre.
2: Ukrajnának az, amit kérni akar, az leginkább az Európai Uniós csatlakozásnak a beindítása, felgyorsítása, hogyha úgy tetszik, az első fejezet megnyitása, és majd még meglátjuk, hogy még mi egyéb. Ugye Magyar Péter azt kijelentette, hogy Magyarország fegyverrel és pénzzel továbbra sem hajlandó Ukrajnát támogatni.
1: Magyar Péter Varsóban arról beszélt, reméli, hogy június elején személyesen is tud majd találkozni az ukrán elnökkel Beregszászon.
3: Ukrajnában egyre több civil áldozatot követel a háború. Részletek Iváncsik Attilától.
4: 8 ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás az éjszakai rossz drón támadások miatt. A célpontok között milliós megyeközpontok, például Harkiv, Odessa és Dnyipro is voltak, több mint 10 civil megsebesült. A kijevi sajtó arról ír, hogy csak áprilisban mintegy 240 civil vesztette életét, 1400-an pedig megsebesültek az orosz támadások következtében. Ez másfél éve a legmagasabb egyhavi szám. A kijevi kormány adatai szerint a háború Ukrajnában eddig összesen mintegy 16 ezer ember életet követelt, a sebesültek száma megközelítette a 45 ezret. Szárazföldön sem csökken a harcok intenzitása. Az orosz csapatok moszkvai tájékoztatás szerint elfoglalták Volohivka települést, ami a kelet-ukrajnai megyeközpont Harkiv mellett van, így már megközelítették az egymilliós várost. Közben az ukrán határőrszolgálat arról számolt be, hogy eddig mintegy 70 ezer olyan hadköteles férfit fogtak el, aki a határon átszökve próbált meg elmenekülni Ukrajnából. A jelentés szerint sokan Lengyelországba, Romániába és Magyarországra próbálnak eljutni a hegyvidéki és erdős részeken keresztül, hogy elkerüljék a katonai szolgálatot a fronton.
3: Uniós lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament a közösség értékeinek és a közös költségvetésnek a védelme érdekében. Összefoglaló Berek Patriciától.
5: Aggódnak a Beneš dekrétumok miatt és intézkedéseket követelnek az Európai Parlament képviselői Szlovákiától. Strasbourgban a plenáris ülésen az Európai Parlament arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy értékelje, fennáll-e a veszélye annak, hogy Szlovákia súlyosan megsérti az unió alapértékeit. Az ülésen 347 igen szavazattal, 165 nem ellenében és 25 tartózkodás mellett a képviselők úgy foglaltak állást, hogy Szlovákiában aggasztóan romlik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzete. Az állásfoglalásban az Európai Parlament aggodalmát fejezte ki a kollektív bűnösség elvén történő visszamenőleges vagyonelkobzásról szóló jelentések miatt, amelyek a Beneš dekrétumok alapján főleg a magyar kisebbséget érintik. Az uniós parlament felszólította a szlovák hatóságokat, hogy szüntessék be a II. Világháború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Az állásfoglalás azt is megállapította, hogy rendszerszintű hiányosságok veszélyeztetik Szlovákiában az EU pénzügyi érdekeinek védelmét. Az uniós képviselők követelték azt is, hogy az EU indítson kötelezettségszegési eljárásokat Szlovákiával szemben, és alkalmazzák az EU jogállamisági feltételrendszerét is.
3: Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára.
6: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Megszólalt a kegyelmi ügy részleteiről az ügyvéd, akire Magyar Péter miniszterelnök utalt. Gaudi Nagy Tamás közösségi oldalán azt hangsúlyozta, a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Egy felülvizsgálati indítvány benyújtásában azonban vállalta K. Endre képviseletét. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy reagált, komoly politikai erők mozogtak K. Endre ügyében. Kis Júlia Lilla összeállítása.
7: Feltöltöttünk dokumentumokat.
8: Kedden hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy egyes dokumentumait a Tisza kormány. Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a megszokottól eltérően történt a kegyelmi eljárás.
7: Ugyanazon a napon jegyzi ellen, vagy írja alá Novák Katalin a kegyelmet, és még aznap ellenjegyzi az akkori igazságügyi miniszter ezt a kegyelmi kérvényt. Azt mondhatom önöknek, annélkül, hogy az összes ilyen dossziét ismerném, hogy ilyen soha nem történt.
8: Novák Katalin 2023-ban adott kegyelmet K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. A férfit azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában. A közzétett dokumentumok szerint Varga Judit akkori igazságügyi miniszter és a tárca kegyelmi főosztálya nem javasolt kegyelmet adni K. Endrének. Novák Katalin azonban mégis megadta azt, Varga Judit pedig ezt ellenjegyezte.
9: Valótlan, alaptalan, indokolatlan vádakat fogalmazott meg a Tisza párt a választási kampányban ebben az ügyben.
8: Gulyás Gergely szerint mostanra egyértelművé vált, hogy az előző kormány nem tudott az ügyről, reagált egy videóban a Fidesz frakció vezetője.
9: Hiszen most feketén-fehéren az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, az igazsági miniszter ellenjegyzett. Ezért mindazok a vádak, amelyek ezzel kapcsolatosan elhangzottak, azok alaptalanok.
10: A felesége megkeresett, hogy segítsek célba juttatnia a kegyelmi kérvényét.
8: Balog Zoltán egy korábbi interjúját osztotta meg közösségi oldalán, amelyben a kegyelmi ügyben betöltött szerepéről beszélt. Ebben elismerte, hogy találkozott K. Endrével, miután a férfi felesége megkereste őt a kegyelmi kérvénnyel. Ezután ő volt az, aki megkereste Novák Katalin akkori köztársasági elnököt, és kérte a döntés meghozatalára. A református püspök most azt írta, ennél többet ma sem tud, és nem kíván mondani az ügyről.
7: Annyit tudok mondani, hogy én magam nagyon-nagyon szeretem a katalán népi művészetet. Érti, aki érti, aki nem érti, nem érti.
8: A kegyelmi kérvény kapcsán Magyar Péter egy ügyvédet is emlegetett, akinek a nevét nem hozta nyilvánosságra, szavaival utalt rá. Kedden este kiderült, Gaudi Nagy Tamásról lehet szó, aki egy hosszú bejegyzésben írt az ügyről, miután K. Endre feloldotta őt a titoktartás alól. Gaudi Nagy Tamás szerint a kegyelmi kérelmet nem ő írta, nem ő nyújtotta be, és semmilyen tisztességtelen lépést nem tett. Kifejtette, K. Endre jogerős elítélése után vállalta az ügyét felesége megkeresésére. Felülvizsgálati indítványt nyújtott be 2022-ben, amelyet a kúria egy évvel később elutasított. A kegyelmi kérelmet pedig K. Endre felesége nyújtotta be, és annak pozitív elbírálása az ügyvédet is meglepte. A kegyelmi ügyre Tarjányi Péter is reagált. A biztonságpolitikai szakértő azt írta, egyre zűrzavarosabb az ügy, és úgy néz ki, komoly politikai erők mozdultak meg K. Endre megmentésére. Szerinte az a kérdés, hogy miért volt ennyire fontos ez az ügy a Fidesz kormánynak. A szakértő úgy fogalmazott, olyan, mintha csak a jéghegy csúcsát látnánk.
3: Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme, mondta a jegybank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője. Winkler Sándor az MNB lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatóján arról is beszélt, hogy az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti új lakáskínálat. Ehhez még csak kismértékben járultak hozzá az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások. Ezek a közeljövőben még tovább bővítik a kínálatot. Az idei év végére összesen mintegy 16 ezer új lakás átadására számítanak. Winkler Sándor arra is kitért, hogy a szeptemberben bevezetett Otthonstart program átrendezte a lakáspiaci forgalmat.
11: A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra, 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, de 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program. Jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerőszükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
3: Több mint 11%-kal nőtt a nettó átlagkereset Magyarországon egy év alatt, az inflációt is figyelembe véve. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagbér, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Szakértők szerint ez a fogyasztást is növeli, ami hozzájárul a gazdaság erősödéséhez. Részletek Dorogi Zsuzsannától.
12: A minimálbér az év elején 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal nőtt, a munkaadók jelentős része ehhez igazította a magasabb jövedelmeket is. Vannak olyan cégek, ahol 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak.
13: Az elmúlt évhez képest a kormány által ugye a minimálbért megemelték 2011%-kal, mi azon fölül még plusz 10%-ot adtunk a dolgozóknak. Nagyon fontos, hogy megtartsuk őket, hiszen egy új munkaerőt kiképezni, az sokkal nehezebb, mint a régit jól beváltott megtartani.
12: Márciusban a KMSH adatai szerint 9,2%-kal nőtt a bruttó és 11,3%-kal a nettó átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest, míg a bruttót a minimálbéremelés, a nettót a magasabb összegű családi adókedvezmény és a két gyermeket nevelő 40 év alatti édesanyák SZIA mentessége hajtotta fel. Ahogy emelkedtek a keresetek, nőtt a fogyasztás is. Márciusban csaknem annyival vásároltak többet arányaiban az emberek, mint amennyi nőtt a fizetésük.
14: Azt lehet mondani, hogy körülbelül 7-8%-kal nőtt a kereseteknek a vásárló ereje, a reál értéke, tehát az a termékkör, amit meg lehet vásárolni a fizetésekből, ez pedig teret ad arra, hogy a háztartások több, nagyobb mértékben tudjanak fogyasztani, a fogyasztás bővülése pedig összességében a gazdasági teljesítményt is pörgeti.
12: Mondta Horváth Sebestyén, az Economus gazdaságkutató alapítvány elemzője. Márciusban a bruttó átlagkereset 779.800, a nettó pedig 546.000 forint volt, mivel a reálkereset 9,3%-kal nőtt. Elemzők szerint a fogyasztás további növekedésére lehet számítani, ami a gazdaság teljesítményét is erősítheti.
3: Ma éjfélig kell benyújtani a személyi jövedelemadó bevallást. A felajánlható adó 1+1%-áról szintén eddig lehet nyilatkozni. Csőri Fannina összefoglalója.
15: Aki eddig nem nézi meg a bevallási tervezetét, nem módosítja vagy nem küldi vissza, annak is május 20-án éjfélkor úgy, ahogy azt a NAV kiajánlotta, érvényessé válik a bevallása.
16: Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs vezetője. Nincmajer Szilvia hangsúlyozta, ez viszont az áfás magánszemélyekre, az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik. Nekik nem lesz automatikusan érvényes a bevallásuk, tehát mindenképpen be kell küldeniük, ha pedig szükséges, ki is kell egészíteniük a tervezetet. Hozzátette, annak is érdemes megnéznie a kimutatást, aki tavaly jogosult volt adókedvezményre, viszont eddig még nem vette igénybe azt.
15: Ezek a kedvezmények nem vesznek el, mert még az elévülési időn belül, tehát 5 évig ez még visszakérhető, de most a legegyszerűbb a bevallásban van egy kis filmünk, azt végig lehet nézni, másfél perc, nagyon könnyen kitölthető, és így a legegyszerűbb visszakérni az adót.
16: Nincmajer Szilvia elmondta, annak is módosítania kell a tervezetet, akinek 2025-ben volt olyan jövedelme, amelyről a NAV-nak nincs teljes körű tudomása. Ilyen lehet például a lakáskiadásból vagy eladásból származó bevétel. Hangsúlyozta, ma van a határideje az eddig be nem fizetett adók rendezésének is. Aki nem tudja ezt éjfélig megtenni, a bevallásban pótlékmentes, legfeljebb 12 havi részlet fizetést kérhet. A kommunikációs vezető a Krónikának arról is beszélt, hogy akinek van visszaigényelhető adója, a pénzt bankszámlára utalva vagy postai úton készpénzben is várhatja. Ennek módjáról szintén a tervezetben kell rendelkezni. Fontos, hogy az 1+1%-okról is éjfélig kell nyilatkozni.
3: Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó aszbesztel szennyezett kőzuzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet a botrányban. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Cserre Judit összefoglalója.
17: Figyelmeztető tábla jelzi, hogy tilos parkolni a Lukácsháza és Kőszeg közötti horgásztónál. Az albértító népszerű a horgászok körében, de a burkolatban aszbesztet találtak, ezért csak a füves területre hajthatnak rá. A Horgász Egyesület országos bajnokságot szervezne ide, de az aszbeszt miatt kérdéses, hogy ez megvalósulhat-e.
18: Ahol tiltott a vízügyi igazgatóság által, ott értelemszerűen nem lehet megállni, illetve a versenyeknél, az országos versenyeknél meg tudjuk azt tenni, hogy online végezzük a sorsolást, illetve a technikai tájékoztatást.
17: Mondta a MOHSZ alelnöke Puskás Norbert. A gyanú szerint szinte az egész nyugat-dunántúli régió érintett lehet az aszbeszt botrányban. A burgenlandi bányákból származó rákkeltő kőzuzalékkal több száz magyar településen terítettek le utakat és magánterületeket. Szombathely, Pozsog, Zalaegerszeg és Sopron is érintett. Tőszegen is óvintézkedést vezettek be a szennyezés gyanúja miatt. Parkolókat zártak le, az érintett utakat pedig folyamatosan locsolják. Most arra kiderült, hogy a vizsgálatok eredménye pozitív.
19: Megérkeztek egyrésztről a áprilisban megnyitott labormérések, megvizsgálatok az eredményei. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy Kőszegen 29 helyszínen történt mintavétel, és ezeken a mintavételi helyeken minden esetben beigazolódott, hogy ott valóban van aszbeszttartalmú kőzet az út felszínen.
17: Tette hozzá Básti Béla, Kőszeg polgármestere. A Vasvár megyei kormányhivatal közösségi oldalán közölte, valószínűsíthető, hogy a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan a Rohonci bánya is érintett, ezért megkezdték az onnan származó kőzuzalék vizsgálatát.
20: Tárcaközi aszbeszt munkacsoport jön létre.
17: A kormány közben szakértői munkacsoportot állít fel az Ausztriából érkező aszbeszt kivizsgálására és a kárelhárításra. Az a cél, hogy a felelősöket megtalálják. Magyar Péter miniszterelnök Lengyelország után csütörtökön Ausztriába látogat, ahol az aszbeszt ügyről is tárgyalhat majd.
3: A gyermekvállalástól az újszülött világra jöttéig Magyarországon először kísértek végig egy folyamatot teljes egészében állami keretek között a preimplantációs genetikai eljárás alkalmazásával. A módszer ritka genetikai eltérések okozta betegségek kiszűrésére alkalmas. A mostani esetben mindkét szülő genetikai kódja tartalmazza az öröklődő gerincvelő eredetű izomsorvadást, vagyis SMA-t okozó eltérést. A vizsgálatot is tartalmazó eljárás ugyanakkor ki lehet zárni a betegséget. Nagy Viktória összeállítása.
21: Csongor május 11-én született, és már 4 fős lett a családunk.
22: Cserti Csapóné Nogli Klaudia második gyermeke teljesen egészségesen született. Az első gyermeküknél azonban 6 hónapos korban az SMA nevű ritka genetikai betegséget diagnosztizálták.
21: Egyre kevesebbet tud emelni a fejét, már nem úgy mozgatta a lábát, nem tudott átfordulni.
22: A vizsgálatok alatt derült ki, hogy mindkét szülőnek van olyan genetikai eltérése, amelyek együttes jelenléte SMA-t okozhat a születendő gyermekben, és 25% volt a valószínűsége annak, hogy a következő gyerekük is beteg lesz. Hogy ezt elkerüljék, a genetikai vizsgálattal egybekötött mesterséges megtermékenyítés mellett döntöttek.
23: Preimplantációs genetikai diagnosztika, amiről most beszélünk, akkor alkalmazható, ha a családban van egy nagyon súlyos genetikai betegség, amelyet korábban felismerünk.
22: Mondta az eljárásról a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris diagnosztikai laboratórium tudományos főmunkatársa, aki a genetikai vizsgálatot felügyelte. Kósa János biológus hozzátette, az eljárás lényege, hogy a megtermékenyülés után a preembrióknál már 5 naposan elvégezhető az a DNS vizsgálat, amellyel megállapítják, hogy érintettek-e az adott betegségben. A Lombék programban pedig már csak azokat az embriókat választják ki beültetésre, amelyek nem örökölték a súlyos génhibákat. A beavatkozással olyan más súlyos betegségeket is lehet azonosítani, mint a cisztás fibrózis, a Huntington-kór vagy a Turner-szindróma. Kósa János hangsúlyozta, az eset azért különleges, mert ez az első Magyarországon, hogy a teljes folyamatot állami keretek között végezték.
23: Az első genetikai tanácsadástól egészen a megszületésig az állami rendszeren belül történt a vizsgálat és a teljes terhes gondozás is. Rettentően büszkék vagyunk arra, hogy ez a kisfiú SMA betegség nélkül született. Ez egy óriási együttműködés, ez több mint 20 ember nagyon folyamatos együttműködésének az eredménye. Ebben a konkrét esetben, ha jól számolom, 17 hónap volt az első találkozástól a gyermek megszületéséig.
22: Az egyetem korábban ismertette, a vizsgálat csak bizonyos, a jogszabályok által leírt és azonosított genetikai eltérések esetén végezhető. Amennyiben a pár úgy dönt, hogy igényli az eljárást, a genetikus szakorvos szakmai állásfoglalást kér a szakmai kollégiumok klinikai genetikai tagozatától, és a testület támogató döntése után indítható a genetikai vizsgálattal kiegészített lombik bébi kezelés.
6: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, egy-egy zápor, zivatar holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűl a levegő, holnap délután 22 és 27 fok közötti hőmérséklet várható. Budapesten 21 órakor 19 fokot mértek, a légnyomás 1019 hektopaszkál, mérsékelten emelkedik. Ez volt a késő esti krónika, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön Bőti Attila. Viszont hallásra.
6: Műsor ajánlott.
0: Kalendárium.
1: A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának következő évadáról stúdió vendégünk Betterman Jákob, a zenekar Fagott szólamvezetője mesél. Pünkösdi örökség, ünnep a Szentendrei Skanzenben a hétvégén, és az Addikt című előadás a Fővárosi Magyar Színházban.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
2: Most már érte, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
1: A hit ösvénye. A Punta Coral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
4: Ez a Sportvilág.
24: Kiesett a Komló a férfi kézilabda első osztályból. Győzelemmel zárta a második csoportkört a Ferencváros férfi vízilabda csapata a Bajnokok Ligájában. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a Sportvilágot Olasz Gergőtől hallják.
4: Sportvilág.
24: Labdarúgás álláskövetéssel kezdjük adásunkat, hiszen 71. percében jár az Európa Liga döntője, amelyen a Freiburg az Aston Villával csap össze, és az angol Aston Villa együttese 3-0-ra vezet már a döntőben. Kevesebb, mint 20 perce maradt a német csapatnak, hogyha szeretné elhódítani a második legrangosabb európai kupasorozatot. Az állásról a Sportvilág végén még természetesen beszámolok majd önöknek. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26., azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós a 28-28-as döntetlennek köszönhetően pontot szerzett a Pler ellen, a Bányász esett ki az első osztályból. Elképesztő izgalmakat követően az utolsó másodpercekben dőlt el csupán, hogy jövőre is az NB1-ben szerepelhet majd a Sziget-Szent Miklós. Ennek megfelelően értékelt Imre Vilmos vezetőedző.
25: Igen, ahogy ígértük, mindenünket odaadtuk, szívünket, lelkünket, és hatalmas boldogság ez a közönségünknek, meg a csapatunknak is, mert azért mondtam, hogy azért láttam a srácokon, hogy izgulnak, érdekelte őket nagyon ez a mérkőzés, ráadásul nem is a legideálisabb összeállításba tudtunk bájra lépni, de ennél jobb forgatókönyvet, vagy kiérzete forgatókönyvet nem tudom, hogy el lehet-e képzelni. Az utolsó pillanatig vártuk a másik mérkőzés eredményét. Nagyon büszke vagyok a csapatunkra és a közönségre, hogy utolsó pillanatban de azért csak tudtuk biztosítani a tagságunkat.
26: Most az érzelmek dominálnak, de amikor majd minden lecsillapodik sportszakmailag, ezt a meccset hogyan kell értékelni, hiszen az utolsó pillanatig azért nagyon nehéz helyzetben volt a csapat.
25: Hát úgy kell értékelni, hogy a hullámvölgyekben hogy jöttünk ki. Ezt nagyon sokszor bizonyította már a csapat, hogy veszett helyzetből sokszor álltunk föl. Ma is azt hiszem 2-3-szor sikerült. Ma se játszottunk jól, de azt gondolom, hogy mindenüket, szívünket, lelkünket adtuk az egy pontért.
26: Mi az, amit ez az a csapat ebben a szezonban nagyon jól csinált, ami végül is a bennmaradást hozta?
25: Hát én összesen is azt mondtam, hogy ha védekezésünkön múlik, akkor simán bennmaradtunk volna. Támadójátékban voltunk deficitben egyértelműen, mert nagyon sokszor bennmaradt a csapatba nagyon sok gól, de hátul azt gondolom, hogy a védekezésünk az erősségünk volt. Ma nem tudtuk ezt bizonyítani, mert azt gondolom, hogy 28 góllal meg kellett volna nyerni a találkozót. De mondom még egyszer, óriási gratuláció és hatalmas köszönet a szurkolóinknak.
26: Sikeres szakmai pályafutásában ez az élmény hova kerül?
25: Nem voltam még ilyen helyzetben, de a mérkőzés előtt is azt mondtam, hogy ugyanaz a siker, amikor az ember bronzérmes vagy ezüstérmes lesz egy bajnokságban. A siker mindig úgy kell értékelni, hogy valakinek egy BL4-es döntő, nekünk most ez a 12. hely, úgyhogy gratulálok a csapatomnak.
26: És végezetül talán ez még víz a pólóján, de kerül-e rá a pezsgő?
25: Nem tudom, majd biztos, nem szerveztünk semmit szándékosan, hiszen a mérkőzésre koncentráltunk.
24: A játékosok közül pedig Schmidt Pétert kérdezte Erdei Márk kollégánk.
5: Schmidt Péter áll mellettem, aki a hazaiak legjobb játékosa volt az egész szezonban. Hát egészen eszméletlen, ami itt történt, gyakorlatilag a lefújás pillanatában még nem tudtátok, hogy bent maradtok-e vagy sem. Nagyjából fél percet kellett még várni. Mit éltetek át ezzel alatt a fél perc alatt?
7: Hát igazából nehéz most mit mondani, hiszen tényleg ott a fél percben bejött minden a gondolatomba, mindenre gondoltam. És a legjobb forgatókönyv jött ki számunkra, úgyhogy tényleg nagyon boldogok vagyunk. Leíratatlan érzés. Tényleg megkönnyeztem.
5: Baromi nehéz lehetett egyébként lejátszani ezt a mérkőzést. Tényleg nem sok volt a két csapat között. Hogyan tudnád ezt az egészet értékelni? Gyakorlatilag végig a Plernél volt az előny, aztán a végén meg sikerült kiegyenlíteni, és az elejének is bizonyult.
7: Igen, óriási küzdelem volt a két csapat között. Ezt mutatja az eredmény is nekünk. Hál' Isten, ez elég volt.
5: Nehéz most itt mondani?
7: Nehéz, tényleg. Egyelőre most öröm mámor van. Nehéz ilyenkor mit mondani? Szakmázni nem szeretnék, hiszen tényleg igazából ez szerintem most másodlagos. A legfontosabb, hogy bennmaradtunk, és Szigetszent Miklós jövőre is NB1-es.
24: Bennmaradt a Szigetszent Miklós, kiesett viszont a Komló, amely a Győr csapatától szenvedett vereséget. A találkozót követően Péter Szabó Dávid értékelt a kiesőktől.
8: Péter Szabó Dávid, nem sikerült, pedig nagyon közel volt. 50 percig csak loholtatok a Győr után, ez döntött a végén, elfáradt a csapat mentálisan?
9: Nem gondolom, hogy ettől egy ilyen mérkőzésen nem lehet ennyit hibázni támadásba, és rengeteg tiszta helyzetet hibáztunk, és be kell valami, sajnos ma a kapuban sem volt olyan teljesítményünk. Azt is hozzátartozik, hogy a Szigetszent Miklós mérkőzés óta egy felnőtt kapussal játsszuk végig a bajnokikat. Nyilván az Áron is elfáradt a végére, ez a Győr, ez egy jó csapat, mi viszont kevesen voltunk.
8: Nem ezen a mérkőzésen múlt, úgy érzem.
9: De igazából ezen, mert ez volt az utolsó mérkőzés. Persze, ha 4 ponttal többen jövünk ide, akkor nyilván ez egy tét nélküli mérkőzés lett volna, de volt tétje, és az ilyen mérkőzéseket kell megnyerni.
8: Ugye elkezdődött már a jövő évi csapat kialakítása, gondolsz-e már előre, hiszen nyilván a csapat jövőre el kell, hogy induljon a másodosztályban, és cél lehet-e, vagy cél a feljutás?
9: Jelen pillanatban ilyeneken abszolút nem gondolkodok. Igen, elindult a csapat kialakítása, az, hogy nekünk mik lehetnek a reális céljaink, az majd attól függ, hogy az NB1-B-s bajnokság hogyan alakul. Nyilván az egy teljesen más bajnokság, idézőjelben ismeretlen, abba is bele kell szokni, új csapatot kell építeni, tehát nem egyszerű a dolog.
8: Egy biztos, a komlói közönség most is és mindig is a csapat és mögötted és mögöttetek van.
9: Igen, és ezt köszönjük szépen.
24: Végezetül pedig Kilvinger Bálint, a Komlót kiejtő Győr vezetőedzője, aki korábban a most kieső csapatnál is dolgozott. A riporter Nyágúj Gergely.
10: Őszintén mondom, hogy egyik szemem sír, a másik bár nevet, mert azért sportemberek vagyunk, mindannyian győzni akarunk, de hát attól még ezt az egészet sajnálom. Mert azért kétségtelen, hogy talán mondhatom azt, hogy itt nyomot hagytam, meg az egész bennem is nyomot hagyott. Azért azt elmondhatatlan volt az eleje, amit aki itt volt, az átérezte, hogy micsoda hangulat volt ma itt egyébként. Tehát azt lehet mondani, hogy a kézilabdának az ünnepe volt, még akkor is, hogyha a komlói oldalról lesz most egy szomorú ünnep.
8: Nagyon jól kezdtétek a mérkőzés, rögtön magatokhoz ragadtátok a kezdeményezést, és sokkal magabiztosabbnak látszott abban a győri csapat, pedig nem volt egy jó szezontak, főleg a tavaszi. Honnan merítettétek ezt az erőt mára?
10: Ez egy nagyon hányattatott tavaszunk van, az látszott, azt tudtuk, hogy benne van a társaságban, és talán azt gondolom, hogy ez a mérkőzés eleje az elköszönésektől, mindenkitől, a hangulattól, az talán a Komlót jobban megfogta, mint minket, és nagyjából ezt tudtuk ezt tudtuk kihasználni, hogy sokáig vezessünk. Aztán ugye mondtam, hogy a másik félidőben ne jön az a pont, amikor ha utolérnek minket, akkor baj lesz. Baj is lehet, és én azt gondolom, hogy de végén megvoltam egy stabája a Komlónak, de az kimaradt. És minek ha lehet így mondani, azt meg belőttük, ami mondjuk eddig nem sikerült nekünk.
11: Mi döntött a rutin?
10: Hát szerintem csak a szerencse.
11: Hogyan tovább? Nyilván most örültetek nagyon az első idegenből egy győzelmeteknek. Jövőre majd mész tovább, egy újabb lépést tesz a pályafutásodban. Hogyan fogsz visszagondolni erre a pár éves győri kitérőre?
10: Én azt gondolom, hogy rengeteget tanultam ebbe az időszakba, ugye, minek komolyan elkerülve. Egyrészt a már egy év másodosztályal, ahonnan följutottunk, majd ugye egy két év első osztályal rengeteg tapasztalatot tudtam szerezni. És hát ezt majd remélem, hogy tudom hasznosítani az új csapatomnál, legalábbis igyekszem majd. És hát a munkát azt folytatjuk, én abban összek, hogy dolgozni kell. Itt is én mondom, hogy roppan nehéz tavasz volt, végig dolgoztuk. Tehát ilyen szempontból ez a saját lelkünknek is egy kis gyógyír. Egyébként, mert a kitűzött célunkat alapvetően nem tudtuk elérni, még akkor is, hogyha ősszel jól szerepeltünk a tavasszal sajnos.
24: A bronzérmes a mai napon a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a bajnoki döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, utóbbi pálya előnyével.
12: Ez a Sportvilág.
24: Labdarúgással folytatjuk. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. A Puskás Akadémia labdarúgó csapata bejelentette, hogy szerződést hosszabbított lengyel védőjével, Wojciech Gollával. Golla 2022 nyarán érkezett a Puskás Akadémiához, és míg az első idényében csak 11 alkalommal kapott szerepet, a következő három bajnokságban 2x28, legutóbb pedig 30 bajnokin játszott. A 34 éves védő szerződése 2026 nyarán járt le, ám most újabb egy évre kötelezte el magát a felcsútiakhoz. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, a tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmet szerzett kecskeméti keretnek is. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós György keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose Scott Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Colli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Kárló Szentícstől is. Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub kiszemeltje, a három idény után távozó szakvezető I.S. Robert helyére. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra. Ezt követően várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan is Szabót, a román élvonalban újoncként a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az atomerőmű eset a férfi kosárlabda NB1 bronzcsatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány azzal a tudatban fogadta az utolsó előtti Szegedet, hogyha vereséget szenved, búcsúzik az élvonaltól. A hazaiak végül 102-84-re nyertek, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A playout utolsó fordulójára szombaton kerül sor. Távozik a női kosárlabda NB1-ben ezüstérmes DVTK két alapembere, Takács Boglárka és Miklós Melinda. A Miskolci klub kedden közölte, hogy a Vasasban nevelkedett Takács egy idény után magánéleti okok miatt hagyja el a DVTK-t. A válogatott Miklós Melinda 2024-ben csatlakozott a miskolciakhoz, s két szezont töltött el a szintén távozó vezetőedző Völgyi Péter irányítása alatt. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája középdöntős szakaszát. Az FTC hazai pályán aratott magabiztos 16-10-es sikert a horvát Mladost Zagreb ellen. A találkozó krónikáját Katona Lászlótól hallják.
13: Könnyed sikerrel irány Málta, Ferencváros, Mladost Zágráb 16-10. A mérkőzés előtt már tudni lehetett, hogy a Fradi biztosan a négyes döntő részvevője lesz júniusban. A kérdés az volt, sikerül-e a csoportot megnyernie Nyíki Balázs együttesének. Ez a Prorekkónak, a négyes másik csapatának ki kellett volna kapnia a hazai medencében a német Hannover ellen. Erre vajmi kevés esély volt, az olaszok nyertek, ők nyerték a csoportot. Az első negyedben sok gólt láthatott a teltházas 1200 fős császárkomjádi úszoda közönsége. 5-3 az FTC-nek, majd a fordulást követően egyel megtoldotta előnyét a BL címvédő, de innen a horvátok meglepetésre felálltak, határonál időt kért a horvátok mestere. 6-6 is vált az eredmény jelzőn. Harkov a Mladost legjobbja, kezébe vette az irányítást. A Fradinál Fogelsoma hiányában Szakonyi Dániel kezdett, majd Lévai Mártont is bevetették már a zöldfehérek, hiszen alig akadtak el a lövések a kapusokban. A félidőben mégis 8-6-ra a magyar bajnok vezetett. Megrázta magát Manherz Krisztián, aki kiemelkedett egyébként Vigvári Vendellel együtt a csapatból, 3-3 góllal zárta a találkozót. A bevett szokás az volt, hogy egy apró szabálytalanság után szabaddobást ítélt a játékvezető, ezt rögvest előtte az adott játékos, így egy fél tucat gólt szerzett az FTC, és bizony, amikor az utolsó negyedre fordultak a csapatok, már az volt a kérdés valójában, hogy mennyi lesz közte. Egyébként a harmadik negyedet követően 13-7-re vezetett a Ferencváros a Mladost ellen, és a negyedik negyedet legalább lehozta X-e a horvát együttes, ami azt jelenti, hogy 3-3-mal zárul, de összességében pedig 16-10-re nyert a Fradi. Az FTC a csoport második helyén végzett, így a máltai négyes döntőben majd a Barcelona ellen játszik a fináléba kerülését. A mai középdöntős csoport zárókörében Ferencváros Mladost Zágráb 16-10.
24: Az UBS-e sikerével indult a női vízilabda OB1 bronz csatája. A fővárosi gárda a 3 győzelemig tartó párharc első felvonásán az 5 gólt szerző Hajdukata vezérletével simán 16-12-re nyert a vendég Eger ellen. A döntő párharc, a Ferencváros és a BVSC összecsapásai holnap kezdődnek, éppen ezért mindkét együttesből nyilatkoztak a játékosok. Elsőként a címvédő Ferencváros vízilabdázója, Vái Vandala tolgatta az esélyeket.
14: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a rutinos játékosok közé tartozol, de mégis egy döntő az mindig más. Te most hogyan készülsz erre a döntőre? Mi az a dolog, amit figyelsz magadon, ha magadon figyelsz?
15: Egyébként érdekes, hogy azt mondod, már a negyedik legfiatalabb vagyok a csapatból. Nagyon örülök, hogy idén is bajnoki döntőt játszunk. Hát tényleg ez a legfontosabb mondjuk egy klubszezonnak a végén, hogy megmutassa a csapat most mondjuk ebben a másfél hétben, 10 napban, hogy igenis kifizetődik az a munka, amit elvégez évközben, hogy igenis megpróbálja megnyerni ugye a bajnoki címet, ami ugye a csúcsok csúcsa ilyen szempontból itt Magyarországon. Személy szerint minden energiámat igyekszem az üszodában töltött órákra fókuszálni, de ennél többet most úgy érzem, hogy nem tehetek, mert nyilván ez egy csapatsporták, tehát biztos lesz olyan, amikor mondjuk én nekem nem úgy fog menni a játék, vagy biztos lesz, hogy hibázom, de azért vannak, hogy a társaim segítsenek és kisegítsenek az adott meccsen, de biztos lesz fordítva is, szóval igazából csak annyit tudnék mondani, hogy minden energiámat, amit az uszodában töltök, ugye minden erről szól most így erről a elkövetkezendő 3 meccsről.
14: És valóban így van. Kérdezem ezt azért, mert azért lesz itt egy bajnokok ligája 4-es döntő is, tehát hogy mennyire tudtok most ennek függvényében csak a bajnokságra koncentrálni, a bajnoki döntőn.
15: Szerintem azért tudunk, mert végül is lesz idő, ha minden igaz, a bajnokság után is, nem sok, hogy a bajnokok ligájára készüljünk. Szerintem ilyen szempontból talán az egész csapat mondható rutinosnak, hogy külön tudjuk ezt most választani. Meg alapvetően mindig a soron következő meccsre muszáj, hogy koncentráljunk, mert különben az energia negatív irányba elveszik.
14: Beszéljünk egy kicsit az ellenfélről, a BVSC. Azzal, hogy legyőzték az UVS-t és bejutottak a döntőbe, biztos, hogy nagyon felspanolva érkeznek ebbe a döntőbe. Te mit gondolsz erről?
15: Abszolút, illetve egy nagyszerű csapat, van náluk rengeteg válogatott játékos, van idegen légiósuk, tehát hogy meg hát nagyszerű elődöntőt játszottak. Tudjuk jól, hogy nagyon fel kell készülni ugyanúgy ellenük is, mint bármelyik csapat ellen. Én nagyon kemény mérkőzésekre számítok, mert nagyon jó játékosok és nagyon jó csapat.
24: A BVSC csapatából a szintén válogatott Dömsedi Dalma szólalt meg a döntő első mérkőzése előtt.
16: Balma a második idényedet fogod zárni, azután, hogy 2024-ben a Ferencvárost ideigazoltál a BVSC-hez. Azóta OB1-ben, Magyar Kupában, bármilyen nemzetközi kupában nagyon-nagyon hamar alapember lettél. Hogyan értékelnéd most ezt a második idényedet a Zuglónál?
17: Hát mindenféleképpen nagyon pozitívan értékelném, hiszen nyilván az, hogy sikerült bejutni a bajnokság döntőjébe, az egy nagyon nagy szó, hiszen senki nem várta ezt tőlünk, csak mindvégig magunkban hittünk ki. Sajnos ugye a hétvégi Eurókupa mérkőzésen alul maradtunk, amit ugye nem így terveztünk, hiszen ott is az volt a célunk, hogy bejussunk. És hát most szeretnénk megmutatni azért, hogy igenis jó ellenfelei leszünk a Fradinak. Nyilván tudjuk, hogy a papírforma feléjük áll jobban, de szeretnénk ezt megborítani.
16: Ha szigorúan csak a holnapi első meccset nézzük, akkor annak mik lehetnek az olyan sarokköveik, amik mondjuk meghatározhatják az egész párharcot. Most, ha a Katalónia meccsre visszagondolok, akkor gondolom az első, amit mondasz, az a védekezés lesz, és az edzőtök is ezt mondta, de te hogy látod?
17: Igen, én is így gondolom, nyilván, hogy minél kevesebb gólon kell tartani őket, hiszen azért nagyon-nagyon sok gól erős játékosuk van. Emellett a helyzeteinket szerintem sokkal jobban kell kihasználnunk, hiszen most ugye nagyon nem sikerült jól ez a hosszú, volt ugye ez a hosszabb válogatott szünet, és sajnos nem úgy tudtunk játszani, mint azelőtt ugye, hogy játszottunk az Újpesten, és ezen mindenféleképpen javítanunk kell, hát még van egy

0: és úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári párizsi Európa-bajnokságra. Udvardi Panna után Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe a Rabati salakpályás női tenisztornán. A hetedikként rangsorolt Udvardi legközelebb az első kiemelt indonéz Janis Tijennel találkozik, míg Bondárra a negyeddöntőben az ukrán rivális Angelina Kalinina vár majd. Stollár Fanni és Asia Muhammad párosa a nyolc között búcsúzott a strasburgi keménypályás tenisztornán. A Viadal honlapja szerint a negyedik helyen rangsorolt magyar-amerikai duó, amely a vasárnap rajtoló Roland Garroson is együtt indul majd, szerdán a kazak Anna Danielinával és az orosz Jekaterina Alexandrovával szállt szembe, és döntő rövidítésben alul maradt. Néhány hónappal ezelőtt bejárta a magyar sajtót a hír, hogy egy 13 éves tehetség Nagy Roland tagja lett az Aston Martin utánpótlás akadémiájának. A Formula 1-es istállót is üzemeltető csapat tehetséggondozójában egyedülálló utat járhat be a fiatal versenyző, aki jelenleg még a különböző gokártos sorozatokban küzd a feljebb jutásért. Ma Nagy Roland sajtótájékoztatót tartott, ahol vele és Matic Zsolttal a felkészülését segítő Fit for Race alapítójával is lehetett beszélgetni. A riporter Kreisz Bálint volt.
1: Kezdjük azzal, amit a hallgatók nem látnak, hogy be van kötözve a kezed. Mi történt veled, és hogy haladsz a felépülésben?
2: Hát ugye volt egy ütközésem előző versenyemben Valenciában, Európa bajnokságon, de most már minél jobban kezd begyógyulni, és a következő versenyemikbe kéne gyógyulni.
1: Mikor lesz majd ez a következő verseny, mennyi idő van még a kezednek arra, hogy meggyógyuljon?
2: Hát a mostani idő szerint még 1,5 hétünk van.
1: Hogyan értékeled amúgy az elmúlt hónapokat, mert azért elég sok bejelentés volt veled kapcsolatban itt az év végén?
2: Hát azért nagyon jól értékelem, és nagyon örülök, hogy ilyen sok minden is sikerült.
1: Mikor kezdődött egyébként a gokártos karriered? Most ugye 13 éves vagy, hány éve vagy benne ebben az egészben, és hogy kezdődött a kapcsolatod a gokárttal?
2: Először gokartban 4,5 éves koromban ültem, első versenyem 6 éves koromban volt, és első versenyem Olaszországban pedig 8 éves koromban.
1: Egyből beleszerettél ebbe a világba, és tudtad, hogy ez a te útad, amit szeretnél csinálni?
2: Hát rögtön, amikor fiatal voltam.
1: Mi volt az, ami a legjobban megfogott benne?
2: Hát nagyon szerettem az autókat már kiskoromtól, azért megfogott a vezetés.
1: És hogy éled meg azt, hogy ilyen fiatalon egy Forma 1-es csapat akadémiájához tartozhatsz? Ez mennyit jelent?
2: Hát nekem ez nagyon sokat jelent, büszkés vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen a sikerült.
1: Milyen hosszúak voltak a tárgyalási folyamatok egyébként? Mikor kerestek meg először téged?
2: Hát ugye először decemberben elmentünk egy tesztre, azon múlt az Aston Martin, jól sikerült minden, és a év elején bejelentették, hogy sikerült.
1: Fernando Alonso menedzsmentjéhez is tartozol. Ez a része mennyit jelent a karrieredben? Egyáltalán Fernando Alonsoról mit gondolsz?
2: Hát ugye ők menedzselik a karrieremet, azért ők nagyon sokat segítenek most is, és majd a jövőben is.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
0: Végezetül pedig labdarúgás, az angol Aston Villa nyerte az Európa Ligát, miután 3-0-ra legyőzte a döntőben a Freiburg együttesét, ez volt a vezetőedző Unai Emery 5. trófeája. A Sportvilágot Olasz Gergőtől hallották, jó éjszakát kívánok!
3: Ez volt a Sportvilág.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: Órakor köszöntöm a hallgatókat. Hírek következnek a nagyvilágból 5 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Valensa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk úgy fogalmazott, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megnyílt az út Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós

0: részletét. Várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Az uniós közlés szerint Kijevnek csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Ukrajna arra készül, hogy Oroszország újabb offenzívát indíthat Fehér Oroszország felől Kijev és Csernyihiv térsége ellen. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint a haditanácsülésen részletesen elemezték az orosz támadási tervekről szóló hírszerzési információkat. Közben Kijev tovább erősíti a határvédelmet a szomszédos Fehér Oroszországból érkező lehetséges fenyegetés miatt. Több mint 1000 kilométer hosszan megerősítik a védelmi rendszert Minszk orosz barát politikája miatt. A múlt héten meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb nagyszabású légitámadást hajtott végre Izrael Dél-Libanonban. A légicsapásokban csak nem 30-an meghaltak, sokan megsérültek. A Hezbollah fegyveresei közben összecsaptak a zsidó állam térségben állomásozó katonáival Haddát a közelében. A libanoni miniszterelnök ismét tárgyalásokra szólította fel a szemben állókat. A közel-keleti harcok leállítását sürgeti a kínai elnök. Mint fogalmazott, mielőbbi tűzszünetre és a helyzet tárgyalásos rendezésére van szükség, hogy világszerte helyreálljon az energiaellátás stabilitása, a kőolajszállítás zavartalan működése. Xi Jinping azután beszélt erről, hogy Pekingben fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, akinek a mostani a 25. kínai útja államfőként. 100 millió dollár értékű élelmiszer és gyógyszer segélyt ajánlott fel a kubai népnek az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio a Szigetország vezetését tette felelőssé az áram, élelmiszer és üzemanyag hiányért. A tárca vezető szerint a kialakult válság valódi oka az, hogy az országot irányítók dollármilliárdokat raboltak el, amiből semmit sem fordítottak a nép megsegítésére. Lakott területekre veszélyeztető erdőtüzek miatt 17 ezer embert kellett kitelepíteni Dél-Kaliforniában. A pusztító lángok eddig egy lakóépületet semmisítettek meg, és mintegy 5 négyzetkilométernyi területet égettek fel. A hatóságok szerint az erős szél nehezíti a tűzoltók munkáját. A lángok védett állatfajok élőhelyét is veszélyeztetik. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 20 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 19-20 fokot mérnek, szinte mindenütt derült az ég, csak az Alpok alján vannak borult körzetek. Napközben sok napsütés várható, csak helyenként, főként a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, délután 23-27 fok várható. A következő napokban is folytatódik a napos, kiránduló idő, pünköstkor helyenként akár már 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, most 23 óra múlt, 5 perccel.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Bár nem az időskort szokás az élet legvidámabb szakaszának tekinteni, hiszen nyavaják, magány is nehezíthetik a mindennapokat, tehetünk a boldog nyugdíjas évekért, de önök járnak rendszeresen közösségbe. Hol kapnak segítséget? Praktikus válaszokat a hétköznapi problémáikkal kapcsolatban. Jó gyakorlatokat keres a 15. kerületi önkormányzat. Legutóbb Hollandiában jártak. Mit érdemes és lehet itthon is megtenni a különböző környezetben egyedül élő idősekért? Mi a hosszú tartalmas élettitka? Erről is gondolkodunk délelőtt. Horváth Ágnes vagyok. Várom önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Budapest jövője, avagy városfejlesztésről, városszépítésről.
3: Az egyik dolog, amit mindenképpen, hogyha becsukom a szemem, szeretnék látni, egy szép gyalogos híd valahol Pest és Buda között, és ezzel együtt valamikor volt olyan terv, hogy a Bajcsy-Zsirinszky út helyén egy csatorna lett volna, egy Duna ág. Ha lehetne azt is megvalósítani, valahol a Dunaparton a még beépíthető területen szabályozott lagunákat építeni.
1: Az este. A házigazda Zoboki Gábor építész egyetemi tanár, vendége Elekes Lajos építész ingatlanfejlesztő. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Van, amikor a csend félelemmel és bizonytalansággal telik meg. De ki lehet belőle lépni, ahogyan az apostolok is tették Jézus halála után. Műsorunkban arról gondolkodunk, hogyan jut el az ember a félelemtől a bátorságig.
1: A csendtől a megszólalásig. Pünköst hétfőn este 6:30-tól a Kossuth Rádióban.
2: Több százezer zarándok, különleges lelki élmény. Szent Mise a Somlyó Nyeregben. Főcelebráns Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ünnepeljünk együtt Közép-Európa legnagyobb zarándok helyén, a magyarság legnagyobb szakrális eseményén. Csíksomlyói pünkösdi búcsú közvetítése, stúdió beszélgetések, élő közvetítések szombaton 10 órától a Dunán.
5: Ütközünk. Kossuth Rádió Vita műsora.
6: Rendkívüli miniszterelnöki sajtótájékoztatót tartott kedd reggel Magyar Péter miniszterelnök, amely során ismertette a kormány.hu/igazságszolgáltatás oldalon közzétett kegyelmi botrány dokumentumainak részleteit. Magyar Péter azt mondta, hogy ez nem az ügy vége, és előrevetítette, hogy átalakítják a kegyelmi jog gyakorlásának rendszerét. Ezzel kapcsolatban Fülöp Botond, az ügyet kirobbantó ügyvéd szerint nem lenne helyén való, ha a köztársasági elnök a jövőben nyilvános indoklást kéne kötelezővé tennie. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Szikra Leventét, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, vele beszéljük át a témát.
7: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
6: És természetesen köszöntöm én is hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát a Fidesz frakció is azt nyilatkozta, de hogyha megnézzük azt, hogy mi hangzott el, akkor igazság szerint, aki eddig is nyomon követte a kegyelmi ügyet, azt a konzekvenciát vonhatja le, hogy semmi olyan nem derült ki eddig a kegyelmi ügy részleteiről, amit nem lehetett volna eddig tudni. De azért mégis kezdjük azzal, hogy mi az, ami ezen a sajtótájékoztatón történt, mi az, amit most ismertetett Magyar Péter, és egyáltalán milyen dokumentumokat láthatunk.
7: Hát szerintem érdemes a dokumentumokat vizsgálni, ugye nyilván ezeknek a nyilvánosságra hozatala volt a lényegi pont, a lényegi döntés, és hát ezekből lehet valódi tájékozódást biztosítani, ezekből lehet információt szerezni. Én megnéztem ezeket a dokumentumokat, és valóban egyetértek a kérdésben foglalt azon állítással, hogy itt olyan nagy újdonságot nem tudtunk meg. Talán az egyetlen dolog, ami eddig csak mondjuk ilyen pletyka szintjén terjedt, és nem lehetett igazolni, vagy nem lehetett bizonyítani, az az, hogy ugye Varga Judit és az Igazságügyi Minisztérium nem javasolta, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Tehát ezt ugye eddig nem tudtuk hivatalosan, most már hivatalosan tudjuk, hogy az Igazságügyi Minisztérium azt szerette volna, ha nem kapja meg a kegyelmet, ugye ez a bűncselekmény miatt elítélt személy, és ugye a köztársasági elnök írta felül ezt a miniszteri javaslatot. Ahhoz, hogy ezt az egész ügyet megértsük, én azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy a kegyelemről egy kicsit beszéljünk, ha megengedi, mert mi is ez a kegyelem? Ugye a Novák Katalinnak az indoklásában is például azt láttuk, már amit elmondott ugye a botrány kirobbanását követően, meg ugye sok helyen ez jelent meg, hogy ez az ember, aki kérelmezte a kegyelmet, ő ártatlannak vallja magát, és igazságtalannak véli az eljárást, és ezért nyújtotta be a kegyelmi kérelmet. Most a kegyelem az nem arra vonatkozik, hogy ilyen dolgokban egyfajta utólagos, mondjuk sokatfokú bíróságként kijavítsa az esetleges eljárási hibákat. A kegyelem az arra vonatkozik, hogyha valakit a bíróság arra való, valakit egy bíróság jogerősen elítél bűncselekmény miatt, de valamilyen személyes, különös méltányos érdemlő körülmény miatt mégis őt érdemes kiengedni, akkor ezt a köztársaság elnök személyes egyéni mérlegelés alapján megteheti. Tehát tipikusan az szokott lenni a kegyelem adásnak egyébként az oka, normális esetben, hogyha valaki mondjuk halálos beteg, és a bűncselekménye nem volt annyira súlyos, hogy a társadalom nagy igazságban igazságtalanságként élhesse meg, hogy egy bűnözőt kiengednek az utcára. Vagy adott esetben, ha egy rokonát kell ápolnia. Ez is lehet egy olyan személyes méltánylást érdemlő ok, ami miatt a kegyelem az indokolt lehet, jogos lehet. Tehát az, hogy valaki ártatlannak tekinti magát és igazságtalannak érzi a bírói ítéletet, ez viszont nem tekinthető a kegyelem legitim indokának, és ugye ebből fakadt az egész probléma. A másik dolog, hogy miért van szerepe a miniszteri ellenjegyzésnek? Ugye a köztársasági elnök politikailag felelőtlen. Ez egy alkotmányos elv, ez minden állam, minden demokratikus államban így van, tehát a köztársaság elnököt politikai felelősség semmiért nem terhelheti. Ezt el lehetne mondani egyébként Magyar Péternek azt illetően is, hogy ő most a mostani köztársasági elnök lemondását követeli, de az egy másik téma, minden esetre érdemes észben tartani, a köztársaság elnöknek politikai felelőssége nincs. Nem lehet és nincs is. Éppen ezért van a miniszteri ellenjegyzés, mert a miniszternek viszont van politikai felelőssége, és azzal, hogy a miniszter ellenjegyez egy köztársasági elnöki döntést, azzal átvállalja a politikai felelősséget. Ezért kellett ugye Varga Juditnak is távoznia, bár akkor már nem is volt miniszterként hivatalban, amikor az ügy kirobbant. Minden esetre a politikai felelősség mindenképpen az igazságügyi miniszteri ebben a kérdésben, akkor is, hogyha személyes felelősséget viszont másképpen ítéljük meg. És az, hogy a miniszternek most nem kell ellenjegyeznie a kegyelmi kérvényt, az talán egy túlreagálásnak volt tekinthető egyébként, hiszen alapvetően épp az a lényeg, hogy a köztársasági elnököt nem szabad politikailag felelősségre vonni, és éppen ezért kell egyetértenem a Fülöp Botond ügyvéd úrral is, aki azt mondta, hogy az indoklás elvárása a kegyelmi kérvénynél az nem helyén való, hiszen ez pont arról szól, hogy bizonyos egyéni személyes élethelyzeteket sok esetben ugye nagyon érzékeny személyes adatokkal együtt mérlegel a köztársasági elnök, meghozza ezt a döntést, és hogyha a miniszter politikailag vállalhatónak tartja ezt a döntést, akkor pedig ellenjegyzi.
6: Hát ugye itt arról beszéltünk, hogy eleve az ilyen kegyelmi eljárások hogyan zajlanak le, és fontos azt is megemlíteni, hogy a köztársasági elnökök rendre hoznak, ilyen adhatnak kegyelmet, sőt, adtak is kegyelmet. Érdemes itt azt elmondani, hogy amiért ez a nyilvánosságnál is ekkora vihart kavart, az amikor ezt ugye a vidéki prókátor, most már tudjuk, hogy melyik ügyvéd áll mögött a nyilvánosságra hozta az. Kettő dolog. Ugye ebben az, hogy olyan kapott kegyelmet, akinek pedofíliával kapcsolatos ügyhöz köze volt, és amire az iratok ráerősítettek, hogy jóval hamarabb hozták meg ezt a döntést, mint ahogy szokták, hiszen a pápa látogatás az egyfajta ilyen sürgető pecsétként volt ott a dokumentumon. Ez azért fölvet további kérdéseket, mint ahogy Magyar Péter is azt mondta, hogy ez az ügy itt még nem zárult le. Egyrészt felszólította Súlyog Tamás köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő iratokat, illetve azért tett olyan sejtelmes kijelentéseket, hogy Gaudi Nagy Tamás is, ugye a Mi Hazánk alkotmánybíró jelöltje is megszólalt az ügyben. Na beszéljünk kicsit arról, hogy bár tényszerűen most sokat nem tudtunk meg, de Magyar Péter azt mondta, hogy ez az ügy még nem zárult le.
7: Igen, hát ugye itt azért érdemes meglátni azt, hogy a mostani miniszterelnöknek ez a nyilatkozata, ez inkább arról szól, hogy itt politikailag szeretné napirenden tartani ezt a kérdést, tehát nem egy igazságtételről, nem egy jogi tisztánlátásról beszélünk, legalábbis én nem úgy látom, hogy ez van az ő fókuszában, hanem az, hogy az ő politikai felemelkedéséhez vezető botrány az minél tovább a közvélemény mellett legyen, minél tovább erről legyen szó, és mondjuk nem arról, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt mondjuk bő egy hétben, amióta már a kormány is megalakult, még nem nagyon látunk olyan kormányzati intézkedéseket, amelyek érdemiek, tehát olyanokat látunk, hogy kivizsgálunk, átnézünk, megvizsgálunk, megnézünk, de hát ezek azért nem az emberek életét befolyásoló döntések, és ugye vannak már olyan kevéssé teljesített ígéretek, mint a 480 forintos hatósági áras üzemanyagra vagy hasonlók, de ez csak a politikai része a dolognak. Ugye a kegyelmi ügyre visszatérve, alapvetően valóban a társadalomban az okozott egy rendkívül erős, és azt gondolom, hogy jogos morális felháborodást, hogy egy pedofil elkövetőnek a segédjét részesítette kegyelemben a köztársasági elnök. Ráadásul egyébként egy olyan embert, aki hamarosan egyébként is szabadult volna. Tehát nem volt olyan sok érdemi nyereség számára sem ebben a történetben, ha csak nem ugye a büntetett előírt következményei alóli mentesülés, de hát az nem hiszem, hogy indokolta volna a kegyelmet. Ugye ez az ember, tehát K. Endre, ő amikor a kegyelmi döntés megszületett, akkor reintegrációs őrizetben volt. Ez azt jelenti, ezt a köznyelv mondjuk házi őrizetként tudná azonosítani, tehát azt jelenti, hogy otthon volt, nem a börtönben. És ez a reintegrációs őrizet, ez néhány hónapon belül véget is ért volna, tehát ő néhány hónapon belül egy teljesen szabad ember lett volna, és letöltötte volna a büntetését. Tehát ebben az értelemben sem volt különösebben sok értelme ennek a döntésnek. Ugye még egy dolgot érdemes itt elmondani. Ugye az igazságügyi miniszternek ebben a történetben nem csak az a szerepe, hogy ellenjegyzi, vagy éppen ezt megtagadja a kegyelmi kérvények esetén, hanem ugye az igazságügyi minisztérium keresztül zajlik maga a kegyelmi eljárás is. Tehát az igazságügyi miniszter köteles felterjeszteni az összes kegyelmi kérvényt. Ez nagyon fontos, mert ugye a Varga Juditot azzal is támadták, hogy egyáltalán miért terjesztette fel Novák Katalinnak ezt a kérvényt, tehát azért, mert törvényi kötelezettsége. Tehát az igazságügyi minisztérium egy postás szerepet tölt be, de nem csak postás, hanem előszűrő is, tehát ezért is van az, hogy az igazságügyi miniszter javaslatot tesz minden egyes kegyelmi kérvényre, amelyből egyébként sok száz van minden évben. Minden egyes kegyelmi kérvény esetében az igazságügyi miniszter tesz egy javaslatot. Ez egyébként kiderül az iratokból, látszik, érdemes itt ugye a jogászok előnyben, érdemes a pontos kifejezésekre figyelni. Ugye onnan tudjuk, hogy a miniszter azt szerette volna, hogy ne kapjon kegyelmet K. Endre, hogy az ő esetében felterjesztés szót használ, míg azon esetekben, amelyeknél szeretné, hogy kegyelmet kapjon az illetőt, az kegyelem megadására előterjesztem. Tehát az egyik esetében arra utal, hogy ő csak úgy átküldi, mert kötelező, a másik esetben arra utal, hogy egyetért a kegyelmi kérvénnyel, és szeretné, hogyha a köztársaság elnök ezt alá is írná. És ugye ebben a történetben volt az, hogy valóban Novák Katalin ennek eltért ettől a miniszteri javaslattól, és utána viszont gyanúsan gyorsan ellenjegyezte Varga Judit. Itt volt még egy, ezt nem teljesen látjuk a dokumentumokból, hogy ez miért történt ennyire gyorsan, és ugye ami viszont benne van a dokumentumokban, hogy a hivatali út megkerülésével történt, tehát erre megint csak azt tudom mondani, hogy általában a problémák akkor történnek, hogyha valaki nem tartja be a különböző szabályokat, amik rá vonatkoznak. Itt ugye a minisztérium apparátusa esetében ez felmerült. Tehát a lényeg az, hogy az erkölcsi felháborodás az jogos volt. Én azt is látom azért, és ezt is mondjuk el, mert így igazságos és teljes a kép, hogy a megfelelő személyi és politikai következtetéseket mindenki levonta, legalábbis a politikai szereplők közül, akik érintettek ebben. Tehát ők lemondtak, és ezen túl ugye további teendőre nem volt igazán lehetőség, most attól eltekintve, hogy persze sokan vártak valami részletesebb indoklást, részletesebb magyarázatot, hogy ez miért történt meg. A dokumentumokból eddig szintén nem láttunk ilyet.
8: De hogyha megérkezik a Sándor palotából a bővebb dokumentum, ugyanis ugye Magyar Péter azt mondta, hogy onnan sokkal több minden információ derülhet ki, akkor a közvélemény megkaphatja ebből a mi értekre a választ, hogy miért adta meg Novák Katalin ezt a bizonyos kegyelmet. De én úgy gondolom, hogy ezt igazság szerint ő tudhatja, és Fülöp Botond is erről beszél, hogy ez továbbra is a köztársasági elnök privilégiuma kell, hogy legyen, hogy az ő személyes döntéseit ne kelljen a nyilvánosság előtt indokolni.
7: Hát, sőt, ugye itt beszéltünk arról, hogy kell-e nyilvánosan indokolni, vagy nem. Most az a szabály, és ez a történelem, mondjuk úgy, hogy ez a közjogi hagyomány is, hogy sem nyilvánosan, sem nem nyilvánosan nem kell indokolni. Tehát nem a köztársaság elnöknek semmilyen objektív indokot nem kell törvények alapján felsorakoztatnia. Ez mondom, elválasztandó attól, hogy egy társadalom erkölcsileg mit vár el, de a jogi szabályok azok jelenleg ezek. Amiből azt következik, most persze ezt láthatatlanban mondjuk még, de én nekem azért inkább az a várakozásom, hogy a Sándor Palota által közzé teendő dokumentumokból sem fogunk túl sok érdemi újdonságot megtudni, mert azt gondolom, hogy itt vélhetően bizonyos informális viszonyok játszhattak szerepet, de persze ez is csak az én feltételezésem, tehát én erről nem rendelkezem tudással. Én azt gondolom, hogy Novák Katalinnak megvoltak azok a személyes gondolatai, szempontjai, amelyek alapján ezt meghozta, és ezek nem biztos, hogy benne lesznek a dokumentumban. Még egyszer hozzátéve, hogy ez egyáltalán nem teszi védhetővé a kegyelmi döntést, meg nem teszi elfogadhatóvá a kegyelmi döntést, de azt nem hiszem, hogy ezek az iratok olyan mértékig fogják tartalmazni, ahogyan ezt a közvéleményben, vagy a hallgatók közül adott esetben sokan szeretnék.
8: Lehet-e ez a TISZA számára egyfajta politikai veszteség? Ezt azért kérdezem, mert emlékezzünk arra, amikor a főügyészhez besétált azokkal a bizonyos hangfelvételekkel, amelyek a politikai eredet történetei magyar, vagy eredet történetéhez tartozik Magyar Péternek, és akkor is ő onnan úgy jött ki, hogy bizony-bizony ebből a hanganyagból, ahonnan ez jött, még van. És akkor nagyon sokáig lebegtette azt, hogy több ilyen hanganyaggal is tud szolgálni, és az egészből nem lett semmi. Most megint arról beszéltünk, hogy ez az ügy politikai felszínen való tartásáról szól. Vélhetően nem fog több információ kiderülni, akkor ha ez így lesz, akkor mi lesz a politikai nyeresége a Tisza pártnak, ennek az egész ügynek a végén? Lehet-e? Hát, nyereség vagy veszteség?
7: Én azt látom, hogy itt alapvetően a Tisza pártnak az a politikai stratégiája, hogy a Fideszt és a Fidesz kormányzását a lehető legnegatívabb színben tüntesse fel, ami nyilvánvalóan nekik azért hasznos, mert akkor az ő esetleges kormányzati kudarcaik sem feltétlenül fognak az ellenzék javára szolgálni. Tehát az ő gondolatukban ez jelenik meg. És ennek érdekében látjuk azt, hogy az elmúlt időszak alapján a Tisza párt továbbra sem elsősorban a kormányzást tekinti fő feladatának, hanem a választási kampányák hosszabbítását a közösségi média segítségével, és nyilván ennek a része azt gondolom, hogy az is, hogy folyamatosan napirenden tartanak különböző olyan botrányokat, amik vélt vagy valós botrányok, ugye a kegyelmi ügy az egy valós botrány, de az kérdéses, hogy mennyire érdemes napirenden tartani, tehát emögött azért lehet egy politikai szálat látni. Hogyha az derül ki, hogy nincs olyan eltitkolt információ, ami valóban új megvilágításba helyezné ezt a történetet, akkor azért az károsíthatja az új kormánynak a hitelességét, szavahihetőségét, hiszen ők nyilván azzal a felütéssel kezdték meg ezt a tevékenységüket, azzal a felütéssel hozták nyilvánosságra a dokumentumokat is, hogy itt aztán most mindenre fény derül, kiderül valami nagy összeesküvés, vagy kiderül, hogy milyen machinációk játszottak szerepet. És csak politikailag értelmezhető a miniszterelnöknek az a viselkedése is, ami egyébként szerintem emberileg is teljesen elfogadhatatlan, hogy folyamatosan különböző személyeket utalással bevon ebbe a történetbe. Ezek közül ugye itt nem szándékosan, de nem válaszoltam a Gaudi Nagy Tamás ügyvéd urat érintő kérdésre, úgyhogy ezt most pótlom. Én bár nem vagyok ügyvéd, viszont jogász vagyok, és e tekintetben van némi kollégiális szolidaritásom felé. Én rendkívül felháborítónak tartom azt, hogy egy ügyvédet megpróbálnak meghurcolni, amiatt, hogy bizonyos ügyfeleket képviselt. Ráadásul egyébként a kegyelmi ügyben valóban nem Gaudi Nagy Tamás volt az, aki eljárt. Ugye Zamecsnik Péter közismert baloldali ügyvéd volt az egyik eljárási szakaszban a védője. Ő sem, neki sincs köze a kegyelmi kérvényhez, csak hogy legyünk ez ügyben is teljesen világosak, de például őt is meg lehetne akkor már ezzel az erővel említeni, hogy egy ügyvéd, aki volt olyan pont, amikor képviselte K. Endrét, és Gaudi Nagy Tamás pedig a felülvizsgálati eljárásban, tehát egy rendkívüli jogorvoslat során képviselte K. Endrét, amely eljárás egyébként a kegyelem megadását követően zárult le. De a lényeg, hogy ő teljesen igazságtalanul szerepel ebben a dologban, és megint csak azt látom, hogy Magyar Péter nem az ország irányításával tölti az idejét, hanem hergeléssel. Tehát az igazság az az, hogy olyan embereket támad, akik vagy az előző időszakban hatalmi pozícióban voltak, nyilván nekik többet kell tűrniük, nekik a közszereplőként a kritikákat el kell viselniük, és olyan embereket is támad, akik meg éppenséggel nem politikai szereplők, lehet, hogy korábban azok voltak, ugye Gaudi Nagy Tamás volt országgyűlési képviselő, de most nem az, tehát neki nem feltétlenül kell többet tűrnie egyáltalán, és azt gondolom, hogy teljesen méltatlan a magyar miniszterelnök tisztségéhez az, hogyha valaki különböző személyeket ilyen agresszív módon megtámad. Tehát ez megint csak úgy értelmezhető, és egyedül aként láthatjuk azt, hogy ez miért van, hogyha politikai motivációt látunk mögé.
8: Ugye a Sándor palotából az a nyilatkozat érkezett, hogy együtt működőek lesznek a kegyelmi ügy dokumentumai kapcsán, abban az esetben, hogyha ezzel kapcsolatban hivatalos felkérés érkezik. Ez azért nagyon fontos, mert ugye itt a kormányzat többször a hivatali útbetartása kapcsán ejtett ebben az elmúlt egy hétben hibákat, de ha már azt mondta, hogy itt neki mennek bizonyos közéleti szereplőknek is akár, most ez megint olyan formában történt, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt felszólítom, hogy adja át az iratokat, és utána távozzon. Súlyog Tamást felszólítom arra, hogy bízzon meg a kormányzással, utána távozzon. A köztársasági elnököt felszólítom, hogy a minisztereimet nevezze ki, és utána távozzon. Meddig lehet egyáltalán ezt a sort továbbvinni?
7: Hát itt a válasz attól függ, hogy milyen szempontból vizsgáljuk a kérdést. Ugye jogi értelemben eddig sem lehetett volna, hiszen egy kormányzati szereplőnek, akár a kormány vezetőjének nincsen arra törvényes joga egy alkotmányos jogállamban, hogy az államfőt felszólítgassa különböző dolgokra. Tehát ez nem fér bele a jogállami keretek közé. Ezt egyébként ajánlom azoknak a közszereplőknek és elsősorban a jogász kollégáknak a figyelmébe, akik a korábbi évek során az Orbán kormányok alatt a legkisebb problémát is hangosan tematizálták és hangosan kiabáltak, most pedig egyáltalán nem szólalnak meg és nem utasítják rendben azt a miniszterelnököt, aki nyilvánvalóan nem tiszteli a saját hivatalát sem, és a saját hivatalának az alkotmányos határait sem. Politikai értelemben persze más a helyzet, hiszen politikai értelemben van fogadókészség most erre a társadalom egy jelentős részében, ami nyilvánvaló mindenki számára a saját legitim joga, hogy kialakítsa a saját véleményét, de azért azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ha komolyan vesszük azt, hogy mi egy alkotmányos demokráciát szeretnénk, én azt gondolom, hogy ezt érdemes komolyan venni, akkor mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a köztársasági elnököt egy alkotmányos demokráciában nem lehet ilyen hangsúlyban fenyegetni, nem lehet ilyen hangsúlyjal vele beszélni, és leginkább nem lehet felszúrítani lemondásra. És ráadásul az sem fér bele az alkotmányos demokrácia kereteibe, hogyha mondjuk az a parlamenti többség alkotmánymódosítással személyre szabott módon eltávolítja a hivatalból a köztársasági elnököt. Ez persze még nem tudjuk, hogy egyáltalán sikerülni fog-e, de vannak ilyen irányú fenyegetések, tehát erről is érdemes beszélni. Itt felszokott merülni, hogy ugye a Fidesz alatt 2010-et követően milyen lépések történtek, szerintem érdemes erről is beszélni, mert egy-kettő vitatható döntés ott is született, és voltak olyan személyi döntések, amelyek valóban nem feleltek meg az alkotmányos szabályának, csak ne felejtsük el, hogy ezt akkor megfelelő bírói fórumok ki is mondták. Tehát például ugye Baka András, a legfelsőbb bíróság elnöke esetén az Európai Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy ez nem volt jogszerű az ő eltávolítása. Na most ezt követően, hogyha valaki egyrészt politikailag kritizálta a Fidesz eljárását, másrészt pedig fontosnak tartja a jogállamot, akkor teljesen hiteltelen és elfogadhatatlan, hogyha valaki egy ilyen helyzetben ezt a nemzetközi bírói döntést figyelmen kívül hagyva ugyanazt a gyakorlatot próbálja most elvárni a Tisza párti kétharmadtól, amit korábban a Fidesz esetében kritizált. Tehát akkor itt érdemes eldönteni, hogy valakinek az a problémája az előző kormánnyal, hogy nem tartotta be minden esetben a jogállam normáit, vagy az a problémája, hogy nem ő csinálta, nem az ő számára kedvező politikai erő hozott ilyen döntéseket. Tehát a lényeg az az, hogy a miniszterelnöknek, a köztársaság elnök ellen irányuló fenyegetőzései, azok egyáltalán nem férnek bele az alkotmányos demokrácia keretei közé, és azt gondolom, hogy vissza kell utasítani ezt a magatartást.
8: Hogyha már itt a fékek és egyensúlyok rendszeréről beszélünk, érdemes megemlíteni azt, hogy Magyar Péter miniszterelnök első hivatalos útja az Lengyelországba vezetett, ahol Navrocki lengyel elnökkel is fog találkozni. Elképzelhető-e, hogy Lengyelországból egy olyan pozitív példával tér most haza a miniszterelnök, hogy ott azért a fékek és egyensúlyok szerepét tiszteletben tartják, még Donald Tusk kormányzata is, hiszen valljuk be, hogy azért ott az elnök nem ugyanarról a politikai platformról származik, és mégis ellátja a feladatát, és senki sem mondja azt, hogy amikor elnököt választottak, az ne lett volna törvényes keretek között, pedig aztán a politikai platformjuk nem egyezik.
7: Ja, ugye Lengyelországról akár egy külön műsort is lehetne csinálni, ugye az Alapjogért Központ készített is külön elemzést arról, hogy Donald Tusk hivatalba lépése óta ott hogyan vették semmibe a lengyel törvényeket. Van persze néhány különbség is, például az, hogy a lengyel köztársasági elnököt közvetlenül választ és valamivel szélesebb a hatásköre, mint a magyar köztársasági elnöknek. Tehát például, hogyha ő megvétóz egy törvényt, akkor azt csak 3/5-ös, tehát 60%-os többséggel tudja felülírni a Szejm, a lengyel parlament, míg ugye Magyarországon ugyanazzal a többséggel kell elfogadni ismét a törvényt, mint amivel eredetileg is kellett, tehát nincs egy ilyen magasabb szintű korlát. De valóban azt el tudjuk mondani, hogy Lengyelországban a Tusk kormány egyébként az Európai Bizottság asszisztálásával, vagy csendes társ szerepével együtt durván megsértette sok esetben a lengyel törvényeket. ugye nem is véletlenül kapott két politikus menedékjogot Magyarországon, és sokan ezt is megpróbálják valami vállalhatatlan bűnözőbújtatásnak bemutatni, holott bizonyítékok vannak rá, hogy ezeket az embereket igazságtalan és jogellenes eljárásoknak vonták alá, és ezért kaptak politikai menedékjogot. Egyébként, ha jól tudom, akkor most épp az Egyesült Államokban is hasonlót kérelmeztek, hiszen tudják azt, hogy a mostani új magyar kormány véletlenül partnere lenne Donátusznak az ő politikai boszorkány üldözésében. Tehát azt gondolom, hogy Lengyelországban azért nem sok jó példa van a jogállami működést tekintve. Azt gondolom, hogy a Donátuszk vezette kormány nagyon sok problémát okozott, nagyon sok törvényt sértett meg, és szerintem Magyarországnak az az érdeke, hogy a mostani magyar kormány az ne a lengyel példát kövesse, hanem egy jogállami utat kövessen. Ettől függetlenül természetesen a kockázat az ott van, hogy a lengyel példát fogják követni sok tekintetben, hiszen az a, ugye a Donald Tusk úgy fogalmazta meg, hogy harcoló demokrácia, egy kicsit ijesztő szó, de Donald Tusk ezt mondta, tehát a harcoló, vagy militáns demokrácia az, amit a lengyel modellként lehet leírni, én Magyarországot óvainteném ettől a modelltől.
8: Szűk fél percünk marad, de muszáj, ha már itt a kormányzásról beszélt, a Tisza párt kapcsán kérdést föltenni. Ugye május 13-ával hatályukat vesztették a veszélyhelyzeti rendeletek, köztük az is, amely tiltotta az ukrán agrártermékek behozatalát. Ugye a veszélyhelyzet lejártával az új országgyűlés több rendeletet is törvényi szinten erősített meg. Ez kimaradt belőle.
7: Igen, hát alapvetően ugye a veszélyhelyzet esetében ez egy normális eljárás. Ugye a veszélyhelyzet megszűnte, az nyilván az új parlamenti többségen múlt, tehát ők úgy döntöttek, hogy ezt nem hosszabbítják meg. Itt most bőven rövid időnk van, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az egy hamis vád volt, hogy rendeleti kormányzás történt, tehát ez egyáltalán nem volt igaz. A parlament rendszeresen ülésezett, törvényeket alkotott, bizonyos törvényeket valóban fel lehetett írni rendelettel a veszélyhelyzet alatt, de ez pedig most már megszűnt, tehát ebben az értelemben valóban a rendkívüli jogrend az már a múltnak a része.
8: Az pedig kérdéses, hogy az ukrán agrártermékek azok megérkezhetnek-e Magyarországra, de ez egy újabb adásnak a témája lesz. Köszönöm szépen Szikra Leventének, hogy velünk volt, és köszönöm szépen hallgatóinknak is a figyelmet.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

0: Deszken is, a közösségben is már egyre több magyar ajkú van, és így barátságok, szerelmek szövődnek, házasságok, gyermekek születnek, és nagyon nagy feladatunk az, hogy a vegyes házasságból lévő születendő gyermekek még olyan környezetben tudnak megélni dolgokat, ahol meg tudjuk teremteni nekik azt, hogy még a szerb szokásokat fel tudjuk eleveníteni.
1: Reći ću prvo na srpskom da puno reči sam naučila zapravo uz pomoću dece koje mi pomažu da ja naučim mađarski.
2: A gyerekek mellett nagyon sok szót megtanult magyarul.
1: Óvoda, iskola, ének, zene, zöld kertben.
3: Felmérjük és megbeszéljük, melyik gyümölcsfáknak kell a gyümölcseit megrajzolniuk és a nevüket fölírni szerbül magyarul arra a fa szeletre, amit előbb lecsiszolnak, majd lelakkozzák és kikerül ide a veteményesbe.
4: A Deszki Szerb Tájházban vagyunk, jó napot kívánok, vagy más néven ez az úgynevezett Szerb Kulturális Központ és Tájház, ami a település szerb nemzetiségi hagyományainak és népi építészetének a legfontosabb őrzője. Ide lépünk be Brcán Évával, aki a Bánát Kulturális Egyesület vezetőségi tagja és az Aranykezek kézműves műhely vezetője. Na most Éva, az a ház nekem ez ilyen gyanúsan 19. század végi, 20. század elejé, ahova belépünk. Mióta van ez a szerbek tulajdonában, vagy hogy került hozzájuk?
0: Pár évvel ezelőtt született meg ez a gondolat, egy közösségi ház, ahol az emlékeinket tudjuk őrizni, és volt arra lehetőség, hogy a szerb országos önkormányzat támogatásával meg tudtuk vásárolni ezt a több mint 100 éves parasztházat. Szerb család tulajdonában volt, és sikerült ezt egy interreges fejezeti megvalósításból felújítani, ami alapjaiban nem változtatott rajta, megmaradt a hármas tagolás, a tiszta szoba, a konyha jelleg és egy társalgó rész. Ezt egy határon átnyúló projekt keretében a szabadkai partnerünkkel együtt valósítottuk meg. Ők magyar házat újítottak föl Szabadkán, mi pedig ezt próbáltuk meg az eredeti állapotnak megfelelően visszahozni, és tartalommal megtölteni. Tehát ide kerültek be azok a tárgyi eszközök, amik méltatlan körülmények között volt évtizedeken keresztül, most egy állandó kiállítás keretében látogathatják a látogatók.
4: Akkor be oda a tiszta szobába, ez van közelebb természetesen az úthoz. Na most annyiban egy picit modernizált az épület, hogy már parketta van lent, de a berendezés klasszikus, ahogy mondtuk, 19. 20. századi, én azt gondolom, hogy a paraszti életnek a kellékei.
0: A magyar családok és a román családok, szerb családok itt a házasságokkal, beköltözésekkel gyakorlatilag nagyon átvették ezt a stílust, közösen együtt hozták ezeket létre, készítették otthon akár saját kezőleg is. Olyan nagyon nagy különbséget nem nagyon tudok mondjuk egy magyar paraszti család tárgyi eszközén felmutatni. Talán vannak az interziás bútorok, amik részesebbek, ami mindenképpen különbség, hogy a mi falainkat, illetve polcainkat megtöltik a szerb vászon, ami egy nagyon jellegzetes lehelet vékony textil, amit a mi asszonyaink, a nagyanyáink otthon szőttek, és ez gyakorlatilag a születéstől az elhalálozásig elkísérte a szerb családokat. Nagyon sokszor végekben vitték ajándékba ezt a szerb vásznat, hisz akár itt a kisbaba bölcsőben látható babaruhán is a szerb vászonnak az egyik csíkritmusával lehet látni felöltöztetve a babát, akár mondjuk a szék karfajára rárakott textil, ami már napjainkban szövődött, hisz az előző projektjeink megvalósítása során visszatanultuk a szövésnek a technikáját, tehát szövőszékeken szőjük ezeket a finom alapanyagokat, ezekből néfviseleti kellékek, tehát ingek, ruhák készülnek, de napjainkban díszítik már a törölköző tartókat is, ahol az asszony a hímzés mesterségét is be tudjuk mutatni, akár egy-egy ilyen kiemelt szöveggel, pedig emlékezetesebbé tudjuk tenni a kis műveinket.
4: Mennyiben hasonlítanak ezek a szerb népi bölcsességek a magyarhoz? Mi van odaírva?
0: Hogy jó reggelt mindenkinek, köszöntelek benneteket, mindenkinek legyen szép napja, és itt rajta van, aki hímezte annak a neve, Kila, és ő ezzel akár ajándékba kedveskedett a kedvesének, vagy a rokonságnak, vagy akár saját maga stafirungját is bővíthette ezzel.
4: Hogy van ez szerbül elmondva?
0: Dobro jutro, cvekre, ustani u miče, evo, peškir, Udbriscice, Kose, Ubrise, Dinar Dga, Samoc, Vekar, Davadja.
4: És ugye, amit mi most nézünk, az nem csak egy múzeum, hanem egyfajta ilyen kulturális központ is, ahol rendszeresen tartanak különböző hagyományőrző rendezvényeket, meg kézműves foglalkozásokat. Át is lépünk a következő terembe, ahol ezt mindjárt megbeszéljük.
0: A kézműves foglalkozás egy nagyon klassz dolog itt ebben a millióben megvalósítani, hisz az udvar abszolút alkalmas, illetve maga a berendezések, a külső terek alkalmasak ezekre a foglalkozásokra, és tájházpedagógiai foglalkozásokat is tartunk, ami annyit jelent, hogy a gyerekekkel az elvetett kukoricát leszedjük.
4: Van ilyen tankertjük?
0: Igen, így van. Arra is fogunk menni. Illetve van egy nagyon gyönyörű szép kemencink, begyúrjuk a kenyeret, és ott megsütjük azokat a szerb jellegű kalácsokat, amiket szeretnénk, hogy a gyerekeinek is megmutatni, hogy hogyan készülnek, illetve mi is próbálgatjuk a szárnyainkat, hogy eddig nagyon sokszor sütőben sütöttük ezeket. Most van lehetőség arra, hogy kemencében nyíltűzön tudjuk ezeket kipróbálni.
4: Keresem a kapaszkodókat, meg a különbségeket a szerb és a magyar kultúra között. A kalács miben más a szerbeknél, mint a magyaroknál, ha más?
0: Ugye nálunk van édes kalács és sós kalács is. Aha. Ezt speciális fazékban szokták az asszonyaink megkeleszteni, és ettől szinte egy kibudgyosodik, kidudorodik ez a fonott kalács, és ezt ünnepnapokon is előszeretettel sütik az asszonyaink.
4: Ugye a hagyományőrzés, itt vannak különböző. Hát én magyarul azt mondanám, hogy ezek párták szerbül, mit mondunk ezekre a fedőkre?
0: Igen, ezek a főkötők. Nagyon jellegzetes hímzés technikával készülnek. Ez a nemzeti jegyzékbe bekerült ennek a hímzésnek a élő hagyománya. Tehát napjainkban is a műhelyünkben hímezzük ezt a típusú hímzést, és nem csak főkötőkre, hanem más egyéb jellegű ajándéktárgyakra is már rákerül, és visszük hírét ennek a típusú hímzés technikának, és itt lehet látni, hogy a régi eredeti darabok több száz évesek, és vannak ugye újraalkotások a következő vitrínben láthatóak. Ennek a hímzésnek a technikáját oktatjuk országosan, illetve határon túl is. Érdekesség, hisz nem csak egy sima lapos öltéssel öltögetjük, hanem először kartonra nyomjuk rá a mintát, azt kivágjuk, csirizerre ragasztjuk ugye a textilre, és a textilnek a tetején van csak az aranyszállal lévő átöltögetés, és utána díszítjük ékkövekkel, flitterekkel és egyéb kisebb színes, illetve arany színű kiegészítőkkel, kerülnek rá rojtok is akár, és ezek a Bánát Szerb Kulturális Közhasznú Egyesületnek a névviseleti kellékei, ami annyit jelent, hogy napjainkban is a táncainkhoz a színpadon megjelenik, és ez a tudás átadás deszkről került el, Batonyára is, Mohácsra is, Bajára is, a múzeumban elkerült ez a hímzés technika.
4: Elhoz még egyhez, ami még ezen is túltesz. Ez kifejezetten a nagyon díszes, ami itt ki van állítva?
0: Igen, igen. Ezek a hosszú főkötőjeink a fiatal lánynak a derekánál jóval lejjebb ér, és ünnepi alkalmakra készülnek, illetve a vagyonosodásnak a mértékét is mutatták, hogy mennyire gazdag az a lány, mennyire gazdag földekkel. Hogyha egy ilyen főkötőben elmentek mondjuk a templomba, akkor ott már nem kellett bemutatkozni, és nem kellett elmondani, hogy kinek mennyi pénze van, vagy önne van, hanem egyből látszódott az, hogy a vagyoni helyzete milyen, és így ezzel be tudott mutatkozni.
4: És akkor így emelkedünk, hogy ez az arany és fehér, ez gondolom az alsóbb rétegeké, és az a bordó arany, ami még tele van, ráadásul kövekkel is, pár a fehér is tele van, az a gazdagabbaké, vagy tehetősebbeké?
0: Igen, igen, igen. Ez egy nagyon egyszerű kis textilre készült, tehát egy fehér színű damasztra, ő pedig egy francia bársonyra, tehát maga az alapanyaga is jóval gazdagabb.
4: Elsétálunk a viseletek mellett, hát itt is természetesen a szoknyák, a mellények. Hogy hívják a szerbeknél a kabátot?
0: Zakónak mondjuk, ami még különlegessége, hogy ugye díszítve van a női ruhánál, ugye a női ruha ünnepi öltözetbe öltöztetve a szerb törölközővel, és ugye megjelennek a dukátok. A dukát fém pénz érme. Régen ugye hatalmas nagy dukátok díszítették a nőknek a nyakát, és ez is a földeknek a mennyiségét jelentette.
4: Éva, kilépni évek utána, és akkor már az udvaron vagyunk. Jó napot kívánunk mindenkinek, mert közben megérkeznek a beszélgető társak. de újabb ajtó nyílik, és egy másik térbe érünk be. Hát ez valamilyen vendégfogadó rész lesz.
0: Igen, ez egy közösségi tér arra, hogy akár egy-egy foglalkozást, akár egy-egy bemutatót, vagy kézműves foglalkozásokat méltón meg tudjuk tartani. Egy ilyen autentikus környezetben ez a hely arra szolgál.

0: nem az épülethez kapcsolódik ez a kérdés, ez egy magánjellegű, de ha gondolja, akkor utasítsa vissza, hogy melyik az anyanyelve a kettő közül, ez találhatom.
1: Magyar. Magyar, abszolút. Én magyar lány vagyok, igen.
0: Csak hozzáment egy szerb férfi.
1: Hát, igen.
0: De ez mindennapos deszken.
1: A vegyes házasságok napjainkban már nem szokatlanok, hisz deszken is ugye a közösségben is már egyre több magyar ajkú van, és így barátságok, szerelmek szövődnek, házasságok, gyermekek születnek, és nagyon nagy feladatunk az, hogy a vegyes házasságból lévő születendő gyermekek még olyan környezetben tudnak megélni dolgokat, ahol meg tudjuk teremteni nekik azt, hogy még a szerb szokásokat fel tudjuk eleveníteni.
0: Miközben itt sétálunk tovább az udvaron, mondjuk el, hogy ennek történelmi hagyománya van, hogy a szerbek és a magyarok itt békében élnek egymás mellett már nagyon régóta.
1: Igen, hát Deszk szerintem nagyon jeles ebben a dologban, hisz a háború idején is, amikor nagyon sokan átjöttek Szerbiából, akkor nagyon befogadó volt Deszk, és több család települt le ebben a békességben. Tényleg magyarok és szerbek együtt tudunk élni. Náda volt, volt kocsmánk, akinek a neve Jubó kocsma, és ugyanúgy a magyar vásárlók, vagy a magyar emberek is ugyanúgy mennek ezekbe a szerbek által vezetett közületi intézményekbe.
0: És ahogy lehet hallani, erősödik a kutyaugatás, mert hogy jövünk hátra a kertbe, itt különböző gyümölcsösök vannak, különböző veteményeseket látok, akkor ez lenne a tankert, amiről már beszéltünk, ugye?
1: Igen, igen, ez a házhoz tartozó kertrész. Fontos volt számunkra az, hogy ne csak egy tájházat tudjunk működtetni és időközönként kinyitni, bemutatni a látogatóknak, hanem mindenképpen élővé szerettük volna tenni ezt a környezetet, és ez így együtt abszolút alkalmas volt számunkra a terveink megvalósításához. Itt különböző ágyásokban már vannak zöldségek, retkek, spenótok és különböző virágok. Lehet látni ugye a dáliáknak a különböző változatait. A büdöske a magyar családoknál is abszolút látható, ugye nálunk még a narcisz, tulipán, ami még jellemző, és onnan tudjuk ezeket, hogy mik a hagyományos fajták, hogy még a régi temető és előjönnek ezek a virágok.
0: Kik a látogatók?
1: Elsősorban a gyerekeink, a szerb iskolában, óvodában lévő gyerekek napi szintű kontextusban vannak ezzel a földdel, illetve ezzel a kis kerttel. Tehát ahogy a munkálatok elkezdődnek, hogyha mondjuk szüretelünk, akkor ők szüretkor itt vannak, és jönnek át iskola után, vagy akár az iskolai idő alatt, és akkor nézegetik az elvetegetett dolgokat, hogy ezek hogyan alakulnak, ebben a kis hambárban vannak az ő szerszámaik, és mindenki megfogja a kis eszközét éppen, amire szükség van, és mennek pedagógus vezetésével, és végzik ezeket a paraszti munkákat.
0: Egymás között milyen nyelven beszélnek?
1: Akik szerbül beszélő pedagógusok, egyértelműen csak szerbül beszélnek a gyerekekkel. A kétajkúak esetén ott előfordul ugye a magyar fordítás, és ugye hát vannak magyar ajkúak, mint köztük én is, viszont a nyelvet én is beszélem, és én is próbálom alkalmazni.
0: Na akkor beszélgessünk velük, ha már megemlítettük őket, mert hogy megjöttek közben a pedagógusok, és akkor még egy kérdést intéznék Évához, amíg odaérünk, hogy meddig jutott el a szerb nyelven? Tehát álmodott-e már mondjuk szerbül? Azt mondják, hogy az az, amikor már az ember magabiztosan beszél egy nyelvet. Tehát, hogy úgy gondolkodik álmában.
1: Hát az unokákkal otthon éjjel-nappal mindenképpen azon a nyelven beszélünk, és így általános szint szerint tudok álmodni. Tehát nem tudok űrhajós és doktor szinten álmodni, illetve politikus szintjén, de ilyen gyerek nyelven igen.
0: És ha már emlegettük az iskolásokat, akkor folytassuk a beszélgetést Stanojevné Rockov Nórával, aki iskolaigazgató, és a negyedikeseket hozta el. Milyen célra jöttek ide, Nóra?
2: Ők kimaradtak itt a veteményezésből, viszont kapnak a héten egy feladatot a kertben. Technika órán fognak elkészíteni növényeket jelölő fa táblácskákat, mondhatnám azt is, hogy ilyen infografika szintjén. Felmérjük és megbeszéljük, mely zöldségek kerültek eddig sorra, és mely gyümölcsfáknak kell a gyümölcseit megrajzolniuk és a nevüket fölírni szerbül magyarul arra a fa szeletre, amit előbb lecsiszolnak, megalkotnak, majd lelakkozzák, és kikerül ide a veteményesbe.

0: Na gyerekek, kezdjük akkor a lányokkal. Voltál már bent a házban?
1: Nem.
0: Itt még nem voltál bent?
1: Nem.
0: Kertben hátul?
1: Ott voltam. Vetettünk.
0: Mit?
1: Arra már nem emlékszem.
0: Téged hogy hívnak?
1: Violetta.
0: Te voltál már benne a házban?
1: Azt mondja,
0: na, gyerekek, egy új élmény van rátok, akkor gyertek, megmutatjuk belülről a házat, mert talán akkor könnyebb lehet, azt úgy, Nóra.
2: Persze, hogy ne lehet.
0: Jó, akkor induljunk el gyerekestől.
2: Ezek a bútorok az iskola épületében voltak fönt az emeletünkön kiállítva, és abban a formában ezzel ők már többször találkoztak. Miután itt a tájház átadásra került, így elrendezve nem találkoztak vele, és amik itt az előtérbe található népviseletek, a gyerekek hordják is. Nyilván alkalmakkor, és nem biztos, hogy mindegyik, hiszen minden tanulónk néptáncol. Ez be van iktatva a testnevelés órába is, és járnak rendszeresen fellépni, amikor pedig magukra öltik ezeket a népviseleteket, és ezeket a szépen díszesen hímzett főkötőket is akár. Amikor mi a kertbe át tudunk jönni, és rendszerint a kertbe megyünk, mert 45 percbe valahogy bele kell, hogy férjünk, akkor veteményezni jövünk, akár egy testnevelés, akár egy technika órába iktatva, vagy itt van például egy ilyen etika, amikor egy kicsit zöldebb a természet, és tényleg ki lehet azt használni, hogy kiülünk egy árnyas fa alá, és ott történik a beszélgetés egy adott témáról.
0: Na fiúk, azt közben láttam, hogy nektek az ott nagyon tetszett, ami fel van téve erre a dobozra. Mit gondoltok, hogy ez mi lehet?
1: Hát ez egy autó szerintem.
0: Szerinted?
1: Kifli autó.
0: A teste valóban olyan, mint egy kifli, és egyébként a kettő között van az igazság, mert hogy tényleg van négy kereke, melyik ötök meri megtolni, hogy gurul le. Kicsit nyikorog, és működik. Ezt tetszik a legjobb?
1: Nem.
0: Mit tetszik a legjobban? Most már visszajövök Nórához, mert ugye ezt mi megbeszéltük korábban Évával, de hogy például itt van ez az ilyen szőttes, ami rajta van a madár, és ugye alatta ez a jó napot felirat szerbül, hogy ez hogy szövi bele például egy órába, vagy mit kezdett tanítani erről a gyerekeknek?
2: Nálunk heti egy kézműves órájuk van, amikor ezekkel a régi mesterségekkel ismerkednek meg a gyerekek. És ebbe például a szövés beletartozik. Én például gyerekként nem szőttem, vagy nem olyan formában, hogy rendes szövőszék mellett, mint ahogyan itt fönt a kézműves műhelyünkben ott vannak a felnőtt méretű rendes szövőszékek. Nyilvánvalóan a szövéssel például már első osztálytól elkezdjük őket megismertetni, kartonra feszített fonalakon keresztül kell először csak a szövés alapjaival megismerkedni, utána pici kézbe vehető ilyen fa szövő szerkezeteik vannak, ami már egy továbbfejlesztett egy magasabb lépése, és a végén pedig odaülnek negyedik osztályban magához a szövőszékhez.
0: Azért tök helyes egyébként, mert miközben mi beszélgetünk, ezt azért nem mondtam, amikor belétünk, hogy a gyerekek ilyen apró és óvatos léptekkel jöttek, tehát lassan ismerkedtek. Mióta beszélgetünk, azóta elkezdtek körbenézni, tehát oldódnak, de gyerekek, gyertek egy picit, légy szíves. Azt mondta a Nóri néni, hogy ti táncoltok. Melyik ruha lenne az, ami nektek tetszik, amiben szívesen táncolnátok, és akkor kezdjük először a fiúkkal. Melyik tetszik neked?
1: Ez.
0: Az a fekete? Miért?
1: Hát mert olyan díszes és szép.
0: Édi?
3: Nekem az.
0: Melyikre gondolsz erre? Amelyik milyen színű?
3: Lila.
0: És a rajta lévő virágok?
3: Aranyszínűek.
0: Jola?
4: Nekem is ez nagyon tetszik. Nagyon szép lila színű.

0: Ide vagy cse.
1: Visszatérve itt a szövésre, a gyerekek, és itt nem látszik a népviseleteken, mert a bánátinak nem része, de például a negyedik osztályban megszövik az úgynevezett pojászukat. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen szélesebb, 10-15 centit széles övet kell elképzelni. Ez színeiben tud eltérni egy picit a fiú és a lány.

0: Úgyhogy én magyarul kérdezek, Szánya akkor válaszol szerbül, és Adriana fordít. Ez így jó mindenkinek?
1: Igyekszem fordítani, igen.
2: Igen, jó.
0: Szányának is. Hány óvodás felett óvónéniskedik?
1: Koliko imamo dece?
3: U mojoj grupi ima 14 dece, ali ukupno u celom zabavištu ima 52.
1: Az egész óvodában 52 gyerek van jelenleg, az ő csoportjában 14.
0: Szánya, mi mindent tanít az óvodában? Tehát szerb népdalt és magyar népdalt ugyanúgy?
1: Stasve predaješ u zabavištu i srpski i mađarski pesmice i sve isto tako.
3: Trudimo se naravno da decu naučimo srpski jezik, ali takođe se bavimo i mađarskim jezikom i mađarskom kulturom i običajima.
1: Igyekszünk a gyerekeknek mind a két nyelven tanítani, szerbül is és magyarul is énekeket és verseket, tehát igyekszünk bemutatni a szerb és a magyar kultúrát is egyaránt.
0: Óvodásokat áthozza ide a szerb tájházba?
1: Da li decu doneseš ovde u zavičajnu kuću?
3: Da, dovodimo ih, ali najviše zapravo u zelenu bašu.
1: Igen, át szoktuk hozni őket, de lényegében főleg a zöld kertbe.
0: A veteményesbe vannak hátul, a tankertbe viszi őket.
1: Tankertbe,
0: jó. Mit csinálnak ott hátul a tankertben?
1: Staráditatama.
3: Zapravo ceovaj mesec mart bavimo se biljkama. Projekte smo započeli u sobi, a ovde u zelenoj bašti ih nastavljamo.
1: Egész márciusban a növényekkel, a növények vetésével foglalkoztunk, és ezeket a foglalkozásokat a csoportszobában kezdjük el, tehát ott vannak bevezetve a feladatok, és a tankertben fejeződik be.
0: Szánya ingázik? Tehát, hogy Szerbiából jár át Magyarországra tanítani, vagy óvodában dolgozni?
1: Péter Dali, dalzi svaki dani Szerbia.
3: Ne, živim u Szegedinu. Élek Szegeden.
0: Mióta?
3: Od 2022 godine.
1: 2022 óta.
0: És mit szedett magára? Tehát milyen szavakat tud magyarul?
1: Stasi svena učila za ovo tri godine.
0: Nem kérek mondatot, csak szavakat.
1: Réci.
3: Réci ću prvo na srpskom, da puno réci sam naučila, zapravo uz pomoću dece, koja mi pomažu da ja naučim mađarski.
1: A gyerekek mellett nagyon sok szót megtanult magyarul.
3: Óvoda, iskola, ének, zene, zöld kertben.
0: Nagyszerű. Ne aggódj, én ennyi se tudok szerbül, úgyhogy már bőven vezet. Hát kedves hallgatóink, a Deszki Szerb Tájházban jártunk ma, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Beslin Anita nevében is. Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
4: Éjfél van.

0: éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hír összefoglalója következik. Főbb híreink először röviden. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Megkezdődtek a magyar-ukrán konzultációk a kisebbségi jogok érvényesítéséről. Már Kőszegen is kimutattak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Bükki Nemzeti Parkot mutatja be a Mezőgazdasági Múzeum legújabb kiállítása. És folytatódik a napos, száraz idő, többfelé erős széllel, délután 23-27 fok valószínű. Most pedig következzenek a részletek, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk úgy fogalmazott, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit az uniós testületekben és egyéb politikai fórumokon. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Idehaza alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adókedvezmény, valamint a 3 gyermekes és 40 év alatti 2 gyermekes anyák személyi jövedelemadómentessége. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós eljárások, mint a magyar termelőkre. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, azbesztel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész nyugat-dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kőrösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd, és felülvizsgálják a szerződéseket, illetve kijelölik azokat az erdőterületeket, ahol a későbbiekben nem lehet majd fakitermelést végezni. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június közepéig több mint 20 000 érkeznek a zánkai és az erdélyi táborhelyre. A tavaszi turnusokban ismeretterjesztő előadások, sportprogramok, valamint kulturális, művészeti és hagyományőrző foglalkozások várják a csoportokat. A jelképes 1000 forintos részvételi díj magában foglalja a teljes ellátást, az egészségügyi gondoskodást és a programokat is. Sport. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az angolok a döntőben 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26. zárófordulójában a Komló 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetent játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. A bronzérmet a Tatabánya szerezte meg, amely 41-34-re legyőzte a budai farkasokat. A döntőt a Szeged és a Veszprém játsza majd. A Kaposvár 85-83-ra legyőzte az atomerőmű csapatát a férfi kosárlabda NB1-ben, ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban az oroszlány 102-84-re legyőzte a Szegedet. A Körmend 101-99-re diadalmaskodott az Zalaegerszeg ellen, míg a Kecskemét-Pécs összecsapás 96-93-ra végződött. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszó versenysorozat első állomásán a hétvégén, Monakóban. A honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája negyed döntős körét. Az FTC hazai pályán 16-10-es sikert aratott a horvát Mladost Zágreb ellen, így csoportja második helyén végzett. A zöldfehérek a Barcelona távol mérkőznek majd meg a máltai elődöntőben. Végül az időjárásról. Jelenleg 11 és 19 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 18-19 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak az Alpokalján vannak borult körzetek. Napközben sok napsütés várható, csak helyenként, főleg a középső ország részben lehetnek gomoly felhők. Arrafelé elszórtan futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve keleten megerősödik a szél. Délután általában 23-27 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk véget ért. A sportszerkesztő Olasz Gergő, valamint a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm a figyelmet. Jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
2: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
3: Apa generációk rovatunkban 3 különböző nemzedékhez tartozó apával beszélgetünk. Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen apai mintát hoz otthonról, és ad tovább egy 50-es években, egy 70-es években és egy 90-es években született apa. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma párválasztás. Milyen útmutatást kaptam otthonról? Hogyan alakult a saját belátásom, és mit adok tovább a gyerekeimnek? És egyáltalán... beleszólni vagy nem beleszólni? Ha nem, miért nem? Ha igen, milyen mértékben?
4: Párválasztásról, családalapításról. Emlékeztek arra, hogy mikor kaptatok először bármiféle impulzust otthonról?
5: Nálunk ilyen nagy beszélgetés erről soha nem volt.
4: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
5: Nincsenek ilyen élményeim, hogy leültünk volna, és akkor arról beszélgettünk, hogy fiam, így kell jól házasodni, és most hallgass ide, mert jönnek a jó kis atyai tanácsok.
4: Most mondom a tutit.
5: Most mondom a tutit, úgyhogy füzet tol elő. Én nekem az a benyomásom, és az az ilyen utólagos élményem ezzel kapcsolatban, hogy egyfajta óvás, mindig egy ilyen óvás, egy óvaintés volt ezzel kapcsolatban megfogalmazva, hogy jól válasz, mert ezt egy életre választod, próbálj nagyon hasonszőrűt választani, akivel el tudod képzelni. Egy kicsit egyébként azt gondolom, talán túlzásba is vitték, emiatt nekem először nehéz volt a lányokkal ismerkedni, de hogy összességében azt gondolom, hogy egy nagyon szeretetteljes támogatást próbáltak nyújtani, aminek leginkább ez volt az apropója, hogy óvatosan.
6: Ebben te inkább a féltést láttad, vagy inkább elbizonytalanítod, hogy az óvatosan az azt is jelenti, hogy hát nem biztos, hogy sikerül.
5: Nem, elbizonytalanodást én egyáltalán nem éreztem ezzel kapcsolatban, inkább azt, hogy féltenek.
6: És ez jól esett?
5: Jól esett valamilyen szinten, tehát amikor az ember épp csak elkezd serdülni, akkor azért még bőven benne van ez az igény, hogy egy kicsit úgy lehessen apához és anyához úgy viszonyulni, mint annó régebben gyerekként, persze nem mások előtt, mert az ciki, de amikor már nagyobb voltam, 16-7-8 éves koromban, akkor már kifejezetten frusztrált, hogy jó, köszönöm szépen, én ezt el tudom intézni, és van annyi gógyim, hogy ezzel el tudok boldogulni én is.
6: Igen, azért van egy pillanat valószínűleg a kamaszkorban, amikor a féltés, amely jól esik, már inkább terhessé válik.
5: Igen.
7: Nálam ez egész másként alakult.
4: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
7: Én már gimnazist a koromban is kezdtem udvarolni lányoknak. Nem is kevés udvarlásom volt, hosszabb, rövidebb ideig tartottak, de egyik esetben sem fordult meg a fejemben, hogy én most azért udvarlok, hogy ebből majd házasság lehessen. A szerelem érzésének az együttes kiélése, tehát az, hogy együtt vagyunk és jól érezzük magunkat, és semmi távlati cél nem volt. A szüleimmel egy szó nem esett párválasztásról, mégis érvényesült az a kívánalom a részükről, hogy a párválasztás során hasonló vagy azonos értékrendű családból jövő lányt válasszak, anélkül, hogy erről esett volna akár egy szó is.
6: Tehát ez a levegőből lehetett érezni.
7: Átjött, ha beszélgettünk, akkor a család fontossága, a család szerepének a fontossága, az elég gyakran téma volt, és hogy mitől jó egy család. Ez nagyon áttételesen értelmezhető csak, hogy majd az én párválasztásomra is ez érvényes legyen. A kívánalom maga az úgy benne volt a beszélgetésbe, de sosem óvtak semmitől, vagy sosem próbáltak valamilyen irányba terelni.
6: Az, hogy te udvarolsz lányoknak, az kiderült a szüleid számára?
7: Kiderült, de csak olyan szinten, hogy találkozom valakivel, bemutatás az nem történt. A teljesen más nagy áttörés az a feleségemmel való találkozás volt. Hát ha ő most itt lenne, akkor azt mondaná, hogy abban a pillanatban, hogy találkoztunk, akkor ő már látta, hogy
6: mi lesz ebből.
7: hogy ebből mi lesz. Én ennyire meseszerűnek nem mondanám a kapcsolat kezdetét, de nagyon rövid idő alatt behatároltam, hogy ez teljesen más, ez az udvarlás, mint az összes korábbi. Nagyon sok jó és rossz tapasztalatot összegyűjtöttem a korábbi udvarlások alkalmával, hogyan kell a kapcsolatot építeni, erősíteni, és mire vele találkoztam, addigra már kezdtem közelebb kerülni a házassulási korhoz is.
6: Tehát amikor vele találkoztál, akkor már eszedbe jutott az, hogy ebből akár házasság is lehet.
7: Egyértelműen ebbe az irányba fejlődött a kapcsolatunk, bár még nem esett szó se lánykérésről, se közös tervekről, de 6 hónap elteltével engem behívtak katonának. 18 hónapot egybe leszolgáltam. A szüleimtől úgy búcsúztam el, hogy katát tekintsék családtagnak. Ez az üzenet, ez nagyon erős üzenet volt, amit hátrahagytam.
6: Miközben a szüleiddel továbbra sem beszélgettetek párválasztásról.
7: Nem beszéltünk, igen. Katát már ismerték, és ezzel együtt tudtam ezt az üzenetet is hátrahagyni nekik.
8: Nem is tudom, hogy a kimondott üzenet, de hogy volt egy erős megélésem a szüleim házasságáról.
4: Zöldi Máté, 1978-as születésű, 5 gyermekes apa.
8: Ő két nagyon intenzív és energikus ember, emiatt nagyon dinamikus a szó, jó értelemben dinamikus volt a házasság, és rengeteg minden történt együtt is, meg külön-külön is a családdal is, a szakmai életükben is. Ez a tapasztalás, illetve hogy serdülőként tartoztam egy közösséghez, ahol volt egy ilyen felkészítés, fiú-lány kapcsolatokkal foglalkozó program, ahol az egyik erősen állítása könnyen élhető házasság, mint a párkapcsolat célja fogalmazódott meg. Tudtam, hogy én biztosan nem szeretnék magam mellé egy olyan erős személyiséget, mint amilyen édesanyám volt, hogy hasonlóan egy intenzív házasságot éljek meg ennek minden előnyével, és természetesen hátrányával együtt. Hogy az elejétől fogva

0: szeretnék.
1: Elsőre én is lelkes voltam, aztán megnéztem, hogy ez egy hétfős családnak mibe kerül. Mondtam nekik, hogy én értem, de hogy ez így nem reális, tehát hogy ezért túl sok mindent kellene máshonnan elvegyünk ahhoz, hogy menjen.
2: Ugyanezen a gondolati úton mi is végigjártunk. Pontosan ugyanezzel a végeredménnyel.
3: Ezt szeretném, hogy ezt lássák, és hogy ezt érezzék majd, hogy mi hitelesek vagyunk számukra. És amivel még kiegészíteném, hogy szeressenek és akarjanak majd családban lenni, hogy ez egy jó dolog, ez annyi élménynek a forrása lehet, és egy olyan megtartó erővel rendelkezhet, ami páratlan, úgy egyedi szinten is, tehát ez mint egy ilyen szociális jelenség, hogy házasságban és családban lenni, az egy érték.
1: Voltunk nem régen kéktúrázni, és akkor külön-külön beszélgettünk a gyerekekkel, hogy így, hogy képzelik el a jövőjüket, és az így nagyon megerősítő volt, hogy mindegyik azt nyilatkozta, hogy családot szeretne. És hogy tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy már nagyszülők vagyunk, és hogy minden eldőlt, egyelőre rajta vannak ezen az úton, vagy legalábbis ott van ez az út a választható lehetőség között. Ez talán reményt ad arra, hogy nagyon nem rontottuk el eddig.
4: Azt látom, hogy ebben elég nagy egyetértés van hármunk között. A gyereknevelésnek arszpoétikája lehet az, hogy minden nap, minden percben, minden cselekedettel mintát adni. A mintaadás az akkor jó, hogyha az minden ízében hiteles is. Gyakran ösztönösen történik, mégis amikor az ember elgondolkozik rajta, akkor a tudatosság az azért vezérli, hogy a döntéseink, a cselekedeteink azok milyenek legyenek. Most már könnyebb nekem a múltról is beszámolni. A gyereknevelés réges-régen lezárult, és önálló családot alapítottak. Én nagy örömmel nyugtázom minden nap, hogy a minta az átment, és megpróbálják azt követni, amit tőlünk láttak, vagy hasonlót követni, ami a közös családi életünkben jelen volt.

0: Hogyan viszonyultok, viszonyultatok, vagy fogtok viszonyulni tervek szerint a családba érkező párokhoz? Amikor én udvaroltam a feleségemnek, teljesen természetes volt, hogy a szüleinek kezicsókolommal, meg jó napot kívánokkal köszöntem. Amikor most egyik-másik gyerekünk hazahoz valakit, akkor teljesen természetes, hogy azzal indítunk, hogy és tegeződünk. Nyitottság, meg várakozás, meg alapvetően azt hiszem kíváncsiság van, hogy kit hoz haza, ő milyen, akit hazahoz. És nem a méricskélés van bennem, hogy na, most jó lesz, nem lesz jó, hanem az van bennem, hogy ha ők örülnek egymásnak, és ha nekik jó együtt, akkor én is örülök nekik. Ítélkezésmentes kíváncsiság, azt hiszem, ami alapvetően így hozzáállásként bennem van.
1: Ez nekem még nagyon a jövőbe mutat.
2: Stoffán György, 1996-os születésű, 4 gyermekes apa.
1: De szeretnék én is úgy hozzáállni, amit most elmondtál, hogy nyitottan, barátságosan, hogy a lehető legjobban meg tudjam ismerni azt, akivel hazajön az egyik fiam vagy az egyik lányom. Azt hiszem, talán ebben azt szeretném elérni, hogy utána tudjunk beszélgetni erről otthon azzal a gyerekemmel, akit velő hazajött, és utána majd hazament, hogy ezt át tudjuk beszélni, hogy akkor ő tulajdonképpen kicsoda, hogy legyen meg ez a fajta apa és gyermeke bizalom, hogy erről tudjunk beszélgetni, és ne legyenek tabuk, amik ennek gátat szabhatnak.
3: Az a minta, amit eléjük éltünk, úgy érzem, hogy az átment.
2: Török Tamás, 1953-as születésű, 3 gyermekes apa, 8 unokás nagyapa.
3: Ez arra is vonatkoztatható, hogy az ő párválasztásaiknál a legfontosabb szempontok érvényesültek. Az értékrend összetevői, a hit fontossága, a közösségek fontossága, hogy közösségben élünk, és keressük a közösségi kapcsolatokat, és ezért hát mint eredményt úgy tudom megállapítani, hogy mindhármuk esetében a párválasztás ennek megfelelően nagyon jól sikerült, különösebb szülői beszélgetés ráhatás nélkül is.
0: És te hogyan viselkedtél azokkal, akiket a gyerekeitek hazahoztak?
3: Természetesen mindenkit szeretettel fogadtunk, és vártuk az ismerkedésnek a részleteit, hogy ez hova fog kifutni. Ugyanakkor az is igaz, hogy mindhárom gyermekünk akkor hozott haza a családba valakit bemutatni, amikor

0: már a részéről elég komolynak tűnt a kapcsolat.
1: Tehát mindenkinek minden próbálkozását és kísérletét nem követtétek ilyen értelemben szorosan figyelemmel?
0: Hát figyelemmel kísértük, de megfelelő távolságtartással.
2: Hát az én gyerekeim közül a legnagyobb most 19, pár éve kerültünk bele mi ebbe a életszakaszba, hogy megjelennek jelöltek.
1: Zöldi Máté, 1978-as születésű, ötgyermekes apa.
2: Mi alapvetően ezzel a kíváncsisággal vagy nyitottsággal állunk hozzájuk, mint amit te is említettél. Érdekes azt meglátni, hogy a gyerekünk kivel kerül kapcsolatba, ki az, aki felkelti az érdeklődését, milyen kapcsolatot épít föl, hogy viselkedik egy másik ilyen kapcsolatba. Az is normális, hogy ez egy hosszú időszak, az is, hogy több jelölt is feltűnik, és aztán eltűnik. Alapvetően igyekszünk támogatólag ott állni, hogyha azt látjuk, hogy valami nem úgy alakul, ahogy a gyerekünk szeretné, akkor próbálunk elérhetőek lenni, és megszólíthatóak, hogy ha szüksége van rá, akkor tudjunk akkora támogatást adni, de ne túltolni, teret biztosítani nekik. Egyelőre talán még nem tértünk le az útról, amin szeretnénk lenni.

A vendégháznál mai adásában apa generációk sorozatunkban a párválasztásról beszélgettünk három különböző nemzedékhez tartozó apával. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Írhatnak is nekünk. Vendégháznál kukac mtva.hu.

0: Kossuth Rádió Telki bányán, FM 90,2. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
2: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner hetilap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy írást, amelyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk, sőt igyekszünk kiegészíteni olyan részletekkel, amelyek az írásból esetleg terjedelmi okokból kimaradhattak. A polgári politika alapelve, ne hazudj! Ezzel a hangzatos címmel jelentetett meg írást Boris Kálnoki, politológus újságíró, aki a bevezetőben azt írja, hogy az alternatíva Németország Országért párt népszerűségi csúcsokon jár, a közvéleménykutatások szerint a nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én három felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t, a Kereszténydemokrata Unió és a Bajorországi Keresztény-Szociális Unió Szövetségét pedig a valaha volt legalacsonyabb szinten 22-23%-on. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett. Ez olvasható a bevezetőben, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy műsorunkban köszönhetjük az írás szerzőjét, Boris Kálnoki, politológus, újságírót. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: És hát itt a bevezetőben itt azt írja, hogy 27-28%-on mérik az AfD-t, és közben nekem mondta még a beszélgetés előtt, hogy ez már múlt idő, mert hogy ez a 27-28%, ez lassan már a 30%-ot közelíti meg.
3: Persze mindig van a hiba határ ezeknél a közvélemény kutatásokban, de valóban most jött ki tegnap, azt hiszem, egy frissebb kutatás, ahol az AfD már 29%-nál áll. Érdemes tudni, hogy a legtöbb szakértő úgy véli, hogyha ez a párt eléri a 30%-ot, vagy e körüli érteket, mert ott tart igazában, akkor lehet, hogy ilyen tipping pointot értünk el, hogy attól kezdve nincs már megállás, és akkor a CDU lefelé csúszik, az AfD még feljön.
2: Ez azért is érdekes, mert egy éve van új kormány a Németországnak, és most, hogy arról beszélhetünk, hogy legnépszerűtlenebb politikus, a kancellár Friedrich Merz, akkor ez gyakorlatilag az egész kormányra igaz, és akkor még mi várhat a következő három évben? Egyáltalán kihúzza ez a kormány a következő három évet? Mert hogy egy évvel ezelőtt is előrehozott választás volt.
3: Én emlékszem, hogy amikor zajlott a választási kampány, én ott jártam, és videóriportot készítettem a Mandina számára annak idején, és CDU pártfogóktól és AfD politikusoktól azt hallottam, hogy ha marad a CDU a jelenlegi stratégiánál, az úgynevezett tűzfal stratégiánál, akkor nem fogja kibírni ezt a ciklust, akkor két éven belül újra választás lesz, és akkor valami változás. Vagy pedig Friedrich Merznek mennie kell, ezt mondtak akkoriban. Lehet, hogy pont az meg fog történni.
2: Mi történik abban az esetben, hogyha mondjuk nyer az AfD, elszigetelődik Németország, maga az AfD elszigetelődik, hiszen most is sok olyan kezdeményezés volt, és korábban is, hogy próbálták betiltani, lehetetlenné tenni, akár a különböző tartományi vagy szövetségi választásokon.
3: Egyenlőre az AfD nem tud választást nyerni. Az a tűzfal politika, amíg az megmarad, az AfD nem tud kormányhoz jutni országos szintén. Egy tartományban talán igen, lesznek választások szeptemberben Sachsen-Anhalt tartományában, hogy jelenleg a legfrissebb közvéleménykutatás szerint az AfD 42%-nál tart, és ha a parlamenti mandátumokat nézünk a regionális parlamentben, hát 42 kellene, 42 mandátum, és jelenleg 41-et kapná. Nagyon könnyen lehet, hogy ott abszolút többséget érnek el, ha nem változtatják a választási jogot, és alacsonyabbra teszik a bejutási küszöböt, ami jelenleg 5%-nál van. Szóval ha ez alacsonyabb lenne, akkor ilyen apró pártok mégiscsak bekerülhetnének a parlamentbe, és akkor nehézebb dolga lenne az AfD-nek. De az a tűzfal politika, ez arról szól, hogy senki ne lépjen koalícióba az AfD-vel. Tehát csak abszolút többséggel tud kormányhoz jutni, ez pedig országos szinten nem reális jelenleg. Viszont e tűzfal mögött fogságban találja magát a CDU, Friedrich Merz, mivel nem tudja keresztülvinni semmilyen kereszténydemokrata politikát. Ígérgetni lehet, ezt fogunk csinálni, azt fogunk csinálni, de amit mindig kapnak a szavazók, tehát ahányszor szavaznak a CDU-ra, mindig csak baloldali politikát tudnak kapni, mivel Friedrich Merznek a keze van kötve, szorul a szociáldemokraták segítségére, velük van koalícióban. És mivel ez így van, hát akkor a párt elveszíti a hitelességét, az emberek lehet, hogy nem szívesen, de mégis csak fordulnak az AfD felé, mert más megoldást nem látják, ha normális polgári politikát akarnak kapni, akkor csak ehhez van.
2: Ez azért is érdekes, hogy gondolkodnak a német választópolgárok, hogy egyáltalán van még hajlandóság bennük ezek után, hogy választásról választásra mindig ugyanazt kapják. Tehát mondjuk egy ciklus végén fölismeri a német kormány, hogy milyen problémák vannak, baj van a gazdasággal, meg kellene oldani a nyugdíjkérdést, a migráció helyzetét kezelni kellene, és utána nem történik semmi. Majd jön egy új kormány, amelyik újra ezt fölismeri, és azt mondja, hogy igen, ezeket meg kell oldani, majd szintén nem történik semmi.
3: Pontosan így van. Nagyon érdekes lesz látni, hogy esetleg egy tartományban, Sachsen-Anhaltban többséget tud szerezni, abszolút többséget tud szerezni az AfD, mert az lenne az első alkalom ennek a pártnak, hogy kormányra kerülne egy, legalább egy tartományban. Ez egy ki nem próbált párt. Ez biztos, hogy lesznek problémák. Ez biztos, hogy vannak benne olyan politikusok, olyan emberek, amelyek talán nem a legalkalmasabbak. Ez majd ki fog derülni, ha ott tartanak, de valóban az a helyzet arra fog vezetni, hogy a végén vagy egy lázadás tör ki a CDU-ban, Friedrich Merz megy, valaki más jön, aki esetleg koalíciót kötne az AfD-vel, és akkor ennek a következménye sajnos a CDU számára, ők is látják, hogy milyen veszélyes, az simán lehet, hogy annak az AfD lenne a nyertese, és akkor erősödik koalícióban is ez a párt, és a CDU pedig tovább zsugorodik. Ez a szenárió, vagy pedig a kormányra jut előbb-utóbb talán mégis csak az AfD, az tele lenne problémákkal, kockázatokkal, mivel tényleg vannak ott problémás emberek ebben a pártban, van Björn Höcke, aki a nagyon radikális nemzeti szájnak a feje, ő biztos, hogy egy nagyon konfrontatív politikát vezetne be, a migránsokat mint haza szeretne küldeni, könnyen belátható, hogy tömegtüntetések lesznek, feszültségek lesznek, esetleg erőszak lesz az utcákon. Aztán van a szakpolitika, több területen lehet, hogy az AfD tudná teljesíteni, de az majd meglátjuk. Érdekesség egyébként, hogy a közvélemény kutatásokban közben a válaszadóknak a többsége az AfD-t szakpolitikai szempontból kompetensebbnek tartja, mint maga a CDU, ez egy újdonság.
2: Egy másik pártról nagyon kevés szó esik, a Die Linkéről. Ott mi a helyzet? Hiszen annak a vezetője az szinte hasonlóképpen gondolkodik, mint az AfD, csak éppen az ellenkező ideológiából, baloldalról.
3: Mint minden országban a térségben, Németországban is gazdasági válságban élnek az emberek. Ez valamennyire itt is igaz. Itton talán a Fidesz vereségének az egyik oka, hogy már 6 éve gond van a gazdaságban. Romániában szintén. És ennek következtében van egy ilyen protesttábor, ami jobboldali, de van egy másik protesttábor, ami kifejezetten baloldali. Ha most próbálunk magunkat elképzelni egy ilyen fiatal német helyzetében, akkor majdnem lehetetlen lakáshoz jutni. Nem úgy, mint itt, panaszkodnak a fiatalok, hogy nem tudnak lakást venni, hát arról meg sem mernek álmodni Németországban. Nem lehet lakást találni egyáltalán, és bérelni nem lehet, mert túl drága. Hihetetlenül drága a lakbérek, ott is, itt is egyébként. És akkor jön ez a Die Linke párt nagyon emocionális retorikával, az működik valamennyire, hogy látszik a közvéleménykutatásokban, de egy centrális témával nagyon nagy disznóság, hogy a lakások olyan drágák. Ha mi leszünk a hatalmon, olyan törvényeket vagy szabályokat fogunk alkotni, amelyek köteleznek a tulajdonosokat, hogy sokkal olcsóban adjanak ki a lakásokat. Persze azt nem mondják, hogy az egyik oka ennek a helyzetnek a migráció. Attól van kevés lakás, és emiatt magasok a lakbérek.
2: Az AfD-vel kapcsolatban azért a német választópolgárok eléggé visszafogottak voltak az elmúlt időszakban, tehát ebben nyilván a sajtónak is nagy szerepe volt, ami azért a politikai közgondolkodást befolyásolja, és befolyásolta, hogy hogyan ítéljék meg a németek az aktuális politikai helyzetet. Tehát van egyfajta visszafogottság, hogy mondjuk hova tegyék az X-et a németek? Tehát, hogy ennek a kockázatát, hogy mit jelentett egy AfD hatalomra kerülése?
3: Hát az a visszafogottság azért folyton van. Megjelentek az úgynevezett jobboldali gerilla médiumok, a Tichis Einblick, a News, a baloldalon is megjelentek hasonló médiumok, mint a Freitag például, vagy Jungle World. Nem hallottunk ezeket a neveket eddig itt, gondolom, de Németországban ezek kezdenek hatással bírni. Ott a hang nem sokkal nyersebb, sokkal konfrontatív, mint a hagyományos médiumok, és investigatív újságírást követnek el, ahol aztán rámutatnak, hogy mondjuk egy választásnál csalás történt, vagy visszaélés gazdaságilag egyre jobban bírnak befolyással, és a hagyományos médiumok, mint például a Die Welt, ezt látják, veszélyben érzik magukat, mert ezt olvasnák az emberek, hát ha nem kezdenek komolyan dolgozni a többi szerkesztőségben, akkor lehet, hogy gazdaságilag ők szenvedni fognak, gyengülni fognak, úgyhogy bizonyos hagyományos médiumoknál is én észreveszem, hogy egyre jobban mernek nagyon világosan állást foglalni érzékeny pontokban.
2: Ez újdonság. Mindenképpen, mert hogyha visszagondolunk, akár csak egy szűk 10 évre visszatekintünk, akkor az emlékezetes kölni újévi atrocitás, zaklatás, hogy arról nem lehetett beszámolni még Merkel idején, tehát egy kimondott utasítás volt, hogy a sajtó nem számolhat be róla, és csak egy hónap múlva derült ki februárban, hogy mi történt december 31-én.
3: A közmédiumokra ez igaz volt, a kereskedelmi médiumoknál nem volt ilyen utasítás, és nem is lehetett, viszont maga a rendőrség nem mondta ki a tényeket, és így lett egy fáziskésés a tudósításokban, talán ilyen 3-4 napos fáziskéséssel csak kezdték beszámolni arról, hogy tényleg tömegesen sok száz észak-afrikai migráns tömegesen zaklata a nőket.
2: Németországban, hogyha lehet így sorba állítani a problémákat, akkor nyilván elsően a migráns kérdés van, aztán az energiaválság okozta a megélhetési problémák, a munkanélküliség, az ipari teljesítménynek a csökkenése, tehát a sok meghatározó cégnek az elvándorlása, a munkaerő elküldése, hogy ezeket, még ha marad is most a Merz-féle kabinet a következő 3 évben, hogyan lehet megoldani? Egyáltalán van rá szándék? Vagy ugyanazt kapják a németek, mint ahogy a bevezetőben, amit mondtunk is, hogy választásról ugyanez a csalódottság?
3: Szakpolitikailag lehet mondani, hogy mit kellene csinálni, kellene olcsóbb energia, kellene abba hagyni a migrációval, és az EU politikában egy kicsit oda kellene figyelni, hogy ne pazaroljunk már a pénz lényegtelen dolgokról, a klímapolitika egy zsákút, ez jelenleg nem történik. Egy dolog történik, Friedrich Merz az elmúlt hetekben élesen kezdte bírálni a pénzszórást az Európai Unióban. Azt mondta, hogy a pénzeknek a két-hármada szubvenciókra megy el, és ilyen narratíva építésre, NGO-kra, amik aztán az Európai Uniónak a narratíváját nyomják. Ez szokatlan egyébként, ez egy új hangnem a német politikában.
2: Pedig Friedrich Merznek volt két olyan kijelentése, illetve egy cselekedete, ami miatt komoly dorgálást kapott. Az egyik az volt, amikor az AfD-vel együtt szavazott, a másik pedig, amikor a migrációt egy nagyon nehéz problémának nevezte, amit meg kell oldani. Ezért aztán komoly bírálatot kapott a sajtótól, mint politikai formáló tényezőtől. Tehát akkor most egy újabb bátor fölismerése van, ami lehet, hogy abból adódik, hogy szeretne népszerűbb lenni?
3: Hát szeretne népszerűbb lenni, de az egyelőre nem jön be neki. Van egy koalíciós partnere, ahol azt mondják, hogy nincs bevándorlás a szociális rendszerekbe. Szóval nem azért jönnek az emberek, hogy kapjanak támogatást, állami támogatásokat, pedig mindenki tudja, hogy így van, ez egyszerűen nevetséges, ez vissza fog ütni. A probléma az, hogy a migrációs témát nem lehet megoldani. Nem lehet megoldani. Azért, mert ha ma mától számolva már nem jönne senki, pedig ez így magában annyira nem valószínű, de ha mától számolva nem jönne már senki, azok, akik már ott vannak, ezek sokkal arányban túlreprezentálva vannak az erőszakos bűncselekményekben és a szexuális visszaélések kell, a statisztikákban simán lehet látni, hogy a legtöbb elkövető az afgán, szíriai, etc. És ezek ott vannak, nem azok, akik majd jönnek, hanem ott vannak, ez egy generáció, a 15-ös generáció mondjuk, akik sokszor gyerekek voltak, 10 évesen jöttek be, ezek most 20 évesek, és hát ott vannak. Ez fog hatni a közvéleményre, e ellen igazából nem tud mit lépni Friedrich Merz, hogy bármilyen német kormány, meg a bíróságok is szabadon engedik sokszor a tetteseket, holott ha a közösségi médiákban bírálunk a kormányt, akkor simán lehet, hogy jön a rendőrség.
2: Igen, hát láttuk is azt a képet, amikor, vagy azt a felvételt, amikor egy migráns egy kulturális rendezvényen késsel rárontotta a tömegre, és egy német származású férfi leteperte, majd a rendőr a német származású férfit vette elő, hogy ezt miért csinálta, holott ő meg akarta akadályozni.
3: Hasonló dolgokat látunk Angliában, sorozatosan a őslakókat könnyebb megbüntetni, elfogni, valakit csak meg kell büntetni, mert valami történt, ugye? De őket könnyebben lehet megbüntetni, mert nem fognak ellenállni. Nem jön aztán a nagy család, az 50 fő, és megveri a rendőrt, vagy ostromolja a bíróságot, és nem jönnek az NGO-k, lármát csapnak a médiában, hogy rasszizmus történt, szegény migráns azért vád van, mert más színe van a bőrének, sokkal könnyebb, ha a német embert letartóztatunk, és akkor vége van.
2: Miért választotta írásának ezt a címet, hogy a polgári politika alapelve ne hazudj?
3: Hát mert ezért szenved most a CDU, mert ígérték dolgokat, és vannak ilyen kereszténydemokrata elvek, de ezeket nem képviselik már. Ez nem jelenik meg a konkrét tetteikben, szóval hazudnak a narratívájukban. De egyébként az, hogy ne hazudj, ez a magánéletben is egy jó alapelv szerintem, és így visszatérünk talán Helmut Kohlhoz, aki mindig azt mondta, hogy a politikában, hát milyen értékek kellenek a polgári politikában, ugyanazok, amelyek fontosak a magánéletben.
2: És arról mi a véleménye, több ilyen elemzést elolvasva, hogy igazából az a probléma Németországban, hogy nincs egy erős egypárti kormányzás, bár tudjuk, hogy a német parlamentáris rendszer úgy épül föl, hogy több pártnak kell kormányozni, tehát hogyha lenne egy erős kormánypárt, és mondjuk egy olyan kis másik kormánypárt, amelyik nem tud hatással lenni a nagyra, akkor sokkal másként másabb lenne az egész politikai berendezkedés.
3: Igen, a régi rendszerben, a 70-es években mondjuk az ilyen felállás lett volna egy CDU-CSU FDP kormány, tehát a liberálisokat, de ezek jobb liberálisok voltak mindig, Otto von Lambsdorff, Otto Graf Lambsdorff vezetése alatt, Tehát annak idején ezek az idők már nem jönnek vissza.
2: És akkor marad ez, hogy igazából a kisebbek képesek meghatározni azt, hogy milyen legyen a német belpolitika, illetve mennyire erős legyen a parlamentáris demokrácia, illetve a kormányzó pártoknak a működése.
3: Hát igazából megoldás van, az tisztán látszik, hogy van egy jobb oldali többség a társadalomban. Az AfD és a CDU együtt nagy többséget hoznának a parlamentben, a Bundestagban, ha a koalícióba lépnének, de ennek a vesztese most már a CDU lenne. Ha léptek volna 4 évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt, akkor esélyük lett volna egy ilyen kombinációban az erősebb partnerként kicsinálni az AfD-t, mert akkor látszott volna, hogy részben amatőrök vannak ebben a pártban, de ezt elmulasztottak, és most, ha koalícióba lépnének az AfD-vel, én feltételezem, hogy ennek az lenne a következménye, hogy a CDU 15%-ra visszacsúszik, miközben az AfD 35%-ra nő.
2: Tehát van egyfajta koalíciós igény, illetve koalíció...
3: Az emberekben, a társadalomban, hogyne? Tehát az emberek, akik ezekre a pártokra szavaznak, az nem mindenki, de az elsöprő többségük azt mondja, hogy nem látjátok, hogy mi a szavazónak az akaratot, nézitek, hogy kik a kettő legnagyobb párt, az a CDU és az AfD. Szakpolitikákban sok minden területen egyezik a mondani valójuk, miért nem dolgoznak együtt?
2: Igen, hát ez lesz a jövő kérdése, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről, mert hogy azért ami Németországban történik, az kihatással van nem csak Magyarországra, hanem az egész Európai Unióra is. És aki többet szeretne erről olvasni, mindenképpen a holnapi Mandinerben tekintse meg ezt a cikket, amelynek az a címe, hogy a polgári politika alapelve, ne hazudj. Szerzője pedig műsorunk vendége volt, Boris Kálnoki, politológus, újságíró. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehettek.
2: És ezzel az Este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Idehaza alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó, közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész nyugat-dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál önkéntes központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segítenek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési képességeket is tanulnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Jelentkezni a hellonext.hu oldalon lehet május 31-ig. Sport. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét, az angolok 3-0-ra győzték le a német Freiburg együttesét. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 10 és 17 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 15-17 fokot mérnek. Szinte mindenütt derült az ég, csak az Alpok alján vannak borult körzetek. Napközben sok napsütés várható, csak helyenként, főként a középső ország részben lehetnek gomoly felhők. Arrafelé elszórtan, futózápor, esetleg zivatar előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, délután 23-27 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a napos, kiránduló idő, pünköstkor helyenként akár már 30 fok is lehet. Kedves hallgatóink, 1 óra múlt 3 perccel.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.

Győri örökmozgó lányka már 3 évesen néptáncolt. A mozgás szeretete a középiskola elvégzése után egészen a fővárosig repítette, ahol először a Budapest Tánc Együttesben táncolt, majd szabadúszóként számos helyen tanított, alkotott. Férjével, Fitos Dezső táncművész, koreográfussal saját együttest hoztak létre, amely 2022 óta hivatásos társulatként működik. Összművészeti produkciók jellemzik munkásságát, emellett ma is tanít gyermekeket, és ült már a televíziós tehetségkutató műsor a Fölszállott a páva zsűriében is. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, én Babucs Kriszta vagyok. Vendégem Kocsis Enikő harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki.

0: Gyimesi dallamok szóltak az előbbiekben, mert valamiért fontos ez a mai vendégünknek, vajon miért?
1: Cerkula János, aki már sajnos az égiek táborát gazdagítja, egy nagyon fontos személyisége a gyimesi zenének, a gyimesi létnek, és a csángó kultúra az az egyik szívem csücske. Hogyha így visszatudok emlékezni, egészen kicsi koromtól már volt szerencsém ehhez az anyaghoz, ehhez a táncanyaghoz, és hát a tánc az nem csak kikapcsolódás, hivatás, hanem a páromat is hozta, Fitos Dezsőt, és ez az a hely, ahol mi annak idején mindketten úgy éreztük, hogy egy egész más dimenzióba kerülünk, amikor gyimesbe vagyunk. Emiatt nekünk ez egy nagyon fontos hely, és nagyon fontos ember a Jani bácsi, és ez a zene, ez így mindig megindít.
0: De a gyermekkor, a pici lét azért az nem Gyimesből indult, hanem Győrből.
1: Így van. Én győri lánynak vallom ma is magam. Furcsa, hogy a gyerekeim már budapestinek fogják magukat mondani, mert mindig is a vidék volt számomra az otthon, de megmondom őszintén, hogy már nagyon szeretek itt élni, és nagyon sok minden is ide köt, de amikor azt mondom, hogy hazamegyek, akkor az Győr, ahol az anyukám, a nővérem, a bátyám, a barátnőm, a legjobb barátaim, ott azért egy fontos indulópont az életembe, és hát a Lippentő tánc együttes mai napig még egy olyan műhely, ahol még tevékenykedünk Dezsővel, és neveljük a tehetségeket, úgyhogy ez is egy szelete a lelkünknek, meg a szakmaiságunknak.
0: Győrben viszont már gyerekként gyimesi táncokat táncolt Kocsis Enikő? Encike? Hogy indult ez a táncszeretet?
1: Encikét nem szerettem, Enikő, hát igen.
0: Akkor hogy becézték gyerekkorában?
1: Enikő voltam. Ez ilyen kemény név.
0: Igen, tehát egy kislánynak Enikőt adni, vagy így szólítani talán amiatt volt, mert már akkor látszott a temperamentum, mondjuk akár 3-4 évesen?
1: Hát anyukám szerint már elég kicsi voltam, amikor már még beszélni se tudtam, és visszabeszéltem, de valószínű a temperamentum az érződött, ha csak a lányomból indulok ki, aki a hasonmásom. Nem tudom, hogy mennyire vagyok kemény. Tehát lehet, szerintem a látszat azért sok mindent másképp formál, mint amit belülről érzek. Sokszor vagyok bizonytalan, sokszor vagyok elérzékenyülve. Keresem önmagamat, hogy jó a döntés, amit hozok. Viszont határozottan tudok hinni dolgokban, és azt maximális energiákkal tudom képviselni és csinálni. Azt hiszem, hogy az Enikő az így illik hozzám. Nem tudom, hogy szeretem-e a nevemet, most már így részemmé vált. De igen, Győrben, visszatérve a kérdés, Győrben kezdtem el táncolni, egészen kicsi koromban. Az ajtóval, a seprűvel, a bármivel képes voltam táncolni, magamra hívni a figyelmet, hogy mindenki rám figyeljen. Ez nagyon fontos volt a családon belül is, hiszen a legkisebb gyermek voltam. Szüleimnek későn születtem, és vannak már nagyobb testvéreim, szóval mindenki nagyobb volt körülöttem, és én voltam az aranyos kicsike. Biztos el is voltam rendesen kényeztetve, de a szeretet az nagyon körülvett, nagyon meghatározó volt a gyerekkorom, és nagyon boldog. És a tánc az egy olyan fontos részévé vált akkor az életemnek, amit akkor még nem gondoltam, hogy ez végigkísér, de ahogy nőttem és éreztem azt, hogy ebben ki tudok maximálisan teljesedni, akkor már biztos voltam bennem. Tehát középiskolában már biztos voltam, hogy táncos szeretnék lenni.
0: Az indulás úgy volt, hogy egy nagyon energikus talpra esett kislány volt Enikő, és aztán a szülők úgy döntöttek, hogy le kell kötni a fölösleges energiákat, óvodából járjon el néptáncolni?
1: Így van. Pontosan nem az óvodába vittek el, hanem egy tánc együttesbe, ez szerintem nagyon szerencsés volt, de nagyon öntörvényű gyerek voltam. Tehát végig kellett csárdásozni egyik sarokból a másikig, és én ezt nem tettem meg, mert elfáradtam félúton, nem volt elég motiváló. Viszont a kopogós cipő és a pörgős szoknya, na az már egészen más volt. Tehát, hogyha megszólalt a zene, és ott ki tudtam magam teljesíteni, akkor lehet, hogy túl kicsi voltam hozzá, de aztán nagyon elkapott ez a mókuskerék. Volt egy nagyon fantasztikus pedagógus, Lukácsné Honfi Bea, ő volt az én nagy példaképem, és aztán jött a Budapest Tánc Együttes, ahol aztán már tényleg olyan szinten tudtam magamra találni, vagy azt az utat járni, ami kihívás volt számomra, tehát én azért Zsuráéktól nagyon sokat tanultam.
0: Győrben telt az általános iskolai időszak és a középiskola is. Az egy gimnázium volt, egy szakközép? Hogyan lehetett már akkor a táncra készülni?
1: Én pedagógus vénával is rendelkezem, úgy érzem, tehát hogy ezt valahogy ez a ez családon belül, ez így a nők terén ez megvan, ez a képesség. Sok a pedagógus nálunk, és a gyerekek szeretete, főleg ez az óvodás korosztály, ez a 3-tól 6 évesig számomra mindig nagyon közel állt. És én óvónőképző szakközépiskolába jártam Csornára, ami egy fantasztikus 4 év volt, 37-en voltunk lányok egy osztályban. Tudom, hogy mindenki forgatja erre a szemét, hogy úristen, 37 lány, de nagyon-nagyon klassz osztályunk volt. És nagyon különbözőek voltunk ott a Rábaköz szívébe, Csornán, és annak a vonzás körzetéből, kicsi falukból jövő lányok, akik fantasztikusan jó lelkű, tiszta lelkű emberek, és mai napig nagyon jók az osztálytalálkozóink, és sokan visszajárunk, és nagyon szeretjük egymást. Az egy nagyon szép 4 éven volt, és utána felkerültem Budapestre.
0: Akkor már célirányosan néptáncosként tevékenykedett, vagy kezdte el a felnőtt létet?
1: Igen, néptáncosként. 97-ben kerültem fel Budapestre, nagyon eltévedtem a Blaha Lujza téren, nem tudtam, hogy hol kell kimenni a metróból, és a pesti lét az nagyon hamar bepörgetett, és azt gondoltam ott még ilyen félszegen, hogy hú, hát 5 évet táncolok, és egy kicsit ebbe a szakmába jobban magamra találok, és milyen jó lesz nekem ilyen fiatalon egy ilyen jó közösségbe lenni, egy ilyen szakmai nívót elsajátítani, de majd hazamegyek. Hát ez akkor 97-ben volt, most meg már lassan 2027, és még mindig itt vagyok, és eszembe sincs más csinálni. Tehát, hogy jókor jó helyen voltam, szerencsésnek mondhatom magam ezen a téren is.
0: Mielőtt tovább folytatjuk a beszélgetést, hallgassunk bele egy újabb zenébe, egy balladába, ami szintén fontos Enikőnek, a Bernarda ballada. Ez miért lényeges?
1: Hát ez a legújabb gyermekem, ami egy női sorsokat áttölelő csodálatos dráma, Federico García Lorca egyik legszebb költeménye, amelyet táncos képekbe formálva gyönyörű 7 fős lánycsapatomra sikerült színpadra tennünk tavalyi évben, és egy óriási nagy munka volt, ami nagyon szerettem és élveztem minden pillanatát, de nagyon nehéz volt. Ugye 2022 óta hivatásos a Fitos Dezső társulat, és úgy éreztem, hogy nem csak a férfi minőségnek kell itt porondon lenni, hiszen a férjem után kapta a társulat a nevét, hiszen ő volt ennek a gyújtópontja, én pedig ezt segítettem, és aztán természetesen ez a táncos lét, ez nem homogén, hanem a női és a férfi energiák, minőségek összeadódásából tudjuk ezt a fajta széles spektrumot megmutatni, amit ez hordoz magába, és hát a nőket is bevontuk ebbe a társulatba, és úgy érzem, hogy méltóképpen tudtuk ezt a lányokkal végrehajtani. Fáj.

0: 1997, ez az évszám az, amikor felült a vonatra, feljött Budapestre, és elkezdte a néptáncos, hivatásos néptáncos létet, fogalmazhatunk így?
1: Igen, akkor kezdődött.
0: Volt valami felvételi?
1: Volt, kellett táncolnom, megfeleltem, és már másnap jöhettem dolgozni. Úgyhogy ez ilyen nagyon gyorsan jött. Úgy érzem, hogy ilyen isteni elrendeltetés, hogy ennek így kellett lennie. Jó helyen voltam, jókor, újra ezt tudom mondani, egy nagyon jó csapatban, fantasztikus kollégákkal, akikkel a mai napig is nagyon fontos barátságot ápolunk, és hát jó mestereim voltak. Tehát Zsurának az a fajta szenvedélye és elhivatottság az nagyon vonzó volt számomra 21 évesen, és nagyon szerettünk volna tőle tanulni, és nagyon sok mindenen keresztül mentünk, tehát nagyon sok előadás, nagyon sok bemutató, és hát aztán eljött az az idő, amikor már tovább kellett lépnünk Dezsővel, mert ugye az is egy fontos része az életünknek, hogy mindig megérezzük azt, hogy mikor, hol kell teljesítenünk az életben. Pedagógusként és alkotóként is tevékenykedtünk az aktív táncos létünk mellett, és ez is egy nagyon fontos részévé vált az életünknek. Azt hiszem, hogy ez a kultúra olyan, mint a hagyma, hogy különböző burkai vannak, és együtt tudja adni azt az egészséges harmóniát, amit ez hordoz. Akár a muzsika, a viselet, a szokások, azok az emberek, akik ezt az egész csodálatos népi kultúrát művelik, azok a csodálatos mesterek. Tehát, hogy mi kutattunk, falura jártunk, tanítottunk, koreografáltunk, nagyon sok fele jártunk. Jártunk Felvidékre, Délvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, rengeteg helyre, kismagyarországi területen, a nagyobb műhelyekbe, akár az Alba régiába, vagy Szekszárdon a Bartina táncegyüttesbe, vagy Gödöllőn az Ördögszekér táncegyüttesbe. Rengeteget dolgoztunk Dezsővel, de nem éreztük azt, hogy ez minket fárasztana, hanem valahogy hajtott minket az alkotás vágya is, és nagyon jól kiegészítettük egymást a munkában, mint ahogyan az életben is.
0: 97, ugye még visszatérek ehhez a dátumhoz, a Budapest Tánc Együttesbe került be táncosként. Zsurávszki Zoltán nevét említette Enikő, ugye Zsura mindenki így ismeri a szakmában, aztán ő most a Nemzeti Tánc Együttest vezeti, szóval, hogy ebben a műhelyben nevelkedett Fitos Dezsővel, itt ismerkedett meg, vagy már hozták egymást, és közösen jöttek 97-ben Budapestre?
1: Nem, külön voltunk, külön párt alkottunk, 97. január végén, 21-én jöttem én, és ő februárban jött, egy pár hét különbséggel, mivel ő zalaegerszegi, én meg győri, így aztán nagyon egyfészekaj voltunk, mert azért a nyugat-magyarországi régió az azért egy táncházba járt, egy mulatságokba, és hát a boxos, aki az ő, Varga János boxos, aki az ő mestere volt, vagy Sára Ferenc, aki sajnos már nincs közöttünk, de ő is egy meghatározó személyisége a szakmának, ők azért minket is tanítottak, tehát attól függ, függetlenül nem egy városba voltunk, de ismertük egymást. Ő is engem, én meg főképp őket, hiszen nagyon meghatározó férfi energiákat hordoztak, főleg amikor megjelentek egy táncházba, onnantól a páros táncoknak már annyi volt, mert jöttek a férfi táncok, a legényesek, és akkor azt hajnalig tudták, és hát mi lányok meg ott árulhattuk a petrezselymet, de hát ezt ők tudták, nekünk ez nagyon tetszett. És aztán egyszer csak kollégák lettünk, és rájöttünk arra, hogy mi nagyon tudunk és szeretünk együtt táncolni, és akkor még egyáltalán nem alkottunk egy párt, és oda jött hozzám egy munka után, még alig dolgoztunk egy évet együtt, és figyelj, jössz velem a táncház találkozóra tanítani, Gyimesét, mondom, hát végül is ráérek, nagyon szívesen segítek ebben, és akkor így elkezdődött valami. És egyik reggel arra ébredtünk mind a ketten, hogy nagyon szerelmesek vagyunk egymásba, és akkor így ez már így eldőlt, hogy mi egy párt fogunk alkotni ebben az életben.
0: 2010-ig volt a Budapest Tánc Együttesnél, aztán utána szabadúszó lett. Hogy zajlik az élet a néptáncosoknál? Hogy döntik el, hogy eljön az a pillanat, amit mondott Enikő, hogy váltani kell, vagy tovább kell állni, vagy más kell kipróbálni? Ekkor jött igazán a tánctanítás, és aztán utána a koreográfia, aztán a saját magunk önmegvalósítása, vagy a viselet szakértés, a jelmeztervezés, szóval nagyon széles a paletta.
1: Igen, de a pedagógus munka mindig ott volt párhuzam. korábban. Tehát volt a Győri Lippentő táncegyüttes, amit már említettem, de 2000-től elkezdtük Dezsővel a Szentendre táncegyüttest. És közös munkáinkban rájöttünk arra, hogy nem csak táncolni szeretünk együtt, hanem kitalálni új dolgokat véghez vinni, álmodozni, ezeket az álmokat aztán valahogy megvalósítani. És ez volt egy nagyon klassz Szentendre táncegyüttesünk, akkor is, és mai napig is tart ez természetesen, hiszen még mindig mi vagyunk a vezetői, és egy kreatív csapattal nagyon jó előadásokat hoztunk össze. Tehát az akkori Szentendre táncegyüttesben voltak bírók, ügyvédek, képzőművészek, történészek, és egy nagyon jó szellemi műhely volt, ahol úgy éreztük, hogy nagyon jó kiteljesedünk, és az a fajta alkotói munka, ami besodort minket, és akkor még aktív táncosok voltunk, tehát 2009-ben házasodtunk össze, és 2010-ben úgy hozta az élet, hogy tovább kell lépnünk ahhoz, hogy mi fejlődhessünk, ahhoz, hogy mi kiteljesedhessünk. És akkor egy másfél évre az Ifjú Szívek, Pozsonyban az Ifjú Szívek tánc együttesnél, Dusánnál dolgoztunk, mint művészeti asszisztensek, és ránk bízta Dusán az együttest, és ott mentünk Erdélybe, Felvidékre, mondom, a Kárpát-medencében nagyon sok társulatnál, együttesnél koreografáltunk, táncanyagokat tanítottunk, és ez a fajta munka a társulatnak a megalakulása is 2007-ben már elindult. Az akkori fent a Budai Várban Nemzeti Táncszínház, amelyet Török Jolán igazgatása alatt csodálatosan elindult, lett a táncnak egy saját színháza, köszönhető ez Jolinak, befogadott minket, és az akkori Fitos Dezső társulat, ami nem úgy működtünk, mint egy hivatásos együttes, de folyamatos projektmunkára összehívtuk, főleg Dezső az a vonzás körzetébe azokat a tehetséges fiatal fiúkat, akikkel aztán elkészült a Krabata Fekete Malomba táncinázi előadásunk, és utána jött a Tántorgók, aztán jött egy pandémia, amikor utána jött egy Tavenbachtale Legyetek szerencsések, egy cigány előadás, amiben már lányok is voltak, és fantasztikusan nagy merítést tudtunk a cigány kultúrával véghez vinni, és akkor elérkezett az az idő, hogy most vagy soha. Lehetőséget kaptunk arra, hogy 2022 márciusában elindulhatott a Fitos Dezső társulat Magyarország negyedik hivatásos együtteseként 8 párral a Fonó Budai Zeneházban, ami egy óriási álmunknak a megvalósulásaként nagy örömmel töltött el minket, és nagy felelősséggel.
0: Most karoteszegi dallamokat fogunk hallani. Nyilván ez a tájegység is fontos lehet a tánc tekintetében. Enikőjéknek ez egy különleges, vonzó hely.
1: Igen. Ugye mondtam, hogy a Gyimesek volt az első nagy olyan közös szerelem, ahova én is egy hátizsákkal egyszer felültem a koronavonatra, és leszálltam. Gyimes középlokon, és azt se tudtam, hogy hova kell mennem, de elindultam, mert az olyan jó volt, hogy egyedül voltam egy úton, és a másik ilyen nagy szakrális hely az Kalotaszeg, mégpedig Méra. Ha én hallok egy kalotaszegi hajnali dallamot, nekem a lábamba indul alulról fölfele a térdemen, és így végigjárja az a borzongás a testemet, és amikor így beszélek róla, is elérzékenyülök, mert annyi érzelmes kapcsolat köt minket oda a Dezsővel. Azok a fajta beszélgetések, az a sok-sok ének, az a gyönyörű muzsika, az a csodálatosan kifinomult, magas szinten elsajátított tánckultúra, ami ott meggyökeresedett, hogy annyira értékes az az ember, aki ezt kitalálta és hozzá tudott rakni, és generációkról generációkra csiszolta, mi pedig visszatanuljuk ezt, és ahogy visszatanuljuk, Dezsővel azt érezzük, hogy tovább is kell adni.

0: megint visszamegyek 1997-hez, amikor megérkezett a fővárosba, akkor tanult is valamit, főiskola, egyetem, tehát mindez, amit azóta látunk alkotásképp, ez egy diploma keretében is megvalósult, vagy egy papírformájában?
1: Tánc, igen, táncművészetire jártam, és néptáncpedagógusként tanultam, ami nagyon sokáig elhúzódott, mert nem azért, mert nem tanultam jól, hanem azért, mert nagyon aktív táncos létem volt, és mellette pedig, ami még nagyon sokat hozzátett, az pedig a színházi munkáink. Tehát az iskola egy olyan kötelező hely, amit az ember az önbizalmáért is, és nyilván nagyon fontos lépcsőfok mindenkinek az életében, de a mi esetünkben a színházi világból való merítkezés, vagy azonosulás, vagy találkozás is egy nagyon fontos részt tudott bennünk nyitni Dezsővel, és ez pedig a Bábszínház volt. Nővérem, Kocsis Rozi, aki a Győri Vaskakas Bábszínház igazgatója, és ő színésznőnek vallja magát, de közben dramaturg is és rendez is, egy nagyon meghatározó személyiség volt a mindkettőnk életében. Ő rendez, és a férjem koreografál. És a Rozi egy csomó olyan ablakot nyitott számunkra ezzel, hogy egy másik művészi ágazatot ismerhettünk meg, és tényleg előről, hátulról, alulról, felülről, hogy rájöttünk arra, hogy a Bábszínház is nagyon sok olyan dologban hasonló a tánchoz, ami jól áll a Bábszínháznak, és jól áll a táncnak is. Ez az illusztrál, ez az absztrahálás, hogy ez az elemelés. És akkor ezzel mi egy kicsit ilyen új szelet tudtunk lengetni ebben a szakmában, és az alkotásainkban is ez valahogy visszaköszönt. És ettől tudtunk mi egy kicsit újabb vonalat hozni, és hát minket is Dezsővel folyamatosan az inspirál, hogy valami újat, valamit, amit még eddig nem csináltunk. És hát ez meglátszik a mostani munkánkban is, mert nagyon széles a repertoárunk, egészen a Baba Színháztól, ami egy kísérletező műfaj a mi szakmánkban. A néptáncos berkeken belül mi vagyunk az elsők, akik Baba Színházi előadást hoztunk létre. Nem véletlenül, hiszen nagyon fontos volt számunkra, amikor megalakultunk, hogy minél több emberhez, minél több korosztályhoz eljussunk, és hidakat építsünk, amikkel segítjük az átkelést a folklór irányában azok számára is, akik nem

0: Összekapaszkodtunk már bábszínházzal, színházzal, most például legutóbb a költészet napjára a Sicces fiúkkal, akik a Novák Eszter osztályából kerültek, zenész osztályából került ki egy 6-7 tehetséges mintanap zenész, énekes, színész fiatalok, akik bekapcsolódtak a néptánc előadásunkba, de a cirkuszművészet is egy nagyon izgalmas terület, úgyhogy próbáltuk minél több területen a táncosainkat képezni, de most nagyon csapongok, úgyhogy visszatérek oda, hogy a cirkuszművészet is egy fontos része, akár a Tavenbachtal előadásunknak, és akkor eljutok Presser Gáborhoz, aki most már a harmadik iziglen kéri fel a Fitos Dezső táncolatot, ő így hív minket, hogy a nagy koncertjén vegyünk részt, és ezt nagy örömmel tesszük, hiszen ő vele is egy nagyon izgalmas találkozás volt, egy nagy géniusz, és mellette egy nagyon kedves és szerény ember. Úgyhogy talán hallgassuk meg tőle, ha a csend beszélni tudna.
1: Mielőtt azonban meghallgatjuk, még van néhány kérdésem, nem zárjuk rá ilyen röviden, hiszen például említsük meg, hogy azért Kocsis Enikő nevével sokan a Fölszállott apáva kapcsán találkoztak. Látták hétről hétre szebbnél szebb ruhákban, viseletekben, csinosan, mosolygósan, kedvesen, lelkesen buzdítva a fiatalságot, hát azt se felejtsük ki.
0: Az egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon-nagyon jót tett a mi szakmai létünknek. Érezhető volt a hatása, ennyit tud a média, hogy többen gondolták úgy, hogy a gyermeküket vagy népzenére, vagy néptáncra, de valami ilyen magyar kulturális szinten közel kell hozni, és be kell iratni a gyerekeket, mert ez milyen csodálatos dolog, hát láttuk a tévébe a Felszállott apávát. Ha másért nem, ezért is megérte, és amit most még nem tudhatnak azok, akik annak idején ezt a sorozatot nézték, ezt a tehetségkutató versenyt, hogy ezekből a gyerekekből micsoda jó táncosok és zenészek lettek.
1: Hogyan tud kikapcsolódni a család, gyermek-gyermekek kirándulnak, színházba járnak, moziba, haza Győrbe a családhoz, közösen táncházakba, mi az, ami tölti a mindennapokban?
0: Mivel, hogy nagyon sok időt töltünk a munkánkkal, és hogy a családunkban is ez a harmónia meglegyen, én mindig beosztom azt, hogy most hova megyünk kirándulni, meg kiállításra, színházba, most elmegyünk koncertre, tehát a gyerekeim ilyen hozzáletek el szoktatva egész születésüktől, hát ők élmény függők, tehát nagyon sok ilyen programot, de Dezsővel van egy nagy szerelmünk, ez egy új szerelem, a fürdők világába élünk Budapesten, és mi hajnalba kelünk, akkor is, ha nagyon későn fekszünk, és eljárunk a Rudasba. És imádjuk a gőzt, a szaunát, a vizet valahogy, úgy érezzük, lehet, hogy így 50 pluszosan most már lassan, mert én már befordultam az 50-be, ő még csak követ engem, de valahogy a testünknek és a lelkünknek ez a víz, ez a gyógyvíz kell, és hát nagy szerelem az utazás is, nagyon szeretjük a vidéket járni, Erdély egy nagyon fontos rész az életünkben, nagyon sok barátunk van, ha tehetjük, megyünk.
1: A gyerekek néptáncolnak?
0: Hál' Istennek, igen.
1: Mennyi idősek?
0: A lányom az 13 éves lesz, kamaszkorát éli, nem véletlenül tűztük napirendre a Kamaszodók című Élet a falakon túl előadásunkat, hiszen a saját bőrünkön érzékeljük ezt a csöppet sem könnyű időszakot. A fiam pedig 9 éves lesz, ő még egy hókusz-pókusz.
1: Van-e hit a mindennapokban? Van-e valami kapaszkodó? Kell-e?
0: Hogyne. A férjem és a családom, és az a társulat, akikért dolgozunk nap, mint nap, mert nagyon tehetséges fiatalok, és érdemes a tehetségeket felkarolni. Nagyon szeretem a hivatásomat, boldog embernek mondhatom magam akkor is, hogyha sok nehézség vesz körül minket, mert azt csinálom, amit szeretek, és azzal, akivel ezt a legjobb.
1: Harangozó Gyula díjas, Enikő, de idén érdemes művész díjat is kapott. Ezek szerint a szakma is elismerte, hogy azért ennek az útnak van célja, és van hova tovább.
0: Ez egy óriási meglepetés volt számomra, és nagyon boldog voltam, amikor ez a visszacsatolás megtörtént. 50 éves lettem idén, ez amúgy is egy nagyon fontos fordulópont. A ló éve van, a változások éve, a lendület éve. Nagyon sok minden tervünk van az elkövetkezendő időszakra, de most a visszatekintés is egy nagyon fontos időszakába ért, hogy mit tettem eddig. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez az 50 év, remélem még, hogy van sok minden, ami még vár ránk, és próbálunk egy kicsit jobban odafigyelni az egészségünkre a férjemmel, mert elég későn is születtek. Én is későn születtem, az én én drága a családomba, de az én gyerekeim meg még később születtek, mert a táncos létünk egy kicsit

0: kitolta ezeket a határokat, úgyhogy próbálunk odafigyelni magunkra, hogy a gyerekeinkkel minél több hasznos időt tudjunk együtt tölteni majd a későbbiekben is.
1: Én ehhez jó egészséget kívánok, sok sikert, gratulálok az érdemes művészdíjhoz, és akkor zárjuk a beszélgetést az említett Presser Gábor dallal, Ha a csend beszélni tudna.

0: Vendégem Kocsis Enikő, harangozó gyuladíjas táncművész, koreográfus, táncpedagógus, a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője volt, akit nemzeti ünnepünkön érdemes művész címmel tüntettek ki. A hangmérnökök Rácz Dorottya és Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Csőrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Babucs Kriszta.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Békés Csabán, FM 97,3. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet.

0: Tauzon Róbert utazása Magyarországban 1793.
1: 1793. május 5-én útra keltem Bécsből, és Vimpácnál átmentem a Magyarvámon. Útközben a stájerországi Mária Cellbe zarándokló férfiakkal, asszonyokkal és gyermekekkel találkoztam. Este felé Sopronba érkeztem. Sopron ódon és szabálytalan város, de azért elég csinos házat láthatunk úgy a bel, mint a külvárosokban. Télen igen sok nemes szokott itt tartózkodni. Lakosai szám szerint mintegy 12 000-en igen élénk kereskedést űznek. Gróf Széchenyi igen barátságosan és nyájasan fogadott. Családjában alkalmam nyílt megfigyelhetni, hogy a magyar nemesség mély kitűnő nyelvészeti tehetséggel van felruházva. Ugyanis a grófnak 10 éves fiacskája folyékonyan beszélt magyarul, németül, franciául, latinul, olaszul és meglehetősen jól horvátul. Ebéd után a várostól 4 mérföldnyire fekvő Cenkre mentünk. A gróf ugyanis meg akarta mutatni a magyar mezőgazdaságot és falusi életet. A cenki uradalom ugyan igen jelentékeny, de a kastély nagyon roskatag. A grófnak igen szép könyv és térképtára, valamint becses régi pénzgyűjteménye van. Másnap reggel Herceg Eszterházinak, a leggazdagabb magyar főúrnak palotájához lovagoltunk. Mivel a herceg többnyire Kismartonban lakik, e székhelye nem a legjobb állapotban van, ugyanis a bútorzat és egyéb berendezés legnagyobb részét Kismartonba vitték. A herceg évi jövedelmét 80-90 000 font sterlingre becsülik. Az 1793-i termés azonban szer fölött jól ütvén ki, ez évben 107 057 font sterling, azaz 1 070 573 forint jövedelme volt. Ezt megbízható és illetékes forrásból tudom. 33 uradalmának kezelési költségei 36 745 fontra rúgnak. Ezután a Fertő tó partján tovább haladtunk, és Balf fürdőn át Sopronba értünk vissza. A várostól 5-6 mérföldnyire délnyugati irányban kőszénbánya létezik. A kőszén igen jó minőségű. A bányát csak néhány év óta művelik, jelenleg 12 ember dolgozik benne. Egy mázsa kőszénára a bányánál 5 penny. A kőszenet különféle előítéleteknél fogva házi tüzelőanyagul egyáltalában nem használják, hanem csak a gyáraknál veszik igénybe. Sopronban búcsút vettem Széchenyi barátomtól, és Fertőszent Miklóson, Bogyoszlón és Égyeden keresztül Győrbe utaztam. Győr csinos és szépen épült város. Lakosainak száma 12-13 000. Jó vendégfogadója és kedélyes kávéháza van. A székesegyházat nemrég alakították át. Győrből Tatára, innen pedig Esztergomon, Visegrádon és Szentendrén át Budára utaztam. Lássuk tehát fővárosuk 100 év előtti képét. Mi, ha fővárosunkról, Londonról beszélünk, a három várost egynek tekintjük. Tehát Buda és Pest városokat is egynek tekinthetjük, hiszen csak a Duna választja el őket. A folyamon pedig derék hajóhíd visz át. Pestnek 16 000, Budának pedig 22 000 lakosa van. A legszebb köz- és magánépületek Pesten és a várban vannak. A királyi palota terjedelmes és pompás épületsorozat. A jelenleg kaszárnyának használt rokkantak palotája, óriási terjedelme dacára, igen szép és célszerűen berendezett épület. Közönségesen 4 000 emberre van számva, szükség esetén azonban 2-szer annyit is befogadhat. A kórházakról semmi jót sem mondhatunk. Az egyetemi kórház ugyan kifogástalan, itt azonban csak 12-15 személyre van hely. A városi, vagyis polgári kórház azt hiszem a legrosszabb egész Európában. Ha nem láttam volna, nem hinném el, hogy ilyen is létezik a városban. Épület, bútorzat, szolgaszemélyzet, szóval minden nyomorult, büdös és piszkos. Egy kis dohos szobába 8 ágy volt betuszkolva. Az egyetlen ablak is be volt téve, pedig a hőség különben is elviselhetetlen volt. Az egyetemnek az alapítványokból 20 000 font sterling évi jövedelme van. Ebből a tanárok fizetésére 4 000 font sterling jut. A minden egyetemen létező rendes tanszékeken kívül vannak még természetrajzi, növénytani és gazdasági tanszékek is. A természettudományi eszközök és gépminták gyűjteménye elég jó. A természetrajzi múzeum pedig, mely Piller tanár gyűjteményét is magában foglalja, Európának legkitűnőbb e-nemű intézményei közé sorolható. A könyvtár igen szép és tágas csarnokban van elhelyezve. Újabb tudományos könyvek csak nem teljesen hiányoznak. Dacára annak, hogy a közönség számára könnyebben hozzáférhető, mint a legtöbb nyilvános könyvtár, mégis kevesen látogatják. A füvészkert is jó, csak hogy igen kis üvegháza van. A csillagda a királyi palota egyik tornyában van elhelyezve. Két színház közül az egyik Budán van. Ez hajdan templom volt, és József császár alakítatta át e célra. A pesti színház igen kicsiny, színpadja nyomorult, díszletei még silányabbak. Mindkettőben közönségesen németül játszanak, azonban néhány év óta egy-két darabot magyar nyelven is adnak elő. Vasárnapokon, valamint nagyobb ünnepeken a közönséget épp úgy, mint Bécsben, hetszekkel mulattatják. Midőn ellátványosság szemlélésében én is részt vettem, a porondra egyidejűleg egy vadbikát és egy magyar ökröt bocsátottak ki. Ez utóbbi megtámadta a vadbikát, azonban azonnal földre terítetett. Azt hiszem, a mi angol bikáink már jobban megállották volna a sarat. Ezután következett a medve viadal. Egy kiéheztetett medvét neki uszítottak egy másiknak, melyet gyönge testalkatánál fogva azonnal legyőzött és odujába hurcolt. A fehér jeges medve sokkal mulatságosabb volt. A küzdtér közepén levő kis tócsában kácsa úszkált. Mihelyt a medve a tócsa széléhez közeledett, a ruca a víz felszínén mozdulatlanul megállapodott. A medve erre utánaugrott. A ruca azonban a víz alá bukott. A medve is a víz alá merült, mindazáltal a ruca megmenekült, mert jobban értett a bukdácsoláshoz. Ez egyéb nyilvános mulatság nem igen létezik. Nyáron ugyanis a vagyonosabbak nincsenek a városban. A magyarok az angolokhoz hasonlóan az év nagy részét földbirtokaikon töltik. Télen bizonyára többet élvezhettem volna, mivel ilyenkor tartatnak a bálok, hangversenyek, összejövetelek. A polgárok nyáron a kies fekvésű mulatóhelyekre rándulnak ki, hol vasárnapokon néha bál is van. Kávéházakban nincs hiány. A híd átellenében levő kávéháznak azt hiszem nincs párja Európában. Az igen tágas és gyönyörűen földíszített nagy biliárd termen kívül van még egy külön biliárd terem a nem dohányzók számára. Két vagy három társalgó terme szintén igen díszes. Itt kifogástalan ebédet lehet kapni. A szárazföldi szokás szerint minden rangosztály és mindkét nem együtt van. A púderos kabátos fodrász és a vénkofa épp úgy eljön ide kávézni, mint a báró vagy gróf likőrözni. Mivel Óbuda Szikambria nevű római város helyén áll, föltételezhető, hogy sok római régiséget találnak itt. Bécsben azt mondták nekem, hogy itt külön épületben vannak elhelyezve a pannóniai római régiségek. Ez csak ámítás. A régiségek szégyen teljesen szétszórva heverésznek. A tiszttartó házának tűzfala a legszebb gyűjtemény, mivel a falba néhány igen szép feliratos kő van befalazva. Közelében néhány évvel ezelőtt meglehetős jókarban lévő izzasztót födöztek föl. Ez körülbelül 12 röv hosszú és 10 röv széles. Óbudán kívül még egy római vízvezeték is látható. A római romokon kívül egyéb romok is vannak keletkezőben, azaz a selyemgyár romjai. E nagyszerű épületet néhány évvel ezelőtt építették, a gyár azonban csak egy vagy két esztendeig működött, de 7 vagy 8 év óta szünetel és düledezni kezd. A gyár tétlenségét, valamint a magyar ipar pangását mindenki a bécsi udvarnak tulajdonítja, mivel ez Magyarországot gyarmattá akarja tenni. Éppen ekkor volt a híres pesti vásár, mely 8-10 napig tart. Bécsből ilyenkor igen sok kereskedő jön, és egész boltokat hoznak magokkal. Legfőbb cikkek azonban ló, ökör, juh és egyéb házi állatok. Ezen kívül dohány, melynek legkiválóbb válfajai a szegedi, pécsi és debrői. A kézművesek itt, valamint egész Magyarországon csekély kivétellel németek. Úrnapján nagy körmenet volt, melyben kiváltképpen a különböző céhek vettek részt. A németek közönséges ruhát viseltek, a magyarok pedig nemzeti viseletökben jelentek meg. Utóbbiaknak nem csak szebb ruházatok van, hanem már magokban véve is csinosabb emberek. Azonban hasonlíthatatlanul kevesebben voltak. A magyar nemzeti viselet nagyon drága. Maga a kócsaktól bokréta gyakran néhány gvineába kerül. A kereskedelem a zsidók, görögök és örmények kezében van. A törökök 1541-től 1686-ig uralkodtak Budán. Ennél fogva azt hittem, hogy néhány török épület maradványt vagy egyéb emléket fogok itt találni. A fürdőkön kívül azonban hosszú uralkodásuknak egyéb nyoma nem maradt fönn. A Rákos mező a pesti oldalon a várostól 2-3 mérföldnyire terül el. A régi magyarok itt tartották országgyűléseiket, és itt választották királyaikat. Néha 80 000 sátor is volt itt fölállítva. A végzett teljes mohácsi ütközet óta nem tartottak ilyen gyűléseket. E mező folytonosan emlékezteti a magyar nemzetet régi szabadságára. A lelkes magyar nép a szabadság oltárának tekinti, hol vitéz őseik gyakran megesküdtek jogaik védelmére. Ugyancsak a pesti oldalon, mégpedig a Dunához közel emelkedik, egy óriási terjedelmű épület, melyet a magyarok letűnt szabadságuk sírkövének tekintenek. Legközönségesebben Bastille-nak nevezik. Ez József császár utálatos és gyűlöletes uralkodása alatt épült, mégpedig a magyar szabadság elnyomására. Céljának és rendeltetésének mi voltát kétségtelenül bizonyítják a kicsiny és szűk szobák. József császár ugyanis előre tudta, hogy az újítások nagy elégületlenséget fognak előidézni, tehát már ideje korán gondoskodott állambörtönről. Június 8-án útra keltem Gyöngyös felé. Útközben Grassalkovics herceg szép palotáját és 60 városát láttam. Gyöngyös után következik Eger, mely egészben véve nem valami szép város, hanem Bora annál kitűnőbb. Jeles csillagdáját londoni műszerekkel látták el. A püspöki palota kívül rideg, belől pedig szegényes, és minden kényelmet nélkülöz. A síri csend kiállhatatlanul nyomasztó lakhat. Az akadémia gyönyörű épület. A belső berendezéssel együtt 200 000 font sterlingbe került. A tanárok lakásai, a könyvtár, a kápolna és a tantermek díszesek és kényelmesek. Június 16-án tovább folytattam utamat, az éjt Hídvégen töltöttem. Másnap Poroszlón mentem át. Itt óriási sóraktár létezik. Délután átkeltem a Tiszán és Tiszafüredre érkeztem. A város, vagyis jobban mondva nagy falu, 4-500 össze-vissza elhelyezett, földszintes, náttetejű házból áll. Lakosai híres nyereg készítők. Az egész helységben az orvoson kívül senki sem tud németül. Innen egyenesen Debrecenbe mentem. Egész napi járóföldön egyetlen falu sincs. Csupán az út közepén láttam egy elég jó csárdát. Micsoda körülménynek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem tudom. De azt sem fejthetem meg, mi bírhatott rá 30 000 embert, hogy olyan vidéket válasszon magának lakhelyül, hol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs. Debrecen ugyan városnak neveztetik, és városi jogokkal is föl van ruházva, azonban falunak tekintendő. Ennél fogva talán legnagyobb falu egész Európában. Ha pedig városnak tekintjük, akkor a legutolsók közé kell számítanunk. Jól lehet, lakosai nem a legszegényebbek. A várost sövény veszi körül, a város kapukat pedig tüske és szederbokor borítja. A házak csekély kivétellel földszintesek, náddal födöttek és tűzfallal fordulnak az utcára. Az utcákon kövezetnek híre hamva sincs. Csupán a legélénkebbeken vannak lerakva gerendák a gyalogjárók számára. A lakosság túlnyomó része református. Ezeknek életmódja, sötét ruházata és a tartózkodásom alatt szűnni nem akaró borongó időjárás együttvéve igen rideg benyomást keltettek. E vallás felekezetnek itt van legnagyobb kollégiuma. Az épület szabálytalan, ódon és roskatag. Nagyon hasonlít a mi szegény házainkhoz. A tanulók száma igen nagy. A bennlakók, vagyis a tógátusok 400-an vannak. Ezek közül 80 laknak egy-egy kis szobában, azonban mindenki külön ágyban alszik. A kisebb deákok csak a tanidő alatt tartózkodnak az épületben. A fiatalabb tanulók mintegy 1000 lehetnek. A tanórák száma 6. Délelőtt 3, délután 3. Mivel csak 4 tanárjuk van, 9 tógátus is segítkezik a fiatalabb deákok oktatásánál. Fáradtságokért a tanulók szüleitől némi tiszteletdíjat kapnak. Ugyanis szerény ebédjükhöz egy-egy tál ételt. A tanárok évi fizetése 60 font sterling. A könyvtár az intézettel teljesen összhangzik. Klasszikus, hittudományi és bölcsészeti könyveken kívül alig van egyéb. Ugyanitt 2 vagy 3 elefánt zápfogat, továbbá egy jávor gím koponyát és szarvakat láttam. Ezeket állítólag a Tiszában találták. Végül fölemlítem, hogy az itteni történelem tanár 9 évi előadása után csak a középkor történetéig jutott el. A kollégiumon kívül a városnak legfőbb nevezetességei a debreceni pipa, guba, kenyér és a 4 országos vásár. Ezen kívül a keresett források közé sorolhatjuk még a kerületi tábla, vagyis főtörvényszék tagjainak az igazság eladásából eredő jövedelmét. Nagyon meglepett, midőn Debrecenben 4 vagy 5 olyan úrral találkoztam, kik kedves szigethazámban voltak. A református lelkészek ugyanis körutat szoktak tenni valamely protestáns országban, némelyek Hollandiába, mások Svájcba vagy Nagy-Britanniába mennek. Benedek úr, ki igen jártas a cigány nyelvben, azt állította, hogy Angolországban gyakran beszélt cigányokkal, és igen jól megértette őket. Dr. Veszprémi, a város legöregebb orvosa, egy ideig Edinburgh-ban tanult. Debrecennek tűrhető vendégfogadója van. A városon kívül szőlőkertek is vannak, de nagyon silány bort szolgáltatnak. A lakosoknak körülbelül 1/4 mérföldnyire kell menniük ivóvízért, követ pedig Tokajról vagy Nagyváradról szállítanak ide. 1793. június 23-án eltávoztam a rideg és komor Debrecenből, és Nagyváradra utaztam. Hajdúbagos és Kismarja közt elterülő egyik mocsár közelében a híres Bocskai egyik vára volt. Kismarján megállapodtunk és a bírónál ebédeltünk. Nagyvárad Magyarország legszebb városainak egyike, és minden tekintetben Debrecen megfordítottja. Itt mindennek vidám külseje van. Minden házból zene és tánc hallatszott. Szebbnél szebb hintók és kocsik szágoldoztak végig az utcákon, hiszen vasárnap volt, és a lakosok katolikusok. Másnap délelőtt a megyei gyűlésre hívtak meg, hol igen udvarias és előzékeny fogadtatásban részesültem. Ez valóban ragyogó és fényes gyülekezet volt. A nemesek mindnyájan pompás díszmagyarban jelentek meg. A tárgyalások magyar nyelven folytak. Néhány szónok beszéd közben folytonosan bajszát pödörte. 2 órakor mindennek vége volt, és az alispánnál kedélyes ebédre gyűltünk össze. Itt is, mint másutt egész Magyarországon, német konyha, német divat és német szokás az uralkodó. Ebéd előtt és ebéd után mindenki magában imádkozik.
0: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 15. utolsó fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, de Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország közötti kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy a kormányváltással ez most megváltozhat. Intézkedéseket vár el Szlovákiától az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. A testület szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Emellett felszólították a hatóságokat, hogy szüntessék be a háború utáni rendeletek alapján elrendelt kisajátításokat. Nem haladnak jól a tárgyalások a MOL és a szerb kormány között a NISZ olajvállalat orosz tulajdonrészének megvásárlásáról, közölte a szerb elnök. Alekszandr Vučić úgy fogalmazott, nem valószínű, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodni. A vita egyik legfontosabb kérdése a pancsovai kőolajfélelő.